Tes titkokat fecsek ki az én hangomon. Közhelyeidet mondd el az én hangomon. Életveszélyes fenyegetéseket tegyél az én hangomon. Opportunista véleményedet nyilvánítsd az én hangomon. Segítségedet a rászorulóktól tagadd meg az én hangomon. A parancsokat tagadd meg az én hangomon. Ellenségeidet nevezd nevükön az én hangomon. Halálos ítéletet követelj az én hangomon. Az emberi értékekben kételkedj az én hangomon. Olyan alkalmakkor, mikor tilos beszélni, szólalj meg az én hangomon. Az elhallgathatatlant hallgasd el az én hangomon. A siker a te sikered, a kudarc az én kudarcom. Használd a hangomat. Az évszázad nagy ajánlata.

Utolsózásunk. Feleséget fogaiban másút van a plomba, mint ahol egészségügyi kartonja szerint kellene lenni. Az M7-es műúton Siófok után Miskolc következik. A vágott baromfi halízű. A cseh határon román határőrök kezelik az útleveleket. Az államelnöknek 1969 óta megváltozott a kézírása. Ha felveszed a telefonkagylót, a rádió műsort közvetíti. A zacskós kakaó alján a zacc kávéból van. A mai újság a holnapi híreket közli, ha a hűtőgépbe élelmet teszel, automatikusan kimossa. Ha rá akarsz gyújtani, a cigaretta rágógumiból van. A rólam készült képek Latinovics Zoltánt ábrázolják. Mária Callas hangja Ella Fitzgeraldé. A nyomorék, aki a jobb lábára sánta, most a bal lábával sántít. Ha a szobában felkapcsolod a villanyt, a folyosón gyullad fel. Ha pénzt adsz és mozi jegyet kérsz, zálogcédulát adnak. Kimész a strandra, látod, hogy a homok hintőporból van. Kihúzod a dugót a boros üvegből, hát sósav van benne. Reggel fogat akarsz mosni, és protézis találsz a szádban. A rádióban meg akarod hallgatni a Jupiter szimfóniát, és államellenes közleményeket adnak. Röntgen felvételeid más valaki tüdejét mutatják. Klossz kapitány gyújtja be a motort, de az úton angyal tépel. Amibe beleharapsz őszi barack, amit kiköpsz, az almacsutka. Foxit vittél sétálni, s amivel hazatérsz, az dándog. Szivarra gyújtasz rá, de cigarettát nyomsz el. Ott van az ajtó, ahol ablaknak kéne lennie. Egy nőt ütöttél el az úton, de akit kórházba viszel, férfi. Egy nő szoknyáját gombolod ki, de akinek a nadrágját lehúzod, férfi. Levlapot adsz fel, s a címzett levelet kap. Gyerekedet fürdeted, és látod, az anyajegye máshol van, mint tegnap. Személyigazolványodért nyúlsz, és másét húzod elő. A világrekorder eldobja a súlygolyót, és eredményét kalapácsvetésben mérik. A dohányos az égő gyufát egy korsó sör maradékába dobja, és robbanás hallatszik.

0: Szia!
1: Papírsepkendőre írt szöveg.
2: Tedd gazdaságossá a szeretetet. Ez a levél szerelmi vallomás, amit orrfújásra lehet használni. Kétszeres öröm, lelki és testi. Kösd össze a kellemest a hasznossal, a kényelmest a nyugalmassal, az élelmest a rugalmassal. Légy férfi! Itt az ablakból a kilátás változatlan, ugyanolyan, mint Szegeden. Testsúlyom, magasságom, arányaim nem változtak, úgy szólván érett vagyok. Számos egyéb jó tulajdonságomra is emlékeztetlek a reklám kedvéért, mosható, szintartó, stb. Továbbá a bőröd őre. Tudod, innen nem is látszol olyan magasnak. Igaz? Én sem. Ha rám gondolsz, gondold először fekete-fehérben, aztán színesben. Hasonlítsd össze, aztán próbáld meg egyszerre a kettőt. Most 3:30 van, és nem vagyok éhes. Hát, átmenetileg, szia! Aztán próbáld meg egyszerre a kettőt. Most 3:40 van, és nem vagyok éhes. Hát, átmenetileg, szia!

Önéletrajz. 1946. augusztus 3-án születtem Budapesten. Édesapám dr. Frankl Péter vállalati jogtanácsos, édesanyám született Somogyi Irén a háztartásban dolgozik. A budapesti Eötvös József gimnáziumban érettségiztem 1964-ben jeles eredménnyel. Ezután felvételt nyertem az ELTE bölcsészettudományi karára. Egyetemi tanulmányaim 1965-ben megszakadtak, ezután több állást vállaltam, majd 1971-ben könyvkötő szakmunkás képesítést nyertem. 1972. február 6-ától a Fa és Papíripari Szövetkezetek közös vállalkozásánál Budapest 8. kerület Vas utca 14 dolgozom adminisztrátorként. 1972-ben megnősültem,

feleségem Kiskovács Anna, kézifestő. 1974. június 18-án született Daniel Jason nevű fiam. 1963-ban Angliában jártam, azóta több ízben Lengyelországban, Csehszlovákiában, az NDK-ban és Bulgáriában. 1967 óta folyamatosan jelennek meg verseim, írásaim folyóiratokban és antológiákban. Hajas Tibor néven. Budapest, 1978. augusztus 1. Frankl Tibor.

Divat. A Hinzgraul cég kirakati babákat gyárt, és havonta kibocsátja az új szériát a hónap legdivatosabb embertípusairól. A bábukon nem csak a szoknya, a nadrág vagy a cipő változik, hanem a bábuk maguk is. A szem színe, az orr hossza, a testmagasság, az arányok. A divat biológiai mélységekben jutott etalonhoz, és ezzel felszámolta magát hagyományos formáiban. Mert aki azzal akart különbözni, hogy másokhoz hasonlóvá legyen, aki a változást a változáshoz való igazodásként képzelte el, fel kell, hogy fedezze, hiába húz fel bármilyen ruhát, hiába reprodukálja a hónap legdivatosabb kézmozdulatát, hiába viselkedik a legfrissebb sémák szerint, az orra különbözik a hónap orrától. A plasztikai sebészet túlságosan körülményes ahhoz, hogy a hasonlítás problémáját megoldja. A hónap legdivatosabb embertípusai nem vonzák, hanem taszítják a fantáziát önmaga irányába. A különbségekre hívják fel a figyelmet, és a különbségek áthidalhatatlanságára. Provokálják a különbözőség kijelentését. Divatosan változik a világ. Hol divatja múlt ruhákat vett le, hol divatja múlt erkölcsöket vagy embereket. Az a divat, amely általános szükségletekre hivatkozik, hosszabb életű, mint amelyik nem is magyarázkodik, csak terrorizál. De mindegyiknek szüksége van manökenekre. A rövid életűeknek épp úgy, mint az évszázadokig tartóknak. Személyiségképzetekre, akikkel az emberek kívánatosnak tartják az azonosulást. Mert az előző divatoktól örökölt értékrendjük logikája ezt követeli. A divat megtalálja maga manökenjeit. A manökeneknek meg kell találniuk a maguk divatját. Aki tudatosan és egyértelműen él, az hordja magán az életét. Kiszámíthatatlan, mikor bukkan rá a divat. Ülteti kirakatba, újságok címlapjára, készít vele hanglemezt és rádióriportot, reklámozza lódenkabátban vagy géppisztollyal, popklubokban vagy a hansági mocsarakban. Mindenki manöken, csak még nem került színpadra, vagy már lekerült róla, mert nem bírja elképzelni, hogy divatot máshol is be lehet mutatni, mint ahol és mint ahogyan egy egész történelmen keresztül megszokta. Arra az időre vár, amikor végre felhasználják, pénzt csinálnak belőle, kisajátítják és fogyasztják, amikor az ő képével deformálják az életet, akár szándékában állt ez, akár nem. Mert a dolgok jellegét nem utolsó sorban terjesztésük apparátusa határozza meg. Mindenki saját külseje, viselkedése, történelme és életmódja manökenje. Mindenki sztár, mindenki sik. Csak az apparátusra van szükség, amely sztárokat csihol. Amely divat bemutatóvá tesz egy utcai sétát, nevezetességgé egy közepes képességű tévébemondót, aki mögött az emberek összesugnak az utcán. Földműveseket tesz a rockzene rajongóivá, városi értelmiségiekkel irat parasztballadákat, az ország kedvencévé avat halott vagy kitalált bűnözőket, és mozgósítja a lakosságot egy kis stílű szélhámos ellen. A közönség megbűvölten bámul az ügyvezető sztárok, a megbízott manökenek apparátusnyi mélységeibe, saját magát, saját előnyös tulajdonságait akarva felfedezni bennük. Nem veszi észre, hogy kölcsönösen sugalmazzák egymást. Bizalmasan, pajtáskodva beszél olyan idegenekről, akikkel a tükörhelyzet nélkül nem fogna kezet. De hát miért szebb mindig a tükörben megjelenő fantom az élőnél? Miért akarna egy sztár egy másik sztárra hasonlítani csak azért, mert az hivatásos, nagyobb a gázsia? Ha csak az apparátuson múlik, ennek használatát decentralizálni kell. Kerüljön minél több fényképezőgép, magnetofon, filmfelvevőgép, videorekorder, hordozható rádiótelefon az emberek kezébe, és tanulják meg használni őket. Mindenki sztár. Mindenki sik. Mindenki gyárthat sztárokat egy fényképezőgéppel, ami előtt minden divat bemutatóvá áru kínálattá változik.
elképesztő bőségre nyílik kilátás. A fénykép, a film bebizonyítja ezt. Főképpen, ha egy apró fázis csúszást iktat be a látvány és reprodukciója közé. Ha a fotós nem akkor exponál, amikor a témát meglátta, hanem tudatosít és feldolgoz. Ha a folyamat során nem csak a nézők, de a szereplők is tudatosakká válnak. Tudatosan azokká, amik. Aki tudja, hogyan kell egy szobába belépnie és leülnie, vagy egy gabonatáblán megállnia ahhoz, hogy úgy nézzen ki, amilyen, az már többet is tud. Az felnő ahhoz, amilyen mások szemében. Az saját maga manökenje. Az önmagát, mint általános divatot adja elő. Alakítja magát, hivatásossá válik. És mivel hivatásossá válása más keretek között zajlik, mint ahogy a szokásos, megsejtheti, hogy véletlenül esett rá a választás, és hogy valójában mindenki hivatásos. Akinek kezében a fényképezőgép, megtanulja, hogyan kell függetlenedni más fényképezőgépétől. Aki tudatosítja a szerepét, megtanul függetlenedni mások szerepétől. És aki megtanul függetlenedni mástól, az előbb-utóbb megtanul függetlenedni saját eszközeitől és saját szerepétől is.

Meghatalmazás. Meghatalmazom Halász Pétert, Budapest, 7. kerület, Dohány utca 20, személyigazolvány száma AU, római 5-ös, 002753, hogy 1974. április 11-én a Rózsavölgyi Zeneműboltban, továbbá bárhol és bármikor, műveimet helyettem dedikálja, szabadon választva az alábbi lehetőségek között. 1. Nevemet aláhamisítja. 2. Saját nevét írja alá. 3. Nevemet aláhamisítja, megjegyezve, hogy az hamis aláírás. 4. Az alábbi formulákat használja. Hajas Tibor helyett Halász Péter, Halász Péter helyett Hajas Tibor, továbbá bárki helyett bárki más. 5. Az eladókkal dedikáltat. 6. Egyéb megjelentekkel dedikáltat. 7. A könyvvásárlókkal dedikáltatja egymás példányait. 8. A könyvvásárlókkal dedikáltatja saját példányukat. 9. Bárki más művét dedikálja. 10. Valamint bármilyen más lehetőség, amit nem vettem listába. Budapest, 1974. április 9. Hajas Tibor, Budapest, 5. kerület, Felszabadulás tér. AU, római 5-ös, 22-75-32. Előttünk, mint tanúk előtt, Szent Jóbi Tamás, Budapest, 9. kerület, Ferenc körút 23, AU, római 4, 91-48-87, valamint Najmányi László, Budapest, 14. kerület, Gyarmat utca 15/B, AU, római 5-ös, 18-86-23.

0: párolgás kollektíva.
1: Honnan veszed a levegőt, és miért? Hogyan veszed a levegőt, és kinek? Ideje a levegőt köztulajdonnak nyilvánítani. Válogasd meg a szennyeződést, amit belélegzel. Elemezd a változást a kilégzés után. Ha csak a széndioxid mennyiség különbözik, valamit kifelejtettél. Erős aktivitás, fokozott CO2 termelés. Alulról váltsd le a légkört.

Dark Flash. Dark Flash. Jó éjszakát, hölgyeim és uraim, jó pihenést. Szerencséjük van, újból egy idegen álom nyersanyaga és berendezési kellékei lehetnek, mint már annyiszor. De ez most az enyém. Nem szükséges képpé válniuk egyelőre. Pihenhetnek, rám bízhatják, hogy megálmodjam önöket. Nem a szemem hunytam le, az önök képét oltottam ki. Túl sok időt töltöttünk világosban. Önök túl sokat nézelődtek. Én túl sokat néztem önöket. Túlságosan tudatában voltunk egymásnak. Túl sokat figyeltünk egymásra. Fárasztó volt és kínos. Akadályoztuk egymást. Ennek most vége. Kioltottam az önök képét, megszabadultam a látványuktól, megszabadultam a tekintetüktől, megkönnyebbültem. Megkönnyebbülhetnek önök is. Nem kell annak meghatározásával kínlódniuk, micsodák. Ez az én feladatom. Könnyű feladat. Nem homályosítják többé a látásomat. Nem kell törődnöm a fajtájukkal, nemükkel, ízlésükkel, múltjukkal, jövőjükkel. Önök most az, ami puszta környezet, lélegző massza, élő csomagolóanyag, kárpit, tapéta, tok, mely körém csukódik, bunker, koporsó, egyszerű hely meghatározás. És ne értsük félre, nem önöket szólítom meg, a saját hangomat akarom hallani. Önök egy tükör, melyből semmi más kép nem jön vissza az enyémen kívül. Önök egy tükör, melynek mélyén valami lélegzik, mocorog, ólálkodik, fenyeget. Önök a szimatoló vadállat, a lapuló gyilkos, az összeégett áldozat, a mohó dögevő. Önök a fanatizálható tömeg, a gyűlölködő csőcselék. Önök alacsony rendű élőlények, torszülöttek, nyomorékok, viszolygást keltő mutánsok, vámpírok, vérfarkasok és marslakók. Önök az erőszak az utcákon. Önök a jövő bestiális győztesei, a múlt asztagban rakott holttestei. Önök tetszenek nekem, hálásak lehetnek. Az én jelenlétemben a foguk fehérebb és hidegebb fénnyel ragyog. Önök egyszerűen anyag. Önöket nem lehet megalázni, nem lehet felmagasztalni. Önökre rá lehet lépni. Rátok lehet lépni, belétek lehet süllyedni, frászt lehet kapni tőletek. Megint frászt lehet kapni tőletek, mint mindig, amikor láthatóak vagytok. De most én tettelek láthatóvá benneteket. Az én vízióm vagytok, az én tükröm. Én lélegzem itt, én mocorgok, én ólálkodom. Én fenyegetek. Én vagyok a szimatoló vadállat, a lapuló gyilkos, az összeégett áldozat, a mohó dögevő. Én vagyok a fanatizálható tömeg, a gyűlölködő csőcselék. Én erőszakoskodom az utcákon, én vagyok a bestiális győztes, az arc a tömegsírból. Én vagyok a vámpír, a vérfarkas, a kárhozott kísértet. Frászt lehet kapni tőlem. Ez itt mind az én káprázatom. Csak én vagyok látható. Nem téveszthetem szem elől magam. Ez itt mind én vagyok. Csak én vagyok itt. Csak én következem. Fel vagyok készülve rá. Túl vagyok a nehezén. A történelem véget ért. A többi utóirat. Függelék,
kísértett járás, álmatlanság, esztétika.

0: Elhangzott Hajas Tibor szövegek. A második részt hallották. Közreműködött Scherer Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. Műsorunkról további részleteket a www.radio.hu oldalon a Művészeti Főszerkesztőség ajánlórovatban olvashatnak. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.
1: A rádiójáték 2005-ben készült, és legutóbb 2013. május 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

az ifjúság tudná, a vénség bírná, az ember bizonnyal nem lenne 70 vagy 80 éves, ha ez a hosszú élet nem felelne meg faja értelmének. Ezért élete délutánjának is meg kell, hogy legyen a maga rendeltetése és célja, s ne csupán a délelőtt síralmas függelékeként árválkodjék. Mindig nagy hatást gyakoroltam az, hogy meglepően sok olyan ember van, aki ha csak teheti, soha nem használja a pszichéjét. És legalább annyi, aki használja, de elképesztően ostoba módon. Az is meglepett, hogy sok olyan értelmes és nyílt eszű embert találtam, aki úgy élt, mint a soha nem tanulta volna meg használni az érzékszerveit. Nem látta meg a szem előtt lévő tárgyakat, nem hallotta a fülébe jutó hangokat, vagy nem vett tudomást a tapintott vagy ízlelt dolgokról. Néhányan úgy éltek, hogy nem volt tudomásuk saját testi állapotukról. Mások, mintha a legkülönösebb tudatállapotban éltek volna, mintha az az állapot, amelybe eljutottak, végleges lett volna, a változás minden lehetősége nélkül. Úgy tűnt, nélkülözik a képzeletet.

0: Életem a tudattalan önmegvalósításának története. Minden, ami a tudattalanban zajlik, eseményé kíván lenni. És a személyiség is ki akar bontakozni tudattalan feltételei közül, hogy önmagát, mint egészet élje át. Azt, hogy mi az ember a belső szemlélete alapján, és minek látszik az örökké valóság egyében, csak a mítosz segítségével lehet kifejezni. Ez egyénibb és pontosabban adja vissza az életet, mint a tudomány. A tudomány átlag fogalmakkal dolgozik, ezek pedig sokkal általánosabbak sem, hogy megfelelhetnének az egyénélet szubjektív sokszínűségének. Csak közvetlen megállapításokat tehetek, csak történeteket mesélhetek, hogy igazak-e nem érdekes, csak az a kérdés, az én mesém, az én igazságom-e. Bizonytalan kísérlet az ember élete. Olyan illékony, annyira elégtelen, hogy valóságos csoda, ha valami képes létezni és kibontakozni. Én rám már orvostanhallgató koromban mély benyomást tett ez, és valóságos csodának hittem, ha nem pusztulok el időnek előtte.
1: A mítosz nem fikció. Ellenkezőleg mindegyre ismétlődő tények alkotják, amelyek sorra megfigyelhetők. A mítosz az embereken telik be, és az embereknek ugyanúgy van mitikus sorsuk, mint a görög héroszoknak.

életem külső dolgainak emléke nagyrészt elhalványult vagy szertefoszlott, hanem a másik valósággal történt találkozások. Az összeütközés a tudattalannal örökre bevésődött emlékezetembe. Itt mindig bőség és gazdagság uralkodott, és háttérbe szorult minden más.

0: gyerekkocsiban fekszem, egy faárnyékában. Szép, meleg nyári nap, kék az ég, aranyló napsugár játszik zöld faleveleken, a kocsi teteje felhúzva. Éppen felébredek a ragyogóan szép környezetben, és leírhatatlanul jól érzem magam. Látom a fák levelei és virágai között a fénylő napot. Minden olyan csodálatos, színpompás és nagyszerű.
1: A muzikális ez Opferben az a csodálatos, hogy ott Bach nem a tengerre emlékeztet, hanem olyan erdőre, ahol a fák ágai mozognak, írnak a levegőbe. Kifogyhatatlanul írnak, az ember megérti, elfelejti, nem érti meg. Ez számomra mindig, ez a csecsemők nagy szórakozása. Nézni az ágaknak ezt a furcsa ákombákomát, ami a legtisztább beszéde a természetnek, a legtisztább írásjegye, ugyanakkor megfejthetetlen persze.

0: Sürgésforgás, izgalom, beront a szolgáló.
1: A halászok kifogtak egy hullát a vízesés alatt. Ide akarják hozni a mosóházba.
2: Jól van, jól van.
0: A mosóházhoz dusontam, csak hogy az ajtó zárva volt. Erre megkerültem a házat. A hátoldalán volt egy nyitott lefolyó a lejtő irányában. Víz és vér csöpögött ki rajta.

0: Egy nagyon csinos, szeretetreméltó, kékszemű és szőkehajú lány vezet kézen fogva aranyló juhar és gesztenyefák alatt. Végigmentünk a Rajna partján, a vízesés alatt, ahol a Vörti kis kastély áll. A nap átszínett a lombokon, a földet aranyló falevelek borították. Ez a lány lett később az anyósom.
1: Itt az idő, uram. Nagy volt nyarad. A napórákat vont homályba Esztán, s küld szét a pusztán a viharokat. Sürgesd, érjen be a kései fürt. Egy-két napját még fordíts déliesre. Tedd, hogy beteljen, s a súlyos szemekbe a legédesebb édességet űzd. Kinek nincs háza még, nem lesz soha. Aki magányos, az marad örökre. Virraszt, olvas, levelet ír tűnődve, s a fasorokban járkál téstova. Nyugtalanul, míg hull a lomb körötte.
0: A közeli temetőben gödrötás az egyházfi. Barna földhányás. Fekete szalonkabátos ünnepélyes férfiak szokatlanul magas kalappal, fényesre subickolt fekete cipőben valami fekete ládát hoznak. Apám is ott van talárban, és zengő hangon beszél. Olyasmit magyaráznak, hogy valakit beletemetnek abba a gödörbe. Azt mondják, az Úr Jézus magához vette.
2: Terjeszt szét a két szárnyadat, Jézus, vigaszt nékem kiad, és vedd békés kalácsod. Ha sátán fenne ráfogad, szólaltasd meg angyalidat, e gyermeket nem bánt.

0: Egyszer csak felfedeztem egy kővel kirakott, téglalap alakú sötét gödröt a földbe. Kíváncsian léptem oda, és belenéztem. Kőlépcsőt pillantottam meg, a mélységbe vezetett. Habozva és félve lementem rajta. Odalent egy zöld függönnyel eltakart köríves ajtót találtam. Kíváncsian, hogy vajon mire illik mögötte, félrehúztam a függönyt. És mint egy 10 méter hosszú, négyszögletes helyiséget pillantottam meg a félhomályban. Aránylag világos volt a helyiségben, már sem ablaka nem volt, sem más fényforrása. Pompás karosszék állt ott. Rajta valami óriási képződmény, amely majdnem a mennyezetet súrolta. Bőrből és eleven húsból állt, a teteje pedig egyféle golyóbis alakú fejben végződött, arc és haj nélküli fejben. Csak egészen fent a fejtetőn látszott egyetlen szem, az pedig rezzenetlenül nézett fölfelé. A fej fölött derengett némi világosság. Félelmemben szinte megbénultam.
1: Úgy, úgy, nézd csak meg alaposan. Ez az emberevő.
0: Az Úr Jézus elnevezés nekem soha nem lett egészen igazi. Nem lett soha teljesen elfogadható, sem pedig szeretetre méltó, mert mindentalan úgy jutott eszembe föld alatti ellenképe, mint egy általam nem keresett, rémisztő megnyilatkozás.
2: Egyedül vagyok egy nagy házban. Sötét folyosókon indulok, rengeteg ajtón keresztül egy szobába. Nem látok semmit, de tudom, hogy a szoba közepén egy létra áll. Fellépek. Az összes fokokon át a tetejére jutok. A létra imbolyog alattam. Nincs mibe kapaszkodjam. Kétségbeesésemben kiáltok. Nincs hangom. A sebembe nyúlok, egy ufát keresek, meggyújtom. Serceg. Tudom, hogy ég már. Egy egész katuja gyufát használtam el. Tudom, hogy ég, csak nem látom. Jaj, nem látok semmit. Nyugtass meg. Nyugtass meg.
1: Egyedül vagyok a szobámban. Egy lyukból egy csomó undorító fekete bogár mászik ki, és ellepi az asztalomat. Valamiféle varázslattal megpróbálom visszaterelni őket a lyukba. Ez sikerül is 4 vagy 5 bogár kivételével. Ezek lemennek az asztalomról, és szétfutnak a szobában. Nem üldözöm tovább őket, már nem taszítanak. Rejtek helyükön, tüzet gyújtok. Magas tűzláng tör föl. Félek, hogy a szobám is tüzet fog, de ez a félelmem alaptalan.
2: Apámmal villamoson utaztam. A nagyvárosiasság képzetét számtalan, szabályos sorban felmeredő, kétszínűre mázolt, a végükön tompán legömböített sorompó rudatta. Egyébként csak nem üres volt minden. Ezek a sorompó rudak azonban csak úgy tolongtak. Egy kapu elé értünk. Kiszálltunk anélkül, hogy éreztük volna. Beléptünk a kapun. A kapu mögött nagyon meredek fal emelkedett, amelyet az apám csak nem táncolva mászott meg. Repkedett a lába olyan könnyű lett közben. Kétség kívül volt némi kíméletlenség is abban, hogy egyáltalán nem segített nekem. Én ugyanis roppant keservesen, 4 kézláb, gyakran vissza-vissza csúszva jutottam fel, mintha alattam meredekebbé vált volna a fal. Kínos volt-e közben az is, hogy a falat emberi ürülék borította, és fennakadtak rajtam a foszlányai, főként a mellemen. Lehajtott fejjel néztem meg, és végighúztam rajta a kezemet. Mikor végre fenn voltam, rögtön a nyakamba ugrott az apám, aki már valami épület belsejéből jött elő, és csókolt szorongatott. Régi módi kurta, belül pamlag módjára kivattázott császárkabát volt rajta. Egy sziklafalon, ahol semmi kapaszkodó nincs, egy hatalmas karosszékben ül egy nő, fekete, dús redőzetű ruhában, felém nyújtja a kezét,

kezét, előbb az egyiket, esernyők hullanak ki belőle, csapódva ütődnek le, ahogy zuhannak a mélybe, majd a másik karjából ugyanúgy megállás nélkül. Nem tudok hozzájutni. Ő sem hozzám.

0: Bázelban, a múzeumban egyszer csak ott álltam azok előtt, a csodálatos szobrok előtt. Teljesen lenyűgözve meresztettem rájuk a szemem, mert ilyen szépséget még soha nem láttam. Nem tudtam betelni velük.
1: Haszontalan kölyök. Mind a szemed? Haszontalan kölyök.
0: A figurák mesztelenek és fügefa levelet viselnek.

0: itt ülök ezen a kövön. Én fent vagyok, ő lent.
1: Itt fekszem ezen a lejtőn, a fiú pedig rajtam ül.
0: Én vagyok-e, aki a kövön ül, vagy én vagyok a kő, amelyiken ő ül? Most ki, micsoda? Egyszer csak egy fiú akkorát lökött rajtam, hogy elvágottam. Bevertem a fejemet, és a megrázkódtatástól elkábultam. Ettől fogva rendszeressé váltak az ájulási rohamok, amint megint el kellett volna járnom az iskolába. Szabad lehettem. Órákon át álmodozhattam. Kint lehettem valahol a vízparton, vagy az erdőben, vagy rajzolhattam. Vagy csatajeleneteket, vagy ódonvárokat festettem, máskor oldalszámra csak karikatúrákat rajzoltam. Vigyorgó, szakadatlanul változó pofák. De olyan emberek arca, akiket ismertem, és akik azután nem sokára meghaltak. Fák, víz, mocsár, kövek, állatok, és apám könyvtár. Mindegyre távolabb kerültem a világtól, de egy csöppet sem voltam boldogabb. Inkább homályosan fölsejlett bennem, hogy magam elől menekülök.

0: Szép a világ, és a templom is szép, és mindezt Isten teremtette, és ott ül fölötte, messze fönt a kék égben, aranytrónuson, és itt rés keletkezett, és valamilyen folytogató érzés. Csak most nem tovább gondolni. Most valami rémisztő következik, amire nem akarok gondolni.
1: Merőven képzeletbeli okok, Isten, lélek, én, szellem, a szabad akarat, vagy akár a nem szabad. Merőben képzeletbeli okozatok, bűn, megváltás, kegyelem, büntetés, a bűnök megbocsátása.
2: Képzeletbeli lények, Isten, szellemek, lelkek. Képzeletbeli pszichológia, merő önfélreértések, kellemes vagy kellemetlen általános érzések értelmezései, bűnbánat, lelkiismeret furdalás, a gonosz általi megkísértés, Isten közelsége, Isten országa, végítélet, az örök élet. E tiszta fikcióvilág abban különbözik az álomvilágtól, hogy az álomvilág a valóságot tükrözi vissza, míg amaz a valóságot meghamisítja, elértékteleníti és tagadja.
1: Az ember a legfélre sikerültebb állat, a legbetegebb, aki a legveszedelmesebb módon eltévejedett ösztöneitől, persze mindezzel együtt ő a legérdekesebb is egyúttal. A végső tökély elérése céljából azt tanácsolták az embernek, hogy teknős béka módjára húzza vissza az érzékszerveit magába, számolja fel a földi dolgokkal való érintkezést, s vesse le porhüvelyét. Ekkor állítólag majd visszamarad belőle a fő dolog, a tiszta szellem.
2: A tiszta szellem tiszta ostobaság. Ha leszámítjuk az idegrendszert és az érzékeket, a porhüvelyt, akkor felszámoljuk magunkat. S nincs tovább.

0: Ki kell találnom, mit akar Isten. És pedig most és én velem. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy ő hozott ebbe a keserves, nehéz helyzetbe. Sajátos módon egyetlen pillanatra sem jutott eszembe, hogy az ördög tréfálott meg ilyen komiszul. Összeszedtem minden bátorságomat, mintha legalábbis a pokol tüzébe kellett volna fejest ugranom, és utat engedtem a gondolatnak. Szemem előtt ott állt a gyönyörű székesegyház, fölötte a kék égbolt, Isten ott ült aranyos trónusán fent, magasan a világ fölött, a trónus alól pedig egy hatalmas dalab ürülék zuhan az új színes templom tetőre, betöri és szétzúzza a templom falakat. Hát ez volt az. Hallatlan megkönnyebbülést éreztem, és leírhatatlan felszabadulást. A várt kározat helyett kegyelem árasztott el, és ezáltal kimondhatatlan boldogság, mintha a megvilágosodást éltem volna át. Egész ifjúságom szinte a titok jegyében telt el. Majdnem elviselhetetlenül magányossá váltam miatta, még ma is nagy teljesítménynek tartom, hogy ellenálltam a kísértésnek, és senkinek sem szóltam róla. A falloszáromról 65 éves koromban szóltam először. Óriási képződmény, amely majdnem a mennyezetet súrolta, bőrből és eleven húsból állt, fejben végződött, csak egészen fent a fejtetőn látszott egyetlen szem. Ilyen formán kapcsolatom a világgal már eleve olyannak formálódott, mint amilyen most. Ma is magányos vagyok. Gyakran voltam lehangolt. Tulajdonképpen nem is az voltam, hanem a titkom foglalkoztatott. Sajátos lelki megnyugvást nyújtott, ha kövönültem. Ez minden kétségemtől megszabadított. Amikor arra gondoltam, hogy én vagyok a kő, megszűntek a konfliktusok. A kő nem bizonytalan, nem ösztönzi semmi a megnyilatkozásra, hanem örökké van. Jó magam ellen, mert csupán átmeneti jelenség vagyok, amely feloldódik a legkülönfélébb emóciókban, akár a láng. Ekkor tájt kezdtem kételkedni mindenben, amit apám mondott. Ha meghallottam prédikációját a kegyelemről, mindig a magam élménye jutott az eszembe. Amit ő mondott, az elkopottnak és üresnek látszott. Sokat vitatkoztam apámmal.
1: Ugyan, fiam, te örökké gondolkozni akarsz. Az ember ne gondolkozzék, hanem higgyen.
0: Ha nem átérésre és tudásra van szükség, akkor add meg nekem ezt a hitet.

0: Most fölmehetsz a csúcsra, de egyedül. Én lent maradok, mert kettőnknek sokba kerül. Vigyázz magadra.
1: Hogy van?
2: Hát csak olyan, mint máskor. Nagyon gyönge. Azt kérdi, letetted-e már az államvizsgát?
1: Igen, minden rendben van. Haldoklik.
2: Hogy milyen gyorsan ment minden.

0: És filiszter lett mindegyik, ki oly büszkén végzett itt. Ó, Jérom, Jérom, Jérom, ó, kvé mutáció rérum. Van itt még egy dolgozat, a Jungé. Vitathatatlanul a legjobb, és első helyre tettem volna, de sajnos csalt. Honnan írtad ki? Vadd meg az igazat.
1: Nem, nem másoltam, ellenkezőleg mindent beladtam, hogy jó dolgozatot írjak.
0: Hazudsz! Ilyen dolgozat ki sem telne tőled. Senki el nem hinné rólad. Egyet mondhatok. Ha tudnám, honnan írtad ki, repülnél az iskolából.

0: Itt van Jung dolgozata. Egyenesen brilliáns munka, de olyannyira a kis ujjából rázta ki, hogy látszik rajta, milyen kevés fáradtságot fordított rá. Megjósolhatom neked, Jung, hogyha mindent ennyire félvárról veszel, bajosan fogod magad átverekedni az életen. Ahhoz komolyság, lelkiismeretesség, sok munka és vesződtség kell, becsületes, lelkiismeretes és szorgalmas munka. Ez az életben a siker útja.
1: Alacsony emberi lények. Azt hiszik, hogy a nemtelen és kegyetlen muzsika az élet törvénye. És amit ők érnek, az maga az élés.
2: Isten világa. Az Isten világába tartozik minden ember fölötti. A vakító fény, a szakadék mélyének feneketlen sötétsége, idő és tér határtalanságának hideg közönye és az irracionális véletlenek világának hallatlan grotessége. Isten az én szememben egyáltalában nem épületes.
1: Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, s kis életünk álomba van kerítve.
0: Mert látom, nem vagyunk mi semmi más, csupán üres képmások, mind, kik élünk, könnyű árny. Az élet és az álom közti igen szoros rokonság valóban nagyon közelről érint meg minket, és ne is szégyeljük-e rokonságot bevallani. Az élet és az álmok egy ugyanannak a könyvnek alapjai. Az összefüggő olvasást hívják úgy, hogy valóságos élet.
2: Schopenhauer, ő volt az első, aki a szenvedésről szólt, ami a világban láthatóan és erőszakosan körülvesz bennünket. Tévejgésről, szenvedélyről, gonoszságról, amit a többi ember, mintha alig venne figyelembe, vagy unosuntalan harmóniában és egyértelműségben akar feloldani. Végre akadt valaki, akinek volt bátorsága felismerni, hogy a világ alapjai valamiképp nem olyan igazán jók. Világosan kimondta, hogy az emberiség történetében a sok szenvedésnek és a természet könyörtelenségének az alapja egy hiba. Nevezetesen az, hogy a világot megalkotó akarat vak.
1: Mit jelent az, hogy világ? Azt, hogy az ember katona, bíró s hazafi. Azt, hogy védi önmagát, vigyáz a becsületére, hogy a maga előnyét akarja, meg hogy büszke. Napjainkban minden pillanat, amely gyakorlatba fordul át, minden ösztön, minden értékelés, amely tetté válik, antikeresztény. A hamisság miféle torz szüleményének kell a modern embernek lennie ahhoz, hogy ennek ellenére sem szégyelli magát kereszténynek nevezni.
2: Az öreg torony titkáról csak is én tudtam. A toronyban állt egy oszlop. Ez odafenn egészen finom ágacskákra oszlott, mint valami gyökértörzs. A gyökerek egyfajta szellemi eszenciát szívtak magukba, és továbbították a törzs felé. Ez a természet létfontosságú titka volt, amelynek ismeretlen módon valamiképp tudójává váltam.

Beláttam, semmire sem jutok, ha más dolgokról is beszélek, mint amit mindenki tud. Aki e tekintetben naív, az nem érti, hogy embertársára milyen sértő, ha olyasmiről beszél vele, amiről annak fogalma sincs. Az efféle galátságot csak az írónak, az újságírónak vagy a költőnek bocsátják meg.

0: Freud volt az első igazán jelentős ember, akivel sorsom összehozott. Akkori ismereteim szerint nem akadt senki hozzám érhető. Amit mondott, mentes volt minden közhelytől. Első benyomásaimban mégis volt valami tisztázatlanság, értetlenség. Mindenekelőtt Freudnak a szellemmel kapcsolatos véleményét éreztem igencsak kérdésesnek. Valahányszor a szellemiség kifejeződése akár emberben, akár műalkotásban nyilvánvaló lett, ő élt a gyanúperrel és elfojtott szexualitásra célzott. Ezzel én szembeszegeztem, hogy az ő hipotézise, ha logikusan végig gondoljuk, megsemmisítő ítéletet mondana a kultúráról, mert ő bohózatnak, az elfojtott szexualitás morbid termékének tüntetné fel a kultúrát.
1: Valóban, így is van. A sors átka ez. Tehetetlenek vagyunk vele szemben. Kedves jung barátom, ígérje meg, hogy soha nem adja fel a szexualitás elméletet. Ez a legfontosabb. Tudja, dogmává kell tennünk, megrendíthetetlen bástyává.
0: Bástyává? Mi ellen?
1: A fekete szennyáradat, az okkultizmus ellen.
0: Földerenged bennem, hogy az érosz és hatalomvágy tulajdonképpen egy azon apának egymással meghasonló gyermekei. Viharos csöngetés rázta fel a házat. Az egész házat, mint a nagy sokaság töltötte volna meg. Csak úgy nyüzsgött a szellemektől. Ott tolongtak. Az ember úgy érezte, levegő sem jut. Az Isten szerelmére mit jelentsen ez?
2: A holtak visszatértek Jeruzsálemből, ahol nem találták meg, amit kerestek.
1: Bebocsátatást kértek hozzám, s hogy tanítsam őket. Én pedig ekképp tanítottam őket. Halljátok, a semminél kezdem. A semmi ugyanaz, mint a teljesség. A végtelenben a teli ugyanolyan, mint az üres. A semmi üres is, megtelt is. Ugyanígy mondhattok a semmiről valami mást is. Például, hogy fehér vagy hogy fekete. Hogy nincs vagy hogy van. Ami végtelen és örök, annak nincsenek tulajdonságai, mert minden tulajdonság az övé.
2: Ható,
1: nem ható,
2: teljesség,
1: üresség,
2: élő,
1: halott,
2: különböző,
1: egyforma,
2: világos,
1: sötét,
2: erő,
1: anyag,
2: idő,
1: tér.
2: Éjszaka a halottak a falak tövében álltak, és azt kiáltozták.
1: Istenről akarunk hallani. Hol van az Isten? Meghalt.
2: Isten nem halt meg. Ugyanolyan élő, mint amilyen valaha is volt. Isten kreatúra. Mert határozott valami.
1: Jöttek felém a halottak, ahogyan a mocsarakból felszálló köd, és így kiáltoztak.
2: Beszélj nekünk még a legfelső Istenről.
1: Ő a nagyfán maga, és ő a kicsi. Ő Priapos. Ő az alvilág szörnye, ezerkarú polip, szárnyas kígyó, tekervény tombolás. Ő a teknőcök és békák ura. Ő a teli, amely egyesül az üressel. Ő a szent bagzás. Ő a szeretet és a szeretet gyilkosa. Ő a szent és a szentség elárulója. Ő a nappal legtisztább fénye és az őrület legmélyebb éje is. Őt látni vakság.
2: Ekkor a halottak zokogásban törtek ki és toporzékoltak, mert még nem voltak tökéletesek. Zúgolódva, morajlón népesítették be a halottak a teret, és így szóltak.
1: Beszélj nekünk, elátkozott, az istenekről meg az ördögökről.
2: Napisten a legfőbb jó, az ördög az ő ellentéte. Íme tehát vagyunk két istenetek. De sok főjó van, és sok súlyos rossz. Ezek között pedig van két istenördög. Az egyik az égő, a másik pedig a növekvő. Az égő az érosz láng alakjában. Úgy világít, hogy közben elemészt. A növekvő az életfája. Zöldes növekedése közben eleven anyagot gyűjt halomra. Az érosz föllángol és elemészt. Az Az életfája viszont nő, lassan és szüntelenül, időtlen időkön át. Jó és rossz egyesülnek a lángban. Jó és rossz egyesül a fa növekedésében. Élet és szeretet szemben állnak egymással isteni voltukban.
1: A holtak gúnyolódtak, és így kiáltottak.
2: Beszélj nekünk, bolond, az egyházról és a szent közösségről.
1: Az istenek világa a szellemiségben és a nemiségben teszi magát nyilvánvalóvá. Az égiek a szellemiségben jelennek meg, a földiek a nemiségben. A szellemiség befogad és átölel. Ő női, és ezért Mater Cölésztisznek, mennyei anyának nevezzük. A nemiség nemz és teremt. Ő férfi, és ezért úgy hívjuk Phallos, a földi atya. A férfi nemisége inkább földi, a nő nemisége inkább szellemi. A férfi szellemisége inkább égi, a nagyobb felé törekszik. A nő szellemisége inkább földi, a kisebb felé törekszik.
2: A nemiség démona kígyóként közelíti meg lelkünket. Félig emberi lélek ő, és úgy hívják a gondolatvágya. A szellemiség démona fehér madárként ereszkedik alá lelkünkbe. Félig emberi lélek ő, és úgy hívják a vágy gondolata.
1: Az éjjel azonban megint eljöttek a halottak, és így szóltak.
2: Egy valamiről elfeledkeztünk szólani. Beszélj nekünk az emberről.
1: Az ember kapu, amelyen át az istenek, démonok és lelkek külső világából beléptek a belsőbe, a nagyobbik világból a kisebbikbe. Hangyányi az ember, semmi sem. Már is magatok mögött hagytátok őt, s megint kint vagytok a végtelen térben, a kisebbik vagy belső végtelenségben. Itt az ember, ott az Isten.
2: Itt gyengeség és semmiség. Ott örök teremtő erő.
1: Itt merő sötétség és nyírkos hűvösség.
2: Ott csupa nap.
0: Erre halottak, elhallgattak és fölszálltak, mint füst a nyáját őrző pásztor éjtüzéről.

0: Nagy istennők trónolnak végtelen magányosságban, túl időn s teren. Őket a szó leírni képtelen. Az anyák.
1: Anyák.
0: Megdöbbente szó?
1: Anyák, anyák, mély átborzongató.
0: Valóban az. Nevük nem ismeri halandó, és ritkán ejtjük ki mi. Mélyek mélyére száj, ott lesz nyomukra. A te hibád, hogy rájuk szorulunk ma.
1: Hol az út?
0: Nincsen út. Láb sohasem tapos a járhatatlanon. Utazni nem kívánatos a nem kívántba. Elszántad magad? Nincs zár, nem kell félrehúznod reteszt se. Csak hány vet a magányok végtelenje? Sejted, mi a magány, a sivatag?
1: A múltból ismerőse szag. Utamtán a világba nem vitt tanulni és tanítani a semmit. Ha józanul kimondtam, mit tudok, az ajos tagadás túlharsogott, sőt, bosszantó csapásoktól találva vadonba kellett bújnom a magányba.

Az elkülönített helyiség az egyedül létet jelenti számomra. A kulcsa mindig nálam van. Senki oda be nem léphet, ha csak nem az én külön engedélyemmel. A töprengés és a képzelődés kuckója ez gyakran nagyon kellemetlen képzelődéseké és roppant keserves gondolkodásé. A szellemi összpontosítás helye. Először nem is igazi házat terveztem, hanem csak egy egyszintes építményt, középen tűzhelyet, a falak mentén fekvőhelyekkel, a féle primitív lakhelyet, olyan lakhelyet, amelyik megfelel az ember ősi érzéseinek. A védettség érzését kellett közvetítenie, nem csak testi, hanem lelki értelemben is. Elkészültekor megállapítottam, hogy valóságos lakótorony lett belőle. Kezdettől fogva roppant erősen kötött a toronyhoz a nyugalom és a megújulás érzése. Úgy szólván anyai otthont jelentett nekem. Az érlelődés lett számomra a torony. A féle anyaöl, vagy más anyaszerű alakzat, amelyben ismét az lehettem, ami vagyok, voltam és leszek. Olyan érzéssel ajándékozott meg a torony, mint a kő formájában születtem volna újjá. Olykor szinte feloldódom a tájban és a dolgokban. Magam élek minden fában, a hullámok csobogásában, a felhőkben, a jövő menő állatokban. Mindennek megvan a maga története, benne az enyém is, és tere van a rejtett okok nem térbeli tartományának. Magam fűtöm a kályhát meg a tűzhelyet. Esténként meggyújtom a régi lámpásokat, fát vágok és megfőzöm az ételemet. Az ilyen egyszerű dolgok teszik egyszerűvé az embert, pedig milyen nehéz egyszerűnek lenni. Itt áll a kő a jelentéktelen, árát tekintve is olcsó, megvetik mind az ostobák, annál jobban szereti, aki tudók.

0: A látomások során átélt érzések szépsége és intenzitása minden képzeletet felülmúlt. A leghatalmasabb élményt jelentették ezek a víziók, amelyekben valaha is részem volt.
1: Hol csütötte, buja kertben van. Érez, amit ember még sohasem érzett. Rezeg, remeg benne a lélek, minden sóhajtás. A kert körülötte szótlan. Szinte lélegzik a csend, mint valami élő lény. Ott fekszik a széles pázsit tisztás közepette, és magába leheli ezt az egész bársonyos sötétkék mindenséget. Fölötte az ég, a csillagos ég, a mélységes kék ég, szelíden csillogó, szemérmesen rezgő, büszkén ragyogó csillag seregével.
0: És aztán jött az ellentét a nappal. Elgyötört és idegileg teljesen kimerült állapotba kerültem. Minden ingerelt, minden túlságosan anyagi volt, túlságosan durva és túlságosan nehézkes, térben és szellemileg korlátozott, felismerhetetlen célok érdekében mesterségesen beszűkített. Ugyanakkor mégis volt ebben a nappali valóságban valamiféle hipnotikus erő, hogy az ember hinni tudjon benne, mintha ez volna maga a valóság, holott mégiscsak tisztán fel lehetett ismerni jelentéktelenségét. Tulajdonképpen azóta sem szabadultam meg attól a benyomástól, az eredeti értékére visszaállított világhit ellenére sem, hogy az élet csupán kivonata a létnek.
2: Közeli és megfoghatatlan az Isten, de ahol veszély fenyeget, fölmagaslik a menedék is. Sötétségben fészkelnek a sasok, s félelmet nem ismerve járnak a szakadék fölött az alpok fiai az ingatagfa hídon. Tehát, mivel körös körül az idő ormai tornyosulnak, s közel élnek szeretteink, tikkadva a legkülönállóbb csúcsokon, adj ártatlan vizet nekünk, adj szárnyat, hogy hűségesen átjuthassunk és visszatérjünk.

0: Azt álmodtam egyszer, hogy meglátogattam egy körülbelül 2 hete elhunyt barátomat. Amíg élt, soha nem ismert mást a konvencionális világnézetnél, és megrekedt ebben a reflexiómentes tartásban. Az idő őszre járt, a vénfák lombja már aranylott, és szerint napfény ragyogta be a képet, ott ült a barátom egy asztal mellett a lányával, aki pszichológiát végzett. Tudtam, hogy éppen a pszichológiáról magyarázza apjának a legszükségesebb tudnivalókat. Őt pedig annyira lenyűgözték a hallottak, hogy engem csak egy kézmozdulattal üdvözölt.
1: Most ne zavarj!
0: Szellemvilág, ment a gonosz karmától már elélek. Ki holtig küzdve fáradoz, az megváltást remélhet. S ha hozzá felsőbb szeretet hatalma fogta pártját, a boldog égi seregek örömrepesve várják. Az ember szempontjából így hangzik a döntő kérdés. Vállalod-e a végtelent, vagy sem? Ez életének kritériuma.

Csak akkor nem vesztegetem érdeklődésemet semmiségekre és csekély jelentőségű dolgokra, hogyha tudom, hogy a határtalan a lényeg. Ha ezt nem tudom, akkor ilyen vagy olyan tulajdonság kedvéért, amelyet személyes javamnak tekintek, ragaszkodom hozzá, hogy a világban számít csak valakinek. Tehát mondjuk a tehetségem vagy a szépségem miatt. Végső soron csak a lényeg révén számít valaminek az ember. És ha az nincs a birtokában, akkor elrontotta az életét. A másik emberrel való kapcsolatában is az a döntő, vajon kifejeződik-e benne a határtalan vagy sem. Fontos, hogy legyen valamilyen titkunk, és sejtsük, hogy van nem tudható dolog is. Aki sohasem tapasztalta, fontos dolgot mulasztott el. Kell az embernek éreznie, hogy egy bizonyos tekintetben titokzatos világban él, amelyben megeshetnek és megtapasztalhatók soha meg nem magyarázható dolgok is, nem csak olyanok, amelyek a várakozásnak megfelelően történnek. Mere tartozik ebbe a világba a váratlan és a hallatlan. Csak is így teljes az élet. Nekem kezdettől fogva végtelenül nagy és fölfoghatatlan volt a világ.

0: A világ, amelybe beleszülettünk, durva és borzalmas, de egyúttal istenien szép is. Vérmérséklet dolga, ki mit hisz túlsúlyban levőnek, az értelmetlenséget vagy az értelmet. Aggódva remélem, az értelem kerül túlsúlyba és nyeri meg a csatát.
1: Ó, zűr! Még minden rendezetlen. Ám az emberek ragyognak folyton, mint ünnepi lakomán vagy tavaszérkezéskor a tornyon. Egyedül én vagyok nyugodt. Nem állok a fénybe, akár a még világra nem hozott. Forgok az áramlásban, nem lel szilárd helyet a lábam. Mindenkinek van bőviben, csupán nekem nincs semmi sem. Lám, bolond szív jutott nekem. Ó, zűrzavar! A közönséges emberek ragyognak, homályban én vagyok csak. A közönséges emberek mind szemfülesek. Közönyös én vagyok csak. Örvénylő tenger ragad magával. Sodródom, nincs megállásom. Mindenkinek megvan a dolga. Bolondnak, durvának csak én mutatkozom. Egyedül én vagyok más, mint az emberek, mert az ősforrásból táplálkozom.

Nevek ürügyén Jung. Közreműködött Jung szerepében Gábor Miklós, továbbá Bodnár Erika és Helyei László. A felvételt Diósi Sarolta, Kis Tamás Csilla, Kúnya Csaba és Varga Károly készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

Az összeállítás 1995-ben készült, és legutóbb 1997. január 14-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ilyettemben lettem pszichológus. Dr. Gyökösi Endre lelkészpszichológussal beszélget Dimény Judit.
1: Tetszik-e azt tudni, hogy nagyjából hány éve ismerjük egymást?
2: Hát, több évtizede.
1: Ez így igaz. Több mint 30 éve.
2: Több mint 30
1: Bizony.
2: Éve.
1: Ugye? És amikor én 30 évvel ezelőtt először találkoztam dr. Gyökösi Endrével, akkor egész biztos azt mondtam megszólításként, hogy nagy tisztelet úr. És ez a kicsikét hivatalos, tiszteletteljes, távolságtartó megszólítás eléggé hamar átváltott Bandi bácsiba.
2: Én már mindenkinek, és nem is szeretem a professzor uraznak, még a diákjaim is Bandi bácsinak szólítanak, mert nekem ez kedvesebb. Mondjuk így, hogy ilyen hiú vagyok, hogy professzorból doktor sok van, de Bandi bácsi csak én vagyok. És így ez mindenki tudja, az a Gyökösi Bandi bácsi.
1: Ugyanakkor az elmúlt években hallottam egy olyan bemutatást is, meg megszólítást, ami számomra új volt. Mégpedig ez, hogy pasztorálpszichológus.
2: Magyarországon új, Európában, Amerikában régi, pasztorálpásztor. Tehát kész pszichológus pontosan lefordítva magyarul.
1: Bandi bácsi nem csak tudja a pszichológiát, hanem természetesen tanulta is, meg tanítja is.
2: Igen, hát majdnem humorizálnom kell, én ilyettembe lettem pszichológus, mert amikor a 30-as évek végén én elkezdtem a lelkészi pályámat, hittant kellett tanítanom gimnáziumba. Egy nagy munkásvárosnak, Újpestnek lettem a vezető lelkésze, megijedtem. Tudnélik, akkor döbbentem rá, hogy én ismerem Ábrahám, Izsák, Jákob családfáját, meg a Ótestamentum emberét. Ismerem az Új Testamentum emberét a Bibliából. A teológián azt szépen megtanították, hogy azok kicsodák. És amikor fölmentem a katedrára, vagy fölmentem a szószékre, rádöbbentem a lecsukódó, vagy megüvegesedő szemektől, hogy azt az embert, akinek nekem szolgálni kell, nem ismerem.
1: Annyira más az ótestamentumi, illetve újtestamentumi ember, mint a mai ember?
2: Hát bizonyos fogig más, mert az örök emberi tulajdonságok azok megmaradnak, de hát mégis az egyik 3000, a másik 2000 évvel ezelőtt járt, és ma nyilván Jézus is nem szamár háton lovagolna be Jeruzsálembe, hanem egy kis Trabanton. Sok minden változott. Minden esetre én rá jöttem, hogy nem csak a héber és görög egzegézis kell tudnom, tehát a igének az értelmezését, hanem az ember egzegézishez is értenem kell. Tehát ismernem kell azt az embert, akivel én foglalkozom, és akkor miután már volt egy tanítói oklevelem, mert azt nekünk meg kellett szerezni a lelkészi mellé, hogy hitoktatni tudjunk, már ott kedvet kaptam a pszichopedagógiához, és akkor gondoltam, hogy én jobban ismerjem az embert, beiratkoztam újra az egyetemre, de most már nem a teológiára, hanem akkor még a Pázmány Péter Tudományegyetem volt a pszichopedagógiai szakra, és el is végeztem, Debrecenbe doktoráltam, és főleg kint Svájcba mélyítettem én ezt el a mélylélektant, mert ott tanítják igazán ezt. Ott ismerkedtem meg a nagy szellemóriással, Carl Gustav Jungnak a könyveivel, tanulmányaival, munkáival. Én ott nagyon sokat tanultam, és így jöttem haza, hogy én erre a munkára, erre a szolgálatra szentelem magam. Én mélyen szeretem az embert, mindig bárki, ha benyit hozzám, izgalom fog el ilyen vénfejjel és 40-45 éves szolgáltan, hogy jaj, egy új világ lépett be, egy új valaki, aki abban a pillanatban, hogy leül velem szembe, hallatlan érdekel. És hogy megindul bennem valami empátikus hullám, hogy jaj, most hogy tudnám én ennek a szívét elérni?
1: Bandi bácsi naponta leül szembe emberekkel, igen, és átveszi a gondjukat. Hogy lehet ezt lelki energiával bírni, és egyáltalán mennyire szabad, mennyire kell azonosulni azokkal, akik eljönnek és feltárják az életüket, és mennyire kell valamiféle távolságot tartani tőlük.
2: Igen, ez egy különös kettősség, ambivalencia. Hát én ezt így nevezem, az egyik könyvem végén írom is a be- és kimosakodás elméletét. Én, mint egy sebész előtte, imádságban, csöndben, ne hangozzék kegyesen a térdeimben, bemosakszom, mielőtt jön valaki, hogy oda tudjak figyelni, koncentrálni. És mikor elmegy, akkor kimosakszom, mert ha nem mosakszom ki, akkor bizony az a sok szenny, az a sok szörnyűség, az a sok félig betegség, félig bajba jutottság és szekundér egy másodlagos fertőzést okozhat, és okoz is sokszor, bele szövődnek az álmaimba egyszer-egyszer, ha nem nagyon sikerül ez a kimosakodás. A feleségem is segít ebben, mert nagyon kedves esti beszélgetéseink vannak, és azok többé-kevésbé kimossák belőlem az napot, de most ez ne hangozzék panasznak, azért a szívinfarktusért, amit kaptam, azért nekem meg kellett dolgoznom. Aki mindent a szívére vesz, és nekem a szívemre kell, hogy vegyem, óhatatlan, hogy ki van téve, hogy kap egy szívinfarktus.
1: Azt szokták mondani, hogy a Schusternek gyakran lyukas a cipője. Hogyha Bandi bácsi közvetlen környezetében, akár gyerekek között, vagy kisebb vagy nagyobb családban akadtak ugyanilyen lelki problémák, akkor is tetszett tudni segíteni?
2: Arra nagyon vigyázok, hogy otthon ne legyek pszichológus. Az nincs borzasztóbb, hogyha én a pszichológus szemével nézek a gyerekeimre, unokáimra, már dédunokám is van, és a feleségemre. Nem, én otthon apa vagyok, férj vagyok, nagyapó, dédapó. Nem, ott nagyon vigyázok. És ha a gyerekeimnek valami problémája volt, egy hívő kollégámhoz, pszichológus, pszichiáter kollégámhoz küldtem, mint ahogy egy orvos nem operálja meg a saját gyermekét vagy feleségét, úgy én sem.
1: És ezt ők is jónak érezték így?
2: Hát volt, aki azért kér tőlem tanácsot, soha nem adok nekem elvem a különösen felnőtt gyerekeimnek tanácsot, csak ha kérik. Még akkor is a férjhez ment, vagy megnősült gyerekeimnek akkor adok tanácsot, ha azt mondom, hogy üljön ide a párod mellét, csak kettőtökkel beszélgetek.
1: És a Bandi bácsinak tanácsra van szüksége, akkor kitől szokott tanácsot kérni?
2: A feleségemtől, meg a gazdámtól, az én Uram Jézus Krisztustól. Sokszor fölteszem a kérdést, hiszen meg kellett tanulnom a Bibliát, Új Testamentumot, szinte görögül tudom, hogy Uram Jézus, most ebben az esetben te mit tennél? Általában, ha fölteszem, bár többször tenném fel, kevesebb bakit csinálni, kevesebb hibát csinálni, mert akkor valahogy mindig beugrik egy ige, hogy mit tett akkor Jézus, amikor ő élt, és az ma is érvényes, különös módon.

Meg kell, hogy mondjam, előbb beszéltem a be- és kimosakodásról, hogy én esténként, mielőtt elmerek aludni, vagy mielőtt attól félnék, hogy most nem tudom kimosni magamból a mai beszélgetéseket, akkor fölteszek egy kazettát Bachtól, legtöbbször, hát nem csak tőle, Mozartot is hallatlan szeretem, Brahmsot is, de a rendszerint, ha fáradt vagyok, Bachot hallgatok, az átmos, kimos, és igét hirdet nekem a szövegén, dalamán keresztül, és ezért nevezem én őt ötödik evangélistának. Nekem az, hát lehet, hogy más valakinek. Bachnak az egész muzsikája imádság, nekem. Abban annyi transzcendencia van, ember és világ fölötti sugallat, ihletés. Hát végénben ő is valahonnan vette azt a muzsikát, és nekem az az érzésem, hogy nagyon sokat kapott ő felülről. És azt kottajegyekkel látta el.

0: mi az, ami még így Bandi bácsinak úgy gazdagítja az életét, hogy aztán az valahogy transformálódva beleömlik mindabba, amit másoknak tovább tud adni szóban vagy írásban?
1: Hát egyrészt, hogy Istenem kegyelmes volt hozzám, hogy olyan élettársat, párt, feleséget kaptam, én már 51 év óta csiszolgatjuk, vésegetjük egymást, aki nekem hallatlan nagy segítség, okos svájci asszony, több nyelven beszélő, nagyon intelligens asszony, egy professzoromnak a lánya, addig jártam a professzoromhoz könyvekkel, míg ott hagytam a könyveit, elhoztam a lányát. De nagyon jó jártam vele, mert még ma is nagy segítség, úgyhogy gyakran előfordul az, hogy nem vagyok otthon, valaki beesik hozzám, és véletlenül a feleségem ráér, és az is megtörtént már, hogy mióta megérkeztem, azt mondtam, hogy jó, a Reini nénivel, a Reinhildnek nevezik, már megbeszéltem, most már el is megyek Bandi bácsi, már ő már engem rendbe tett, tehát mondjam így nagyképűen, hogy a tanár segédem, vagy adjunk tusom, de nagyon jól össze tudunk dolgozni,

0: olvassa fel a legújabb, muszáj, kell, bocsánat ezért a csúnya szóért, együtt haladnom még ma is a tudománnyal. Ő olvas fel. Itt-ott megáll az, hogy a patikám, kedvesen mondja, ezt nem szamárság? És akkor egy nagyot nevetünk és vitatkozunk, hogy szamárság vagy nem szamárság. Tehát együtt tudunk gondolkodni, és akkor ő olvassa fel a napi lapot, folyóiratokat, a magyart is kitűnően tud magyarul, dialektusán érződik, hát hála Istennek ilyen felesége. A másik pedig van egy kedves hobbim, ha fáradt vagyok, van egy parányi kis kertem, 50 rózsám, azt ápolom. Hát persze az is lelki gondozás, mert az is szúr. Az is megsebez, de én azt nagyon szeretem.
1: De illatot is ad.
0: Illatot is ad, szúr is. És most ez lehet, hogy infantilis, gyerekes dolog, de szinte minden rózsámnak nevet adtam, hogy na most a Jolika most milyen szépen kisárgult, most a Sanyika milyen szép lila lett, és itt tovább persze lehet ezen mosolyogni, de hát Jézus mondja, hogy legyetek olyan, mint a kisgyermekek, mert ővéki a mennyek országa. Ez nem az öreg ember gyermekessége, talán inkább gyermekdettsége. Előbb felnőtték kell lenni, hogy újra gyermekdeddé lehessen az ember.

0: Nem beszéltünk még valami szépről és fontosról, a versekről, a versírásról.
1: Hát igen, elkövettem ezt a nagy bűnt, hogy én mint teológus már harmad-negyéves teológus verseket írtam, és két verses kötettem meg is jelent, kiadták, nem én magam adtam ki, azt kiadták, és a Nyugatba Babics hozta le az első verseimet, és szép leveleim vannak nekem, kézzel írott Babics levelek, amik most hát komoly értékek, amiben egyikben azt mondja, hogy ön költő, tiszteltes úr, és csak írjon dalvez, jól esett, és azt a verset, amit akkor beküldtem, meg is jelent a Nyugatba. Tehát úgy indultam, mint költő. Na most az én drága, aranyos lelkiatyám és püspököm Ravasz László törte derékba az én verselő pályámat, amikor az ő kis csípős humorával, amikor dedikálni vittem az egyik verses kötetemet, vagy illetve hát ajándékba vittem dedikálva, neki azt mondta, nem baj, fiam, majd elmúlik.
0: Hát ez elég hát, rémes élmény lehetett.
1: Hát az nagyon megsokkolt, és ezt ő látta rajta, hogy elszomorodok és lekonyulok, és a kedvesen azt mondta, tudod, fiam, én is úgy kezdtem. Az olyan, mint erdélyi lelkész és később teológiai tanár, majd püspök, verseket írtam. Aztán rájöttem, hogy nem ez a mi szolgálatunk, én kinézem belőled a tudóst. És hasznot fogod látni a versírásnak, mert érthetőbb stílusban, szebb magyarsággal, és nem tudományos szakzsargomba fogod azokat a könyveket megírni, amit én tőled elvárok. Igaza lett. Talán olvasmányosabb, ha merni úgy mondani, egyik-másik könyvemben kerülöm az idegen szavakat, igyekszem mindent szép magyar stílusba megírni, és talán egyik-másik könyvem azért ír meg több kiadást, mert az nem csak szakembereknek való, hanem bárki, legalább akinek van egy érettségéje, már azt el tudja, meg tudja érteni.
0: De szerintem a prédikációjában is nagyon érződik Bandi bácsinak az, hogy szépen beszél, és hogy a költészettel kapcsolata van.
1: No, hát azért ennek édesapámnak is köszönhetem, mert nálunk akkor még nem volt akkor rádió sem, mikor én diák voltam, meg televízió különösképpen nem. Az esti szórakozásaink az volt, hogy apámnak volt egy óriási ezer ennyihány kötetes versgyűjteménye, amit neki ez volt a hobbija, ő színekbe látta a verseket, és például Adit bordóba kötötte, Szabolcskát fehérbe kötötte, Berdát sárgába kötötte, és így sorolhatnám, és akkor este leültünk, és azt mondta, hogy na, anyuka, így szólította édesanyámat, na fiam, ma lila, vagy sárga.

0: sárga vagy kék verseket olvassak nektek. És mi esténként azzal töltöttük sokszor az estiket, hogy apám nagyon szépen magyarul beszélve gyönyörűen tudott verset felolvasni, és hallatlan élveztük. Hát ez belém szívódott. Hát abban a fészek melegben, mert fészek melegben nőttem fel. Nagyon szerető szüleim voltak. És én ott rengeteg verset, verssel itatódtam át. És belém szívódott Arany János magyarsága, Petőfi hegykessége, Berdának a szókimondása, Adinak a különös, sajátos stílusa, ezek belém ivódtak. És én ma is, ha egyszer-egyszer fáradt vagyok, akkor például Radnódit hallatlan szeretem, az ott van az éjjeli szekrényemen, ha fáradt vagyok, Radnódit olvas. Hallottan szeretem Áprilit, Jékelit, akik még, vagy Tóth Árpádot, Uramisten, Tóth Árpádot. Jaj, de szeretem. Az muzsika.
1: Ez az esti versolvasást, ezt aztán nem tetszett tovább csinálni a saját gyerekeivel?
0: Sajnos, drágám, szerettem volna, de nem volt rá időm, mert háború alatt egy anti-egyházas világban és egy munkásvárosban, Újpesten őrültem, ha este beleestem az ágyban, mert én reggeltől estig nekem trappolni kellett, beteget látogatni, kórházról kórházra szaladgálni, haldoklókat vigasztalni, és akkor valaki bejött hozzám, már várt, mire hazaértem. Bizony, a feleségem nevelte a gyerekeimet, nekem kevesebb idő volt rájuk, ezt meg kell vallanom, hogy itt értettem meg sokszor a cölibátusnak az előnyét, hogy a katolikus lelkész tényleg egészen oda szentelheti az életét. Nekünk sokszor meg a gyerekeinkkel nem tudunk eleget foglalkozni. Egyszer egy-egy gyerekemtől megkaptam, és akkor nagyon megrendültem, nem is olyan régen. Tudnék, amikor volt valaki nálam, egy kis táblát csináltam, hogy stop. Ráakasztottam a szobám kilincsére, már 5 gyerek trappolt be, és akkor egyszerre berobbantak a szobába, és ott ült egy zokogó asszony. Hát, hogy ez ne történjék, megcsináltam egy stopot, ne jöjjenek be. És most nem régen az egyik gyerekem azt mondta, majd elsírtam magam, de jó, hogy most már édesapámnak nincs a kilincsén a stop. Tehát akkor ők úgy emlékeznek, az nekik rosszul esett. De ma már ezt a gyerekeim, nem azt mondom, hogy megbocsátották, de ma már ők is felnőttek, nekik is gyerekeik vannak. Ma már azt hiszem, hogy ezt utólag megért.

0: Hadd szemelgessek egy kicsit az idézetek között, amelyeket a könyvekből kivettem, és nekem nagyon tetszettek. Két Paracelsus idézet. Az orvos legfontosabb gyógyszere ő maga, és minden ember számára a legjobb gyógyszer az ember.
1: Igen, ez így van. Ki mit sugároz ki? Nem mindig a tudomány gyógyít, hanem a puszta jelenlét. És a mai embernek már mindene van, csak embere nincs. Előfordult, hogy konkrét esetet mondjak, hogy valaki 10 órakor beesett hozzám, és mondta a magáét, és 12 órakor kikísértem az ajtóhoz, amikor bejött, azt mondta, áldás, békesség, mert mi protestánsok így köszönünk. Amikor elment az ajtóba, azt mondta, hogy áldás, békesség, és hozzátetett, de jót beszélgettünk. Isten látja, a lelkem meg se nyikkanta. Végig hallgattam, tartottam a lelki lavort, a tele lett, aztán az különböző szalonnabőrökkel, meg lelki megemésztetetlen dolgokkal, és hát én azt aztán a helyére teszem, odaöntöm, ahova kell. Ő neki az volt az is, és ez a lényeg, hogy jót beszélgetünk. Tehát anélkül, hogy reflektáltam volna bármilyen szavára, mert meg kell tanulni nekünk hallgatni is. Az a legtöbb lelkésznek a baja, hogy rögtön belevág a másik szavába. A lelkész pszichológusnak először meg kell tanulni, nagyon hallgatni, hogy azután beszéljen. Egyébként az sokkal nehezebb. Tudományosan kimutatták, hogy a aktív odahallgatás sok több pszichikus energiát fogyaszt el, mint a beszéd. Ezt a Chicagói Egyetem, azt hiszem, ha nem tévedek, azok kísérletezték, és erről egy nagy tanulmányt olvastam, és azóta tudom, hogy miért vagyok fáradtabb egy 2 órás odahallgatás után, mint egy órás tanítás, vagy igehirdetés után. Sokkal jobban kicsavar egy ilyen odahallgatás, mint egy igehirdetés. De már a Bibliában benne van. Szent Jakab azt mondja az első levele 12. részében, és ez nekem egyik alapigém, és ezt tanítom a fiatal teológusoknak. Így szól ez az ige. Legyetek gyorsak a meghallásra, késedelmesek a megszólalásra, és késedelmesek a haragra. Ezt az első kettőt hamar megértettem, hogy nagyon sokáig kell hallgatnunk, nem belevágni a szavába. A harmadik gondolatát Jakab apostolnak nem értettem, hogy legyetek késedelmesek a haragra. De aztán egy olyan 20-30 év után megértettem, mert mikor a Zsuzsi néni 41-szer mondja el ugyanazt, és szidja a unokáját, mert ilyen, olyan és így bánik vele, akkor megturósodik az ember gyomorsava, és akkor elkezd ingerült lenni, és nem véletlen a Bibliában, hogy ne legyél haragos, amikor hallgatsz valakit és beszél valakivel. Nagyon vigyázz, mert könnyen ingerülté lesz az ember, és a pszichológusok ilyenkor felállnak, kérik a borítékot és befejezték. Én nem állhatok fel, mint lelkész pszichológus. Közben sokszor fölfohászkodok, hogy Uram, jaj, Istenem, légy velem, hogy most ne boruljak ki, hanem majd leboruljak a végén, ne kiboruljak, mert azért ingerülté tud egy-egy beszélgetést. Mert olyan stupid baloncságokat mondanak, és olyan szamárságokat, hogy nehéz nem ingerültnek lenni. Látod, ez is benne van a Bibliában, gyorsak a meghallgatás, a késedelmesek a megszólítás, és nagyon késedelmes a ingerültségre, haragra. Na, hát ezt azóta én 300 oldalas szakkönyvekbe szétbotva olvasom pszichológiai megközelítésbe ezt az egy mondatot. Ilyen csodálatos a Biblia.

0: Hát én Bandi bácsit valóban sose láttam ingerültnek még. Most hadd valljak be valamit, azt a bizonyos televíziós portrét, amit egy-két évvel ezelőtt fölvettem videókazettára, az elmúlt napokban megmutattam egy külföldi látogatómnak, aki nem ért egy árva szót sem magyarul.
1: Igen.
0: És egy-két perc után megkérdeztem, hogy milyen embert lát ő itt beszélni, és hall ő beszélni, miközben a szavakat nem érti. És ezeket a szavakat mondta angolul, hogy rest, calm, quiet, peace. Tehát nyugalmat, csendességet és békét ére sugározni ebből az arcból. Ez számomra nagyon érdekes volt, hogy...
1: Érdekes, igen. Köszönöm, hogy elmondja, mert szinte meghat, mert én minden reggel ezt kérem az Istent. Ezt a belső békességedet el erre kell jutni. Ezt meg kell imádkozni, akármilyen paposan hangzik, ezt bizony meg kell imádkozni. És minden reggel olyan gyerekesen imádkozok én már, kéne nevesért, hogy én Istenem, jó Istenem, mai nap is te légy velem. Kész. Vagy én Istenem, jó Istenem, mai éjjel is te légy velem. Ennyi. Ilyen gyerekes imádságok van. Vagy odaállok az ablakhoz, kinézek egy kis csillagra, van nekem egy csillagom a dolgozó szobámból, kinézek, és akkor azt mondom, hogy ugye gazdám, marad köztünk minden a régibe. Ennyi az esti állítatom. Jézus azt mondja, ne legyetek bőbeszédőek, hát én nem vagyok bőbeszédő. Ismeri a szívemet, és ez a kapcsolat adja nekem ezt a belső békességet.
0: Ugye Bandi bácsi boldog ember?
1: Én az, egy nagyon boldog öreg ember vagyok. Négy dimenziós ember, nekem van egy plusz dimenzió, amiben élek, és amiben próbálok beleszeretgetni sok embert. És ez az, amit Pál apostol így nevez, hogy az Úrban. Testvéreim, szeressétek egymást az Úrban. Sokan azt hiszik, hogy ez egy barokkos, ilyen bibliai szószaporítás.
0: Mert sokan szokták úgy használni.
1: Hogy az Úrban. Ez egy nem kegyes szólam, ez egy dimenzió. Ez a háromdimenziós embernek a negyedik dimenziója.
0: Ez a kis csillag, ez nagyon meghatott engem, ez nagyon szép.
1: Igen, van egy saját csillagom.
0: Mint a kis hercegnek.
1: Hát tényleg, erre nem is gondoltam, van egy saját csillagom. Azt egyszer kinéztem az ablakon, és olyan szép, tiszta idő volt, hát már régen lakom abban az otthonban, és megtaláltam ezt a csillagot, és vénségemre, és olyan jóban vagyunk. És én azon a csillagon keresztül találom meg azt a transzcendens vonalat. Én vizuális ember vagyok, nekem azért ilyesmi is úgy látszik szükséges, és nekem kell egy kis csillag, és akkor úgy érzem, hogy na most megvan a kapcsolat fölfelé.

0: elhangzott műsorunkban dr. Gyökösi Endre lelkészpszichológussal beszélgetett Dimény Judit.
1: A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 4-én hangzott el a Magyar Rádióban.

Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Összeállítás magyar elekírásaiból. 5. befejező rész. Birka, borjú.

az Genge Báránhol. Az egykori Soroksári utcában, amelynek már régen Rádaira változott a neve, valamikor sűrű sorban követték egymást a vendégfogadók. Mindjárt az elején az akkori Széna, ma Kálvin tér szegletén invitálta vendégeit a Két Oroszlánhoz címzett városi fogadó. A 60-as, 70-es években itt laktak a zsokék és trénerek, és itt laktak az udvar mélyén levő istállókban a telivér versenylovak is, minthogy a Soroksári utcán vitt az út arra a régi lóversenytérre, melyet még Széchenyi István avatott föl a Rákos homokján az Üllei és a Soroksári vám között. A Két Oroszlánban volt szállása az első híres magyar zsokénak, Seres Andrásnak, és innen vezették később a versenypályára a ma híres, verhetetlen kincsemet. Kissé kíjebb nagy bérpalota emelkedik a Két Kék Bakok helyén, hol hajdan népes gyülekezetük volt heti vásárnapokon a falusi szekereknek és gazdáiknak. Azután más vendéglők és kocsmák következtek, míg nem eljutott az ember egy ütött-kopott házikóhoz, és meglátta rajta a szélben himbálózó cégért, bádogra festett, vézna kis fehér bárányt, és alatta a felírást: az Genge Báránhol. A címfestő nyilván azonos volt a Két Kék Bakok mesterével, azért tudta ilyen jól a helyesírást. Ez a kurta kocsma képviselte akkoriban Pesten a bárány vendéglők népes családját, melyből minden vidéki városban találhat az ember egy-egy feketét, fehéret vagy aranyat. Hogy Pesten a múlt század végén a Soroksári utca külső szakaszára szorult a bárány, alig hanem azért történt, mert akkoriban hanyatlott le errefelé a bárány és birkahús becsülete. Valahogy azt kezdték hinni itt a villámgyorsan növekvő városban, hogy bárány, birka csak a falusiaknak való. A városi néphez a beefsteak meg a roast beef illik a parádés kocsmákban. Mindig többen lettek olyanok, akik életükben meg se kóstolták a birkafélét. Kétségtelen, hogy a magyar, főként városi konyhán hosszú évtizedekig nem töltötte be az őt megillető szerepkört a birka, másként jú, melyet gyermekségében báránynak, kamaszkorában Tokjónak nevezünk, míg abban az állapotában, amidőn a szarvasmarhát ökörnek hívjuk, az ürű vagy berbécs névvel illetjük. Pedig a régi híres magyar konyha századokon át mindig szeretettel sorolta ételeink rendjébe a birkahúst, hiszen a juhászat a magyarság ősfoglalkozásai közé tartozik. Ez bizonyítja ennek a fogalmi körnek a hatalmas szókincse is. Elődeink nem ok nélkül kedvelték a birkahúst, s napjainkban Angliában a mutton, Franciaországban a mouton valósággal nemzeti eledel, s az olasz és a bécsi konyha, a törököt nem is említve, minden méltánylást megad neki. Nálunk, különösen Budapesten, gyakran furcsa meg nem értést, sőt ellenszenvet lát az ember, ha a birkahúsra fordul a szó. Fintorgatják az orrukat, s kijelentik, hogy nem szeretik. Nem szeretik, mondják, mert birka szaga van. Az ember tovább érdeklődik, és a keresztkérdésekre kiderül, hogy az illető egyáltalán nem is evett még e jámborházi állathúsából. Aki mégis megkóstolja, bizonyára híve lesz a roston sült sajtos ürübordának, a paradicsomos vagy vadmártásos birkacomnak, az egybesült ürügerincnek, a tárkonyos báránynak, a kelkáposztály zöldséges, bőven fűszeres ájrisztyúnak, a babbal készült ürütokánynak, sőt a juhhúsos kásának is, mely törökös formában piláfnak neveztetik.

palóclevessel 1934 tavaszán ismerkedtem meg közelebbről, amikor a vendéglősök boldog emlékezetű disznótoros vacsora versenyének bíráló bizottságát Gundel Károly magához invitálta záró és döntő ülésre méltán kedvelt ligeti vendéglőjének bűbájos különszobájába. Összeszokott, mondanom sem kell, valóban hozzáértő férfiakból álló kis társaság gyűlt egybe a kivételes alkalomra, melyen Gundel barátunk az ülés keretében valóban remek ebédet tálaltatott elénk a gyönyörűen terített fehér asztalra. Az ebéd már nem tartozott a disznótorosok sorába, amit azért is meg kell említenem, mert előzőleg a hosszúra nyúlt nemes mérkőzés folyamán mi, bírálók, 14 hurkakolbászos, orjaleveses, toroskáposztás vacsorát ettünk végig. Márpedig, tudva levőleg, sok a jóból is megárt, s ha éppen meg nem is árt, minden esetre teljes mértékben elegendő. Érthető tehát, ha mindjárt az első fogást, a címben említett palóclevest őszinte örömmel üdvözöltük, mely kellemes érzésünk valóságos üdvriadallá fokozódott, amint az első kanálnyit lenyeltük belőle. Világos, hogy mindenki repetált, és a konyhába csak a jól megtermett üres tál került vissza. Nem a palócföld a származási helye ennek a tüneményes eledelnek. Pesten termett. Az akadémia szomszédságában, a néhai való patriarkális István főherceg szállodában, melynek József Nádor szépítőbizottságának korában született klasszicizáló épülete, most is emeletráhúzásával megrontott formáiban vállalati székház céljait szolgálja. 1892-ben készült az első palócleves, a Nagy Palóc, Mikszáth Kálmán tiszteletére, aki szerette élvezni az életet a fehér asztal mellett, értette és megbecsülte a jó ételt, italt. Oda járogatott barátaival, írótársaival, kisfaludistákkal és másokkal az István főherceg nevezetes különszobájába. Gundel János uram, a kedves, érdekes figurájú, remekbe szabott vendéglátóművész, kit borfiú korában az egykori Újvilág utcai aranysasban Napóleonnak becéztek a törzs vendégek, valóban az is lett belőle vendéglős Napóleon, volt itt a házigazda. Ő tervezte, ő is valósította meg az új ételt, a palóclevest, hogy örömet szerezzen kedves vendégének, a történelmi nevezetességre emelt Mikszáth asztal alapítójának. A vacsorán az ételekről, italokról folyt a diskurzus. Rá is szolgált erre az ételsor. Benne első helyen a nyitány, a palócleves. Határozottan ünnepelték, s Mikszáth két tányérra levett belőle, így módon szankcionálva a kedveskedő elnevezést. A palóclevest az új nemzedék nemigen ismerte, s bizony jól tette Gundel János fia, hogy apja régi ünnepi szerzeményét egy új ünnepies alkalommal újra napfényre, vagy inkább villanylámpák alá hozta. A repríz táblás ház mellett zajlott le, s a hangulat olyan lelkes volt, hogy az ízes, illatos leves bizonyára az első díjat kapta volna az ételek mérkőzésében, ha nem indult volna versenyen kívül. Pedig nincs a receptjében semmi furfangos, ördöngős mesterkedés. Íme. Úgy fogunk hozzá, mint a pörköltöz. Széles és elég mély lábasban egy kanál zsírt forralunk. Egy fej reszelt vörös hagymát pirítunk benne, s megszórjuk egy kis kanára való édes nemes szegedi paprikával. Belevetünk egy kiló apró kockákra vagdalt, húsra hízott finom ürücombhúst, vagy még inkább lapockát, és megpörköljük egy kevés törött köménymaggal egyetemben. Erre az időpontra külön-külön edényben, sós vízben, de ha tetszik csont, hús vagy zöldséglében, félig puhára kell főnie egy fél kiló kicsiny kockára vágott jóféle burgonyának, és ugyanannyi feldarabolt, szálkáitól óvatosan megtisztított zöldbabnak. Ezeket levükkel, s egy pár babérlevéllel együtt
rázódítjuk a pörkölt húsra. Persze a levükből nem többet, mint annyit, hogy az új leves a rendes, jó gulyás sűrűségéhez legyen hasonlatos. Felforraljuk, s ha a hússal egyetemben a többi tartozék is elegendőképpen megfőtt, 2-3 deci jó, tartalmas, savómentes, édes tejfölt keverünk bele, hogy jelesnél jelesebb ízeinek és illatainak összhangját a tökéletesség tetőfokára emeljük. Ekkor azután tálaljuk, és kiosztjuk megértő barátaink között, akik közel állanak szívünkhöz. Mert ezt a felséges magyar eledelt csak a legjobb barátainak szánhatja az ember.

Szívesen gondolunk egy kis borjú becsináltra, avagy natúrszeletre, amelyről tudnivaló, hogy az egykori Makhetesben kis úr, a kuruckocsmáros természetbeni szeletnek titulálta étlapján az Emma-völgyi sajt szomszédságában. Némelyek egy időben hazafias felbuzdulásukban a bécsi szeletet tulipán szeletre akarták átkeresztelni, hogy ezzel is kifejezést adjanak ellenséges érzelmüknek a császárváros irányában. Az ötlet azonban halva született. A magam részéről a bőnyeges, csontos, de ízletes szegyet, ne tessék melnek mondani, mert ez germanizmus, és szívesen látom, ha jól meg van töltve gombás, szalonnás vagdalékkal, a vesést pedig pláne szívesen üdvözlöm, de csak akkor, ha tényleg vele jár a vesélye is az őt környező kövérjével, mely forrón, megsózva, borshozva, valóban jeles csemege. Viszont határozottan visszaélésnek bélyegzem, ha a vesést vesen nélkül próbálják valahol az asztalra adni. Az egészben sült borjúcombot általában unalmas eledelnek tartom. Annál több és csábítóbb ellenben a változatosság a szeletek, a bordák és a gerinc körül. És valahogy el ne feledkezzünk a jó magyar borjúpölköltről. Gundel Károly, igen tisztelt és kedves barátom, a kitűnő vendéglős mester, egy kis könyvem megjelenése idején azt írta rólam szakközlönyükbe, hogy iparuk régi barátja vagyok. Hát ez igaz. Máig is őszinte barátja vagyok a jó vendéglőnek és a jó vendéglősnek. De a borjú pörköl dolgában mégis a házi kosztra kell szavaznom. Ezt a derék magyar ételt sehogy sem engedhetem át a vendéglős iparnak, ahol, tisztelet legyen a kivételnek, többnyire csak a tömegcikk szerepét játszotta. Gyakran naphosszat sült, főtt, senyvett a tűzhely szélén, a hozzáméltó ragacsos galuska szomszédságában, s mivel általában egyik legolcsóbb programpontja szokott lenni az étlapnak, valami különös gondot nemigen fordíthattak az elkészítésére, de arra sem, hogy miből készült. Több helyen azt hiszik, az igaz magyar konyhához nem értők, hogy az innen-onnan összeszedett, a vágó tőkéről lekapart maradék hús közé marok számra kell hajítani a pörös hagymát, mely nem sül, hanem föl benne, s végül kínzó szomjúságot, gyomorégést okozó barnás réteget alkot. Továbbá, hogy mérték nélkül kell beleszórni a szájpadlást égető, torkot és bárzsingot maró, méregerős durva paprikát, azután meg kell hinteni liszttel, hogy sűrű, majd paradicsommal öntözni, hogy kellemetes íze legyen, és ezzel készen van a zóna pörkölt. Pedig zónának lehet zóna, de már pörköltnek semmiképpen sem pörkölt. Legfeljebb csak a ma régi választási banketteken lehetett jó, ahol a túrós csuszának csúfolt csirisz társaságában ingyen traktálták vele a jelölt maszlagos szónoklatát hallgató jámbor polgártársakat. E zóna pörköltet termelő, bár bizonyára legtöbbször jó szándékú és más dolgokban helytálló konyha személyzet mentségére szóljon, hogy bizony sok háziasszony sem tudja, mi a jó borjú pörkölt. Mindig mulattam vagy sajnálkoztam az olyan nagyra látó háziasszonyon, aki nagy fölénnyel ellentmondást nem tűrő hangon jelentette ki, hogy ő a borjú pörköltet vagy tejfeles paprikást is csak a borjú combja húsából főzett, hiszen ez a legértékesebb és legdrágább része is. Kétségtelen, hogy a combjából készül a finom bécsi szelet, a füstölt szalonnával tűzdelt egészben sült, meg akárhány más nagyszerű fogás, ellenben jó, ízes, tartalmas pörkölt sose lesz belőle. Legfeljebb csak akkor, ha segítségére siet több-kevesebb feje meg lábszárhúsa, szíve és szíve gyökere, valamint egy jó darab bőnyeges, mócsingos, porcogós, csontos szegye.
Ezek aztán megadják a módját, de az ízét és bízét, azaz illatát is, valamint a levének remek, természetes, kocsonyás sűrűségét, úgyhogy utána megnyalja az ember a szája szélét annál is inkább, mert kicsit ragadós lesz a kocsonyás szavtól. De még abban az esetben is, ha mind megvannak a felsorolt ízesítő és kocsonyásító kellékek, az anyagok alapjának, a combnál jobban ajánlhatom a fejjebb már egyszer említett kicsontozott lapockát, mely jóval többen járul a pörkölt tökéletes sétételéhez.

Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elek írásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. Az ötödik befejező rész hangzott el. A felvételt Kónya Csaba és Kis Tamás Csilla készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Markovics Ferenc. Az összeállítás 1997-ben készült, és legutóbb 2017. február 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A kulcs. Forgács András hangjátéka.
2: Vágjunk a közepébe.
3: Vágjunk.
1: Báty, Forgács András. Öcs, Hajduk Károly.
2: Mit kérsz?
3: Még nem tudom. Madártejet? Vagy egy pohár hideg sört?
2: Madártejet sörre.
3: Sört? És madártejet?
2: Nem söröző. Nincs rendes sörük.
3: De van.
2: Nem elég drága.
3: Akkor kérj mexikóit.
2: Micsoda csehó? Nincs belga sör. Utálom, viszont ha lenne, az jó lenne.
3: Ha lenne valami, amit nem szeretsz.
2: Választani szeretek, világos?
3: Barna.
2: Nem a sör, marha.
3: Filozófikus hangulatban.
2: Filozófus vagyok.
3: Valami baj van?
2: Ha lesz, majd szólok.
3: Ezerrel síkvje, tiszta ideg vagyok, nem mondod?
2: Ez mi?
3: Gyakorlom.
2: Mit?
3: Hogy beszélnek?
2: Kik?
3: Ők.
2: Kik ők?
3: A mások. Dolgozok, mint állat.
2: Na, ne szellemesked folyton.
3: De miért ne?
2: Az az énre szorta.
3: Nem is dolgozok.
2: Nem is. Megvan.
4: Rozé. Rozét fogok inni.
3: Nem lesz ez egy kicsit zúzós.
2: Tessé?
3: Kocsival vagy?
2: A rozét nem könnyű elrontani.
3: De nem lehetetlen.
2: Mindent el lehet rontani.
3: Hogy ityeg a fityeg? Ityeg? Mesélj, édesem.
2: Már volt olyan, hogy két embert észrevettek egy tök üres presszóban.
3: Jó így lebegni.
2: Nem muszáj rendelni.
3: És nem kell fizetni. Mennyi időd van?
2: Hány óra?
3: 14:30.
2: Nincs időm valójában, de mindegy.
3: Mondhattad volna.
2: De ha nincs, akkor is be kell osztani.
3: Az enyémet ne oszd be.
2: Fő a hatékonyság.
3: Én ilyenkor este csak akkor vagyok hatékony, ha délután aludtam.
2: Sziaszta?
3: Sziaszta.
2: A hosszú élet titka. De olyan miért akarsz sokáig élni? Ez valami önérték?
3: Ahhoz, hogy igazán pihenni tudjak, pihennem kell előtte. Ha túlfáradt vagyok, egyáltalán nem tudok pihenni. Ki kell pihennem, azt
2: mi
3: is.
2: Mi a nagy helyzet? Túl... Miért hívtál?
3: Kérlek, ne vágj a szavamba, mert...
2: Eszembe sincs a szavadba
3: szóval
2: vágni.
3: Pihenés lényege
2: csak
3: szerintem...
2: Csak mert szerinted a szavadba akartam vágni, de én nem akartam a szavadba vágni.
3: Szavadba vágok. Ne ugrass, drága fivérem, ne ugrass.
2: Na és miért vagyunk most itt így együtt?
3: Te hívtál ide.
2: Látszólag valójában te.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ezt magyarázd meg.
2: Meg tudnám magyarázni, elhiszed?
3: Elén.
2: Na azért.
4: Szóval mit akarsz mondani?
3: Én?
2: Te.
3: Megfigyeltem, hogy mostanában szeretem kétszer mondani a dolgokat. Ez valami új dolog. Szeretem a dolgokat megismételni.
2: Én viszont, ha már így rákérdeztél, én viszont már egyáltalán nem tudok pihenni. Én úgy alszom, mint egy húr, amit kifeszítettek. A feszültség hiánya jobban megkínoz, mint maga a feszültség. Ha csak egy kicsit is kedves vagyok valakivel, rosszul vagyok magamtól.
3: Most rosszul vagy?
2: Most nem vagyok rosszul.
3: Nyilván a saját hangom tetszik annyira. Szerelmes vagyok a saját hangomba, azért mondom kétszer. Mert én mindent kétszer mondok.
2: Te érted ezt? Ha ocsmányul bánok egy illetővel, azonnal gyönkéd érzések ébrednek a szívemben önmagam iránt. Akkor végre egy kicsit szeretem magam. De ehhez szemétnek kellene, aljasnak. Hallottál már ilyet?
3: És olyankor magadhoz nyúlsz?
2: Ember emlékezet óta nem.
3: Talán nem ártana.
2: Van, aki hozzám nyúljon.
3: Örömmel hallom.
2: És mégis, ha már így kérdezel, halálosan irigyelek mindenkit, akinek természetes tulajdonsága a gyöngéd elfogulatlanság, a más bajával való együttérzés.
3: Fura állatok vagyunk.
2: Fura állatok vagyunk.
3: De már nem tart sokáig.
2: Te túlélsz engem.
3: Nincs kizárva.
2: Ez parancs. Térjünk a tárgyra.
3: Parancsolj, kérlek, Alásom.
2: Milyen jó, hogy nem jön senki.
3: Lehet beszélgetni.
2: Megint nagyon kövér vagy.
3: 91 kiló vagyok, 75-nek kellene lennem, ezért ébresztettél fel.
2: Ölvetted a telefont.
3: Elfelejtettem kihúzni.
2: Megteheted volna, hogy nem veszed föl.
3: Haboztam is egy pillanatig.
2: Telefont vártál?
3: Nem.
2: Untad magad?
3: Valóban. Ott álltam mesztelenül, fázott a talpam, unatkoztam is.
2: Mesztelenül unatkoztál?
3: Embertelenül unatkoztam.
2: És?
3: Tejet akartam inni.
2: És akkor megszólalt a telefon.
3: Szeretek unatkozni. Jelzi, hogy jön.
2: Mi?
3: A nagy semmiben cammok felé.
2: Mi?
3: Egy gondolat.
2: Bát téketet?
3: Eszembe jutott valami, fel akartam írni, de olyan görcsösen fogtam a ceruzát, hogy a hegye kitört, és ettől teljesen lebénultam.
2: És nem tudsz egy mondatot megjegyezni, amíg kitöltesz egy pohár tejet?
3: Nem.
2: Vizsgáltasd meg a prostatádat. Az hol van? A prostatád emlékszik minden szeretkezésre. A szeretkezések frissítik a vért. Az agyadban némi oxigén hiány után rend támad.
3: A gyönyör káosza tisztít.
2: Még egyszer?
3: A gyönyör káosza tisztít.
2: Lehet, hogy ez igaz?
3: A szép mondatok sohasem igazak.
2: Na ne!
3: A szépségük az igazságuk.
2: Úgy már más.
4: Parancsolnak?
2: Egy pillanat, beszélgetünk.
3: Visszajöjjek később?
2: Maradjon.
4: Kérünk valami?
3: Kérünk.
4: Mit kérsz?
3: Madártejet.
2: Mondtam, hogy hagyd a hülye viccejébe. Bocsásson meg neki, ne haragudjon rá, ilyen.
3: Ismerjük egymást?
2: Maguk ismerik egy.
3: Madártejet kérek.
2: Na és a sör?
3: Sört madártejjel.
2: Én egy deci rózét.
3: És egy ásványvizet.
5: Köszönöm.
4: Mit köszönöm, hova sél?
5: Parancsolnak még valamit?
4: Szendvicsük van?
5: A szendvicset nem ajánlom, tegnapi.
3: Akkor dobják ki?
5: Tudom ajánlani a pizzánkat. Kicsi pizza, nagyon finom.
2: És hogy melegítik fel azokat az icipici pizzákat? Amik nem is pizzák, mert a pizzát nem szabad fölmelegíteni. Kicsi pizza ilyen nincs, és gondolom nem így sütik.
5: Nem, előfagyasztott.
2: Előfagyasztott kis pizza tésztát? A betlehemi gyerekgyilkosság az volt valamihez hasonló.
5: Akkor nem kérnek pizzát?
4: Eszem ágába se volt pizzát kérni. Maga kezdett el pizzácskákról beszélni.
3: Szendvicset kértél?
4: Egyáltalán nem kértem szendvicset, csak kérdeztem, hogy van-e.
5: Van. Sonkás, szalámis, sajtos, meleg.
2: Tegnapi.
5: A hűtőben.
2: Szendvics, amire ráfagy a kezem.
4: Sajtjuk van.
2: Egy kis sajttál mondjuk. A rozéhoz. Milyen sajtjuk van?
5: Trapistánk van. És feta sajt.
2: Rozé, ásványvíz.
5: Rozé, két ásványvíz, madár.
4: Én csak egy ásványvizet kértem. Te kértél ásványvizet?
3: Kértem.
4: Egy elég lesz, hozom két poharat. Milyen ásványvízük van?
5: Perrier.
2: Perrier. Maguknál van Perrier.
5: Van kristályvízünk is.
4: A Perrier nekem túl erős.
3: Akkor te kéri kristályvizet?
2: Te kérj. Majd a tiédből iszom.
3: Én Perriert kérek.
2: Az nekem túl erős.
3: Én viszont azt szeretem.
2: Akkor nekem hozzon egy pohár sima csapvizet. Hideg legyen, de ne túl hideg.
4: Hol tartottunk?
3: Fölvettem a telefont.
2: Mondhatni, reflexzerű mozdulattal nyúltál a telefon után. A szociális érzéked lépett működésbe, az önsorsrombolás elfolytatatlan vágya, vagy éppen dacára a dacárandóknak, ahogy nemzőatyánk mondta volt, miközben sóvárogsz a magányra, öntudatlanul is magányosnak érezted magad.
3: Teljesen védtelen voltam.
2: Egy kitört hegyű ceruza miatt.
3: Aha.
2: Ha kitörik egy ceruza hegye, alacsonyan szállnak a dezsavük. Most nagyon szellemes és mély voltam.
3: Mint mindig, amikor engem utánzol.
4: Pofátlan állat, mikor utánoztalak én téged? Legfeljebb te utánozhatsz engem, te vagy a kisebb.
3: És mit mondjak erre?
2: Lépj rá egy mérlegre.
3: Mondani akartál valamit.
4: Adj egy kulcsot a lakásodhoz.
3: Már adtam.
2: Már adtál.
3: Már adtam. Elfelejtetted?
2: Nem felejtettem el, csak elvesztettem. Nincs meg, most viszont kéne.
3: Mikor akarsz fölmenni hozzá?
2: Még nem tudom.
4: Holnap.
2: Egy óra múlva. Egy hét múlva, amikor nem vagy otthon.
3: Értem.
2: Mit értesz?
3: Amikor nem vagyok otthon.
2: Ezt mondom én is.
3: Tessék.
4: Köszönöm. Rosé on the rocks. Ráfagy az ujja.
3: Hagyd egy kicsit állni.
2: Tudod, hogy milyen érzékeny a torkom.
3: Köszönjük is madár tejet?
2: Te tényleg azt akarod, hogy elhányjam magam?
3: Megígyom a rozédat.
2: Kell a halálnak. De aztán tudod keverni a dolgokat. Nem akarok depressziós lenni. Nem.
3: Én most kezdek feldobódni. Kér nekem egy kapucsinót.
2: Rozé, madár tej. Perié. Te nem vagy normális. Ráadásul egy kapucsinó.
3: De lehet, hogy a végén egy kaszíló tojást is kérek, te fizetsz. Miért lennék normális?
2: Hát persze, te ki se tudnád fizetni.
3: De ne egy ilyen kaszíló tojást, ne. Mi a célja a találkozónknak?
2: Hogy állsz az anyagiakkal?
3: Sehogy.
2: Segíthetek valamiben?
3: Ha akarsz.
2: Miért akarsz?
3: Szerintem is.
4: Azért nem kell úgy tenni, mint a számodra nem lenne ugyanolyan fontos a pénz, mint számomra.
3: Számomra ugyanolyan fontos a pénz, mint számodra. Csak neked sokkal több van.
2: A több néha kevesebb.
3: A több
2: mindig több. Ez a kaszinó tojás, ez komoly.
3: Azt hiszem, igen.
2: Rosszul vagyok, arra gondolok, miben a hasadban. El fog késni. Már el is késtem.
3: Telefonálj.
2: Nem hal bele.
3: Ki nem hal bele?
2: Senki nem hal bele.
3: A senki nem hal bele.
2: Valójában szeretek elkésni. vagy szeretek az utolsó pillanatban elindulni a repülőtérre például, megkísérteni a sorsot. Eddig még egyikről sem maradtam le.
6: Semmiről sem maradtál le.
2: Azt viszont gyűlölöm, ha a másik késik. Ezt hogy definiálnád?
6: Rohadt önzés.
2: Rohadt önzés. Elég precíz. De ebből a rohadt önzésből én kozmoszokat építek nektek. Ez mit szólsz?
6: Elő a farbával.
2: Tudom, hogy mostanában sokat jársz vidékre. Vidéki munkák, jól fizető vidéki munkák, vidéki színésznő.
6: Vidéki fővilágosító.
2: És statiszta lányok.
6: És
2: egyebek.
6: És
2: nem mindig alszol otthon. Sőt, mindig nem alszol otthon.
6: És
2: adj egy lakáskulcsot.
6: Már adtam.
2: Elvesztettem.
6: Mikor?
2: Hagyd a francba, most megint kéne.
6: Lehet, hogy kérek egy pár virslit is.
2: Ne virslisz, könyörgök, ne virslisz.
6: Nem tudom, mi jött rám. Rég láttalak.
2: Végig eszed az étlapot.
6: Én meggondolom.
2: A virslit vagy a kulcsot?
6: A kulcsot.
2: Gondold meg. Gondold meg jól. De ne sokáig gondolkozz.
6: Az a baj, hogy nem tudom, mit gondolok.
2: Ez nálad úgy látszik alapelv, akkor felejtsük el.
6: De a családoddal szemben ez azért iszonyú kínos nekem, nem gondolod?
2: Hogy a családod? Hogy a családommal szemben? Hogy jön ide a családom?
6: Próbáltam már áttételesen fogalmazni.
2: Áttételesen leköpsz, cicmarek. Mi között az én családomhoz?
5: Parancsolnak még valamit?
6: Én egy pár debrecenit kérek mustárral.
2: Virslit?
6: Debrecenit. Épp leszokóban vagyok a hazudozásról.
2: Hazudsz.
6: Túl sokat hazudoztam mostanáig. Bemocskolódtam. Szeretnék megtisztulni.
2: Egyébként kikérte, hogy hazudj. Egyébként pedig hazudj. Most hirtelen miért félsz egy kis hazudozástól? És kinek kellene hazudnod?
6: Zavarosak az érzéseim.
2: Bocs, de nem érdekelnek a rohadt érzéseid. A családommal jössz, ez döbbenetes. Zsarolni fogsz?
6: Mivel tudnálak én megzsarolni?
2: Ezt kérdezem én
6: is. A debrecenit? Ide. Köszönöm.
2: Kérem.
6: Szóval téged nem érdekel, amit érzek.
2: Más dolgokkal kapcsolatban néha érdekel.
6: És nem mondhatom el, hogy mit gondolok erről?
2: Nem. Milyen?
6: Megtiltad? Kösök is debrecenit?
2: Nem én. Te is nyugodtan mondj nemet.
6: De én nem akarok neked nemet mondani, nem érted?
2: Adsz kulcsot, vagy nem adsz?
6: Pincér.
7: Fizettek.
6: Most dühös vagy.
2: Dehogy csak, nincs időm erre.
6: Kérek egy kaszinó tojást is.
7: Hozzon egy kaszinó tojást is.
2: Mi akarsz készíteni ezzel a kaszinó tojással?
6: Felhívlak holnap.
2: Ha nem, nem. Ha igen, igen. Hagyjuk ezt a kétértelmű halandzsát.
5: Tessék a kaszinó tojást.
2: Neki.
5: Igen.
2: 3000-ből legyen szíves.
5: Köszönöm.
6: Gondolj bele a helyzetembe.
2: Kérsz még valamit? Vagy elvigyelek valahova?
5: Nem vagy rosszul?
6: Merre mész?
2: Mindegy, elviszlek.
6: Két sarokra lakom.
2: Akkor is elviszlek.
6: Minek? A gyalog megyek. Hol parkolsz?
2: Kurva messzire és az ellenkező irányban. Na gyere, sietek.
6: Nem tudom.
2: Ne szórakozz.
6: Nem szórakozom.
2: Pattanj!

0: Jézusom, itt vagy? Mióta vagy itt?
1: Megijedtél?
0: Éppen arra gondoltam, hogy felhívlak telefonon. Erőt gyűjtöttem.
1: Jól van, drága fivérem, ne húzzuk a dolgot. Szóval azt akarom mondani, hogy már nem kell.
0: De figyelj, itt van. Megcsináltattam a kulcsokat, ez a nagy itt a kapukulcs.
1: Azt mondtad, felhívsz.
0: Most akartalak felhívni.
1: Neked erőt kell gyűjteni ahhoz, hogy engem felhívj.
0: Nekem mindenhez erőt kell gyűjtenem.
1: Így este felé, alvás után.
0: Ha nem kell a kulcs, akkor miért jöttél? Találkozni akartál velem?
1: Azt hiszem, jobb nekem, ha ritkábban látlak.
0: Szóval hozzám jöttél.
1: Puszta véletlen, hogy itt vagyok.
2: Á, egy régi ismerős.
3: Parancsolnak az urak?
1: Az urak parancsolnak.
0: Gesztenye szív.
1: Nem téged kérdeztelek.
0: Nem is neked válaszoltam.
1: Ugye megbocsátja, ha a szakmájába ütköző reflexiókkal bombázom néhány pillanatig.
3: Parancsoljon.
1: Mondja, milyen viszkijük van?
0: Kezdődik.
1: Nem téged kérdeztelek.
3: Viszkiben speciál otthon vagyok.
1: Kérem?
3: Viszkiben speciál otthon vagyok.
1: Nem szeretem, ha egy pincér bizalmaskodik, de egyen fene. Csak arra kérem, hogy ne tegezzen.
3: Black and White.
2: Maga a Black and White-ot whiskynek nevezi, Jézusom.
3: Ballantines, Johnny Walker, Teachers, Famous Grouse.
2: Nocsa.
3: Chivas Regal, Jack Daniels, Four Roses.
2: Ebből kettő az bourbon.
3: Glenfiddich, John Grant, MacArthur's, Isle of Skye.
1: Elhiszem, elhiszem.
2: És Seagram's Seven Crown?
3: Utána nézek.
1: Ne nézzen semminek utána, úgysem miattuk. Pusztán szakmai kíváncsiság volt ez a részemről. A repülőtéri várakozás közben szoktam tanulmányozni a kínálatot. Hatalmas szakértő vagyok, csak éppen nem iszom.
0: Gesztenye szív.
1: Kus. Mint az élet fontos dolgairól beszélgetünk, senki sem kíváncsi a gesztenye szívedre. Hozzon neki egy gesztenye szívet. Nekem semmi. Illetve egy koffeinmentes macchiatót, cukor nélkül forró tejjel.
3: Forró tejjel.
0: Nem jó a kávé és a tej együtt a gyomornak.
1: Nem akartam veled találkozni. Nem akartam, mert nem akartam. És nem is érek rá.
2: Pák is aranyom, pák.
0: A kávét.
1: Ja, igaz, a kávé. Azt még megvárom.
0: Abban az órában nem akartál itt találkozni velem, amikor szinte biztosan megtalálsz?
1: Erre jártam, gondoltam, benézek.
0: Most utálsz?
1: Fáj.
0: Fáj.
1: Minden szavamba belekötsz, ezt már tegnap is észrevettem.
0: Mibe kötöttem bele?
1: Konkrétan nem emlékszem, mindenbe.
0: A család?
1: A család? A család az le van szarva.
0: A család az nincs leszarva.
1: Szóval zümmögött bennem valami, talán egy gondolat, amit nem tudtam elhessegetni magamtól.
0: Konkrétan haragszol.
1: Ne konkrétozz itt nekem, utálom, ha konkrétoznak a társaságomban.
0: Te konkrétoztál az előbb.
1: Ne kötözködj.
0: Most akkor van miről beszélni, vagy nincs miről beszélni?
1: Hát, nagyon sok mindenről beszélhetnénk mi ketten, de minek? Mindig megbánom.
0: Akkor hallgassunk.
1: Lassan tényleg kezdesz felbosszantani.
0: Kulcs miatt haragszol?
1: Az a kulcs engem rég nem érdekel.
0: Nem kell.
1: Nem. Csak annyit jegyzek meg halkan és szerényen, hogy mostanában igencsak megváltoztál.
0: Ennyiben hasonlítok embertársaimra.
1: Engem nem érdekelnek az embertársaim.
0: Én se érdekellek.
1: Tény, hogy mostanában egyre jobban idegesítesz. De értsd meg, nem azért idegesítesz, mert engem idegesítesz, hanem saját magad miatt idegesítesz. Nem egyszerűen megváltoztál, vagy megöregedtél, végül is egy 30-valahány éves férfi még nem öreg. Egy 37 éves férfi még nem öreg, nem erre gondolok, hanem arra, hogy egy idegen ember költözött a testedbe. Eddig rád néztem, és minden rendben volt. Rád néztem, és nyugodt voltam. Most egy idegen néz vissza rám.
0: Rájöttél, hogy nem ismersz.
1: Ellenkezőleg. Pont olyan vagy, mint én. És ez rettenetes.
0: Te vagy az idegen bennem.
1: Mintha megkettőződtem volna.
0: Akkor nem lehetek idegen a számodra.
1: Minden gondolatodat kívülről ismerem.
0: Ez zavar annyira?
1: Nekem elég a tükör otthon. Te más vagy, nem érted? Neked másnak kell lenned. Legalábbis eddig más voltál.
0: Az zavar, hogy nem vagyok más? Most akkor az a más bennem, hogy nem lettem más?
1: Hiába is kapálózol ellene.
0: Nem kapálózol.
1: Dehogy nem. Adonászom, gesztikulálsz, csorog a szádból a nyál, és észre sem beszed, mint akit kényszerzubbonyba dugtak. Minden hangsúlyodat előre hallom.
0: Én elfogadom a dolgokat úgy, ahogy vannak.
1: Hol vagy már ettől, öcsi?
0: Hol?
1: Rossz rád nézni. Ártott neked a rendszerváltás.
0: Ami jó, elromlik. Ami rossz, megjavul.
1: De ez nem így van az életben. Ami jó, az örökre elromlik, a rossz meg örökre rossz marad.
0: Mondta, csak akkor vagy nyugodt, ha valaki másnak fájdalmat okozol.
1: Éles fény fájdalmat okoz.
0: Úgy értem, ha beletaposol egy másik ember lelkébe.
1: A lélek túl homályos fogalom.
0: Mindez egy kulcs csomó miatt.
1: Az csak tünet, szimptóma.
0: Neked csak akkor jó valaki, ha Akármikor a rendelkezésedre áll.
1: Nekem senki sem áll akármikor a rendelkezésemre. Nekem mindenért meg kell harcolnom.
0: Velem ne harcolj.
1: Ezt már nevezem sebességnek. Gyanúsan öreg ez a gesztenye szív.
0: Itt mindig friss a gesztenye szív.
1: Te tudod.
0: Köszönöm.
1: Remélem nem gőzölték a kávét.
3: Olasz kávé főződik. Oda jön megnézni?
1: Majd máskor élek az alkalommal. Hálásan köszönöm. Mondták már, hogy büdös a hónaljad? Vagy mostanában nem mondják?
0: Mostanában nem mondják.
1: Elemi udvariasság lenne a környezeteddel szemben, ha naponta inget gatyát váltanál. Előtte pedig hónaljad mosnál. Halott anyád helyett is mondom.
0: A mikróbák.
1: Igen, a mikróbák. A szádban büdös a szád?
0: Akarod érezni?
1: Mi nekünk már nem elég fogat mosni. Használj fogsejmet naponta kétszer, háromszor. És kérlek, amint lehet, hagyd abba a szivarozást.
0: És akkor mit adsz ajándékba legközelebb? Megkönnyítem az életedet.
1: Kár azért a csinos pofádé.
0: Visszamaradott vagyok, ez tény. Egy lompos, rendesen állat.
1: Miért szeretnek téged még?
0: Iszonyú teherez rajtam.
1: Mit esznek rajtad?
0: Megesznek, fölzabálnak.
1: Én viszont szerethetetlen vagyok.
0: Örülj neki.
1: Egyébként nem igaz. Én nem szólok bele a te életedbe, te se szólj bele az enyémbe.
0: Mivel szóltam én bele a te életedbe?
1: Végig gondoltam a tegnapi, minek nevezzem, találkozásunkat. Gondoltam, nem ártana a bizonyos dolgokat megbeszélni.
0: Tisztázni dolgokat, amiket nem érdemes tisztázni.
1: Na jó, elég.
0: Elfáradtál?
1: Nagyon.
0: A kulcs?
1: Nem kell.
0: Rendben.
1: Soha egyetlen másodpercig sem voltál szolidáris velem. Egész átkozott életemben senki sem volt szolidáris velem.
0: Püföltél, mint egy zsákot, és elvártad, hogy szolidáris legyek veled.
1: Igen, valahogy így lehetett.
0: Három napig nem leszek Pesten. Ma este elutazom.
1: Érezd jól magad.

0: képes magazin. Ezzel van tele a fejem. Színes képek és szótörmelék.
1: És mi a francot csinálják ezzel a kulcssal?
0: Megoldod. Most itt eszembe hoztam egy doboz kóibát. Ha eljössz hozzánk, megkapod, mert én mindig elfelejtem.
1: Na, fogd a kulcsokat.
0: Szerelembe, családot, munkát nem keverünk. Abból még jó nem jött ki. Tök igazad van.
1: Szerelmes vagy?
0: Úgy nézek én ki?
1: Nem.
0: Vannak bizonyos szükségleteim.
1: Mikor látlak?
0: Na csók.
1: Mész.
0: Pácic Marek.
1: Fizet.
2: Ez ugye a testvére volt.
1: Hasonlítunk? Hány óra?
2: Nem, egyáltalán nem. Tetszik nekem.
1: Miért?
2: Nem tudom. Szeretem az ilyen pofátlan ipséket. Van vér a pucájában. És közben zokog legbelül.
1: És miből gondolja, hogy a testvérem?
2: Nem is olyan pofátlan, mint ami ennek látszik.
1: És miből gondolja, hogy a testvérem?
2: Hangjuk hasonlít.
1: Tényleg?
2: Nézésük is hasonló. A szemük színe más. Az övé valahogy olyan megtört. De szép barna pillantása van.
1: Mit mondott, hány óra?
2: Jó illatú férfi a bátyja.
1: Mennyit mondott?
2: Fél hét lesz.
1: És miért magázol?
2: Jó lesünk.
1: Igazán.
2: Mindegy. Most már tűnj el.
1: Megy a vonatom.

0: Gyere bátran, nincs itt senki.
1: Szerintem utoljára vagyok itt. Ezt a kulcsot hova tegyem?
0: Ahova akarod. De amikor elmegyünk, bezárjuk magunk után az ajtót.
1: Te bezárod. És aztán eldobod a kulcsot.
0: Az öcsém kulcsa.
1: Dobd őket egy kukába, az lesz a legjobb.
0: Irtózatos kupleráj van itt. Itt te milyen édes vagy. A nyakad is lusta, ez az igazság. Egy lusta nyakú hattyú vagy. Hótprém nő.
1: 2,5 hete voltam itt utoljára.
0: Kitakaríthattál volna?
1: Te, amit mi csinálunk most, az nem perverzió?
0: Mondjad még egyszer.
1: Perverzió?
0: Téged meg kell zabálni. Kérdő hangsúlyjal mond.
1: Perverzió?
0: És most hagyd el az idézőjelet.
1: Perverzió?
0: Nem perverzió. Csinálsz egy teát? Van ennek teája? A bort majd később.
1: Csak teája van.
2: Zöldet vagy feketét?
0: Zöldet. Mézzel?
2: Nincs méz. Valamit összetörtem.
0: Seperd össze!
2: Azt hiszem, nem maradhatunk itt. Én nem tudok itt maradni. Mindenki esik a kezemből.
0: Te ötleted volt.
2: Neked is tetszett.
0: Az ilyen ötletek mindig tetszenek.
2: Rossz ötlet volt.
0: Az ötletek használat után eldobandók.
1: Hova mennél ilyenkor?
0: Szállodába. Egy barátomhoz, akit ki kell dobni a lakásából. Az irodámba. Menjünk?
1: Igen.
0: Na, gyere.
1: Ne.
0: Gyorsan túlesünk rajta, azt szereted, nem?
1: Gyorsan csináld, mintha megerőszakolnál. És azután csináld még egyszer. Lassabban, aztán még egyszer, sokkal lassabban, amilyen lassan csak tudod.
0: Mond, te mindig ilyen részletes instrukciókat szoktál?
1: Már akinek. És csak előtte. Közben nem szeretek beszélni. Utána meg minek?
0: Neki is.
1: Vele nem lehet beszélni ilyesmiről.
0: Akkor hoz egy dugóhúzót.
1: Ha most fölkelek innen, akkor már nem fekszem vissza.
0: Akkor előbb húzzuk le a bugyidat.
1: Mégis jó lenne egy kis vörösbor.
0: Akkor beverem a dugót ezzel.
1: Tönkretetted a tollat.
0: Énekelsz nekem valami szépen?
1: Annyira nem vagyok részeg.
0: Én már azt se vettem észre, hogy nem vagy észre.
1: Na, te semmit se vettél észre.
0: Csak téged. Mi lenne velem, ha nem vettelek volna észre?
1: Észrevettél volna valaki mást.
0: Na, ez most egy lényeglátó mondat volt.
1: Ideje, hogy történjen velem valami.
0: Ne izgulj, történni fog. Ez nem mi? Már senki nem old melltartó. Ja,
1: pláne ilyen pici mellhez.
0: Minden nő az hiszi, hogy pici a melle.
1: Nekem tényleg pici.
0: Nekem is.
1: Kapcsold le a villanyt.
0: Annyi kezem nincs.
1: Menjünk innen.
0: Hova menjünk?
1: Akkor ne nyúj hozzám.
0: Van egy ötletem. Bemegyünk az irodába, vagy ezt már mondtam?
1: Én úgysem megyek oda.
0: Miért?
1: Gyűlölök irodai garnitúrán henteregni.
0: Autó.

0: 15 perc.
1: Vagy most, vagy soha.
0: De nem itt.
1: Úgy van.
0: Mondd, kaptál már jó nagy pofont életed?
1: Nem tudom.
0: Azt hiszem, itt az ideje, hogy elkezdjelek nevelni.
1: Neveld a fiaidat.
0: Így áll.
1: Most jó?
0: Kinek?
1: Maradjunk itt.
0: Szerintem se. Vagy szerintem is.
1: De többé nem jövünk ide.
0: Még csak az kéne.
1: Gyere már.
0: Várj.
1: Mire?
0: Mi ez?
1: Úristen!
0: Pszt, lekapcsolom a villanyt.
1: Most mi ez?
0: Azt mondta, elutazik.
1: El is utazott, de itt van. Lehet, hogy betöröm.
0: Majd mindjárt kiderül, öltözöl.
1: De nem tudok felöltözni.
0: Csönd! Teljes csönd!
2: Kész valamit inni?
3: Nem, semmit.
2: Biztos?
3: Biztos.
2: Én nagyon megszomjaztam. Addig dobd el a csekidet valahová.
3: Kösz, meg vagyok.
2: Biztos, hogy nem kész semmit? A sapkádat sem szoktad soha levenni?
3: Azt soha.
2: Közbe se?
3: Nem szeretem levenni.
2: Aha. Fölpróbálhatom.
3: Inkább ne.
2: Nem kell semmit csinálni.
3: Mit nem kell?
2: Semmi. Csak beszélgetünk. Mennyi is a...
3: 2 rugó.
2: És ez sok vagy kevés?
3: Attól függ.
2: Mitől?
3: Én tartom az áraimat.
2: És nagyon sietsz?
3: Igen. Várnak.
2: Hol?
3: Aluljáróban.
2: Melyikben?
3: Legközelebbiben.
2: Értem. Adjam oda most?
3: Csak utána. Fair play. Ez nálam szabály.
2: Meddig érsz rá?
3: Jó nagy ez a pecó.
2: Szerinted ez nagy pecó?
3: Én tökre ellaknék benne.
2: Te milyen lakásban laksz?
3: Ne kérdezz.
2: Ne kérdezzek.
3: Nem szokás.
2: Tudom. Nagyon fiatal vagy.
3: Épp azért kellek, nem?
2: Te szólítottál meg.
3: Mikor? Mert tudtam, hogy mi a helyzet veled.
2: Szép nyakad van.
3: Mondtam, hogy rólam ne beszélj.
2: Bocs, rólad ne. Értem.
3: Az se kell, hogy bocsánatot kérj. Nem bírom, akik folyton bocsánatot kérnek.
2: Sok ilyen van.
3: Milyen?
2: Aki bocsánatot kér.
3: Ki nem szarja le?
2: Megérinthetem.
3: Mit?
2: Az anyajegyet a nyakadon.
3: Ha akarod.
2: Igen.
3: Csak ne csiklandozz, mert ezt nem bírom.
2: Szép nyakad van.
3: Levetkőzzek?
2: Még ne. Kérsz valamit inni? Teljesen le fogsz vetkőzni.
3: Ahogy akarod.
2: Várj, fölkapcsolom.
4: Hoppá!
0: Te nem utaztál el?
4: Amint látod. És te sem. Szervusz, Noémi. Örülök, hogy látlak annyi idő után. Nem kaptál tőlem üzenetet?
1: Te, ne szólj hozzám! Most gyorsan menjünk el. Nagyon gyorsan, könyörgök.
0: Nem megyünk sehová.
1: Akkor hagyj elmenni. Kérlek.
0: Nem hagylak.
1: Egy másodpercig sem maradok itt tovább. Ne válaszolj. De azért jó lenne tudni, hogy minek húztad idáig. De könyörgök, ne válaszolj! Hogy lehet, hogy ilyen sokáig húztad? Annyiszor kérdeztelek. Könyörgök, ne mondj semmit. Miért? Miért? Miért? Csak ne válaszolj, könyörgök, ne válaszolj. Nem azért kérdeztelek, hogy válaszolj. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit mondanál. Miért kínosztál ennyi ideig?
0: Nem válaszol. Látod, hogy nem válaszol. Ne hiszd.
1: De te se válaszolj.
0: Én sem válaszolok.
1: Egyformák vagytok.
0: A két egyforma, mint a versben. Bejön két egyforma.
1: És főleg ne szellemeskedj.
0: Ez örökletes nálam, mint a dioptriák.
4: Inkább mi megyünk el.
0: Senki sem mondta, hogy menjetek el.
4: Tessék.
0: Sőt.
4: Mi sőt?
0: Például bemutathatnál a fiatalembernek. Ahogy elnézem, a rokonszenves fiatalember például megcsináltathatná a fogait. Túl sok cukros üdítőt iszik a fiatalember. Ha megcsináltatná a fogait, tovább élne. És tudna szép nyíltan mosolyogni. Nem rejtegetni a fogait, és ettől nem lenne olyan aszimmetrikus az a kedves lófej.
1: Élvezed, ahogy ömlenek a szavak a szádból?
0: Mit akadás?
4: Milyen gyönyörű vagy most?
0: Jól áll neki a fölháborodás.
1: Nehogy letérdepelj megint.
4: Megígérem, hogy nem fogok letérdepelni.
1: Ne ígér semmit. Ne ígérd, ne kérdezz, ne térdepelj, ne nyáladsz. Ne is nézd rám, egyáltalán dögölj meg.
0: Egy igazi fúria.
1: Már nem is vagyok dühös. Csak elhányom magam. De az se itt. Holni meg, majd elküldök valakit.
4: Vidd el most.
1: Hány meg, faszt viszem el most. Nem fogok most csomagolni kezdeni. Most megkönnyebbültél, mi?
4: Igen, nincsen sok holmid végül is.
1: Te ne szólj hozzám!
0: Ne provokálj!
1: Én provokálom én? Te mondod nekem, hogy én provokálom őt?
0: Én.
1: Azt hiszem, jogom van gyűlölni ezt a kétszínű kis hányadékot.
0: Higgadj le!
4: Hagyd őjön!
1: Te ne szólj bele, vedd úgy, hogy nem is ismerjük egymást. Honnan tudnád, hogy én milyen vagyok?
4: Ez igaz.
1: Ha szeretsz, megvered, verd meg.
0: Verte meleget, most már nem vere.
1: Dögöljetek meg mind a ketten!
3: Én lelépek.
1: Nézd már, megszólalt ez a kis patkány.
0: Dönts már el, hogy mit akarsz. Végül is 3 hete szakítottatok az öcsémmel, nem? Nekem ezt mondtam.
1: Szakítottunk. Na és?
0: Magyarán azt csinál, amit akar, szabad ember.
1: Ez így van. De attól még hányhatok ettől a 3 évtől?
2: Várj, tartozom neked.
1: Menjünk inkább. Hadd szokják le egymást.
2: Menj is.
0: 2 rugó.
3: Majd máskor.
2: Én ragaszkodom hozzá.
0: Helyes. A szóbeli szerződés jogilag épp úgy kötelez, mint az írásbeli.
1: Én kedvelem a buzikat. Egy csomó meleg barátom van. De az egy teljesen más dolog.
0: Ne zsidóz.
1: Én.
0: Ez nem vicc.
2: Mondta, hogy a fenébe jutottál be?
0: A farka minden zárat nyit.
1: Fogd már be végre a pofádat!
0: Tüzes a lány.
1: Mindig azt reméltem, hát ha mégsem hazudsz.
2: Pedig hazudtam. Gondoltam, jobb mindkettőnknek, a hazudok, és te majd eldöntöd, hogy mit akarsz. Tudtam, hogy tudod.
1: Nem tudtam semmit. Hazudtál.
2: Tudtad.
0: Persze, hogy tudtad. Mindent tudtál, én is tudtam.
1: Abba már ne szóljon bele senki, hogy én mit nem tudok. Rohadt, megromlott, gennyes állatok.
0: Nem kérsz vörös bort?
3: Nem.
1: Ha tudni akarod, vonzódom az ilyenekhez. Vonzódom a kétértelműséghez.
0: Akkor hozzám nem vonzódsz?
1: Hozzád nem.
0: Egy hamvas fiú arc rám is tudna hatni tán.
1: Neked tetszik, hogy az egyik a másik seggébe dugja pénzért?
0: A gyönyörszerzésnek számos trükkje van. A pénz itt nem játszik túl fontos szerepet, csak a technikai részletek szabadságfokát biztosítja.
1: Egy jó mondatért a legjobb barátodat is eladnád.
0: A hazámat is.
2: Mi most távozunk.
0: Rendelünk egy pizzát. Jó? Egy családi pizzát.
1: Te most még enni akarsz?
0: Éhes vagyok.
2: Fölösleges.
0: Rendelünk egy pizzát, már is rendelem. Haló, egy családi pizzát kérünk, igen, Irány utca 17, igen, farkas, 3. emelet 17, legyen rajta minden, kolbász, sajt, olajbogyó, ananász, sonka, kérünk 2 görögöt is, igen, köszönöm, igen, prima, számlát, ahogy a múltkor, igen, és tonikot.
2: Gyere, menjünk.
0: Már is itt a pizza?
2: Kizárt.
0: Hát akkor szólj bele, kérdezz meg, ki az.
2: Nézd ki az ablakon. A szemközti kirakat üvegében meg lehet nézni, hogy ki az.
1: Ez ő. A szemközti kirakat üvegében lehet megnézni. Mindent a szemközti kirakat üvegéből néz meg.
0: Inkább te.
5: Éva a kapu előtt.
1: A fúria!
0: Te csömbbe légy! Kapcsold le a villany! Kapcsold le a villany! Gyorsan!
1: Késő. Látta, hogy világos van.
0: Kuss!
2: Azt se tudja, melyik ablak. Még sose járt itt.
1: Ne becsüld le a nőket. Könnyű kiszámolni.
0: Mi van? Kezded élvezni?
1: 2 riadt kisfiú.
0: Azt hiszem, mégsem várom meg a pizzát. Egyétek meg nélkülem.
1: Én meg egyre éhesebb vagyok.
0: Még várok egy kicsit, aztán elmegyek. Kapcsolt föl a villany.
1: És ha itt vár a lépcsőházban, kezében revolverrel. Most megijedtél, mi?
0: Ez nem vicces, úgyhogy hagyd abba.
1: Már itt is van.
2: Ilyen gyorsan nem lehet feljönni.
0: Most már biztos tudja, hogy itt vagyunk. Ez nem megy el addig, míg be nem engeded.
2: Honnan tudja?
0: Ez mindenre rájön.
2: Hogyan?
0: Ki következteti?
2: Miből?
0: Részinformációkból.
1: Egy női Sherlock Holmes.
2: De én nem engedem be.
0: Hes!
1: Akkor beengedem én.
0: Mely nagy tévedés.
1: Ereszel? Mondom, hogy ereszel. Sikítok.
0: Akkor befogom a szádat.
1: Ez fájt. Na, most már elment. Most már végre én is leléphetek.
0: Ez meg mi?
2: Van kulcsa.
6: Jó napot. Szabad? Tudom, hogy undorító, amit csináltam, de talán érthető. Ha egyszer nem engednek be valahová, akkor kénytelen vagyok használni az eszemet. Bocsánat. A kulcs? Ezt kinek adjam vissza?
2: Rég láttalak.
0: Honnan van neked kulcsod ide?
2: Gyere be, kérsz egy kávét.
6: Köszi, de amúgy sem maradok sokáig. A kulcsokat? Találtam.
0: Megyünk? Épp indultam volna.
6: Csak előbb megnézem a nődet.
0: Milyen nőmet?
6: Az új nődet. Aki miatt napok óta lapítasz. Aki miatt szabályosan belapult a koponyát.
0: Eljöttem az öcsémhez látogatóba, talán nem szabad.
6: Hagyjuk a részleteket. Ki ez a bájos ifjú hölgy?
2: A mennyasszonyom.
6: Tényleg? Szép az akót.
2: Köszönöm.
6: Még sohasem meséltél a mennyasszonyodról.
2: Így nevesítve nem.
6: Ő a komputer grafikus? Vagy micsoda? A közvéleménykutató?
1: Közvéleménykutató?
2: Egyébként énekesnő.
6: Énekesnő.
2: Lesz.
6: Lesz. Ismerem a pasimot. Pontosan tudom, elég csak meghallani a hangját a telefonban, hogy mi fog következni. Ilyenkor rendkívül udvarias, aranyos, édes és beízelgő. Különben rideg, mint a jéghegy. De ilyenkor édes, mint egy panda maci, mint egy amerikai filmben igazi sorozathős. Hosszan telefonál, többször is fölhív, hogy megtudja, hogy vagyok, és hogy hol vagyok, és hogy meddig maradok ott, ahol vagyok.
1: Csak ráértem, gondoltam, felhívlak, nem ebédelünk együtt. De ilyenkor jobb nem elárulni magamat. Csak hallgatom a hangját. Hallgatom, ahogy beszél. Túl sokat beszél. Érdeklődik arról, hogy nem fáj-e a fejem. Persze nekem ettől azonnal megfájdul a fejem. Iszonyatosan megfájdul, de azt mondom, hogy nem fáj. Erre ő azt mondja, hogy mindjárt jön, csak két telefont elintéz még. A legfontosabb, hogy ilyenkor nem mondjak semmi árulkodót. Utána már nincs más dolgom, mint rájönni, hova ment és kivel. Néhány telefon, és már tudom, egyre kevesebb telefon kell hozzá. Néha már telefonálni se kell. Mindig elárulja magát valamivel. Régen óvatosabb volt. Tudom, hogy lógnak a melleim, de bármikor felszedek akárkit. Ha az ilyennel meg tudom őríteni. Nekem nem jó mással, de az nagyon jó, hogy ő megőrül tőle. Lefekszem egy idegennel, csak hogy megtarthassam ezt a bánatos szörnyeteget, a gyermekeim apját. Csak akkor tudja kimondani, hogy mennyire szeret.
0: Mondhatok valamit?
1: Mondhatsz. Nem engedlek el, és kész. Az sem érdekel, hogy milyen mesét találtatok ki az öcséddel. Két óvodás, két kis csoportos. Sohasem fognak felnőni. Vagy homokosok, vagy megalománok, vagy nimfománok, vagy nekrofilek. De engem mindez nem zavar. Ebből az egész történetből engem csak ez a sivatagi hiéna érdekel. A férjem. A bájos ifjú hölgy sem érdekel. Mindig lesznek bájos ifjú hölgyek. Én kibírom.
0: Most az egyszer mindent félreértesz.
1: Ezt majd én eldöntöm, hogy mit értek félre. Az bízd rám, szívem. Most megnézem a lakást. Egész jó lakás. Csak egy kicsit sötét.
3: Csokolom.
1: Robi, hát te mit keresel itt? Hogy kerülsz ide?
0: Te ismered őt?
1: Ez aztán a meglepetés.
0: Hogy kerülsz te ide?
1: Az egyik tanítványom fia. Egyszer nálunk aludt.
0: Kinek a fia? Nálunk aludt? Ez nálunk aludt?
1: Amikor Brüsszelben voltál. Együtt focizik a fiaiddal. Az apja iszik. Az anyja egyszer oda menekült hozzánk.
0: A fiaimmal focizik.
1: Ti ismeritek egymást?
7: Ő Robi, csak ennyi. Robi. Robi a baseball sapkás fiú.
3: Itt lakik a házban a barátom. Ahhoz az osztálytársamhoz jöttem, akinek kölcsön adtam.
1: Ebben a házban lakik a barátod?
3: Igen, az iskolatársam.
1: Hazaviszlek. Azt nem kérdezem, hogy hogy kerülsz pont ebbe a lakásba. Gondolom, volt rá okod. Menjünk.
4: Viszlát, Robi.
3: Hello.
0: Jövök én is.
1: Miért hagynád magára az öcsédet? Úgyis olyan ritkán találkoztok. Sajnálom, ha megzavartalak titeket.
0: Nem zavartál meg.
1: Kár. Olyan vendég?
0: Miről beszélsz?
1: Vagy őt se engeditek be?
0: A pizza.
1: Jó étvágyat mindenkinek.
8: Majd én elintézem. Harmadik emelet 17.
0: Te nem vagy éhes?
4: Hülye.
8: Senki sem éhes? Senki sem éhes.
4: Remélem, ennek nincs kulcsa.
7: Hozzád a pizzásnak. Szerintem van.
9: Jó napot, illetve jó estét. Hova tehetem?
10: Adja ide.
9: Óvatosan, az alja zsíros szokott lenni.
7: Kálmán, te vagy az. Pizzás lettél. Nem hiszem el. Mióta?
9: Jó a képlid. Ez a férjed? A salátás dobozokat hova tehetem? Van egy görög, meg egy csirke.
7: Addi, de mindjárt kiteszem tányérokra.
0: Ti ismeritek egymást?
7: Figyelj, Kálmán, ez nem az én lakásom, és nem ő a férjem. Már elváltam, de nem tőle, és nem most. Osztálytársak voltunk.
9: Lehet mondani. Tudom, hogy elváltatok, de tudom, hogy összejársz vele, megvágod néha. Nagyvonalúim sem, mindig.
7: Nem ő az.
9: Ennek van, látszik rajta.
0: Ki ez a faszkalap?
7: Ő Kálmán. Kálmán egy nagyon kreatív személyiség.
0: Kálmán egy nagyon kreatív személyiség.
4: Kálmán egy nagyon kreatív személyiség.
1: Kálmán egy nagyon kreatív személyiség.
7: Kálmán zenész.
9: Elnézést. Már itt se vagyok. Gyere már ki a folyosóra.
7: Várj! Van egy bandája, tetszene neked. Fel lehetne fedezni őket, nagyon sok hangszeren játszik. Iszonyú tehetséges.
0: Tetszene nekem? Fedezzem fel őket?
4: Tetszene neked, Kálmán? Iszonyú tehetséges.
9: Eltűntél koncert után.
7: És te hol voltál?
9: Ha akarsz, megtalálsz. Eddig mindig megtaláltál.
7: Most nincs pénzem. Jobb veled vigyázni. Gyanús ügyekbe keveredsz.
9: Mibe keveredtem? Megmondanád?
7: Most nincs időm ilyenekre.
0: Most nincs pénze, Kálmán. Én fizetek.
9: Kösz. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó étvágyat kívánok. Még három menetem van. Este free vagyok.
10: Este free, hallod?
11: Free, igen, ma este, de jobb vele vigyázz.
12: Mondj egy telefonszámot.
11: Adjak egy tollat?
6: Menjen egész nyugodtan. Aztán jöjjön vissza, a fiúk szerintem megvárják. Gyere, Robi, mi is megyünk.
13: Nem hiszek a szememnek.
14: Hello, Kalesz.
11: Ki az a Kalesz?
14: Bocs, Kalesz, kerestelek volna.
13: Ki erélek, Robika?
11: Ez ki? Ő Kalesz.
6: Te ismered ezt a férfit?
13: Megmondtam, hogy ne nagyon ugrálj, bazd meg! Add vissza lejátszómat!
12: Kicsodád neked ez a kis patkány? Mi az, hogy Kalesz?
13: Ezt mi ketten megdumáljuk, addig okosan hallgass. Gyere ki, Robika! Á, kis köcsög!
6: Válogassa meg a szavait!
13: Azt válogatok meg, amit akarok.
15: Maradj nyugodtan itt, itt nem bánthat.
14: Kalesz, hidd el, hogy nem én voltam. A Spider volt. A
13: Spider feldobott téged, kis köcsög!
0: Ezt a hangot hagyjuk itt, Kálmán.
13: Magának nem vagyok Kálmán.
0: Nem az utcán van Kalesz.
13: Neked én Kalesz se vagyok. Értve vagyok? Magának én a pizzás vagyok.
0: Ha maga nekem a pizzás, akkor viszlát. Nem akarok belegázolni a magánéletébe, de azt hiszem már kifizettem a pizzát.
13: Na gyere ki, Robika! Gyere, menjünk! Hagyd ezeket a zsidókat, gyere!
6: Te ismered ezt a bácsit, Robi?
13: Bácsi? Milyen bácsi? Maga mit pofázik bele? Bácsi, bácsi, a nénik.
6: Ne ijesztegessen, fiatal ember!
11: Mondja, Kálmán, ki van fizetve, vagy nincs kifizetve?
13: Te itt ennek kálmánoz, ha megkérhetlek, jó? Különben se te fizettél, hanem az a kopasz. Ha kell, visszaadom a pénzét, kéred?
12: Vigyázzatok vele, néha teljesen bevadul. Kálmán, ő az az író. Tudod, mutattam a könyvét.
0: Hogy érted azt, hogy bevadul?
15: Te odaadtad neki az én könyvemet.
0: Kálmán a vad?
12: Kálmán szeret olvasni.
14: Bazd meg, ne szórakozz most, nem verlek át.
6: Csináljatok valamit, kérlek.
0: Miért? Ez érdekes, nem?
9: Kivégzés lesz.
6: Állítsd már le magad.
14: Nyilván ő az az iskolatárs, aki a házban lakik.
13: Hány kurva van itt?
12: Ez itt nem stílus, ezzel itt nem jutsz semmire.
13: Kit érdekel?
0: Kívül tágasabb, Kálmán, vagy Kalesz, vagy szarrágó.
13: Téged ki kérdezett, főkopasz?
0: Mondom, jobb, ha elmész most.
13: Verekedni akarsz?
0: Arra is sor kerülhet.
13: Nem láttam magát a tévében, nagy okos.
0: Mi a probléma?
13: Téged kérdezett valaki, hófehérke?
11: Ez az én lakásom.
13: Látszik is.
11: Mi baj ezzel a sráccal? Valami konkrétumot is mondhatna, ha már így bejött ide, nem gondolja?
13: Ne konkrétumozzál, kis öreg! Elkenődött a rúzs a szádon. Hol tartod a vazelét?
6: Hívom a rendőrséget.
0: Nyugi.
13: Felőlem, ismerem a rendőröket, ők is ismernek engem. És nem biztos, hogy beszopják a maguk változatát.
12: Meghűjöttél, Kálmán, mit vettél be?
11: Árulj el végre, hogy mi a probléma, mi a problémája Robival?
13: Hogy mi a gond a Robikával? Tolvaj. Ragad a keze a kis narkománnak. Éjjel-nappal szurkálja magát. Lelépett a lóvémmal, és hát most végre vissza kellene adnia. Szóval, mi a helyzet, kis buzikám? Mi a nagy helyzet? Szopunk, szopatunk, pénzt meg vissza, nem adunk.
14: Játszó, nézd meg, semmi baja. És semmit se osztam el, bazd meg. Ha nem hiszed el, kérdezd meg a Bobit.
13: Kinek mutattam meg a dugi helyet? Mi, te kis faszfej?
9: Ha nem élem, hogy... Nem vágtad tönkre a cuccomat?
0: Nekem kezd tetszeni ez a Kálmán.
13: Pontos tárgyalásom van, úgyhogy mindenki fogja be azt a mocskos pofáját.
6: Nézze, fiatalember, ezt civilizáltan is el lehet intézni. Ha ez a fiú tartozik magának...
13: Nem fényre... tudom, hogy maga kicsoda. Fogalmam sincs, milyen arctalanítót használ. Az se, hogy van-e elemes vibrátora, de jobb szeretném, ha nem pofázna bele az én dolgomba, mert én se pofázok a magáéba. Maguk rendeltek egy pizzát. Jobb lett volna, ha szépen kifizetik, és nem hívnak be a lakásba. Tilos bemenni különben. Most viszont itt vagyok, és látom ezt a kis szarjancsit, aki már megint kidumálja magát.
6: Én hívom a rendőrséget.
13: Én meghívom a haverjaimat, és a maguk lakásából annyi sem maradt, hogy ennyi, és a maga arca is meg lesz kissé karmolva. Ez hiányzik hosszú távon. Pázd meg, Robika! Ah! Utoljára szórakoztam vele! Húzd el a feledet innen! Ah! Ah! Ah! Na, intézzük el, higgadta! Maguk ideadják nekem a 30 000-et. Ez a kis köcsög visszaadja a lejátszómat, és nem is láttuk egymást. Pénzemet akarom, uraim! A pénzemet kérem! Ennyi? Még egyszer nem hagyom átverni magam.
6: Hoztam egy grillt csirkét.
11: Ne, anya, ne! Kérlek, anya, ne!
6: Nem vetted föl telefon. Hát idejöttem, nem maradunk sokáig. Adsz egy teját?
14: Miért nem hívod be a szüleidet?
6: Gyertek be! Ezek nem tudnak viselkedni.
14: Nem tanítottunk őket meg?
6: Nem ezt akartam mondani.
16: Pedig ez igazság. Szervusz, Éva. De jó, hogy látlak. Minden rosszul tanítottunk nekik.
11: Mindent tanítottunk.
6: Robi, várj!
11: Hiába futsz, bazd meg, úgyis megtalállak.
14: Mi volt ez?
6: Most már higgadj le, oké?
13: Mikor nem voltam én higgadt?
16: Nagyon sötét van itt.
13: Figyelmeztetek mindenkit, hogy nem jó a Robikát egy ilyen lakásba beereszteni, mert azt a lakást nem sokkal később meg szokták csinálni.
16: Meg kéne csinálni?
10: Nem úgy érti.
16: Mit nem úgy érti?
10: Azt jelenti, hogy ki szokták rabolni.
13: Úgy van. Ki szokták rabolni. El kéne adni, vagy fel kéne újítani. Vagy mindkettő. Nagyon jó a fekvése.
16: Önnek is ez a véleménye?
13: Nekem is ez a véleményem, asszonyom. A kedves fia igazán élhetne szebben is.
0: Na-na.
13: Visszaadom a pénzét, tisztelt uram, elnézést. Kissé összetapostam a pizzát. Ha rám jön, mindenki telik tőlem. De már elmúlt. Elmúlt a roham. Bocsánat, már itt se vagyok.
17: Ki volt ez a férfi?
13: Nem jössz?
10: Nagyon ráérsz?
16: Igen.
17: Ki volt ez a férfi?
13: Nem jössz, kicsi szíve.
17: Mi ez a férfi?
10: Ez nem férfi, apa, ez Kálmán a pizzás. Kívül tágasabb.
13: A zárat minden esetre cseréltessék le.
16: Szervusz, kicsi fiam. Kikapcsoltad mobilod?
10: Ki?
16: Mindig, mikor fontos, kikapcsolod nekem?
10: Nem neked kapcsolom ki.
16: Te ki vagy?
18: Csókolom. A fia barátnője vagyok. Noémi.
16: Mindig szerettelek volna megismerni. Szervusz, Noémi. De ő nem mutatja be nekem senki.
10: Az apámat nem akarom látni. Egyszerűen nem akarom látni. Miért hoztad ide?
16: Foglaljatok helyet. Nem akarom a háziasszonyt játszani, de a fiúk nagyon udvariatlanok. Nem maradunk sokáig. Csak gondoltam, köszönök. Lent vár a taxi. Egész nap telefonálok, és senki nem vesz föl.
2: Ki hoztad apát a kórházba?
17: Miért hoztál ki?
16: Az ünnepekre. Hagytam volna bent. Papa, gyerünk, beszélges a fiaiddal.
10: Most nincsenek ünnepek.
16: De volt. Ezen a napon ünnep volt, és ő ezt így tudja.
2: Felejtsd egyszer bent, anya.
16: Ezzel ne gyilkoljatok. Itt a grill csirke, tányérra tedd. Nagyon friss, egyetek. Forró, beszélgessetek.
17: Miért jöttünk ide?
2: Mi van, apa? Hogy ügyeg a figyeg?
17: Miért vagyunk itt?
2: Még nem láttad a lakásomat, apa.
17: Még nem láttam a lakásodat?
2: Megismersz, apa.
17: Megismerlek, persze, hogy megismerlek. Gábor vagy. Mit akarsz tőlem?
2: Nem Gábor vagyok, Gábor halott. Gábor 50 éve halott, apa.
18: Nagyon sajnálom, de mennem kell. Épp csak egy pillanatra ugrottam be.
16: Már is elmény.
18: A fiúk várnak, vacsorát kell adnom nekik.
16: Elvigyünk?
18: Inkább én vinnélek el titeket. Elvigyelek titeket?
19: Engem elvihetnél.
18: Merre mész?
19: Budára.
18: Gyere!
10: Nem mehetsz el vele.
19: Ezt most kinek mondtad?
10: Neked.
19: Csókolom. Boldog ünnepeket!
10: Együtt a kis család.
16: Miért nem jössz fel egyszer hozzánk?
10: Ezt az embert látni se bírom. Úgy tesz, mintha nem hallaná. Vén besúg.
16: Ne beszélj így.
10: Most is másfele néz.
16: Nagy a rendetlenség itt, kisfiam. Ez borzasztó. Kiket akarítani? Van porszívó?
2: Van, anya.
16: Most nincs erőm.
2: Nem hagynám úgyse, meg el is romlott.
16: Na, gyere szívem, megyünk.
17: Miért megyünk? Itt vannak a fiúk.
16: Vár lenne a kocsi?
17: Milyen kocsi? Nem akarok lemenni.
16: Muszáj lemenni.
17: Nem, lent várnak az utcán.
16: Nem vár senki az utcán.
17: Lent várnak az utcán, le fognak tartóztatni.
18: Segíts, kisfiam.
16: Ne kapaszkodj, engedd el!
17: Nem!
16: Néha azért felhívhatnál. Rácsapok?
2: Ma reggel is beszéltünk.
16: Igen, de olyan rövid. Vigyázz, eltűnök az ujjába. Egyszer feljövök kitakarítani. Vagy küldök valaki, küldjek valaki?
2: Merre megy, papa, nincs semmi baj. Engedd el az ajtófélfát.
16: Ez a lány.
2: Mi van vele?
17: Hagyjatok még én!
2: Nem akarok levenni.
16: Noémi?
2: Noémi.
16: Elment.
2: Elment.
16: Szereted egyáltalán? Elment, de nem is köszönt.
2: Nem szabad ilyeneket kérdezni. Na vége, papa, várj, leforogom.
16: De hogyan élsz? Hogyan élsz?
17: Nem akarok.
2: Segítsek lemenni.
16: Hívj fel! Egy óra múlva hívj fel!
2: Itt hagyta a kulcsokat.
10: Örülj neki.
2: Lehet, hogy lecserélem az árat.
10: Egy kis vörösbort a nagy izgalomra.
2: Éhes vagyok.
10: Egyél grill csirkét. Négy kulcsomó. Hogy bírod ezt a szivart?
2: Ő, hogy ő bírjon engem. Te, nem kész pizzát? Olyan nagyon sok baja nem esedett.
10: Kezdek berúgni. Kezdek nagyon berúgni.
20: Nem is jó az a pizza.
21: Az egész gyerekkor elsője.
20: Én csak a dombra emlékszem. Nekem a domb a gyerekkor.
21: Nekem a kommunizmus.
20: Nekem a domb.
21: Mondok valamit. Cseréld ki a zárat az ajtón.
20: Mi a francnak?
21: Na, majd egy kis pizza. Nagymány íze van.
20: Van még bor?
21: Egy kortnyi.
20: Van pálinkám.
21: Majd úgyis taxit hívok.
22: Itt is aludhatsz.
21: Mi ez? Szeder pálinka.
20: Vigyázz. Baromi erős.
21: Hol tartod a fényképeket?
20: Megint jössz a fényképekkel.
21: Ez nem lehet, hogy minden fénykép nálad legyen.
20: Nincs nálam minden fénykép.
21: És a kis csaj? Vele mi lesz?
20: Azt hiszed, nem tudtam, hogy ti ketten itt lesztek nálam?
21: Nem tudtad. Nem tudhattad.
20: Na jó, nem tudtam. De azt tudtam, hogy vele vagy. Vagy leszel.
21: Azt hiszem, most hazamegyek.
20: Hova mész haza?
21: Én mindig mindenhonnan hazamegyek.
20: Akkor jó. Lekísérjelek? Hívok neked egy taxit. Lemegyek veled.
21: Maradj.
20: Mi az a fürdőszoba?
21: Kösz a navigálást.
20: A kulcs! A kulcsodat itt felejtetted. Dobom.
21: Mellé. Úgy is lecseréled.
20: Lehet.
21: Akkor miért vigyem el?
20: Hát, ha nem cserélem le.
21: Akkor fölveszem. Mindjárt fölveszem, várj egy kicsit.
20: Várok.
21: Várj egy kicsit.
20: Várok.

A kulcs. Forgács András hangjátékát hallották. Szereplők voltak: báty, Forgács András, öcs, Hajduk Károly, pincér, Vida Péter, barátnő, Pálfi Kata, fiú, Jancsik László, feleség, Bánsági Ildikó, Kálmán, Merc Tibor, anya, Lázár Kati, apa, Gosztonyi János. A hangfelvételt Gera Csilla és Táncos Tamás készítette. A zenei szerkesztő Kakó Gyula, a rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.

0: Soltinszky Tibor Forgács Andrással beszélget a Kulcs című művéről.
1: Hát az imént zörrent az utolsót a Kulcs. A Kulcs című darabod rádió felvételének végén, és most beszélgetünk Forgács Andrással, a darab írójával, aki ráadásul ugye a főszerepet el is játszotta ebben a dologban. Hadd csapjam le rögtön az első rossz poén. Kell-e valami különleges kulcs ahhoz, hogy a rádióhallgató megértse, hogy miről is szólt ez a történet, vagy annyi amennyi?
2: Remélem, hogy nem kell külön kulcs. A történet akkor jó, ha önmagáért beszél. És hát az a trükkje, az egyik trükkje, hogy sok kulcs kell hozzá. Tehát egy kulcs biztos nem elég.
1: Tehát egy egész kulcsomó kellene hozzá. Szemérves vagy, és nem beszélsz róla, vagy úgy gondolod, hogy ki lehet ezeket adni, hogy igazából mi az a személyes háttér, amiből ez született, vagy mi az az élmény, mi az a vágy, ami megíratta veled ezt a történetet?
2: Ugyan valóban nagyon szemérmes vagyok, de sose titkoltam el, tehát az Asher, aki az első rendező ennek a darabnak, az részben erre bazírozta az egész rendezését, hogy ez egy családi darab, de azt kell mondanom, hogy ugye van egy öcs meg egy báty, és a premieren ott volt a bátyám és a fiai, nagy fiúk, és mondták neki, tudod apa, amikor azt mondod, hogy na most ez így természetesen nem igaz, hanem ha tetszik, alkatokat vagy jellemeket kölcsönöztem az életből, de szituációt nem. A szituáció az azokból a bennem gomolygó drámaírói csírákból bontakozott ki, amit fontosnak tartok, mint drámaírónak, hogy a magyar színpadon megszülessen. Magyarán nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon magas színvonalú bohózat legyen, lehetne, ha lehetne. A másik pedig az, hogy kikristályosítani egy olyan, hát ez volt az én ambícióm a kulcsal, egy olyan drámai nyelvet, főleg az első két jelenetben, amikor két ember beszélget, és azt a legnehezebb, ezt mindenki tudja, aki írt színdarabot, hogy mennyire nehéz ezt sokáig tartani, ami egyetemesen, univerzálisan működik. Ugye hát a bohózatnak is van egy ilyen univerzális karaktere, ez a harmadik jelenet, tehát nekem voltak ilyen drámaírói ötleteim, vágyaim, és ahhoz természetesen is ez egy nagy problémám, illetve termékeny problémám, hogy nem tudok úgy írni, hogy ne szőjek bele személyes elemeket. Szóval a puszta formával nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát ennyiből valóban putal a darab, családi vonásokra, vonatkozásokra, de abból nem megérthető és nem megfejthető.
1: A helyzet, ez a képtelen helyzet, amikor aztán ugye a bohózati szabályok szerint minden elképzelhető szereplő megjelenik a lakásban a titkos találka idején. Ez már drámaírói találmány, vagy ebben is segítenek újsághírek, vagy uram, bocsá, drámai előképek?
2: Két modell volt, egyébként francia modellek. Az egyik a Figaro. Mert ugye ott a Figaro házasságában, illetve egy őrült nap a Bomárséban, és nem a Mozart operában, van ez, amit úgy hívnak, hogy embroglio, tehát ez a bizonyos gubanc, amikor mindig egy újabb elem kapcsolódik hozzá az előzőhöz. És ezt fejlesztetik tovább a fődóék a 19. század második felében, ami egy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű technika, és én meg lefordítottam is ez a harmadik elem, a Joe Ortonnak, bocsánat, három darabját, az angol, tragikusan fiatalon meghalt drámaíró, aki viszont állandóan ezzel az elemmel él, és fordítás közben jöttem rá, hogy ez mindig hatásos. Tehát nekem nem az volt természetesen a célom, hogy a közönség dőljön a nevetéstől, hanem fordítva azért akartam, hogy nevessenek, hogy a másik üzenet eljusson hozzájuk, ami a darabban szintén nagyon fontos. A rendezővel, mármint a rádiójáték rendezőjével, Zoltán Gáborral sokáig meditáltunk, hogy például a szülők figuráját kihagyjuk-e, a végén megjelenik ilyen tulajdonképpen tragikus figuráként, teljesen műfajidegen módon. Annyiban nem, hogy ők is egy újabb félreértés sorozatot elindíthatnak. Megjelennek a szülők, tehát az ősök, akikről ráadásul még azt is mondják, hogy halottak, tehát nem lehet tudni, hogy élnek, hogy halottak-e. De fontos volt a számomra, hogy ha úgy tetszik, a bohózati vagy vígjátéki elemek segítségével valami mást el tudjak mondani. És nem az volt a fontos számomra, hogy egy jó kis bohózatot írjak. Mellesleg azt gondolom, hogy nagyon is ráfér, és szerencsére vannak drámaírók Magyarországon, akik a színpad titkait és a technikáját jól használják, és nem egyszerűen csak vallomásos darabokat írnak. Tehát amennyire ez valóban egy személyes tudásból épül fel, ugyanakkor nem akartam semmiképp egy vallomásos művet írni, hanem egy technikailag perfekt, dolgot akartam csinálni, és ezt a Nádasdi fogalmazta meg, nagyon tetszett neki, és azt mondja, ja, ez az a bizonyos jól megcsinált darab, mondta kedvesen, ami egy bók volt, mert hiszen sok ilyen darab kell ahhoz, hogy egy országnak a dráma irodalma föléveljen.
1: Milyen volt játszani a darabodban? Ez a hóhért akasztják helyzet.
2: Az előzménye, hogy egyáltalán eszünkbe jutott, illetve nekem eszembe jutott, de a Gáborral már dolgoztam, úgyhogy én olvastam föl, az volt, hogy volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy felolvasás, ahol én a Fekete Ernővel, aki az Öcsöt játssza a Kamrában, a Bátyot felolvastam a Szépírók Társaságának a fesztiválján, és ez az Asher tanácsa volt, hogy én a úgymond a másik szerepet, tehát nem az alkotómnak, inkább megfelelő szerepet játszam, és ez meglepően jól bejött ott a közönségnek, és mind semmiképp se akartuk a kamra színészeit, a Máté egy picit meg is volt sértődve, idézőjelben duzzogott, hogy miért nem ők hozzák el a rádióba is egy rövidített, mert azért átírtam és a rádióra alkalmaztam a darabot, jelentősen megváltozott bizonyos helyeken. Hát pont ennek semmi értelme nem lett volna, hogy egy színdarab, egy már nagyon jól futó színdarabnak egy rádió változata legyen. Csak azért szorongtam, mert azért szorongtam, nem a profi színészektől, nagyon jó színésztársaság jött össze, mert túl sokszor láttam a kamrában a Mátét, és hát a hangsúlyok beleültek a fülembe, és az egész, amit őt létrehozott, és amivel mondom, még a bátyámnak a fiai is teljesen más, mint a bátyám. Szóval nem, egyáltalán nem hasonlít rá, csak annyi, hogy kopasz az egyik is, meg a másik. Semmi más, nem tudok hasonlóságot az előadásból, de annyira beleült, hogy arra vigyáznom kellett, és az nem mindig jó, hogy ne olyan legyek, mint a Gábor, aki csodálatos ebben a szerepben. Viszont ami megnyugtatott, az, hogy úgy látszik, hogy bár színpadra nem szeretnék lépni, de van bennem annyi narcisztikus exhibicionizmus és pofátlanság, amitől nem jövök zavarba, hogyha profi színészekkel együtt kell dolgoznom. Mert egyébként nagyon jó volt a társaság, és nagyon professzionális a munka.
1: Egyébként is úgy tartanak számon a magyar színházi életben, mint hogyha egy Jolly Joker volna. Mit nem csináltál még színházban? Ugye dramaturg vagy indulásként, de drámaíró, rendező.
2: Fordító. Igen, nem, zenét nem szereztem, sajnos nem tudok zenét szerezni, pedig hát számomra az írás az muzsikálás, tehát abban muzsikálok, mert sajnos nem tanultam meg gyerekkoromban zongorázni, pedig erről ábrándoztam. Az az érdekes, hogy egészen 20 éves koromig egyáltalán nem érdekelt a színház, a film igen, a színház nem. És egy a Ruszttal való személyes találkozás miatt, aki meghívott aztán Kecskemétre dramaturgnak, kezdtem el foglalkozni ezzel, mint életlehetőséggel. És aztán ugye az emberben levő ambíció fölhorgat, és akkor minél többet akartam kihozni belőle, és akkor jó dramaturgok, akkor írjak egy darabot, akkor fordítsak egy darabot, aztán rendeztem is, bár abszolút nem tartom magam rendezőnek. Azért, mert nincs rendezői világom. Az más kérdés, hogy meg tudok csinálni egy előadást, mintha meg lenne rendezve jól, tehát hasznosan, szépen, érdekesen. Ahhoz az kéne, hogy évi 3-4 darabot rendezzek, és akkor talán létrejönne egy ilyen vízjel, amit a rendező sajátosságának tartok, nem amiről felismerjük a különböző rendezőket. Az nekem nincsen, de viszont az is igaz, hogy a kulcsot egyébként, ez fontos, hogy azután tudtam megírni, hogy válogató voltam az első pécsi színházi találkozón, ugye még ezt is csináltam, mert annyi darabot kellett látnom, és a közhiedelemmel ellentétben a rossz darabok is rendkívül tanulságosak, tehát hasznosak egy látó embernek, hogy akkor sűrűsödött bennem össze a 130 darab megnézése után egyhajta olyan érzék, amitől meg tudtam ezt a darabot írni, mert korábban én is inkább vallomásos művészi darabok, művészi önkifejezésre inkább emlékeztető darabokat akartam írni, és írtam, mint a kulcs. Ez a Jolly Jokerség egyrészt ugye dicséret, meg ízelg az embernek, másrészt pedig jól lenne megszabadulni tőle, és érzem sokszor, és néha menekülök a színházhoz, de állandóan megtalálnak a feladatukkal, amik meg vonzanak. Nem tudom, ez egy ellentmondás, amivel úgy látszik együtt kell élnem.
1: A már emlegetett kecskeméti korszakot köteted fül szövegében úgy hívod elő, hogy amikor először lementél a kecskeméti klubba, onnantól kezdve a színház téged nem eresztel, tehát úgy tűnik, hogy ez egy végzetes, és ezek szerint egy életre szóló szerelem. De te azért nem csak színházzal foglalkozol, nem csak színdarabokat írsz, A másik szerelem, úgy tudom, a regény.
2: Hát bevallom, hogy az számomra fontosabb, de mondjuk, ha azon mérik, hogy mennyi időt töltök az egyikkel és a másikkal, akkor azért eléggé kiegyenlített. Abból lopom el az időt a színházból ahhoz, hogy meg tudjam írni a regényeimet. Én szeretném, ha fordítva lenne, és remélem, hogy a jövőben ez sikerülni fog. Ugye megélni pusztán az írásból nagyon nehéz, ezt mindannyian tudjuk, nem csak Magyarországon, bárhol. Tehát ez nem egy helyi specialitás, és ezért, ha én lefordítok egy darabot, netán írok egy olyan darabot, amit évekig játszanak, akkor abból megteremtem az anyagi függetlenségemet. Én egyébként szabadúszó vagyok lényegében 84 óta. Tehát megtanultam azt, hogy hogyan kell, és talán ez az úgynevezett sokoldalúságomnak az egyik titka is, hogy ha nem jön be az egyik, mert nem mindig jön be, buktam én szépen darabokkal, alul fizetnek, mint fordítót, mert nem tudok alkudozni, akkor csinálom a másikat. És számomra egyébként én úgy érzem, hogy a legbensőbb természetemhez az valóban a prózaírás áll közel, tehát ez a magányos foglalatosság. De érdekes, hogy ezek a szerzett készségek mennyire ki tudnak fejlődni. Szóval csodálom ezt, hogy bemegyek egy színházba, és akkor a jegyszedőnöktől, az ügyelőig, a kellékestől, a sztárig, a rendezőtől, mindenkivel tudok valami nagyon konkrétról beszélni, tehát mint ahogy az ember a munkahelyén mindenkit meg tud szólítani. És ezek mindig csodálkozom, mert én ugye úgy képzelem magamat, mint egy szerzetes ülök a cellában, és a finom ecsettel festem a regényeimet. De természetesen tervezek regényeket írni, és nagyon szeretném, hogy egyik két könyvem jelent meg, ilyen mind a kettő erősen egyébként személyes érintettséget mutat, tehát mondjuk így, hogy önéletrajzi karakterű, az egyik egy fiatal dramaturg vergődései egy kínai bölcs álcájában, ez az Aki nincs, 99-ben, és akkor kezdtem lényegében írni az Ehuzét, ami a családom regénye, tulajdonképpen csak egy nagyon bonyolult szerkezeten belül. De vannak terveim, és remélem, hogy lesz annyi időm, hogy meg tudjam őket írni.
1: Egy író igazából akkor író, hogyha valamilyen módon kapcsolódik kortárs irodalmi élethez, a körökhöz, vagy legalábbis nagy személyiségekhez. Te, aki magányosan szeretnéd festeni a prózádat a papírra, hova tartozol?
2: Hát nézd, ugye a legjobb barátom, és sokat rajzoltam, őt a tehetésben is van, hogy örülj a felmelye, Petri György volt, akivel 20-30 évig nagyon szoros barátságban voltam, aki szintén nem tartozott úgy sehova, ez egy nagyon sokra tartották mindenhol, de ő is egy magánzó volt, magányember, ahogy hívta magát. A Szépírók Társaságának a tagja vagyok, ami hát nem túl sok kötelezettséggel jár, de ugyanakkor a drámaíró kerekasztalban is benne vagyok, tehát mind a két oldalon ezeknek a szervezeteknek, egyébként a dramaturgokhoz is tartozom, de elég jól el vagyok, különösebb társasági élet nélkül is. Ez kiderült a számomra. Egyébként mondom, ez egy nagyon ellentmondásos, mi az ember, én legalábbis úgy látszik, az vagyok, szóval kitűnően tudok társalogni, hogyha kell, csak aztán aztán azon veszem észre magamat, hogy nagyon jól el vagyok akkor is, hogyha nem kell. Az a lényeg, hogy a Petri György barátom meghalt 2000-ben, ez egy nagyon nagy veszteség nekem. Ő nem csak, hozzá kell tennem, hogy ő nem nagyon foglalkozott az én művészetemmel, tehát a barátságunk az nem abból állt, és a barátságunknak nem az volt a lényege, hogy ő elol, uram, zseni laki könben, uram, önben len különben, szóval erről szó sem volt, hanem ez egy igazi barátság volt. Persze természetesen ő volt egy bizonyos értelme az egyik mesterem, de ha tetszik, most van egy másik barátom, eltekintve a filmrendező barátomtól, a Janis Attilától, de hát ez egy munkakapcsolat is, a Márton László, aki ugyan nagyon sok helyen érintett, és nagyon sok mindenben benne van, a Brody díjtól kezdve, a különböző rengeteget fordít, ír, nagyon kreatív személyiség, de van a lényünknek egy olyan különösen harmonizáló része, ami miatt nagyon jól megértjük egymást, és ez nem egy szervezethez való kötődés, hanem tetszik két írónak a nagyon a világon kívüli barátsága, tehát az irodalmi világon kívüli barátsága, miközben ő fiatalabb nálam 9 évvel, vagy nem, 7 évvel, a Petri volt nálam idősebb 9 évvel, és rengeteget tanulok tőle a dolgokról, mert egész különleges agya van. Az az érdekes, vagy kivágod, vagy nem, az az érdekes, hogy engem okosnak tartanak, én magamat egyáltalán nem tartom okosnak. Tehát ha minden tudás, amit felszedtem, az az érzelmi empatikus képessége mentén lett az enyém. Okos emberrel kettővel találkoztam, a Petrivel meg a Márton Lászlóval, akik, és ezt csodálom, tehát hogyha valaki tényleg genetikusan okos, tehát olyan memóriája van, és úgy tud a tények között rendet rakni, mint én nem, én eltévedek. Az a lényeg, hogy úgy irodalmi csoportosuláshoz nem tartozom, az élet és irodalomban, a jelenkorban, a letterben szoktam egyébként általában akkor, hogyha megkeresnek írásokat közölni, nagyon szívesen dolgozom magamnak, rengeteg minden van, ami soha nem adtam ki a kezemből, tehát nem ambicionálom azt, hogy állandóan jelen legyek, nem akarok minden évben könyvet kiadni, hanem akkor, amikor tényleg valami nagyon fontos létrejött. És úgy érzem, hogy muszáj. És az Elhuze az egy ilyen könyv volt, és az az igazság, hogy ugyan nem kapkodták el még az első adagot, amit a magvető kiadott, de viszont ilyen erős, forró visszajelzést még egyetlen könyvemre sem kaptam. Főleg nőktől, hiszen ez egy női monológ az egész, egy 700 oldalas női monológ, és hogy az író mindig ábrándozik olvasói levelekről, hát most megvannak. Tehát ismeretlenek is jelentkeznek, és ott valamilyen húrt sikerült megütnöm, ami a folytatásban biztos fog segíteni.
1: Másfél éve volt talán, hogy együtt dolgoztunk egy felolvasós színházi sorozat apropóján, és akkor te pátyolgattad, nem tudok jobb szót mondani erre, Kornis Mityut, aki szintén egy ilyen nagy magányos. Uh-huh. Ezek szerint te vonzod valami különös affinitás révén a nagy magányosokat.
2: Hát ez igaz. Tehát mondjuk így talán a különcöket is, és akik nem tartoznak nagyon szorosan valamilyen irodalmi társasághoz, vagy klikhez, talán az erős kifejezés szerkesztőséghez, spontán módon többször lett volna lehetőségem az életemben bekapcsolódni, rendszeresen meghívtak, stb. És mindig egy bizonyos ponton jön ki, értem a dolog elől. A Mityu persze egész más alkatú személyiség, mint én nagyon kedvelem őt, és sokat tanultam tőle, az ő monológ technikája az egészen páratlan szerintem, az élő beszédben is, és a prózaírásban is, és a drámaírásban is, de hát ő egy rendkívül expanzív exhibicionista személyiség. Nálam az mindig, ha szerepelnem kell, annak ellenére, hogy filmben is játszottam, saját rendezésemben is felléptem, a jeles társulatban is felléptem, és hát most a rádióban is eljátszottam egy-két szerepet, az nekem mindig egy kicsit úgy fogom fel, mint önnevelési folyamat részét, hogy ezt is meg kell tanulnod. Tehát ha muzsikus akarsz lenni, vagy zenét akarsz írni a zenészeknek, akkor néhány hangszeren azért, mondjuk a saját hangod hangszerén, a nyelvek hangszerén el kell tudni játszani, hogy még jobbat írjál, de nem az van bennem, hogy hú, de jó, hogy én most ilyen zseniális vagyok, és ha nekem valaki gratulál, az első dolgom az, ez spontán dolog, hogy a szavába vágok, hogy ne tudja befejezni, mert olyan zavarba jövök tőle. Tehát, és utána mindig olyan kicsit azért olyan jó lett volna, ha végig mondja, de a spontán módon a szervezetem mintegy tiltakozik a rajongás és a dicséret ellen. Hát ez lehet, hogy egy túlzott szerénység, de egyelőre így 55 évesen még ilyen vagyok. Lehet, hogy majd megváltozom a jövőben.
1: Kanyarodjunk egy kicsit a személyes vizekről a kortárs drámairodalom témájához, mert a művet bemutatójának apropója is, és beszélgetésünk apropója is az, hogy a héten volt a magyar dráma ünnepe. Mondanak mindenfélét a kortárs magyar drámairodalomról, az optimisták, többnyire azok, akik ott sürgörődnek a színházak körül, és próbálják segíteni a kortárs drámát, azt mondják, hogy egy boom van, aztán rosszabb pillanataikban azt mondják, hogy rémületes, hogy ebből a sokból nincsen jó, tehát most a statisztikák azt mutatják, hogy jóval több darab születik az elmúlt 5-10 esztendőben, mint az azt megelőző 3 évtizedben. Mitől van ez?
2: Nem csak, hogy születik, bemutatják őket nagy színpadon. Ugye ez az egyik ambíciója a drámaíró kerekasztalnak, meg a katonapályázatnak is. Azért a rendszerváltás azért jót tett ennek is, mert a drámának nagyon nagy szüksége van a nyílt egyenes beszédre. Lehet nagyon jó darabokat írni fedetten, és azt tudjuk, hogy a Shakespeare is, meg a Molière is uralkodókat szolgáltak, és a maguk fedett módján nagyon nagy műveket tudtak létrehozni. Hát egy Otellónak nincs szüksége arra, hogy valamilyen politikai, történeti tartalmat tulajdonítsunk ahhoz, hogy nagy dráma legyen. A magyar dráma jelenleg egy jó helyzetben van, Én pár évvel ezelőtt leírtam azt, hogy valami egy változás küszöbén áll, még mindig a küszöbben áll. A változást azon lehetne lemérni egyrészt, hogy a Magyarországon kívül, tehát olyan nagy, domináns kulturális centrumokban, Európában elsősorban, és nem Amerikában, észreveszik-e a magyar drámát, ez eddig nem történt meg. Hát néha egy-egy darabot bemutatnak, de úgy nem történt meg, hogy egy vonulata lenne a magyar drámának, ami fontos lenne a világ számára. A másik pedig az, ami ittenre vonatkozik, és ez összefügg az elsővel, amit úgy szoktam megfogalmazni a drámára, hogy halak vannak, de halraj nincs. Ezt meg lehet figyelni. Tehát amikor egymást utánozó mozgással egy ilyen hatalmas természeti képződmény születik, mint egy hegy vonulat, meg lehet figyelni, hogy amikor nagy korszakai vannak a drámaírásnak, akkor mindig azon, hogy egymás után ezek, tehát az Euripidész meg az Oidipusz mondjuk vetélkedtek egymással, vagy a Racine, vagy a Corneille, a Molière, a Shakespeare-ről most nem is beszélünk, de Csehov korában is, ugye a Gorki, meg mások, akik akkor színdarabokat írtak, azok egymást utánozták. Tehát nem arról volt, hogy mindenki valami egész mást akart letenni, hanem látta, hogy a másik tud valamit, ami nagyon jó és izgalmas, és azért ezt fel akarta használni. Ez nálunk még nincsen. És vicces dolog, hogy idézőjelben az eredetietlenséget propagálom, de nem erről van szó, ez nem az eredetietlenség, hanem azt jelenti, hogy reprezentatívá kezd válni egy forma. Az is igaz, hogy a dráma a világon ma, és mindig a világon most hadd értsem Európát, mert annak van egy nagyon sajátos tradíciója a drámaírásban, és a színházhoz, mint műfajhoz való viszonyban. A drámaírás, mint olyan, egy picit visszábszorult, tehát ez nem magyar specialitás, ellentétben a táncszínházakkal és ilyen kreatívabb, happening-szerűbb, operaibb színpadi művek létrehozásával, és ez elmúlt 20-25 évnek a tendenciája.
3: Ez biztos a németeknél is ugyanez a tendencia érezhető, akiknél van egy nagyon erős kortárs drámairodalom is.
2: Ez így van, de a kortárs drámairodalom, ugye mindig a Schimmelpfenniget szoktuk mondani, vagy a Mayenburgot, a most a fiatalabb generáció, Otto Strauss tulajdonképpen átveszi az opera technikáját. Tehát én most abban az értelemben mondom, hogy mit történik. Mi az, amikor úgy érezzük, hogy egy színházi előadás megtörténik? Nem az, hogy lebonyolódik, vagy sikerül. Amikor ugye láttuk a Strélert, vagy a Bergman rendezését, akik eljöttek, vagy a Peter Steintén, vagy a Gruber, most sorolhatnám, vagy a Patrice Chéreau, Peter Brook rendezéseit, és úgy éreztük, hogy valami megtörtént velünk, egzisztenciálisan, súlyosan, fontosan. És az az érdekes, hogy ma Európában, az operában történnek ezek a nagy megvilágosodások, tehát ezek a kozmikus megvilágosodások, és a színházban tisztes eredmények vannak. Tehát a Schimmelpfennig, ugye, aki most a legdivatosabb német szerzős, egy nagyszerű figura, az operákat ír. Hát hiszen bemutatták a Madár Színházba, leül egymás mellé négy ember, és mondja, vagy őt. Magyarán, ugye az operának van egy ilyen sajátossága, hogy mozdulatlan emberek, hát meg lehet őket mozdítani, de mondjuk 10 percig a dolog áll, és más miatt 6 fontosan, mondjuk egy elemét kiemelve az operának. Azt lehetett hinni az operáról, hogy egy elavult valami, egy ilyen konzervatív izé, és most kiderült, hogy olyan dolgokat lehet vele elmondani, amit a színházban alig. Vagy mondok neked egy másik nevet, Pina Bausch, Bob Wilson. Ugye két olyan nevet mondok, ami hívószóvá válik, hanem mi történt a színházban az elmúlt 30 évben. A Bob Wilson mindenképpen operákat, fényoperákat rendez, tehát operai gondolkodással rendez. A Pina Bausch ugye meg történeteket tud elmondani, olyan történeteket tud elmondani az életéből, vagy a világról kozmikusan, amit a színház

0: akkor sokkal izgalmasabbak azok az előadások, amik egyébként a Schillingéknél is látjuk, ugye a Wojciech előadásuk, ugye a W, ami hát nem annyira egy konvencionális színházi előadás, inkább operára hasonlít, vagy a Fekete ország, ami, és a Hazám, Hazám, ami egyszerre cirkusz, show, táncszínház, tehát mindezeknek az együttese, ez az, ami most a színházban dominánssá kezd válni. Ami nem jelenti azt, hogyha adott esetben hogy a finitót megírja a Tasnádi, és használja ezeket az elemeket, egy ilyen Molière-i szószal leöntve azt, amit a médiumok, a televízió, mint formát elénk vetít, akkor az hatásos és sikeres tud lenni. Más kérdés, hogy adott esetben, ha a Kovalik Balázs megrendezi a Mozart trilógiát, szerintem az volt a múlt évnek a legnagyobb színházi eseménye, az a bizonyos három opera előadás, színházi eseménye, nem operai eseménye, és ő színházi gondolkodóként rendezte meg ezeket a monumentális operákat. Na, ebben az értelemben értem azt, hogy az opera és a táncszínház, természetesen ez most szintén olyan sommás, és nem akarnék ebbe leragadni, mert mindig jön egy érdekes tehetség adott esetben, aki ezt a bizonyos konvencionális értelmevet színházat nevezük annak, hogy van egy szereplő, annak van neve, az bejön a színpadra, bejön egy másik szereplő, konfliktusba keverednek, az egyik meghal, vagy elszomorodik, vagy számüzetésbe megy. Ez ma már önmagában, vagy ebben a pillanatban, ahol most vagyunk, önmagában nem elég ahhoz, hogy revelatív előadások, jó előadások, igen, születnek. Gazdagító előadások születnek, de revelatív, jelentős előadások csak akkor születnek, amikor jön egy olyan rendező, aki azokat a hatásokat, amik az operából és a táncszínházból ma érik a világot, a nézőket, azokat intuitív módon bele tudja építeni egy mai magyar drámába, vagy Shakespeare-be, vagy Csehovba, ez szinte teljesen mindegy. A drámaíróknak az a problémája, hogy a színház, amióta ugye itt megtörtént a rendszerváltás, azóta nem annyira súlyos, katartikus jelenség, mert hiszen a katarzis az egész máshol van, adott esetben az utcán, adott esetben a parlamenten, tehát egész máshova helyeződött az a drámaiság, mint olyan, és a drámaíróknak meg ez a problémája, hogy hogyan tudnak akkorát mondani, olyan nagyot szólni, egy olyan műfajjal, ami önmagába be van zárva egy konvenció keretei közé. Ezért látjuk azt egyébként, hogy rendezők írnak darabokat, mint a Mohácsi fivérek, vagy a Pintér Béla, keverik a táncszínházat az operával, az idő teljesen szétbomlik, és akkor történik valami. Még rossz adott esetben még rossz, furcsa előadásokban is több történik, mint egy jól megcsinált, úgynevezett mai magyar darabban, ha az nem veszi észre a világnak ezeket a mélyebb törvényszerűségeit. És ezt sokszor elmondtam, hogy Magyarországon én a Spirót tartom a legerőteljesebb drámaírónak, hogy ezt nagyon könnyű mondani, hiszen iszonyú sok darabot írt, rendszeresen játsszák is, minden műfajt megpróbált, nagyon sokat nagy sikerrel, és neki se sikerült a határokat áttörnie. Ő is arról ábrándozik egyébként, hogy valami zenés darabot kéne írni, és azt mondta ilyen, miképpen provokatív, hogy a plázákban kell színházat csinálni. Tehát, hogy csináljunk olyan színházat, hogy a plázákban. Mert én azt mondtam neki viccesen, hogy hát miért az Istvánnak király ez a zenés darab, és tehát tulajdonképpen ez már megvolt, de az ő vágyát, azt teljesen értem. Mert akkor jó a darab, és akkor jó a színház, amikor univerzálisan meg tud szólítani mindenkit. A legrafináltabb ízlésű, legkötöködőbb kritikust ugyanúgy, mint azt az embert, aki véletlenül elment egy jeggyel, mert az unokahúga megbetegedett, és pontosan ugyanolyan ájulatba esik tőle. Ez nincs. Tehát ebben az értelemben középen van a magyar dráma, de nagyon sok tehetséges ember úgy érzi, hogy meg tud élni belőle, és személyes sikere is lehet azáltal, hogyha a darabját bemutatja az Örkény színház, vagy a Kaposvár és Kikergely színház.
1: Soltinszky Tibor Forgács Andrással beszélgetett a Kulcs című művéről. A felvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 23-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Híreink következnek. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudják a Duna vízszintjét. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Torockai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Házkutatást tartott a rendőrség az országos mentőszolgálat telephelyein hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás miatt. Információk szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az UMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re a háromszorosára emelkedett. A nyáron eddig több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztes önkéntesek. A leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sérülésekkel fordulnak hozzájuk, de rovarcsípések és napszúrás miatt is felkeresték őket. Eddig ötször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Holnap kezdődik a Székesfehérvári Néptánc Fesztivál, amelyen hazai és külföldi együttesek is fellépnek. Öt napon át gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekprogramok, folkestek és éjszakában nyúló koncertek várják a közönséget. Egy sporthír, aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 pillangó döntőjébe. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson. Ami az időjárást illeti, jelenleg 9 és 20 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 16-20 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők. Ma országszerte derült lesz az ég, napközben napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula. Legközelebb 7 órakor jövünk új hírekkel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fegyverletétel cári tisztek és Görgei Artúr szemével. Simon László dokumentum játéka. Augusztus 8-a. Fyodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtiszte.
1: Megtudtuk, hogy Görgei táborából a magyar forradalmi kormány levelével parlamenterek érkeztek. E levélben a magyar kormány kinyilvánítja tárgyalási készségét minden oroszok cárjával. Ugyanakkor kinyilatkoztatja, hogy az osztrák kormánnyal nem óhajt tárgyalni. Ezt az okmányt Pöltenberg tábornok hozta Rüdiger tábornokhoz. A tábornok válasza az volt, hogy őt a felkelés leverésére küldték, felhatalmazása tárgyalások folytatására nincs, ezért a követeket az osztrák főparancsnokhoz, Hajnaú báróhoz irányította.
0: Augusztus 9-e. Fjodor Vasziljevics Rüdiger gróf levele Görgei Artúrnak.
2: Tábornok úr, tudattam a varsói herceg tábornagyúrral, báró Pöltenbergnek hadtestemhez hadiköveti minőségben való megérkezését. Ő főméltósága engem bízott meg, hogy értesítsem önt, uram, hogy az ő hadseregének egyedüli rendeltetése a harc, és ha ön a törvényes uralkodó előtti meghódolásról óhajt alkudozni, az osztrák hadsereg főparancsnokához kell fordulnia, aki valószínűleg el van látva az ehhez szükséges teljhatalommal. Fogadja, tábornok úr, őszinten nagyra becsülésem kifejezését. Ártánd, 1849. augusztus 9-e. Theodor Rüdiger gróf.
0: Augusztus 10-e. Leontjén Pavlovics Nikolaj báró.
3: Konstantin nagyhercegnél, kihez azért mentünk, hogy jó kívánságainkat fejezzük ki Miklós nagyherceg születésnapi alkalmából. Ott találtuk a 4. könnyű lovas hadosztály parancsnokának, Zasz tábornoknak a segédtisztjeit. A fiatal tisztek elmondták, hogy néhány nappal ezelőtt Görgei tábornokhoz küldték őket, hogy pénzt vigyenek 8 fogságba esett tisztünknek. Így érdekes apróságokat tudtak mesélni.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
4: Görgei ránézésre 25 éves lehet. Magas, karcsú, arányos testalkatú férfi. Kicsi bajusza ritkás, kerek szép arcán, melyet kis szakál keretez, a szelídség és jó lelkűség vonásai. Nagy csillogó kék szemének követhetetlen talányos pillantásai arra utalnak, hogy erejének és fölényének tudatában van. Fején kötés, tarka sejemkendő, mely egyik végével feje felső részét fogja át, másik vége pedig hátra esik a vállára, és a tarkóján lévő sebet takarja el. Szelíd, nyájas arca e különös kötéssel keretezve még finomabbnak tetszik. Öltözéke a következő. Mellén piros zsinórozású, galérián passzománnyal díszített egyszerű sötétbarna Attila. Vállán átvetve elválaszthatatlan kísérője egy kis bőrtáska. Lábán a legdurvább bőrből készült hatalmas, jóval a térde fölött végződő csizma. Beszéde egyszerű. Zengő hangja erős akaratról tanúskodik. Megjelenésén, hangján érződik, hogy parancsolásra termett.
0: Miloradovics, Zasz tábornok segédtisztje.
5: Görgei törzse válogatott személyiségekből a legjobb magyar mágnás családok, Eszterháziak, Pálfiak fiaiból áll, akik mindannyian kifejezték az oroszok iránti mélységes tiszteletüket, de az osztrákokról, kiket gyűlölnek és megvetnek, hallani sem akarnak. A magyar gyalogság állapota síralmas. A gyalogosokat nagyobb részt azokon a fogatokon szállítják, amelyeknek kiállítására a lakosságot kötelezik. A magyar hadsereg gyors mozgásának tehát ez a magyarázata. A lovasság és a tüzérség állapota még elég jó. Az utóbbit a lakosság látja el lovakkal. A magyar táborban szép számmal vannak nők. Közülük sokan egyenruhát viselnek és szolgálatot teljesítenek.
0: Augusztus 11-e. Görgei Artúr.
6: Polgárok! Magyarországnak eddigi ideiglenes kormánya nincs többé. A kormányzó és a miniszterek ma hivatalaikról s a kormányról önként lemondottak. E körülmény által kényszerítve a katonai főparancsnokság mellett ma a polgári hatalmat is ideiglenesen átalvettem. Polgárok! Mindent, mit súlyos helyzetünkben hazánkért tenni lehet, megteszek, harccal vagy békés úton. Akként, amint a szükség fogja parancsolni. Minden esetre úgy, hogy a már annyira megfeszített áldozatok könnyítessenek, az üldözések, kegyetlenkedések és gyilkosságok megszüntessenek. Polgárok, az események rendkívüliek, s a sorsnak csapásai súlyosak. Így helyzetben előleges kiszámítás lehetetlen. Egyedüli tanácsom s kívánságom, hogy lakjaitokban békésen megvonulva ellenszegülésre vagy harcba még azon esetben se keveredjetek, ha várostokat az ellenség megszállná. Mert a személy és vagyonbiztosságot legtöbb valószínűséggel csak úgy fogjátok elérhetni, ha házi tűzhelyeiteknél polgári foglalatosságaitok mellett békén maradtok. Polgárok, mit Istennek megfejthetetlen végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal, s az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. Polgárok, Isten velünk. Óradon, 1849. augusztus 11-én. Görgei Artúr.

0: augusztus 12-e. Leontjén Pavlovics Nikolaj báró.
1: A fegyverletétel rendkívül figyelemre méltó körülményei Görgei nemes jellemének és bölcsességének tanúbizonságához szolgálnak. Mint mondják, egy nagyon szépen fogalmazott Rüdiger tábornoknak szóló levélben Görgei kifejti, hogy az egyenlőtlen küzdelem folytatásának lehetetlenségét látva, és ismervén az orosz cár jellemének és érzelmeinek magasztosságát, fegyvereivel meghajlik előtte, és kész megadni magát az orosz hadseregnek. Ugyanakkor azt is kijelenti, hogy ő maga hadseregével együtt inkább utolsó csepp véréig harcol és elesik, mintsem az osztrákok előtt meghódoljon. Rüdiger gróf elfogadta a fegyverletételre vonatkozó javaslatot, és Buturlin tábornokot Aratra küldte. Buturlint elkíséri Zicsi gróf is, aki, mint mondják, Hajnau báróhoz utazik. De mit szól majd Hajnau báró és az osztrák kormányzat? Természetesen felháborodnak. Görgei fegyverletétele a legkegyetlenebb sértés számukra.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
2: Görgei azt kérte a gróftól, küldjön hozzá egy megbízható személyt, akivel megállapodhat a seregek megadásának és a fegyverletételnek a körülményeiről. Rüdiger gróf azonnali parancsára Frolov tábornok, Offenberg báró hadmérnök főhadnagy, Aubauer utász főhadnagy és jó magam Görgei segédtisztjeinek kíséretében 4 kocsin gyorsan az ellenséges hadsereg táborába robogtunk. Ez augusztus 12-én délelőtt 10-kor történt. Görgei főhadiszállása Világos városában volt. Déli 1 órakor érkeztünk meg ide.
0: Görgei Artúr.
3: Én a hadsereg tábornokainak és törzstisztjeinek aradi gyűlésén meggyőződésemet, hogy az oroszoktól legfőjebb kevésbé kegyetlen bánásmódot várhatunk, mint az osztrákoktól, de ezen fölül éppen semmit, különösen Ausztria bosszú állása elleni oltalmat nem, ismételten nyíltan és határozottan kifejeztem, hogy szembeszálljak azokkal az önámításokkal, amelyekkel a tisztikar egy része már augusztus 12-én Világoson, igaz, egy különös esemény következtében hitegetni kezdte magát. Ez a dolog, gróf Rüdiger lovassági tábornok, orosz hadtestparancsnok aznap hozzám érkező fölhívása volt. Tudassam vele a hadsereg legsürgetőbb kívánságait, mert ő ezeknek teljesítése érdekében följebb valójánál pártolólag közben akar járni. Néhány tisztünket a felhívás hordereje felőli találgatás közben képzelődése egészen odáig ragadta, hogy lehetségesnek tartották egyenesen orosz szolgálatba lépni.
0: Miloradovics, zasztábornok segédtisztje.
4: Világos ez a szép városka, dombokká szelidülő hegyek lábainál fekszik. Magának a városnak a központja fölött az egyik domblankáján egy csodálatos kőépület emelkedik kertre nyíló tornáccal. A kert a domboldalon le egészen az utcáig húzódik. A házat körülvevő hatalmas tömegű nép és katona láttán ki lehetett találni, hogy itt van a főparancsnok szállása, a kapunál álló medvebőr süveges gránátos őrök pedig kétségtelen bizonyítékául szolgáltak Görgei jelenlétének. Alig értünk az épület terasza elé, Görgei kijött elénk. Az üdvözlések után a magyar főparancsnok tábornokunkat rögtön karon fogta, és egyenesen dolgozó szobájába vitte, és azonnal neki is láttak a kérdések megbeszélésének. Mi hárman ez alatt a nagy terembe mentünk, ahol tisztek sokasága nyüzsgött. Az ügyeletes segédtiszt sorra bemutatott bennünket az itt lévő tábornokoknak, az ideiglenes kormány itt tartózkodó tagjainak, és a Görgei vezérkarához tartozó tiszteknek. Mintha Daliák arcképcsarnoka lenne, ötlött fel bennem a gondolat a pompás magyar egyenruhát viselő délceg férfiak láttán. Így gyűltek össze a legelőkelőbb családok fiai, a magyar ifjúság színe virága. Hamarosan minket is behívtak a dolgozó szobába, és Frolov tábornok bemutatott bennünket Görgeinek. El voltunk ragadtatva annak a fiatal tábornoknak vonzó külsejétől, ki nemrégiben még szövetségeseinknek, az osztrákoknak a réme volt. Most pedig diktátorként és a magyar felkelés haderőinek főparancsnokaként állt előttünk.
0: Görgei Artúr.
3: Jövőnket augusztus 12-én Világoson az orosz hadtest parancsnok emberbaráti ajánlkozása ellenére is ugyanolyan reménytelennek láttam, mint egy nappal előbb Aradon. és egyre ismételnem kellett magamban, hogy a nemzeti becsület szempontjából mennyire szükséges a fegyelmet a hadseregben az utolsó pillanatig csorbítatlanul fenntartani. Nehogy erőt vegyen rajtam a kínzó kétely, elég lesz-e saját személyem áldozatul felkínálása alárendeltjeim életének megváltására. Ne szólítsam-e fel a hadsereg valamennyi tábornokát és törzstisztjét a menekülésre. Néhányat, nevezetesen azokat, akik nem szülőhazájukat gyászolták Magyarország bukásában, fel is szólítottam. De hasztalan. Egy sem akart a maga megmentése kedvéért önként elszaladni barátaitól és bajtársaitól. De közeledett a kényszerű elválás órája, és szükségét éreztük barátaim és bajtársaim csak úgy, mint én, hogy önként vállalt sorsunk beteljesülésének előestéjén, kölcsönösen és ünnepélyesen, egy lélekemelő utolsó Isten hozzáadott mondjunk egymásnak.
0: Fyodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
5: Rüdiger gróf megbeszélte a követekkel a fegyverletétel menetét, és nekem megparancsolta, hogy kísérjem őket vissza Görgeihez, és közöljem vele, hogy a részletekről a vezérkar főnöke tájékoztatja, majd pedig térjek vissza a válasszal. Mivel későn indultunk útnak, és világosig, ahol Görgei táborozott, körülbelül 15 verszta volt a távolság, csak éjjel 2 óra tájban érkeztünk meg. A közeli jövő ismeretében az embernek összeszorult a szíve, ha a magyarok táborára nézett. A sereg a hegy körül táborozott. Az őrszemek és az ágyuk mindenütt a helyükön álltak, jeléül annak, hogy az őrszolgálatot ennél a katonai értelemben már haldokló hadseregnél is pontosan teljesítik. Belépve az előszobába, az ügyeletes segédtiszt fogadott bennünket, és bevezetett egy terembe. Balról Görgei dolgozó szobájának ajtajai nyíltak. Az ajtóknál a padlón fehér köpenybe burkolózva Görgei 3 hadtest parancsnoka feküdt, kik, mint a legfőbb imádói és barátai, bálványukat Cerberusként őrizték. Görgei alszik. Görgei alszik, gondoltam magamban. Holnap eldől a sorsa, mindennek vége, és ő alszik. Tiszta lelkiismeretének ez a legjobb bizonyítéka. Kossuth valószínűleg nem aludt, mikor szökni készült Törökországba. Nyíltan bevallom, hogy mikor Görgeihez bevezettek, elbátortalanodtam. Egy hatalmas, fiatal, magas homlokú, szabályos arcú, okos és kedves mosolyú férfi előtt álltam. Mosolya kivillantotta hófehér fogsorát, melyhez hasonlót még sohasem láttam. Feje a komáromnál egy orosz golyótól kapott seb miatt sejemkendővel volt bekötve. Aranyzsinóros, barna attillát és nagy vadászcsizmát viselt. Úgy tűnt, mintha egy középkori lovagot láttam volna magam előtt. Mikor szemüvege mögül szúrós pillantását rám vetette, úgy elpirultam, mint egy lány. Szívélyesen helyjel kínált, majd elővette egy térképet, és megjelölte a fegyverletétel helyét, időpontját és néhány más körülményt. Németül beszélgettünk.
0: Görgei Artúr.
3: Az augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka gróf Rüdiger lovassági tábornok hadtestének vezérkari főnöke megjelent nálam világosan, hogy a másnapi fegyverletétel színhelyében kölcsönösen megállapodjunk. Megbeszélésünk a következőkkel zárult. A parancsnokságom alatt álló magyar hadsereg fegyvereinek önkéntes lerakása Szöllős helység közelében megy végbe, ott, ahol a Kisjenőről Zarándon át, illetve a Világosról Újpankotán át Borosjenőre vívő 2 út egyesül, mégpedig a Szöllős déli széle és a Világosi utat átmetsző Malomcsatorna közt elterülő síkon. Ezt a sík területet augusztus 13-án kora reggel gróf Rüdiger lovassági tábornok hadteste Kisjenő felől közeledve egyelőre kelet, észak és nyugat felől elkeríti. Csapatai egy részével a Csigérpatak vonalát Moroda és Szöllős közt megszállja, derék hadával pedig Zaránd és Szöllős közt vonul fel, arccal keletnek. A parancsnokságom alatt álló hadsereg ellenben, hogy az orosz hadtestnek a föntiek elvégzésére időt engedjen, csak augusztus 13-án délfelé indul ki Világosi táborából Szöllősre. Az orosz hadtest Arad és Világos közt álló lovas hadoszlopa kíséri. Ez szállja meg az említett Malomcsatornát is, mihelyt az utolsó magyar csapat átvonul rajta.
0: Fjodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
5: Görgey tábornok azt kérdezte tőlem, hogyan fogadja majd Rüdiger gróf, hiszen hadserege, mely vele együtt mindig kész volt a halálra, ennek tanúja lesz. Megnyugtattam, hogy Rüdiger gróf, aki 50 éve katona, megérti helyzetét, személyét nagyra becsüli, és ezt bizonyítani is fogja. És köztudott, hogyan fogadta őt a gróf valójában. Aztán Görgey még Vácról, Debrecenről és hadseregünkről kérdezgetett. Isten tudja, milyen nagy létszámot mondtam neki, ő pedig csak hadtest parancsnokaira pillantgatott. Végül általánosabb témák kerültek szóba, majd vacsorát szolgáltak fel, s valamennyien asztal mellé ültünk a házigazda köré. Görgey kitűnően beszélt németül, kicsit bécsi dialektusban, de folyékonyan és érthetően. Görgey kérést intézett Rüdiger grófhoz, adjon neki 12 órányi haladékot, hogy még egyszer az osztrákok ellen fordulhasson. Mint mondta, ismét elpáholná őket egy kicsit, aztán rögtön visszatérne világosra, és letenni a fegyvert. Valóban meg is tette volna, mert az osztrákok úgy féltek tőle, mint a tűztől. Már hajnali 4 óra körül járt az idő, 11-re pedig vissza kellett érnem, ezért búcsúzni kezdtem. Görgey fogta a szabjáját, és át akarta nyújtani nekem, mintha már is fogolynak tekinteni magát. De mondtam neki, hogy ez a megtiszteltetés Rüdiger grófot illeti meg. Tudom, mondta, de ezt a szabját a mai nap emlékére ön tegy el. Most is őrzöm. Görgey megszorította a kezem, elköszönt, kikísért a tornácra, s utamhoz maga választott kocsit. A nap már feljött a látóhatáron. Számomra ez nem Austerlitz napja, mondta a tábornok. Arcáról le lehetett olvasni a magába folytatott érzéseket.

0: Augusztus 13-a hajnal. Iván Drozdov főhadnagy.
1: Az augusztus 13-ára virradó éjszakán, pontban éjfélkor seregeink szaporán elhagyták állásaikat, és rendben előre nyomultak. Végül egy Szöllős nevű falunál kiértünk a síkságra. Sem a katonák, sem az egyes csapatparancsnokok nem tudták, hogy mi következik. Valamennyien harcra készültek.
0: Fjodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
2: Rüdiger gróf figyelmen kívül hagyta azokat az egymást érő utasításokat, melyek szerint nem haladhatott túlságosan előre, és óvakodni kellett Görgeitől, mint lázadótól, aki képes arra, hogy törbe csalja üldözőjét. Így a harmadik hadtest erőltetett menetben haladt Nagyváradról Kisjenő és Zaránd felé. A két nemes lelkű férfi megértette egymást, és nyugodt lélekkel haladt egymással szembe a világosi síkság felé. Görgei másodszor is elküldte hadiköveteit, mégpedig Zarándra. A küldöttség három Magyarország legjobb családjaiból származó ifjúból állt. Betlen ezredesből, a korábbi hadikövet fivéréből, Eszterházi Pál huszárfőhadnagyból, kit Rüdiger gróf régebről ismert, és gróf Schmidek főhadnagyból. Görgei őket, mint a legmagasabb magyar arisztokrácia és a magyar monarchikus irányzat képviselőit választotta ki, kiket teljesen áthatott a törvényes uralkodójuk iránti hűség, de ugyanakkor a szenvedélyes hazaszeretet is. A követek könnyes szemmel nyújtották át Rüdiger grófnak Görgei utolsó, magasztos és megindító 1849. augusztus 13-án kelt levelét.
0: Görgei Artúr.
3: Önként letéve a fegyvert a parancsnokságom alatt álló magyar seregekkel az oroszok előtt, és feltétel nélkül meghódolván bátor fegyvertársaimmal együtt. Feladatomnak tartom átnyújtani önnek, tábornok, szerény óhajtásaikat, és a legnagyobb tisztelettel megkérni önt, hogy ne utasítsa vissza kielégítésükre szolgáló közbenjárását a tábornagy úr főméltóságánál és a cár ő felségénél. Kéréseik a következők. Első. Azokat, kik letették a fegyvert, nem mind bűnösöket adják át az osztrákoknak, mert közülük mindazok, akik előzőleg osztrák szolgálatban állottak, az osztrákok kezébe kerülve megfosztatnak életüktől, sőt lehetséges, hogy becsületüktől is. Második. Mindazon tiszteknek, kik kívánságukat fejeznék ki, hogy orosz szolgálatba lépnek, kérését ne utasítsák vissza. Harmadik. Minden tiszt kapjon engedélyt kard vagy szabja viselésére a hadifogság ideje alatt is. Mindegyikük kész becsület szavát adni, hogy ezzel a keggyel nem él vissza. Negyedik. Mindazoknak, kik önként megadják magukat, ingó vagyona, mint szekér, lovak, stb. Birtokukban maradjon. Ötödik. Abban az esetben, ha az osztrák kormány önkényes rendelkezése folytán a papírpénz Magyarországon megfosztatnék értékétől, legyen lehetőségünk, hogy beválthassuk azt a forgalomban levő pénzre. Hatodik. Mivel előttünk Magyarország jövője nem ismeretes, és mivel ha ő felsége minden oroszok cárja ismert nagylelkűségével és nagyhatalmú közbenjárásával nem óvja meg országunkat, lehetséges, hogy valamennyiünkre vérpad vagy száműzetés vár. Ezért mindannyian bátorkodunk nem annyira magunkért, hanem minden honfitársunkért ő felsége nagylelkű közbenjárását kérni, hogy ez a szerencsétlen ország, mely már annyit szenvedett, ne legyen újabb gyötrelmeknek kitéve.
0: Fjodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
2: Mikor a követek Rüdiger grófnak átadták ezt a sorsdöntő levelet, a megindultságtól egy szót sem tudta kimondani. A gróf, mint öreg katona, megértette érzéseiket, és szívélyes viselkedésével megkönnyítette helyzetüket.
0: Rüdiger gróf.
4: Azt mondtam, hogy a világ értékelni fogja a tettüket, és tábornokuk életének ez a legjobb napja. Megnyugtattam őket, hogy uralkodónk nagy lelkűségre tanít bennünket, mert ő maga a megtestesült irgalom. Nincs olyan hiba, melyet ne lehetne jóvá tenni, ha elkövetője megbánja tettét.

0: Leontjén Pavlovics Nikolaj báró.
1: A körülbelül 5 versztányi mezőt, ahol a tragikus és fenséges eseményre sor került, a láthatáron hatalmas hegyek koszorúzzák, melyeknek lábainál kanyarog a világosi út. Ezen az úton közeledtek Görgei csapatai. Felvonulásuk sokáig tartott, csak délután 1 óra körül érkeztek meg, és ekkorra jött meg Rüdiger gróf is. Először azt a parancsot kaptuk, hogy csupán a lovassággal jöjjünk előre, a gyalogságot pedig hagyjuk 20 versztányi távolságra hátra. De aztán azért, hogy Görgei és csapatai számára nyilvánvalóvá váljék, hogy nem annyira vezérük akaratából, mint inkább a körülmények kényszerítő ereje folytán egy hatalmas hadsereg előtt teszik le a fegyvert, a gróf megparancsolta, hogy szekereken a gyalogságot is a lehető leggyorsabban szállítsák ide. Így élen a tüzérséggel 2 lovas és 2 gyaloghadosztály sorakozott fel harcrendbe. A szőlősi síkságot délnyugatról megművelt szőlőkkel és zöldelő ligetekkel borított gyönyörű dombok övezik. A dombok lábainál kanyarog az Aradról Kisjenőre vezető út. Délelőtt 10 óra körül a felénk közeledő magyar sereg hírnökeként az említett út fölött sűrű porfelhő kerekedett. A síkságon lassanként kivehetővé vált a magyar gyalogsági oszlopok eleje, s látszott, hogy párhuzamosan a miénkkel egy vonalban fejlődnek fel. Mögöttük a tüzérség képezte a 2. vonalat, a lovasság pedig a gyalogság 2 oldalán állt föl. Így módon, pontosan délben, perzselő napsütésben, a 2 ellenséges hadsereg, mindkettő hallgatagon, összetalálkozott.
0: Görgei Artúr.
2: A magyar hadsereg eleje lassan közeledett a Malom csatornához. A keskeny híd könnyen fennakadásra és zavarra vezethetett. Hogy ennek elejét vegyem, azonnal visszatértem kísérőimmel a csatorna hídjához, és úgy intéztem az egymás után érkező csapatok felvonulását, hogy mire bevégződött, az első harc élt, a 3. és a 7. hadtest, a 2. harc élt pedig az 1. hadtest képezte. A 2 harcél közti területen sorakoztak ütegeink, a hadsereg vonatszekerei pedig a 2. harcél mögött. A felhőtlen égboltjáról letűző nyári nap semmi szellő által nem enyhítetett rekkenő hősége rendkívül késleltette a csapatok menetét. Aztán meg nem is volt többé nekik miért sietni.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
3: Eljött a döntő pillanat. Rüdiger gróf kíséretével egy kissé előre lovagolt, sugalva Görgeinek és vegyes összetételű kíséretének, hogy odaléptessen hozzá, amit ők nagy készséggel meg is tettek. Pontban 1 órakor Görgei fényes törzsével, gyönyörű, aranyszínű pejlován, a maga egyszerű mentéjében, vállán átvetett táskájával, fején tollas, fehér, kerek nyúlszőr kalpakban sebesen hozzánk vágtatott.
0: Görgei Artúr.
2: Kísérőimtől követve a megjelölt irányban előre vágtattam. Amikor az ellenséges felállításhoz közelebb értünk, ennek arcéle előtt egy külön csoport lovast vettünk észre. A következő pillanatban egy magános lovas kivált a többi közül és felénk indult. Kíséretem megállt. Én egyedül közeledtem a magános lovashoz. Üdvözöltem és megneveztem magamat. Mert föltételeztem, hogy magával gróf Rüdiger lovassági tábornokkal, az orosz hadtestparancsnokkal állok szemtől szemben. Úgy is volt.
0: Leontjén Pavlovics Nikolaj báró.
1: Görgei tisztelgett, kihúzta szabjáját és jelenteni akart, de nem jött ki hang a torkán. Rüdiger gróf kezet nyújtott neki, és ekkor Görgei, mintha álmából ocsúdott volna fel. Beszélni kezdett.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
3: A fegyverletétel ünnepélyes aktusát hosszas magyarázattal nyitotta meg Görgei. Végül jelentette a grófnak a seregek létszámát és a fegyverek mennyiségét.
0: Görgei Artúr.
2: Gróf Rüdiger nemes indulattól lehetett eltelve, és helyzetem nyomasztó súlyán amennyire lehetett könnyíteni akart. Mert legelső hozzám intézett szavai arról biztosítottak, hogy őszintén átérzi és teljesen méltányolja azokat az indokokat, amelyek minket arra bírtak, hogy önként lemondjunk a harc folytatásáról. És szavai megerősítésére kezet nyújtott. Kíséretem soraiból önkéntelen kiáltás hangzott fel arról az örvendetes meglepetésről árulkodva, amellyel a győztes részéről a legyőzöttel, az ő szerencsétlen vezérükkel szembeni tisztelet megnyilatkozását szemlélték. Én az ellenséges tábornok irányomban mutatott figyelmes magaviseletét egyfajta tisztelet megnyilatkozásának vettem, melyet ő nem személyem iránt, de nemzeti szerencsétlenségünk nagyságával szemben érezhetett. Átadtam gróf Rüdiger lovassági tábornoknak a hadsereg kívánságait magában foglaló jegyzéket, a kormánynak és az országgyűlésnek a hadsereghez önként csatlakozó tagjainak névsorával együtt, akik megkértek legalább azt az engedelmet eszközöljem ki számukra, hogy egyelőre, amíg sorsuk el nem dől, a hadifogság napjaiban is a hadsereggel maradhassanak.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
3: A gróf Görgei tábornoknak és a tiszteknek meghagyta kardjukat. Akkor éjjel Rüdiger kiáltás hangzott fel. A süvegek a levegőbe röpültek, és minden egybeolvadt. Úgy, mintha nem egymás ellenségeinek, de azért nem is egymás barátainak kiáltása hangzott volna fel, hanem olyan férfiaké, akik nem feledve el a közeli múltat, együtt értékelik e nagy jelentőségű percet. E jelenet korántsem az öröm és vidámság látszatát keltette, hanem valamiféle szomorú magasztosságról tanúskodott, amelyet állíthatom, minden katona megértett és átérzett. Ezután Görgei parancsot adott a fegyverletételre, és abban a percben egész törzse hirtelen szétoszlott. Minden parancsnok egységéhez vágtatott, hogy vezére parancsát teljesítse.
0: Leontjin Pavlovics Nikolaj báró.
1: Délután 5 óra tájban, mikor a 3. és a 7. hadtest már felsorakozott, de az első hadtest felvonulása még mindig tartott, megkezdődött magának a megadásnak a ceremóniája.
0: Görgei Artúr.
2: Mire a magyar hadsereg utolsó osztagai átvonultak a csatorna hídján, a nap már leáldozóban volt. 1849. augusztus 13-án az esti szürkületben egy orosz hadtest parancsnoka, gróf Rüdiger lovassági tábornok tartott szemlét a parancsnokságom alatt álló magyar csapatok felett. De a huszár talpon állt a lova fejénél. Kardja a nyerekkápára volt akasztva. A gyalogság fegyvere gúlában, az ágyuk mind szorosan egymás mellett védtelenül, és védtelenül hevertek a zászlók is a fegyvertelen hadsorok előtt.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
3: Rüdiger gróf törzsének kíséretében Görgei seregeihez léptetett, és üdvözölvén őket megkezdte szemléjüket. Kimondhatatlanul megindító volt rendjét megőrzött, erős, harcképes seregnek a látványa. E sereg ugyanis néhány hónapja oly félelmetes volt Ausztria számára. És most itt állt fegyvertelenül, magát sorsának megadva, és mint a halálra ítélt, várta az ítélet végrehajtását. A katonák szomorú pillantással kísértek bennünket. A tisztek fejüket lehajtva sírtak.
0: Fyodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
4: Lovas századaink azt a parancsot kapták, hogy egyenként fejlődjenek kettős rendbe bal és jobb oldalon. Így módon két sort alakítottak ki, mely egy térséget fogott közre. A magyar zászlóaljak jobbra és balra letéve fegyverüket előre vonultak a sorok közötti térségre, és a kettős sor bezárult mögöttük. Az ember nem nézhette közönösen ezeket a katonákat, akik arcukon halálos kétségbeeséssel rakták le számukra nem egyszer győzelmet hozó fegyverüket, és megcsókolták zászlójukat, melytől örökre megváltak. A huszárok leszálltak lovukról, felakasztották szabjájukat és pisztolyaikat a nyerekkápára, azután megölelték lovukat, zokogás közben búcsúztak el hűtársuktól, és adták át őket katonáinknak. Egy gyalogos sokáig habozott, hogy megváljon a fegyverétől. És meglátva a néma Görgeit, könnyes szemmel azt kérdezte tőle. Mindenképpen meg kell válnom ettől a puskától. Görgei csendesen azt válaszolta, hogy mindenképpen. Akkor a katona engedelmesen felhúzta a ravaszt, a puskát tusával lefelé a földre eresztette, és mellbe lőtte magát. Ennek a jelenetnek magam voltam tanúja.
0: Iván Drozdov főhadnagy.
3: Erőtlen tollam nélkül is könnyű elképzelni, hogy mi játszódhatott le a résztvevők szívében. Különösen az én mélyen tisztelt parancsnokom arckifejezésével nem tudtam betelni.
5: nem a fenyegető győztes látványát keltette, hanem érzékelve a pillanat jelentőségét, nyugodt és fenséges volt. És mintha az a gondolat hatotta volna át, hogy az isteni gondviselés őt választotta eszközül Oroszország dicsőségének gyarapítására.
0: Fyodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
4: Mikor már az összes fegyver a földön volt, Görgei Rüdiger gróf engedélyével odament egykori seregéhez, hogy elbúcsúzzon tőle, és bár minden erejét összeszedte, mégsem tudott megszólalni. Az első percben a túláradó érzés összeszorította a torkát, de aztán erőt vett magán, s bár könnyek között, mégis mondott néhány szót katonáinak. Körös körül mindenki zokogott. Egy huszártiszt, aki akkor veszítette el karját, mikor Komáromnál megvédte Görgeit, előrejött, úgy tűnt azzal a szándékkal, hogy tábornokával a sereg nevében utoljára beszéljen, de az általános zokogás elnyomta hangját, és csak annyit lehetett érteni, hogy Isten veled, Görgei, barátunk és testvérünk. És a szomorú Isten veled, Görgei, visszhangzott soronként.
0: Leontjén Pavlovics Nikolaj báró.
1: Ez alatt második könnyű lovas hadosztályunk rendben odavonult a magyar sereg arcvonalához, és nekilátott a hadifoglyok átvételének, ami este 8 óra körül fejeződött be. Aztán még sötétedés előtt a lefegyverzett katonák oszlopa lovasságunk fedezete mellett hallgatagon megindul hőn szeretett vezére után a fogságba, Nagyvárad felé. Hamarosan az éjszaka áthatolhatatlan leple takarta el ezt a magyarok számára olyannyira szomorú látványt.

0: Augusztus 15-e. Miloradovics, ZASZ tábornok segédtisztje.
1: Nagyvárad. Reggel ablakunk előtt magyar lovasok és gyalogosok tömegeit, meg nőket szállító fogatokat, bricskákat és szekérkaravánt láttunk. Megtudjuk, hogy ezek már görgei hadseregéhez tartoznak, és azért jöttek, hogy megadják magukat. A magyar katonák és tisztek sokaságának hömpölygése szekereikkel és asszonyaikkal egész nap tart. A közkatonákat igazolvánnyal ellátva hazaengedik. A tábornagyhoz megyünk. Ott halljuk, hogy görgeit mára várják. Rögtön ezután a főtéren összegyűlt tömeg szokatlan mozgolódásából arra lehet következtetni, hogy jelentős személy érkezett meg. Kiderül, hogy Rüdiger tábornok segédtisztjének, Trompovszkijnak a kíséretében megjött Görgei.
0: Leontjin Pavlovics Nikolaj báró.
2: Megtudván, hogy este Görgei a tábornagynál lesz, tömegesen igyekszünk a hercegházába. A találkozó, melyen Konstantin nagyherceg is jelen van, jó sokáig elhúzódik.
0: Fyodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje.
3: Nagy együttérzéssel és figyelemmel vizsgálgatom e férfinak a mostani hadjárat hősének arcvonásait. Arckifejezése kellemes. Szőke kis szakálla és bajusza van. Ránézésre nagyon fiatal. Azt mondják, hogy 31 éves, de én nem nézem többnek 26-28-nál. Szemüveges. Búzavirág kék, gallérián tábornoki díszítésű attillát visel. Fején szürke kalap van, alatta kék kötés. Kijelölik a szállás számára, a tábornagy pedig saját orvosát küldi hozzá, és bort meg egyéb szükséges dolgot vitett neki. Mikor Görgei kiment a tábornagy szobájából, tisztjeink, akik ott összegyűltek, tisztelettel meghajoltak előtte. A magyar főparancsnok valamennyiüket elbűvölte. Egészen figyelemre méltó az az együttérzés, mely a mieink körében a magyarok iránt megnyilvánul. Ellentétben azzal az önkéntelen ellenszemvel, mely az osztrákok irányában tapasztalható.
0: Görgei Artúr.
4: Az orosz tisztek, akik tábornokaik nemes példáját követve mindjárt a fegyverletételt követő első naptól igyekeztek elviselhetővé tenni bajtársaim számára a hadifogság keserű sorsát. Az osztrákok elleni ingerültségükben olyan messze mentek, hogy a fogoly honvédtiszteket még osztrák katonatisztek jelenlétében is kitüntető figyelemben részesítették, sőt, az osztrákokkal a magyar tisztek szeme láttára leplezetlenül lekicsinlően bántak. Összekoccanásokra is sor került a szövetséges hadseregek egyes tisztjei között, és ebből a mindent mesésen eltúzó rémhírek menten azt következtették, hogy már bizonyos az Ausztria és Oroszország közti háború kitörése. És ebben a képzelt háborúban Magyarország nem Ausztria oldalán fog fegyvert. De a légvárakat hamar eloszlatta hadifogolytársaimnak sarkadon az osztrákok kezébe való tényleges kiszolgáltatása. Minden, amit én báró Hajnau táborszer nagy gondolkodás és cselekvés módjáról hallottam, csak fokozta azt az aggodalmamat, hogy mikor ő bajtársaim sorsa felől dönt, minden sértésért, melyet a fegyveres oroszok ütöttek önérzetén, a fegyvertelen magyarokon áll bosszút.
0: Leontjin Pavlovics Nikolaj báró.
2: A legkeserűbb érzést Görgeiben minden bizonnyal azt keltette, hogy egyedül az ő sorsát illetően született döntés. Bajtársai jövőjét homályfette, és abból a bánásmódból, ahogyan az osztrákoknak történő átadásuk során a magyar hadsereg volt tábornokait kezelték, ki lehetett találni, mi vár rájuk. A kapituláció után ezek a tábornokok Anrep főhadseregét felügyelete alá tartoztak. Anrep rendkívül udvarias volt irányukban, és szinte minden nap vendégül látta őket ebédre. Az egyik ilyen ebéd után megjelentek az osztrák hatóságok emberei, a foglyok átadását elrendelő parancsol. Bilincs csattant a magyar tábornokok kezén. Hadseregünk kivonulása után valamennyi őket halálra ítélték. Könnyű elképzelni, mit szenvedett Görgei, amikor ezekről a kivégzésekről értesült.
0: Augusztus 26-a. Görgei Artúr.
4: Andrássy Norbert osztrák őrnagy, báró Hajnau táborszernagy szárnysegédje jelentkezett nálam, hogy átadja a báró levelét. Görgei Artúr úrnak, császári és királyi hadsereg főparancsnoksága. 186 per titkos. Ő felsége, legkegyelmesebb uram és császárom, vele született legfelsőbb kegyességéből bocsánatot ad önnek. Magyarországon tartózkodnia azonban nem szabad, hanem erre a célra a más koronaországot, mégpedig egyelőre Karintiát.
5: 186 per titkos. Ő felsége, legkegyelmesebb uram és császárom, vele született legfelsőbb kegyességéből bocsánatot ad önnek. Magyarországon tartózkodnia azonban nem szabad, hanem erre a célra más koronaországot, mégpedig egyelőre Karintiát jelöli ki. És ön Andrássy császári és királyi őrnagyúr kíséretében haladéktalanul oda fog utazni. Családját és podgyászát magával viheti. Az aradi főhadiszálláson 1849. augusztus 26-án Hajnau táborszernagy.
0: A fegyverletétel. Simon László dokumentumjátéka. Görgei Artúr, életem és működésem 1848-ban és 1849-ben, valamint Katona Tamás és Rosonczi Ildikó, magyarországi hadjárat 1849, orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról című könyve alapján. Az elhangzott idézeteket Gerencsér Zsigmond, Görgei István és Rosonczi Ildikó fordította. Görgei Artúr, Mácsai Pál. Fyodor Vasiljevics Rüdiger gróf, Tordi Géza. Leontyin Pavlovics Nikolaj báró, Pap Zoltán. Fyodor Grigorov, Rüdiger gróf segédtisztje, Vallai Péter. Iván Drozdov főhadnagy, Szakácsi Sándor. Miloradovics zásztábornok segédtisztje, Lippai László. Hajnau táborszernagy, Kézdi György. A felvételt Táncos Tamás és Baska Gabriella készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, dramaturg Sári László, rendezte Vajda István.
6: A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2008. október 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.
7: Bohusné Szögyényi Antónia. Naplójegyzetek a világosi szomorú napokról. Részletek. 1849. augusztus hó. Habár gyakorlatlan tollam, csak igen tökéletlen képét adhatja ama nagy eseménynek, melynek én szemtanúja, s házunk színhelye volt, mégis engedek számos barátom ismételt óhajának, és megkísérlem, bárcsupán gyönge körvonalakban leírni a véres dráma végjeleneteit, melyel hazánk szabadságharca oly váratlanul végződött. 1848. augusztus 5-én, midőn az erdélyi határa tett kirándulásomból visszatérőben voltam, világoshoz közel, a holdvilágos éj ünnepies csendében számtalan szekérrel találkoztam, melyekben ott szorongtak a menekülők össze-vissza hányt márháik között. E jelenség már előkészített arra, hogy házunkat is menekülőkkel telerakva találandom. S úgy is volt. Számos katonai és polgári előkelőt találtam ott, kiket ma el sem tudok számlálni. A kétségbeesett társaság középpontját Kossuth anyja, nővérei, ezek férjei és 9 gyermekei képezik. Ott állottak az ebédlőteremben egy nagy térkép előtt tanácskozva. Hova forduljanak másnap? Miután egyfelől az oroszok, másfelől az osztrákok, és Erdély felé az előnyomuló mócok majdnem lehetetlenné tették a menekülést. Az augusztus 5-től 12-ig lefolyó napok folytonos nyugtalanság közt teltek el. Augusztus 11-én napkeltekor 4 ifjú futár vágtatott a hegyen át kertünkbe, s nyobban követte őket egy kisebb 4-fogatú kocsi és egy 4-fogatú üveghintó. Az elsőből magas nyúlánk tiszt ugrott ki honvéd egyenruhában bekötött fejjel, s miután nekem futólag köszönt, az üveghintó ajtajához sietett, melyből gyöngét figyelemmel egy megtört öreg urat emelt ki, kinek ingó lépteit a teraszig támogatta, hol a gyorsan készített étkező asztalok voltak elhelyezve, melyek mellett pár perc múltán az egész magyar sereg fényes fővezérlete ült, jóízűen elköltve a hirtelen készült lakomát. Ama magas, tekintélyteljes tiszt Görgei Artúr, a fővezér, az általa támogatott ősz pedig Csányi, akkor közlekedésügyi miniszter volt, ki pár héttel utóbb a Bitón múlt ki. Míg a nélkülözéstől kimerült tisztek, étel és itallal magukat megerősíték, megtudtam, hogy el lett határozva a mai napon itt várni be a hírnököket, kik előző ilyen Rüdiger orosz tábornokhoz küldettek át. Készakarva választá Görgei e pontot a fegyverletételhez, mert itt oroszoktól volt körülvéve, kiknek egyedül akarta magát átadni, mint kiket egyedül tekintett legyőzőinek. Délelőtt 10 óra felé végre megérkezett a vára vált két hírnök. Remegő feszültséggel kérdé mindenki tőlük a fegyverletétel föltételeit. A válasz szomorú, szívrázó volt,

0: barátaid. A többi tábornok és tiszt kínos aggállyal várták ön sorsukat. 2 órakor délután asztalhoz ültünk, hol 2 oldalamon Frolol és Görgei foglalt helyet. 1 óra múlva Frolol és kozákjai, kik a házban egész otthoniasan, de tisztességesen viselték magukat, és keményen gyalázták szövetségeseiket, az osztrákokat, visszatértek az orosz táborba. Görgei erre összegyűjté táborkarát, és a házban együtt volt tiszteket, és tudatta velük, hogy ki fognak a táborba lovagolni, hogy az ott táborozó csapatokat a holnapi katasztrófáig előkészítsék. Lélekrázó jelenetek játszottak le akkor. Némely ezred elégeté pompás zászlaját, mások széjjel vagdosták, és darabjait, mint erekjéket elozták maguk közt. Vén huszárok lelőtték lovaikat, és eltörték fegyvereiket. Sőt, állítják, hogy egy közülük golyót röpített agyába. Este felé Görgei és az egész vezérkar számos tiszttel visszatért. Késő volt, mire estelihez ültünk. Csak az alatt vettem észre Görgein, hogy leverten és zárkózottan ült. Úgy látszott, mintha minden érzést visszafojtva csupán a józan, számító észt engedi magán uralkodni. Így ült, sebesült fejét kezére támasztva, s majdnem semmit sem beszélt, sem nem evett. Augusztus 13-án utoljára ültünk magyar honhőseivel a reggeli asztalnál, Künna teraszon. Midőn Görgei a táborba indult, pár percig beszélt velem, megköszönve a vendégszeretetet. És ekkor történt, hogy elmondta nekem e szavakat, mik édes, vigasz és reménygyanánt soká hangzottak vissza szívemben. Most még haragudni fog rám a nemzet, de 3 hét múlva, bizton tudom, kezet csókol majd nekem. Ó, mint vártuk a határidő leteltét. S mi történt körülbelül 2-3 hét múlva? Görgei nyilatkozatából biztonsággal következtethető, hogy ő is csalva lett, és hogy lehetetlen, miszerint tudta volna, hogy a kegyelemre való megadás bitóval és golyóval fog jutalmaztatni. Augusztus 13-án délelőtt 10 órakor indult meg az egész menet a táborba. Sok fájdalmas csalódás, sok szomorú esemény emléke vonul át éltemen, de mindnyájak közt sohasem éreztem kínzóbb, mélyebb fájdalmat, mint mikor e bús halottas menetet, egy sírba induló hős nemzet halotti kíséretét néztem. Néztem kínos könnyekkel szememben, áldó jó kívánatokkal szívemben. Néztem soká, ameddig csak szemem elkísérheti.
1: Bohusné Szőgény Antónia Naplójegyzetek a világosi szomorú napokról című írását Patonai Anita olvasta fel. Válogatta Fábri Anna, szerkesztette Erős László, rendezte Markovics Ferenc. A felvételt Pápai Mónika és Maksai Helga készítette 1999-ben, és legutóbb 2005. március 15-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hét óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan, ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkákhoz Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfüzitőnél a Vörösiszap tározó alatti Dunaszakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Tovább emelkedett a Kolumbiát sújtó erős földrengés áldozatainak száma. A jelenlegi adatok szerint 265-en meghaltak, és mintegy 3500-an megsérültek. Emellett csak nem 500 embert még keresnek, és több mint 11 000 otthon megsemmisült. Tegnap a hatóságok még 241-ről 216-ra lefelé módosították a halálos áldozatok számát. A hétfői 7,4-es erősségű földrengés jelentős pusztítást okozott az ország nyugati részén. Az elhunytak emlékére 3 napos nemzeti gyászt rendeltek el a latin-amerikai országban. Csak nem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülőgép gyártó céget egy chicagói esküdszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ-mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában összesen 157-en vesztették életüket. A Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8 típusú gép egyik szoftverének hibája több balesethez is hozzájárult. Minden idők legnagyobb tűzijátékának nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én este tartott washingtoni látványosságot. A szervezők 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe a főváros több helyszínéről. Az impozáns méretű, mintegy 3/4 órás fényjáték ezzel hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Itthon országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A szép fiú. Rádiójáték. Maupassant regényéből Benedek Marcel fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos.

0: Párizs 1877.
1: Mind asztalnál ül, mind eszik és iszik. Átlagban számítva legalább két arany lehet mindegyiknél. Ebben az egyetlen egy kávéházban is vannak vagy százan. Százszor két arany az 4000 frank. A disznók. Az Isten itt neki, de szomjas vagyok. Hoppá. Ezt a pasast ismerem valahonnan.
2: Az ám.
3: Forestier.
4: Mit akar, kérem?
3: Nem ismersz meg?
4: Nem.
3: Georges Duroy a 6-os huszároktól.
4: Hú, öreg. Hát hogy van?
3: Én remekül. És te?
4: Hát, nem valami fényesen.
3: Na.
4: A tüdőm.
3: Nolán, pedig olyan egészségesnek látszol.
4: Az orvosok szerint a délvidéken kellene élned, hát hogyan hagyhatnám itt Párizst? Házas ember vagyok, a tetejében újságíró. Mm. A francia élet politikai rovatvezetője. Merre tartottál?
3: Nem sem erre, sétálok egyet, mielőtt lefekszem.
4: De nincs kedved egy pohár sörre?
3: De még mennyire, hogy van?
4: Mit csinálsz Párizsban?
3: Éhen döglöm. Mikor leszolgáltam az időmet, odállt Afrikában, feljöttem, hogy megcsináljam a szerencsém. Az északi vasútnál vagyok évi 1500 ér.
4: Nem sok.
3: Na, mit csináljak? Senkit se ismerek.
4: Te van érettségid?
3: Nincs, kétszer megbuktam.
4: Se baj. Fő, hogy elvégezed a gimnáziumot. Ha Ciceróról vagy Tacitusról esik szó, tudod, hogy ki fia bornya lehet.
3: Szerűcs körülbelül.
4: Senki se tud többet, öregem. Kivéve 20 hülyét. Nem tudok megszabadulni ettől a bronhitisztől. Na, üljünk le ide. Két pohár sört. De miért nem próbálkozol újságírással?
3: Hát, azért nem. Miért? Mert még sosem írtam semmit, még levelet is alig.
4: Próbálkozz meg vele. Én felhasználhatnálak a lapnál arra, hogy híreket szerez, hogy informálódj bizonyos embereknél. Remek fellépésed van. De leinte mondjuk kaphatnál havi 250-et. Veszélyek a gazdánkkal?
3: Persze, hogy veszély.
4: Helyes. Akkor tedd meg nekem, hogy eljössz hozzánk holnap vacsorára. Nálunk lesz Walter, ő a gazdánk, a feleségével és a feleségemnek egy barátnője. Rendben?
3: Nincs megfelelő ruhám.
4: Nincs frakkod?
3: Nincs.
4: Ördögbe is, ez pedig nélkülözhetetlen. Na, tessék két arany.
3: Na, nem.
4: Na, de fogadj csak el, majd megadod, amikor lesz miből. Bérelj egyet, vagy rendelj havi részlet.
3: Igazán kedves vagy.
4: Iszunk még egy pohárra, vagy nézzünk be valami jobb helyre.
3: Hát, még sosem voltam a Folies Bergère-ben.
4: Nagyon mulatságos hely, és velem, mint újságíróval, ingyen jöhetsz be.
5: Nézd csak, milyen csinos fiú. Ha rám szánna 10 aranyat, nem mondanék nemet.
4: Ez neked szólt, öregem. Sikereid vannak a nőknél. Nekem különben elég volt az estéből. Árt a füst. Ne, te azért maradj. És ne felejtsd, holnap vacsorára hozzám jössz.
3: Dehogy is felejtem.
5: Elment a barátod?
3: Sajnálod?
5: Ó, cseppet se. Te hódítottál meg. Azt hiszem, érted, még bolondságokra is képes lennék. Nem kínálsz meg valamivel?
3: Nem.
5: Ó, elég szűkszavú vagy. De tőled ezt sem veszem rossz néven. Nem jönnél el hozzám?
3: Mindössze egyetlen egy arany van a zsebemben.
5: Az se baj. Ez kedves volt. Nagyon kedves, Duroy úr. Okos volt tőled, Madeleine, hogy meghívtam.
6: Ó, a férjemé az érdem.
7: Valóban eredeti szellem a barátja, Forestier. Hanem Morel mai interpellációjára az algéri gyarmatosításról fel kell figyelni.
4: Erről szól a holnapi vezércikken, főszerkesztő úr. Nézetem szerint katonai kormányzást kell bevezetni, úgy, hogy 30 évi gyarmati szolgálat után minden tiszt földjuttatásban részesüljön. Így módon erőteljes társadalmat teremtünk Afrikában, mely ismerni és szeretni fogja az országot.
3: Csak éppen a földműveléshez nem fog érteni. Kiszolgált tisztjeink kitűnőek lesznek vívásban és gyengék a trágyázásban.
7: Szerintem mindenki előtt tágra kell nyitni az ország kapuit. Az értelmesek kiverekszi a maga helyét, a többi pedig.
3: Csak hogy éppen a jó földben van ott a legnagyobb hiány. A termékeny birtokokat a gazdag párizsiak vásárolják fel, a szegények pedig, kiket az éhség kerget odaátra, a sivatagba szorulnak.
7: Ön ismeri Algért?
3: Igen, 28 hónapot töltöttem odát.
0: Ó, 28 hónapot?
3: Igen.
0: Milyen érdekes cikksorozatot írhatna az emlékeiből.
4: Kérje meg a férjét, nagyságos asszonyom, hogy ossza be mellém Duroit. Senki sincs, aki sürgős és bizalmas politikai értesüléseket szerezne, ezt pedig megszenvedi a nap.
0: Én pártfogolom.
7: Nos, Duroit úr, tekintve, hogy a feleségem pártolja, keressen fel holnap a szerkesztőségben. Elintézzük a dolgot, és hozzon mindjárt egy színes cikksorozatot Algirról.
3: Igen.
7: Ez most roppant aktuális.
0: Ajánlhatok címet hozzá? Egy afrikai vadász emlékei. Ugye jó cím, Madeleine?
5: Kitűnő. Az olvasók el lesznek tőle ragadtatva. Duroit úrral remek vásárt csináltak.
8: Feketét, uraim? Ki parancsol feketét? Walter úr?
5: Duroit? Udvaroljon Walternénak.
8: Cukrot parancsolnak?
3: Elvehetem a csészéjét, nagyságos asszonyom.
0: Köszönöm.
3: Jaj, ha tudná, nagyságos asszonyom, milyen kellemes órákat szerzett nekem az önök lapja, míg a sivatagban éltem. Irodalmibb, szellemesebb, összehasonlíthatatlanul színesebb a többinél.
0: Eleget is fáradt a férjem, míg megteremtette ezt a típust.
1: Csak levélpapírosom van az ördögbe. Jó lesz az is. Tehát egy afrikai vadász emlékei.
3: Na nem, hát az elutazásomon kell kezdenem.
1: 1874-ben történt, május 15-e körül, midőn a kimerült Franciaország megpihent a rettentő év katasztrófái után. Na, idáig eljutottunk. Most át kellene térnem valahogy a behajózásomra. Rettentő év katasztrófái után majd később összekötöm valahogy. Előbb leírom Algírt. Algír egészen fehér város, részben arabok lakják, részben, hát fáradt vagyok most, az ilyesmi, ez ittam is, így nem lehet dolgozni. Úgy látszik, ezt a mesterséget is meg kell tanulni. Forestierre 10 perc alatt összeütjük a dolgot.
3: Szervusz, öregem.
4: Hogy kerülsz ide ilyenkor?
3: Hát nézd, a helyzet az, hogy sehogyan sem tudom megcsinálni a dolgot. Nincs még gyakorlatom az írásban. Meglátod, hamar belejövök majd. De most nem tudom, hogyan fogjak hozzá.
4: Ismerem ezt.
3: Segítenél? 10 perc alatt összeüthetnénk a dolgot.
4: Eredj be a feleségemhez. Madeleine éppen olyan jól megcsinálja neked, mint én. Betanítottam az ilyesmire. Én éppen indulok.
3: Tudom, nem, hát ez lehetetlen.
4: Ugyan, eredj már, te buta. Nem fog megenni.
3: Tulajdonképpen Sálhoz jöttem, hogy segítsen.
5: Ő pedig hozzám küldte, igaz?
3: Azt állította, hogy maga jobban kihúz a csávából, mint ő.
5: Na, jöjjön hát. Üljön ide a helyemre, az újságnál ismerik ugyanis az írásomat. Egy-kettő nyílbe ütjük a dolgot. Na, lássuk csak, mit akar elmondani.
3: Nem tudom. Na, hát hiszen éppen ezért jöttem.
5: Nézze, a mártást én megcsinálom hozzá, a húsra azonban szükségem van. Mesélj el nekem az utazását elejétől végig. Én majd kiszedem belőle, ami papírosra kívánkozik.
3: Igen.
5: Kérdezzem.
3: Igen.
5: Miért vágott neki Afrikának? De úgy feleljen, mintha a gyóntató papjához beszélne.
3: Szegény ördög voltam. A szüleim kisbirtokosok, itt parasztok.
1: De belőlem urat akartak nevelni, csak hogy az érettségén megbuktam. Akkor katonának álltam be, azt hittem, ott egy-kettőre viszem valamire, tiszt leszek, ezredes, tábornok, de megundorodtam a katonaságtól. Afrika nem olyan álomország, mint innét látszik. De nem ám.
8: Mivel semmi dolgom nincs ebben a kis agyagból tapasztott kunyhóban, ahol lakom, nem túl gyors tudja írni? Folytatom. Elküldök majd neked valami naplófélét, amit napról napra vezetek. Pont. Igen. Némelykor, kedves barátom, bizony kisé erős dolgok is lesznek benne, de se baj, hiszen nem kell megmutatnod ismerős hölgyeknek. Elaludt a cigarettám.
9: Tessék, parancsoljon.
8: Köszönöm. Folytatjuk. Algír kapuja, fehér és bájos kapuja ennek a különös világrésznek, csak hogy először el kell jutnunk a kapuig. Ez pedig nem mindenkinek kellemes dolog. Én, mint tudod, kitűnő lovas vagyok, de rossz tengerész. Emlékszel Szimbertas őrnagyra, akit mi Ipeka doktornak neveztünk? És mindenkori diagnózisára? Gyomorrontás. Beveendő, a hármas számú hánytató az én receptem szerint.
9: Hát ez pompás. Honnan ismeri ilyen kitűnően a katonadoktorokat?
8: Na, írja csak.
9: Igen.
8: Nos hát, öregem, hogy az ember Afrikába jusson, ahhoz 40 órán keresztül egészen más, ellenállhatatlan hánytatót kell bevenni a Transatlantika Társaság receptje szerint.
9: Csodálatos ötletei vannak.
8: Adjon még egy cigarettát. Gyújtsa is meg.
9: Igen, egy pillanat. Tessék, parancsol.
8: Köszönöm. Hamarosan áttérünk a kirándulásaira az Orani provinciába, ahol csak úgy nyüzsögnek a mór, zsidó és spanyol nők.
9: De a gyarmatosítás.
8: Ugyan. Egy csinos kis szerelmi históriával fejezzük be az első részt, amely Georges Duroy vadász őrmester és egy spanyol munkáslány között szövődött az Ain el Hadjar melletti köves kopár hegyekben, ahol a sziklák között éjjelente sakálok, hiénák és arab kutyák üvöltenek. Folytatás a következő számban. Na, így kell cikket írni, kedves uram. Mondja, Duroy úr.
9: Igen.
8: Mi a véleménye a barátnőmről? Clotilde-ra gondolok. Már elnéra.
9: Hát, nagyon, nagyon hódítónak találom.
8: Ugye bár?
9: Feltétlenül hódító. Te nem annyira, mint maga.
8: Ez kedves volt, de céltalan. A barátnőmről beszélünk. Ha tudnám, milyen mulatságos eredet és értelmes nő. Művész lélek. A férje azonban sajnos csak a hibáit látja. Az erényeit illetően teljesen vak.
9: Férjes asszony.
8: Marel úr havonta mindössze egy hetet tölt Párizsban. Ez az időszak, amit Clotilde úgy nevez, hogy a köteles a robot, vagy a nagy hét. Nem látogatná meg valamelyik nap? Jöjjön! Jöjjön csak be, kedvesem, már vártam. Bemutatom magának Charles egy barátját, Georges Duroy, leendő újságíró.
9: Duroy.
8: Ő pedig legjobb, legintimebb barátunk, Vaudrey gróf.
9: Elnézést kérek, de búcsúznom kell a szerkesztőség.
7: Itt van a barátja, Forestier.
4: Természetesen.
7: Elhozta a cikket? Nagyon aktuális lenne a holnapi számban.
9: Parancsoljon, főszerkesztő úr.
7: Nagyon helyes. Nagyon helyes, szavatartó ember. El kell ezt olvasnom, Forestier?
4: Nem érdemes, Walter úr. Együtt ütöttük össze, hogy beletanuljon a mesterségbe. Kitűnően sikerült.
7: Jól van, jól van. Adja nyomdába.
9: Most? Most mit csináljak?
4: Eredj a pénztárhoz. Vigy fel egy havi előleget, és ennek a cikknek a honoráriumát. Itt jól fizet.
9: És a cikkünk benne lesz a reggeli lapban?
4: Benne, benne. Nem kell többé törődnöd vele. Írd meg holnapra a folytatását.
10: Szabadság!
5: Szervusz, cicuskám. Kedves, hogy újra benéztél hozzánk. Hiszed-e, hogy azóta álmodtam is róla?
1: Csak ugyan. És mit bizonyít ez?
5: Hogy tetszettél nekem, te csacsi. És újra kezdhetjük, amikor csak akarod. Akarod? Ma?
1: Szívesen, de van némi nehézség. Egy fillérem sincs. A klubból jövök, tökéletesen megkopasztottam.
5: Hazug fráter, vagy nem szép, hogy így bánsz velem.
1: Hát, ha megelégszel 10 frannal, ennyi maradt.
5: Adja, mennyit akarsz, drágám. Nekem csak te kell.

0: Algírról alig esett szó legutóbb, mindjárt Oránra tértünk át, pedig Algírt aztán úgy ismerem, mint a tenyeremet. Ennek a különös földrésznek Algír a kapuja, mégpedig igen bájos és igen fehér kapuja. Részben arabok lakják. Egy részét arabok lakják. Ennek a városnak egy részét arabok lakják. Amint te is tudod, kedves öregem, ennek a városnak arabok lakják egy részét. Na, úgy látszik, rám fér még egy második lecke is.
1: Írod, Sár? Li Teng Fao, kínai tábornoki, már 2 napja időzik Párizsban. Magánemberként. Ő a kontinentába szállt meg, még Taposahib Radameo Pali, indiai rádzsa a Bristolban. Ő felsége szintén magánemberként érkezett, és ugyancsak 2 napja...
2: Na, tesz be ki az ördög. Te vagy, Duroa.
0: Bocsánatot kérek, hogy nem zavarlak?
2: Na, gyorsan, öregen, éppen dolgozom.
0: Nem, nem, semmi, bocsáss meg.
2: Az ördögbe is csak nem azért törtél be hozzám, hogy jó reggelt kívánj.
0: Az a baj, hogy még mindig nem tudom megírni a cikkemet, és te tegnap, ti olyan kedvesek voltatok, azt reméltem, hogy...
2: Mi most azt hiszed, hogy mindig én fogom elvégezni a munkád? Te meg csak a fizetésed veszed fel, érte?
0: Bocsáss meg, majd nyílbe ütöm magam. Elnézést kérek, főszerkesztő úr, de nagyon meglepett ma reggel, hogy nem találtam a labban a második algíri cikkemet.
3: Odaadtam Forestier barátjának, és megkértem, hogy olvassa el. Az a véleménye, hogy újra kell írni.
0: Miért nem adtad le a labban a cikkemet?
2: A gazda olvasta, s gyengécskének találta, megbízott, hogy írassam újra veled.
0: Értem.
2: Ja, barátom, az első rész túlságosan kitűnőre sikerült. Most elmegy a rendőrségre, aztán a külügybe információkat szerzel.
4: Ó, kedves, hogy meglátogatott. Képzelj, ágyban voltam még. Már azt hittem, tökéletesen elfelejtett.
0: Megpróbáltam, de semmiképp sem sikerült.
4: Ha, megpróbált elfelejteni, és miért?
0: Ne kívánja, hogy felejtsd.
4: Istenem, milyen komor! De tudja, hogy alaposan megváltozott. Valahogy tekintélyesebb lett. Hiába egy újságíró.
0: Még nagyon az elején tartok a mesterségemnek.
4: Furcsán vagyok én magával. Mintha már 10 esztendeje ismerném. Pedig azóta se láttam. Még Forestieréknél sem.
0: Sok a dolgom.
4: Pedig nekem nagy tervem van magával. Nézze, én minden héten Forestieréknél vacsorázom, és ezt időnként egy vendéglőben viszonzom nekik, de hármasban nem nagyon mulatságos. Megtenné, hogy velünk vacsorázik szombaton a Riss kávéházban? Külön szobában leszünk. Igazi francia négyes.
1: Jó estét, Duroa úr. Haragszom ám magára. Elkerült a házunkat.
0: Oh, töménytelen munka.
1: Oh. Persze jobban kedveli nálam a barátnőmet. Arra persze volt ideje, hogy Clotilde-hoz járjon.
4: Ó, nagyon sokára szánta rá magát, hogy meglátogasson. Uraim, önök azt hisznek, amihez kedvük van. Mi azonban, igaz, Madeleine, kizárólag pezsgőt, hatalmas züllést rendezünk.
2: Jön, nem kellemetlen magának. Ha becsukom az ablakot.
4: Tőlem becsukatja. Pincé, az osztrigát és a pezsgőt.
2: Hallottátok annak a társaságbeli asszonynak az esetét, akit férjének egyik jó barátja rajta kapott, amint egy külföldi fejedelemmel vacsorázott egy ilyen szeparéba? Óriási botrány lett a dologból.
1: Nem jó barát az ilyen, hanem otromba fecsegő.
4: Aljas fráter.
0: Tökéletesen igaza van. Mennyi bűvályos dolog lehetne az életben, ha a férfiak és az asszonyok kölcsönösen számíthatnának egymás diszkréciójára. Hány asszony engedni át magát egy hirtelen rátörő vágynak, ha nem félne, hogy a pillanatnyi boldogságáért botránnyal és könnyekkel kell majd fizetnie. A férfiak szószátyársága miatt. Velem esküszöm. Nem kellene ilyen veszedelmektől tartaniok.
2: Hát, sokat megengednének maguknak, ha bizonyosak lehetnének a férfiak némaságában. Szegény férjek!
4: Pedig mégiscsak a szerelem az egyetlen jó ezen a világon. Igen. Igen. Jó, ha szeretik az embert. Nincs is annál nagyobb boldogság, mint amikor két kéz először szorítja meg egymást. Az egyik azt kérdi, szeretsz? A másik azt feleli, szeretlek.
1: Ó, én nem vagyok ennyire platonikus.
2: Őszintesége becsületére válik, de miként vélekedik erről a férje?
1: A férjemnek nincs véleménye. Ő mindig tartózkodik a szavazástól.
2: Árt nekem az ilyen kiruccanás. Na, menjünk haza.
1: Kapja el az erszény duruáját, és fizessen helyettem. Én jóformán már nem is látok.
0: Mennyit adjak a pincérnek?
1: Amennyit akar.
0: Kísérjem el.
1: Ó, egyedül én haza se találnék.
0: Muszáj kiszállnunk, a kocsis gyalult
1: fog. Istenem.
0: Mikor láthatom újra?
1: Jöjjön el holnap ebédre.
0: Egy férjes asszony. Végre egy férjes asszony. Az igazi jó párizsi társasághoz tartozó asszony van a kezem között. És milyen könnyen sikerült. Szinte az ölembe pottyant. Ez aztán siker. Á, nem, részeg volt. Holnapra mindent megbán. S vagy úgy tesz, mintha semmire sem emlékezne, vagy sírni fog. Bánom is én. Ha egyszer a kezem közé került, meg is fogom tartani. De megáll. Imádom. Szeretem. Imádom.
1: Vigyázzon! Beléphet valaki.
0: Elvesztem a fejem, ha közelében vagyok. Mikor is hogyan láthatnám egészen egyedül?
1: Valamelyik nap meglátogatom.
0: Mert az a baj, hogy nálam, hogyan is mondjam, minden túlságosan egyszerű.
1: Magát látogatom meg, nem a lakását.
0: Mikor jön?
1: Nem tudom még.
0: Holnap. Ígérje meg, hogy már holnap.
1: Jó, holnap, 5-kor. Tudja, hogy a lányom hogyan hívja magát? Egészen meghódította legutóbb, mikor értem jött és eljátszott egy kicsit vele. A szép fiú, így nevezte el. Ezen túl én is így hívom majd. Szép fiú. Igazán romantikusan lakik, szép fiú. Csak az a baj, hogy nagyon sokan járnak a lépcsőn, de...
0: De?
1: De ezt se bánom.
0: Mikor jön újra?
1: Kedden.
0: Kedden ugyanilyenkor?
1: És ugyanígy, szép fiú.
0: Csütörtökön?
1: Ugyanilyenkor és ugyanígy, szép fiú. Szombaton, ugyanilyenkor, és ugyanígy. Hallottad? Piszkos kokotnak nevezett, hogy én löktem fel az angol koros parancsát, az a cafat, kiáltotta utánam, aki az újságíróhoz jár.
0: De kicsoda?
1: Az a nyomorult némber, aki alattad lakik. Ó, sértegetett, és a férje is. Gyere, gyere, gyere, és védj meg. Védd meg a becsületet.
0: Ez azok faragatlan parasztok. Gondold meg, mi lenne, ha tetlegességgel kerülne köztünk a sor. Engem letartóztatnak, téged felismernek, tönkretesznek, és nem.
1: Hát akkor én ide nem jöhetek több. És hogyan leszünk akkor?
0: Na, nagyon egyszerű. Elköltözöm.
1: Az nagyon sokáig tart. Már tudom, mit csinálunk. Bízz mindent rám. Táviratozok.
0: Találkozás délután 5-kor, Konstantinopul utca 127. Kinyittatod azt a lakást, amit Durvané bérelt. Ölellek. Ez őrült pénzembe fog kerülni. Ismét megvághatom valamelyik kollégámat.
1: Ugye csinos? Mondd, hogy csinos. És jöhet, mehet az ember, még a házmester se látja.
0: Ugye roppant csinos.
4: A mi kis közös fészkünk. Mindkettőnknek meg lesz a maga kulcsa hozzá.
0: Mennyi időre vetted ki?
4: Hát egyelőre 3 hónapra, a te nevedre persze.
0: Szólsz majd, ha fizetni kell.
4: És ki van fizetve, drágám?
0: Ez szerint neked tartozom vele.
4: Dehogy is, cicuskám. Ezt a kis bolondságot én akarom elkövetni.
0: No, ne.
4: Olyan nagy boldogság nekem, ha úgy érezhetem, hogy a magam kis fészkében várok rád, hogy ott ölelhetlek magamhoz. Hát ez csak nem bánthat téged.
0: De.
4: Semmi de. Ha olykor-olykor elmegyünk valahová kettesben, akkor úgyis a te pénzedbe kerülök. Nem igaz?
0: De mennyire igaz, hogy pénzembe kerül. Keservesebben élek, mint a vasúti hivatalnok koromban. Akkor legalább adóságaim nem voltak. A lapnál már 4 havi előlegem van, és fűnekfának tartozom. Hát ennek az asszonynak semmi érzéke a pénzhez. Vacsorázzunk itt, vacsorázzunk ott, menjünk ide, nézzünk be oda. Na hát ennek véget vetek.
4: Ha kedved van, szép fiú, járjunk előbb egyet, aztán visszajövünk.
0: Nagyon jól megvagyunk itt, nem?
4: Olyan csodálatos holdfény van, hát bolondság nem kimenni egy kicsit. Hát,
0: semmi kedvem sétálgatni.
4: Mi bajod van? Haragszol valamiért?
0: De nem, nem haragszom, csak unom a folytonos sétálgatásokat.
4: No, én nem szoktam meg, hogy így beszéljenek velem. Jó éjszakát?
0: Nem, maradj! Ingerlékeny vagyok ma este, adja a bosszúságom az újság körül, vagy...
4: Ahol semmi közöm. És nincs kedvem szenvedni a rossz hangulataid miatt.
0: Nem akartalak megbántani, szívecském. Na, add a kezed, hogy megbocsátasz.
4: Elmegyünk sétálni?
0: Kérlek, maradjunk itt. Könyörgünk.
4: Egyedül elmegyek.
0: Hallgass ide, Klotid, komoly okom van rá, hogy ma este sehová se menjünk.
4: Komoly okod? Hát miféle komoly okod lehet erre?
0: Nem mondhatom meg.
4: Ne, azt akarod, hogy végül is neked legyen igazad. De... Még hazudni is képes vagy ezért.
0: De ne, okom van rá. Az az okom, hogy egy szantimom sincs.
4: Mit mondasz?
0: Hogy egy franom sincs. Egyetlen egy se. Annyim sincs, hogy egy pohár likört fizessek, ha beülünk egy percre valahova. Szégyenletes dolog, de bevallásra kényszerítettél.
4: Hát ez tényleg igaz.
0: Tessék, forgass ki a zsebeimet. Most már elhiszed?
4: Szegény kis drága, szegény édesem, ha tudtam volna. De hát hogy eshetett ez meg veled?
0: Anyám beteg, és apámnak anyagi zavarai vannak. Segítenem kellett rajtuk.
4: Édes.
0: Még legalább egy fél esztendeig döglődhetem éhen. Adósságokba vertem magam miattuk, és minden forrásom kiapadt.
4: Én adok neked kölcsön. Megengeded?
0: Nem, nagyon kedves vagy, szíveském, de megsértenél. Súlyosan megsértenél.
4: Ó, így hát sohasem fogod megtudni, mennyire szeretlek. Tudod-e, ha az ember olyan helyzetben van, mint te... Nagy mulatságám, hogy ott felejtett pénzdarabot talál valamelyik zsebében, ami véletlenül becsúszott a bélés közé.
0: Az ám a nagy mulatság. Vacsorázni se lenne rossz mulatság. Na, gyújtsunk rá helyette. Hát ez meg mi? Egy 20 frankos arany. Az áldóját. Az égből mégsem pottyanhatott a zsebembe. Klotild, micsoda szégyen? Az anyja keservit. Minek néz ez a nő engem? Na de visszakapja. Nem, így nem lehet dolgozni. Se vacsora, se reggeli. Megebédelek. Holnapig szerzek néhány frankot, kipótolom is, visszaadom neki az aranyát. Ma is muszáj ebédelnem. Majd megmondom neki, hogy megtaláltam a 20 frankot, de ma nem adom vissza, mert még nem értem rá pénzkérdéssel foglalkozni, majd ha legközelebb találkozunk. Ilyen édes még sohasem volt. Hát igazán nem bántottam meg, hogy pénzről beszéljek vele. Majd legközelebb. Most minden esetre megvacsorázom, van a 20-ból még 4 frankom. Nem is 4, hanem 5. Úgy látszik, a pincér rosszul adott vissza. Az Isten fáját, ismét egy arany. Na hát ez már igazán megalázó, de megmondom neki a magamét. Megint arany. Pedig megmondtam neki, hogy hagyja abba az alamizsnálkodást. Ez már az 5. Majd egyszerre adok vissza mindent, hiszen csupán kölcsönről van szó. Végtére is, ha minduntalan menni akar valahová, ha egyre más olyan kívánságai vannak, melyeket én pillanatnyilag nem tudok fedezni, nem vehetem rossz néven tőle, hogy inkább ő fizeti a költségeket, sem hogy megfossza magát ezektől az élvezetektől. Egyébként az utolsó szantimig visszatérítek neki mindent. Végre egy olyan kívánság, amit teljesíthetek, ami nem kerül pénzembe, és viszonozhatom vele az eddigieket. Bár az a lány minden este ott van a Folie Bergère-ben, tehát elvégre nem vagyok házas ember, és ha meglátja, hogy egy asszonnyal vagyok, megérti a helyzetet, és nem szólít meg.
4: Van itt egy kövér fekete nő, aki folyvást bennünket néz.
0: Hm?
4: Az imént, mintha meg is akart volna szólítani.
0: Talán mögöttünk néz valaki.
5: Jó estét, Zsors! Jó estét! Hogy vagy? No, talán bizony megsüketültél csütörtök óta. Meg is némultál. Önagysága talán leharapta a nyelvedet.
0: Kiengedte meg, hogy megszólítson. Hordja el innen magát, különben hűvös letéteket.
5: Megállj csak, te faragatlan tuskó! Ha csak picentettél volna nekem, nyugton hagynak. De te...
4: Jó Isten!
5: De!
4: Szégyen szabad!
5: Fogják meg azt a nőt! Ellopta a szeretőmet!
0: Hallgass ide, Clotilde, édes kis szerelem, hadd magyarázzam meg a dolgot,
4: kérlek. Ó, te nyomorult, de... az én pénzemmel fizetted, hallgass és meg. Én még adtam neki, hogy erre a cafatra költse. Ó, te strici!
0: Nagyon komoly dologban kell veled beszélnem, Charles. Becsületbeli adósságom van.
2: Kártya?
0: Kártya.
2: Sok?
0: 500 frank.
2: Kinek tartozol vele?
0: Hát egy úrnak.
2: Uh-huh. A ne keresd utcában, igaz? Na, ha kell 20 franc, fiacskám, annyi még rendelkezésedre áll.
0: Add ide.
2: Az utolsó volt. És azt is megmondom, hogy a lapnál is kellemetlenségeid lesznek, ha nem igyekszel jobb... Örödök be is. Butább vagy, mint hittelek.
0: Meglátjuk majd, ki a butább, ha felszarvasztalak. Mert ezért felszarvazlak, öregem. De felám.
6: Isten hozta, szép fiú.
0: Miért nevez így?
6: Múlt héten találkoztam Clotilda, tőle hallottam, hogyan keresztelték el magát náluk. Őt elkényezteti, engem bezzeg minden borjúnyúzó pénteken látogat csak meg.
0: Azért nem jöttem magához, mert jobb volt így.
6: De miért?
0: Mert szerelmes vagyok magába, és nem akarok tökéletesen megháborodni.
6: Hiába való is lenne, kedves barátom. Én a szerelmes embert veszedelmesnek tekintem, és erkölcsi veszteg zár alá helyezem, amíg meg nem gyógyul. Ezt ne feledje. Maguknál a szerelem egy fajtája az étvágynak. Nálam pedig olyan lelki áldozás féle. Ez a kettő nem fér össze. Nézzen jól a szemembe. Soha, soha nem leszek a kedvese. Érti?
0: Igen.
6: Most pedig akarja, hogy barátok legyünk, de igazi barátok. Minden hátsó gondolat nélkül.
0: Az áldóját. Ha ilyen asszonyra akadok, mint maga, milyen boldogan vettem volna feleségem.
6: Köszönöm.
0: Nem.
6: És most tüstént megkezdem barátnői működésemet. Maga ügyetlen ember, tudja?
0: Lehet.
6: Beszélhetek egészen őszintén?
0: Igen, tessék.
6: Látogassa meg Walternét. Igen, sokra becsüli magát. Iparkodjék tetszeni neki. Ám bár tisztességes asszony, értsen meg jól, tökéletesen tisztességes. Nála nincsen semmi reménye rablásra. De ennél értékesebbet is elérhet. Ma még alantas helyzetben van az újságnál. Igaz? Szóval menjen el mi hamarabb hozzá.
7: Maga mindenkinél jobban van tájékozva, Duroa. Kire szavazna maga?
0: Hogy kilépjen a halott halhatatlan örökébe? Nagyságos asszonyom, én ebben a kérdésben sohasem az akadémikus jelöltek érdemeit nézném, kizárólag a korukat és az egészségi állapotukat, ha rajtam állna. Egy jó kis szívelégtelenség, finom albuminúria, főként pedig a mozgató idegek kezdődő bénulása százszor többet nyom alapban, mint 40 kötetnyi szószaporítás a haza eszméjéről a primitívek költészetében.
7: Ugyan miért?
0: Miért? Azért, mert én mindig csak azt kutatom, mi szerez gyönyörűséget a hölgyeknek. Márpedig az akadémia igazán csak akkor érdekli magukat, ha valamelyik akadémikus meghal. Minél sűrűbben halnak meg, annál boldogabbak örök. Ezért kell szerintem az öregeket és betegeket megválasztani.
7: Ilyen rossz véleménnyel van rólunk?
0: Nem, ellenkezőleg. Magamról ítélek. Én is szívesen olvasom a hírek közt, hogy ez és ez az akadémikus meghalt, és tüstén találgatni kezdek. Ki lesz az utóda? Játék ez. Kedves kis játék. A halál és a 40 öreg úr a neve. Most pedig bocsássanak meg, el kell búcsúznom. A kötelesség.
7: Mulatságos fiú, igaz? Egyelőre alsóbrendű munkát végez a lapunknál, de bizonyos, hogy hamarosan viszi valamire.
1: Jó estét, szép fiú! Nem is reméltem, hogy éppen itt Walterék vacsoráján találkozunk újra. Ezer esztendeje nem láttam.
0: Nagyon sok dolgom volt, Clotilde. Walter új munkakörrel bízott meg.
1: És most személyesen vezette körül a képtárában. Hatalmas megtiszteltetés. De azért nem ok arra, hogy a régi barátairól megfeledkezzék.
0: Nem feledkeztem meg. Megengedi, hogy majd hazakísérjen.
1: Nem, szép fiú.
0: Miért?
1: Mert Laros Mathieu, aki a szomszédságomban lakik, mindig leszokott tenni a kapum előtt, valahányszor itt vacsorázom.
0: És akkor ez a Laros Mathieu is mindig itt van?
1: Igen. De nem miatta. Csendes társ Walter papa üzleteiben. Egyébként, ha nem tudná, parlamenti képviselő és egyesek szerint a jövő embere.
0: De ugye nem magánál.
1: Nem, nem. Forestieréknél is régen voltam.
0: Sárl mostanában nem jár be a szerkesztőségbe, és...
1: Ó, tudod, hogy a jövő héten Kámba utaznak? De ott sem fog megvénülni, szegény. Vége van.
0: Madlen pedig hamarosan újra férhez megy. Okos és ügyes asszony. Igazi kincs az olyan embernek, aki érvényesülni akar.
1: Ó, igen, nem is lepne meg, ha már szemet vetett volna valakire, egy képviselőre. Laros Mathieu-re talán. Feltéve persze, ha annak is kedve van hozzá, ha hajlandó szemet hunyni bizonyos dolgok fölött. De hát az emberek szívesen vaknak tettetik magukat, ha az érvényesülésükről van szó.
2: Kedves volt, Zsors, hogy feljöttél elbúcsúzni. Már egy hónapja el kellett volna utaznom, csak hát a lap. Walter végre belement, hogy te helyettesítsél.
0: Igyekszem majd mindent úgy végezni, hogy te csináltad. A mielőbbi viszontlátásra, öregem.
2: Ki kíséred, Madeleine?
6: Ó, természetesen. Ugye nem felejtette el az egyességünket. Barátok és szövetségesek vagyunk.
0: Igen. Igen, ha bármiben is szüksége lenne rám, ne habozzék. Egy levél vagy egy távirat, és én engedelmeskedem. Kedves barátom, igen keserves szolgálatot kell kérnem. Jöjjön segítségemre, ne hagyjon egyedül a haldokló Charles utolsó pillanataiban. Könyörgök, jöjjön, senki más nem hívhatok. Szegény Charles. Ennyi hát az emberi élet.
6: Milyen kedves, hogy eljött.
0: Természetes volt.
6: Rettentő ez. Charles tudja, hogy el van veszve, és kegyetlenül zsarnokoskodik rajtam. De hol a podgyásza?
0: Az állomáson hagytam. Egyelőre.
6: Itt fog megszállni, nálunk. Charles bármelyik pillanatban meghalhat. Nem szeretnék akkor egészen egyedül lenni.
2: Eljöttél, hogy láss meghalni.
0: Hogy meghalni lássalak. Nem éppen ezt az alkalmat választanám, hogy ellátogassak Kámba.
2: Mi újság a szerkesztőségben?
0: Semmi. Döcögnek a dolgok. Ideje, hogy visszajöjj.
2: Én nem sokára 6 láb mélyen a föld alatt fogok cikket írni. Akármit látok, minden azt juttatja az eszembe, hogy néhány nap múlva már nem látom többé. Irtózatos. Nem látok többé semmit, ami a világon van. Pedig mennyi jó van a világon.

0: Mentsetek meg! Orvost! Orvost!
1: Az orvos azt tanácsolta, hogy küldjünk papírt. Ő már semmit nem tehet.
2: Igen. Majd előkészítem rá. Maga pedig nagyon kedves volna, ha keresne egy papot, aki nem csinál sok ceremóniát.
3: Dehogy. Nincsen olyan rosszul. De ha meggyulna nekem, annak bizony nagyon örülni, hiszen pásztor vagyok, s megragadok minden alkalmat, hogy jó útra tereljem báránykáimat. Isten irgalmassága véghetetlen. Mondj el a Confiteor gyermekem. Confiteor Deo omnipotenti.
4: Confiteor Deo omnipotenti.
2: Hál' Istennek. Megbékült a gondolata.
3: Most pedig gyónjon meg. Bűnös elnézést tanúsított. Milyen tekintetben, gyermeke?
2: Menjünk le a kertbe. Nem szabad kihallgatnunk a titkait.
1: Néhány esztendeig élt, evett, kacagott, szeretett, remélt, mint mindenki. És ránézve most vége. Örökre vége mindennek. Ez hát az élet. Vajon Madeleine-nek ugyanaz járja a fejében? Így is szép, felhős arccal és lehorgasztott fejjel. Valóban szomorú? Miért lenne? Hisz oly fiatal, még sok esztendő, sok szép esztendő áll előtte. Sok-sok szerelemmel teli éjszaka, mert mégiscsak a szerelem a legjobb ebben az életben. Micsoda szerencséje volt ennek a szegény Charles-nak, hogy ezzel a bűbájos és értelmes asszonnyal akadt össze. Érthetetlen, hogyan tudott Madeleine egy ilyen szegény, középszerű fickóhoz feleségül menni. Igaz lehet, amit suttognak, hogy Audrey gróf adta férjhez hozzá, és még hozományt is adott vele. Szeretném tudni, kihez megy most majd feleségül. Laros Mathieuhöz? Ha hozzámegy, akkor valóban ő a jövő embere. De miért ne próbálnám meg én? Milyen erős, félelmetes lennék, ha én mellettem állna. Micsoda magasságokba törnék vele. Kötni való bolond volnék, ha nem próbálnám meg. Sikerülhet. Tudja, hogy értelmes, elszánt és kitartó vagyok. Megbízhat bennem. Nagyon fáradt lehet.
2: Igen, de mindenek fölött le vagyok sújtva.
1: Igen, ez valóban nagy csapás magára nézve, de ne feledje, hogy milyen egyességet kötöttünk. Rendelkezhetik velem, ahogy akarja.
2: Köszönöm.
1: Nem nyithatnánk ki egy kicsit az ablakot, mintha megromlott volna a levegő.
2: Én is épp most vettem észre.
1: Jöjjön hát ide egy kis friss levegőt szívni. Szeretnék mondani valamit.
2: Nos.
1: Ne sértődjék meg, hogy ilyen pillanatban ilyesmiről beszélek, de holnap után már vissza kell utaznom Párizsba, és mire maga is visszatér, talán késő lenne már. Tudja, hogy szegény ördög vagyok, vagyonom nincs, a pozíciómat pedig még ezután kell megteremtenem. Kezdő vagyok, de nem lehet tudni, mennyire viszem. Egyszer azt mondtam magának, legszebb álmom egy olyan asszonyt feleségül venni, mint maga. Most megismétlem.
2: Hideg van. Csukja be az ablakot.
1: Mindjárt reggel koporsóba kell tenni.
2: Igen, 8 óra tájtjon az asztalhoz.
1: Szegény fiú.
2: Hallgasson ide, barátom. Tudnia kell, mit jelent számomra a házasság. Én a házasságban is tökéletesen szabad akarok lenni. Minden cselekedetemben, lépésemben, mozgásomban nem viselek el semmiféle ellenőrzést, féltékenységet. Természetesen kötelezném magam, hogy sohasem kompromittálom a férfinak a nevét, akihez hozzámegyek. De a férfinak is köteleznie kell magát, hogy egyenlő rangú társnak tekint, és nem alázatos hitvesnek. Kérem, ne! Kérem, ne feleljen most! Előbb gondoljon meg mindent alaposan. És én is gondolkodom a dolgokat.

Elhangzott a Szép fiú, első rész. Maupassant művéből Benedek Marcel fordításában rádióra alkalmazta Zolnai Vilmos. Közreműködött Sinkó László, Somogyvári Rudolf, Balog Emese, Domján Edit, Velencei István, Ladomerszki Margit, Fodor Zsóka, Harkányi Ödön és Szekeres Sarolta. Zenei szerkesztő Belohorszki Károly, szerkesztette Botlik Sándor, rendezte Balázs János. A felvételt Szekeres Sarolta és Gajdos Ferenc készítette 1970-ben, és legutóbb 2018. július 7-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Nyolc óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy emellett Paksnál készállítbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudják a Duna vízszintjét. Az úszályok egyike már a helyszínen van. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Megfékezték a lángokat a tűzoltók Sói és Öskü között, ahol tegnap délután mintegy 160 hektárnyi területen gyulladt ki az aljnövényzet a 8-as főút mellett. Az oltásban a hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett két honvédségi helikopter és civil lakosok is részt vettek. A szakaszon már járható a 8-as főút és a vonatok is közlekednek. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosokat. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Lezuhant egy katonai helikopter Texas államban. A szerencsétlenségben két katona meghalt. Rövid időn belül ez volt a második súlyos légi baleset az amerikai hadseregben. Június közepén egy B-52-es nehéz bombázó zuhant le Kaliforniában röviddel felszállás után. A fedélzeten tartózkodó 8 ember életét vesztette. Több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni. Több mint 300 kilométeres sávban borította sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi részén részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, a hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Balear-szigeteknél hagyta el a szárazföldet. Ami az időjárást illeti, országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél. Délután 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Itt a Kossuth Rádióban legközelebb 9 órakor jelentkezünk hírekkel.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nagy émában, a érkeztünk Brémában.
1: A Brémai Együttes. Mesejáték. A Grimm testvérek meséjéből írta és rendezte Török Tamás. Zenéjét szerezte Jerebe.

0: de mikor?
1: Bréma ősi hanzaváros a Vézer folyó két partján. A város egyik nevezetessége, hogy a Grimm testvérek egyik kedvelt történetük hőseit brémai muzsikusoknak nevezték el, pedig azok nem voltak brémaiak, sőt, soha életükben nem jártak Brémában.
2: Meg ne botulj!
3: Alszanak, itt az éléskamp!
2: Itt az elkulcs. Te meg falasz.
4: Falaszok.
3: Itt van.
2: Mi ez? Mivel dícs ide? Gyere!
3: Egy szamár.
2: Te, ez hallgatózik. Nézd, milyen hosszú füle van.
3: Őrzi az éléskamrát és a pincét.
4: Zsabány.
3: Jól van, füles.
2: Meg van kötve, mint a szomszédban a kutya volt.
3: És bezárva, mint a másik szomszédban a macska.
2: Meg a kakas, amelyiknek ki akartuk tekerni a nyakát, de fölmenekült a diófára.
3: Add a zsákot. Szalonna, kolbászt. Nézd. Mi van abban a hordóban?
2: Várjál csak. Azt hiszem, bor. Nézd, rajta van a csap, én mindjárt megkóstolom. Jaj, ez egy bor, de milyen finom.
3: Visszük.
2: Persze, hogy visszük. Bány. Mondtam, hogy hallgatócik.
3: Mi bajod, füles?
2: Bányok.
3: Hallgass, mert... Na, már a készen vagyunk. Gyerünk.
2: Bányok. Bányok.
5: Fel akarod verni a házat?
2: Bányok. Zsibányok!
5: Hallgass rögtön!
2: Zsibányok!
5: Hallgass!
2: Zsibányok!
3: Nesze!
2: Zsibány!
3: Nesze! Nesze!
2: Zsibány!
5: Pszt! Fogd ezt a sákot!
3: Meg ezt a hordót is!
2: Fontos!
6: Erre! Itt Lukás a kerítés!
2: Zsibányok!
7: Most már ordít, Hans!
2: Zsibányok! Zsibányok!
6: Miért ordít a szerencsétlen? Ostoba szamár! Még aludtam volna, s nem fölver! Jézusom! Hát hol a szalonna? A kolbász? A mérézem? Kifosztottak? Kifosztottak? Segítség!
0: Na most jön az igazi hadd elhad!
6: Segítség! Na, te itt álltál! Itt lapítottál! Miért nem vertél föl? Miért nem ordítottál?
0: Ordítottam, mi? Hiszen hallottátok.
6: Csökönyös vagy? Nem felelsz?
0: Bezzeg, nem hallotta, mert süket.
6: Nem hallod? Hé, nem hallod?
0: Ha nem lenne süket, nem kiabálna így, igaz?
6: Nesze! Nesze! Nesze! Miért nem tépted el a kötőféket? Miért nem rúgtad fel őket? Nesze! Nesze! Nesze!
8: Legalább beszélj. Kik raboltak ki?
0: Buta kérdés, nem? Hát kik rabolnak? A rablók.
8: Megint csökönyös vagy. Nem válaszolsz? Csökönyös vagy, mint egy... Mint egy...
0: Mint egy ember.
8: Jaj, oda lett a sok finom télire való.
6: És te! Na megállj! Naphosszat itt henyész! Zabálod a drága bagáncsot!
0: És hordom az olcsó gabonát a malomba.
6: Ha nem mondod meg, hogy kik raboltak ki, akkor csak ugyan... Szamár vagy!
0: Te meg, ha ilyet kívánsz tőlem, akkor csak ugyan ember...
9: Azt se tudom, milyenek voltak. Sötét volt. A képüket se láttam. A képüket se.
10: Nincsak. A kötőfékem. Úgy látszik, elszakadt. Hiszen akkor én szabad vagyok.
9: Szabad?
10: Illetve
9: szabad lennék, ha a kapu nyitva lenne. A kapu nyitva lenne.
10: Nyitva van. Akkor pedig szabad vagyok. Szabad vagyok. És most elmegyek innen.
9: Biztos, ha jövök többé, tudd meg. Szabad vagyok. Igen ám, de most hová? Merre?
10: Hol van nekem helyem az ég alatt? Se otthonom, se gazdám.
11: Már meg is hátrálnánk. Fúj, ez gyávaság. Gyerünk! Nem elég, hogy a rablók megvertek. Ő is megvert. De miért? Miért?
10: Nincs már igazság! Nincs már igazság! Nincs már igazság! Nincs már igazság! Nincs már igazság! Nincs már igazság! Nincs már igazság!
11: Milyen érdekes. Úgy látszik a vízhang. No, még egyszer.
10: Nincs már igazság! Nincs már igazság! Nincs már igazság!
11: Érdekes. Nem is annyira a vízhang, hiszen az természetes, hogy az erdőszéle visszaver 5 szótagot 5x34 méter távolság esetén. Ez körülbelül annyi. A Lorelei szikla a Rajna mellett állítólag 18-20-szor ver vissza egy pisztolylövést. Hanem
10: nincs már igazság! Nincs már igazság!
11: Az az érdekes, hogy milyen szép hangom van. És ha énekelném ugyanezt,

0: ezt minden elfogultság nélkül állapíthatom meg, hiszen a visszhang végtére is már nem a saját hangom, illetve nem csak, íme.
1: Te szamár! Szamár! Szamár! Ezt nekem mondtad!
0: No, ugye? Most valami kíséretről kellene gondoskodni, és egészen nyugodtan elmehetnék Brémába énekesnek. Brémába!

0: Hát ez mi? Ez a dob meg honnan jön?
1: Innen. Na. Jó reggelt, lompos. Igen komornak látszol, füled farkad eleresztve. Egy komor komondor.
2: Mi bajod?
1: Jó reggelt, Füles. Nagy az én bánatom.
2: Ugyan micsoda?
1: Bah. Egy kutyának, akinek egyetlen boldogsága szenvedélye van, és ez hűség az emberhez. Egy kutyának nagyobb bánata nem is lehet. Elzavart a gazdasszonyom.
2: De hát mit csináltál?
1: Bah. Nem védted meg a házamat a rablóktól, mondja nekem ő. Megvédtem volna, ha nem lettem volna megkötve, mondom neki én. Miért nem lármáztál fel, mondja nekem ő. Lármáztam, de nem tehetek arról, hogy süket vagy, és nem hallottam, mondom neki én.
2: És elzavart, hogy csíp meg a zsiványok nadrágját, addig nem merj a szem elé kerülni.
1: Ezt meg honnan tudod?
2: El tudom képzelni, mit kívánhat egy ebtől egy süket gazdasszony.
1: Éjszaka volt, nem is láttam őket. A szaglásom rossz már, hogy akadjak a nyomukra.
2: Se baj, bundás, ide figyelj.
1: Tessék.
2: Énekeld utánam úgy, ahogy én.
1: Minek?
2: Azért, mert már műanyagból is csinálnak borjúcsontot. Cé.
1: Cé.
2: Nem. Cé.
1: Cé.
2: Abszolút hallás. Abszolút rossz.
1: Mit merészel?
2: Jó, akkor rendben. Tovább. Dé.
1: Dé.
2: Alakul.
3: Vágyaim ne továbbja, bréma.
2: Most te jössz, halljuk.
1: Vágyaim ne továbbja, bréma.
2: Hát lehetnél egy kicsivel muzikálisabb is, de se baj. A ritmus érzéked egészen jó. Legfeljebb majd én énekelek, te meg csak kísérsz szabadon a dobodon.
4: Csap fel, pajtás, megyünk együtt muzsikusnak brémába.
1: Brémába.
2: Hát, nagyot néz majd a gazdasszonyot, ha egy szép napon meglátja a fényképedet az újság címoldalán, amint egy, két, há, négy,
3: hallgasson, aki néma.
2: Na, miért nem kísérsz?
1: Tudok én énekelni is. Bah. Merre van bréma?
2: Jó.
1: Bah, felejt.

0: akkora, merre van, merre van Bréma?
1: Nem tudod?
2: De tudom.
1: Hát akkor?
2: Te lompos, én nem tudom, hogy merre van Bréma.
1: Ha nem tudod, hogy merre van Bréma, akkor hogy mertél magaddal csalni Brémába?
2: Azt hittem, hogy te majd tudod.
1: Én? Hát honnan tudnám, te szamár?
0: Kutyából nem lesz szalonna, de... Most elakadt a szavad, mi?
1: Mit merészel?
0: Jaj, ne nézd rám olyan fenyegetően, mert bizony Isten ordítok egy nagyot.
1: Te csaló!
0: Én csak megsajnáltalak, és meg akartalak vigasztalni a te nagy bánatodban.
1: Mert olyan írdatlan nagy szíved van, hogy az egész világ belefér. Szélhámos! Most meghalsz, füles. Talán nem is félsz. Miért nem futsz?
0: Mert azon gondolkodom, hogy nem te vagy inkább szélhámos. Azt mondod, meghalok, amikor még csak megharapni se tudsz. Nincs már fogad.
1: Ha tudod ezt, akkor az előbb miért féltél?
0: Mondd meg őszintén, nem esett jól?
1: Mind kihullott, sajnos.
2: Ilyen az élet.
1: Ha lenne fogam, akkor a rablóknak is elkaptam volna a nadrág szárát, és nem zavart volna el a gazdám.
0: Logikus. Brémában állítólag első rangú fogtechnikusok vannak.
1: Csak ugyan. Na de hát... Hallod?
0: Ki az?
1: Egy macsek ott a kerítésen, egészen kiszáradt a torkom az izgalomtól. Gyere le, ha mersz.
3: Miért nem mernék? Parancsolj velem, lomposka.
1: Hogy?
3: Úgy, hogyha máskor meg akarsz félemlíteni, ne tártsd el a szád, mert egy cseppet sem félelmes a csupasz inyed.
0: Megint eltátottad.
3: Most azért, mert levegő után kapkod, becsukhatod.
0: Azt hittem, elő leszöktél meg otthonról.
3: Ó, dehogy. A gazdasszonyom elől. Vízbe akart folytani, mert rablók jártak nálunk, és nem riasztottam idejében.
1: Nálatok is rablók jártak. Bah.
0: És miért nem riasztottad, ha szabad hallanom?
3: Azért, mert nincs benne a szerződésemben. Az én munkaszerződésem csak arra kötelez, hogy egeret fogjak, és különben is. Olyan édesen aludtam a kemence patkán. Kardos őrmester kiabált helyettem is, mert fölébredt. A vén csaraszja mégis el akarta vágni a nyakát. Nincs többé otthonom nekem. A házi macskának, akinek a szíve örökké a házé, melyben született. Nem láttátok kardos őrmestert? Együtt menekült velem a tébolyult öreg lány haragja elől.
0: Kardos, te láttál valami kardost?
1: Nem.
3: Biztosan talált magának egy másik szemétdombot. Ő csak ott érzi jól magát. Ma még nem mosakodtam. Forduljatok el.
1: Rendben. De figyelmeztetlek, hogy ennek következtében többé nem a pofámat látod.
3: Tartsd a füled, füles. Hadd törlöm meg a fülemet.
0: Itt van, de meg ne húzd.
3: Így. Bajusz Pedröm otthon maradt. Aztán ti merre? Mi állatban?
4: Mi járatban? Megmondjuk neki, lompos?
1: Amilyen pimasz úgy is megtudna.
4: Ide figyelj, Nivákovics! De meg ne mond senkinek. Tavasz van, süt a nap, és mi lompos barátommal megyünk muzsikusnak Brémába.
3: Brémába?
1: Brémába.
3: Bréma? Állítólag nem rossz hely. Természetesen én is veletek tartom.
4: Csak hogy mi képzett muzsikusok vagyunk. Mi se neved? Mi se kereszt neved?
3: Mi a? Cili.
4: Mi képzett muzsikusok vagyunk, Cili.
3: Hogyan? Hát ez mindenki mondhatja.
4: Mindenki? Egy, ké, há,

0: Bach.
1: Bach? Hát ha ez Bach, ide a rozsdásat.
0: Ki mondta, hogy ez Bach?
1: Most ő.
0: Én nem mondtam. Bach.
1: Na tessék.
0: Még ha azt mondta volna, akkor sem Bachhez, hanem Füles.
1: Micsoda?
2: Füles, szíves engedelmeddel.
1: Ja, az más, annak elmegy. Akár, hogy nincs egy jó számotok. Hát hogy akartok fellépni Brémában egy épp kézláb szám nélkül?
0: Négy kézláb.
1: Épp kézláb.
2: Ugyan mit törözte vele, hogy mit mond ez a jövevény? Ha. Mi akarunk ővele elmenni Brémába, vagy ő akar mi velünk eljönni Brémába?
3: Tudsz te egyáltalán énekelni? Milyen hangszerhez értesz?
1: Ide fülej, Füles. Szóló, dó.
0: Még egyszer.
1: Szóló,
0: dó.

0: nem Prima, hanem Bréma.
1: Ne ugass közbe, te ész kombájn! Merre van Bréma?
0: Lopás, ez az én dallamom. Igazolod a macskát, tolvaj, híre.
1: Csak elkezdett, és parancsolj, folytasd, nos.
0: Mit mondjak?

0: Ma...
1: Hát szerintem visszafelé.
0: Ma inkább jobbra.
2: Balra.
1: Visszafelé.
0: Balra.
2: Balra.
1: Visszafelé. Balra.
2: Balra.
0: Balra.
1: Kardos őrmester úr!
3: Micsoda pompás megjelenés!
0: Micsoda tollak!
4: Vigyázz! Csodálkozó! Irány utánam, lépés előre! Nóta!
0: De kérem, milyen jogon?
1: Vigyázz te! Ez kardos örmester, a kakas!
0: Kardos?
4: Azt mondtam, nóta!
5: Szóval!

0: Éhen? Nyivákovics közlegény, hozzám!
1: Parancs!
0: Hová is akarunk mi menni?
1: Örmester úrnak alázatosan jelentem Brémába.
0: Mindig csak előre, így négyen együtt, majd mi megmutatjuk a világnak, egységben az erő, utána.
2: Vezérem, én a szamár, ő a kutya, meg ő a macska, egy állatként sorakozunk ön mögött, és meg se állunk Brémáig.
1: Brémáig, Brémáig, Brémáig.
0: Kilihedet!
1: Lompos?
0: Akkor lompos a helyettesem. Nagyon ragaszkodóan lihedet.
3: Én azért lihegtem, mert melegem van. Bah.
0: Hogy?
1: Én is lihegtem. Én azért, mert lihegni jó.
0: Nyivákovics a helyettesem. Indítsa el az együttest.
1: Értettem. Együtt?

0: muzsikusnak ez való.
1: Sötétedik?
2: Éhes vagyok.
3: Félek.
1: Fázom.
3: Álljatok meg.
2: De ő megy tovább, befelé az erdőbe.
3: Hadd menjen.
2: De hát ő a vezér.
4: Csak előre!
1: Halljátok, nem állhatunk meg.
3: Állj, ha mondom. Ő se tudja, merre van Bréma.
4: Csak előre! Csak előre!
2: Nem tudja.
3: Honnan tudna? Egy közönséges baromfi?
2: Ne mondj már ilyet.
1: Vérbeli katona, kakastollal díszítve.
2: Őrmester. Bah.
3: Most vette észre, hogy lemaradtunk? Jön vissza.
2: És most mi lesz?
3: Csak a hangja félelmetes és a tollazata.
1: De olyan szigorú.
2: És haragos. És van lélektani hatás is.
3: Egy a lényeges, ne hagyjunk időt arra, hogy bekoruljon.
2: Aha, megmondom neki, hogy éhes vagyok.
3: Nem jó.
1: Fázom.
3: Nem jó.
4: Mi történik itt? Mihez magyarázatot kérek, Nyivákovics?
3: Alázatosan jelentem, úgy döntöttünk,
4: hogy... Micsoda?
5: Úgy döntöttünk, hogy...
4: Együttes vigyáz! Na, nem hallottátok?
6: Nincs többé vigyáz, csak ha mindenki együttesen mondja. Lomposka, mondjuk?
2: Nem.
6: Nyivákocska, mondjuk?
3: Nem.
6: Füleske, mondjuk? Mit?
5: Azt, hogy vigyáz?
6: Nem. Oh, pardon, Kardoska.
4: Mi?
6: Kardoska, mondjuk.
4: Ha,
3: most tüsszenteni fog, hogy nekiugrik.
4: Vigyázz!
6: 3-1 a nem mondjuk javára, tehát nem mondjuk.
4: Sőt, szabdalom, kaszabalom ezt a csürhét.
6: No, akkor most mindjárt együttesen megállapítjuk, hogy merre van Bréma.
4: Szabdalom, kaszabalom!
6: Kardoska, kedves, röppenj föl, légy szíves erre a fára, ennek is a legtetejére.
4: Ezt a csürhét!
6: Négyünk közül egyedül te tudsz oda fölrepülni.
4: Szétszabda... Ez így igaz. Hó-ruk.
2: Miből fogja megtudni, hogy Bréma...
6: Fenn vagy? Balra, mit látsz?
4: Jelentem, sötét!
6: Neked te ne jelentsz, civileknél nem szokás. Jobbra?
4: Nem jelentem, sötét!
6: Hátul?
4: Ott is sötét! De ott, világosság, fény!
6: Gyere, lekérlek! Na, látjátok! Barátaim, ha minden jól megy, az éjszakát Brémában töltjük. Kövessetek!
4: Csak halkan! Ilyenkor már a tücskök is alszanak. Élet csak Brémában van. Csendben!
7: Hogy megijedtem, kakasztás?
8: És hogy? Eliszkolt a macska.
7: A kutya még csak brumbogott azon a repett fazék hangján.
8: És a szamár! És a szamár!
7: Na, hát azt már biztosan lebunkózta a gazdasszonya. Mert annak épp az óra elől hoztuk el a sok finomságot.
8: Azért hívják szamárnak.
7: Pompás, ez a libamáj.
8: Hát nekem ez a sódar.
7: De ló, a libamáj, jó?
8: Á, a sódar az az igaz.
7: Nem is látta életedben. Micsoda?
8: Na, jó. Akkor húzd meg rá ezt a kancsót.
7: Mindjárt már.
9: Mm-hmm.
7: Ez igen, a legfinomabb rajnai bor. Noé apánk is biztos ezt itt.
9: Ez a házaska is jól elbújt az erdőben.
2: Ez bréma.
3: Ostoba.
9: Sst, lopódzunk közelebb, de csöndben.
3: Sst, csöndben.
8: Jaj.
7: Hé, szőrmúk, te miért hallgatsz?
8: Jaj.
7: Se nem eszel, se nem iszol.
8: Fél.
7: Aztán mitől fél, szőrmúkoma?
8: Attól, hogy fülön csíp a rendőrség.
7: Mi? Itt az erdő legmélyén? Még repülőgépről sem látják meg a mi tanyánkat, úgy elvontunk a világ elől.
8: Ide figyeljetek, cimborák. Annyi szent igaz, hogy most már épp eleget loptunk, raboltunk. Ha 7 életünk volna, akkor is nagy kanállal ehetnénk a tejszint, mint halálig.
10: Mint töröd a kabakot, szőrmók pajtán?
8: Én azt mondom, akasszuk már szögre a tolvaj kulcsot.
7: Mi? Micsoda?
8: Szerezzünk néhány állatot. Mi? Rendezzünk be egy gazdaságot, és éljünk úgy, mint a becsületes emberek.
7: És többé ne is lopjunk?
8: Ti legfőjebb azt a néhány állatot, ami nélkül sivár a zsiványtanya.
10: Például azt a 4-et, amelyikkel ma éjjel a portyánkon találkoztunk.
7: Az nem te! A szamarat, a kutyát, a macskát, meg a kakast! Megszerezzük őket rabszolgáknak! Erre iszunk!
9: Majd benézek az ablakon, elmondom nektek, mit láttam. Épp csak a hátsó lábamra kell állnom...
2: No, mit látsz, Füles?
9: Hírünk úgy látszik megelőzött minket. A közönség már összegyűlt, hogy meghallgassa az együttesünket. Egy hosszú asztal körül ülnek.
3: A közönség? Ó, Istenem, hol a púdelpomacsa?
9: Logikus. Megkezdjük az első előadást. Én ismét a hátsó lábamra állok. Lompos, te a hátamra ugrasz? Bam! Nyivákovics, te meg Lompos nyakába. Kardoska felröppen Nyivákovics fejebúbjára.
3: Tiszta a lábad!
4: Mit gondolsz, piszkos lábra kötünk sarkantyút tettek
9: életet? Csöndesebben! A közönség már figyel. Most!
2: Hopp!
3: Hopp!
2: Éhesen előadást tartani. Bah!
9: Pszt! Utána rögtön jár a felléptidé. Egy osztályon felüli vacsora. Logikus.
11: Oda néz! Mi az ott az ablakban?
9: Egy, két, há, négy!
4: Akkor itt van!
8: Jaj, a lehetőség!
2: Meg hová siettek úgy?
3: Azt hitték, már be is fejeztük.
4: Miért nem szokás tapsolni?
3: Nem a tapsa fontos, fiúk, hanem a felléptidé. Íme a dúsan terített asztal.
2: Micsoda pecsenyé.
3: Micsoda csemegé.
4: Igenség.
3: A lángság.
4: Hurrá,
9: hurrá. Helye.
2: Ez a mi füstölt sonkánk.
4: Ez meg a mi kalácsunk.
3: Az én gazdasszonyom méze.
9: Csak ugyan, a mi éléskamrán kincsei. Na, azt hiszem, itt az ideje, hogy számot vessünk a tényekkel. Barátaim, mi nem brémába érkeztünk, hanem
2: egy rablótanyára.
9: Logikus.
4: És egyből kifüstöltük a rablókat. Bah!
2: Édes jó gazdáink, ugye megbocsáttok, de nagyon éhesek vagyunk. Jó étvágyat mindnyájunk.
3: Jó étvágyat!
2: Jó étvágyat!
3: És ha visszajönnek?
12: Kik?
3: Hát a rablók!
2: A banditák!
4: A futonályok!
3: A zsiványok!
2: A betörők!
4: A valamiak!
3: A tolvajok!
2: A becsárok!
4: A pasztogatók!
3: A lóketők!
2: A badordók!
4: A martalócok!
12: Jól laktatok?
3: Igen! Igen!
2: Menzen szétbukkodok.
12: Akkor egészségünkre menjünk aludni.
3: És ha visszajönnek?
12: Mindenki oda fekszik, ahová szokott. Milákovics a kemence patkára. Lompos az ajtó mögé. Kardoska a dilófára. Jó magam meg, ahová kedvem tartja.
3: És ha visszajönnek, Füleském?
12: Együttes vagyunk, vagy nem vagyunk együttes?
4: Mi együttes vagyunk?
12: Egy együttes nem ijed meg a saját árnyékától. Jó éjszakát!
4: Jó éjszakát!

0: álmotokban Brémában. Igazából majd itt. Minden csendes.
1: A villanyt is leoltották.
0: Hát, ha odább is álltak.
2: Alaposan kiebrudaltak minket. Azért mégse bánnám, ha valami fedél lenne a fejem fölött.
0: Nem bánnád, szőrmók?
2: Nem én.
0: Ha nem, akkor ide figyelj.
2: Na.
0: Most szép csendben visszaosonsz, és kikémleled a házat.
1: Aztán beszámolsz arról, mit láttál.
2: Jó. Én? Miért éppen én?
0: Mi félsz? Gyáva vagy?
2: Azt már nem. Én sem ijedek meg a saját árnyékomtól.
1: Siess vissza!
2: Mégis földrengés volt. Mint ha még mindig morajlana a föld. Furcsa. Na. Nézzük meg. Nyugalom. Békesség. Menjünk be. Itt is csend. Hú, a kemencében még mindig van egy kis parázs. Egy gyújtóst oda nyomunk, mindjárt jobban látunk.
3: A szemem, te piszok!
2: Jaj.
3: Parázsnak nézted!
2: Jaj, boszorkányzsák, segítség, kármol!
3: Nesze, te piszok!
2: Jaj, mert a hátsó ajtó, segítség!
4: Egy fogam azért maradt!
2: Jaj, egy ellenrabló, a lábamba szúrt késsel!
4: Húzd el az irhát!
2: Fejbe rúgott! Egy fekete szörny, jaj fel a fára! A dió fára!
4: Bella! Isten belem közemben!
2: Parabúciás! Cimborák! Ezek rosszabbak, mint a rendőrség!

0: barátaim. Itt maradunk, barátaim, ameddig csak akarunk. És holnap este itt tartjuk meg a bemutatkozó hangversenyünket, a tisztáson.
1: Brémában lesz a kon.

0: Ты чак сепря. Алло. Алло. Ты чкачка. Művész úr.
1: Ezt persze meghallotta.
2: Béka Rebeka? Azért, mert tücsköt bogarat összebeszélnek rólunk, ez a felfúvalkodott perszóna arról ábrándozik, hogy nő ülveszem.
0: Művész úr.
1: Bereket, bereket, bereket.
2: Hajnalig brekek, ha hallgatok. Éppen gyakorolok. Parancsoljon velem.
0: Tücsköcske drága. Gondoltam, érdekelni fogja valami vándorzenekar hangulatisztáson. Azt hiszem, külföldiek. Nem kell öltözködni, frakban, klakban van most is. Jöjjön velem egy-kettő, meghallgatjuk őket. Klakban, frakban, persze.
2: Lépést kell tartani a világgal. És valami nevesebb társaság, nem tudja?
0: Rebegik, hogy elég vegyes, de én azt mondom, hogy senkit ne vezessenek félre külsőségek, előítéletek. Ott vannak.
2: Csak ugyan külföldiek?
0: A megjelenésük nem a legvonzóbb.
2: Hogyan?
0: Mondom, hogy a megjelenésük nem a legvonzóbb.
2: Viszonyítás kérdése, kedves Rebi. Á, ősz kisasszony, üdvözlöm. Ó, professzor.
0: Az első sort nézze. Medvebarna, Nyúl Béla, Mókus Rókus.
2: Akkor ez komoly társadalmi esemény. Uh-huh.
0: Jöjjön. Méltóztassék megengedni, hogy bemutassam.
3: Ciprián, Ciprián, Ciprián.
4: Kedves közönségünk!
2: Ez ki?
4: A Füles Együttes engedelmükkel megkezdi műsorát.
2: Aha, ő a Füles.
3: Ciprián, Ciprián, Ciprián!
4: Művészetünk célja fejbeverni, letaglózni a hallgatót. Első számunk címe Zsiványugrasztó. Egy, két, há, négy!
2: Mit mondott? Mi a címe?
0: Zsiványugrasztó.
2: Kikérjük magunkat! Mi nem vagyunk zsiványok. De azért Ciprián, Ciprián, Ciprián. Szabad a halló távolon kívül jobban érzem magam.
0: Aki ott maradt, az is befogja a fülét.
2: Segítsünk a kollégáknak. Én a hegedűmön, ön a fagottján. Beszálljunk?
0: A fagottomon. Ilyen macska zenébe.
2: Igaz. Még a szamár abban pislákol valami. Letaglózni a hallgatót. Legalább a szavak világában otthonos.

0: Most sincsen taps.
1: Botfülőek. Művészetet ezeknek. Bah.
2: Talán mégis inkább Brémába kellene eljutni.
1: Vagy talán haza.
0: Hé, Cili! Mondd csak, miért hívnak bennünket füles együttesnek?
3: Azért, mert észre se vettük, és a fejünkre nőtt. Ez a senki, ez a szürke robotos, ez a hivatalnok.
0: Várj csak, majd én. Kedves füles!
2: Hát tessék.
0: Kedves füles közlegény!
2: Halljátok, valaki tapsol.
3: Szóval siker, mégis siker.
4: Mi van? Cili, te szökevény, jössz ide azonnal.
3: A gazdasszonyom.
1: Mi?
4: Kardos kakas, te csavargó. Majd adok én neked.
0: A gazdasszonyom.
1: Mi ez?
5: Lompos. Hogy mertél elbitangolni?
1: Ez meg hogy kerül ide?
4: Füles, te szürke tekergő! Ki engedte meg, hogy elbóklálsz?
2: Hát nem megtaláltak. Nem a közönség tapsolt, nyilván. Ők tapsoltak.
4: Itt a kocsi. Már föl is raktunk rá mindent, amit elloptak azok a börtöntőteléket. Tudjátok-e, hogy maguktól jelentkeztek a rendőrségem?
0: Mert mi megúrasztottuk őket, ezt a csürhét!
4: Ha most a rendőrök nem vezetnek ide minket, tán a világ végéig csavarogtok? Hazafelé, egy-kettő. Na, vár a munka.
6: A malomban a zsákok, a tyúkolban a tyúkok, a padláson a legerek. Egy-kettő, egy-kettő.
1: Látjátok, mégiscsak nélkülözhetetlenek vagyunk. Az ember... nem bírja ki nélkülünk. Logikus.
7: Vagy te nem bírod ki az ember nélkül?
3: Ah, te hűségszobra, te rabszolga.
2: Baha.
3: Jobb lesz, hogyha hazamegyünk. Én mégis inkább az egérfogáshoz értek. Kardos és lompos hangja is jobban érvényesül a szemétdombon, meg a kutyaház előtt. Te pedig füles.
2: Én! Bréma. El akarok menni Brémába. Brémában nem lesz koncert.
3: Ó, Istenem! Bréma!
0: Bréma! Hol van az
1: már?
3: Füles! Hol vagy, Füles? Indulunk haza!
4: Gyere, Füles! Fölteszem az istrángod!
0: Füles!
8: Ciprián
2: vagyok.
8: Látta?
9: Már meg sem ismer.
8: Bocsánat, látta? Táltossá változott, s elrepült.
9: Elrepült? Merre?
8: Arra. Talán Bréma felé.
9: Megmondtam, benne azért pislákol valamit.
10: Én is megmondtam. Ne vezessenek félre külsőségek, előítéletek. Bár... ki tudja, hogy sikerül-e neki?
4: Füles! Füles! Füles!
9: Megint
4: jött. Gyere vissza!
9: Figyelje csak! Füles! Eljárt.

0: Nézze csak, művész úr.
1: Ciprián, Ciprián.
0: Ó, Ciprián. A kocsi megindult magától. A rakomány tetején a kakas, a macska és a komondor. Milyen vidámak. A kocsi magától megy.
2: A szamár húzza. Ott baktat, ügetett egy búcsúkört, aztán beállt szépen a kocsi elő. De ez béka perspektívából nem látszik.

0: Bréma ősi hanzaváros a Vézer folyó két partján. A város egyik nevezetessége, hogy a Grimm testvérek egyik kedvelt történetük hőseit brémai muzsikusoknak nevezték el. Pedig azok nem voltak brémaiak, sőt, soha életükben nem jártak Brémában.
1: Brekkedő a hőség, tehát tévedtél.

0: Elhangzott a Brémai Együttes mesejáték. A Grimm testvérek meséjéből írta és rendezte Török Tamás. Zenéjét szerezte Jere Bervin. Szereplők: Füles Gera Zoltán, Lompos Képesi József, Nyivákovics Hacser Józsa, Kardos Agárdi Gábor, Tücsök Ciprián Szacsvai László, Béka Rebeka Schubert Éva, Rablók Gregus Zoltán, Lázár Gedeon, Petrik József, Gazdasszonyok Győri Ilona, Lengyel Erzsé, Losonci Ariel. Közreműködött a rádió zenekarából alakult kis együttes. A felvételt Hámor János és Gajdos Ferenc készítette. A rendező munkatársai Mátyás Piroska és Orbán Jenő. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. Dramaturg Derera Éva.
1: A mesejáték 1973-ban készült, és legutóbb 2005. január 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Kilenc óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Egy Dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudják a Duna vízszintjét. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Hangsúlyozta, hogy jogilag meghatározott körről van szó, és céljuk nem a megbélyegzés, hanem a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújulnak a zöld felületek, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg az éjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és drónok becsapódása több helyen okozott tüzet. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűzötött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőjáratot is töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán dróntámadások. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus méretű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. ami a hazai időjárást illeti. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lesz felhő az égen. Nagy területen megélénkül, az északkeleti országrészben meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jack London, az éneklő kutya, rádióváltozat.
5: Mihály vagyok. Sokan ismernek. Jack London írt rólam regényt az Éneklő kutya címmel. Testvéremről, Jeromosról szóló könyve A beszélő kutya. Már abban is szerepeltem. Igaz, akkor még kölyök voltam. Gazdáim szerettek, kényeztettek. Rajtuk kívül nem ismertem a világot, az embereket. Ezért nem gondoltam, ha egyszer elcsatangolok a kikötőben veszteglő hajóról, számos kalandban lesz részem. Nos, a rólam szóló regény Tyulegiben történt kóborlásommal kezdődik. A part szélén leültem és bámultam a jövő menő embereket. Két éves felnőtt kutya voltam, de még ilyen nagy tömeget nem láttam. Második gazdámmal egy perc alatt barátságot kötöttem. Megrázogatta állkapcsomat, megsimogatott, aztán, mintha megfeledkezett volna rólam, pipára gyújtott, hosszan bámulta a tengert. Már idegesen topogtam körülötte, azt hittem elfelejtett, de nem. Lassan újból megsimogatott, vakarni kezdte fülem tövét, és szólt hozzám.
6: Jó kutya, okos kutya vagy, maradj itt szépen. Nem fogod megbánni.
5: Úgy látszott, barátkozni akar. Erre már én is közelebb mentem. Hosszan, komolyan végig szagláztam a nadrág szárát, cipőjét, mire nagyokat kuncogott. Megint pipára gyújtott. Kedvesen duruzsolt a fülembe.
6: Gyere velem. Na, gyere.
5: Rövidesen csónakba csalogatott, és a hajóhoz evesztünk. Kajüt ablakon keresztül tettek be a szobájába. De ez nem az a hajó volt, amellyel gazdáimmal utaztam haza, hanem egy másik hajó. Mert őket nem találtam sehol. Vile istennő Harley isten helyébe lépett Dótri pincér. Az új gazdám nem tudta, hogy Mihály a nevem.
6: Kilini, nagyon kedves név. Hogy tetszik nagyságodnak? Előkelő méltóság teljes, mint egy gróf, vagy egy megtollasodott serfőző neve.
5: Tetszett a név. Elfogadtam, hallgattam rá. Első bemutatkozásom a fedélzeten nagy zűrzavart okozott.
7: A magáé ez a kutyapincér?
6: Igen, uram, az enyém.
7: Ez nem kutya. Ez egy szörnyeteg.
6: Mit vétett önnek, kapitány úr?
7: Hát nem látja. Nincs szeme. Megfojtotta a macskámat. Leterített két foxit. Mikor meg akartam fékezni, összetépte a ruhám.
6: Hát ez igen szomorú, kérem.
7: Szomorú az Isten fáját. Hé, hajómester! Dobja ezt a kutyát a tengerbe.
6: Ne bántsa! Jó kutya ez, uram. Békés kutya. El sem tudom gondolni, mitől vadulhatott meg ennyire. Biztos volt oka rá.
8: Volt, hát persze, hogy volt.
6: Látja, kérem, az úrnak is ez a véleménye.
7: Nem érdekel. A vízbe vele.
8: Kapitány úr, legyen igazságos a kutyához. Én láttam az esetet. Nem a kutya kereste a bajt. Békésen jött fel a fedélzetre. Hirtelen, mint egy fúria ugrott rá a macska. Kétszer ugrott rá, míg a kutya kijött a sodrából. Akkor nekiugrott a két foxi. Nem vétett azoknak semmit. Aztán ön kezdte ütni, majd rongyal akarta betömni a száját. Most meg a vízbe dobatná?
7: Nézze, uram!
8: Kérem, kérem, hallgasson végig! Legyen igazságos! Egy valamire való kutya nem tipratja magát minden arra menő idegen kutyával vagy macskával. Hogy ön ellen fordult, azon se csodálkozzék. Miért ütötte meg? A kutya csak védte magát.
7: Ez Isten jó védte magát. Pincér. Ha megbarátkoztatja velem 5 perc alatt a kutyáját, akkor megkegyelmezek neki. Kárpotlásul azért vesz nekem egy új nadrágot.
6: Boldogan, uram. És szerzek egy másik macskát is. Na, figyelj ide, Kilini fiam. Ő a nagy gazda. Ő jó. Őt nem szabad bántani. Te ezt megérted. Na, tegye rá a kezét, uram, a kutya fejére. Elhiheti, nem bántja.
8: Na, látja, kapitány úr, ez a Kilini vidám szívű kutya. Az előbb úgy harcolt, mint egy oroszlán. Most úgy felejt, úgy bocsájtott meg, mint egy férfi. A lábához simul. No lám, még a kezét is megnyalja.
7: Most már 4 szem közt vagyunk. Elmondhatja, hol szerezte a kutyát?
6: A parton meglátott. Úgy látszik, szimpatikusnak talált. Utánam jött.
7: Ne tréfáljon, kérem. A színtiszta igazságot mondja.
6: A színtiszta igazság, uram, hogy az előbb még a parton láttam. Aztán még itt találkoztam vele. Éppen el akart aludni az ágyamon. Hogy kerülhetett oda? És miért az én kabinomra harapott? Ez csoda.
7: Azt hiszi, nem ismerem a trükkjeit. Nincs ebben semmi csoda. Egyszerű lopás az egész. Maga után jött a hajóra? Hát ez a kutya nem is látta a hajóhidat. Az egyik kabinablakon jött be, ott sem a maga jó szántából. Egy néger csónakossal hozta ide. A szállásmester meg ott állt a feljárónál, mindent látott. Érti? Kár itt meséket kitalálni.
6: Kapitány úr...
7: Ne kerülgessük a forrókását. Adja nekem a kutyát. Én nem szólok többet a macskáról.
6: Ami engem illet, én csak egyszerű hajópincér vagyok. Nálam semmi sem jelent, ha kutyalopásért becsuknak. Ön uram egy finom, gőzös kapitánya. Önnel aztán másképp áll a dolog. Én nem tudom, hogy a szállásmester mit látott, mit sem. Egy biztos. A kutya én utánam jött fel a hajóra.
7: Természetesen. Előbb maga mászott be a kajutablakon, aztán beemelte a kutyát. Na, adok érte 10 fontot.
6: Nem, uram, nem jó vége lenne annak. Gondolja meg, ha egy hajós kapitány ilyen ügyekbe belekeveredik. Aztán még szitnibe tudok egy remek angora macskát. A gazdája vidékre ment, nem törődik vele. Jó tennénk a macskával, kérem, ha olyan rendes otthont adnánk neki, mint a Macambo.
7: Adok 20 fontot.
6: A kutya nem eladó, kapitány úr. Ha el is adnám, 20 font kevés volna egy ilyen kutyáért. Ez a kutya különleges adottságokkal rendelkezik.
7: Hogy értsem ezt?
6: Ez a kutya, kérem, számolni tud. 5-ig.
7: Mit fecseg itt össze-vissza?
6: Igen, kérem, én tanítottam.
7: Ne mondja. És hogy tanította?
6: Hát, nem volt egyszerű. Először megtanítottam a számok nevét.
7: Egyre érdekesebb, amit mond.
6: Másodszor meg kellett tanulnia, hogy megkülönböztessen egyes tárgyakat a tárgyak minden más csoportjától. Harmadszor kapcsolatot kellett találnia a kimondott szám és a megjelölt tárgy között. Az oktatáshoz madzaggal összekötött papír gombócot használtam. Begurítottam 5 gombócot a fekvőhely alá. Megparancsoltam, hozzon elő 3-at.
7: És előhozta?
6: Hát nem mindjárt. Eltartott néhány napig, mi megértette a parancsokat. Hát most énekelni tanítom.
7: Mikor hagyja be ezt a tréfát? Hm?
6: Nem tréfa ez, kérem. Kitűnő hallása van Kilininek. Tegnap a tengerészdal gyakoroltuk. Hallgassa meg.
7: Hát erre igazán kíváncsi vagyok.
6: Gyere ide, Kilini. Figyelj rám. Énekelni fogsz a nagy gazdának.
7: Pincér! Pincér! Hát ez valóban csoda! Figyelj ide! Adok 100 fontot a kutyáért.
6: 1000ért sem adom oda, kapitány úr.
7: Micsoda? 1000ért sem adnál?
6: Nem. Megmondtam, a kutya nem eladó.
8: Pincér!
6: Tessék, uram!
8: Hozzon 2 sört.
6: Tessék parancsolni.
8: Köszönöm. Na, üljön le. Az egyik sör a magáé.
6: Köszönöm. Egészségére, uram.
8: Egészségére. Úgy hallottam, hogy naponta 6 sört megiszi.
6: Az a normális adag, kérem. Ma már, és ezt önnek köszönhetem, a 8. ittam.
8: Árulja el, Kilinit miért csalta el? Mert ugye így történt.
6: Így hát. Egyszerű a magyarázata. Kilinit el akartam adni.
8: Eladni? Mit vett volna a pénze?
6: Hogyan mit vehet magának egy olyan alak, mint én? Naponta nem 6, hanem 10 üveg sör.
8: És még mindig eladná a kutyát?
6: Most már sohasem válnék meg tőle.
8: Ennyire megszerette?
6: Ennyire. Énekelni tanítottam. Hiszen ön is hallotta.
8: Hogyne. Minden utas csodálja az ön kutyáját.
6: Tudja, kérem, ilyenkor kerülünk a legközelebb egymáshoz. Mikor én harmonikázom, ő meg vonít. Egészen szabályosan énekel, szöveg nélkül. Mikor befejezte az éneket, azt érzem, hogy most elmondtunk egymásnak sok mindent. Ő, kérem, a legjobb barátom. Nekem rajta kívül senkim sincs.
8: Örülhet Kilininek. Nem minden nap találni ilyen kutyát.
6: Nem ám. Ha énekel, arra gondolok, végül is mindannyian ugyanabból az anyagból vagyunk. Ön, én, Kilini, a hegyek, a homok, a sós vizek, a szúnyogok, a hulló csillagok, a lángoló üstökös.
8: Pincér!
6: Bocsánat, a kapitány.
8: Menjen csak, öreg, aztán vigyázzon a kutyára. Egyáltalán nem ártana, ha naponta csak 5 üveggel inna.
6: Igen, sér.
7: Jöjjön már, jöjjön. Látom, megint felhajtott a garatra.
6: Én kérem, én alig ittam egy keveset.
7: Látom. Na, majd mindjárt kihúzalodik. Kellemetlen híreim vannak. Ma, amikor kikötöttünk, a város parancsnoka érdeklődött, hogy nincs-e véletlenül a hajónkon egy írterrier.
6: És mit mondott?
7: Hát tudja, Gyülegiből kapott a városparancsnok utasítást.
6: Milyen utasítást?
7: Azt az utasítást, hogy minden onnan érkező hajós kapitányt kérdezzem meg.
6: És ön megmondta az igazat?
7: Annyit mondtam, hogy a kutya véletlenül a hajónkra tévedt. Érti? Véletlenül.
6: Értem.
7: A gazdája az Albatrosz hajón utazott. Az ugyanakkor vesztegelt a gyülegi kikötőben, mint a Makambó. Ezért elhitték a mesét. Elhitték, hogy a kutya elcsatangolt, és tévedésből rossz hajóra szállt. Sydneyben. A legközelebbi kikötőben várja a gazdája.
6: Ha, vissza kell adni. Ne. Lehetetlen.
7: Vissza hát. Nehogy valami susmust csináljon.
6: Miféle susmust? Ha? Úgy látszik, egyikünké sem lesz a kutya.
9: Messze utazunk, drága kutyuskám. Valahol az Egyesült Államokban kötünk ki. Valószínűleg San Franciscóban. Majd rövidesen felszállunk egy gőzösre. Te nem érted egészen a helyzetet. Nem érted, miért jöttünk éjszaka, lopakodva ezen az ócska bárkán. Elég, ha annyit tudsz, nem adlak el soha senkinek. ragaszkodom hozzád.
5: Ilyeneket mormolt. Boldogan viszonoztam kedvességét. Oda dörzsöltem fejem lábához, két lábra álltam, mancsomat tréfásan a vállára tettem, nagyokat vakkantottam. Hirtelen azt gondoltam, érted, mindent megtennék, te csodálatos Isten, lemondanék kedvedért a legjobb falatokról, még a csirkecsontról is. Megmenteném az életedet, ha ellenséges Isten vagy állat támadna meg. A kedvedért a legnehezebb mutatványokat megtanulnám. Megerőltetném azt a buksi fejemet, hogy megtanuljak 6-ig számolni. De neked az is elég, ha 5-ig tudok. Abban a városban, ahová érkeztünk, elég volt.
9: Érkeztél, öreg cimbora?
10: Ma érkeztem, véntengeri róka.
9: Itt akarsz letelepedni San Franciscóban?
10: Átmenetileg, itt szeretnék valami munkát kapni.
9: Hát az bizony nem könnyű. Milyen jó pofa kutyád van.
10: Ő az én utitársam.
9: Pompás fickónak látszik.
10: Nem is tudod, milyen okos ez a Kilini. Úgy tud számolni, mint te vagy én.
9: Láttam én már ilyeneket mutatványos bódékban. Csalás az egész. A kutya meg a ló. Nem tud számolni.
10: Ezt a kutyát nem tudnád átejteni.
9: Biztos, hogy nem tudnám.
10: Fogadjunk. Akár mindjárt. Rendelek 5 sört hangosan, hogy a kutya is hallja. Te meg súgdod a pincérnek, hogy csak 4-et hozzon.
9: Nos, miben fogadunk?
10: Fogadjunk az 5 sör árában.
9: Látom, ma még nem sok sört ittál.
10: Eltaláltad.
9: Fogadjunk.
10: Hey, pincér!
11: Yes.
10: Hozzon 5 sört!
11: 5 sört? Igenis.
10: Kilini fiú, figyelj! 5 sört rendeltem. Érted? 5-5.
7: Milyen izgatottan mocorog. Fél, hogy elfelejti, hány sört kértél.
10: Nyugodt lehetsz, nem felejti el.
7: Ha beszélgetünk, mondjuk kiabálunk, biztosan nem tudja megjegyezni. Átejtem a kutyuskádat.
10: Nem ejted át. Na rajta, kiabálj hát.
9: Kezd te!
10: Mondd! Te minden hájjal megkent,
9: Jorgens!
10: Nem tudsz mégis valahol munkát szerezni? A lakbéremet ugyan kifizettem, de alig maradt néhány centem.
9: Megmondtam, pajtikám, lehetetlen dolgot kész.
10: Az Isten fádat! Azt akarom, hogy szerez!
7: Jön a pincér. 4 sörrel.
10: Nem felejtett el a matematikát. Bármennyire is kiabáltunk.
11: Tessék a sör.
7: Tegye csak le.
9: Ez igen. Ez aztán a kutya.
7: Valami ördög szállhatott belé.
10: Valószínűleg a bundájába vartam.
9: Nyertél. Ízetem a sört. Pincér, hozza már az 5. korsót is. Nem hallja. A kutya reklamálja.
10: Jó. Hagyd már abba, Kilini. Látod, hozza már.
9: Nos,
7: mit tud még a kutyuskád?
9: Talán írni és olvasni?
10: Azt nem, de énekelni.
7: Micsoda? Igaz.
9: Ha számol...
7: Miért ne tudna énekelni is?
10: Tudá, jobb hallása van, mint neked.
9: No, ezt kikérem magamnak. A tengerész nótát nálam senki se tudja jobban. Figyelj csak, baj van a részek tengerésszel.

0: Gratulálok. Most hallgass meg bennünket.
1: Rövidesen gazdag ember leszel. Hozzád megyek kölcsön kérni. Te nyavajogsz munkáért. Hát a kutyuskát könnyen megkeresi a kettőtök kenyerét.
0: Tudod, Kilini fiú, a kocsma tulajdonos esténkinti fellépésért $5 ígérte. Hát azt hiszem, hogy mi fellépésünk többet is megér. És olyan kutyát, mint te, nem látott a világ. Egy igazi éneklő kutyát. Azt mondják, hogy Caruso 1000-et kap esténként. Igaz, te nem vagy Caruso, de te vagy az egész világ kutya Caruso-ja. Fiam, lassan én leszek a menedzsered. Ha nem tudunk esténként $20 megkeresni, beköltözünk a belvárosba. Tudod, ha már összegyűjtöttünk egy kis pénzt, elszegődöm újból hajópincérnek. Kint a nyílt tenger az én világom. Na, Kilini fiú, jó lesz ez így? Tudom, értjük egymást. Valami azért aggaszt. Del már, akire te is morogtál, nagyon gyanús alak. Féltelek tőle.
2: Ha önnek $500 nem elég, adok érte 1000-est.
1: Aztán mit kezdene a kutyával?
2: Mit? Hát az már az én dolgom. Tetszik nekem. Hát miért járok én ide be a lebújva? Miért jár ide a tömeg? Miért vesznek az emberek bort? Miért futtatnak lovakat? Miért ünnepelnek színésznőket? Miért lesznek papok vagy könyvmolyok? Mert tetszik nekik. Mindannyian azt tesszük, ami tetszik, ha tehetjük. Nos, a maga kutyájának...
1: Maga nem tetszik.
2: Hogy értsem?
1: Úgy, ahogy mondom. Elég furcsa, a legtöbb embert elfogadja. Nem finnyáskodik. Magára az első perctől kezdve morgott.
2: Nekem tetszik a kutya, hogy én tetszem-e neki, vagy sem, az engem nem érdekel.
1: Kár a szó cséplésért. A kutyát semmi pénzért nem adom el.
3: Hová lett a pincér? Nem jött haza. Helyette más valaki érkezett. Óvatosan lopakodott. Körülszagoltam, azonnal megismertem Delmárt. Nem szeretem ezt az embert. Hiába simogatott meg, nem volt jó keze. Hiányzott kezéből a melegség. Mégis hagytam, hogy pórázt kössön a nyakamra. A pincérhez vezet, gondoltam. Hajóra szálltunk, minden zúgot végigjártam, de a pincért sehol sem találtam. A pincér utáni vágyakozásból Delmár éles hangja riasztott fel.
2: Na most más világ következik. Színést csinálok belőled, és rendre tanítalak. Először is gyere ide. Gyere ide, ha mondom, te... Aj, de lusta vagy. Erről a kényeskedésről jó lesz leszokni. Gyorsan szedd a lábad.
3: Tudom, hogy minden szava fenyegetés. Hol a pincér? Miért hagyja, hogy ez az idegenisten parancsoljon nekem?
2: Nyakas vagy, mi? Az a bajod, hogy fajkutya vagy. Na majd én megtanítlak. Ráveszlek, hogy úgy szolgálj, mint a pincért.
3: Ő volna az új gazdám. Hová lett a pincér? Eltűnt a semmibe, mint a többi gazdáim. Lehetséges ez?
2: Mit vágsz olyan buta pofát? Talán a pincért keresed? Keresheted? Leprás volt, elszállították, soha többé nem látod. Na, na gyerünk, énekelj valamit! Na gyerünk, egy-kettő! Na mi ez te? Kaphatsz egyet te makacs dög!
3: Ilyeneket mondott. A pincér Nem jött elő. Helyette Delmar fenyegetett. Mások előtt a fedélzeten dédelgetett. Nem hittem neki. Képmutatónak tartottam. Egyszer megvert, aztán szűk ketrecbe tuszkolt, felraktak egy döcögő kocsira. Utazás közben hatalmas koffer esett a lábamra. Megsérült a kis ujjam, vérzett is, fájdalmasan vonítottam. Erre Delmar megharagudott, és tőből levágta.
2: Így, ne, ez is megtörtént. Hé, hé, emberek, vigyétek ezeket a ketreceket a peronra!
4: Iszik várna, kár úgy türelmetlenkedni.
5: Láthatja, hogy csak két kezünk van.
3: Hová jutottam? Csapdába kerültem. Milyen ismeretlen borzalmak következnek, és a pincér, az én drága gazdám, ha most látna, mit szólna. Ő nincs itt, nincs többé, a semmi nyelte el. Ő nem jöhet.
4: Szent Kleofás, nézd komám ezeket a nyomorult színészkutyákat.
5: Disznóság, törvényt kellene hozni a kutyaszámuk ellen.
4: Itt dolgoztam a múlt héten, amikor Peterson társulata megérkezett. Az egyik kutya döglötten hevert ketrecében.
5: Peterson biztosan jól elagyabudjálta, aztán hagyta felfordulni.
4: Ez a Delmar is megéri a pénzét.
5: Meg hát, sötét pali, cirkuszi állatfelvásárló. Néha még lop is állatokat, hogy többet keressen.
4: Milyen társulatnak szállítják ezeket a kutyákat?
5: Úgy hallottam, Chicagóba, Collinshoz.
4: Az is egy hírett alak.
5: Mondják róla. 2-3 évenként cseréli az állatokat. Annyi ütleget és verést kapnak a szerencsétlenek, hogy nem bírják tovább.
3: Megérkeztünk valami hatalmas városba. Fehér köpenyes emberek közé kerültem, kötést raktak a lábamra. Nem engedték, hogy sebemet nyalogassam. Pedig egy kutya számára, ha már megsebesült, mégiscsak ez a legnagyobb élvezet. Megfosztottak ettől a gyönyörtől is. Mikor leszedték a kötést, már nem találtam sebeket, amiket nyalogathattam volna. Delmar eltűnt. Úgy látszik, ő is a semmibe veszett. Az új gazdám, Henry Collins, olyan Delmar féle alaknak tűnt, csak ő sok állat felett uralkodott. Az állatok ketrecekben laktak, soha nem járhattak szabadon. Én is kaptam egy külön ketrecet. Egy nap a gazdaisten elé vezettek.
2: Gyere ide! Feküld le! Kedj fel! Kedj fel! Feküld le! Büdös fajkutya, de lassan mozogsz. Majd pattogsz te még, mint a nikkelbólha. Lesz rá gondom. Feküld le! Kedj fel!
3: Parancsszavai kurtán csattantak. Lassan megállapították, hogy teljesen tudatlan vagyok.
2: Júlia! Hé, asszony!
6: Mit akarsz, Henry?
2: Na, jól bevásároltunk ezzel a döggel.
6: Hát mi bajod vele?
2: Nem tud akadályt ugrani.
6: Hát, ha tud póni lovagolni, vagy bukfencezni.
2: Nem tud ez semmit.
6: Keringőt is járattál vele.
2: Mind a négy lábára zsinór kötöttem, rángattam, húztam, vontam. Teljesen eredménytelenül.
6: Biztos, hogy mindent megpróbáltál.
2: Meg, persze, hogy meg. Egy kovasz futballmérkőzésen kapust akartam belőle csinálni. Ostoroztam, ütöttem, bambuszpálcával csavartam az orrát, de nem engedelmeskedik.
6: Jaj, az a baj, hogy Delmar hirtelen meghalt, és a levele rejtély maradt.
2: Az bizony. Olyanokat írt, hogy nyugodtan adhatunk a kutyáért $1000. Ez a kutya főnyeremény, rendkívüli képességei vannak.
3: A pincér kedvéért minden mutatványt szívesen megtanultam volna, de Collinsnak nem engedelmeskedtem. Azt sem tudta meg, hogy 5-ig számolok. A végén már csak statisztáltam. Collins nagyon megvetett, ha meglátott, dühösen rámordított.
2: Használhatatlan dög! Ingyen kenyérpusztító!
3: Egyik este nagy baj történt. Collins felesége énekelt azt a dalt, amit én is ismertem.

0: Micsoda botrány! Ez a büdös kutya az okam, na majd adok én neked. Kinyújtóztatlak! Ide a vasrudat, megölöm!
1: Maga nem fogja bántani ezt a kutyát.
0: A kutya az enyém, kus! Maga csak egy díszlettologató! Fogja be a pofáját, meg kirúgom!
1: Ezt a piszkos állást itt hagyom magamtól is. De nem engedem, hogy kikészítse a kutyát.
0: Senkinek nem tartozom számadással, legfeljebb a szemetesnek, aki egy dollárért elviszi.
1: Ha megüti azzal a vacsak ruddal, úgy odavágok, hogy kórházba kerül.
2: Drágám, nem érgelődj, nem érted. Rájöttünk a kutya titkára.
3: Miféle titkára?
2: Hát, hogy mihez ért? A gyertyafény dallamát olyan remekül vonította. Igaz botrány volt. De ha a közönség tudomására adjuk, hogy itt egy igazi éneklő kutyát hallanak, sok pénzt kereshetünk.
4: Ezt a dalt, a gyertyafénykeringőt szívesen énekeltem. Mit tudták ők, hogy az első gazdám Vilekenen tanított rá? Ilyenkor eszembe jutott ő, a férje, Jeromos kutya, a szép kerti ház. Elandalított ez a dal. Álmodtam az édes otthonról. Énekeltem még 4-5 dalt, ezt is csak azért tettem, hogy ne nyaggassanak. Ezzel úgy látom beérték. Új dalokra nem tudtak megtanítani. Engem csak olyan Isten taníthat, akit szeretek. A rossz istenek nem taníthatnak. Collins sok pénzért eladott Hendersonnak. Milyen embernek ismertem meg új gazdámat? Igaz, nem ütött, nem bántott, néha még meg is simogatott. Mégsem éreztem, hogy szeretett. Azt sem, hogy gyűlölt. Én sem szerettem, és nem is gyűlöltem. Egyszerűen elfogadtam olyannak, amilyen. Elviseltem. Nem tartott ketrecben, mint Collins, de azért pórázon vezetett. Sokat utaztunk egyik városból a másikba. Esténként felléptem, gazdám a kulisszák mögül figyelt. A zenekar eljátszott néhány számot, és én önfeledten énekeltem. Valamikor kedveltem a társaságot. Így az élettől elzárva nem törődtem már senkivel, csak magammal. Belenyugodtam szolgasorsomba. Mit csináltam? Ettem, fürödtem, utaztam, felléptem, és újból ugyanezt. Szabad időmben sokat aludtam, így könnyebben elviseltem az egyedüllétet. Úha! Henderson szívből közeledett volna hozzám, de ő nem tudott. Ő ehhez nem értett. Hol van a pincér? Hol van Vilekenen? Ők tudnak simogatni, szeretni.
5: Vile, drágám, miért készülősz? Még nincs vége az előadásnak.
6: Tudom, az utolsó számbik hátra van. Ez valami állatmutatvány, nem szeretem.
5: A műsorban valami éneklő kutya lép fel. Kutyakarúzó. Így hirdetik a plakátok. Maradj a kedvemért, engem érdekel.
6: Biztos egy agyonkínzott dög fog vonítani.
5: Ha nem tetszik, később még mindig kimehetünk.
6: Na jó, nem bánom.

0: Ellie, látott-e már valaha ezt a kutyát?
1: Nem én.
0: De igen, láttad. Emlékez a kajla fülére, szálkás szőrére, írterrier.
1: Csak nem.
0: De igen, gondolkodj, ez a kutya Mihály. Ott vesztettük el Csulegiben. És ezt a dalt én tanítottam neki. Örömet akartam neked szerezni vele. De elveszett, és már nem tudta bemutatni a tudományát.
1: Annak már jó 4 éve. Hogy kerülhetett ide?
0: Biztos volt néhány gazdája.
1: Lehetséges, hogy az a kutya Jeromos testvére.
0: Biztos vagyok benne. Menjünk a gazdájához.
1: Ez azt jelenti, hogy megvegyem?
0: Mindenképpen.
1: És ha tévednél? Ha kiderül, hogy mégsem Mihály?
0: Bebizonyítom, hogy az. Mihály! Mihály!
1: Ez a másik nevem. Villa istennő hívott így, meg a férje. A hang is ismerős. Igen, ő itt van. Ő hív, ha férje is itt van.
2: Na, nem szokott így megbolondulni. Lehet, hogy valami rohama van. Bár eddig ilyet nem tapasztaltam. Mindig illedelmesen, nyugodtan viselkedett.
1: Te flegma fanyarképű isten, csak beszélj valamit. Valami butát, rázd csak a fejed. Mit értette, hogy mi történik velem? Egy név jött vissza semmiből, és vele az asszony. Minden porcikám remeg az izgalomtól. Mi tartozik még ide? Óceán, napfény, hajó, szigetek, völgyek, kertes ház, veranda, édes otthon. Harley isten, igen, ő itt van. Jeromos nincs itt. Kertes ház nincs itt. Egészen megzavarodtam.
0: Látod, Harley, felismert. Hozzád jön. Nézd, milyen barátságos. Megnyalja a kezed. Feláll 2 lábra. Nem érted? Rád emlékszik. Add ide azt a buksi fejedet. Hú, beszélj. Mihály, drága. Drága, beszélj.
2: Vigyázzon, asszonyom. Nagyon mogorva kutya. Nem hagyja, hogy bizalmaskodjanak vele.
0: De hagyja. Engem ismer.
3: Nos hát, uram, beszéljünk az üzletről.
1: Igen. Ez a völgy. A kert, a veranda, a kedves kis ház, és Jeromos kutya. Végre őt is megtaláltam. És észrevettem más állatokat is. Ezek, mikor elmentem, még nem laktak itt. Disznók, szamarak, 2 ponni, seregélypár. Sokat csatongolunk Jeromossal. Bejártuk csak úgy kettelésből az erdőt, mezőt. Jeromos pajkosságára, játékosságára irigykedtem. Belőlem ezt kiverték. Azért nagyon szeretem Jeromost. Jól esett látni, hogy ugrabugrál körülöttem.
0: Nem értem Harley Mihályt. Ez a kutya néha olyan komor. Régen sokkal izgékonyabb volt, mint Jeromos.
3: Ki tudja, mi minden történt vele?
0: Hát, egy és más biztosan. Csulagitól az oklahomi Orfeum színpadáig bőven adódott kalandja.
3: Nem biztos, hogy az Orfeum színpada volt a legrosszabb iskola.
0: Te szomorú koravén kutya. Gyere, hadd simogassalak meg.
3: Szeret bennünket ez a morcos Mihály.
0: Úgy ám. Anélkül, hogy fecsegne róla.
3: Kedves Mihály, mi történt a mancsoddal?
0: Tigris vagy oroszlán harapta le az ujjadat?
3: Öreg Mihály, ugye ez már a te titkod marad.
0: Vetted észre, milyen izgatott néha?
3: Tapasztaltam.
0: Mintha valakit keresne.
1: A pincér. Ő még hiányzik. Nem tudok a nyomára bukkanni. Ha ők visszajöttek a semmiből, a pincér miért nem jött? Őt úgy látszik, a semmi fogva tartja. Múltkor a hegyi ösvényen olyan érzésem volt, hogy mindjárt elém lép és megsimogat, mintha a szagát is éreztem volna. Tévedtem. Lám, az orrom cserbe hagyott. Napokig eltöprengtem a pincéren.
3: Végül rájöttem. Ha ő valahol van is, de nem lehet nálunk, mert más dolgok tartoznak hozzá, mint ami itt található. Nem az övé a völgy, a kert, a ház, a veranda, jeromos kutya. Az övé volt a hajó, a kocsma, sok-sok utca, ahol fellépésem után bolyongtunk. Harleyt és Willét is nagyon szeretem, de olyan Isten, mint a pincér, csak egy volt. Az ő keze érintése, simogatása, kedves szava, felejthetetlen. Így gondoltam addig, míg megmentettem Harley Isten életét.
0: Örülök, drágám, hogy már jobban vagy.
3: Ma már sokkal jobban érzem magam, mint tegnap. Látom, a kutyák orra alaposan feldagadt. Jeromos hátán a kés nyomai. Ronda sebet kapott szegény.
0: Na, nem olyan vészes. Ma már vidáman vakkantott, és a csirkecsontot megette. Mihály sem sántít, és napról napra fürgébb.
3: Hát ennek örülök. Nekem is egy kis lábtörést leszámítva kutya bajom.
0: Azt mondta az orvos, hamarosan rendbe jössz. Látod, kár volt az északi lejtőig elmászkálni. Nagyon vadon vidék. Kértelek már régen, hogy ne menj arra.
3: Most az egyszer pechem volt. A gyilkos, aki az előző nap kirabolta a postát és megölt két tisztviselőt, itt igyekezett egérutat nyerni. A rendőrség már teljesen bekerítette.
0: Ti meg mit sem sejtve mentetek vadászatra?
3: Hát igen. Ám egyszerre gyanús neszre lettem figyelmes. A kutyák morogtak. Azt hittem, valami vadat észleltek. A következő pillanatban előcsörtetett a bozótból egy lovas. Hirtelen nekem támadt.
0: Nyilván nyomozónak vélt.
3: Annak hát. Ilyeneket hajtogatott magából kikelve.
4: Megölöm. Megölöm. Basszút állok.
3: Hirtelen ledobott a nyeregből. Lovamba szúrt. A szerencsétlen ott lehelte ki páráját. Én meg tört lábbal feküdtem tehetetlenül. Gyors mozdulattal elvette a puskámat. A kutyák ugattak. Tépték, cipálták a ruháját. Beleharaptak lábikrájába. Oda se neki. Lerázta őket, és csak eszelősen üvöltözött.
4: Megölöm! Megölöm!
5: De hát mit vétettem én magának?
4: Üldöz! Halálra üldöz!
5: Értsen meg!
4: Usz! Megölöm! Megölöm!
3: Csak ezt hajtogatta. Közben villámgyorsan cselekedett. Késsel közeledett hozzám. Elsőnek Jeromost érte a szúrás. A többit tudod. Mihály mentette meg az életemet.
1: A gazda megsebesült. Jeromos hátán hatalmas véres folt égtelenkedett. Iszonyúan vonított. Egyedül maradtam az ellenséges Istennel. Minden erőmet összeszedtem, újból és újból nekiugrottam. Kezelába vérzett harapásaimtól. Már-már a torkának akartam ugrani. Ezt, mintha megérezte volna. Hirtelen eldobta a kést és a puskát, ijedten menekült. Felpattant lovára. Utána nyargaltam. Korbáccsal ütötte az orrom. Borzalmasan fájt, de nem tértem ki az ütések elől. Végül ledobtam a nyerikéből. De akkor már sok-sok baltás Isten jött.
0: Kedves jó kutya! Kedves morc kutya, mikor ismerem meg a lelkedet?
3: Soha sem ismerhetjük meg.
0: A tettei bizonyítják, hogy a leghűségesebb barát életmentő.
1: Most rólam beszélnek. Talán sajnálnak. Kicsit dagadt az orrom, minden porcikán fáj, megtépázott a szőröm. De Vile istennő simogató keze minden szenvedésért kárpótol. Ő és Harley Isten nekem most már annyit jelentenek, mint a pincér, aki elment a semmibe. Ma tanultam egy dalt asszonyomtól. Ő most rám néz. Azt akarja, hogy Harley gazdának és Jeromos kutyának
6: énekeljem el. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: elhangzott az Éneklő Kutya, Jack London regényének rádióváltozata. Rádióra alkalmazta Tertinszky Edit. Közreműködött Mihály, Dávid Kis Ferenc és Dóka Emánuel. Kapitány György László. Pincér Kemény László. Utas Deák B. Ferenc. Delmár Kautsky József. Henderson Fellegi István. Collins Tándor Lajos. Matróz Farkas Antal. Júlia Psota Irén. Harley Csé Németh Lajos. Villa Vojt Ági. Gyilkos Felvinci Viktor. Zenei munkatárs Török Etel volt. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvételt 1969-ben készítették, és legutóbb 1993. február 7-én hangzott el a Magyar Rádióban.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak!

0: akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Már Pakson van az első bárka, amelyet szükség esetén elsüllyeszthetnek, hogy megemeljék a Duna vízszintjét. A másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó. A kormány tegnap döntött arról, hogy készenlétbe helyez két 80 méter hosszú bárkát erre a célra. Emellett elrendelték egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Az export jelentős bővülésének köszönhetően emelkedett az ipari termelés júniusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kivitel több mint 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedést főként a járműgyártás és az elektronikai szektor teljesítménye eredményezte. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P plusz R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújulnak a zöld felületek, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, illetve térfigyelő kamerákat is telepítenek. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadseregéjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűzütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőjáratot kellett törölni, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán drónok. Csaknem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülőgyártó céget egy chicagói esküdszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír elszmérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában összesen 157-en vesztették életüket. A Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8 típusú gép egyik szoftverének a hibája több balesethez is hozzájárult. A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta cég több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni. Itthon országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Miniszterelnös emberekkel működöm, és most elmondták a közösség hangját tanulmányát. Ez mi a franc ez van? Egy filmet csinálok, vagy egy filmet egy rádiós, és 5 futamot fölvesz.
5: És amit itt beszél az én világon, az minden szó rajta van.
4: Úgy tudom, hogy rájöttünk egy
5: minden. Minden rajta van, hát forog.
0: Turfónia. Hangképek egy ügető idomár versenynapjáról. Rátai János, Kádár László és Kis László dokumentumjátéka. Az ügető idomár Varsányi Ottó. Közreműködik Bozai József és Pap János.
6: Kerepesi út 9-11. Fél négyzetkilométernyi térség Budapest keleti pályaudvar és a Kerepesi temető közé ékelődve. Földrajzi neve Ügető pálya. Természetes határai az Üveghegy, az anakronizmus és az előítélet. Megtért utazók mesélik, hogy itt különleges lényekkel lehet találkozni. Patakokban folyik a pénz, és van handicap, totalizatőr. Beszélnek még valami nagy ingoványról is, mely magában nyeli az ide tévedőt. Hát most itt vagyunk. Amikor az ember ismeretlen világba érkezik, hajlamos a bizonytalanságra. Mit is kellene mindenek előtt és feltétlenül megismernie? Bizonyára sokan vannak, akik először is a legendák, a mendemondák után indulnának. Mi más lehetőséget választottunk. Fölkerestünk valakit az őshonos itt élők közül. Varsányi Ottó idomár pályája során megnyert csaknem minden lehetséges nagyversenyt, jelenleg 56 győzelemmel az éves hajtóstatisztika élén áll. 1976. szeptember 15. szerda. Szokásos hétközi versenynap, egy az évi 100-ból 8 futammal. Vendéglátónk 5 futamban vesz részt, azaz már csak 4-ben, Bambina nevű lovával most ért a versenyből az istállóba.
7: Bambina megfelelt a várakozásnak.
8: Hát körülbelül. Talán valamivel jobban ment már, mint utoljára, akkor nagyon gyengén ment. Most sem ment jól, de már valami kis javulás volt.
7: Már úgy gondoltam, hogy nem volt esély, aztán ott is végre.
8: Olyan jól nem állunk ló létszámban, hogy ezt megtehetnénk, hogy ha egy ló egy kicsit visszaesik a formájában, akkor azt már nem indítjuk, mert akkor nem jönnének össze a mezőnyök, és a közönség nem is szereti azokat a futamokat, ahol 4-5-6 ló indul. Inkább azokat kedveli, ahol ennél 8-10-15. Előfordul az is, hogy ez bizonyos hátrányokkal jár, mert esetleg el kell egy lovat indítani hát kevesebb eséllyel, mint amilyen eséllyel a következő versenynap futhatna, de hát ez üzemérdek, és ezt tudomásul kell venni. Kicsit szerettem magam kivenni a itteni dolgokból. Esetleg beszélek a versenyről, vagy az itteni életről, meg minden. Az inkább úgy adódik, hogy mit tudom, összejövünk valakivel, és véletlenül szó esik, mert ha nem, akkor én nem hozom föl sohas, hogy én mit csinálok. De azzal szeretek foglalkozni, hogy mit teszünk, meg hányra megyünk a strandra, meg elmegyünk-e moziba, vagy sétálni megyünk. Apám kijárt a versenyekre, galopra és ügetőre is, és volt néhány ügetőidomár barátja. Talán 5 éves lehettem, amikor már ez egyik idomár beültetett maga mellé a kocsiba, és hát rögtön nagyon megtetszett a dolog. Nem a verseny, maga a ló, tetszett itt a istálló munka, hogy a lovakkal foglalkoznak, ezek a szagok, amik itt vannak, gyógyszerszag, meg hát istálló szag, bármennyire is furcsa, de mondjuk nekem ez sose volt kellemetlen. talán 7 éves lehettem, amikor az első lovat egyedül hajthattam lassúba. Hát ugye ez egy nagyon nagy élmény volt. Zsarnónak hívták, egy pejkanca volt, ez megmaradt, holott már van egy jó párló, amire úgy nagyon vissza kéne gondolnom, hogy mi is volt a neve, amiket hajtottam. Én azt mondhatom, hogy sok sráccal ellentétben, akik először mozdonyvezetők, majd tengerészek, aztán esetleg cukrászok akarnak lenni, hát nekem nagyon korán kialakult az elképzelésem, hogy hajtó szeretnék lenni. Hát persze akkor még, hogy idomárnyuk, hát gyerekfejjel azt még fel se tudtam rendesen fogni, hogy most mi is az igazándiból, és mit kell ahhoz csinálnom, hogy az lehessek majdan. Nagyjából azt mondhatom, hogy elértem azt, amit elképzeltem, hiszen most már 23 éve itomár is vagyok. Mondjuk a mi szakmánkban az itomári cím elnyerése az a legmagasabb fokozat, és ezt sikerült elérnem már elég régen. Úgyhogy ha ezt tekintem, és visszagondolok arra, hogy most már mennyi ideje csinálom, és azt lehet mondani, hogy elég sikeresen, mert általában az élvonalban szereplek, hát akkor elértem azt, amit a pályával kapcsolatban elképzeltem magamnak.
9: Figyelem! A Nemzetközi Hajtóbajnokság első részének indulói. Kettes, Köster. Hármas,
10: Ügető lexikon. Címszó hajtóbajnokság. Az ügetővilágban viszonylag új keletű versenyzési forma, amelynek elsődleges célja nem a hagyományos tenyészpróba, hanem a hajtók képességének összemérése. A bajnokságot több futamban rendezik. A résztvevők kisorsolt, általuk ismeretlen lovakat hajtanak. A végső sorrendet egységes pontozási rendszer alapján állapítják meg, az egyes futamokban külön-külön megszerzett helyek pontértékét összeadva.
7: Meg lehet határozni valamennyire legalább, hogy mitől jó hajtó valaki?
8: Akkor igazán jó hajtó valaki, hogyha a kollégák is azt mondják. Itt nálunk elsősorban a ló az, aki sportol. Magát a sport teljesítményt, ez legnagyobb részt a ló végzi el. A hajtó az hozzá segíti a lovat ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon tudja ezt a teljesítményt véghez vinni. Fogattól van szó, ahol a ló fut, a hajtó hajt, és a lónál hiányzó szellemi képességeket a hajtónak kell hozzáadni. Ez egy speciális üzem a miénk, szolgáltató vállalat, amelynek az is az egyik feladata, hogy a közönség részére látványt, fogadási lehetőséget, szórakozást biztosítson.
6: Tehát a két futamból álló nemzetközi hajtóbajnokság első része következik. Varsányi Otto a hetes számú sárarany hajtja. 9 éves sárga mén idomárja Kajári Vince. A szaksajtó nem említi sárarany az esélyesek között.
8: Hát ez nem azt jelenti, hogy nem próbálok meg mindent, ha csak lehetséges, de a realitás az, hogy nem sok esélyem van vele.
11: Figyelem, fogadok a helyükre. Start hold.
6: Amíg a fogadok a start helyükre érnek, emelkedjünk egy kicsit. Már is a versenyintézőség üvegfalú toronyszobájában vagyunk, ahonnan kitűnően belátni az egész pályát.
12: A nemzetközi hajtóbajnokság első futamához vonulnak föl a lovak, starter lecsapja a zászlót, határozottan jó start, minden fogat a helyéről pontosan indul. Felállításának megfelelően zamat vezet 20 méterrel az első kanyarba, mögötte világszín és zuhárd, majd felállítás szerint libosorban a többi.
6: Tanúi lehetünk, hogyan készül a futamok eseményeit rögzítő jegyzőkönyv.
12: Zuhár nagy tempóra kapcsol és élre áll, mögéje zárkózik föl, mi az? Aszta Nilsen és világszép. Vihorlát és Aranta eléggé hátul vannak. Az élmezőny erősen összetömörül. Tattenzáli kanyarba továbbra is Zuhárd vezet, magyar hajtóval, mögötte a két szovjet hajtó halad, sőt a három szovjet hajtó halad. A temetői oldalon, egész külső pozícióban zsibogó cárkózik föl német hajtójával. Zűrös be van zárva, rossz pozícióban. Nem valószínű, hogy ki tud jönni. A befutó egyenesen nagy küzdelem alakul ki, Zamat áll élre, belül utat kap Zűrös, kívül Arabeszk. Óriási küzdelem a három lóg közt. Ostor alatt Arabeszk némi előnyt szerez, Vihorlát támad az utolsó métereken, és meg együtt jönnek be a célba. 11-8-9-2-6-5-3-4.
13: Nem hiányzik valami már?
5: Nem hiányzott egy csomó. Jó szó van csak, és 11. Hány
13: lenne?
5: 11. Kettő hiányzik, akkor egy még hiányzik. A Sámán hiányzik, az egyes.
13: Sámán hiányzik.
14: 300 méter utána balkerék defektet szenvedett, és a bizonyos sárba még nagyobb jelentőségű. Hát olyan, mint amikor egy kerékpár versenyzőnek defektje van, hát össze se lehet hasonlítani, hogy mennyivel nehezebben tudja hajtani a bicikli. Úgyhogy hát másfél pálya után nem jött kihajtottam, mert az is előfordul, hogy a leengedett gumi és a köpeny rácsavarodik az agyra, és egyszerűen eléggé még a kerék is teljesen tönkre megy, és hát függetlenül ettől már ilyen körülmények között lehetetlenség volt, hogy előbbre kerülje. Szög került a kerékbe. És hát egy szög, hát ez olyan dolog, hogy az elkerülhetetlen. De az is előfordulhat éppen, és elő is fordult már, hogy teljesen épp nem is régóta már külső gumi oldalt megreked, és kiburran a belső.
15: Pontokám saját sisakodva, hadd
14: érjük. Jó. Ma jelentkezik.
15: Jó. Tíz létert teszünk.
14: Jó. Köszönöm.
9: Figyelem! A Nemzetközi Hajtóbajnokság második résztvevője
6: indul. Új futam, új szerencse. A ló neve Patkó Bandi. 11 éves sárga mén, Idomária Hévízi Ferenc. A szaksajtó esélyes pályázóként említi, de helyezését azért mégsem várja.
14: Patkó Bandi öreg harcos, általában becsületesen küzd. Hát, ugyanúgy, mint Sára Aranynak, papír esélye nincs, de remélem, hogy talán azért az élcsoportba tudok vele végezni.
10: Ügető lexikon. Címszó kocsiversenyek. A rendszeres és szervezett lóversenyzés legősibb formája. Legkorábbi adataink szerint az időszámítás előtt 1450-ben már az ókori olimpiai játékok rangos számai voltak a vágtában lehajtott kocsiversenyek. Róma a görög kultúrát követve ezt a kultuszt is megőrizte, sőt továbbfejlesztette. A kettes, hármas, négyes fogatokkal tartott cirkuszi küzdelmekre már céltudatos kiválasztással az ősök szigorú ellenőrzésével tenyésztették és módszeresen idomították a lovakat. Róma bukásával a sportjellegű versenyhajtásnak is jó időre vége szakadt, és néhány alkalmi próbálkozástól eltekintve csak mintegy 200 éve kezdett ismét elterjedni elsősorban Oroszországban és az Egyesült Államokban. A nagy távolságok gyors bejárására összeállított fogatok alkalmanként, ha találkoztak az országúton, a hajtók megeresztve a szárat versengtek, melyikük lovai bírják jobban. Ezek a hintók, homokfutók, konflisok bakjáról vegyes jármódban hajtott országúti mérkőzések tekinthetők a mai ügetőversenyzés közvetlen elődjének. Az igazi fellendülés a 18. század végén kezdődött. Két egymástól teljesen függetlenül kialakított fajta, az amerikai és az orlov ügető révén. Az ügetőkészségre koncentráló céltenyésztésen kívül döntő szerepe volt a rendszeres kipróbálásnak s a felkészítésnek, az idomításnak is. A tenyészpróbák távja kezdetben 100 mérföld, lefutási ideje körülbelül 10 óra volt. Később a táv egyre csökkent, a sebesség pedig nőtt, míg nem a múlt század végén megállapodtak az egymérföldes távnál. Ez már kitűnően megfelelt állandó versenypályák létesítésére, versenyprogramok rendezésére, ami természetesen visszahatott a tenyésztésre, a fajta alakításra és viszont. A jelenlegi ügető világrekord 1 perc 11,1 másodperces kilométer átlag, amelyet 1969-ben állított fel Neville Pride az Egyesült Államokban.
16: Vigyázz! 1, 2, rajta!
17: Otto Kent, egy gyöngyvirág! Gyerünk, Otto! Ne vagyok így, Otto! Gyerünk, Otto! Mit csinálsz, bumbos?
18: Granti!
17: Csak a négyes verheti meg! Nincs placon, ezt megadom magával!
19: Bocsi szár, világos árnapja!
17: Ajjaj, két utcával!
20: Marsányikám, ne siess! Drága Marsányi! A Varsányikán helyen nem lesz a drága Varsányikán. A Varsányikán jön.
17: Szabad neki helyen.
20: A Varsányikán. A Varsányikán jön. A Varsányikán.
14: Tartoz. Jól sikerült, jó pozícióm is volt az első körben. A második körben ott már ki kellett mennem a második pozícióba, az alsó kanyarba, itt pedig a harmadikba. De van olyan helyzet, amikor nagyon összetömörül az élboly, hogy el kell vállalni a külső pozíciót, mert ha az ember nem vállalja, akkor a befutó elejére olyan távol lesz a délen levő lovaktól, hogy már lehetetlenség a gratóban ezt behozni. Most a Patkó Bandi korát meghazudtolóan jól lépkedett egészen a befutóig, nem is voltam messze a vezető lótól, ott már a ostorral való biztatást is elszívlelte, de nem húzott rá. Úgy látszik, hogy a kor már érezteti a hatását, és már nem tudja azokat a jó formákat futni, amit még nem olyan régen tudott, amelyik elég igyekvő sorban mosló, különösebb biztatás nélkül is hajlandó gyorsítani. Ott nincs szükség különösebb mozgásra a kocsin, de van egy-egy olyan lusta hajtósló, amelyet az embernek olyan érzése van a verseny végén, hogy jobban elfáradt, mint a ló. Van, akinek jobban tetszik az, hogyha a hajtó a befutón, hát dobálja a szárat és erősen ostoroz. Nekem ez nem különösen szimpatikus. Lehet, hogy a közönségnek jobban tetszik, mert akkor talán úgy érzi, hogy hát a hajtó többet követel a jó szereplés érdekében, pedig nem. A lovak úgy vannak idomítva, hogy kevés ostorozással hát fussanak és adják ki azt, ami bennük van, akkor azért előbb-utóbb ezt megszokják és hajlamosak erre.
18: Figyelem, totalizatőről szalékon. Győztesre 31. Helyre 13.
10: Ügető lexikon. Címszó totalizatőr. Francia eredetű társas fogadási forma, hazánkban 1874 őszén vezették be. Lényege, az egyes futamokban befolyt összegből levonják az intézmény fenntartásához szükséges, hivatalosan megállapított hányadot, a fennmaradó részt pedig a nyertesek között tétjeik arányában elosztják. Az osztalékot mindig 10 forintra állapítják meg. A totalizatőrnél köthető fogadások. Tétfogadás, amely során csupán a győztest kell eltalálni. A helyfogadás még egyszerűbb, a kiválasztott lónak első, második vagy harmadik helyezést kell elérnie. Befutófogadáskor a győzteshez meg kell jelölni még egy lovat, amely második vagy harmadik lesz, a hármas befutófogadáson pedig az nyer, aki az első három helyezettet sorrendben eltalálja. Természetesen valamennyi fogadási forma között ez a legnehezebb, ennél fogva itt várható a legnagyobb nyeremény. Az eddig Magyarországon kifizetett legmagasabb hármas befutófogadás osztalék 10-re 91.125 forint.
14: A közönség fogad, komoly pénzek is kockán forognak, a sport jelleg csorbul. Nekünk ez a mindennapi munkánkat is jelenti, így a játék szerepe, ami egy amatőr sportban feltétlenül jelen van, a mi esetünkben nem nagyon található meg. Hát az idomároknak ugyanúgy, mint a többi itt foglalkoztatott dolgozónak fix fizetése van, és emellett a nyert díjakból 100%-ot kapunk. Az idomár százaléka, az a díj 3,3%-a, a hajtó százaléka ugyancsak 3,3%. Tehát ha én magam hajtom a magam által idomított lovat, akkor 6,6%-ot kapok. A díjak, első díjak például átlagosan azt lehet mondani 4500-5000 forint körül vannak. A napi főversenyek díja az 6300-7500-10000 forint szokott lenni, és a rendszeresített és klasszikus versenyek első díjai 20000-től 60000 forintig változva. Hát ezeknek a száma egy évben körülbelül 20. Hát így aztán azt mondhatom, egy élvonalbeli domár havi jövedelme átlagosan 5 és 6 ezer forint között van.
6: Van még ma két lehetőség. Következik a hetedik futam. Itt már a szakvélemény is reménykeltőbb. Második helyre tippelik Varsányi Ottó lovát egy Geisha nevű sárga kanca mögé.
14: Zseton egy gyenge lábú, de nagyon hűséges lovacska. Azt lehet mondani, hogy az egész pályafutása alatt kicsit sántikált, hol jobban, hol kevésbé, de amikor
8: Ha verseny kezdődik, akkor mintha ezt elfelejteni, és becsületesen küzd egész a célig. Utoljára jó versenyt futott, második volt. Nem tartom lehetetlennek, hogy akár meg is nyerje a versenyt. Reménykedem benne.
20: Hát ez kell, ha itt van. 3 hét akkor meg. És nem jártam, nem. Mert a jártam nem jön be. Hagyja úristen, nem jön be. Helyre leveszem, tessék, akár milyen lovat leveszek, az ott van, tessék. De nem futolod odállok, akkor biztos valamelyiket. Vagy kilökik, vagy célfotó, vagy kutya, de mindig. Engem a guta megüt. A guta megüt. Nem. Én egy placok, nézd, kiszúrtam az előbb a csejkül. És nem vagyok olyan hülye, hogy levegyem végig a mezőt. Már fordulhatnék ki a kapun ezerkor.
1: Jó sáros.
20: Mind a kettőben van, 8 év 2. Ezt tudtam ki először. Kiszúrtam a dömét, és kiszúrtam a bénit. A bénit azt tétre is gondoltam lekéve, be is jöttem. Lehet, hogy nem jöttem. Jó. Ütteni már innen el 3-6 forintért. 780, nem tudom mennyi forintot.
1: Igen?
20: 3-3 forintért. Két sima betegő, 3 forintot. Nem így. Egyedül voltam az egész hazaraszek, és a testék pasiáci, mert magára várok, utolsók. Maga, én ám, kérdezok, maga ő, tárgyalja, aztán neki gyakorlatilag. 780 forintot kaptam, 6 forintot.
1: Saját fejeztem?
20: Nem. Most elhatalmaztam, most nem az a két volt. 6-os, 4-es, 8-es. 6-4-6-4, zsinóban. És új is. Udine, egy szálló, 8 alattal.
1: Néha merni is kell.
20: Nekem hiába volt az egyéb, hogy 8 alattal leszállom. Hát én vittem el 700 forintot itt innen első futamból, 1-3-mal. A 3-as volt aztán 8-al. Senkinek. 1-3. Merni is kell azért. Szerencsé nem jön, csak úgy, ha mer az.
1: Bátrasztó.
20: Persze.
21: Vigyázz! 1, 2, 3.
1: Mindegy, ki mi van kiírva, és 2-3 jött, tehát be van kerékezve a 3-ból. Mert a 3-ból jön. Ilyen ügyet egyet. Kép, azt tudok már jönni. 2-5.
20: Nézd, Unita Dávid, nem igaz. Jövő! Erő! Erő!
1: Kettes a nyelvő.
20: Minek hajtson az Istennek, mert nem hajtni.
1: Nem, nem akarsz az egész a vége, hajtanás.
20: Gyere, Dávid!
8: Hajtója véleményem szerint nagyon okosan hajtott, eddig eléggé lehalósnak mutatkozó lovával, megbújt a 3 vezető ló mögött, nem folytatott semmilyen pozícióharcot, nem örülte fel a lova erejét, és így a befutóban maradt annyi ereje, hogy zsetont, ha nem is sokkal, de megverje. Azért teljes mértékben nem tudja átérezni, hogy itt most neki nyerni illene. Ez csak a hajtó próbálja éreztetni vele, hiszen hát ebből érdekel.
6: Egy idomár hajt egy évben átlagosan körülbelül 300-szor. Ebből élvonalbeli szakemberről van szó, megnyer mondjuk 50 versenyt. Tehát 250-szer alul marad, ami pedig hosszú távon idegesítővé válhat. Elvégre nem csak erkölcsi veszteségről van szó.
8: Hiszen hát ebből értünk. Amit én meg tudok nyerni, azt a másik hajtó már nem tudja megnyerni. Hát természetes, hogy mindenki igyekszik ilyen szempontból is jó szerepelni. De ez nem vezet oda, hogy komoly ellentétek alakuljanak ki. És hogyha az ember minden kis nézeteltérést olyan komolyan venne, és nem igyekezne azt rendezni és elfelejteni, akkor előbb-utóbb haragba kerülne minden kollégájával. Vannak nyugodtabbak és idegesebbek. Hát, aki nyugodtan jön ide dolgozni, előbb-utóbb azért idegileg eléggé megviselt lesz. Bizonyos dolgokat elvárnak tőlünk, aminek igyekszünk eleget tenni. Részben a versenyközösség részéről, akik hát a versenyek rendje fölött gyakorolnak felügyeletet, amennyiben hát szabálytalanságokat, komolyabb formaváltozásokat észlelnek, akkor felelősségre vonják az idomárt hajtót, és amennyiben úgy érzik, hogy jogosabb vád, akkor bizony elég komoly büntetéseket is kiszabnak.
7: Mennyi lehet az?
8: Hát a pénzbüntetés 50 forinttól akár 2000 forintig is, az eltiltás pedig egy versenynaptól akár végleges eltiltásig is. A közönség részéről pedig hát szidalom, özön következik ilyen esetben, és hát ez a hajtót nagyon kellemetlenül érinti, mert hiszen a hajtó nem állhatod a közönség elé megmagyarázni, hogy kérem, ez is ez volt.
6: Meg lehet érteni, hogy valaki közel 1000 győzelemmel a háta mögött nem jön különösebb izgalomba, ha a versenyről beszél. De elképzelhető, hogy ennyire hidegen hagyja minden, mint ahogy Varsányi Ottó hangjából érezhetjük.
8: Na hajtó, nem állhatod a közönség elé megmagyarázni, hogy kérem, ez is ez volt. Az biztos, hogyha az ember évtizedekig hajt versenyben, akkor már nem úgy veszi, mint az első alkalmakkor. De hogy teljes mértékben nem tudja ezt a gondolataiból kiküszöbölni, az biztos, én legalábbis így vagyok vele. Hiába határozom el magam, hogy csak a lóra figyeljek, és a kiabálásokkal ne törődjek, azért teljes mértékben ez nem sikerül, és azt hiszem nekem soha nem is fog sikerülni.
6: Egy lehetőség még mindig hátra van. A szaksajtó szerint esélyes. A második helyre várják.
8: Apacs, ez egy olyan ló, amivel annyit dolgoztam, hogy ez három másik ló előkészítéséhez is elegendő lett volna. Részben félénk, részben lusta. Ha az ember egy kicsit is jobban forszírozza lustasága következtében, mint kellene, az már nem tetszik neki. Néha szinte szár nélkül megy a versenybe, néha erőszakoskodik, kapaszkodik. Sokszor attól is megijed, hogyha egy másik hajtó fölemeli a könyökét, vagy ha az előtte levő fogat megszólja salakkal. Vannak alkalmak, amikor viszont nem törődik semmivel. Próbáltam vele már különböző idomítási módszereket, de még azt sem mondhatom, hogy ilyen vagy olyan módszerbe vált, vagy nem vált be, mert ugyanarra a módszerre, hol így, hol úgy reagált. De nem elképzelhetetlen a jó szereplése, még abban a formában sem, amit utoljára futott. képességgel feltétlen elég ahhoz, hogy a versenyt megnyerje, csak rajta múlik, hogy akarja-e. Illetve rajtam, hogy elég ügyes leszek-e ahhoz, hogy megtaláljam a határt, hogy mennyire szabad biztatni, anélkül, hogy ugornak. Jó napot, jó napot!
10: Ügető lexikon. Címszó ügetés. Négylábú állatok sajátos mozgásneme. Haladás közben az átellenes végtagok jobb elülső, bal hátsó, bal elülső, jobb hátsó azonos pillanatban azonos lépés mozzanatot végeznek. A lassú ügetés feltételezhetően a ló ősi adottsága. Gyors ügetésre azonban természetes körülmények között nem képes. Ennek oka, lassú ügetésben a hátulsó láb nem éri el a melsőt, gyors és versenyügetésben viszont jóval túllép rajta, ezért a mozgás tökéletes összehangolására van szükség. A pata hossza és formája, a patkó alakja, súlya, kiképzése, a melső lábak lépés hosszát módosító patanehezékek, a balanszok, súlya, elhelyezése, valamint a fejtartó szíj hossza együttesen egymást kiegészítve járul hozzá a jármód kialakításához. A feladat tehát néha hasonlatos egy sokszámjegyű zárkombinációhoz.
8: Problémát okoz, habár az utóbbi időben aránylag egyöntetű formákat futott, ennek alapján véleményezett ló is, második helyre tippelte a szaksajtó, végül is második lett, egy olyan ló vert meg, ami kétségtelenül első esélyese volt a versenynek, és a közönség általában ilyenkor nem szokott ezzel törődni, hanem csak azt nézi, hogy jó volt-e a fogadás, vagy nem volt jó a fogadás, és ennek alapján bírál, vagy dicsér.
6: Az ilyen iparszerű versenyzésben feltehetően azt tarthatja meg helyét éveken át az élvonalban, aki időről időre képes mindenkori esélyének megfelelően szerepelni. Tehát, ha a Varsányiak nem sikerült is nyernie ezen a napon, végeredményben elégedett lehet. 5 lovat hajtott, 3-nak nem volt esélye a helyezésre, ott is végzett. 2 lovát a szakemberek a második helyre várták, ennek is maradéktalanul megfelelt, mégpedig úgy, hogy a legesélyesebbtől kapott ki.
8: És a közönség általában ilyenkor nem szokott ezzel törődni, hanem csak azt nézi, hogy jó volt-e a fogadás, vagy nem volt jó a fogadás, és ennek alapján bírál, vagy dicsér. Annak idén ugye, mikor hajtó lettem, hát akkor még csak az lehetett a célom, hogy mint hajtó, mint segédhajtó, majd mint hivatásos hajtó lehetőleg jól szerepeljek, de miután már idomár lettem, és hát idomítok és hajtok egyben, az évek folyamán az alakult ki bennem, hogy sokkal szívesebben szeretek idomítani, mint hajtani. Nem azért, mert alapvetően nem szeretnék versenyben hajtani, de
14: Hát a közönség nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy így érezzek. Szóval ezek azok a dolgok, amiért szívesebben jutom itt a kéthajt.
6: Számoljunk egy kicsit. Statisztikai adatok szerint egy-egy versenynapon átlagosan 4000 néző vesz részt. A totalizatőr forgalom 2 millió forint körül mozog. Ennek levonják a 30%-át, tehát 600 000 forintot a fenntartási költségekre. Ez a közönség napi vesztesége. Egyenlően elosztva fejenként 150 forint, 5 órás exkluzív szórakozásért. Nem 2 fillér, de végül is itt mindenkinek szíve joga, hogy mit vállal a közteherviselésből. És legalább meg lehet küzdeni, hogy a jelenlévő 4000-ből ma éppen kifizesse a tartásdíjat. A ló, a pálya, a személyzet tartásdíját.
16: Vigyázz! 1, 2, 1.
8: Csak a lóra figyeljek, és a kiabálásokkal ne törődjek. Azért teljes mértékben ez nem sikerül, és aztán nekem soha nem is fog sikerülni. De hát ez üzemérdek, és ezt tudomásul kell venni. Akkor igazán jó, hajtó valaki, hogy a kollégák is azt mondják, általában az élvonalban szereplek. Hát akkor elértem azt, amit a pályázat kapcsolatban elképzeltem magam.
14: Ez egy speciális üzem, amilyen
8: a fogadás különjük. Ezek azok a dolgok, amiért szívesebben ütöm itt a fontát.
9: Figyelj! Egy, kettő,
8: három,
0: elhangzott Turfónia. Hangképek egy ügető idomár versenynapjáról. Rátai János, Kádár László és Kis László dokumentumjátéka. Az ügető idomár Varsányi Ottó. Közreműködött Bozai József és Pap János. Dramaturg Lóránd Lajos. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 1979. március 18-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Alekszandr Szergejevics Puskin költeményeit Kállai Ferenc mondja el.
1: Tél. Tél van. Falun mit is csinálhatunk? A szolga, ha reggel tájt, benyit, s pohár teámat hozza, már faggatom. Enyhült a fagy, a förgeteg? Porhó van-e? És jó lesz-e, ha fölkelek, s nyergeltetek? Vagy jobb, ha bent időzöm délig szomszédunk elavult lapjait nézve végig? Porhó van. Fölkelünk, nyergelve vár lovunk, mire a nap kisüt mezőkön nyargalunk, korbáccsal csattogunk, nyomunkban kutyafalka, szemünk fürgén figyel a sápatok havakra, hajtunk, s karéjozunk, a szív soká mulat, irány, haza, és hagyd futni a két nyulat. Vidám dolog. De én sötétül, hófúvás van, a gyertya gyéren ég, a szívünk bódulásban. Mérgem az unalom, lassúdan nyeldesem, olvasni akarok, betűkön fut szemem, s másutt a gondolat. Lököm a könyvet félre, tollat fogok, ülök, erőszakosan tépve alvó múzsámtól szót, s kócos a szó, hamis, nem illik hanghoz hang, veszik hatalmam is a rímen, különös szolgálómon a versem ködökben vánszorog, hidegtől megviselten. Kifáraszt ez a harc. A lírát ott hagyom, szalomba benyitok, csevegnek, hallgatom. Cukorgyár lesz-e már, követnek, kit remélnek? A háziasszony mord, hasonmása a télnek. A célkötőtűt fogsa, unják ujjai a kártyák közt lesi. Mit mond a körbubi? Unalom. Napjaim így telnek, szép ajándék, ha délután nagyon fáraszt a dámajáték, s hirtelen fölveri a bánatos falut, a messzeség zaja, s kocsi vagy szárn befut, s rajta váratlanok, asszony és két leányzó, két lenhajú virág, két karcsúan sugárzó, tőlük lesz eleven ez a süket vidék, ó Istenem! Velük teljes lesz itt a lét. Szemmel a szem szemez titokban eleinte, ered lassan a szó, hogy társalgásba vinne, majd cseng a nevetés, későig szól a dal, és tánc, a suttogás már vallomásra vall, esdő tekintetek, szeles tárulkozások, a szűk lépcsősoron futós találkozások, és alkonytájt a lány a tornászra kijön, pőrén a mell, a nyak, sújtja a hóözön. De észak düheit bírja az orosz rózsa, csikorgó fagyban is a csók a tüzet szórja, derű az orosz nő a villogó havon. A ló. Miért búsulsz, te gyors lovacska? Miért horgasztod szép fejed? Hajad nem lobog magasra, zabládat se zengeted. Gazdára vágysz igazabbra? Óhajtozol még több zabra? Díszeidnek híja van? Nem sejem a kantár hasló? Tán nem ezüst ez a patkó? Ez a kengyel nem arany? Ráfelel a jó lovacska. Búsan azért állok itt, mert ott messze lódobajba trombita szól, nyílsüvít. Nyögök már, mert nem sokáig lesz tanyám a zöld mező. Fényességem elhomálik, elhagy pompa és erő. Zord ellenség, zúdul, skoncol, szerszámomat, s díszeit dúlja, könnyű lábaimról ezüst patkót lefeszít. Nincs szívemnek bizodalma, érzem takaró helyet csatahabos oldalamra terítik a bőrödet.
0: Alekszandr Szergejevics Puskin költeményeit Nagy László fordításában Kállai Ferenc mondta el. Szerkesztette Puskás Károly, rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb

0: Möldök fában homlokkal összetörtök, és tört angyalt hogy ápolok. De szerencsével jártatok. Mint a petroleum lángot, kicsinyre húztátok angyalságotok. Mennek. Először fölkelt Áriel, aki a karban énekel. Azután fölkelt Ráfael. Ne menj még, kérlek. Menni kell. Az ifjúságtól, lustaságtól hullámos léptű lassú Gábor indult aztán. Ne menj! Az arca teljes volt, mint a fűzfabarka. Utolsónak maradt Mihály. Vasderes színű tüskehajjal, mint az apák, ez olyan angyal. A csuhát csücskét megfogom, az alma kásás volt, tudom. De nincs más, nincs más, nincs, megállj! És mégiscsak elment Mihály. Út. Patkolj nekem, lovat, Kovács. Hadd vigyen egyszer már haza. Jó ez a szódás paripa. A cukrászboltnál majd megállunk. Ott utoljára még benézek, akár egy alkony ablakán, hogy villognak a sütemények, a sok mennyei marcipán. És aztán minden szintelen. És nem lát minket senki sem. A lódobok csak tompa dobja, mintha egy szívver távolodva. És lassan úsztatunk tovább. Valami víz, valami fák, valami lombos némaság, talán valami suhogó, lombkupolák alatt futó, talán folyó a rengetegben, de nem tudom, minden nevetlen, lehajlok, ne érjen az ág. Átölelem a lónyakát. A lovak és az angyalok. Mert végül semmi sem marad. Csak az angyalok. S a lovak. Csak állnak lent az udvaron. Az angyalok meg a szobámban. Csellengnek néha szinte százan. Egy lény mit is tesz önmagában? Feldobrokol, s ismét megáll, vagy szárnyát csattogtatja olykor, mint egy szellőzködő madár. Csak állnak, és nincs semmi más. Csak látvány, és csak látomás. Csak láb, csak szárny. Az út, az ég, bennük lakik a messzeség. Oly távol vannak, oly közel. Talán ők már nem hagynak el.
1: Nemes Nagy Ágnes a Lovak és az Angyalok című versét Kohut Magda mondta el. A hangfelvétel 1974-ben készült, és legutóbb 2017. április 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Önök a Kossuth Rádió híreit hallják. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírák korhatárát érintő új szabályozás norma kontrollját is kérte a testülettől. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat ismét hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásukat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta éjjel az orosz hadsereg. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Az észak-ukrajnai Csernyihivben három vállalatot is találat ért. Garázsok és gépjárművek rongálódtak meg. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűzütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőjáratot is töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán dróntámadások. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Portugál turisták tűntek el tegnap a horvátországi Velebit csatornában. Egyikük holttestét megtalálták, társukat továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok. A négy fiatal egy kisméretű gumicsónakkal indult el, egy Szencsitől északra fekvő kempingből, de az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettejüket még tegnap kimentették Körk-sziget közelében. Ami a hazai időjárást illeti, országszerte derült az ég. Napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 11. rész.
1: A következő napon délben elindultunk. Egy kicsit fölfelé vezettem a gőzöst, majd megfordultunk a folyó sodrásának irányába. Kurca kormányfülkében feküdt a heverőn. Ekkor a tömeg kiözönlött az erdőből, mezítelen testek áradata a lejtőn, a tisztáson. 2000 szempár követte a csapkodó, dobogó vad folyódémont, amely rettenetes farkával a vizet verte, és fekete füstöt okádott a levegőbe. Elől az elsősorban három ember, tetőtől talpig élénkvörös agyaggal bemázolva. Amikor egy szintbe értünk velük, toporzékoltak, szarvakkal ékesített fejüket dobálták, testüket ide-oda vetették. Fekete tollköteget, lógófarkú piszkos állatbőrt lóbáltak a gőzös felé. Időnként kórusban csodálatos szófüzért kiáltottak el, valami ismeretlen emberi dallamot. Mély mormolás, mint válasz egy sátáni litániára. Egy sisakos, rőt arcú asszony a folyószéléhez rohant, kinyújtotta karját, kiáltott. Szavát a tömeg felkapta, artikulált, gyors, lélegzet nélküli bömbölő kórusban.
2: Kurz pedig maga mellett.
1: Igen. Kibámult a nyitott zsalun, tüzes, sóvárgó szemmel.
3: Meg se szólalt?
1: Én kérdeztem tőle, hogy érti-e, mit mondanak.
2: Naív kérdés volt, ő ne értette volna.
1: Mondta is, hogy érti. Lassan, lihegve, mint ha kiszakítanák belőle a szavakat. Aztán megrántottam a gőzsép zsinórját. Többször is.
3: Nem támadtak magukra.
1: Nem is miattunk, a társaim miatt. Kedélyes mulatság reményében a fedélzetre gyűltek.
3: Fegyverrel?
1: Ahogy mondja. A parti tömeg fölbomlott, megfutamodott, szökeltek, lapultak, forogtak, menekültek. Az egyik vigasztalhatatlan ügynök rám kiáltott, hogy minek ijesztem el őket. Csak az a barbár és nagyszerű asszony nem moccant. Karját nyújtotta felénk, moccanatlanul.
2: És mit csinált az a híg velejű társaság ott a fedélzeten?
1: Célba lődöztek. Remek játék volt. Aztán gyorsan futott velünk a folyó a sötétség mélyéből. Igazgatónkat nagyon békés hangulat fogta el. Vége az életbevágó aggodalmaknak.
3: Az ügy a lehető legkívánatosabb módon alakult számára.
4: Húzza be a zsalut. Nem bírom nézni.
1: Forduljon el tőle. Ha behúzom, nem kapunk levegőt.
4: Húzza be, kapitány!
1: Rendben.
4: Egyszer még kitépem a szívedet.
1: Most már ne gondoljon bosszúra. Ez a vadon megvan nélkülünk is. Amint, hogy megvolt nélkülünk is. Sok ezer évig.
4: Szomjas vagyok.
1: Tessék. Hogy? Nem kell több? Gyorsan haladunk. Egy-kettő kiérünk belőle.
4: Én nem. Gondosan őrzi az irataimat, igen? Az a kártékony bolond még képes rá, hogy beléjük turkáljon, hogy kilopja a gondolataimat. És a levelek is. Az titok.
1: Őrzöm. Erre ne legyen gondja. Megőrzöm.
4: Bele turkálnak a gondolatokba. Pedig semmit se értenek. Itt nincs levegő.
1: Maga akarta.
4: Így igaz. Nem bírom nézni. Olvasta a jelentésemet? Olvasott hozzáfoghatót?
1: Elkezdtem, de még nem értem a végére. Nagy munka. 17 sűrűn teleírt oldal.
4: Itt van?
1: Itt.
4: Olvasom belőle, hallani akarom. Végre hallani akarok olyan mondatokat is, amelyek méltók hozzám.
1: Várjon. Rögzítem a kormányt.
4: Kezdje már!
1: Mi fehér emberek fejlődésünknek ama magaslatán, ahová történelmünkben eljutottunk, szükségszerűen természet fölötti lényeket testesítünk meg a vadtörzsek számára. Ez egyszer s mind jelenti azt is, hogy isteni erő birtokában jelenünk meg előttük, más megjelenésünk nem is volna méltó hozzánk. A cél korlátlan jó elérése. Akaratunk egyszerű nyilvánításával hatalmunkban áll gyakorlatilag korlátlan jót cselekedni.
4: Értette? Isteni erő birtokában altruista érzelmekkel.
1: Értem én, értem.
4: Nem szabad elvesznie. Könyörgök magának. Velem bármi megtörténhet. Ellenségeim vannak, megölnek, vagy... Őrizze meg. Nem veszhet el. Egész jövőbeli pályafutásunk fut tőle. Ha itt tartanának Afrikában, akkor maga az Európai Tanácsnál bemutatja, nyilvánosan felolvassa. Ilyen gondolatok évszázadonként egyszer születnek.
1: Nyugodjon meg. Nálam jó helyen vannak.
4: Terjesztésükről gondoskodni kell. Kötelességünk. Marló?
1: Itt vagyok, mondja.
4: Ugye megrendítő írás?
1: Efelől kezeskedem.
4: Követésre méltó, igaz? Na, olvassa végig. Nem veszhet el. Sorsom és jövőm. Mindannyiunk képük tőle. Könyörgöm. Vigyázzon rá.
1: Rendben van, tartom a szavam.
4: Módunkban áll majd meghálálni magának.
1: Hát persze.
5: Kapitány, felváltam. Itt hagyhatja a barátját. Menjen enni. Biztos van étvágya.
1: Hát, ha volna is, magától elmegy. Figyelje a sodorvonalat.
5: És a betegünk? Formátlanka.
1: Tartsa a száját.
5: Nem sok van benne.
4: Öld meg!
5: Ez még most se nyughat.
1: Végigolvastam Kurz jelentését. Mind a 17 oldalt.
5: Mindvégig abban a stílusban?
1: Igen. Ékes szólástól szikrázó olvasmány volt.
3: Ezt még előtte írta.
1: Mondjuk így. Amikor még nem mentek tönkre az idegei. Még az elnökösködése előtt.
5: Túlságosan fennhéjázó írásmű stílus ellenére.
3: Mi fehér emberek fejlődésünknek ama magaslatán...
1: Bajósnak találják, nem de? Különösen a tapasztaltak fényénél. És még innen szárnyalt fölfelé, föl, hogy szinte engem is magával ragadott. Nagyszerűen foglalta össze a végét, bár tudják, nehéz rá visszaemlékezni. A magasztos jó indulat egzotikus végtelensége, valahogy ilyesmi.
5: És módszereket is ajánlott közben?
1: Nem. Mondatai varázsos hömpölygését sehol sem szakították meg gyakorlati tanácsok, ha csak az utolsó oldal lábjegyzet féléjét nem tekintem annak. De ezt már bizonytalan kézzel nyilvánvalóan később firkálta oda.
3: Mit firkált oda?
1: Nagyon egyszerű mondat volt. Nos, uraim, mit tündöklött ennek az altruista érzelmekkel átfűtött megindító kiáltványnak a végén? Írtsátok ki valamennyit.
5: Igyekezett teljesíteni a programot.
3: Nem értem, folyton nyaggatta magát, hogy illetékesekhez vigye a jelentést, hogy ettől függ a karrierje.
1: Furcsa. Megfeledkezett az értékes utóiratról.
5: Gondolom arról is, hogy ő maga milyen elszánással írtott.
1: Ebben téved? Túlélte testi erejét a hangjával. Beszélt, viaskodott. Fáradt agyvelővel roncsként. Hogy viaskodott? Látomások kísértették. És az eredeti Kurz árnyéka is fölkereste ágyánál ezt az üres buborékot, amely már várt a sorsra, hogy rövidesen iszabba temettessék.
3: Magának, barátom, kijutott belőle. Megdolgozott érte.
1: Na igen. Megszereztem magamnak a jogot, hogy hírét nevét a haladás szemétdombjára, képletesen szólva, a civilizáció döglött macskái mellé helyezzem, örök nyugalomra. Később még kiderült, hogy emléke őrzőjének is nekem kellett lennem. Volt egy lány, a jegyese, Európában. Levelek, fénykép, érzelmi hagyaték egy kívülálló számára, amit ugyancsak rám bíztak, hogy sáfárkodjak vele.
5: Nem irigylem érte. Összezárva egy ilyen haldoklóval, ilyen utitársakkal, gyors sodrásban, ugyancsak nyomasztó megbízatások felé, hát lehet, hogy én ekkor dobáltam volna vízbe a cipőmet.
1: Ki beszélt gyors sodrásról?
3: Maga. A Barna folyó árjában, sodorvonalban gyorsan haladtunk.
1: Igaz. Elakadásunkig. Tehetséges kormányosaim egyike zátonyra futtatta a gőzöst. Napokig vesztegeltünk egy sziget csúcsnál, és ez a késlekedés mást hozott neki, mint nekem. Nem sok időt tölthettem vele, mert szét kellett szerelnünk a meglékelt hengercsöveket, kiegyenesítenünk a meggörbült összekötő rudakat, robotolni a hulladékhalomban, reszelék, csavar, retesz hajlítók, zárkupfúrók összevisszaságában, amit utáltam, mert soha életemben nem boldogultam velük. Közben gyötört a váltóláz. Mr. Kurz élete viszont gyorsan futott kifelé az időbe. Szemlátomást apadt. Apadt.
4: Igazságot akarok. Tárgyaljunk nyíltan. Önök még nem fizették ki a rakomány ellenértékét. Mikor benyújtottam a számlát? 96 óriás agyar. Egy sem volt földbeásott. Hiába akarja aláértékelni. Mellékelhetem a fejeket is. Nem rohadnak el olyan gyorsan. Tévedés, tévedés. Annak már az önök ócska üveggyöngye van a szeme helyén. Nekem szükségem volt izmos evezősökre. Jeltelen oldalákban az eskanyar előtt. Ott szivárog a vér. Éj helyesen, vagy haj meg. Kötelességem írásba adni? Papnőm leszel. Fákja tartom. Megérinteted a homlokomat is. Nem most!
3: Kurz, én vagyok itt.
4: Mert te nem vagy olyan lassú észjárású. Szeretsz. Ugye szeretsz?
1: Kurz, én vagyok itt. Marlowe.
4: Az igazságot akarom?
1: Azzal nem szolgálhatok, legfeljebb kín innen. Igaz is, hova tettem? Szívesen adok. De ha nem kér, elkészültünk. Holnap indulás.
6: Hordjátok be a fát! Mindjárt ránk sötétedik!
7: Sok fa van, kapitány! Sok erős fa!
1: Szép lány lehet a jegyese. Kurz, a lány, szerelem.
4: Éj helyesen vagy, haj meg.
1: Úgy látom, mindkettőnkre az utóbbi vár.
6: Maga nagy szónok! Mondjon valami értelmeset végre! Hogy? Még egyszer! Mert nem értem!
4: Borzalom, borzalom.
6: Hát, ha! Most látna így a szerelmesed.
4: Angyák, fajják fel! Nem szeretem. Úgy hold idején vadászni.
1: Mégiscsak el kellene búcsúznunk.
4: Marlo? Marlo?
1: Hallgatom.
4: Tudja, itt fekszem a sötétben.
1: Látom így is.
4: Fekszem itt is. Várom halált.
1: Ostobaság.
4: Borzasztó.
1: Mire gondol most?
4: Marlo, szétszakítjuk a moszkitóhálót.
1: És mi van mögötte?
8: Ki kér még, igazgató úr?
9: Kérek. Töltsön. Uraim, most, hogy nekiramodtunk, meg sem állunk.
3: Hát éppen ideje.
9: Minden esetre nagy figyelmet kérek. Masinánk nem bír ki még egy ilyen malőrt.
8: No, éppen a delikvens. Kapitány, kér konzervteját?
3: Kérek.
10: Mondja, nem merülünk el holnap?
3: Ne fesse az ördögöt a falra.
1: Helyes, amikor még fal sincs.
10: Tisztességes feleletet kérek.
1: Ha maga uram nem nyúl a kormányhoz, akkor hazaérünk.
8: Persze, hogy hazaérünk. Fontos szállítmány van ránk bízva. Kétféle csont.
10: Darabáró.
9: Tapintatosabban, uraim. Nehogy meghallja.
11: Kapitány! Kapitány!
1: Mr. Kurz meghalt. Társaim rohantak halottat nézni. Én többé nem mentem a közelébe. Minek? Az a hang elhallgatott, és mi egyéb volt még benne. Azt azonban láttam, hogy a következő napon valamit eltemettek egy iszapos gödörbe. És aztán majdnem engem is. Láz, betegség a központi állomáson. De hát, mint hallják, nem csatlakoztam Mr. Kurzhoz. Ilyen mókás dolog az élet. Előbb azonban viaskodtam a halállal. Kevésbé izgalmas küzdelmet el sem lehet képzelni. Megfoghatatlan szürkeségben játszódik le. Nincs semmi a lábunk alatt, se körülöttünk. Nincsenek nézők, se harci zaj, se dicsőség, vagy vereségtől való félelem. Tudják, ha a végső bölcsesség ilyen alakot ölt, úgy az élet valóban nagyobb rejtély, mint ami ennek képzeljük. Az a megalázó érzés fogott el akkor, hogy valószínűleg nem lesz semmi mondani valóm. Ezért állítom, hogy Kurz rendkívüli ember volt, mert neki akadt mondani valója, és ki is mondta, mert ő összegezett és ítélkezett. Borzalom. Rendkívüli ember volt. Végül is az ő suttogásában a lázadás hangja, az őszinteség hangja, a meggyőződés hangja remegett szemközt az igazság ijesztő arcával. Nem is a saját haláltusámra emlékszem legélesebben, nem. Úgy éreztem, Kurz haláltusáját élem át, csak hogy nekem megengedtetett, hogy félúton visszahúzzam Tétova lábamat. Talán csak ebben rejlik a különbség, bár remélem, hogy nem. Nem egyetlen kétségbe esett, nem törődöm, megvetéssel kiejtett szó.
5: A hagyaték.
1: Hát igen. Fölépülésem után még az is hátra maradt.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 11. részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Kurz, Koncz Gábor. Igazgató, Horváth Gyula. Ügynök, Szabó Ottó. Zarándok, Baj Gyula. Hang, Seres János. Mércés, Hatfaludi István. Zenei munkatárs Kelemen László. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később december 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: A sötétség mélyén Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 12. befejező rész.
1: Marlowe, minek makacskodik? A maga számára ez az iratcsomó semmiféle értékkel nem bír. Stuttunkkal írásos megbízása sincs Kurctól.
2: Szentül hiszem, hogy Mr. Marlowe akkor is beszolgáltatná nekünk, ha volna hagyatékőrző megbízatása. Kapitány, ön okos ember. Végtére is tudatában van annak, hogy Mr. Kurz iratai okmányok. Ő társaságunk szépreményű alkalmazottja volt. A társaság engedélyével végezte munkáját. Így mindaz, ami visszamaradt tőle, a társaságot illeti. Ezt belátja, nem de?
3: Belátom.
2: Mondtam ugye, hogy szót értünk a kapitánnyal. Ön hamarosan távozik tőlünk. Valóban, minek őrizgetné Kurz okmányait?
3: Honnan veszi, hogy okmányok?
2: Nos, fölteszem, nem pecséttel hitelesített okiratok egyelőre, ám de följegyzések. Kereskedelem politikai és geográfiai jelentőségük emeli őket okmányértékűvé.
1: Az igazgatás mikéntjére is vonatkozhatnak.
3: Mindabból, amiről maguk beszélnek, semmi sincs Kurz iratcsomójában. Nem adom át.
2: Miért vindikálja magának a jogot, hogy egymaga döntsön értéke felől?
3: Mások is látták azt, amit én.
1: Ne keverjük a dolgokat. Mi ott egy végsőkig elhibázott módszer roncsait észleltük.
2: Úgy van. A társaság is ekképp ítélte meg. Mr. Kurz munkaideje elején imponáló eredményességgel dolgozott. Ugyebár így szükségképpen igen széleskörű, kimerítő tudással kellett rendelkeznie a föl nem kutatott vidék vonatkozásában.
1: Ismerte a folyó elágazásokat, az új tavat is. Mint hallottuk, a törzseket ismerte, a falvakat.
2: Elefántcsont gyűjtő helyeket. Miért nem felel kapitány úr?
3: Nézze! Afelől biztosíthatom, hogy Mr. Kurz tudása széleskörű volt, kimerítő.
1: Igen, igen. Mindannyiunkat kimerített, igaz?
3: Tudása azonban nem terjedt ki sem a kereskedelem, sem a kutatás, sem pedig az igazgatás kérdéseire.
2: Kapitány, hogy mondhat ilyet?
3: Így volt.
1: Maga szánszándékkal keveri össze a dolgokat. Kurz nagy tehetség volt, a munka megszállottja.
2: Így van. S tekintettel a sajnálatos körülményekre, mondanám, hogy csak végezetül homályosult el benne a...
1: Adja át, Marlowe.
3: Nem adom át. Kurz iratcsomója nem tartozik a társaságra. Még csak utalást sem találtam bennük folyókra, tavakra, meg ilyenekre. Különben is navigálással csak gyakorlatban foglalkozott. Eljutott mindenüvé, ahová akart. Még oda is, ahol nem várták. Ennyi az egész.
2: Talán téved?
3: Nem tévedek.
2: A tudomány, mármint korunk tudománya ismer bizonyos módszereket. Például okáért a desifrírozást. Egyszerű közlésekből is világtárulkozhat fel avatott kezekben. Ön nem vállalhatja, hogy elismerem méltánylandó személyes emlékek, baráti érzelmek miatt kárt okozzon? Fölmérhetetlen veszteséget?
3: Szép szavak, uram.
1: Magát kérem, szerződés köti hozzánk, Marlowe.
2: És felesküdött a társaságra.
3: Nem értik, hogy magánleveleket őrzök?
2: Mr. Marlowe, maga látszik értetlennek. Bizonyára szeretne majd felépülése után is hajón szolgálni.
3: Fogok is, csak nem az önök kötelékében.
2: De akadályoztatva lesz, ha társaságunkkal jogi processzusba bonyolódik. A világ nem olyan nagy, mint gondolná.
3: Hiába fenyeget. A magánleveleket megtartom magamnál. Ezt pedig leteszem a tudomány asztalára.
2: Mi ez?
3: Jelentés. Jelentés a vademberek életmódjának felszámolásáról.
2: Hadd lássam.
1: Én remélem azt, Marlowe, hogy megjön az esze. Ide figyeljen. A legutolsó kis papír szeletet is ki fogja szolgáltatni nekünk. Vannak eszközeink. A maga egészsége igencsak labilis. Kurzot pedig elföldeltük. Felejtse el. Maga nem tartozik neki semmivel. Bomlott agyú alak volt. Maga is látta. Akkor mit játssza itt a hű barátot? Kurz anyja meghalt. Rokonai nincsenek. A párnája alatt akarja őrizgetni az irományait.
3: Ne beszéljen annyit. Ez az úr így nem tud olvasni.
2: Azt hiszem, ez nem olyan írás, amit joggal elvárhattunk volna.
3: Más ne várjanak. Valójában nem láttam át tisztán, mit is akarok. Talán öntudatlan hűség érzet hajtott, talán valami gunyoros szükségszerűség, amely az élet tényei közt bujkál. A társaságtól minden esetre megszabadultam. Aztán újra a sírbolt városban találtam magamat. Drága nagynéném igyekezette, hogy újból erőre kapjak, teljesen célját tévesztette. A képzeletemnek volt szüksége csillapulásra. Mindent, ami Kurcé volt, kiengedtem már a kezemből. Lelkét, testét, állomását, terveit, elefántcsontját, pályafutását. Nem maradt nálam más, mint egy vékony paksamét a levél és a lány fényképe. A lány gyönyörűnek találtam. Helyesebben arckifejezése volt a gyönyörű a képen. Olyannak látszott, mint aki minden fenntartás gyanú nélkül végig tud hallgatni valakit. Elhatároztam, hogy fölkeresem, hogy végre személyesen szolgáltassam ki Kurz emlékét a felejtésnek, közös sorsunk végső révének.
4: Kit keres?
3: A kisasszonyt.
4: A kisasszony nem fogad senkit. Gyászol.
3: Úgy tudom, letelt a gyászév.
4: Menjen, kérem. Nem fogad senkit.
3: Legyen szíves bejelenteni, hogy Charlie Marlowe várakozik rá. Afrikából.
4: Kérem, ha akkor is ilyen időpontban jön.
3: Most értem ide. Jelentsen be.
4: Mindjárt este van. Jó, tessék a szalomba fáradni. Szólok a kisasszonynak.
5: Mr. Marlowe, már hallottam, hogy készül engem meglátogatni.
3: Igen. Elhoztam a leveleket meg a fényképét.
5: Köszönöm. Látja, túléltem őt.
3: Tudom, letelt a gyászév. Mégsem jöhettem hamarabb, én is beteg voltam. Sokáig lábadoztam.
5: Igen, hallottam. Üljön le. Ha nem haragszik, nem gyújtanék lámpást, megszoktam.
3: Így is láthatjuk egymást. A képről különben is jól ismerem.
5: Túléltem őt. Maga jól ismerte.
3: Azt hiszem. Odakint gyorsan szövődnek barátságok. Igen, azt hiszem, ismertem őt. Ahogyan egyik ember ismerheti a másikat.
5: És csodálta is. Aki ismerte őt, annak csodálnia is kellett. Ugye így van?
3: Rendkívüli ember volt.
5: Rendkívüli, és...
3: És valóban lehetetlen volt.
5: Nem szeretni őt. Milyen igaz. Szeretni kellett őt. És gondolja meg, senki sem ismerhette őt nálam jobban. Én úgy ismertem, mint a...
3: Igen. Maga ismerte őt legjobban.
5: Itt ül velem szemben egy barátja. Barátja. Annak kellett lennie, ha magának ide adta a leveleket, és ha ide küldte hozzám.
3: Igen. Valójában.
5: Annyi mindent szerettem volna elmondani. Ugye magával beszélhetek őszintén. Szeretném, ha maga, aki mellette volt, hallotta utolsó szavait, legalább maga tudná, hogy méltó voltam hozzá. Nem büszkékedésből, illetve mégis büszke vagyok. Hogy jobban megértettem őt, a terveit, az álmait, a gondolatait, mint bárki emberfia a földön. Ő maga is így mondta. És amióta az édesanyja meghalt, tudja, én ápoltam. Mióta meghalt, nincs senki, akihez.
3: Nekem mondhatja.
5: Tényleg nem zavarja a homály?
3: Nem, dehogy.
5: Tudja, a rokonaim sohasem értették meg kapcsolatunkat. Az eljegyzésünket is helytelenítették. Istenem, mintha számítana az, hogy valaki nem gazdag. Én bármimet megosztottam volna vele.
3: Ő erről sohasem beszélt, csak gyanítottam, hogy...
5: Igen. Nélkülöznie kellett. Szűkösen élt. De olyan méltósággal viselte, és számomra ez nem jelentett semmi akadályt. Türelmetlenül sietett oda, magukhoz, mert a büszkesége hajtotta. Tudja, mi közöttünk pénzről sohasem esett szó. Én csodáltam a büszkeségét, a terveit, a nagyralátását, a hangját. Ki nem szerette volna, ha egyszer hallotta őt beszélni? Maga a barátja volt, mondja meg, így volt, igaz? Maga hallotta a hangját.
3: Igen, én is hallottam.
5: Ez a világ nem tudja, mit vesztett a halálával. Csak én tudom. Nagyon boldog voltam mellette, nagyon szerencsés és büszke. Túlságosan szerencsés. Túlságosan boldog egy kis ideig. És most boldogtalan vagyok egy életre.
3: Megmarad az emléke.
5: Az emléke? Mi az emlék hozzá képest? A terveihez, álmaihoz. Talán nem értettem meg mindet, de mások megértették és követték. Készek voltak követni. Lehetetlen, hogy egy ilyen élet veszendőbe menjen. Hogy arra ítéljék, hogy ne hagyjon maga után többet, mint emléket, meg bánatot. Valaminek fenn kell maradnia. A jósága, a példája. Hisz jóság ragyogott minden tettében. Példaszerű volt a teljes élete. Az emberek mind felnéztek rá. Lehetetlen ez így. Valaminek fenn kell maradnia. Mondjon valamit.
3: Szavai fennmaradnak.
5: Több kell, több.
3: Igaz, a példája is, az élete példája. Igen, erről megfeledkeztem.
5: De én nem. Az az ember. Nem hiszem, nem hihetem, még most sem nem hihetem, hogy soha többé nem látom. Hogy nem hallom a hangját, hogy nem érinthetem, nem néz rám. Hogy soha senki nem láthatja őt többé. Soha.
3: Emlékezni fognak rá.
5: Tudom. Úgy halt meg, ahogyan élt.
3: A halála mindenképp méltó volt életéhez.
5: És én nem állhattam mellette. Nem voltam mellette, nélkülem elment. Pedig szüksége volt rám, csak rám. Jobban, mint bárki másra. Tulajdon anyja sem hitt benne úgy, ahogy én. Szüksége volt rám. És nem voltam mellette, hogy megőrizzem kézmozdulatát, a szavait, sóhajtását, mindent.
3: Ne, kérem, hagyja, nem szabad.
5: Bocsásson meg. Én olyan sokáig gyászoltam őt szótlanul. Nem beszéltem, nem sírtam, csak hallgattam. Senki nem volt a közelében úgy, ahogyan én lehettem volna. Magányos volt. Tudom. Bocsásson meg, tudom, maga ott volt vele, de ez nem ugyanaz. Talán mégsem hallottam.
3: Én ott voltam azért az utolsó percig, és hallottam a...
5: Ismételje meg az utolsó, a legutolsó szavait. Kell, hogy valami életben tartson.
3: Hát... Nem hallja.
5: Az utolsó szavait akarom, hogy életben tartsanak. Nem érti, hogy szerettem őt. Szerettem és szerettem.
3: Az utolsó szó.
5: Igen.
3: Amit kiejtett. A maga neve volt.
5: Tudtam. Igen. Tudtam.
3: Úgy éreztem, fejemre dől a ház, mielőtt elmennék, elmenekülnék, hogy fejemre szakad az ég. De semmi ilyesmi nem történt. Ilyen apróságokra nem szakad le az ég. Vajon akkor leszakadt volna, ha olyan igazságot szolgáltatok Mr. Kurtznak, amilyet megérdemel? Ő maga mondta, nem kíván mást, csak az igazságot. Lehetetlen. Az igazat nem mondhattam ki. Túlságosan sötét lett volna, olyan sötét, mint abban a szobában, ahol az a védtelen lány vívódott lobogó káprázataival, izzón, parázsló hitével. Nem. Az igazat semmiképp sem mondhattam ki. Bár én akkor nagyon is világosan láttam az igazi Kurtz igazi árnyképét. Látom majd a lányt is. Tragikus, ismerős árny ő. Emlékeztet arra a másikra, ahogy kinyújtja mezítlen, vékony barna kezét a sötétség folyama fölé. Emlékeztet arra a fenyegető suttogásra, amely a sötétségben körülöttünk mindenütt fenyegetően dagad, mint az ébredő szél első susogása.
6: Elmulasztottuk az apály kezdetét.
3: Tényleg, már javában áramlik vissza a víz.
6: Maguk látják a nyílt tengert?
3: Nem látszik. A felhők miatt.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 12. befejező részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe Sinkó László. Ügyvéd Till Attila. John Horváth Sándor. Lány Borbás Gabi. Igazgató Horváth Gyula. Ügyvezető Kenderesi Tibor. Szobalány Rákosi Mária. A felvételt Kádár László és Várkonyi Benedek készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később december 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A trónörökös utazó nagykövete. Beszélgetés Kubasek Jánossal, Teleki Sámuel Afrika kutatóról.

0: Ha Teleki Sámuel nevét halljuk, akkor természetesen eszünkbe jut a Teleki vulkán, és azon kívül két tó, a Rudolf és a Stefánia tavak. Hogyan kezdődött Teleki Sámuel, mondjuk így, hogy barátsága vagy munkakapcsolata Rudolf trónörökössel?
1: Érdekes módon egy tudományos expedíció elindulását egy politikai barátságnak is köszönheti? Fel lehet tenni a kérdést. Teleki Sámuel országgyűlési képviselőként került a parlamentbe, és politikusként ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, aki Ferenc József kiszemelt és várható utódaként nagy hatáskörrel bírt a birodalom ügyének az intézésében. Többször meghívta magához Rudolf trónörököst Erdélybe, Sáromberkébe és Görgény Szent Imrébe, és közösen vadáztak a görgényi havasokban. Heteket töltöttek kint cserkelésen, magyar nyelven tápsalogtak, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy az osztrák trónörökös kitűnően beszélte nyelvünket, magyar nyelven levelezett Teleki Sámuelet. Rudolf trónörököst a Magyar Földrajzi Társaság fővédnökének tartották, az 1872-ben megalakult társaság így sokat köszönhetett a patronusának, és a Bécsi Földrajzi Társaságnak is a fővédnöke volt. Nyomon követte a földrajzi felfedezéseket, azokat a hivadásokat, melyeket az angolok, a franciák, a németek tettek afrikai utazásaikhoz, és a közös beszélgetések kapcsán merült fel ez az ötlet, ez a gondolat, hogy Teleki is menjen ki Afrikába, Afrika utolsó ismeretlen tájainak a felkutatásába, még a tudomány hasznára is válhat ez az út. Persze lehet, hogy emögött voltak politikai gondolatok, számítások is, de ez ma nem igazolható, mert azt nem lehet józan fejjel feltételezni, hogy reális esélye és számottevő lehetősége lett volna egy gyarmatalapítási kísérletnek. Akkor, amikor a Suezi csatornát 1869 óta már az angolok tartják a kezükbe, a keleti partvidéket teljes egészében az angol érdekszféra részének tekintik, Zanzibárban is már ott vannak az angolok, és még a németek is, hogy Rudolf mégis miért támogatta. Céljai között szerepelt az az ambíció, ami egy birodalmat naggyá tesz, és ebbe nem csak a politika, hanem ebbe a tudomány is benne van. Rudolfhoz közel volt a tudomány, Telekihez is, ugyanis ő Németföldön tanult a Göttingeni Egyetemen és a Berlini Egyetemen, és kiváló professzorai voltak, a vulkanológus professzor Sartorius von Waltershausen adta elő a geológiát, aki az Etna egyik első tudományos leívója volt. Teleki nagyon sokrétű tudományos ismereteket szerzett, és ezt Rudolf is tudta. Ő nem csak arisztokrata volt, hanem egy tudós ember is volt, egy olyan család gyermeke, amely a tudomány szolgálatát tekintette egyik fő céljának, hiszen a marosvásárhelyi Teleki TK-tól kezdve az akadémia könyvtáráig a Teleki család nagyon sok tagja igen sokat tett a tudomány érdekében.
0: Rudolf tehát ösztönözte Teleki Sámuelt arra, hogy a még meglévő fehér foltokat megkeresse.
1: Igen, ezt bizonyosra vehetjük. Teleki munkatársa és utitársa Ludwig von Hönel sorhajóhadnagy volt, aki Rudolf ajánlására, Rudolf javaslatára lett az expedíció tagja. Ők ketten tették meg ezt az utat. Az afrikai utazásnak van azonban egy másik érdekes vetülete, amit Erdélyi Lajos írt meg. Minden nagy cselekmény, esemény mögött keresd a nőt. Állítólag, ezt persze csak a szóbeszéd tartja fenn, egy vadászaton megjelent Rudolf trónörökös feleségével, Stefánia hercegnővel, és ott állítólag egy nagy vacsora közepette, kicsit kapatosabban elhangzott egy olyan kijelentés, hogy Teleki Sámuelt az első nőnek, aki belép, aki lehet akár a világ legrondább asszonya is, ad egy csókot. És kilépett be, mint a trónörökös hitvese. Hát persze a fogadást teljesíteni kellett, de ez olyan helyzetet idézett elő, ami miatt Telekinek el kellett hagynia ezt a helyet, hiszen botrány robbant volna ki. Én ebben nem hiszek. Nem hiszek abban, hogy valaki egy ilyen megtörtént társasági esemény miatt szerelne fel egy több száz fős karavánt, és vállalna egy 3000 kilométeres utat, nem.
0: És menekülne Afrikáig.
1: És Afrikába kelljen menekülnie, hiszen Sáromberke is messze van a bécsi udvartól, és ott is meg lehet húzódni, nem. Emögött a tudományos kíváncsiság lehetett a döntő motiváció, az ismeretlen felkutatása. Anyagi támogatást nem vett igénybe. Pénzt, egyéb dolgokat nem kapott az állami kasszából. Ő az út anyagi alapjait a saját magánvagyonából teremtette elő, egy vadaskert eladásából és egy végig családi ékszer értékesítéséből. Teleki hallott már különböző mendemondákat, kósza híreket két tóról, amelyek valahol az Abessin magasföld és a Kenya hegység közötti vidéken lehetnek, de senki semmi bizonyosat nem tudott ezekről a tavakról.
2: Teleki Sámuel afrikai útinaplójából. 1888. március 12-e. Utunk szomorú kopárhegyeken vitt le a tóhoz. A pár száz lépésre fekvő El Molo szigetekkel szemben letelepettünk. A szigeten az El Molók házakban laknak, sok kutyát tartanak, a házak messziről hozott fű és fából vannak építve, cigánygunyhó alakúak. Utunk a tó mellett vezetett. Több öblöt kellett megkerülni, melyben sok hipó volt. Egy öbölben egy óra felé két hipót megközelítettem, és az 500-assal mindkettőt főbe lőttem. A húst kivágták, és két napra ki is osztották. Estve a tóban megfürdök, melynek a vize kissé sós, de iható.
0: Kubasek János néhány évvel ezelőtt eljutott oda, ahol Teleki Sámuel is járt. Milyen volt Teleki útja és a későbbi követők útja?
1: Teleki Sámuel nagy útjának a 100. évfordulója kapcsán a magyar geográfusok is szerveztek egy vállalkozást, a Magyar Tudományos Afrika Expedíciót, a Baringó-tóhoz, és a Baringó-tótól északra elterülő vidékekhez. Meg kell, hogy mondjam, én akkor értettem igazán meg Teleki útjának az úttörő jelentőségét és a nagyszerűségét, amikor azoknak a tájaknak a nehézségeit 100 év technikai fejlődése után a magam bőrén tapasztalhattam meg. Amikor fölév az ember a Kilimandzsáró nyergével, 4200 méter tengerszintfeletti magasságba, ahol már nagyon ritka levegő, gyakori a rosszul lét, ahol még most is halnak meg emberek, egyszerűen a magasság miatt. És ott értettem meg, mit jelentett, amikor Teleki Sámuel elsőként kapaszkodik fel, és 5310 méteren eléri a hóhatárt. Nagyon megrázó volt a Teleki völgyben olvasni a feliratokat. Teleki Lodzsról, Teleki menedékházról, itt számon tartják őt. Minden európai nevet eltöröltek a térképről az afrikaiak, mert rájuk nézve szomorú volt az, hogy egy gyarmatosított időszakot idéznek fel ezek a táblák, de Teleki nevével kivételt tettek. Őt nem gyarmatosítónak tekintik. Ő nem azért ment oda, hogy hódítson. Őt a tudomány szeretete hajtotta, és ez a köztudatban is megmaradt. Kenyában érettségi tananyag, az ő utazása. Minden érettségizett diáknak tudnia kell, ki volt Teleki Sámuel, az ország első tudományos feltárója. És amikor megpillantottuk azt a hatalmas víztükröt, mely a térképen hosszú ideig még csak nem is volt jelölve, és amely éppen Teleki útja során kapta a Rudolf nevet, a Rudolftó, egy hatalmas, több Balaton nagyságú víztükör, a teljesen kopár, sivatagi vidéken, ahol a forróság, a szárazság és a szélrohamok szinte elviselhetetlenné teszik a létet, a tartós megtelepedést az emberek számára. És ők eljutottak ide. A Stefánia-tó az ma már nem létezik, hiszen kiszáradt. Csak egy üres sós meder van a hajdani tó helyén. Ezt Stefánia hercegnőről keresztelte el Teleki Sámuel.

Menet közben mind frissebb és frissebb vulkanikus munkának nyomait találtuk. A terep elszakadozva minket hegy meg föl és le kényszerített menni. Vegetáció semmi, csak a száraz vízmedencékben néhány fa. 7:10 a tó déli végében 4 vulkán mutatkozott, 3 már kiégett, 1 még füstölögve jól. A kráter falai egész kénkövesek, valamint az oldal is, melyre az állandó keleti szél hajtja a füstöt. Irtózatos volt a terep, kiégett, csengő lávával teli van borítva. A vulkán a Turkana-Garmati hegység északi felében egymagában van. A füstölgés 4-500 méter magasságú, hőség plusz 40 fok és oly szél, hogy nem lehet sátrat állítani. Fű alig található. Marháim oda vannak a kövektől és az éjségtől.

A tűzhányó a teleki vulkán, amelyet elsőként ő és Ludwig von Hönel pillantott meg, a civilizált világ számára ők adták az első hiteles, megalapozott beszámolót, az a mai napig is megvan. Ez nem magas ez a vulkán, egy 646 méter magas tűzhányó. Az itt élő népek, a turkánák, az elmulók, kis népcsoportok nem mertek ide menni. Babonás félelemmel óckodtak ettől a helytől. Nagyivám Vaiten, ketté hasadt hegy, így emlegetik a helybéliek, nem véletlenül, mert valóban a hegyet egy nagy hasadék osztja két félre. A vulkánt mi is megtaláltuk. Nagyon nagy élmény volt 100 év után eljutni ide, felkapaszkodni a tűzhányok válterébe, mely később is sok vitát váltott ki a szakemberek, a tudósok körében. Voltak, akik még a létezését is kétségbe vonták, mert nem találták meg. Hasonló kelepcébe esett Harun Taziev, a neves francia vulkánkutató, aki az 50-es években eljutott ide, Tűz és víz című könyvében így is ezekről az útjaiból, de ő nem találta meg azt a krátert, amely akkoriban működött. Nem volt ideje az elcsigázott, fáradt kutatónak arra, hogy a szerény feltételek között megvalósított utazás során kiterjedtebb tanulmányokat folytasson, így kiiktatta a működő vulkánok sorában. De ez nincs így, hiszen a vulkán a mai napig is megvan. A kénkivirágzásai és kémmaradványi nagyon fiatal, nagyon recens működése utalnak. A lávaömlések szintén, legfrissebb lávaömlés az elérte a Rudolf-tavat is. Voltak feltételezések, meg szerint a 30-as években is kitört a teleki vulkán. Széchenyi Zsigmond, aki megfordult a Rudolftól környékén, de a teleki vulkához nem jutott el, ő kuduvadászat céljából kereste fel ezt a vidéket. Ő is hívta erről, hogy itt több kitörése volt a közelmúltban ennek a vulkánnak. Sokáig az az elképzelés ért, hogy csak a szárazföldek peremén vannak tűzhányok, a kontinensek belsejében, Afrika esetében nincs. Ma már tudjuk, hogy nem így van ez, hiszen a szárazföld szívében, Tibeszti-hegységben is vannak, léteznek működő vulkánok. De a múlt században erről nem tudtak semmit, és a közép- és kelet-afrikai árokrendszer, ami az egyik legaktívabb zónája a földrésznek, a fekete kontinensnek, ahhoz kötődik, ahhoz kapcsolódik ez a vulkán.

sok száz utazónk nevét ismerik, de ő azok közé tartozik, aki olyan területekre ment el, olyan vidékeket tárt fel, melyekre előtte tudományos felkészültségű szakemberek nem jutottak el. Nem jutottak el azért, mert nem vállalták azokat a kockázatokat. Egyszerűen nem kívántak megküzdeni ilyen körülmények között, ilyen feltételekkel, hiszen nem volt semmilyen várható anyagi haszon egy ilyen út mögött. Ettől ő nem lett gazdagabb, nem jutott magasabb ranglétrára. Őt magát a tudás ösztönözte, a tudás vágy. Ő az egyetlen olyan tudós, aki a múlt században Afrika földjéből ilyen komplex, sokrétű, mások számára is kiaknázható ismeretanyagot hozott.

0: A trónörökös, utazó nagykövete. Beszélgetést hallhattak Kubasek Jánossal, Teleki Sámuel Afrika kutatóról. Közreműködött Kőméves Sándor, riporter Gózon Ákos. Szerkesztette Nyíri Ferenc. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. május 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22:35-kor. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Maglódi Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Maglód a Gödöllői Dombság és a Pesti síkság találkozásánál fekvő nagy község, a fővárostól 28 kilométerre délkeletre. A település névadójáról, a Maglódi családról Anonymus írt, és származásukat Tétény vezérék vezette vissza. A falu első említése az Anjou-korban, 1352-ben a budai káptalan oklevelében történt, amikor a Kátai és a Bodonyi család birtokolta földjeit. A török időkben és a Rákóczi szabadságharc idején elnéptelenedett területre 1710 után Grassalkovics Antal szlovák evangélikus jobbágyokat telepített. A régi templomot felváltva használták a katolikusok és az evangélikusok. Csak 1936-ra épült föl Írsi László tervei szerint a ma is látható Rózsafüzér királynője tiszteletére szentelt neobarokk templom. 24 méter magas tornyában, amely 2006 márciusára készült el, három harang lakik. A délidőben megszólaló 131 kilós harang Szlezák László aranykoszorús mester öntödéjében készült Budapesten 1925-ben.

0: napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják, a hírszerkesztő Bánáti Bence. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése már megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási területet és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Románia megkezdte a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A szakemberek szerint a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre és a lakosokra sem jelent veszélyt. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. A kanadai technológiával épült erőmű Románia villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban a GDP arányos 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerinti termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ sója alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket vettek, illetve felvételeket foglaltak le. Nagy területen pusztítanak erdő és bozott tüzek több nyugat-balkáni országban. Szerbiában 40 helyszínen, Montenegróban pedig több tengerparti térségben is ég a növényzet. Horvátországban, Brács szigetén és Rijeka közelében küzdenek a lángokkal. Észak-Macedóniában egy nap alatt több mint 20 szabadtéri tűzeset volt. Az oltást az erős, változó irányú szél tovább nehezíti. Itthon délután mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 14 és 18 fok közötti értékek várhatók. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
3: Másnap Mihály levelet kapott. Az írás ismerős volt. Nagyon ismerős, de nem tudta kié, bár érezte, hogy gyalázat, hogy nem tudja. Erzsi írta a levelet. Közölte, hogy beszélni akar vele. Valamilyen Mihályra nézve nagyon fontos ügyben. Egy cukrászdában találkoztak. Mihály első benyomása az volt, hogy nem sok jót várhat ettől a találkozástól. Erzsi mosoly nélkül üdvözölte, magasra húzta a szemöldökét, mint mikor bosszankodott, és le sem engedte. Szép volt. Magas, és minden ízében elegáns. De egy lángpallós angyal.
4: Mihály, mindig tudtam, hogy élhetetlen vagy, és fogalma sincs semmiről, ami a világban történik. De azt hittem, hogy a te ostobaságodnak is van határa.
5: Jól kezded. Már annak örülök, hogy csak hülyének tartasz, és nem gazembernek. Biztos igazad is van.
4: Hogy írhattad meg ezt? Szólj már!
5: Mit szóljak, Erzsi? Te okos vagy, és úgy is tudod, hogy miért írtam. Kellett a pénz. Nem akarok hazamenni Pestre. És ez volt az egyetlen mód, hogy pénzhez jussak.
4: Őrült vagy.
5: Lehet. Csak azt nem mondd, hogy micsoda erkölcstelenség, vagy micsoda strici vagyok. Azt úgy is tudom. Ha csak azért jöttél Rómába, hogy ezt megmondd ebben a melegben.
4: A fenét vagy te strici. Ha legalább az lennél. Csak hülye vagy. Ó, nem szabadna ilyen hangon beszélnem veled. Hiszen már nem vagyok a feleséged. Hülye vagy.
5: Hogy került hozzád ez a levél?
4: Hogy? Hát még mindig nem érted. Téged beugrattak. Szepet neki János meg az a gyalázatos Zoltán. Csak azt akarta, hogy írásba add a jellemtelenséged. A levelet rögtön elküldte nekem, de előbb közjegyzőileg kitelesített fénykép másolatot készített róla, amit persze magánál tart.
5: Nem értem. Zoltán. Zoltán ilyeneket tesz, hogy közjegyzőileg hitelesít. Ilyen mérhetetlenül sötét dolgokra, ilyen fantasztikus piszokságokra képes, amik nekem sose jutnának eszembe. Nem értem.
4: Hát persze, hogy nem érted.
5: Nem értem.
4: Nem vagy te strici, csak buta. És Zoltán ezzel sajnos tisztában van.
5: De hisz olyan jóságos levelet írt nekem.
4: Igen, Zoltán jóságos, de okos. Te nem vagy jóságos, viszont buta vagy.
5: De hát minek teszi mindezt?
4: Hogy minek? Mert azt akarja, hogy visszamenjek hozzá. Meg akarja nekem mutatni, hogy te milyen fiú vagy. Azzal nem számol, hogy én azt úgy is tudom régebben, mint ő. És azt is tudom, hogy micsoda aljasság van az ő jósága és gyengéd ragaszkodása mögött. Ha csak erről volna szó, akkor a dolog fordítva sikerült, és kész, vége. Ezért nem olyan jó okosnak lenni. De nem csak erről van szó.
5: Na, kivele neki mi?
4: Ide hallgass. Zoltán ki akar téged írtani, Mihály. Mihály. El akar törölni a föld színéről.
5: Ugyan. Ahhoz mégsem elég nagy fiú. Vagy van valami közelebbi elképzelésed?
4: Nem tudom pontosan, mert nem vagyok olyan ravasz, mint Zoltán. Csak sejtem. Mindent meg fog tenni, hogy a helyzeted a családoddal szemben lehetetlenné váljon. Ami legalábbis átmenetileg nem lesz nehéz. Mert képzelheted, hogy apád milyen arcot fog vágni, vagy vágott is már ehhez a levélhez.
5: Apám. Csak nem gondolod, hogy megmutatja neki.
4: De sajnos biztos vagyok benne. És aztán következik majd Pest megdolgozása. Olyan híredet költi majd, hogy nem mehetsz végig az utcán. Én tudom, hogy rengetegen szaladgálnak Pesten, akik valamilyen formában eladták a feleségüket, és mégis általános tiszteletnek örvendenek. De Zoltán majd gondoskodik róla, hogy a sajtó úgy tálalja a dolgot, hogy tényleg nem mehess végig az utcán. És bizonyára minden tőle telhetőt el fog követni, hogy tönkretegye apád vállalatát.
5: Erzsi.
4: De sajnos így van. Például módot talál majd rá, hogy kényszerítsen, hogy kivegyem a pénzem a vállalatból. Ha ennek a dolognak híre megy, apád maga fogja akarni, és az már magában rettenetes csapást lesz rátok nézve.
5: Csak tudnám, miért gyűlöl ennyire. Hiszen azelőtt olyan megértő és megbocsájtó volt, hogy az már nem is volt természetes.
4: Épp azért gyűlöl most ennyire. Talán ő maga is elhitte, hogy megbocsájtott, amíg alkalma nem adódott, hogy bosszút álljon. Mint a vadállat, amelyet tejen neveltek, és egyszerre húst adnak neki.
5: Hát, nem tudom. Én inkább mindig olyan puha, nyálkás alaknak ismertem.
4: Én is. De megvallom neked, most, hogy ilyen sájloki arányokat ölt, sokkal jobban imponál nekem. Mégis rendes ember.
5: És van valami terved, hogy mit kellene tennem, vagy tennünk?
4: Elsősorban figyelmeztetni akartalak. Zoltán azt hiszi, hogy a további kelepcékbe is ugyanilyen gyanútlanul be fogsz sétálni, mint ebbe. Például nagyszerű állást akar neked kínálni, hogy hazagyere Pestre. Hogy ott légy a helyszínen, amikor kitör a botrány. Pedig neked most semmi áron sem szabad hazamenned. Meg aztán úvni akartalak egy barátodtól. Szerintem tudod is, hogy kitől.
5: Szepett neki Jánostól?
4: Igen.
5: Hogy kerültél össze vele Párizsban? Hogy kerültél össze vele Párizsban?
4: Társaságban találkoztunk.
5: Gyakran voltál vele?
4: Igen. Elég gyakran. Zoltán is az én révemen ismerkedett meg vele.
5: Igen? És milyennek találtad Jánost? Ugye egészen különös.
4: Igen. Egészen különös. Igen. Igen.
5: Igen. Igen. Igen. Köszönöm, Erzsi, hogy figyelmeztettél. Te nagyon jó vagy hozzám, és tudom, hogy mennyire nem érdemlem meg. Te biztos nem fogsz olyan áldázul ellenem fordulni, mint Pataki Zoltán.
4: Én sem hiszem. Nem érzek semmi bosszú vágyat irántad. Nincs is miért. Tulajdonképpen. De még valamire kell, hogy figyelmeztesselek. Nagyon kínos, mert esetleg félreértheted, és azt hiszed, hogy a féltékenység beszél belőlem.
5: Féltékenység? Nem vagyok olyan önhibb féltékenység. Tudom, hogy minden jogcímemet eljátszottam arra, hogy féltékeny légy rám.
4: Ezt talán hagyjuk az én érzéseimet. Azoknak semmi közük a dologhoz. Szóval, hogy is mondjam, nézd, Mihály, én nagyon jól tudom, hogy is mondjam, kinek a kedvéért vagy te Rómában. János mondta. Neki az illető írta, hogy láttátok egymást. János mondta.
5: Ha tudod, akkor jó. Az előtörténetet is tudod. Ravennában elmondtam neked. Minden úgy van, ahogy lennie kellett. Minden úgy van, ahogy van, csak neked ne lenne olyan rossz.
4: Hagyjuk ezt. Egy szóval sem mondtam, hogy nekem rossz. Nem erről van szó, de... Mondd. Mondd. Tudod te, ki ez a nő? Hogy milyen életet élt mostanáig? Ki ez a nő?
5: Nem tudom. Soha nem is kutattam ilyenek után.
4: Mihály, mindig csodáltam a flegmádat. De kezded önmagad is felülmúlni. Ilyet még nem hallottam, hogy valaki szerelmes egy nőbe, és nem érdekli, hogy az illető kicsoda, micsoda...
5: Engem csak az érdekel, hogy kicsoda volt ő akkor az Ulpius házban.
4: Ki ez a nő? Talán azt sem tudod, hogy már nem sokáig marad Európában. Sikerült behálóznia egy fiatalangolt, aki magával visz Indiába. A napokban utaznak. Soha nem akar visszatérni. Soha nem akar visszatérni. Soha nem akar.
5: Ez nem igaz.
4: De igaz. Olvasd el. Éva írta Jánosnak. Ezt se tudtad?
5: Mutasd. Nyertél. Hát, ha több levél nincs a retikülődben, akkor talán menjünk el vacsorázni.
3: Mihály felállt. Pénzt dobott az asztalra, és kifordult az ajtón. Még a kalapját is ott felejtette. Kint vakul és bódultan tántorgott. Csak nagysokára vette észre, hogy Erzsi ott jön mellette, és hozza utána a kalapját. Erzsi most egészen más volt, alázatos, ijedt, és szeme csupa könnyű. Csak nem megható volt a magas méltóság teljes asszony ebben a kislányos szerepben, ahogy szó nélkül jött mellette, a kalappal a kezében. Este Erzsi szállodájába mentek vacsorázni. Vacsora közben keveset beszéltek, de meghitten és gyengétséggel.
5: Erzsi, én a szívem mélyen olyan ártatlan vagyok a kettőnk dolgában, látod? Hú, annyi éven át mindent megtettem, hogy... Erzsi, én a szívem mélyen olyan ártatlan vagyok a kettőnk dolgában. Látod, annyi éven át mindent megtettem, hogy konformizálódjam, és amikor azt hittem, hogy most már minden rendben van, amikor békét kötöttem a világgal, akkor feleségül vettelek, hogy megjutalmazzam magam. Látod? Ekkor törtek rám az összes démonok, az egész ifjúságom, és minden nosztalgia és minden lázadás. Nosztalgia ellen nincs orvosság. Talán nem lett volna szabad Olaszországba jönnöm. Ezt az országot királyok és költők nosztalgiájából építették. Olaszország a földi paradicsom, de a földi paradicsom is csak átmeneti állomás. Átmeneti állomás. Túlvilági repülőtér, ahonnan a lelkek elindulnak a távoli égi körök felé.
4: A világ nem tűri, hogy az ember átadja magát a nosztalgiának.
5: Nem tűri. A világ nem tűr semmi eltérést a normától, semmi szökést és dacolást, és előbb-utóbb rászabadítja az ember a zoltánokat, vagy mi. Te most mit fogsz csinálni?
4: Visszamegyek Párizsba. Veled már mindent megbeszéltünk. Holnap korán reggel indulok.
5: Úgy szeretném, hogy neked jó legyen.
4: Nekem nem olyan nagyon rossz, mint ahogy te elképzeled. Az életem most is nagyon teljes, és ki tudja még milyen nagyszerű dolgok várnak rám. Párizsban kisé megtaláltam magam is azt, amit kerestem a világban. Csak azt sajnálom, hogy te kimaradsz az életemből. És te? Te mit csinálsz még ma este?
5: Nem is tudom. Hazamenni nincs kedvem. Ezer és egy jogból. És egyetül lenni sincs kedvem. Ház.

0: El se hitted volna még ma reggel, mi?
1: Nem én. Hát te?
0: Én sem. Vagy nem is tudom. Én úgy jöttem, hogy az én nem bánnám.
1: Erzsi, te vagy a legjobb a világon.
0: Igen, Mihály. Hozzád mindig jónak kell lennem. Az az érzésem, hogy téged nem szabad bántani.
1: Mondd. Nem kellene még egyszer megpróbálnunk a házasságunkat. Testünk olyan jól megérti egymást, és általában neki szokott igaza lenni. Amit a lelkünkkel elrontottunk, azt a testünk még rendbe hozhatja. Még egyszer meg kellene próbálnunk az életünket. Nem kellene még egyszer megpróbálnunk.
0: De akkor mi hagytál ott? Ha ez így van.
1: A nosztalgia, Erzsi. De most olyan, mint a felszabadultam volna valami varázslat alól.
0: Nem tudom, Mihály. Én sokkal jobban szeretlek téged, mint te engem. És félek, hogy még sok szenvedést okoznál nekem. És nem tudom, hogy hogy vagy azzal a másik nővel.
1: Évával? Csak vágyottam utána. Lelki betegség. Ki fogunk gyógyulni belőle?
0: Előbb gyógyulj ki, azután beszélhetünk.
1: Jó. Meglátod, nem sokára beszélünk róla.

király éjszaka felébredt. Kinyújtotta kezét Éva után, és csak mikor megfogta a takarón fekvő kezet, eszmélt rá, hogy az Erzsér, és rossz lelkiismerettel engedte el. Azt gondolta, fanyarul, szomorúan és fáradtan, hogy Éva mégis egészen más. Erzsihez időnként intenzív kívánság hajtja, de az a kívánság ki is elégül, és utána nem marad semmi más, csak a tények józan és unalmas tudomásul vétele. Erzsi kívánatos és jó, és okos, és minden, de hiányzik belőle a misztérium. Consumatum est. Erzsi volt az utolsó kapcsolat az emberek világával. Most már csak az van, aki nincs. Éva. És majd, ha Éva is elment, akkor marad az enyészet.

Mihály nem változott. De én megváltoztam. Azelőtt Mihály jelentette számomra a nagy kalandot. A lázadást, az idegen, a kitokzatosat. Most már tudom, hogy Mihály csak passzívan hagyja, hogy elragadják idegen hatalmak. Ő nem tigris. Vagy legalábbis vannak nála sokkal több tigrisek. Szepet meg János. És azok, akiket még nem is ismerek. Hogy Mihály most visszavágyik hozzám. Éppen azért van, mert bennem a nyárspolgári rendet és biztonságot keresi. És mindazt, ami elől én ő hozzá menekültem. Nem. Nincs értelme. Mihályból kigyógyultam.

0: Felkelt, megmosakodott és öltözni kezdett. Mihály is felébredt, ő is felöltözött. Jóformán beszéd nélkül megreggeliztek. Mihály kikísérte Erzsit a vonathoz és integetett a távozó után. Mind a ketten tudták, hogy most ért véget kettőjük között a dolog. Erzsi elutazása után rettenetes napok következtek. Nem sokára Waldheim is elutazott Oxfordba, és Mihály teljesen magára maradt. Semmihez sem volt kedve, nem is mozdult ki hazúról, naposzat felöltözve feküdt az ágyon. Erzsi híreinek valóságtartalma, mint valami méreg szívódott fel a szervezetében. Egyre növekvő aggodalommal gondolt apjára, akit az ő viselkedése és a fenyegető anyagi válság nyilván szörnyű lelki állapotba juttatott. Borzalmas az is, hogy Éva nem akar tudni se róla, de az élet mégis elviselhető, amíg az ember tudja, hogy egy városban lakik vele, és véletlenül is találkozhatnak, vagy legalábbis láthatja messziről. De ha elmegy Indiába, Mihály számára semmi nem marad. Egy délután levél jött Foligno-ból. Elesli írta.
1: Kedves Mike, nagyon szomorú hírt kell közölnöm önnel. Pater Severinus, a gubbiói szerzetes, súlyosan megbetegedett. Már régebben tüdőbeteg volt, és most érkezett abba a stádiumba, amikor már nem maradhatott tovább a kolostorban, és idehozták a kórházba. Pater Severinus sokszor is a legnagyobb szeretet hangján beszélt önről. Tőle tudtam meg, mi megdöbentek a gondviselés útjai, hogy önök gyermekkori jó barátok voltak, és mindig nagyon szerették egymást. Megkért, hogy értesítsem önt, ha az elkerülhetetlen be fog következni. Ezt a kérését most teljesítem is, mert Pater Severinus tegnapról már a viadó éjjel meghalt. Kedves Mike, ha ön is oly feltétlenül hinne az örök életben, mint én, megnyugvással venni ezt a hírt, mert bíznék benne, hogy barátja most már ott van, ahol töredékes földi léte megkapja méltó kiegészítését a végtelent. Ne felejtsen el egészen, írjon néha hívének, Eleszlének. Utóirat. Millicent Ingram a pénzt rendben megkapta, bocsánatkéréseit barátok közt nevetségesnek találja. Sokszor üdvözli önt és szeretettel gondol önre. Egyben azt is megírhatom, hogy a mennyasszonyom

Rettenetes meleg nap volt. Mihály egész délután bódultan járkált, majd kimerülten elaludt. Azután megint felébredt. Félálomban szakadékos vattájat látott maga előtt. A táj ismerős volt, és még félálomban eltűnődött, hogy honnan ismeri ezt a szűk völgyet, ezeket az izgatott fákat, ezt a stilizáltnak látszó romot. Talán Bologna és Firenze közt látta vonatból azon a gyönyörű útszakaszon. Talán bolyongása közben Spoleto fölött. Talán egy Salvatore Rosa képen valamelyik múzeumban. A tájnak baljóslatú és veszendő hangulata volt. És veszendő volt az a kis figura is, az utas, aki bottyára támaszkodva ment át a tájon, feje fölött a holdvilága. Tudta, hogy az utas nagyon régóta megy egyre elhagyatottabb tájakon, izgatott fák és stilizált romok alatt. Viharok és farkasok rettegtetik, és talán nincs más, senki sem, aki olyan éjszakába vándorolna, és olyan egyedül. Csöngettek. Mihály villanyt gyújtott, és az órájára nézett. Éjfél már elmúlt. Felkelt, magára vett valamit, és kiment ajtót. Éva állt az ajtó.

Mihály zavarában köszönni is elmulasztott. Amióta Rómában volt, állandóan ezt a pillanatot várta. Erre készült, és már-már azt hitte, hogy sosem fog Évával beszélni. És azután egyszerre megjelenik, és akkor az ember olcsó pizsamáját a mellén összeszorítja, szégyeli, hogy kócos, borotválatlan, mérhetetlenül szégyeli a lakását, és legjobban szeretné, ha nem lenne ott az, aki után oly kimondhatatlanul vágyódott. De Éva mindezzel nem törődött. Felszólítás és köszönés nélkül besietett Mihály szobájába. Beült egy karosszékbe, és mereven nézett maga elé. Mihály utána csoszogott. Éva nem változott semmit. A szerelem mindvégig megőriz egy pillanatot, azt a pillanatot, amikor született. És akit szeretnek, sosem öregszik meg. Szerelmese szemében mindig 17 éves marad, és kócos haját, könnyű nyári ruháját, ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban.

0: Honnan tudtad a címemet?
1: Telefonáltam Pestre, a bátyádnak. Mihály, meghalt Ervin.
0: Tudom.
1: Honnan tudod?
0: Leslie írt. Az a kis doktor, akivel tudtam, hogy te is találkoztál egyszer Rubióban, ott, abban a házban, ahol nyitva volt a halottak kapuja.
1: Igen. Emlékszem.
0: Ő ápolt Ervint utolsó óráiban, a Folonyói kórházban. Itt a levele.
1: Emlékszel a nagy szürke kabátjára? Mindig feltörte a gallériát. Ahogy leállított feje, banduk volt.
0: És valahogy mindig a feje ment elől, és ő a feje után. Mint azok a nagy kígyók, amelyek előre dobják a fejüket, és a testük utána csúszik. Azok a nagy kígyók. Mennyit cigarettázott? Akármennyi cigarettát tettem eléje, mind elfogyott.
1: Milyen édes volt, amikor jó kedve volt. Vagy ivott.
0: Én tudtam, hogy nagyon beteg. Én tudtam. Próbáltam rábeszélni, hogy gyógyítassa magát. Gondolod, hogy talán jobban kellett volna rábeszélnem? Talán ott kellett volna maradnom Gubbióban, és el nem mennem addig, amíg valami nem történik a gyógyulása érdekében. Én tudtam.
1: Azt hiszem, Páter Severinuszig nem is ért volna fel a mi gondoskodásunk. Gyengétségünk. És aggodalmunk. Számára a betegség nem az volt, ami más ember számára. Nem csapás. Nem talán ajándék. Mit tudjuk mi azt? És hogy milyen könnyű volt neki meghalni? Mit tudjuk mi azt?
0: Hiszen olyan rutinja volt a halál dolgaiban. Az utóbbi években azt hiszem mással sem foglalkozott.
1: Mégis. Lehet, hogy borzasztó volt neki meghalni. Nagyon kevés ember van, aki a saját halálával hal meg. Mint. Mint a más.

0: Nem igaz. Nem igaz. Hogy jut eszedbe? Hogy jut eszedbe?
1: Éva, te öltöd meg Tamást.
0: Nem. Hogy jut eszedbe? Mihály. Esküszöm, hogy nem. Nem én öltem meg. Nem lehet így felfogni a dolgot. Hogy jut eszedbe? Tamás öngyilkos lett. Ervinnek elmondtam, és Ervin, mint pap, meg is adta az abszolúciót.

0: Emlékszel, ugye, hogy volt? A kérőmre. És hogy apám milyen erőszakos volt, és hogy azt kértem néhány napra elutazhassam Tamással, mielőtt hozzámegyek.
1: Emlékszem.
0: Hallstattba mentünk. Tamás gondolta ki ezt a helyet. Mikor odaértem, mindent megértettem. Nem is tudom neked elmondani. Egy ősi fekete város. Halott fekete tó mellett. Itt Olaszországban is vannak hegyi városok. De az sokkal sötétebb. Sokkal borzasztóbb. Olyan hely, ahol csak meghalni lehet. Tamás már útközben mondta, hogy nem sokára meghal. Emlékszel, ugye? Részben a hivatala, részben nem tudott abba belenyugodni, hogy tőlem el kell szakadnia. És különben is emlékszel, hogyan vágyódott mindig a halála után. És azt is tudott, hogy nem akart véletlenül meghalni, hanem gondosan előkészülve rá. Tudom, hogy mindenki más a lelkére beszélt volna, vagy sürgönyözött volna jobbra és balra. Segítséget kért volna a barátaitól, és a rendőrségtől, és a mentőktől, és nem tudom, onnan szokás. Nekem is az volt az első érzésem, hogy tennem kellene valamit. Segítséget kellene kiáltanom. Nem tettem. És kétségbe esettem, vigyáztam Tamás lépéseire. De azután egyszerre megvilágosodott bennem, hogy Tamásnak igaza van. Hogy honnan tudtam, nem mondhatom meg. Te emlékszel, mindig milyen közel voltunk egymáshoz. Mennyire tudtam, mi történik benne. És most tudtam, hogy nem lehet rajta segíteni. Ha nem most, hát akkor máskor. Nem sokára. És ha én nem leszek ott, akkor egyedül fog meghalni. És az szörnyű lesz. Mind a kettőnknek. Tamás észrevette, hogy beletörődtem, és közölte velem, hogy melyik nap fog megtörténni. Aznap még csónakáztunk a halott tavon, de délután már esett az eső, és bementünk a szobánkba. Soha annyira ősz nem volt ezen a világon. Tamás megírta búcsú levelét. Semmit mondó szavakkal, minden megokolás nélkül. Aztán megkért, hogy készítsem el a mérget, és adjam oda neki. Hogy miért kellettem ehhez én, és hogy miért tettem meg. Látod? Ezt csak te tudod talán megérteni. Te, aki együtt játszottál velünk annak idején. Nem éreztem azóta sem semmiféle lelkiismeret furdalást. Tamás meg akart halni. És ezt úgy sem tudtam volna megakadályozni, és nem is akartam. Mert tudtam, hogy így jobb neki. Hogy teljesítettem utolsó kívánságát. Jól tettem. És nem is bántam meg soha. Talán, ha nem vagyok ott, hanem én adom neki a mérget. Nincs elég lelki ereje, órákig küszködik magával, és végül mégis megissza, és gyávasága miatt szégyenkezve félszegen megy a halálba. De így bátran, habozás nélkül ölte meg magát. Mert játszott. Megjátszotta, hogy én ölöm meg. Előadta a színdarabot, amit annyit próbáltunk odahaza. Azután nyugodtan lefeküdt. Én az ágy szélére ültem. Mikor a halálos álmosság közeledett hozzá, magához vont és megcsókolt. És csókolt mindaddig, amíg karja le nem hullott rólam. Nem voltak testvéri csókok, igaz? Akkor már nem voltunk testvérek. Hanem valaki, aki tovább él, és valaki, aki meghal. Akkor már szabad volt.

0: üzentet, hogy ne keresselek. Miért nem akarsz találkozni velem? Miért nem akarsz találkozni velem?
1: Ó, te nem érzed, Mihály? Te nem érzed, Mihály? Nem érzed, hogy nem lehet? Ha ketten vagyunk, nem vagyunk ketten. Tamás minden pillanatban itt lehet. Nem vagyunk ketten. És most már Ervin is. Nem tudok veled együtt lenni, Mihály. Nem.
0: Még egy percre ülve.
1: Nem vagyunk ketten.
0: Igaz, hogy Indiában így? Hosszú időre? Nem látlak többet?
1: Nem. Veled mi lesz?
0: Csak egy lehet velem. Meghalni a saját halálommal. Mint Tamás.
2: Semmi sincs értelme.
1: Komolyan gondolod?
0: A legkomolyabban. Nincs semmi értelme, hogy Rómában maradjak. Csak egy lehet velem. És még kevesebb értelme van annak, hogy hazamenjek. Semminek sincs már értelme.
1: Nem lehetne segíteni rajtad?
0: Nem. Illetve egy módon mégis. Valamit tehetnél értem, Éva. Éva. Csak egy lehet velem. Éva, megteszed? Megteszed? Éva, csak ezt kérem tőled, és azután soha semmit, amíg világ a világ. Megteszed.
1: Jól van.
0: Ígéred?
1: Ígérem.

őrző angyalom. Ki sorsomnak előre írt útján terelgetsz a legmagasabb cél elé. A te neved díszítse ezt a lapot. Őrizz engem a hazugság szellemétől, hogy úgy ismerjem meg magamat, és úgy adjam szavaimat, amiként vagyok. Ne hagyd, hogy önimádó gőg, a gyáva magam elengedése úgy láttassa önmagamnak arcomat, mint ahogy a hazug tükörben áll. Eszközölt ki a kegyelmet, hogy lehetőleg úgy lássam magamat, ahogy te látsz. Vagy ne nagyon másként. Hogy föltett szándékomhoz hű maradjak, mint halálig. Hajlítsd meg kemény nyakamat, hogy ne legyen büszkeségem másban, mint akiben neked az Úr Krisztusban, aki megváltott és megszentelt és a bűnös világban el nem hagyott, akinek köszönhetek mindent, ha van bennem értéket, az igazság emésztő fehér szenvedélyét, a végtelen vágyódást hozzá, magához, az áramló szép életet véremben, és a kardos akaratot, hogy jó legyek. Őre érettem, hogy rabaszkodás, áltatás, kétség nélkül elhiggyem az evangéliumok és az Anya Szent Egyház tanításait, és hogy az véremmé váljék a remény kegyelmét, hogy még oly elrettentő viszontagságok között is le ne vegyem szemmel a tenger csillagából. És végül a szeretet kegyelmét, hogy általa hozzád lehessek hasonló, hozzám való szeretetből összeszült lélek,

Szerbantal, Utas és Holdvilág. A hatodik rész hangzott el. Szereplők: elbeszélő Gálfi László, Erzsi, Ónodi Eszter, Mihály, Bodó Viktor, Eleszli, Lukács Andor, Éva, Marozsán Erika. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.

0: A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Révai József, római emlékek. Helyszíni közvetítések az ókori Rómából.
1: Hercules és Dejanira táncolják Párizs és Latinus bűnét.
2: Javolénus, mi lett ez? Ketten?
3: Dejanira féltékenységében ráadja hűtlen férjére a győzhetetlen Herculesra mérgezett hünget, s a szerencsétlen Hercules fájdalmában megőrül és meghal. Ez a világ legnehezebb szerepe. Majd meglátod, Latinus milyen remekül alakítja.
2: Szóval tragikus pantomim, s még hozzá két ilyen nagy művésszel. Szemünk elé varázsolódik a díszlet. Pálmaliget, ház, előtte terrasz. Dejanira a mérgezett inget tartja a kezében, s haragos táncot lejtve közeledik. Bosszút esküszik. Széttárt két karjával az istenek haragját esdekli. Amott jön Herkulesni, hódító, szálas férfi, igazi hős. Szerelmesen közelít Dejanirához. Dejanira körülhízelgi, simogatja. Most levetteti vele a harcokban megtépet ruháját. Ráadja a végzetes inget. S Herkules már is nyugtalanabbá vált. Erőt vesz még magán, enyelegni próbál az asszonnyal. Az enyelgő mosoly azonban fájdalomba torzul. Meg is vonaglik, mint a görcsök kínoznák. Mit? Hogy vergődik ez a hatalmas óriás. Már őrjöng. Tépi, marcangolja magát. A szeme vérben forog, haja zilált. Dejanira pedig kielégült diadallal nézi. Nézi. Most Herkules felé jelendül, Dejanira menekül előle. Szerencsétlen hős pedig, amint utána vetné magát, leroskad. Még vonaglik, kínlódik a földön, azután elnyúlik, egy erőteljes rángás után vége. Hirtelen mágia gyullad, a lángja magasra lobban. Dejanira diadalmasan körül táncolja. Mámoros, féktelen a tánca, de csodálatosan szép. Most azonban, mint a tettének tudatára ébredne, az arcára sötét ború ül. Csodálatosan kifejező erő van az arcán, mennydörgés reszketteti a levegőt, villámcikázik félelmetesen, és a boldogtalan nő rémülten menekülni akar. Előre rohan, hirtelen megfordul, most balra, most jobbra szalad, mindig gyönyörű tánclépésekkel, de mindenütt vad fúrják állják útját. Hely, de remekül működnek az automaták. Dejanira, mint a megresztent madár vergődik, s kimerülten most Herkules holtestére rogy.
1: Itomított állatok mutatványai, állatviadalok és halálra ítéltek harca vadállatokra. Égő, egyben keresztény férfi és nő fegyvertelen küzdelme díj éheztetett oroszlánnal. Üdv a mi urunknak, Istenünknek, Domitianus császár őszentségét!
2: Rettenetes. Vergilius és Catullus népe így szórakozik. Nem mit. Elvégre én sem vagyok vénasszony. Hát lássuk a medvét. A kapu már nyílik is. Aha, előbb idomított állatok jönnek. Ott szammognak a mackók. Kényelmesen, nyugodtan. Olyan barátságosan néznek körül, mintha csak mosolyognának. Két oldalt az idomítók mellettük, szálos, hatalmas germánok ostorral terelgetik őket. 20 barna medve, hatalmas állat mind valamennyi, Rostorpattogás ütemére szépen felsorakoznak. Még csak két lábra állnak, sőt, meg is hajtják magukat. Az első medve a legnagyobb köztük, ez még meg is fordul, és két mancsával tapsol.
1: Burka! Aranyburka!
2: Hát, úgy látszik, ezt már ismerik itt a nézőtéren, ez a közönség kedvence. Na most hirtelen olyan színjáték kezdődött, hogy ha otázhat a közönség, leírhatatlan, amit a medvék művelnek. Nem is tudja merre nézni, az esetlen ostromba maszkok felállnak, ügyetlen lompos táncba kezdenek. De milyen érdekes tánc. Az idomítók persze közben-közben nagyokat kurjantanak, maszkok morognak, de azért végig táncolják az egész arénát, engedelmesek. Ha most az egyik ott kivált, mit akar az öreg? Mi a kapuból kigurult egy fahenger, és arra ugrik rá. A négy lábát szorosan összeteszi, de hogy nézegeti ezt a hengert? Most elkezdi a hengert körgetni. Jaj, de óvatos, hogy vigyázz! Ügyes, határozottan ügyes. Na ne félj úgy, hogy lepuffent.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden,
2: szemmel tartani, becsukat!
1: Az igazi tehetséget
2: betiltatom a bánkát.
1: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
2: Ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor.
3: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg a paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A Természetvédelmi Világalap magyar szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forint többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán

0: ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és a segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimentették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 000 forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, aki szerepelt az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták. Kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Ami az időjárást illeti, délután mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 4000 éve vágtat a ló. Művészettörténet versekben. Összeállította és bevezeti Sík Csaba.
3: 1940. szeptemberében négy fiú csavargott kutyáját hajkurászva Montignac erdős-dombos környékén. Már indulóban voltak hazafelé, mikor szemük láttára eltűnt a kutya, ahogy mondani szokás, mintha a föld nyelte volna el. A szólás ezúttal nem képletesen értendő. Az állat egy majdnem függőleges aknába esett, mely a bátran utána kúszó fiúkat ismeretlen barlangba vezette. A múltnak mélységes mély kútjába, ahogy Thomas Mann nevezte a történelem vékony kérge alatt rejtőző irdatlan időt, mely a Lascaux barlangban az íróinál nem jogtalanabb műtörténészi pátosz szerint a prehisztorikus művészet legnagyobb szentélyében 35 000 év óta nem mozdult semmit. A barlang félhomályában színes rajzok sorát látták a falakon, teheneket, lovakat, hatalmas bölényeket. Az impresszionisták könnyed eleganciáját szokás, e káprázatos lendülettel és mesteri tudással rajzolt figurákról szólván emlegetni, s ha naív is az összehasonlítás, nem jogtalan, mert a felvilágosult szóhasználatunk szerint primitív ősemberek, tudatos művészek voltak, a rajzba belekomponálták a fal kiemelkedéseit, mélyedéseit, hogy a test tömegét, a testformák plaszticitását is ábrázolhassák. Aztán a kutatás bebizonyította, hogy a képek sorrendje sem ötletszerű. A különböző barlangok egységes képének összehasonlítása, írja László Gyula, arra a meglepő eredményre vezetett, hogy az eddig megvizsgált 40 barlang festményei ugyanarra a témára épülnek fel, ugyanazt a menetet követik a bejárattól a terem végéig. Hasonlattal azt mondhatnok, hogy ezek a barlangok majdnem annyira egyazon gondolatot fejeznek ki, mint a bizánci templomok. Ez utóbbiaknál az Athosz-hegyi hagyomány szinte pontról pontra megszabta, milyen képsorok, milyen sorrendben kövessék egymást a templomok falán. A barlangok hosszú szalagba komponált rajz sorozatain bizonyos állatfajták ismétlődő ritmusban bukkannak fel, feltételezhetjük tehát, hogy egymás utánjuk jelképez valamit. Laszkó nagy tudósa, Leroy Gurhan szerint a tehenek, bölények, nő, a lovak pedig férfi szimbólumok, a kép együttes a természet alaptörvényét, a nemek ellentétét és összetartozását fejezi ki, a megtermékenyülés, születés és halál drámáját, azaz elvont gondolkodásról tanúskodó nagyszabású világképet ábrázol. Mint minden nagy művészet a kezdetektől napjainkig, az egyiptomi, a mezopotámiai, a majd elhangzó versek és a valamikori nagy királyt, Gúdeát ábrázoló fekete diorit szobor tanúsága szerint, mely megrendítőbb vallomás az emberi nagyságról a piramisoknál. A szobor ülve ábrázolja Agaszban időszámításunk előtti 21. században uralkodó papkirályt, tértén tábla, s a táblán egy templom alaprajza. A mezopotámiai szobrászat kedveli a tömszerű zártságot, a takarékos tömörséget, a testformáit is alig jelzi. A sumér szobrász konokul ragaszkodott az anyag természetéhez, a belőle leggazdaságosabban kibontható geometrikus formához, ezért is lett a modern szobrászat Brünkus kezdeményezte talán legfontosabb irányzatának példaképévé. Gudel, a nagy építő, szerette olyan tervezőként ábrázoltatni magát, aki egyenesen isteni megbízásnak tesz eleget, úgy mered a térdén fekvő tervrajzra, mintha nem is földi késztette volna az ölébe. Katonák helyett tudós papok, munkások, művészek seregével építette, védte birodalmát, ez a komoly és barátságos uralkodó elmúlása előtt még egyszer nagyját tette a sumérföldet, a nagyszerű kultúrának legvonzóbb tulajdonságait mintegy önmagában testesítve meg. Ningirsunak Lagasz hivatalos, modern szóval a szuverén államiságot jelképező istenének temploma elpusztult az évezredek során. Gúdea birodalmának emlékét nem őrzi, csak a szobor térdén fekvő táblába vésett rajz, s két pecséthengeren olvasható költeménye, a templom felavatási himnusza, de a képzelet ennyiből is felépíti a múltat, ennyiből is hidat ver múlt és jelen között. S a hídverésen még csak erőlködni sem kell, hiszen Urartu fővárosának, Erebúninak fellegvára, melynek termeit játékos frízek, stengerkék alapszínű freskók díszítették, az örmény múlt legbecsültebb történelmi emléke, mert az elpusztult Erebúni helyén áll Jereván, aki belenéz a múlt sokat emlegetett mélységes mély kutyába, a maga történetét ismeri meg benne, a maga múltjával találkozik.
4: Vörös Sándor, a kis istenanya. Én vagyok a vaskos törzs, a virágfakadás, rajtam újulnak mindenek. Én vagyok a termőföld, esőjárta és meleg, bennem szánt az eke éle. Kösöntjük és lábperecek villognak rajtam, így forog a táncom. Kitakarom a gyermekeim, hogy szépségeikben válogathass. Lássam őket a te szemeddel is.
5: Takács Imre, a bohóc búcsúzása. Részlet. Birodalmam Altamira, ügyködik a csonkított ujjú festő. Pofájából a színt a falra fújja, és az odatett kézzel kész a freskó. Az izzadt kristály alatt örök a mű. A zsírpúpos bölények bömbölése az ember szépségeiről szóló revű, fölébred, ámul magán a barlang népe.
6: Képes Géza, Gúdéa. A papi fejedelem íme itt ül szemtől szembe velem. Egyetlen sziklatömbből kiszakított tömörség. 5000 év romhalmazából néz rám kíváncsian. Hát te, fiam, ki vagy? Ha én azt tudnám. Csak nézem őt némán. Hatalmas ököl. Védi a szentét, mit ő emelt. Hatalmas ököl. Védi Enlilt, kit ő emelt isteni trónra. Védi a várost, mit kőfalakkal ő vet körül. Végül védi a bódult birkanyájat, mely néki adja le a tejet, a gyapjút, a húst, meg a vért. Enlil az örök, hova lett? Lagasz szemefénye a templom, hova lett? S a város a százszor szent, hova lett? De él Gúdéa, a papi fejedelem, tömör sziklatömb, eleven. 5000 év múlva még végigméri kíváncsian, de nem kis megvetéssel a bámuló utódot, félretolja az útból. Várják új évezredek. Nincs szomorúbb valami, mint a kőbe zárt örök élet.
4: Mándi Stefánia, Stélé. Stéléd előtt a festett füstölő, és nő a test féldombja mozdulatlan, agyok prizmán az égvonás, hogy megláttalak akkor korsabadban. 5000 év, és nyitját már sehol, a négy szeget vak rabszolgák ütötték, pecsét a szíven boldog karneol, a szájszegletben fénytelen öröklét. A mészpát állja szenvedni a kő, felnő magában szemsugár, ha válja, halvány erek, nem mérhető idő, márvány hazug hozzá a test halála. Fél dombor mű, ha sorsod falba rótt, tükröződve felszakadt szememben, fényé egészülsz, öröktől halott, és átfordulsz a mindenkor jelenbe.
7: Rákos Sándor, nyitott kapu. Emberfejű, bikalábú, oroszlánfarú, szárnyas kapuőrző. Szemben állok vele. Szörny méreteiből szemembe vág a múlt idő jelen ideje. Nincs múlt, a tündöklő gyermek, a tiszta szemű állat nem ismeri. Nincs idő, az órák nem létezőt mérve vernek. Fantazmagória, ráfogás, kitalálás, szomorúan emberi. Aki ezt az óriás követ megfaragta, számolta bizony az időt, míg háta mögött fenyegetve ott állt, naptárával a rabtartó az őr. De mikor lehunyt a szemét, s igazán önmaga lett, megszűnt az ostoba kényszer, időtlenül szabadon lebegett. De mióta végképp lehunyt a szemét, időtlenül szabadon lebeg, s ha volna mód fölébreszteni a csontokat, meg nem mondaná utolsó szemlehunyása óta, órák, századok teltek el, vagy évezredek, talán az egész örökké valóság, vagy épp csak egy pillanatra hunyta le a szemét. Halott, te már hallod a lét, örök delelőn álló, nem dobogó szívét.
5: Rónai György, egy hettit a dombor műre. 4000 éve vágtat a ló, 4000 éve áll a harcos harckocsiján, 4000 éve pendül a húr, pattan a nyíl, s a paták alatt 4000 éve fölemelt karral mesztelenül hanyatt a földre gázolt asszír, szakállas embrió, hogy fejjel előre a halál kőanyaméja a semmibe köpje. Ez a perc mielőtt ágyékába tipornak. A perc, mielőtt bordái recsegve betörnek egymás után a kerék alatt. Ez a perc. 4000 éve a dobhártyák döbbent dobaja mögött a gyereksírás, asszonyzokogás. 4000 éve fölemelt karral mesztelenül hanyatt a megadás örök mozdulatával. 4000 éve csecsemő mesztelenül szőrös kicsi magzat, öklével már csak kihűlő halántéka mellett. 4000 éve. És egy néma kiáltás, néma kősikoly 4000 éven át, paták alól, kerék alól, a halál méburok falán keresztül. Miért kell ölni, ölni, ölni? 4000 éven át.
6: Lord Alfred Douglas, a Sphinx. Fordította Kosztolányi Dezső. A Nélust nézem. Égő vérbe dűl a néma nap. Az ég nyugati alját búsan szegi be éjfeketes karlát. A vizen egy nagy bús madár repül. Rózsás a part. Az égnek arca fent már rozsdazöld alvóhajók alattam. Se hang, se szélzaj, minden mozdulatlan. A homokon halotti tompa csend. A pálma ormán rémlik már a gúla. S bár sejti csak még kémlelő szemem, úgy érzem a fövényen messze nyúlva pihen a kőszörny, s a szívemre dől le. Aztán előkúszik a félelem, suttogva rémít a halk síri csöndbe.
7: Sinuhet története. Fordította Dobrovics Aladár. Építenek nekem kőből piramist a piramisok között. Piramis építő kőművesek osztották be alapját. A festők elöljárója festett benne, a szobrászok elöljárója faragott benne, a halottak városához tartozó munkafelügyelők mozgatták meg a földet hozzá. Mindenfajta tárgy, mit a sírba adni szoktak, készül szükség szerint. Adnak nekem halotti papokat, készítenek nekem síri kertet szántóföldel a város elején, ahogy ezt tenni szokás egy első osztályú barát számára. Szobrom arannyal van bevonva, köténye fehér arannyal. Ő felsége az, aki készítette azt. Nem csekély ember az, kinek hasonlót tesznek. A király kegyében vagyok, halálom napjának eljöttéig.
5: Rónai György, Amenemhet és a nap. Amenemhet a sírban, Amenemhet a sötétségben, Amenemhet a fekete kőben. Szalagokkal szorosan leszorítva a karja, pólyákkal szorosan körültekerve a lába. Amenemhet alszik. Festett szeme nyitva nézi a kamra falán a világot. Kőtálon kőkecske kőhusa, legyen enni, ha éhes. Kőkorsóból kővíz csordul kőserlekbe, igyék, ha szomjas. Kőágon kőmadár kőcsivogása, ha zenét kíván, legyen zene. De Amenemhetnek nem kell a kőhús, Amenemhetnek nem kell a kővíz, Amenemhetnek nem kell a kődal. Festett szemét lehunja Amenemhet, festett szeme mögött való szemét kinyitja, kiszökik önmagából, Amenemhetből Amenemhet, bolyong a teremben, testtelen árnyék, kúszál a királyok feketén csillogó folyosóján, utána kap a macskafejű isten, Amenemhet surran, mint az egér, nyakán kicsi örv van fényből, fénypórázon fut folyosóról folyosóra, emeletről emeletre, megáll, kezét dörzsöli, cincog az izgalomtól, szalad tovább, fekete kőpalotában szűkülő fekete négyzetekben, a pontig, melyben léggé lesz a kő, Amenemhet kilép a kőből. Éj, körben sűrű sivatagé, Amenemhet az éjben, Amenemhet a sötétségben, Amenemhet a fekete éjszakában. Nincsenek szalagok rajta, nincsenek rajta pólyák, festett szeme csukva,
8: Való szeme nyitva, körös körül az éj abroncsa lepattan, Amenemhet királyarca kinyílik, nézi a kelő fényt, az égurát, amint elindul, hajóján áll, hasítja a mennyhullámait izzón. Ráncos kicsi törpe szitakötő szárnya csukva, a hátán kuporog piramisa csúcsán, Amenemhet boldog, Amenemhet nézi a szép napot.
6: Csorba győző, Nút istennő, egyiptomi koporsó belső. Az istenasszony mesztelen, rugós, csoda melle, pejhes ágyéka dombja, és párna combjai, és forró karjai, a szürke kőbe karcolva fehéren, a sötét kőre írva villogóan, a hús, a rózsaszín, a remegő mozgás, a remegő élet példái lám, halottan, tompán, mereven. Jaj, e combok, ez ágyék, jaj, e karok, e mellek, jaj, e villámvető bőr, jaj, jaj, ekkora szex, ekkora szex. Csupán a csillagok, az égboltját, a hátteret végig beszóró izzó virágfej csillagok tűzpermete hűsít.
4: Hajnal Anna, Abu Szimbel. Isteni matematika számította ki helyemet, számította ki percemet. Ha most nem látsz meg, soha már nem lelsz meg, nem találkozunk, ez az az óra, az a nap, amikor én rám tűz a nap. Ha elmulasztott percemet, százezer évig ülök itt, a hátam kő, a térdem kő, szememben élet nem marad. Ha újra rám fordul a fény, barlangom mélyében elér, felé lett térdem és szívem, élő mosolykél ajkamon. Te hol leszel? Te ki leszel?
7: Szabó Lőrinc, Ramzesz kolosszusán. Lehet, hogy mint egy rossz gyerek, vagy mint egy vad, néger vagy cigány, de egyszer ott ugráltam én is a fáraó kolosszusán. Az óriás szobrot réges-rég hanyat döntötte az idő, urát láttam a múzeumban, Ramzesz volt, a nagy, a dicső, második Ramzesz, majdnem Isten, itt szobor, ott meg múmia. Rajta mászkáltam a halálon az élet egy pillanata. Valami nyomorult oázis zöldelt köröttünk. Beduin rajkók hancúroztak a fák közt, és Ramzesz letört lábain. De a nagy kőtest maga épp volt. Kemény gránit vagy diorit, megbírta a kíváncsi vándort, aki ügyetlen s egy kicsit illetlen a fejére, s onnan lassan le a hasára ment, és mert nem tudott mit csinálni, az egyik combján megpihent. Ott ültem. Igen, ott hevertem az áthevült kolosszuson. Fütyüréztem, s közönös voltam, oly közönös, mint a majom vagy a madár, kit útja arra vezet a sivatagon át, s mint azok, én is jó ízűen ettem az édes datoját, bár közben tudtam, hogy bizony csak hazudom a nyugalmat, és úgy száll fölöttem az idő, mint egy szakadatlan temetés. Régi emlékem ez a kép, de nem egyszer látom magamat ma is a nagy szobron, a pálmák lyukas napernyői alatt, és hallom, ahogy a halállal bizalmaskodva csendesen fütyűrészek, csak hogy ne kelljen káromkodnom az életen. És egyre jobban félek, egyre jobban szorongat valami, amit akkor elhesegettem, s most sem merek kimondani. Gyerekek gyerekeskedése minden, nevetek fanyaran, de belül szédülök, kiáltok, sikoltok, mint aki zuhan.
5: Csanádi Imre, erebuni oroszlánja. Hellén parton vak Homérosz ujját zengő hurrahánya. Visszabődül rá keletről erebuni oroszlánya.
8: Rücskös falra festve sárgán, lépdel nyalkán, kék mezőben, jogartartó vadméltóság, bárki lássa visszadöbben. Követ jöjjön idegenből, szemét álmélkodva kapja alvat vérszínű keretben kékrőt küllős sárga napra. Fönn, len, végigfutva hosszan, rend regnál itt, hat csodája, papok, szentfák egymást váltó gondos ornamentikája. Értelem süt minden jelben, együtt pompa és varázslat. Nem vehet erőt Urartun, megfontolja bárki lázad. Főbirodalom Urartu, erebuni egy, csak egy vár, kőfalak, vasfegyverek, sőt jelek őrzik. Istenek már. De csak porba dőlt Urartu, népe kardba majd egy szálig. Évezredek hantolták hírét, zömök ékes bronzbikáit. Démon, szárnyasló, remek pajzs, földbe folytott ősi dráma. Romsírjában némán hörgött erebuni oroszlánja. Mi maradt? Név havas ormon. Máig hordja, mintha szánná. Araráttá vált Urartu, erebuni, Jerevánná. És maradt nép, ha maroknyi, bujdokolva vérzőn pőrén, üldözött az üldözöttel, újra éled, már mint örmény. Kapaszkodni gyökérmódra kőben kezdte fialánya, élve ésszel, mindig készen szívós tetre, tudományra. S volt ez század, hogy hízott örményhúson keshely kánya. Mire virradsz mély álmodból, erebuni oroszlánja?
2: Elhangzott 4000 éve vágtataló művészettörténet versekben. Összeállította és bevezette Sík Csaba. Közreműködött Gordon Zsuzsa, Orbán Tibor, Pap János, Vallai Péter. Szerkesztette Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
9: A felvétel 1974-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 13-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Papszentelésre várja az érdeklődő híveket Tihany és a Bencés közösség. Hamarosan a szentelendőt, Gál Sámuel testvért kérdezzük. Mit csinál egy pap, ha nyári lelki gyakorlatra megy? Megtudhatjuk Pap Miklóstól, aki Bodajkon vezette a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozó papok lelki gyakorlatát. Mára is készültünk egyházi programajánlóval, majd műsorunk végén meghallgathatják a vasárnapi Szentmise evangéliumát is magyarázattal.

0: Nagy Boldogasszony ünnepének előestéjén, holnap, augusztus 14-én pénteken, a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisében Udvardi György veszprémi érsek készfeltétele és imádsága által áldozó pappá szenteli Gál Sámuel bencés testvért a tihanyi apátsági templomban. Sámuel testvér történelem etika szakos tanár és kiválóan kántorizál, így nagy segítség a tihanyi bencések által gondozott egyházközségek életében. Sokan onnan ismerhetik őt, hogy gyakran tart tematikus tárlatvezetéseket, például a barokk tihany sétákat, valamint videókban és interjúkban mutatja be az apátság történetét, könyvtárát és rejtett kincseit. Sámuel testvér pappá szentelése tehát holnap lesz Tihanyban a 17 órakor kezdődő szentmise keretében. 2 hete látogatta meg őt kollégám Szikora József, és az előkészület lelki hangulatáról kérdezte Sámuel testvért.
1: Sokan kérdezik így az elmúlt hetekben, napokban, hogy izgulok-e már, hogy készülök rá. Eddig én azt tudtam mondani, hogy sehogy, meg nem izgulok, mert annyi minden más teendő van még, hogy még nem értem rá izgulni. Készületben nyilvánvalóan beletartozik az, hogy a kötelezően előírt lelki gyakorlatot, amit ilyenkor mindenkinek meg kell tenni, aki papságra készül, ezen én már túl vagyok, tehát ez már volt egy lelki készület erre az ünnepre, erre az alkalomra. Ez a nyár Tihanyban mindig egy nagyon sűrű feladatokkal teli időszak, tehát ahogy unatkozni sincs ideje az embernek, úgy én azt érzem magamról, hogy még idegeskedni, izgulni sem nagyon van egyelőre idő. Amikor a finisben leszünk, akkor már azt hiszem, hogy jobban fogok izgulni.
2: Éppen ma milyen feladatok várják? Még most délelőtt van, mi lesz még ezen a napon estig?
1: Ezen a napon, hát nyilvánvalóan ebben a turista forgalomban, ami nyáron van, ebben erőteljesen közre kell működni, tehát csoportok jönnek, idegenvezetések, amikkel foglalkozni kell. Ezen a héten Gyulafehérvári Líceumból vannak itt fiatalok nálunk, jó pár éve, ilyen nyári egyetem jellegű hetet szoktak eltölteni itt nálunk Tihanyban. Ma van az utolsó nap, amit teljes egészében itt töltenek, tehát velük is kicsit foglalkozni, lesz egy ilyen nyárzáró, vagy ilyen programzáró együttlét, erre való készület, tehát így körülbelül ezek azok, amik így még a mai napra főbb feladatokként.
2: Mondta Sámuel testvér, hogy nem tudja, hogy honnan, de bencés szerzetesi hivatás érlelődött benne már régóta. Az eredeti ideálban, a Szent Benedeki ideálban annyira azért nincs benne ez a kitettség, hogy turisták tömkelege jár. Sámuel testvér pedig már ezt ismerte meg.
1: Igen, tehát azt hiszem, hogy a tihanyi bencés létnek valahol ez a szépsége és nehézsége is talán egyszerre. Abból kifolyólag, hogy itt van az apátság, és az elmúlt majd 1000 évben milyen feladatokat, milyen területeken kezdett el az apátság bizonyos dolgokat csinálni, ezek meghatározzák azt, hogy ma miért jönnek el az emberek Tihanyba. Egyrészt ugye nyilván az apátság, másrészt a levendula az, ami egy ilyen nagyon felkapott dolog Tihanyban, amit szintén így az apátságnak az égisze alatt kezdődött el 100 évvel ezelőtti Tihanyba. Nyilván belejátszik a kilátás is, tehát Magyarország egyik legszebb helye Tihany, ezt talán nem csak elfogultságból mondhatom. Tehát, hogy emiatt rengetegen jönnek ide, és valahol ebben nekünk azt hiszem, hogy bele is kell kapcsolódni, hiszen talán nem elsődlegesen a bencészségnek a velejárója az, hogy emberek tömkelegével ilyen módon foglalkozni. De ha már ide jön ez a sok ember, akkor abból a szempontból biztosan nekünk bele kell ebbe kapcsolódni, hogy egy lehetőség arra, hogy eljutni azokhoz az emberekhez, akik máskor valószínűleg nem találkoznának szerzetessel, de lehet, hogy mondjuk a kereszténységgel se kerülnének ennyire szoros kapcsolatba. És ez egy olyan lehetőség szerintem nekünk, tihanyi bencéseknek, amit meg kell tudnunk ragadni, hogy tudjuk az evangéliumot ilyen módon, ha csak egy idegenvezetés során is például, de úgy bemutatni, úgy láthatóvá tenni, hogy esetleg az megszólító tudjon lenni az emberek számára. a nyár az ilyen. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy nyáron annyira nem lehet szerzetes életet élni Tihanyban, mert a csend az hát csak itt-ott található meg ebben az időszakban, de az októbertől májusig terjedő időszak szokott igazából szerintem az lenne, amikor viszonylag csend van, kevesebb turista is van, több időt lehet fordítani az imádságra, az elcsendesedésre. Ebben a kettősségben, ezekben az időszakokban kell, én azt hiszem, megtalálnunk a helyes mértéket, a helyes összhangot, erre kell törekednünk.
0: Holnap késő délután a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Udvardi György veszprémi érsek áldozópappá szenteli Gál Sámuel bencés testvért a tihanyi apátsági templomban. A szentmisére szeretettel várnak mindenkit. Az előző percekben Szikora József beszélgetett Gál Sámuel bencés testvérrel.

0: Tihanytól mindössze egy órányi autóútra fekszik Bodajk település, ahol Szűz Mária kegyhely található. Bodajk városa adott otthont ebben az évben a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozó papok nyári lelki gyakorlatának. Mi történik ilyenkor? Egésznapos csend, szilencium? Vagy csocsóbajnokság? Mi fér bele egy nyári papi lelki gyakorlat programjába? Kollégám Berta Kata kérdezte az idei főelőadót, Pap Miklós görögkatolikus papot.
1: A papi lelki gyakorlat mit ad a papságnak? Egy felfrissülés szellemileg, lelkileg?
2: Úgy nem pihentünk. Ha egy pap kiszakad a plébániájáról, akkor az legyen tömény ez a jelenlét, és igazából két dolgot csináltunk, túl azon, hogy együtt sokat imádkoztunk. A lelki gyakorlaton megidéztük a szentelési kegyelmet, azt az indulást, hogy a kegyelemmel az Isten mennyi bizalmat fektet egy papba, mennyi fantáziát, mennyi tervet lát egy papba, és ezt a kegyelmet egyrészt meg kell köszönni, és hálásnak kell lenni, hogy kiválasztott az Isten, egy méltóság tudata legyen a papnak, másrészt dolgozni kell. Tehát azért azzal a kegyelemmel együtt kell működni, és arról beszélgettünk még a lelki gyakorlaton, hogy a pap hogyan képezze magát, legyen tudományos, értsen a kultúrához, a művészetekhez, a sporthoz, a testkultúrához, tehát hogy a kegyelmet is ragadjuk meg, és tudatosan működjünk is vele együtt. Nem pihenés volt ez, hanem önképzés, továbblépés, megújulás.
1: Milyen témákat ölelt föl ez a néhány nap, melyek voltak, amelyekben valóban újra gondolhatják papságukat?
2: Kezdtük egy kicsit a misztikával, hogy a papnak a papsága az az Istentől indul el. Tehát vissza kell térni a misztikus élményekhez, hogy Isten téged hol ragadott meg a múltban, és most hol ragad meg újra, és csodálkozásra késztet. Legyen az embernek, a lelkinek szeme észrevenni Istennek ezeket a hívásait, megerősítéseit. Beszéltünk kicsit misztikáról, aztán beszéltünk tudatos életvezetésről, időbeosztásról, döntéshozatalról, hogyan kell kicsit stratégikusabban vezetni a papi életet. Aztán beszéltünk kifejezetten a papi lejtőről, papi bűnökről, hogy melyek azok a veszélyek, amik minket is tudnak elcsábítani és a mélybe rántani. Beszéltünk kultúráról, hoztam néhány művészeti alkotást, amit átbeszéltünk, mert a szép az valahogy mindig elfelejtődik, és hogy a szépség is mennyire fontos. És mivel görög katolikus vagyok, a liturgiáról és a görög liturgiáról is tartottam egy vetítést, és ez nyilván jó hatással lesz a latin liturgia végzésére.
1: A katolikus egyház 2000 éve ugyanazt hirdeti, mégis valami új módon kell látnunk azokat, amelyeket kaptunk az egyház tanításában 2000 év alatt. Milyen új szemlélet kell ahhoz, hogy most a mai világban a mai papság tudjon üzenetet átadni, ezt a 2000 éves üzenetet?
2: Én azt gondolom, két dolog. Az egyik, hogy a maradandó csillagok azok maradnak. A barátságnak ezelőtt 2000 évvel is volt értéke, és lesz értéke 2000 év múlva is. Tehát nem kell elájulni, hogy új világ, modern világ. Vannak klasszikus csillagok, amik maradnak. Ilyen a barátság, ilyen a férfi-nő házassága. Ilyen a munka, hogy én alkotok, értékteremtő vagyok, nem semmire kellő vagyok. Ilyen a kultúra, ilyen a játék, a sport, és ilyen a vallás is. Tehát, hogy nekünk papoknak merni kell az örök csillagokat képviselni. Nem kell itt félni, hogy itt minden új, minden változik, és minden modern. Nem kell félni a klasszikus csillagokat továbbra is hangsúlyozni. Egyrészt stabilitás. Másrészt, igenis az mai ember máshogy közelít ezekhez az értékekhez, és tudni kell leereszkedni a fiatalokhoz, a szenvedőkhöz, a különböző kultúrájú emberekhez, tudni kell kicsit leereszkedni, hogy föl tudjuk őket emelni. Tehát ez az a kenózis, amit Krisztus Urunk csinált, hogy alázatosan leereszkedik. Tehát tudni kell valahogy kreatívabban leereszkedni. Én nem féltem a papjainkat. A csillagokat, azokat stabilan jól érzik, és igyekszünk mi tanulni Z-generációtól, meg a fiataloktól, hogy is kell ezt csinálni. Új eszközöket is bevetünk. Én nem féltem a papjainkat, hogy mind a kettőt jól csinálják. Nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy a híveink életét tisztelni kell. Nehéz életük van az embereknek, nem tanultak komplett pszichológiát, komplett teológiát, nem jártak spirituális órákra, és ugyanolyan nehéz életet kell élniük. Tehát valahol a híveknek a házasságát, az anyagi megélhetését, a kulturális zavart, a politikai zavart, olyan nehéz ezeket uralni és jól élni. Nekünk nagyon kell tisztelnünk a híveknek ezt a küzdelmes, nehéz életét. És a papnak az a szerepe, hogy nem magas lóról oktatja ki a híveket, hanem hogy menjen közéjük és tisztelje a napi küzdelmeiket. Azt a hívek rögtön észreveszik, hogy egy pap tiszteli a küzdelmeiket, vagy nem. Azt rögtön észreveszik, és Ferenc pápa kicsit erre mondta, hogy legyünk már bárányszagúbbak, tehát hogy menjünk velük természetbe focizni, családokat látogatni, betegekhez, tehát menjünk közéjük, és legyünk ott a terepen, és én azért nagyon tisztelem ezeket a papokat, hogyha terepen vannak ott az emberek közelébe, és az evangélium kincseit oda viszik terepre.

0: Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje holnap, augusztus 14-én, este 6 órakor kezdődik. A koncelebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök mutatja be a Székesegyházban. Előtte 17:30-kor a püspöki palotából körmenetben viszik a magyar szent család, Szent István, Boldog Izella, Szent Imre erekjéit a Székesegyházba. A szentmise végén az erekjéket tovább viszik a nemzeti emlékhelyen található Szent István király és Szent Imre herceg sírjához, ahol elimádkozzák a felajánlási imát. Az imádság után az erekjéket körmenetben kísérik vissza a püspöki palotába.
2: Augusztus 15-én szombaton lesz Szűz Mária mennybevételének fő ünnepe, ami kötelező ünnep. Ez a nap a Mátyás templom búcsú napja is egyben. Este 7 órakor kezdődik az ünnepi mise, melynek fő celebránsa Nagy Sándor, a templom volt káplánja, aki idén ünnepli pappá szentelésének 10. évfordulóját. A szentmisén az Esperes kerület papsága koncelebrál, és a templom ének és zenekara Mozart koronázási miséjét adja elő. A szentmise előtt 6:30-kor litánia kezdődik.
1: Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony főünnepén, a belvárosi plébánia templom búcsúnapján, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén kiszolgáltatják a betegek szentségét. Az ünnepi búcsúi szentmisét este 6 órakor Kovács Zoltán esperes mutatja be.
2: Ercsiben a Nagy Boldogasszony kegytemplom búcsúnapján augusztus 16-án vasárnap délelőtt 10 órakor Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök tart ünnepi szentmisét. Különösképpen is hívják az egyházmegye házasságra készülő jegyeseit és családtagjaikat, akik a szentmise keretében külön áldásban is részesülnek. A fogvatartott volt óbudai polgármesterért és családjáért mutatnak be szentmisét a Szent Péter és Pál templomban augusztus 16-án az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Azt követően este 7 órakor a templom előtti téren imádságot mondanak érte. A templom Budapesten a 3. kerület Lajos utca 168 szám alatt található.
1: A keresztény édesanyák Szent Mónika közössége augusztus 22-én, jövő szombaton, tartja idei országos találkozóját Pakson a Jézus Szíve templomban. Reggel 9 órakor Kürtösi Krisztián atya a közösség lelkivezetőjének köszöntése után a dicsőséges rózsafüzért és az édesanyák litániáját imádkozzák el. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora lesz. Délután pedig Forrai Tamás jezsuita szerzetes tanítását hallhatják a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor.
2: A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. A Váci Egyházmegye területén élő leendő önkéntesek jelentkezését augusztus 31-éig várják a kórházlelkészség@váciegyházmegye.hu e-mail címre.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Az évközi 20. vasárnap következik. A vasárnapi szentmise evangéliumát Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel. Az ige szakaszhoz Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja fűz gondolatokat.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
2: Óriási határok feszegetése és határok átlépése történik a mai evangéliumi szakaszban, elsősorban az asszony részéről, később azonban Jézus részéről is. Vagyis már eleve az, hogy Jézus erre a vidékre megy, szokatlan, kilép a határok közül, és olyan helyre megy, ahol neki nem feltétlen lenne keresnivalója, hiszen ezen a vidéken, Tírus és Szidon vidékén úgy gondolhatnánk, hogy senki nem várja, vagy senki nem fogja őt megérteni, meghallgatni, hiszen nem feltétlen ez az a terület, amit Jézus elsősorban meg szokott látogatni, vagy ez a nép lenne az, amelyiket meg szeretné téríteni, ha lehet így mondani. Nem Izrael szívében van, ahol vallásos emberek vannak, hanem egy pogány környéken. Jézus éppen átlépi ezt a határt, éppen azért, mert nem szeretné lezárni azt, hogy kihez szóljon. A küldetés az úgy véli, vagy éppen ezzel a mai jelenettel mutatja meg, hogy mindenki számára nyitva van. Krisztusban a kiválasztottságunk, vagy az, hogy mi hihetünk ő benne, az nem egyfajta kiváltság, hogy mi erre meg vagyunk hívva, vagy hívő katolikusok vagyunk, hanem mindenki számára lehetőség, és Jézus részéről pedig mindenki számára egyfajta küldetés. A másik dolog, ami megmutatkozik, ez az asszonynak a kiáltása, hogy azon a helyen, ahol nem valószínű lett volna az, hogy bárki megszólítsa őt, egy nagyon komoly megszólítás történik ezelől az asszony részéről, ugyanis a pogány asszony, aki elvileg hitetlen, ő egy messiási címen szólítja meg Jézust. Azt is megfigyelhetjük, hogy nagyon sokszor nem ismerik föl az emberek Jézusnak az arcát, Jézusnak a személyét, nem tudják megfogalmazni, hogy ki is ő valójában. Ez az asszony pedig azonnal ráérez arra, hogy ki ő. Ennek az asszonynak óriási hite volt a szívében.

adja az ő hitét, vagy a lánya felé kimutatott érzelmek hozzák ki belőle azt, hogy Jézusban elkezdjen hinni. Mégis miért hallgat Jézus? Hiszen ez egy csoda már eleve, hogy ez az asszony megmeri őt szólítani. És nagy csöndben van. És amikor ez a csönd megmutatkozik Jézus részéről, akkor ez az asszony még közelebb megy. Még bátrabbá válik, és még nagyobb határokat lép át. Már nem feszegeti, hanem egyenesen átlépi minden egyes korlátot, minden egyes falat, ami közte és Jézus között, ami közte és az Isten között van. És kifejezi ezzel is a hitét, hogy tégy valamit, Uram. És ezzel a kiskutyás hasonlattal, amit Jézus mond, azt fejezi ki, hogy ez az asszony mit is kér valójában. Az asszony nem a teljes eleséget kéri, nem mindent kér, hanem csupán egy apró morzsát, amit lehet, hogy a kutyáknak dobnának oda. Jézus észreveszi ennek az asszonynak az óriási szeretetét. Krisztus országában nincsen olyan morzsa, amit ne lehetne odaadni, amely ne lenne kegyelem is. Ez az asszony egy darabot kér Krisztus szeretetéből, Isten szeretetéből, amelyet végül meg is kap. Ez a közeledés azt éri el, hogy még a távolból is meg tudjon gyógyulni ennek az asszonynak a lánya.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

14 óra van. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. Kovács Márton vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A természetvédelmi világalap magyar szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízi erőművek több mint 90%-a. A nagy létesítmények mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. A kis vízi erőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek, köztük a holland rendőrség. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt. Helyi sajtóértesülések szerint mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli

0: részén Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és a segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Idehaza elkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtő akciója. A segíteni vágyók az Interspar áruházakban csatlakozhatnak a jótékonysági kezdeményezéshez, ahol a megvásárolt iskolaszereket a szolgálat önkéntesei átveszik, majd eljuttatják a rászorulóknak. A vasárnapig tartó akció célja, hogy minél több nehéz helyzetben lévő gyermek kezdhesse meg tanszerfelszereléssel a tanévet. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák is vásárolhatók. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel a Békés vármegyei nyomozók. Először egy békéscsabai férfira figyeltek fel a rendőrök, aki alkalmazottai segítségével Kristály nevű kábítószert árult. A nyomozás szálai egy jászberényi csoportig értek el, amely kokainnal látta el a békéscsabai drogárusokat. Összesen 19 díler került a rendőrség látókörébe, négyüket tavaly novemberben már letartóztatták. Az ügyben egy autót és több millió forint készpénzt, illetve kokaint foglaltak le. Szombaton kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. A nyitóesemény a Menner Részfúvós Együttes toronyzenéje lesz a Tatai Várban. Az egyhetes ingyenesen látogatható eseménysorozaton egyebek mellett barokk tánc bemutatóval, kórhű hangszereken megszólaló kamarazenével, színházi előadással és vezetett városi sétákkal is várják az érdeklődőket. Mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Negyedik rész. Tizenhetedik beszélgetés. Egy kis interjú.
1: Ebben az időben valami sötét családi bűnügy alkalmából a következő kérdést intéztem lapom megbízásából közéleti nevezetességeinkhez. A házas életben a házas felek közül ki hajlamosabb a bűnre? A férje vagy az asszony? Főpapjaink, mágnásaink, tudósaink, íróink és művészeink, akiket a tárgyban megkérdeztem, majdnem egyetértően a nő ellen nyilatkoztak. Azzal a köznapias, de alig gavalléros érveléssel, amelyel általában férfiak oly szívesen látják az úgynevezett gyöngébb nemben minden bajok és veszedelmek forrását. E kietlen vallomások sorából csak Horeb tanár úr vált ki üdítőn a maga kivételes, mondhatnám plátói szemléletével és egyéni modorának azzal a kesernyésen tréfás fordulataival, melyek olyannyira jellemzők egész tudományos szisztémájára, amellett, hogy oly gyakran meg is rendítették pozícióját az egyetemen és az akadémián.
2: Mit feleljek magának erre az ostobaságra?
1: Kérdezte könnyedén, az asszirológusok közismert fitymálásával, hanem ékiratokról vagy egyiptomi dinasztiákról van szó.
2: Na nézze csak, ha én e kérdésben a nő ellen nyilatkozom, tulajdon nőmet áztatom el úgy szólva jogérvényesen, amennyiben házas életemnek bizonyos szabálytalanságai épp úgy közismertek előttem egyénileg, mint kollektíve közismertek a pesti társaságban. Sehol semmi kétség az iránt, hogy a házastársaknak ahhoz a fajtájához tartozom, amelyhez a legtöbb kiváló ember tartozik, köztük Molière, Hugo Victor, II. József császár és Bonaparte, ahhoz az állatfajtához, amelyhez Shakespeare, amint azt nyilván ön is tudja, hogy gyakran példálódzik, valószínűleg ösztönösen, különböző vígjátékaiban. 20 évi házas élet után bátran megállapíthatom úgy lelki, mint tárgyi dokumentumok alapján, mert alapos ember vagyok, hogy a végzett, polgári értelemben értvén a szót, beteljesedett rajtam. De ez nálam nem jelent semmit, mert én tudós vagyok. Mit jelent ez ilyen szemszögből, hogy feleségünk illetéktelen karokba omlik? A tudós úgy látja a dolgokat magasról és filozófiával. Bizonyos tudományos dolgok, mint például a szasszanidák ékiratai, oly súlyosan esnek latba előtte, hogy a legszebb női test a másik serpenyőbe csak mint egy serpenyős rostélyos billentheti fel a mérleket. Azon kívül a szarvaknak megvan az a sajátsága, hogy csak gyönge fejekkel látszanak.
1: Tette hozzá valami ideges keserűséggel, miközben Szókratészi koponyáján oly szaporán sepergetett, mintha legyeket kergetne le róla. Egy percig várt, s aztán így folytatta kivételesen beszédes hangulatában.
2: Már most, ami a bűnre hajlamosabb tényezőt illeti a férj és hölgye viszonylatában, a világért se tételezném fel azt, hogy valami olyasféle propozíció, ami az én sírba tételemet célozná, hogy evangéliumos kifejezést használja, a feleségem részéről kedvező fülekre találna. De ha így volna is, és ha akár magával, akár mással szövetkezve el is tenne engem lábalul, hogy egy modernebb kifejezést használjak, mégsem tudnám elítélni. Először is, mert már akkor nem volnék, Másodszor, mert maga a történelem lehetetlen volna, ha az ember nem nézne el bizonyos turpisságokat. Könnyű nekünk tehetetlen gyöngeségünkben megbélyegezni bűnöket, és tisztességes gyávaságunkban elítélni azokat, akik felvetik a harcot az életben a maguk külön fegyvereivel, majd ha finom tartózkodásunkkal, tisztességünkkel és aggályainkkal véghez tudjuk vinni, amit ezek tudtak az ő gonoszságukkal, csak akkor lesz jogunk, hogy irántuk szigorúak legyünk.
1: De ekkor megnyílt az ajtó, és Horebné méltóságos asszony tűnt fel a küszöbön, kifestve, mint egy bálvány, és félmeztelenül a pongyolájában.
3: Ó, maga itthon van?
1: Kérdezte az ura irányában, de két gyönyörű szemöldökét egy-egy rajzolt ív félkörében felvonta a homlokába, amint engem is meglátott.
2: Már nem,
1: felelte Horeb tanár úr, és szaladt. És úgy vettem észre hirtelen, hogy egyedül maradtam.
0: Tizennyolcadik beszélgetés. A strandfürdőben.
1: A strandfürdőben találkoztam Horeb tanár úrral. Először láttam életemben fürdőruhában. Amint magányosan vándorolt a homokon a kék ég alatt, a legmelegebb medence irányában, megfigyelhettem formáinak feltűnő nőiességét, főként két görbe lábszára tekintetében. Azt lehetett volna hinni, hogy nagy verzátusságát a történelemben és általában nagy műveltségét és európai hírnevét egy kiérdemült szerelmi hölgy lábszárain hordozza. Mert egy kitűnő férfiúnak is, mint rendszerint minden nagy embernek, volt valami fizikai gyöngéje, amit csak az ilyen plener és az ilyen fürdőző félmeztelenség revelál. A bőre is egészen fehér volt, krétaszerű árnyalatokkal, és helyenként zöldes ércsomókkal, mint általában az olyan embereknek, akiket egy életen át csak ruhában lát az ember. Igen óvatosan szállott alá a medence lépcsőjén. Azzal a kissé torz arckifejezéssel, melyel az emberi természet egy kélyesebb világ közelettét érzi. A vízbe érve csöndesen lépdelt tovább, s megmegállva időnként egy gázló nyugalmával nézett körül, s kereste a néptelenebb helyeket, ahol mélyebbre ereszkedhet. Békén jött tovább, térdig a vízben, sok vastag női szörnyetek között, ahol a forrásvíz zöldes üdességét pegyhüttebbnek találta. Még tovább ment, a medence legvégére, és itt, bokrok és virágok tövében, rövid tervelgetés után szép lassan lecsücsült, kinyúlt, sóhajtott, és elmerült nyakig. A meleg víz érzetére bőrfelületein valami morgásféle hangokkal reagált, melyek jó érzését jelezték. De sőt, időnként a halk morgásból átment egy-egy hangosabb nyögésbe, amelyről analitikus szellem lévén rögtön be is számolt magának, és úgy találta, hogy az ember testfikéjeiben is arra a fájdalomra emlékezik, mely voltaképpen a sorsa. Eképpen megnyugodván élvezett, nagyokat fújt, a térdeit hajlítgatta önmegfigyelésekkel, és csak a kalapja hiányát érezte a fején, amint a nap megtűzte a legkékebb magasból. Végül testi megelégedettsége átterelte a szellemiek terére, és elveszett téren és időn kívül magasabb rendű kontemplációkban. Akkor közeledtem. Jó napot, tanár úr! Mondtam azzal az ostoba mosolygással, mellyel meleg vízben az egyik ember üdvözli a másikat. És lágyan melléje ereszkedtem, a két szomjával tőszomszédságban.
2: Annak a francia monarchiának, melyet Fülöp Ágost és Szép Fülöp alapítottak, és amely 16. Lajossal véget ért, legalább volt egy vigasza a tulajdó halálában. Úgy pusztult el egy újdonsült köztársaság hallatlan dicsőségébe. Mert ez a fiatal köztársaság rögtön legyőzi Európát és újjá is teremti. De ezt a szegény középkort, pápaságot, lovakkort, feudalitát kitöri össze? Micsoda kéz? Ügyész, zugbankár, pénzhamisító. Minden panasz jogos abban a tekintetben, hogy egy förtelmes világ ébred. De ha törvényesebb is annál, amelynek romjai népül, még egy Dante szeme se tudja ezt meglátni. Úgy születik ez a világ a régi római jog és a császári pénztárak árnyékában. Hát úgy születik fiskálisnak, uzsorásnak, hazugnak.
1: Ekkor egy nagyon kövér öregasszony közeledett, és miután túlzott idomainak súlyos hústömegével a meleg vízbe ereszkedett, elborult arca kélyesen valami földön túli kifejezést öltött.
2: Na gyerünk innen,
1: tápászkodott fel a tanár úr.

0: 19. beszélgetés. A jó erkölcsökről.
1: Ezekben a szomorú időkben a jó erkölcsökről beszélgettünk Horeb tanár úrral.
2: Nagyon nehéz ma moralistának lenni,
1: mondta a tanár úr kemény kalapja alól, amelybe a feje úgy bele volt szorítva, hogy a két fülét kinyomta két felől a szabad világra. Két nagy fülét, mint két külön szervet a világ folyásának aperszijálására. Két nagy fülét szőrbokrokkal tele. És megismételte.
2: Nagyon nehéz.
1: Ez igaz?
2: Bármerre forduljon, és a moralista nem tudja, mit kezdjen. Bárhol fogja meg a kérdést, nem tudja megoldani. Egy francia bölcs azt mondta egyszer, a tisztesség olyasféle, mint az ortográfia. Senki nem tudja helyesen, és mindenki reformálni akarja. Azon felül a módszer is lehetetlen. Az erkölcs tekintetében nagyon bajos valami újat mondani. Aki pedig nem mond újat, az unalmas. Aki kizárólag az erényeket fösti, és azokat dicséri, olybá tűnik, mintha azt akarná elhitetni, hogy tulajdon magának nincsenek hibái. Aki viszont olyan formán moralista, hogy előbb kiszínezi a vétket és bűnt, hogy aztán végül a jó erkölcsöket ajánlja, az mindig gyanús és mindig veszedelmes. Mert azt sohasem lehet tudni, hogy vajon mi vonza inkább az olvasót ebben a kettős képben. Hogy vajon inkább az erény útját fogja követni, mint a vétkek csalogatását, vagy inkább a vétek fogja vonzani, mint az erény. Én ismertem moralistákat, akik, hogy eltérítsék az embert a rossz erkölcsöktől, olyan iszonyattal is amellett annyi zavatt rajzolták meg ezeket a rossz erkölcsöket, hogy egyenesen céltévesztettek.
1: Nem méltóztatik gondolni, hogy az emberi bűn és vétek sajnos alkalmasabbak a költői feldolgozásra, mint az erény leírása.
2: Minden esetre igen nagy művész kell hozzá, hogy az erényről olyan érdekesen tudjon írni, mint például egy riporter valami erkölcstelen napi hírről. Maga Balzac is, aki ebben a tekintetben a legnagyobb hozzáértő, csak úgy tudja hősnőjét, a Völgy Liliomát vonzóvá és érdekessé tenni, hogy ezt a példátlanul erényes nőt körüllebegteti a permanens kísértés, és általában a gonosz gondolatok s gonosz vágyak atmoszférájával. Azon felül milyen furcsa dolog az, hogy aki jót mond, és jót ír az emberekről, majdnem mindig naívnak tűnik. Akár ugyan dokumentálja magát, és akármiféle bizonyítékokkal is él, mindig úgy látszik, hogy nem ismeri se az életet, se az embert. Ezzel szemben elég az, hogy az ember sok rosszat mondjon a nőkről, hogy rögtön olybá tűnjön, mintha ismerni őket. Nehéz. Nagyon nehéz.
1: Ezt mondta a tanár úr a két nagy füle elágazásával.
2: Nehéz és szomorú dolog. Aki az ember sötét színekben mártja és leírja hibáival, bűneivel és minden gonosz indulatával, az mindjárt azt a benyomást teszi, hogy az igazságot festi, és valami zord tükör elé állítja igaz képében az egész emberiséget. Másfelől, aki szeretvén a tisztaságot a szűzi erény egyében dolgozik, arra azt mondják, hogy álmodozó. Hogy ez mind a képzelet világa, egy álomvilág, és nem valóság, amit ír. Szó sincs róla, nagyon nehéz mesterség manapság moralistának lenni. Bárhogyan forduljon, nincs kiút, nincs remény.
1: Igaz, keserű időket élünk. De abban van valami igazság, hogy ha már mindenkinek rosszul megy, a moralistáknak se lehessen jó dolguk. Minden esetre ez egy borzasztó század, ez a 20.
2: Voltak borzasztóbb századok is a történelemben. A 17. és a 18. század is rettenetes volt. Abban az értelemben, ahogy ezekben az időkben az emberi gondolat és szellem le voltak határolva, mint egy a dolgoknak a véglegességéhez. A nagy írók hite, az emberek hite csak abban volt, ami világos és biztos, nem is szólva a középkornak, arról a sötét első feléről, amikor úgy tűnt, hogy minden öröm és derű elveszett a világ számára. Ez a 20. század azért olyan borzasztó, mert ez a mi századunk. Azért olyan hátrányos számunkra, mert mi élünk benne.
1: De akkor elébünk tárult a Dunapart estéri képe. A csillagos égbolt alatt a budai rakpartokon és halmokon ezernyi fény őrködött, felsorakozva a láthatárig a sötét atmoszférában. A Duna folyt a mélyben. És az egész képből, halmokból és fényekből valami megejtő nyugalom szállott, valami szelíd változatlanságban. A tanár úr nyilván inspiráltan, ahogy körülnézett és felszívta magába egy sóhajtással ezt az estéli képet, így folytatta.
2: Az egyetlen módja moralizálásnak nem érni egy szót, nem szólni egy hangot, de hallgatni és elmerülni. És megbékélni Isten akaratában. Csöndesen élni panasz nélkül. És megmutatni, hogy az ember jó. Az igazi moralista nem más, mint aki igazán tisztességes ember.
1: És ezeket mondván Horeb tanár úr rágyújtott egy szivarra.

0: 20. beszélgetés. Egy példa.
1: Ezen a napon, ismét sétálgatván Horeb tanár úrral, egy tiszteletreméltó aggastyánt láttunk, aki koldult a sarkon. Horeb tanár úr hosszabb kotorászások után végre talált egy 10 fillérest, amivel megajándékozta boldogtalant, miközben barátsággal szemügyre is vette. Ezzel az érdeklődésével nyilvánvalóan fel akarta emelni a maga silány adakozását valami magasabb rendű ember szeretett színvonalára, ami sajnos nem sikerült neki. Mert minél tovább nézte az öreget, annál jobban megalázta. Igaz, ezt csak én vettem észre. Mert a tanár úr is, a koldus is, azok közé az eszményi férfiak közé tartoztak, akik nem keresnek árnyalatokat az árnyalatokban, és beérik azzal a puszta cselekvéssel, amit szívük diktál nekik. Ahogy a tanár úr nyújtotta a 10 fillérest az aggastyán felé, azonképpen az aggastyán is nyújtotta a kezét, hogy elvegye a 10 fillérest. És ahogy a tanár úr nézte az aggastyánt barátsággal, azonképpen az aggastyán is barátsággal nézte a tanár urat, még motyogott is valami áldásfélét szaggatott baritonban. Hány éves? Kérdeztem az öregtől, azon ostobán, ahogy rám ragadt a tanár úr érdeklődése. Holott az már merőben visszaélés, még ki is kérdezni egy koldus, miután az ember adott neki valamit. 75 éves vagyok, felelte az aggastyán panaszló.
2: Szép kor,
1: jegyezte meg Horeb, és továbbállt. Valóban, szép kor, gondoltam magam is, még követtem a tanár urat. S folytatni kívánván e ponton, így szólottam a tanár úrhoz. Az izraeliták szerint sokat megér az ember, ha öreg lesz.
2: Na, éppen ez az, amit nem mondhatnék. Mindjárt mondok egy példát,
1: tette hozzá azzal a készségével, ahogy paradoxonait illusztrálni szokta, rendszerint igen frappánsan s egyéni megvilágításokkal. Mert mihelyt kilépett a gyakorlati megfigyelésből a történelmi szemléletbe, rögtön visszanyerte magas intellektusát.
2: Tehát a francia forradalom idején a Versailles nemzetgyűlés a szabadságjogokat statuálta, amint ön azt tudja.
1: Tudom, mondtam ingadozón.
2: Felszabadítván a jobbágyokat évszázados igájuk alól, és megszüntetvén minden szolgaságot, egyelőre csak elvi határozatok formájában tette ezt, és gyönyörű dokumentumai csak papíron éltek. De már ez is elég volt ahhoz, hogy egy egész világot mámorba ejtsenek, és az összes hűbéresek, parasztok, robotosok hálálkodva megmozduljanak. Így indult el falujából gyermekei kíséretében egy Jean Jacob nevű öreg béres, hogy személyesen fejezze ki köszönetét a nemzetgyűlésnek. Mikor belépett a terembe, mind felálltak a képviselők, és úgy ünnepelték, hogy még egy székre is leültették, és a kalapját is feltétették a fejére, mert ez az öreg cseléd a legrégibb nyomorultja lehetett az egész világnak, amellett, hogy az egész emberi fajnak korelnöke is lehetett volna, amennyiben 120 éves volt. És még mindig rab. És még sokáig rab. És úgy is halt meg, mint rab. Mert a dekrétumok csak egy évvel később emelkedtek törvényerőre. Pont 4 héttel előbb ment el a más világra ez a Jean Jacob. Az igazság az, hogy 121 éves lett, és nem érte meg a szabadságot.
1: A példa találó.
2: A példa ijesztő.
1: Igazított ki Horeb tanár úr, és barátsággal elköszönt tőlem.

0: 21. beszélgetés. Egy másik karácsonyról.
1: Az üvegajtón át megláttam Horeb tanár urat egy kis könyvesboltban a Váci utcában. Rögtön siettem üdvözlésére, és benyitottam a boltba. Meg vagyok lepve, mondtam, hogy ilyen profán könyvek között találom a tanár urat egy ilyen kis lírai könyvesboltban. Mindig csak úgy képzeltem el súlyos ékiratok, kéziratok és szarmatafóliások gonterhes társaságában. Talán éppen az én műveimet méltóztatik megvásárolni?
2: Az őskori népek, és nevezetesen a napkeletbeliek nem ismerték az iróniát. Csodálom önben ezt az örökséget. Ami az ön műveit illeti, meg kell jegyeznem. A feleségem buzgón olvassa őket. A magam részéről megvallom, Aiszkülosz és Euripidesz műveit keresem, lehetőleg egy-egy kötetben, szép tipográfiával és díszes aranykötésben. Tudnélik, ezt szántam karácsonyi ajándékul a kis gimnazistoknak, öcsémnek.
1: Jézus születésének köszönhetjük, mondta a könyvesbolt tulajdonosa, ha egyszer az évben el tudunk adni egy-egy szép könyvet. Ezt mondta a tulajdonos, szerényen közeledvén finom ember lévén.
2: Ennek is örülni kell, ennek a csekély eredménynek. Mert például az Aeropág bölcsei, noha igen okos és verzátus emberek voltak, még ennyit sem vártak Jézus megszületésétől. A legkitűnőbb és legműveltebb lelkű rómaiak sem álmodtak soha, hogy karácsony napjának ilyen ünnepi jelentősége lesz egyszer a világban.
1: Nem álmodták soha. Ismételtem a tanár úr szavait, kissé tájékozatlanul, de teljes bizalommal a tanár úr tudásában.
2: Még egy Szeneka sem sejti ezt a karácsonyt, ezt a jövőt. Egy Szeneka. Holott ez, mint a legélesebb elme, mint teológus, pedagógus és szakférfiú, Néró házi tanítója volt, és sokat hallott maga körül bizonyos forradalmi hitelvekről, és legfőképpen egy Krisztus nevű emberről, akiről még azt sem tudta, ha éle még, vagy meghalt. A megdöbbentő az, mennyire nincs fogalmuk semmiről az életben és a történelemben éppen a legokosabb embereknek. Olykor magányos óráiban, megvallom, elrémülve hasonlítgatom közéletünk valamelyik nagy férfiát. Ez az antik Szenekához, jövendő mondásaiknak és tudatlanságoknak meglepő paraboláiban.
1: Nagyon érdekes.
2: A régi rómaiak kíváncsiak kutatták, ki fogja átvenni Jupiter után a villám és a mennydörgés örökét és hatalmát az emberiség fölött. Mert nagyon közelről látván az Olympus-e főbérlőjét, már le is járatták szívükben, és már rég nem hitték, hogy halhatatlan. Az új Isten tekintetében az volt a közhit és az általános vélemény, hogy Herkules fog uralkodni, mint aki a legméltóbb a trónra. Csak néhány koldus szaladgált az utcán félmeztelenül és félig agyonkövezve, aki üvöltött, csöpögve a vértől, hogy ez a Krisztus, akit mondtam, ez lesz a király. Az ember nem is hinné, milyen gyakran van igazuk a koldusoknak.
1: Végezte be eszmefuttatását a tanár úr, miközben talált egy aranykötésű Aiszkülost és egy Euripidészt, amit magához váltva kifizetett, hosszas keresgélések és piszkálgatások után egy feslet pénztárcában. Kilépve az utcára, Horeb tanár úr megelégedetten szorongatta a két görögöt a hóna alatt.
2: Jézus nem tudott görögül, csak azt az arameus héber nyelvet beszélte, ami az anyanyelve volt. Nyilván nem is hallott soha a nagy görög költőkről. Angyali természetének törhetetlensége, egész tragikuma és önfeláldozása csak így volt lehetséges. Irodalmi ismeretek híján, a legszűkebb körökre szabva. Ez a meggyőződésem vezérel, mikor kisunoka öcsémnek karácsonyra High School-ost adom ajándékba.
1: Ezeket mondván a tanár úr elköszönt tőlem, és ment.

0: ismét találkozván Horeb tanár úrral az utcán, egy domonkos rendi szerzetest láttunk a tömegben. Nyilván idegen férfiú. Jegyeztem meg, hogy tájékozottságomat bizonyítsam. A tanár úr könnyed pillantást vetett rám a kalapja alól.
1: Téved. A domonkos rend alapítója egyetemes káptalant tartott Bolognában, magyar honi tartományt is létesített, és nyilván ennek a magyar szerzetnek tagja ez a fiatal pap.
0: Mindent tud, tanár úr. Mindent.
1: De sőt, eszembe jut a domonkosiak egyik legfinomabb tagja, aki Csáki Móric volt a 14. században. A csákiak már akkor hírneves nemzetség voltak, és ez a fiatal Móric, akiről itt szólannék, a Csák Dömötör fia volt. Beteges, rajongó, sápadt ifjú, szent ihletekkel teli lélekkel, aki csak olvasott, tanult, imádkozott, zsoltárokat énekelt, kis kézilangját pengetve. Egy nap, amikor Győr városába egy domonkos rendi szerzetes érkezett, azonnal elment üdvözlésére. Engedd meg, hogy imáidba ajánlhassam magam, szólott az ifjú, és kérlek, mondj el nekem egy szép történetet. A szerzetes, a dömés, ahogy régi magyar nyelven mondják, a legszebb történetét mondta el, mint kiváló mesemondó, és ezzel úgy meghatotta az ifjút, hogy az már nem is akart elválni tőle, kijelentvén, hogy ő is szerzetes lesz.
2: Szóval az lett?
1: Nem könnyen. Mert a 14. században is, csak épp úgy, mint napjainkban, sok mindenféle családi szempont és vagyonjogi érdek szólott közbe az ilyen szentcselekvés esetében. Az ifjúnak, szülei elhalálozván, rengeteg birtokai voltak, örökös nélkül, ha szerzetessé lenne. Annyit beszéltek neki, annyit zaklatták, még végül elment háztűznézőbe Amadeus nádorhoz, és elvett a nádor leányát feleségül, aminek maga Róbert Károly király is nagyon örvendett. 3 évig élt ifjú nejéve boldog házasságban, amikor mégis úgy érezte, hogy ez nem az igazi boldogság. A meglepő az, hogy ifjú felesége hasonlóképpen érzett. Fájjunk el, mondották mind a ketten. Mondjunk le a világról és egymásról, éppen amiért így szeretjük egymást. És akkor még egyszer a helyzet drámaiságában és dúsan omló könnyek között megölelték és megcsókolták egymást. Én elmegyek a domonkosokhoz a budai klastromba örökre, mondta Csáki Móricz báró. Én elmegyek a domonkos apácákhoz a Margit szigetre, mondta ifjú hitvese. És így is tettek mind a ketten, és így mentek is el, mind a ketten.
0: Nagyon szép régi történet. És a birtokok?
1: No, ezt is megmondom. A birtokokat Csáki Móricz elajándékozta rokonának, Pech Miklósnak.
0: Kinek?
1: Pech Miklósnak, mondom.
0: Mire már kacagnom kellett?
1: Ön megint valami léhaságra gondol.
0: Ingatta a fejét Horeb tanár úr, és ott hagyott az utcán.
3: Huszonharmadik beszélgetés. A bankákról.
0: Tavasz első fuvallatára Horeb tanár úr útnak indult a Margit szigetre, és leült egy padra a nagy rét előtt. A nagy réten kis madarak csipkedték a füvet, és két gyönyörű búbos banka is megjelent, akik nyilván fiatal házasok voltak, mert sűrűn ugráltak egymásra. Ó, tanár úr, mondtam, miután leültem egy kiváló tudós mellé. A jó Isten minden tavasszal megsúgja titkát az ő teremtményeinek. A madarak boldogok, amint azt láthatja. A tanár úr meglepően engedékenynek mutatkozott a kérdésben.
1: Valóban, a kis búbos bankák a fűben. Idáig forgatnak hozzánk naív szerelmeik változatlan technikájával rég lezajlott századokat és őskori időket. Egész világokat ilyen kis mozdulatok hordanak, ha elgondolja az ember, hogy a bankák mindig így ugráltak egymásra a történelem óta minden világokban.
0: Azzal mélyen felsóhajtott, mint aki érzi is, amellett, hogy ismeri e földi létünk nagy törvényeit.
1: Na de volt egyszer két ilyen kis banka, búb nélkül, ez időtájt, két ilyen kis banka Gecsemáné kertjében. Párzás után a kis nőstény fogta magát és odarakta a tojásait az útra. Nem jó dolog lesz ez, mondta a kis hím, aki figyelte, hogy odarakod a tojásokat az útra. Vajon miért nem? Kérdezte az asszonyka, billegetve magát. Mert most jön a sok nép húsvétra Jeruzsálembe, felelt a másik, és egy híres vendég is jön, amint tudod, ez el fogja taposni. Éppen azt szeretném látni, ha vajon eltapossa-e, szólott az asszonyka, mert hogy olyan jó ember, amint hírlik, aki nem bántja másét, még az útporában sem. Ó, asszonyi kíváncsiság! Csiripelt a hím banka, és azzal felszállottak mind a ketten egy útszéli datolyafára, s onnan figyelték a tömeget, a halászokat, s a nagy vendéget, akik mind jöttek sorjába. És holott olyan porszállott, mint a köd, mint az aranyköd a napfényével, ami az egekből sugárzott, a vendég már messziről meglátta az úton a két kis tojást, csillogón a porban, és úgy elkerülte Szamárháton, a kantárszárat rövidebbre fogván, és úgy pillantott hátrafelé is. Olyan tündéri tekintettel, hogy a sok halász és az egész tömeg, amint jött hűen a nyomában, mind elkerült a tojásokat. Akkor este a két kis banka fogott egy sáskát, lecsípett egy datóját az ágról, és azokat elvitte hálája jeléül a legmélyebb tiszteletből a vendégnek, aki a Gecsemáné kertjében ült és nézte az eget. A vendég nem értette a madarak nyelvét, mert csak héberül tudott, de amikor a kis bankák oda tették mellé az egyik a sáskát, a másik a datóját, rögtön megértette, hogy ezek ajándékot hoztak. Meghatva megsimogatta a két kis madár fejét, és csak simogatta, simogatta. És gyönyörű kezének olyan csodálatos érintése volt, hogy rögtön alatta a két kis bankának egy-egy búbja nőtt a fején.
0: Ezeket mondván Horeb tanár úr rágyújtott egy szivarra, és magasan fújta a füstet.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: Horeb Homér, Kézdi György. Fiatal újságíró, Szirtes Balázs. Horeb Homérné, Bánsági Ildikó. A felvételt Táncos Tamás és Maksai Helga készítette. Zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztette és rendezte Varsányi Anikó.
1: A rádióváltozat 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Három bölcs tanács című magyar népmesét Jenei Istvántól halljuk.
1: Volt egyszer egy katona. Szolgálta a királyt egy évig, két évig, de haza egyszer sem engedték, pedig vágyakozott szegény erősen. A lakodalomról vitték el katonának, azt se tudta, édes felesége éle hal-e, nohát harmadik esztendőben háború volt. Jött az ellenség haragosan, egyenesen neki a kapitánynak. Ha az a katona ott nem lett volna, a kapitány bizonyára meghal, mert hárman támadtak rá egyszerre, de a katona sorra levágta mindhármat. Mikor vége lett a háborúnak, a kapitány azt mondta a katonának: fiam, te megmentetted az életemet, nélküled már a föld alatt feküdnék. Kérhetsz akármit, teljesítem, ha hatalmamban van. Nem kérek én egyebet, mint hogy szabadságra mehessek. A kapitány derékember volt, szavát tartotta. Megkapta a katona a szabadságos levelet, és nekivágott az országútnak. Addig ment, míg el nem fáradt. Akkor körülnézett, hol lelhetne szállást éjszakára. Az út szélén állott egy ház. Oda bekocogott. Égett a világ, még nem feküdtek le. A vacsorát elköltötték, beszélgettek. Megkínálták a katonát kenyérrel, szalonnával. Mi alatt evett, a katona szemét, fülét nyitva tartotta. Hát látja, hogy van ott egy öreg ember, mindenki beszél, de az egy árva szót sem szól. Azt gondolta, beteg. Megkérdezte hát: mi baja az öregnek? Nincs annak semmi baja, válaszolt a gazda. Azért kérdem, mert hogy nem szól. Ingyen nem szól soha. Adj neki aranyat, mindjárt megszólal. Nem bírta elgondolni a katona, milyen bölcsességgel szolgálhatja meg az öreg az aranyat. Tömérdek szót hallott már életében, de aranyat érőt még véletlenül sem. Erre a kíváncsiság minek a tudója az öreg ember, hogy ilyen drágán méri a szót. Volt neki három aranya, gondolta, próbát tesz. Hallod-e, öreg? Mondta. Szólj egyet, kapsz egy aranyat. Azzal már nyomta is a markába. Az öreg zsebre rakta az aranyat, aztán csak ennyit mondott: ki mit szeret, szép az annak. Méregette a katona, megérte egy aranyat, amit hallott, de akárhogy is forgatta, okos mondás volt. Elővette hát a másik aranyat, s odaadta azt is az öregnek, hogy szóljon még egyet. Az öreg a másodikra ezt mondta: kinek mije van, el ne tagadja. Ez a mondás még jobban tetszett a katonának. Majd lesz még pénzem, gondolta, s odaadta az öregnek a harmadik aranyat is. Akkor azt mondta az öregember: az esteli haragot hajd reggelre. Ez a mondás meg a másik kettőnél is jobban tetszett. Örült neki a katona erősen, több pénze azonban nem volt. Sóhajtott. Ha tudtam volna, hogy ilyen okos emberrel találkozom, 10 aranyat zsákmányoltam volna az ellenségtől. Most az öreg ember ingyen is megszólalt. Sose sajnált, fiam, hogy nincs több pénzed, mert nekem meg bölcsességem nincs több. Ezt hajtogatom mindig, igaz ugyan, hogy ennyi elég az élethez. Másnap reggel a katona megköszönte a szállást, a vacsorát, s útnak eredt. Csak hamar egy patak mellé ért, ahol egy szép hímes rét terült el. Azon a hímes réten olyat látott, hogy ámultában majdhogy gyökeret nem eresztett a lába. Egy gyönyörű szép leány sétálgatott a réten, egy loncsos, vedlő, lógófülű szamárral. De nem csak sétálgatott, hanem megölelte a szamarat, hol simogatta, hol csókolgatta. A botjához kapott, hogy megtréfálja őket, nagyot sújt a szamárra. Megérdemli az a leány, hogy szép leány létére egy ilyen ocsmány szamárral kedveskedik. De eszébe jutott az öregember mondása: ki mit szeret, szép az annak. Ha szép neki, minek bántsam, ő sem ártott nekem. Örüljön a szamarának, ha másnak nem tud örülni. Ezt gondolta a katona, s folytatta az útját. De a szamár utána szólt: állj meg, katona, állj meg. Mikor megállott, a szamár elmondta neki, hogy nem igazi szamár ő, hanem elvarázsolt királyfi. Azzal megajándékozta egy tarisznya arannyal, amiért nem űzött gúnyt belőle, mint a többi vándor, aki meglátta a gyönyörű szép lánnyal. A szamár eltűnt, a katona meg ment tovább. Húzta a vállát cudarul a tarisznya arany. Beért egy sötét erdőbe. Nagy hirtelen körülfogta egy csapat zsivány. Mit viszel a tarisznyádban? Kérdezték. A katona visszaemlékezett az öreg mondására. Kinek mie van, el ne tagadja. Ha már eszébe jutott a mondás, az igazat válaszolta. Aranyat. Ahány zsivány mind hahotára fakadt. Visszhangzott az egész erdő. Bolond vagy, mondták. Ugyan bizony, honnan lenne egy szegény katonának egy tarisznya aranya? Azzal a zsiványok tovább mentek, a katona meg örült, hogy az aranyát megóvta. Az sem bánta már, hogy húzza a vállát. Addig-addig húzta, míg egy este befordult a falujába. Nehéz lett a szíve, úgy megörült, hogy mindjárt a keblére ölelheti édes feleségét. Az is eszébe jutott, hogy van neki egy gyönyörű puskája. Vajon nem hányódott el? Akkor már az udvarban volt.

0: Már a ravaszon volt az ujja, amikor visszaemlékezett a harmadik mondásra. Az esteli haragot hajt reggelre. Eltette hát a haragját másnapra. Vállára vetette katonapuskáját, s megkocogtatta az ajtót. Örült az asszony, mikor meglátta, a nyakába borult, csókolta egyre, de akármennyit csókolta, nem fáradt bele. A katona azt mondta, hogy fáradt, le akar nyugodni. De hiába akart nyugodni, az álom elkerülte. Szüntelenül arra gondolt, hogy a felesége másnak adta az ő drága puskáját, meg arra, hogy azt a legényt megcsókolta. Reggel kelve megkérdezte: hol a puskám, édes feleségem? Odaadtam az öcsémnek, hogy rejtse el. Rablók tanyáznak az erdőben. Üzenték, hogy elrabolják. Elszaladok érte. Megörült a katona. Most már ő csókolta a feleségét. De akármennyit csókolta, nem fáradott bele. Most is csókolja, ha azóta meg nem halt.
1: A Három bölcs tanács című magyar népmesét Kolozsvári Grand Pierre Emil gyűjtésében Jene István mondta el, szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Siklós Olga. A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 2022. január 6-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. István
2: lett a fejedet! A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20:40-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Tizenöt óra van. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. Kovács Márton vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínen készített videóban bemutatta, megmutatta azt a bárkát, amelyet elsüllyesztenek, valamint beszámolt a fenékküszöb építésének munkálatairól, amely várható 30 napig tart majd. A kormányfő közölte azt is, a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, víz és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott dunakukac.vih.gov.hu e-mail címen várnak. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. A sérültek közül többet kórházba vittek. Kigyulladt egy turistahajó a Török Rivierán, az ország délnyugati részén fekvő Fétie városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták. Az utasok állampolgárságáról egyelőre nem tudni semmit.

0: Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelte részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ showja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány nyár elején 50 000 forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt helyezhessenek a gyermekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
3: Kertész Imre, Gálya napló, 13. rész.
2: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
3: A naplóban a kaddis.
2: Néha feleszmélek a csendre, amely körülvesz, mint az éjszakában fölneszelő állat, amelyet nem valamelyik közvetlen veszély, csak a saját óvatossága riasztott fel, hogy mint egy megbizonyosodjon, nyugodtan alhat tovább. Ez a nyugalom azonban, mintha egy ítélet haladéka lenne, amelyet valahol valakik már meghoztak fölöttem, s valahogy így hangozhat: minek megölni, elpusztul magától is.
4: Még mindig itt vagyok. Már nem tudom miért. Véletlenül, mint ahogyan megszülettem. Megmaradásomnak is épp olyan cinkosa vagyok, csak mint a világra jövetelemnek. Jó, megengedem. A megmaradásban egy szemernyivel több gyalázat rejlik. Kivált a megmaradásunkért, meg is tettünk minden tőlünk telhetőt. De hát ennyi az egész, nem több. Uramisten. Az ember mindenképp hibás egy kicsit. Megmaradtam, tehát vagyok. Gondoltam. Nem is gondoltam semmit, csak voltam. Egész egyszerűen, mint egy megmaradt. Aki megmaradásából nem csinál gondot, nem érzi szükségét, hogy megmaradását igazolja. Igen, hogy megmaradását diadalra váltsa, akár még oly csöndes, még oly diszkrét és meghittem, bár lényegében mégiscsak az egyetlen valódi, az egyetlen lehetséges diadalra, amilyen a megmaradt létnek, tehát önmagamnak az utódokban, az utódban, benned meghosszabbított és megsokasított továbbélése, túlélése lenne, lett volna. Nem gondoltam rá. Nem gondoltam, hogy gondolnom kell rá, míg csak rám nem szakadt ez az éjszaka. Ez a mindent bevilágító és mégis vaksötét éjszaka, és elém nem merett a kérdés, pontosabban mögém, rég leélt életem mögé, hiszen hál' Isten késő, és mindig is késő lesz már. A kérdés, igen, hogy sötét szemű kislány lennél-e. Orrocskát környékén elszórt szeplők halvány pöttyeivel. Vagy konokfiú, vidám és kemény szemed, akár a szürkés kék kavics. Igen, Az én életem a te létezésed lehetőségeként szemlélve. Egyáltalán szemlélve. Szigorúan, szomorúan, harag és remény nélkül, ahogyan egy tárgyat szemlélünk. Mondom, nem gondoltam semmire. Holott mondom, kellett volna.
2: Nem.
4: Mondtam rögtön és azonnal, habozás nélkül, és...
2: Úgy szóván ösztönösen, igen, ösztönösen még, egyelőre ösztönösen csak...
4: A természetes ösztöneim ellen működő ösztöneimmel is, melyek azonban természetes ösztöneimmé, sőt, természetemmé lesznek, lettek lassan. Nem döntés volt tehát ez a nem, mint ha mondjuk szabadon dönthetnék.
2: Dönthettem volna.
4: Igen és nem között. Nem. Felismerés volt ez a nem. A döntés, de nem az általam hozott vagy hozható, hanem a rólam való döntés, nem is döntés. Ítéletem felismerése és döntésnek legfeljebb csak annyiban tekinthető döntés, hogy nem döntöttem a döntés ellen. A te nem létezésed az én létezésem szükségszerű és gyökeres felszámolásaként szemlélve.
2: Miért alakult így? Nem lehet rá válaszolni. Így van. S hogy így van, ez annyit jelent, hogy halálom egyúttal pusztulás lesz. Anyáim és apáim, ha úgy tetszik, nemzetségem, a jövőm pusztulása. Egy pusztuló és pusztított nép fiaként, egy pusztuló és pusztított nemzet körében titkon talán mindig is tudtam ezt, s titkon talán mindig is erre a pusztulásra készültem. Mert egyedül így van értelme mindannak, amit történt, amit tettem és amit tettek velem. Egyedül így van értelme értelmetlen életemnek, még annak is, hogy folytassam, amit elkezdtem, élni és írni, mindegy melyiket, mindkettőt együtt, ha előre nézek, kizárólag hátrafelé, ha a papírra meredek, kizárólag a múltba látok.
4: És átkelt egy zöldeskék szőnyegen, mint a tengeren jönne.
2: Ugyanis beszélni akart velem, mert megtudta, hogy én vagyok én, író és műfordító, akinek olvasta egy írását, amelyről föltétlenül beszélnie kell velem, mondta.
4: És beszéltünk is, még az ágyban nem beszéltük magunkat. Uramisten. És beszéltünk azután is, közben is szakadatlan. Igen, és emlékszem, azzal kezdte, hogy komolyan gondolom-e, amit az előbb lezajlott vita hevében mondtam. Nem tudom, hogy mit mondtam.
2: Mondtam.
4: Mint ahogy nem is tudtam, annyi mindent mondtam. Emlékeztesse hát.
2: Kértem.
4: És ő folytott, rekettes hangon kijelölt néhány támpontot. Csak nem szigorúan, támadóan, és egészében valami sötét, szorongó izgalommal értelmi szférába transponált, vagy szublimált, vagy egész egyszerűen értelmi szférával álcázott szexuális töltés.
2: Gondoltam hanyagul, és azzal a tévedhetetlenséggel, ahogyan tévedni szoktunk. Azzal az eltökélt vaksággal, ahogyan sosem ismerjük fel a pillanatban a folytatást, a véletlenben a következetességet, a találkozásban az összeütközést, amelyből legalább az egyiknek roncsként kell tovább vonszolódnia majd.
4: Szexuális töltés.
2: Gondoltam természetesen és gyalázatosan.
4: Ahogyan a magunk szexuális töltését transponáljuk, vagy szublimáljuk, vagy álcázzuk egész egyszerűen.
2: Nincs átjárás egyik lélekből a másikba. Csak betörés van és kimenekülés onnan. És jó eset, ha közben, félelemből vagy hiúgőkből, gyilkossá nem válunk.
4: Igen. És kivált most már mélységes sötét éjszakámban. Inkább látom csak, mint sem hallom ezt a társasági beszélgetést. Látom magam körül a mélabús arcokat, de csak mint megannyi színházi maszkot. Rajtuk a különféle szerepek, és valakinek az a melankólikus ötlete támadt, hogy mindenki mondja meg, hol volt. Amire bágyat koppanásokkal, mint átvonuló felhőből, mely már rég kiadta erejét, hullani kezdtek a nevek. Mauthausen, a Donkanyar, Recsk, Szibéria, az Andrássy út 60, Buchenwald, Kistarcsa. Már-már féltem, rám kerül a sor, de szerencsére megelőztek. Auschwitz, mondta valaki a győztes szerény, de magabiztos hangján, és nagyot bólintott a társaság. Überolhatatlan. Majd fölmerült egy akkoriban divatos könyvcím. A könyvnek egy akkoriban, sőt ma is, sőt bizonyára örökké divatos mondata, melyet a szerző a kellő, de persze hiába valónak bizonyuló torok köszörülés után jelent ki a megindultságtól még mindig rekett hangon: Auschwitzra nincs magyarázat. Így, röviden, megindultan, halkan csukladozva.
2: Erre én valószínűleg azt mondhattam, hogy...
4: Ez a mondat már pusztán alakilag is hibás, már mint hogy Auschwitzra nincs magyarázat, hiszen ami van, arra mindig van magyarázat, ha természetszerűleg csupa önkényes, téves, ilyen-olyan magyarázat is persze. Ez a szerencsétlen mondat, hogy Auschwitzra nincs magyarázat is magyarázat, azt magyarázza vele a szerencsétlen szerző, hogy Auschwitzról hallgassunk, hogy Auschwitz nincs, azaz nem volt, mert csak arra nincs magyarázat, ugye, ami nincs, vagy nem volt. Márpedig...
2: Mondhattam valószínűleg...
4: Auschwitz volt, azaz van. Tehát magyarázat is van rá, elvégre ami van, az van, és hogy van... Az szükségszerű, mert van.
2: Mondhattam valószínűleg.
4: A világtörténet az ész képe és tette.
2: Idézet Hegeltől mondhattam.
4: Mert hogy a világot önkényes véletlenek sorozatának lássam, az a világnak hát eléggé méltatlan szemlélete volna.
2: Idézet magamtól mondhattam.
4: Így hát ne feledjük, hogy aki észszerűen néz a világra, arra a világ is észszerűen néz. A kettő kölcsönösen meghatározza egymást.
2: Mondotta újra csak Hegel, mondhattam.
4: Akinek attól tartok, ráadásul tökéletesen igaza is van. Mindössze azt a részletkérdést kell elmélyülten tanulmányoznunk, hogy miféle ész is az, melynek a világtörténet a képe és tette. Továbbá, hogy kiknek az észszerűségére néz a világ is észszerűen, hogy azután kölcsönösen meghatározzák, mint ahogyan sajnos meg is határozzák egymást.
2: Mondhattam valószínűleg. Mert mi a normális ész? Hasonló temperamentumok közmegegyezése, amit épp oly kevéssé igazol valami szubjektíven kívüli vagy túli ész, mint a nem normálisat. A nem normális ész is épp úgy megkapja a válaszát a világtól, mint a normális. Ennyit jelent Hegel bölcsessége, hogyha észszerűen tekintünk a világra, a világ is észszerűen tekint vissza ránk. Még az sem igaz, hogy az ész valamelyik nemével, a normálissal vagy az abnormálissal a világra tekintőre, a világ az észnek ugyanazzal a nemével fog visszatekinteni. Hogy hogyan tekint vissza az, eltekintve a kényszerítő világkörülményektől, amelyek az embert elnémítják és megvakítják, az tehát elhatározás kérdése, és nem a világ, mindig az ember elhatározásáé. A világ ugyanis nem tekint vissza az emberre. A világ van. A világ néma, csak mi beszélünk hozzá, és ha egy pillanatra képesek vagyunk elhallgatni, azt hiszük, hogy a világ válaszolt.
4: Auschwitzra,
2: mondhattam valószínűleg,
4: szerintem az egyes életekben rejlik a magyarázat. Kizárólag az egyes életekben, sehol másutt. Igen. Az egyes életek egésze, no meg az egész lebonyolításának a technikája. Ennyi a magyarázat, nem több, nem más. Amikor bűnöző őrültek észszerűen néznek a világra, és a világ is észszerűen néz rájuk, vagyis engedelmeskedik nekik.
2: Szondi Lipót Eichmann tesztje. Vakdiagnózis volt. Az eredmény? Különösen veszedelmes gyilkos. Akkor viszont megdőlt a bürokrata gyilkosról felállított valamennyi teória. Gyilkos hajlamokkal gyilkolni, maga a sablon. Maradt tehát a legócskább képlet. Bűnözők veszik át a hatalmat, és bűnözők módján gyakorolják. A többiek gyávasága, vaksága és nyereségvágya, továbbá az ügyek pragmatizmusa pedig megteszi a többit. Micsoda közhely! Nem tudok beletörődni, hogy ilyen kevéssé eredeti okból lettem volna Auschwitzban.
4: És hagyjátok ezt abba végre.
2: Mondhattam valószínűleg,
4: hogy Auschwitzra nincs magyarázat. Mert a rosszra mindig van észszerű magyarázat, viszont...
2: Mondhattam valószínűleg,
4: most figyeljetek. Mert ami valóban irracionális, és amire tényleg nincs magyarázat, az nem a rossz, ellenkezőleg. A jó. Én ezt találom érdekesnek és felfoghatatlannak. Én erre nem találok pusztán észszerű magyarázatot. Úgyhogy akárhogy unjátok is, elmesélek nektek egy történetet, és aztán magyarázzátok meg nekem, ha tudjátok.
2: Mondhattam valószínűleg.
4: Ha annyit mondok, hogy láger és tél, és betegszállítás, és marhavagonok, és egyszeri hideg élelemfejadag, holott az út ki tudja hány napig tart majd, és az adagok kimérése tízes egységekben történik, és a hordágynak nevezett fa alkotmányomon fekve kutyaszememet lesem veszem egy sejtelmem sincs miért, de csak a tanító úrként emlegetett emberről, vagy inkább csontvázról, akihez az én adagom is került, és bevagonírozás, és a létszám persze újra meg újra nem egyezik, és ordítozás, és kavarodás, és egy rugás, Azután érzem, hogy felkapnak, és a következő vagon elé raknak, és réges-rég nem látom már sem a tanító urat, sem az adagomat. Ennyi elég, hogy pontosan elképzeljétek a helyzetet. Azt is, hogy mit éreztem. Először is nem adhattam enni örök kínzómnak, az éhségnek. Nekem már régóta idegen, dühötten követelőző vadállatnak, és most fölhördült a másik vadállat is. A remény, amely eddig tompán, folytottan ugyan, de váltig az darombolta, hogy mindennek ellenére is az életben maradásra mindig van esély. Csak hogy a fejadak hiány ez egyszerre szer fölött kétségesnek látszott, másfelől, és ezt hidegen tisztáztam magamban, a tanító úr esélyeit az én fejadagom pontosan megkétszerezi. Ennyit a fejadagomról gondoltam, mit mondjak, nem túl nagy örömmel, de annál észszerűbben. De néhány perc múlva mit látok? Kiáltozva és a tekintetével nyugtalanul keresgélve, a tanító úr imbolyog felém, kezében egyszeri hideg élelem fejadag, és amikor a hordágyom megpillant, gyorsan ráteszi a hasamra. Valamit mondanék, és úgy látszik, leplezetlenül leri rólam a meglepődés, mert ő bár rohan vissza, ha nem találják a helyén, egyszerűen agyonverik. Ő tehát kicsi, már a halálra készülő arcán világosan fölismerhető felháborodással ezt mondja: hogy képzelted? Ennyi a történet. És ha igaz is, hogy életemet nem csupán a megszületésem önkényes véletlenjét követő további önkényes véletlenek sorozatának kívánom látni, mert ez az életnek bizony eléggé méltatlan szemlélete lenne, még kevésbé kívánom azonban úgy látni, mintha minden azért történt volna, hogy én életben maradjak. Mint hogy eztán még méltatlanabb szemlélete lenne az életnek. Habár tény és való, hogy a tanító úr például azért tette, amit tett, hogy én életben maradjak. De persze kizárólag az én szemszögömből szemlélve, mert őt nyilván valami más vezette. Ő nyilván elsősorban is a saját életben maradásáért tette, amit mellesleg az én életben maradásomért is tett. És ez itt a kérdés. És erre adjatok magyarázatot, ha tudtok, hogy miért tette. De ne próbálkozzatok itt szavakkal, hiszen ti is tudjátok, hogy bizonyos körülmények közt, képletesen szólva bizonyos hőfokon, a szavak elvesztik állagukat, tartalmukat, jelentésüket, egyszerűen megsemmisülnek. Úgyhogy az ilyen gáznemű halmazállapotban egyedül a tettek, a puszta tettek mutatnak némi hajlamot a szilárdságra. Egyedül a tetteket vehetjük, mint egy a kezünkbe, és vizsgálhatjuk, mint egy darab néma ásványt, mint egy kristályt. És ha abból indulunk ki, már pedig itt ugye világos, semmi másból ki nem indulhatunk, hogy véghelyzetben, amilyen egy koncentrációs tábor, és kiváltképp megfontolva a teljes testi-szellemi leromlást és ennek következtében az ítélőképesség szinte kóros elcsökevényesedését, általában mindenkit egyedül a saját életben maradása vezérel. Továbbá, ha meggondoljuk, hogy a tanító úrnak kétszeres esélye nyílt az életben maradásra, és ő ezt a megduplázott esélyt, vagyis egészen pontosan a saját esélyén felül kínálkozó még egy esélyt, ami már tulajdonképpen más valakinek az esélye lenne, elvetette, ez arra mutat, hogy éppen ennek a másodszori esélynek, ahogy is mondjam, elfogadása semmisítette volna meg az ő egyetlen esélyét is, ami még lehetővé teszi neki, hogy éljen és életben maradjon. És hogy eszerint tehát van valami, létezik egy színtiszta, semmiféle idegen anyagtól, a testünktől, a lelkünktől, a vadállatainktól nem fertőzött fogalom, egy eszme, amely mindannyiunk elméjében egyforma képzetként él, igen, egy idea, melynek a, mit is mondjak, sérthetetlensége, megőrzése, vagy ahogy akarjátok, az ő, a tanító úr egyetlen valódi esélye az életben maradásra, hogy az életben maradás esélye az ő számára enélkül egyáltalában nem esély. Egyszerűen, mert ennek a fogalomnak az épségben tartása, a színtiszta, zavartalan szemlélhetősége nélkül nem akar, mi több, valószínűleg nem is tud élni.
5: Igen, valószínűleg ezt mondhattam.
3: Gája napló. A 13. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regény alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
6: A hangfelvételt 1992-ben készítették, és legutóbb 2012. február 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
2: Kertész Imre, Gálya napló, 14. rész.
1: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelki ismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
2: A naplóban a kádd is.
1: A műszerész kisiparos segédje, aki beleőrült a gondolatba, hogy az apja, tehát ő is zsidó. Nemrég tudta meg, már java 40-es éveiben, akkor egy ideig titkolta még. Gyerekkorában mindent elhallgattak előle. Azt is, hogy az apja lágerben halt meg. Nyájas tébolyút lett belőle, mosolyogva néz rám ibolyakék szemével. Félek, mondja. Mitől? Érdeklődöm. Egyszer csak belép hozzám két ember feleli, és ezt mondja, no, gyerünk. De hová, faggatom tovább? Mit tudom én oda? Mondja sejtelmesen. Én már, folytatja, nem bírnám ki, amit maguk, az apám meg például maga. Én már a kínzás gondolatába is belehalok. Nem lehet megnyugtatni. Őrült mosolyjal konokul hallgat, mint aki tudja, amit tud, mondja neki bárki bármit. És amíg a származását meg nem tudta, teljesen normális volt. Barátságos, beszédes, az emberek közt otthonos. Most lecsapott rá a század. És ő a tőle telhető egyetlen mozdulattal felelt. Ideg és elme bajjal, e ragyogó mimikrivel, e korszerű terepszínnel.
3: A feleségem...
1: Akkor még nem a feleségem.
3: Megkérdezett, hogy azon kívül, amit el kellett szenvednem, szenvedtem-e vajon, vagy netalán szenvedek-e magától a zsidóságomtól? Azt feleltem, hogy ezen gondolkodnom kell.
1: Tény és való, régtől, az első gondolatrezdüléseimtől fogva tudom, érzem, hogy valamilyen rejtelmes gyalázat tapad a nevemhez. És hogy ezt a gyalázatot valahonnan magammal hoztam. Onnan, ahol sohasem voltam. És valamilyen bűnömért hoztam, ami az én bűnöm, bár sosem követtem el. És üldöz egész életem során, mely élet kétség kívül nem az én életem, jól lehet én élem, én szenvedek tőle, és én halok majd bele. Mindennek azonban gondolom...
3: Mondtam.
1: Nem föltétlenül a zsidóságomból kell következnie. Következhet egyszerűen belőlem, a lényemből, a személyemből, a transzcendenciámból, hogy úgy mondjam. Vagy a velem szemben tanúsított és az én általam gyakorolt általános és kölcsönös viselkedés és bánásmódból, magyarán a társadalmi állapotokból. És ezen állapothoz való személyes viszonyomból.
3: Mondtam.
1: Hiszen...
3: Mondtam.
1: Az ítélet nem egyszerre jön. Maga az eljárás válik lassacskán ítéletté, miként ez megíratott.
3: Mondtam. Szóba került az én írásom is. Az a bizonyos írás, amelyet olvasott, és amelyről, mint mondta, feltétlenül beszélnie kell velem. Ez az elbeszélés, vagy inkább kisregény, egy férfi, egy inkább még fiatalabb férfi monológia. Ez a férfi, akit szülei a legszigorúbb keresztényi szellemben, mondhatni bigottságban neveltek, most az apokalipszis napjaiban megtudja, hogy reális rátétetett a felbontott pecsét. A hirtelen életbe lépő úgynevezett törvények szellemében zsidónak minősül. Most, mielőtt gettóba, marhavagomba, ki tudná, és legkevésbé ő maga, hogy hová is viszik, és milyen halálra ítélik, még megírja történetét, az évtizedes gyávaság és öntagadás történetét, mint írja,
1: azaz íraton vele.
3: Már most az egészben az a figyelemre méltó, hogy újdonatúj zsidó létében a zsidó komplexusától való szabadulást, egyáltalán a felszabadulását találja meg. Fel kell ismernie ugyanis, azzal, hogy egyikből kiközösítik, az ember még nem lesz automatikusan egy másik közösség tagja. Mi köze, kérdezi,
1: azaz kérdeztetem vele,
3: a zsidókhoz. Most már, hogy ő is az, semmi. Ébred.
1: Azaz ébresztem rá.
3: Míg a nem zsidó lét kiváltságait élvezte, szenvedett a zsidók, a zsidó lét, pontosabban a kiváltságok és a kirekesztések züllött, folytogató, gyilkos és gyilkosságba torkolló egész öngyilkos rendszere miatt. Szenvedett némelyik barátja, hivatali kollégája, egész tágabb közössége miatt, amelyről azt hitte, hogy a hazája. Szenvedett gyűlölködésüktől, korlátoltságoktól, fanatizmusuktól. Kivált az antiszemitizmusról folytatott, elkerülhetetlen vitáktól iszonyodott, mindezeknek a vitáknak a gyötrelmes hiába valóságától, mint hogy az antiszemitizmus, ébred,
1: azaz ébresztem rá,
3: nem meggyőződés, hanem alkati és jellembeli kérdés. A kétségbeesés erkölcse, az öngyűrölők örjöngése, a pusztulók vitalitása, mondja.
1: Azaz mondatom vele.
3: Másrészt a zsidókkal szemben is bizonyos feszélyezettséggel viseltetett, amennyiben próbálta ugyan szeretni őket, de sosem volt biztos egy kísérlete sikerében. Akadtak zsidó ismerősei, még barátai is, akiket szeretett vagy nem szeretett, de ez más, mert tisztán egyéni szemszögből, okokból szerette vagy nem szerette őket. Hogyan lehet azonban eleven szeretetet érezni egy olyan elvont fogalom, mint például a zsidóság fogalma iránt? Vagy egy ismeretlen tömeg iránt, amelyet ebbe az elvont fogalomba gyömöszölnek? Ha sikerült is, valahogy úgy sikerült csak szeretnie őket, ahogyan a kivert állatot szereti az ember, amelyet táplálnia kell, de amelyről azért nem tudni, hogy mit álmodik és mit elhet ki tőle. Most megszabadult ettől a kintól, egész vélt felelősségétől. Most már tiszta szívvel megvetheti, akiket megvet, és nem kell többé szeretnie, akiket nem szeret. Szabaddá lett, mert nincs többé hazája. Még csak azt kell eldöntenie, hogy milyen minőségben halljon meg. Mint zsidó, mint keresztény, mint hős, vagy mint áldozat. Mivel ezek a fogalmak mit sem jelentenek számára, úgy dönt, hogy legalább a halála tényét nem szennyezi hazugsággal. Mindent egyszerűnek lát, mert jogot nyert a tisztán látásra. Ne keressünk értelmet ott, ahol nincs. Az évszázad, ez a szakadatlan szolgálatot teljesítő kivégző osztag ezúttal megint tizedelésre készül, és a végzet úgy hozta, hogy az egyik tízes számjegy éppen rám esett. Ennyi az egész, hangzanak utolsó szavai.
1: Az én szavaimmal persze.
3: Persze mindez nem ennyire szikár, de itt csak a lényegre szorítkozom, a párbeszédeket, a fordulatokat, a környezetet, a többi szereplőt, továbbá a szerelmét, aki elhagyja őt, elhagyom. Utoljára földön ülve látjuk emberünket, amint előre-hátra hajlítgatja és rázza őt a csillapíthatatlan nevetése. A feleségemet...
1: Akkor még nem a feleségem.
3: Ebben a történetben az ragadta meg, hogy mint mondta, az ember maga dönthet a zsidósága felől. Eddig valahányszor csak zsidókról szóló, a zsidókkal foglalkozó írást olvasott, mindannyiszor úgy érezte magát, mint akinek megint az iszabba nyomják az arcát. Az én írásom olvastán, mondta a feleségem,
1: most már rég másnak a felesége.
3: Azt érezte, hogy fölemelheti a fejét. Ez az írás sokkal inkább, mint eddig bármi, élni tanítja őt, mondta a feleségem.
1: Az akkor még jövendő, most már a volt.
3: Hamarosan aztán megismertem a kijelentései hátterét, a feleségem gyermek és ifjúkorát. Ez a gyermek és ifjúkor, habár a feleségem már Auschwitz után született, Auschwitz jegyében telt el. Pontosabban a zsidóság jegyében, az iszap jegyében, hogy feleségem fenti szavát idézzem. A feleségemnek már kora gyermekkorában tudomására hozták zsidó mi voltát, és mindazt, ami ezzel összefügg. Volt egy korszaka, lófarok frizurás, szeplős kislánykoromban, mondta a feleségem, amikor úgy képzelte, hogy a többi gyereknek majd nagyon kell szeretnie őt mindezekért. Most, hogy a szavait leírom, hirtelen látom őt, ahogyan nevetett, amikor ezt mondta. Zsidósága később a kilátástalanság érzésével lett benne egyenlő. A megvertség, a csüggettség, a gyanakvás, a lappangó félelem. Idegenek köz sötét titok, otthon a zsidó érzések, a zsidó gondolatok gettója. Két legszörnyűbb élménye van, mondta a feleségem. Mindkettőre úgy 16-17 éves korából emlékszik. Egyszer fölhevülten a francia forradalomról beszélt, hogy ez a forradalom nem sokkal volt jobb a náciknál. A nagynénje pedig azt mondta erre, hogy ő, mint zsidó, nem beszélhet így a francia forradalomról, mert ha nem lett volna francia forradalom, akkor a zsidók még ma is gettókban élnének. A nagynénie rendre utasítása után, emlékezett a feleségem, napokig, de talán hetekig meg sem szólalt otthon. Úgy érezte, hogy ő maga nem is létezik többé. Saját érzésekre, saját gondolatokra egyáltalán nem formálhat igényt, s pusztán, mert annak született, kizárólag csak zsidó érzései és zsidó gondolatai lehetnek. Akkor fogalmazódott meg benne, és mondta ki magában először, naponta iszabba nyomják az arcát. A másik élménye, ül kezében egy könyv, a könyvben rémségek és rémségekről készült fényképek. Szöges drótháló mögött vak tekintetű, szemüveges arc, egy feltartott kezű, sárga csillagos kisfiú, ormótlan sapkája a szemére csúszik, kétfelől fegyveres katonák kísérik. Nézi ezeket a képeket, és valami hideg, kaján érzés csúszkál a szívében, amitől ő maga is megrémül, és ugyanaz gondolja, amit az én hősöm gondol az én elbeszélésemben. Mi közöm hozzá? Hiszen én is zsidó vagyok, mondta a felesége. De amíg ezeket, valamint több ezekhez hasonló gondolatát az én elbeszélésemben is nem olvasta, mindig csak félve gondolta őket, és utána bűntudata volt miattuk.
1: A zsidó sorsot a magyarsággal, a magyar sorsot a zsidósággal súlyosbítani, micsoda esztelenség. De ha már így adódott, úgy kell elvonatkoztatni magamtól, hogy mindkettő csupán ontológiai magányomat jelölje, és húzza alá még erősebben. Mintha csak egy tényből egy szerető hang szólna hozzám. Nem érdemes tévedned. De amíg ezeket és több ezekhez hasonló gondolatát,
3: mondta a feleségem,
1: az én elbeszélésemben is nem olvasta, mindig csak félve gondolta őket, és utána bűntudata volt miattuk. Ezért érezte,
3: mondta a feleségem,
1: az én elbeszélésem elolvasása után, hogy felemelheti a fejét, és megismételte, és nem is egyszer, hogy élni tanítom őt, hogy mellettem,
3: mondta a feleségem,
1: szabadnak érzi magát.
3: Igen. Sötét és megvilágító éjszakámban most ezek a hangok, képek, motívumok emelkednek ki a néhány villámgyors év szövevényéből, ami a házasságom volt. Még egyszerre ott nem látom magunkat az ablakban, a lakásunk ablakában. Éjszaka volt megint, már nem téli és még nem tavasz éjszaka, amikor a város iszonyú bűzein azért, mint túlvilági üzenet, áttör valami illat, talán a messzi növényeké, amelyek mint egy megszokásból megint élni akarnak majd. A közeli kocsmából három félrészek férfi botorkált hazafelé a túloldalon, összekapaszkodva félhangon énekeltek, az utcán éppen elsuhantak az utolsó autók, pillanat csend támadt, és akkor, mint egy zenekari szünetben, tisztán felhatolt hozzánk a hangjuk is, és jól hallottuk, hogy mit énekelnek. Most jöttünk Auschwitzból, többen vagyunk, mint voltunk. Szállt a hang az éjszakában. Az első pillanatban voltak, épp meg sem hallottam, azután meghallottam, de mi közöm ehhez?
1: Gondoltam.
3: Az úgynevezett antiszemitizmus olyan magánügy csupán, amiben én személy szerint ugyan bárhol, bármikor belehallhatok, de ma már, Auschwitz után.
1: Gondoltam.
3: Ez akkor is csak merő anakronizmus lenne. Tévedés, amelyben, mint Hegel mondaná, immár nincs jelen a világszellem. Provincializmus lenne tehát, semmi egyéb. Helyi idiotizmus. És ha agyon akarnak lőni vagy verni,
1: gondoltam,
3: úgy is szólnak majd.
1: Gondoltam.
3: Amint, hogy előzőleg általában mindig szólni szoktak. Csak ekkor néztem a feleségemre. Óvatosan, mert gyanúsan hallgatott. És a hideg utcai fényben, meg szobánknak a mögülünk kiszüremlő melegebb fényében jól láttam, hogy könnyek folynak végig az arcán. Hogy sosem lesz vége, mondta a feleségem. Ettől az átoktól, mondta, nincs menekülés. és hogy legalább tudnám, mi teszi őt zsidóvá, ha egyszer képtelen hinni a vallásban. Ha meg lehet hanyagságból, gyávaságból, vagy másféle előszeretetei folytán egyszerűen nem ismeri a zsidók speciálisan zsidó kultúráját, és képtelen is érdeklődni iránta, mint hogy egyszerűen nem érdekli. Mondta, mi teszi tehát őt zsidóvá, ha tulajdonképpen sem nyelv, sem életvitel, semmi. Semmi sem különíti el a körülötte élő másféléktől. Ne talán mondta a génjeiben rejlő, valamilyen titkos ősi üzenet, amelyet ő maga nem hall, és ezért nem is ismerhet? Én ekkor olyan higgadtan, keményen és szinte kiszámítottan, akár egy jól irányzott tördöfés vagy egy hirtelen erős ölelés, azt mondtam neki, hogy hiába való mindez, hiába keresgél téves okokat, hamis magyarázatokat, zsidóvá őt egyetlen dolog teszi, csak ez az egy és semmi más, az, hogy nem voltál Auschwitzban.

Mostanában gyakran elképzelek valakit. Homályos alak. Egy emberi lény, kortalan, persze inkább idős, vagy legalábbis idősödő férfi. Jön, megy, végzi a dolgát, éli az életét, szenved, szeret, elutazik, hazatér, olykor beteg, máskor úszni, társaságba kártyázni jár. Mindeközben azonban, amint akad egy szabad perce, tüstént benyit egy eldugott fülkébe, gyorsan és mint egy szórakozottan, leül valami ócska hangszer elé, leüt néhány akkordot, majd félhalkan improvizálni kezd. Évtizedeken keresztül játsza ugyanegy téma immár számtalanadik variációját. Nem sokára felugrik, mennie kell. De amint újabb szabad ideje adódik, ismét ott látjuk őt a hangszernél, mintha az élete csak amolyan két játék közötti kényszerű közbevetés volna. Kinek játszik? Miért játszik? Maga sem tudja. Sőt, és azért mégiscsak ez a legfurcsább, nem is hallja, hogy mit játszik. Mintha a kísérteties erő, amely újra meg újra odaparancsolja a hangszerhez, megfosztotta volna a hallásától, hogy egyedül neki játszon. De ő legalább hallja-e?

0: Gálya napló. A 14. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A hangfelvételt 1992-ben készítették, és legutóbb 2012. február 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.

0: Borbé Szilárd, monológó. Csak sose kellene aludni, azt kívántam. Vagy ne kellene felébredni. Virasztani akartam, rengeteg kávét ittam, egyik cigarettáról a másikra gyújtottam. Tablettákat szedtem, amelyek elűzik az álmot, hogy ne legyek más, csak az, ami ébren. Mert nem akartam semmi mást, csak amit mindenki. Lemenni egy lépcsőn, benyitni egy ajtón, felkapcsolni a villanyt. Csak egy futó pillantást egy fali tükörbe. Elmozdítani dolgokat az asztalon, polcon, hogy aztán úgy maradjanak, amíg vissza nem térek, és senki ne babráljon velük. Megsimogatni a ruhákat. Egy kedves, puha, bársonyos anyagot finoman, épp csak elmenőben mellette, hogy ez is ott van. Igen, így jó, hogy ott legyen. Elhúzni a függönyt, kinézni az ablakon, és nézni ki hosszan, elmerülten, ahogy mondani szokták, elmerengő pillantással. Amikor a két szem nincsen egy pontba rendezve, hanem néznek valahová, a képek elcsúsznak, kettő van belőlük, azért mégis látni mindazt, ami kint van. A fákat, a járdát, az égből egy darabot, a sarkipresszó Coca-Cola logóját hajnalig, és az üvegen legyen bármilyen világos, kint és bent, látni az arcom, ahogy kinéz, a mögötte lévő szobát az arc körül, és egy idő után érezni azt a nyugalmat, hogy nincs semmi más, sem a szoba, sem a kint, sem az ég, sem én, csak ez az átlátszó, vékony, törékeny, semmi kis üveg, ez a vékony, áttetsző felület, amelynek a két oldalán van mindez, rávetítve valahonnan, csak az üveg van, lát és érez, hallgat, figyel, és tudni azt, hogy egy ökölcsapással összezúzhatná, darabokra hullna, csak egy seb maradna, valami ragadós, édes íz, a vér, a bizonyosság, hogy lenni, hogy mégsem.
1: Térei János, a tudomány mai állása. És le volt adva a neve a portán, és úthenger volt a meghallgatáson. Ugyanaznap elfoglalta asztalát. A képernyővel szemközt Feszít Ferenc. Azonnali belépéssel irodista, táguló hatáskörrel, túl a próbaidőn. Órát lehetne igazítani hozzá, bármilyen melót rálőcsölhetsz, labzárta előtt szállítja az anyagot. Gépe lefagy, mielőtt elmenthetné a menthetőt. Nem valami jaj, de fiatal már. Szeme alatt, mintha 10 húzós év karikái. A nyár dereka változást hozott, megdolgozta arcát sápadt alapozóval és lila ironnal. Asztalán az ilyen volt, ilyen lett fotók. A baloldali képen szabad ember, aki leleménnyel rövidíti meg a hosszú napot. Sodrásban lubickol, frissen fitten kerül a partra. Terítéken a vasárnapi ingyen koszt. Mégsem eszik, csak pépeset. Utolsó sikerült anyagcseréje. Utána sztrájkol a szervezet. Így létezni kabaré. Koldusbotra jutna éppen, de valaki leadja nevét a portán. Mutasd magad. Nem vagy a régi. Nem voltál te mindig ilyen. A szabadság ára tisztes összeg, kicsit karcsú mégis, ha a mozgástér oda van. A gép előtt 8 óra agymosás. Elmenteni és kiprintelni a menthetőt. Feszít Ferenc. Még benne van a régi spiritus. Ő még a régi szívbajos, régi nosztalgiás. Aztán mi lesz, hogyha egyszer csak elillam véréből a hév, mint ásványvízből a napon a szénsav?
2: Kun Árpád, emberpár. Éva elhagyta Ádámot. Boldog zokogással rohant ki az édenből. Megcsúszott a kígyón a tudásfája alatt, bolyhos hernyók hultak vörös szőke hajába. Sasok hátára ült, belesikoltott a mélybe, kézzel kapkodta ki a halakat a folyóból, gorilláké lett, koitusz után kitörölte a könycseppet szemükből. Péter, József, Mihály mondta, és tüzet gyújtott nekik. Ádám napokig hevert a sárban. Egy angyal nézte szótlanul. A halált hívta, de nem ismerte, hát úgy szólította: Éva. Aztán négy kézláb futott, mint az emlősök, fészket épített, mint a madarak. Az állatok módján akart élni, akikről úgy hitte, hogy szerelem nélkül élnek. Újra az egyetlen teremtett embernek érezte magát. Ami Éva előtt társa volt, ellensége lett: a gondolat. Tüzet gyújtott. A lángba becéző szavakat suttogott: drága nem létezőm. S undóját a hamuba szórta. A szerelmet teremtettem. Annak elmúlta a halandók ügye, mondta neki aznap éjjel az Úr.

0: Dobai Lili, ráolvasó. Múj el, menj el, mert fáj. Mert sajog, amit kaptam, és adtam, és elfogadtam, és visszavettem, és találjon meg a nevetés, meg a sírás. És ne kelljen hozzá semmi, és senki, még én sem.
1: Gellén Miklós Gábor, bőrfúrúja. Miért van az, hogyha olvasok, akkor rendszerint csúnyán el? Miért nem lehet minden az, ami? Most mihez kezdjek egy bőrfúrújával? Véletlenül lett enyém. Talán, ha ismerném a szabályokat, ha nem nyitnám ki a szememet ilyenkor. Játsszon rajta más, aki akar. Összetekeredtek a kotta vonalak. Bőrfúrúja! Most mihez kezdjek magammal? Legalább valami értelme volna, mint a koránkelésnek vagy a levespornak. De így csak fals hangokat hallatok. Nem lehetne mindezt el? Ha már az enyém lett, akkor csúnya is. És persze, hogy van rajta egy-két csomó. Kár volt elolvasnom. Hát nem elolvastam. Próbálja meg más mindezt kibogozni.
0: Gerevics András, Mediterrán. Mint hajó után a tenger, hömpölyög velünk az ágy. Szagad még idege, mint a bányász ornak a kikötő. Mint eső a vízbe, bőrödbe iszadok. Mint óceánba a halak, izeg bennem minden sejt. Bepördülnek. Elszakad a feszes damil. A halászháló zátonyra akad. Matrózkarok csillognak a vakító reflektorfényben. Ritmusra nyikorgó és forgó világító torony. Szörnyet kapartak a vízből a sirályok. Saját testét tépi és eszi. Ketté roppan a hajótest. Deszkák apró szálkái szúrják át minden irányból a bőrt. Szétfolyik a dízel a vizen.
1: Sein Gábor, más vizeken. Ahol vagyunk, ahol nem, legyen túl a tengeren, s ne legyen ott lakásunk. Országunk titka tested. Nevét nem viselheti hajó. A legderakabb ácsok a vizek mélyén élnek. Évszázadokig mossák deszkáikat. Ó, Katalinám, én tudom, mi a dicsőség. Hát megőrzöm szégyenemet. Végtelen vitorlát kötök ruháidból. Mikor utoljára hívtál, hogy hajózzunk ki, ráhímezted a lobogóra, vége a hazug beszédnek. És azon az úton üres maradt a háló. Halaink fényesebb vizekre leltek. Azóta sötétségbe vetem ágyam, de nyugodt vagyok, mert a helyes szavak olyanok, mint az ellentétük. Katalina, ne hagyj el egészen. Madaraid még mindig megpihennek árbócomon, tisztelik a szeleket. Más vizeken, amerre nem járt még hajós, taníts meg járni.

0: Serény Márta szorgosan szervezi szertartássá a csodát. Mária Lázárt átöleli sírva, lelke súgására szája imád tört el. A mester oldalt ül egy kőrakáson. Lázárt titkos erő feléje vonja. Szeme rányílik, és dermedt tudással egymás értetlen arcába merednek.
1: És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Fekete Ernő, Kaszás Attila, Ternyák Zoltán. Munkatárs Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
2: A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, január 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Tizenhat óra van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. Kovács Márton vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyóvíz szintje. Megjegyezte, mínusz 140 centiméternél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben megkezdődött a Pakson a fenékküszöb beépítése a Dunába. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel. Erről ugyancsak a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyó vízszintjét. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű, nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A napraforgó és a kukorica a kényszerérés szakaszában van. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinform.hu oldal. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésre álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quart csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Kigyulladt egy turistahajó a török rivieren, az ország délnyugati részén fekvő Fétie városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működés képtelenné vált hajót partra vontatják. Az utasok állampolgárságát egyelőre nem közölték. Idehaza közveszélyi okozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt,

0: aki feltehetően gyújtott, tüzet gyújtott Balatonfőkajár határában, méghozzá felelőtlenül. 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott ezzel, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen megpróbált főzni, a tűz táplálásához használt nejlondarabot azonban a szél felkapta, és a száraz aljnövényzetre sodorta. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 15-26 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár már 37 fok is lehet. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
3: A Vidám Parkban. Harsány zene hallatszik. Az ember leül egy zsiráfra, melynek közepe két személyes ülőhely. Csöngetnek, s az ember zsiráfostól egyre gyorsabban körbe kezd forogni. A környező világ összemosódik, s az utast az a jóleső érzés fogja el, hogy ő forog, míg a többi ember egy helyben áll, azon kívül ő, bár meglehetősen szédül, mégse hány. Miután ilyen jól kiállta a próbát, a körhinta megáll, a szédülés elmúlik, és minden marad a régiben. Szabályos futballkapu. Benne szabályos kapussal, aki a látogatóknak a 11-es vonalról leadott lövéseit játszik könnyedséggel védi, jeléül annak, hogy végeredményben minden lövés védhető. De néha-néha, ha arra téved egy válogatott csatár, mint egyszer Jaka II az öccse esküvője után, hirtelen csönd lesz a futballkapu körül. Hiszen köztudomású, hogy egy válogatott csatár védhetetlen 11-est is tud rugni, másfelől viszont egy ilyen kivételes képességű kapus a védhetetlen lövést is védeni tudja. Ők tehát már nem emberi szinten fognak összecsapni, hanem odébb, képességeink határán túl. És mi történik most? A lövés, mint annak idején Jaka II süvítő ballábasa is, mindig erős és jól irányzott. De az a valami, az a kis plusz, a végtelenség akarása mégiscsak hiányzik belőle. A kapus pedig ugyanolyan könnyedén, mint máskor, ezt a nagy lövést is vetődve kivédi. Utána alig észrevehető mosollyal oda biccentenek egymásnak. 5 lövést lehet leadni. Festett nyuszik, bádog őzek, vízsugáron táncoló pingponglabdák jelképezik a célpontot. Akinek mind az 5 lövése talál, legény a talpám. Akinek 2-3, bölcs, hiszen tud győzni, de veszíteni is. Aki folyton mellélő, vérbeli humanista, a légynek se tudna véteni. Nincsenek mi közöttünk bűnösök. F.N. Bútor Kárpitos, ő volt tavaly tavasszal a Szellemvasút 500.000. Látogatója, hányatott, nehéz életet élt. Apját a szeme láttára kivégezte egy fasiszta különítmény, ő maga megsebesült egy szőnyegbombázásnál, és aztán még be is börtönözték, színártatlanul. Egy rekámi egy csíkos bútorvászonnal húzott be, már pedig az USA zászlaja is csíkos. A kizások hatására beismerte, hogy ez nem véletlen. Összes megpróbáltatásait férfiasan viselte. Vélnéd, hogy amikor a Szellemvasút bekanyarodik vele az alagútba, és huhogni kezdenek a kitömött baglyok, föl lecsapódni a koporsó födelek, himbálózni az akasztott viaszbábuk, mindez FN-nek meg se kottyan, csak mosolyog rajta elnézően. De nem. És ha nem, akkor a bútorkárpitos nyilván azért szeret ide járni, hogy mint a többiek rémüldözzék, és végre valahára alaposan kisikoltozhassa magát. Csak hogy ez sem igaz. Ha őt magát megkérdezzük, kiderül, hogy se nem rémüldözik, se nem mosolyog. Egyszerűen azért szokott fölülni a szellemvasútra, mert itt egy csomó régi dolog ötlik elő, s azokon ő elgondolkozik. Eszébe jutnak a vágyak, a remények, az elmúlt szerelmek, az elmúlt ifjúság, s hogy miért is választotta a csíkos húzatot, mikor a virágmintás ugyanolyan szép.

0: Az óbudai ikrek. Újsághír.
1: Világra szóló esemény történt az óbudai kórház szülészeti osztályán. Egy gyári takarítónő minden előképzettség nélkül hármas ikreket hozott a világra, ráadásul olyanokat, akik a válluknál fogva össze vannak nőve. Ezzel a múlt század nagy szenzációja, a sziámi ikerpár le van pipálva, mert ők csak ketten voltak. Ezzel szemben az óbudaiak a magyar anyák örök dicsőségére hárman. A kórházat valósággal megrohamozták az érdeklődők. Virágokkal, ajándékokkal és jó kívánságokkal halmozták el az anyát, aki gyermekeivel együtt a legjobb egészségnek örvend.
0: Televízió.
1: Az óbudai hármas ikrek születése alkalmából a televízió megszakította adását, közölte nézőivel a hírt, majd bemutatta az óbudai víztornyot, valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt, melynek építése zavartalanul folyik. A speaker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől, és nyugalomra intette az ország lakosságát.
0: Nyilatkozat.
1: Mindazoknak, akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak, vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek, ezúton mondok köszönetet. Firbejsz Lajosné.
0: Orvosi szakvélemény.
1: Az úgynevezett óbudai ikrek világra jövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. Itt-ott már négy vagy több gyerekről beszélnek. E nacionalista hírveléssel szemben mi a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Tény és való, hogy három összenőtt gyerek jött a világra. De ez nem olyan nagy dolog. Előfordulhat a Szovjetunióban, vagy más szocialista országban is. Úgy kell őket elképzelni, mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében, azzal a különbséggel, hogy ezek a bubik össze vannak nőve. Egyébként a szülészeti osztályon senki sem bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. A jövőben mi nálunk továbbra is teljesen normális, szingli gyerekek fognak születni.
0: Kormánynyilatkozat.
1: Illetékes helyen leszögezték, hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rossz indulattal eltúlozták. A kormány bizottságot nevezett ki, és ez megállapította, hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek, hanem csak egy normális fiúgyerek, akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzá nőve. Ebben nincs semmi rendkívüli, tehát a kormány politikája nem változik. Tovább építjük a Budapest-Bécsi autópályát, és hívek maradunk szövetségeseinkhez.
0: Baráti beszélgetés.
1: Az Országos Nőszövetség meghívta Firbejsz Lajosnét annak tisztázására, hogy voltak éppen hány fiúgyereknek adott ő életet. A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott, mert Firbejszné érthető anyai elfogultságával csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni, hogy egész életében kettős látásban szenvedett. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta, hogy nem csak gyerekeit látta duplán, hanem a Gellért hegyet is, és azt hitte, hogy Magyarországon két nőszövetség, sőt, két párt létezik.
0: Levél a szerkesztőhöz.
1: Másfél gyerekes anya vagyok. Miért kívánják, hogy két villamosbérletet vásároljak, és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket, amikor nekem nem két, hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak fél konyakos meggyet a fél fiam számára, aki pedig él-hal érte?
0: Végzés.
1: Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk, mert eddigi tanulmányai, valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban, akiknek csak egy darab agyuk van.
0: A rendőrség közleménye.
1: Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott, és azóta nem adott hírt magáról egy 20 éves férfi. Személy leírása: fél szeme kék, fél fogsora ép, arca szabályos félkör. Különös ismertetőjele: a másik fele hiányzik.
0: Apró hirdetés.
1: Normális megjelenésű, átlagos gondolkozású, sokat csalódott fiatalember, két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismerettségét keresi, aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná. Jelige, csak semmi feltűnés.

Egy gonddal kevesebb. Egy. A készüléket akaszd le a falról. Kettő. Nyisd ki a szelepkereket. Három. Közelítsd meg a tűzfészkét. Négy. Oltsd el a tüzet. Öt. Zárd el a szelepkereket. Hat. Akaszd vissza a készüléket.

Gyász. Eltapostak egy Szent János bogárkát. Temetésén az egyik távoli rokon, egy erdei nünüke, lesújtottan állt a gyászolók között. Istenem, gondolta, még élhetett volna szegény. Egy szúrós pillantást vetett egy burgonya szipolyra, mely nem átallott a sírnál diskurálni. És pont most, amikor kialudt a fény,

Van választásunk. A légi kisasszony ide-oda lapozott a légi menetrendben. Kis ujjában volt az egész, csak a biztonság kedvéért nézett utána. Van egy gép, mely Bécsből indul, és 16:10-kor érkezik Rómába. Ez fog a kifutópályán fölrobbanni? Hát bizony, mondta a légi kisasszony. Másba is van, jegyezte meg az utas. Mire beérek a városba, zárva lesznek az összes hivatalok. Hát akkor nem Bécsben, hanem Prágában tessék átszállni. Ez a járat már 12:45-kor Rómában van. Ez már jobban hangzik, állapította meg az utas. Viszont Prágában 3 órát kell a csatlakozásra várni. Megéri, mondta az utas. A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot. Akkor jobb lesz a prágai géppel menni. Sajnos ennek reggel 7:00 van az indulása. Nem ideális, mondta az utas. Ha tudom, hogy korán kell fölkelnem, le se hunyom éjszaka a szemem. Eszerint ön mindenképpen elveszít egy napot? Mosolygott rá a légi kisasszony. Akkor hát, melyik géppel parancsol utazni? Talán mégis inkább a prágaival, mondta az utas. Majd beveszek este egy erős altatót. Remélem tudja, kérdezte a légi kisasszony, hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi. Én csak azt hallottam, hogy az Alpesekben szétszúzódik egy sziklán. Vagy ez nem az? De igen, ízé porrá megy széllyel, mondta a légi kisasszony, s átnyújtván a jegyet gépiesen hozzátette. Jó utat!

Keresd a hibát. A babiloni fogságra vitel után Jekóniás nemzé Sálátielt, Sálátiel nemzé Zorobábelt. Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Azort. Azor nemzé Sákodot, Sákod nemzé Akimot, Akim nemzé Eliudot. Eliud nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Piszkosfredet, a kapitányt, Piszkosfred nemzé Matánt, Matán nemzé Jákobot. Jákob nemzé Józsefet, és aztán nem volt több hiba.

Keleti Károly. Egy lakást elcserélni nem gyerekjáték manapság. Más a dolog, ha valakinek protekciója van, de milyen van Keleti Károlynak? Egy szűk mellékutcában fekvő, lebontásra ítélt házban működő szomorú kis drogéria üzletvezetőjének. Neki egyébként nem valami különleges lakás kellett. Neki az volt a fontos, hogy új lakása a Keleti Károly utcában legyen. Lótott, futott, minden követ megmozgatott, s végül elérte célját, behurcolkodott egy szobakonyhás lakásba a Keleti Károly utcában. De még körül se nézett, s már is elfogta az az érzés, hogy ő neki még mindig hiányzik valami. És bár alaposan kiköltekezett a hurcolkodásban, utolsó pénzén névtáblát csináltatott, s így kiszögezhette az ajtajára is, hogy Keleti Károly. És most szomorú hírt mondok. Keleti Károly még így sem volt elégedett. Ezúttal már csak hosszú fejtörés után tudta kisütni, hogy mivel elégíthetné ki hiányérzetét. Egy darab zsírkerétát szerzett, s azzal ráírta a téli kabátja hátára, hogy Keleti Károly. És mintha kicserélték volna. Azóta ott gubbaszt, panyókára vetett téli kabátban, arccal a saroknak, háttal a külvilágnak. Megházasodott. S a felesége, Keleti Károlyné, a kabát alatt kuksolva két egészséges kisfiút hozott a világra. Immár nem hiányzik neki semmi, és ezúton üzeni a kedves olvasóknak, hogy mindnyájan jó húsban vannak, elégedettek, és nagyukat nevetnek a kabát alatt. Most már kereshetik.

0: Élmény és művészet. T. Viktort, a festőt, fölrepítették a világűrbe. Nem ő volt az első utas, de ő volt az első művész az űrben. 6 napot volt oda. Félúton járva megkérdezték tőle, mit akar inkább látni, a Szaturnusz gyűrűit-e, vagy a nap foltjait. Neki nagyjából mindegy, mondta T. Akkor inkább a napfoltokat mutatják meg neki. Egy festőnek talán az az érdekesebb. Talán igen, mondta T. Visszaérkezése után unott arccal konok hallgatásba merülve ült az újságíró közt a kozmikus repülőtér éttermében. Kérdéseikre nem válaszolt, egész idő alatt azt a narancsot bámulta, amit az egyik riporter meghámozott. Néhány hét múlva azonban jelentős változás mutatkozott festői látásmódjában. Híres olajbogyó és biliárd golyó csendéletein, az volt az ő úgynevezett olajzöld korszaka, megjelentek az első narancsok. Öregkorában már citromokat is festett, legvégül még tyúktojásokat is, de a narancs egyetlen vásznáról sem hiányzott. Ekkor lett nagy festő belőle.
1: Száz. Ezen a számon a telefon különleges tudakozója jelentkezik, és minden kérdésre válaszol. Mind többen fordulnak hozzá, mind nehezebbet kérdeznek. Volt-e Szűz Máriának menstruációja a szeplőtlen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora, amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze, vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e, hogy egy normális zebrapárnak nem csíkos, hanem Pepita legyen a csikaja? És akadnak még vadabbak is. Egyre több tudóst és szakembert szerződtettek, körülbelül 120 munkacsoportot szerveztek, valóságos agytrösztöt hoztak létre a telefonközpontban. Összeköttetésbe léptek a Szent Szinódussal és az angol Royal Academy-vel. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják, habár, ami természetes, komplikáltabb lett az adminisztráció. Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást. Csak egyetlen példa. Ne tessék haragudni, itt egy kis krokodilusra ráesett a labda. Milyen kicsi? Úgy egy arasz. Akkor az csak gyík. Vélnéd, ilyen lappáliákkal nem bajlódnak. Dehogy nem. A központ sietve kapcsolja az első segély csoportot. Egy orvos jelentkezik, akit életmentésért már többször kitüntettek. Első kérdés ez. Önök szintén gyíkok? Nem, kérem, mi az első István gimnázium tanulói vagyunk. Tehát nem rokonai az áldozatnak, az más, mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist. Most láttuk őt először, futballoztunk és ráesett a labda. Lélegzik? Igen. Szívműködése van? Szabályosan működik a szíve, csak... Az a baj, hogy nem megy el a pálya közepéről. Hát akkor piszkálják meg. Oda mennek, egy fűszállal megpiszkálják, aztán bejelentik, hogy a megpiszkált gyík összerándul, de ott marad. Agyrázkódás mozgásszervi bénulással komplikálva. Kapcsolom az ideggyógyászatot. Már szinte látjuk, hogy az idegorvos legyint, és azt mondja, össétek agyon. De nem ez történik. Hosszú fontolgatás után megkérdezi, miben bíztok inkább, a klasszikus kezelésben, vagy kapcsoljak egy pszichoanalitikust? Talán inkább azt, akit másodszor mondott a bácsi. Üde, szívélyes női hang, csupa bíztatás, az eset nem súlyos, könnyen gyógyítható. A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos, kisebbségi érzésben szenvedett, és az újabb trauma, mármint a labda, mely a fejére esett, mindent kitörölt a tudatából, ami reá vonatkozott. Mozogni azért nem tud, mert nem tudja, hogy ő gyík. Ez tehát most újra tudatosítania kell. Vagyis mit kell vele csinálni? Megmagyarázni, hogy ő egy gyík. Csak hogy nem érti az emberi beszédet, akkor ez a dolog nem én rám tartozik, hanem kire? Van itt egy nyelvtudományi csoport, amely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik, de kapcsolatom a filozófiai munkaközösséget is, vagy akartok a jó Istennel beszélni? Hát persze, hogy akartak. Az ődehangú analitikus nő megmagyarázta, hogy hetenként háromszor, hétfőn, szerdán, pénteken a materialisták tartanak ügyeletet, a többi napon az egy és több isten hívők, a zen buddhisták és egzisztencialisták. Ígérni azt mondta, nem ígérhet semmit, de csodák, csodája, mihelyt átkapcsolta őket, maga a jó Isten vette föl a kagylót. Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? Kérdezte. Az lenne talán a legegyszerűbb. Na, nem bánom, mondta a jóisten. Menjetek vissza futballozni. Visszamentek. Körülnéztek. A gyík nem volt sehol. Nyugodtan játszhattak tovább. És csak úgy mellékesen, a 170-100 ezzel pontot tett arra a századok óta folyó vitára, hogy van-e Isten, vagy nincs. Így megbízhatóan, pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a különleges tudakozó. Illetve mondjuk inkább dolgozott. Szerencsétlen egy ország. Ha valami jól sikerül, tüstént előállnak a békebontók, a szurkapiszkálók, a hetzmeiszterek. Egy ilyen jó madár egyszer feltárcsázta a 170-100-at, és megkérdezte. Hogy ityeg a fityeg? A központnak torkán akadt a lélegzet. Nem tudta, mit évő legyen. Vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt, oda kapcsolt, de sehonnan sem kapott épkézláb választ, míg csak ő maga is bele nem zavarodott. Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből. Azóta csak satnyult, sorvadt a különleges tudakozó, mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni. Arra, hogy hány óra, reszkető hang így válaszolt. Nem tudjuk. Szegények, elvesztették az önbizalmukat.

Még megkérdezte a matematikus. Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak, hogy például ez a kifogástalannak látszó fiat fékhiba következtében felszaladjon a járdára és elgázoljon egy járókelőt? A maratoni futó. Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. Csak nincs valami baja a szememnek. A hűtlen asszony. Mit akarsz azzal a fejszével, egyetlenem? A nagy beteg. Rosszul van, doktor úr, mert mintha egészen szét akarna folyni az arca. A moly. Utálom a sötétséget. Mi bajom lehet, ha ebbe a gyertyába belerepülök? Egy naív zuhanó. Néni, szegény, az a nagy mellű nő hogy szalad? Csak nem képzeli, hogy rá akarok esni. Egy öntudatos ablakmosó a második emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva. Ne nézzen rám ilyen diadalittosan, asszonyom. Maga tényleg fölkiabált nekem, hogy kapcsoljam be a biztonsági övet. Én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot. Kérem, ne is emlegesse, hogy figyelmeztetett. Minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek. Az egyik embernek így jó, a másiknak úgy. Hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani? Isten önnel, asszonyom. Két kisgyerek. Hé, ne menj bele abba a pirosba. Miért ne? Hát nem ez a tűz?

Isten kísértés. Szöget úgy kell beverni, hogy mindenek előtt kiszemeljük a helyét, falon, deszkán, vagy más egyebütt, aztán bal kezünk két ujjával megfogjuk a szöget, és pontosan odaillesztjük a helyére. Vigyázzunk, hogy szép egyenesen álljon. Most a jobb kézben tartott kalapáccsal ütést mérünk a szögre. Egy ütés azonban nem elég. Az a helyes, ha szaporán, se túl gyorsan, se túl lassan, tehát a megfelelő ritmusban erős, pontos ütésekkel verjük be a szöget. Eközben szemünket ne vegyük le a szög fejéről, mert másképp kotyogni fog, és idő előtt kilazul. Így viszont egyenesen belefúródik a fába, és sokáig megáll a helyén. Persze, főleg az elején, kisebb-nagyobb bal sikerek is érnek. Például melléjütünk, amitől vagy az ujjunk fájdul meg, vagy pedig elgörbül a szög. Ilyenkor legjobb másikat elővenni. Idővel azonban, kellő gyakorlattal annyira vihetjük, hogy már oda se kell figyelni a szögre. Tudnélik, szunnyad bennünk valamilyen készség, aminek segítségével már oda se nézve is mindig fején találjuk a szöget. Ha idáig jutottunk, elértük a szögbeverés teljességét. Ez a csúcs. Innen tovább lépni Isten kísértés, mert emberi erővel, gyarló idegzetünkkel, véges tudásunkkal ennél többet elérni nem lehet. Persze vannak nagyon-nagyon ritkán kivételek. Az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, a kaliforniai San Diego-ban 1927. június 7-én egy G.A. Bingham nevű déli gyümölcskereskedőnek sikerült, hogy ne a kalapáccsal a szöget, hanem a szöggel a kalapácsot verje be a gyümölcsös ládákba. Az indiai Madrasban pedig egy meg nem nevezett személy a kőkemény mahagóniba üti a szögeket, egyetlen kalapácsütés nélkül, csak erős ránézéssel. Mindez szép, de nem nekünk való. Mi örülhetünk, ha annak rendje és módja szerint a bal kezünk két ujja közé fogva be tudjuk kalapálni a szöget.

a tudománycsarnokában. A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett vörös plüss terme előtt rosszul lett egy fiatal nő, miközben a réz ablakkilincseket pucolta. Görcsökben vonaglott, szájából habszivárgott, s épp fejét verte a padlóhoz, amikor a vörös plüsteremből kiözöllött az a 170 orvostudós, akik Gunnar Ingridsson Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. A magyar tudósok tanácskoztak, futkosni kezdtek, különféle orvoságukkal kísérleteztek, kihívták a mentőket, sőt a tűzoltókat is, mert kivált kép egy külföldi híresség előtt mindent el akartak követni a betegért, még azt is, hogy az ablakon kilógassák. Hát, ha a tüdejében ment egy kavics. Ám de a lány csak hánykódott, köpte a habot és fogvicsorított, míg csak Gunnar Ingridsson meg nem szólalt. Ne adjunk neki egy pohár vizet? Erre nem gondolt senki. És tessék, a víztől a lány eszméletre tért, megnyugodott, és elégedetten folytatta az ablakpucolást. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei, akik a Nobel-díjast kezében a fél pohár vízzel a kamera elé állították. A leányt megkérték, hogy még egyszer dobálja magát, és igyekezzék habot verni a szájából, ami sikerült is. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani. A leányból csak úgy dőlt a hab, pedig a nagy tudós nem csak a maradék vizet itatta meg vele, hanem még egy pohár szódát is hozadott. De az is hatástalan volt. Ki érti ezt?

halhatatlanság. Már nem volt fiatal, de még jól bírta magát, ismerték és félték a nádas lakói, de még azon túl is közelben, távolban minden négy lábú lény. Látása nem romlott, s ha 1000 méteres magasságból kiszemelte zsákmányát, úgy csapott le rá, mint egy kalapács, mely egyetlen ütéssel veri be a szöget. És így, viruló korában ereje tejében két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt a szíve. De nem mertek előbújni sem a nyulak, sem az ürgék, sem a környező falvak baromfiai, mert ő ott lebegett 1000 méter magasban, kiterjesztett szárnyával, fenyegető mozdulatlanságban, túlélve a halált még 2 vagy 3 percig, míg el nem állt a szél.

gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, és boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban fél homály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. Cicus, szólt oda a falábú házmester kislány, hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, és ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány, őt nézték cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk, mindjárt tovább szőtte ábrányait. Hát még, ha falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni.

0: félelem relativitása. Két légy, normális, közönséges hazai legyek, légytársaiktól alig megkülönböztethetők, hébe-hóba, ha összeakadnak egy szoba mennyezetén, fejjel aláfelé lógva, ahogy az már mi nálunk szokás, jól kidiskurálják magukat, apróra elmondván a velük történt, kellemes vagy nem kellemes eseményeket. Hogy vagy, légytársam? Kérdi az egyiktől a másik. Rosszabbul már nem is lehetnék. Vigyázat! A legyek közismert lódítók. Állításaikat nem kell szó szerint venni, de elgondolkozni a nagyot mondásokon is érdemes. Hogy így elnézlek, nem vagy valami viruló színben. Megvan rá minden okom. Akarod hallani? A másik akarta, s az egyik elmondta, hogy tegnap előtt, vasárnap, élete legrettenetesebb napján, a finom őszi napsütésben békésen üldögélt egy lócitromon, az újjáépített fővárosi nagycirkusz előtti úttesten, ahol ünnep lévén nem volt zavaró az autóforgalom. S még panaszkodol? Lepődött a másik. 7 számra nem látok lócitromot. Várd meg a végét, mondta az egyik. Ültében, folytatta, egyszerre iszonyú robajlást hallott, velőtrázó üvöltést, fülszaggató sikolyokat, menekülő lábak dobogását, és még fel sem ocsúdott, amikor az újjáépített cirkuszból kitört egy szörny alak, egy rémálom, egy borzalom, és nyíl egyenesen ő felé rohant. Ne húzd, mert beleőrülök, sürgette társát a másik, egész testében reszketve. Nem húzom, de azért visszaszámolom, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és Istennek hála. Attól a lócitromtól, amin ültem, ha sokat mondok, másfél méternyire elcsörtetett az a szörnyeteg. Egy hajszálom múlt, hogy el nem taposott. És mi volt az a szörny? Kérdezte a másik. Oroszlán, mondta az egyik. Miért vagy úgy megijedve?
1: Mert azt hittem fecske,
0: rebegte a megkönnyebbülés óhajával a másik. Fölnevettek, elköszöntek, szétrepültek. Ajánlás. Irgalmas úr, mondj imád értünk, gyáva emberekért, akik minden kitörő, csörtető, bömbölő oroszlántól megfélemledünk. Pedig a fecskék, csak a fecskék veszélyesek. Tőlük mentsd meg halandó lelkünket.

0: Tanuljunk idegen nyelveket. Nem tudok németül. Bugyonni és Alexéjevka közt egy csomó löveget kellett feltolni egy dombra, mert kerékagyik besüllyedtek a sárba. Amikor harmadszor került rám a sor, és körülbelül a fele part közepetáján elkezdett visszafelé csúszni a dögnehéz tábori ágyú, úgy tettem, mintha szükségre akarnék menni, és leléptem. Tudtam az irányt a körletünk felé. Átvágtam egy óriási napraforgó táblán, aztán kiértem a tarlóra. A zsíros, fekete föld úgy tapadt a bakancsomra, mint a búvárok ólom nehezéke, amelyel a tengerfenékre szállnak. Azt hiszem, 20 percig mehettem, amikor egyenesen beleszaladtam egy magyar szakaszvezetőbe, és egy németbe, akiről nem tudtam, mi lehetett, mert nem ismertem a német rendfokozatokat. Már ahhoz is őrületes bal szerencse kellett, hogy pont beléjük szaladjak, mert teljesen sík volt a terep. A szakaszvezető állt, a német szétterpesztett térdel egy kis tábori széken ült. A szakaszvezető dohányzott, a német evett. Egy fogpasztás tubus formájú tubusból kenő sajtot nyomott egy szelet kenyérre, és csak a szemével intett, hogy álljak meg. Was sucht er hier? Kérdezte. Mit keres itt? Fordította a szakaszvezető. Mondtam, elvesztettem az alakulatomat. Er hat seine Einheit verloren, mondta a szakaszvezető. Warum ohne Waffe? Hol a puskája? Kérdezte a szakaszvezető. Mondtam, hogy munkaszolgálatos vagyok. Jude, mondta a szakaszvezető. Ezt még én is megértettem. Megmagyaráztam, hogy nem vagyok zsidó, hanem mint a Népszava győri terjesztőjét egy különleges munkás századhoz hívtak be.
1: Was?
0: Kérdezte a német. Jude, mondta a szakaszvezető. A német felállt. Leverte a zubbonyáról a morzsát.
1: Ich werde ihn erschießen,
0: mondta. Magát a feldvébel úr most agyon fogja lőni, fordította a szakaszvezető. Éreztem, hogy elönt a verejték, és kavarogni kezd a gyomrom. A német rácsavarta a kenősajtos tubusra a kupakot, és elővette a puskáját. Talán, ha beszélek németül, meg tudom neki magyarázni, hogy nem viselek sárga karszalagot, tehát nem is lehetek zsidó, és akkor minden másképpen történik. Ezzel 10 Schritte weitergehen. Menjen 10 lépéssel tovább, mondta a szakaszvezető. Mentem 10 lépést. Közben bokáig süllyedtem a sárba.
1: Gut.
0: Jól van. Megálltam. A feldvéből rám fogta a puskát. Csak arra emlékszem, hogy egyszerre irtózatos nehéz lett a fejem, és majdnem szétrobbantak a beleim. A feldvéből leeresztette a puskát.
1: Was ist sein letzter Wunsch?
0: Kérdezte. Mi az utolsó kívánsága? Kérdezte a szakaszvezető. Mondtam, nagy dolgozni szeretnék.
1: Er will scheißen,
0: fordította a szakaszvezető. Gut. Jó. Amíg a dolgomat végeztem, a feldvébel súlyban tartotta a puskát. Mihelyt fölálltam, fölemelte.
1: Fertig?
0: Kérdezte.
1: Kész?
0: Mondtam, kész.
1: Fertig,
0: jelentette a szakaszvezető. A feldvéből puskája nyilván felfele hordott, mert a köldök tájamra célzott. Körülbelül 1 vagy 1,5 percig álltam így. Aztán továbbra is rám célozva azt mondta a feldvéből.
1: Ez soll hupfen!
0: Békaugrás, fordította a szakaszvezető. A békaugrás után kúszás következett. A kúszás után 15 fekvőtámasz. Utoljára azt mondta a feldvéből, hogy hátra arc. Hátra arcot csináltam.
1: Stechret!
0: 10 lépés, tolmácsolta a szakaszvezető.
1: Más-más,
0: mondta a feldvéből. Menet indulj, fordította a szakaszvezető. Elindultam. Járni is alig lehetett, nem hogy 10 lépést kivágni. Röpködtek a sárgombócok a fejem felett. Csak őrületes lassúsággal tudtam haladni, és közben éreztem, hogy a feldvével a hátam közepére célzott. Még most is meg tudnám mutatni a pontot, ahova a puskacsöve irányult. Ha nincs az a sár, csak 5 percig tartott volna rettegésem, így azonban talán 1/2 óra is elmúlt, míg hasra mertem feküdni és visszanézni. Olaszul se tudok, sajnos nincs nyelvérzékem. Tavaly, amikor 10 napos Ibusz társas utazással Riminiben nyaraltam, egy este a Regina Palace nevű luxus szálló előtt felismertem a feldvébelt. Nem volt szerencsém, ha 1/2 perccel előbb érek oda, agyonverem. Így azonban ő észre se vett engem. Többet magával felszállt egy üvegtetőjű piros autóbuszra, mielőtt én kellő nyelvtudás hiány csak magyarul ordítozhattam.
1: Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót!
0: A portás, egy nálam fél fejjel magasabb színesbőrű szudáni, megfenyegetett az ujjával, és intett, hogy hordjam el magam. Még neki sem magyarázhattam el, mi történt, ha bár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. Én azonban sajnos a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek.

kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő, közibük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt az írógépből, új lapokat vesz elő, közibük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt az írógépből, új lapokat vesz elő, közibük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt, 20 éve van a vállalatnál, hideget ebédel, egyedül lakik. Wolfnénak hívják, jegyezzük meg, Wolfné, Wolfné, Wolfné.

0: A pogány sütőfia sütő gondolatai, miközben Vencellin abátszaló kipréposzt parancsára testét négy felé szaggatták. Megjegyzés. A préposság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz. Emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. Egy. Céltalan erőlködés. Mit tud egy libafertály arról, hogy 10 perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva. Zavarja-e egy liba nyugalmát, hogy 10 perc múlva levágják, felnégyelik, ropogósra sütik? Ha erre gondolok, és nem ordítok éppen, jókat nevetek magamban. 2. Az új vallások milyen türelmetlenek? Ha történetesen én győzöm le a szent háromságistákat, én bizony nem macerálom a prépostot, hanem egyetlen kardvágással kétfelé szelem, pedig nekem jobbak a lovaim. 3. A gyávaság forrása, hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat. Én azonban, ha elgondolom, hogy 4 helyett 8 felé is szaggattathatott volna a prépost, helyzetemmel még, ha nem is valami rózsás, mégiscsak elégedett vagyok. 4. Sokszor tűnődtem. Vajon meddig remél az ember? Most már tudom. Az utolsó pillanatig. Feleim, szántsatok, vessetek, és este Mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek. Imhol én most is tervezek, remélek és keresek megvételre, esetleg abátszaluki házhely csere lehetőséggel, jó állapotban lévő férfi pézsmapocok bundát, zömök alakra, 3/4-est, pedig már megyek széjjel fele. Az élet értelme. Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, de mégse koszorú. Csak a madzag tenni? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Bevégzetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek. Sokszor csak úgy magad elé nézel. Sokszor csak úgy maga elé néz. Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.
1: Nem te. Gerván József pályamunkás.

0: Mihály 61 éves épületbádogos, a gép utasai, úgy mint Fodor Árpád, Fodor Árpádné, Fodor Anikó, továbbá Nardai Imre és még hárman, akiknek személy azonosságát még nem sikerült, Hollós Albert, Kerkó Rozália és sokan mások, te még nem.
1: Örömhír. Vecser Mihály és neje, született Kosta Teréz. Ezúton tudatják rokonaikkal, szeretteikkel és barátaikkal, hogy megszületett első fiúgyermekük, Elemér. Leendő ágyba vizelő, iskola kerülő, házasság szédelgő, alkoholista, többszörösen visszaeső áruházi tolvaj, egyrendbeli erőszakos nemi közösülést követően a Váci Fegyház jó magaviseletű rabja, a majdan felépülő 20. kerületi szeretetház aggastyán lakója. Gratulációk, 20. kerület, Trombita utca 5.
2: Ügylet. Elismervény. Alulírott Hallada Jutka, ezennel tanúsítom, hogy édesanyám dr. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon 8 deciliter tejet leszoptam. Mint hogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt, ezennel kijelentem, hogy dr. Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok. Hallada Jutka, SK, csecsemő. Nyilatkozat. Alulírott dr. Hallada Ernőné budapesti lakos, ezennel kijelentem, hogy a Hallada Jutka budapesti lakosnak juttatott 8 deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést, hanem épp ellenkezőleg megkönnyebbülést szerzett. Ennél fogva Hallada Jutkától se hálát, sem anyagi ellenszolgáltatást, sem a jelenben, sem pedig a jövőben nem igényelhetek. Dr. Hallada Ernőné, anya.
3: Türelemjáték. Ha kinyitod a dobozt, lelsz benne egy kisebb dobozt. Ha azt a kisebbiket is kinyitod, akkor abban egy még kisebb dobozban egy nála is kisebb dobozka van. Figyelem! Ez kissé nehezen nyílik. Célirányos a hüvelyk és mutató ujjat közé fogva finoman benyomni az oldalát. Na most, ha elboldogultál ezzel a dobozzal, akkor egy egészen kicsike dobozban megtalálod, amit oly régóta keresel. Most viszont, ha becsuktad a legkisebb dobozt, ügyeskedned kell a nagyobbik dobozzal, de ha az oldalát finoman benyomod, akkor simán rácsúszik a tepő, te pedig a nagyobb, a még nagyobb és a legnagyobb dobozt most már könnyűszerrel becsukhatod, de azért ne bízd el magad. És mielőtt neki kezdenél, hogy újra kinyitogasd a dobozokat, egy percig megpihenhetsz.

Elhangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Sinkó László, Fenyő Ervin, Soltinszki Tibor, Szarvas József, Kaszás Gergő, Bodnár Erika, Szacsvai László, Garas Dezső, Kulka János, Vallai Péter, Törőcsik Mari, Kézdi György, Parti Nagy Lajos, Darvas Iván, Nádas Péter és Kovács Adél olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben is, legutóbb ugyanabban az évben, április 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap sugárzunk.

0: Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. 7. rész. Seregélyek a szőlőben.
1: A szív melletti vízimalomban időnként megállt a malomkerék. Évente 4-szer, 5-szer, de volt olyan esztendő, hogy többször is. Ez mindig azt jelentette, hogy Stefán Krepszék nagy vigaságra készülnek. Ilyenkor tisztára söpörték a malom kőpadlóját, a zsákokat félre húzgálták, estére odarendelték a féllábú Schmidt Fülöpöt Verkliével. És este sok ember szokott összegyűlni a vízimalomban. Eljött a Krebs családból mindenki, eljöttek a rokonok, még Feketicsről is, és az ismerős Szent Tamási német családok. Így történt ez egy meleg nyári estén is, valamikor a 30-as évek elején. Verkli zenére táncoltak a Szent Tamási németek és a Feketicsi rokonok. Kipirult arcú emberek forogtak a malom közepén, sokan pedig a fal mellett ültek és jókedvűen iszogattak. Réz is eljött a vigasságra férjével, Galla Istvánnal. Táncoltak a többiekkel együtt, időnként leültek megpihenni a békésen nyugvó malom kőszélére.
2: Kipirult az arcod? Vörös vagy, mint a róka.
3: Mindig kipirulok tánc közben, meg olyankor is, ha dolgozom valamit. Olyankor is mindjárt vörös leszek, mint a róka. Valamikor egy egész éjszakát végig bírtam táncolni megállás nélkül.
2: De azért most is jól érzed magad.
3: Most eszembe jutott Gilike.
2: Ó, a szegény kis kanász. Régen volt.
3: Néha még most is eszembe jut. Ilyenkor, amikor sok ember összegyűlik a malomba.
2: Sokan voltatok akkor is?
3: Rengetegen voltunk akkor is. Emlékszem, éppen új ruhát kaptam, nagyon boldog voltam. Felkészültem, hogy végig táncolom az éjszakát. Egyszer csak bejön az apám, és azt mondja, hogy látta odakint Gilikét egy nagy kandisznó által lovagolni. És a kandisznó belerohant a folyóba.
2: Nem lehetett rajta segíteni.
3: Tudom. Amikor apám elmesélte, sokan még nevettek is. De én tudtam mindjárt, hogy Gilike belefulladt a vízbe. Csak a nagy ronda kandisznó úszott ki a partra.
2: Szegény Gilike nem tudott úszni.
3: Semmit se tudott. Folyton az ujjaival játszott és álmodozott.
2: Szép történeteket játszott az ujjai.
3: Igen, szép történeteket.
4: Mi az? Ti nem táncoltok?
3: Pihenünk.
4: Apánk azt hiszem berúgott egy kicsit.
3: Hol van?
4: Az előbb jött be. Eddig a rádiót hallgatta. Ott beszélget Ártékkal. Biztosan azt meséli, mit hallott a rádióban. Nagyon jó kedvű.
3: Mostanában sokat hallgatja a rádiót.
4: Félek, hogy majd megint beszédet akar mondani. A német hadsereg visszavonulásáról, meg hogy az első világháborúban nem győzték le a német hadsereget.
3: Lehet, hogy beszédet mond.
4: Nem szeretem, ha berúg.
3: Az emberek szívesen hallgatják a történetét.
4: Túlságosan sokszor elmondtam el.
5: Hallom, hogy tegnap Verbászon jártam.
4: Mi?
5: Péter.
4: Igen, ott jártam.
5: Találtál munkát?
4: Lehet, hogy felvesznek a nyomdába. A nyakukra kell járnom. Addig, ha adódik valami napszám, szóljál nekem is.
5: Nem hiszem, hogy kukoricatörésig adódik valami.
3: Kaphattál volna állandó munkát.
5: Kaphattam volna.
4: Tényleg? Kitől?
5: A Bélics ajánlott valamit.
4: No, fele, a Bélics gazda.
3: Még ő a legrendesebb a gazdák között.
4: Nincs azok között egyetlen rendes sem. És mit ajánlott?
5: Hogy menjünk ki a birtokára cselédnek.
4: Éppen ti? Annyi cselédet kaphat, amennyit akar?
5: Ő minket hívott. Az idén nála aradtunk. Bizonyára megtetszett neki, hogy milyen széles rendeket vágok.
4: És te mit mondtál?
5: Nem érek rá. Rengeteg dolgom van itthon.
4: Nagyszerű. Nem érsz rá. Rengeteg dolgod van itthon, mi?
5: Igen.
4: És ő?
5: Neki is van egy szép története.
4: Nem mondd, és milyen történet?
5: A kis Jóskáról és a nagy Jóskáról.
4: Igazán. Csak így, hogy kis Jóska és nagy Jóska, mi? Biztosan cseléd volt nála a kis Jóska, meg a nagy Jóska is.
5: Cselédek voltak. Egy szép napon két toprongyos fiatalember állított be a birtokra, és munkát kért. Mindkettőjüket Jóskának hívták. Az egyik alacsony volt, a másik magas. Mindkettőjüknek felesége volt, és egy-egy gyereke. És egy-egy szalmazsákja. Bélics felfogadta őket cselédnek.
4: Szép tőle.
5: Szorgalmasan dolgoztak mindketten. Járandóságukat annak rendje és módja szerint megkapták. 6 év után a helyzet a következő. Már két-két gyerek van a Jóskáiknál.
4: És mesés vagy.
5: Várjál. A kis Jóska bejelenti, hogy ő visszaköltözne a falujába. Rendben van, szekeret is kap a költözködéshez, bútorait csak kétszerre tudja elvinni. Ezen kívül hazavitt egy szekér búzát, egy szekér morzsolt kukoricát és két süldődisznót.
4: És a nagy Jóska?
5: Még mindig cseléd a birtokon, és az egy szalmazsákhoz szerzett még egy szalmazsákhoz.
4: Hihetetlen.
5: Pedig így van. Mit gondolsz? Honnan ez a nagy különbség?
4: Fogalmam sincs.
5: A kis Jóskának szorgalmas, takarékos asszonya volt. A nagy Jóska asszonya viszont lusta és fecsegő.
4: Értem.
5: Egyszerű a dolog.
4: Tekintettel arra, hogy neked is szorgalmas és takarékos asszonyod van.
5: Tovább?
4: 6 év alatt te is megtollasod.
5: Így igaz. Hazahozhatnék 2 szekérnyi bútor, 1 szekér búzát, 1 szekér morzsolt kukoricát és 2 süldődisznót.
4: De neked rengeteg dolgod van itthon.
5: Rengeteg dolgom van.
3: Remélem, nem sértődött meg Bélics. Ő a legrendesebb gazda, akinél eddig dolgoztunk. Nem szeretném, ha megsértődne.
5: Tényleg ő a legrendesebb gazda. Nem akartam megsérteni, de sok dolgom van itthon.
4: Néha nagyon rendesen tudsz viselkedni, sógorom.
3: Fülöp, abba hagyhatnál már kicsit a velkrizis. Kezd fájni a fejem.
5: Majd mindjárt abba adja. Itt jön apátok Stefivel. Majd ők mindjárt leállítják a verklit.
4: Apánk beszédet fog mondani, meglátjátok.
6: Na, pihentek, pihentek, gyerekek.
3: Pihenünk, pihenünk.
6: De azért jókedvűek vagytok, igaz? Mert legyetek ám jókedvűek. Most hallgattam a rádiót.
4: Jókedvűek vagyunk. Már megyünk is táncolni.
6: Ne menjetek. Érdekes dolgokat hallottam a rádióba. Fontos dolgok történtek Németországban. Németország ismét erős lesz. És ez azt jelenti, hogy itt is jobb világ lesz.
4: Reméljük, hogy hamarosan jobb világ lesz.
6: Jobb világ lesz, Szefi. Incsér Fülöpre.
4: Mindjárt.
6: Engedjetek föl a malomkőre.
4: Nem kellene...
7: Hagyjad apánkat beszélni.
6: Fontos dolgok történtek Németországban. Németország ismét erős lesz. A legyőzött ország, amelyet soha sem győztek le. Én tudom, hogy nem győzték le. Én láttam a világháború végén visszavonulni a német hadsereget. Amolyan...
4: Ismerjük a történetet.
7: Fogd be a szád, Péter!
6: Amolyan senki földjén voltunk akkor. A magyarok még Feketics mögött álltak, a szent katonaság még nem érkezett ide Újvidék felől. Itt Szent Tamáson a helybeli szerbek átvették a hatalmat, felfegyverkeztek puskákkal, pisztolyokkal, és türelmetlenül várták a szerb katonaságot. Egyszer csak híre jön, hogy Újvidék felől a visszavonuló német hadsereg maradékai közelednek. A felfegyverkezett szerbek vezetője valami Dobanovacski, vagy hogy hívják, azonnal kiadta a parancsot, hogy a hajóidat húzzák félre, hogy a németek ne tudjanak átjönni a csatornán.
4: Csak hogy a németek...
6: Péter, a németek... A németek nem voltak sokan, talán egy zászlóhajnyi mindössze. Példás rendben felsorakoztak a csatorna túlsó partján. Jól tudták, ha nem jutnak át a csatornán, fogságba estek. Egy német tiszt előre jött egészen a víz széléig, tiszta vasalt egyenruha feszült rajta, a csizmája fényesre volt pucolva, a víz széléig jött és átkiabált. Ha a hét fél órán belül nem lesz a helyén, szarrá löveti az egész bezlit. Szent Tamás egyszerűen bezlinek nevezte. A helybeli szerbek megcélozták puskáikkal, és visszakiabáltak neki, hogy kotrodjon innen, mert szitává lövi. A német tiszt nyugodtan megismételte, hogyha a hit fél órán belül nem lesz a helyén, szarrá löveti ezt az egész gyomorult bezlit. Mögötte a katonák felállítottak 3 ágyút. A hit fél óra múlva a helyén volt. A német katonák fegyelmezett sorokban átvonultak rajta. Végig masíroztak Szent Tamáson. Tiszták, erősek és fegyelmezettek voltak, én láttam mindent, és akkor megértettem, hogy a német hadsereget nem lehet legyőzni. Az ilyen hadsereget nem lehet legyőzni, és sose fogják legyőzni. Éppen ezért legyetek jókedvűek, gyerekek. Én most elmegyek, és hiszom valamit.
3: Ne igyon többet, apa!
6: Legyetek jókedvűek!
4: Szegény apánk egyre gyakrabban mondja el ezt a történetet.
8: Nekem tetszik a történet. És másoknak is tetszik. Mindig megtapsolják.
4: Túl sokszor hallottam. Olyan sokszor hallottam, hogy már kezdek kételkedni benne.
8: Pedig apánk igazat beszél. Én is láttam a német katonaságot a háború végén. Feketicsen voltam akkor.
4: Tudjuk,
8: láttam őket. Olyanok voltak, mintha akkor indultak volna csatába. És láttam széthullani a magyar hadsereget. A katonák fellázadtak a tisztjeik ellen, eldobálták a fegyvereiket. Még a szerveket is láttam bevonulni Feketicsre. Rendes egyenruhájuk sem volt.
4: Menjünk táncolni, Rézi.
3: Gyerünk.
4: Elengeded velem a feleségedet, csógorom?
5: De csak veled, senki mással nem táncolhat.
8: Ez a Péter teljesen meg fog hűlni. Mintha nem is német volna.
5: Én is olyan vagyok, mintha nem is német volnék.
8: Ne bolondozz. Jól tudom, hogy te magyar vagy. De Péter németnek született.
5: Azért tud ilyen szépen keringőzni.
8: Úgy látszik, neked sem tetszik túlságosan az apám története.
5: Maga a történet talán még tetszik is. Csak azt nem szeretem, ha nagyon hangosan mondják el.
8: Miért fontos az?
5: Én az olyan történeteket szeretem, amelyeket halkan mesélnek el. Mint amikor szerelmes az ember, és csupa szép dolgokat mond. Ha valaki kiabálni akar, akkor inkább énekeljen, és ne történeteket meséljen.
8: Énekeljen? Lehetőleg olyankor, amikor te citerázol.
5: Egészen jól citerázom én.
8: Mindenféle embereknek.
5: Mindenféle embereknek. Néha neked is, meg Péternek, az öcsédnek is.
8: Pétert egyre inkább meghűjítik azok a gazemberek, akikkel az utóbbi időben barátkozik. Mata János, meg a többiek. Nem érzi, hogy egészen más világ készülődik itt. Abban a világban a Bata Jánosok még mélyebbre kerülnek, mint most. Németország ismét erős lesz.
5: Lehet.
8: Ez nektek magyaroknak is jó.
5: Micsoda? Hogy Németország erős lesz?
8: Igen.
5: Minden népnek az a legjobb, ha ő maga erős. Nem csupán mások erősek.
8: Majdnem úgy beszélsz már, mint Péter.
5: Majdnem. De azért nem beszélek úgy.
8: Szégyellem magam az öcsém miatt. Munkanélkül kódorog és naplopokkal barátkozik. Felajánlotta meg, hogy őrizze Johann bácsi szőlőskertjét. Semmit sem kellett volna csinálnia, csak néha a seregélyekre lövöldözni. Akkor a bírt kapott volna, mint egy téglagyári munkás. Nem fogadta el.
5: Nem fogadta el?
8: Nem. Azt mondja, nem hajlandó őrizni a gazdagok birtokát. Sajnálna lelőni egyetlen seregét is.
5: Hát miért nem nekem ajánlott fel ezt a munkát?
8: Vállalnál? Azt hittem, hogy te is olyan hülye vagy, mint az öcsém.
5: De annyira hülye nem vagyok, hogy egy ilyen munkát visszautasítsak. Mostanában én is éppen munkanélkül kódorgok.
8: Aztán te nem sajnálod lelőni a seregélyeket?
5: Én megjártam a háborút, sógorom. Lelőttem embereket is.
8: Rendben van. Reggel kivezetlek a szőlőskertbe, és odaadom Johann bácsi puskáját. Szüretig jó dolgod lesz.
5: Az is valami, ha az embernek szüretig jó dolga van. Majd kiviszem a citerámat is a szőlőskertbe.
8: Aztán ne a citeráddal riogasd a seregélyeket.
5: A citerával majd oda csalogatom őket. Aztán közéig durrantok a puskával. Halott seregélyek fognak hullani a levegőből.
1: Johann Schank valamikor régen selejtes téglákból kis házikót építetett szőlőskertjében. Piros cseréppel fedette be, és ha napközben belefáradt a kapálásba, a fattyazásba, a permetezésbe vagy a szőlőmetszésbe, a házikóba húzódott megpihenni. A kis ház egyetlen fehérre meszelt szobából állt. Johann Schank itt tartotta szőlőművelő szerszámait, az üres hordókat és a sörétes vadászpuskáját, amellyel szőlőéréskor seregélyekre, télen pedig vadnyulakra lövöldözött. Egy lószőrrel kitömött régi divány is volt a kis házban. Johann Schank erre szokott leheveredni, és ide fektették akkor is, amikor egy tavaszi napon a seregélyekre lövöldözve összecsuklott. Halála után fiai bezárták a kisházikót, és megint csak szőlőéréskor nyitották ki. Ekkor már Gallai István járt vadászpuskával a szőlőskertben, és ő riogatta a seregélyeket. Munkájáért ugyanazt a bért kapta, mint a téglagyári munkások a Schank testvérek gyáraiban.
4: Elhibáztad, sógorom.
5: Péter. Mi a fenét csinálsz itt? Behosontál ide, mint egy tolvaj. Nem látod, hogy puska van nálam?
4: Ugyan a seregélyeket is elhibáztad.
5: Az szándékos volt. Nem akarom őket bántani, kedves madarak. Igaz, hogy falánkok, de nagyon kedves madarak.
4: Hányat lőttél le már belőlük?
5: Egyet sem.
4: Kiverik a szőlőt.
5: Marad még a sankoknak elég.
4: Megdolgozol a béredét.
5: Meghát. Pusztítom a seregélyeket. A puskalövések még a téglagyárba is behallatszanak.
4: Úgy látom, nem nagyon félnek tőled a madarak, csak felrebbennek, aztán már térnek is vissza.
5: Okos madarak ezek. Gyorsan rájöttek, hogy mindig melléjük célzok. De te mit keresel?
4: Ha, veled akartam beszélni. Sejtettem, hogy folyton elibázod a seregélyeket.
5: Ezért akarsz velem beszélni?
4: Ezért. Persze nem a seregélyekről. Egy csomagot hoztam.
5: Látom, mi van benne?
4: Mindenféle írományok.
5: Röpiratok?
4: Röpiratok is, meg mindenféle iratok.
5: Jókora csomag, és miről szólnak azok az írományok?
4: El akarod olvasni őket?
5: Most nem. Csak megkérdeztem.
4: Majd én felolvasok belőle.
5: Nem muszáj, de a kedved van, olvas.
4: Figyelj csak! Az osztályharc ma már olyan fokot ért el, amelyen a kizsákmányolt és elnyomott osztály csak úgy szabadíthatja fel magát az őt kizsákmányoló és elnyomó osztály alól, ha egyidejűleg az egész társadalmat mindenkorra megszabadítja a kizsákmányolástól, az elnyomástól és az osztályharcoktól.
5: Szépen hangzik.
4: Figyeld ezt! Egy. Egyetlen forradalmi mozgalom sem lehet tartós a vezetők szilárd és a folytonosságot fenntartó szervezete nélkül. Kettő. Minél nagyobb az a tömeg, amely ösztönösen bekapcsolódik a harcba, mely a mozgalom alapját alkotja és részt vesz benne, annál elengedhetetlenebb egy ilyen szervezet, és annál szilárdabbnak kell lennie ennek a szervezetnek.
5: Ez is.
4: Még ezt hallgass meg. Minél szilárdabb ez a szervezet, annál nagyobb lesz a munkásosztály és a társadalom többi osztályának soraiban azok száma, akiknek meg lesz rá a lehetőségük, hogy részt vegyenek és tevékenyen dolgozzanak a mozgalomban.
5: Értem. És ezért hány évet lehet kapni, ha megtalálja nálad a rendőrség?
4: Elég sokat. Nem szeretném, ha megtalálnak nálam.
5: Ezért osztod ide?
4: Ezért.
5: A seregélyek közé, mi?
4: Igen. A seregélyek közé.
5: A felejtje meg!
4: Ismét elhibáztad.
5: Lassan már fel sem rebbennek, ha rájuk lövök, pedig akkorát szól ez a puska, mint egy ágyú.
4: Okos madarak.
5: Meghiszem azt. A csomagot elrejthetjük az öreg sank lószőr diványába.
4: Elfér ott?
5: El. Nem hiszem, hogy a rendőrségnek eszébe jutna valaha is ott keresni.
4: Szegény Johan bácsi. Ha ezt megtudja odalent a pokolban, apró darabokra tör minden üstöt.
5: Na, biztos vagy benne, hogy a pokolba kerül?
4: Biztos. Egy téglagyáros, egy burzsúj hova kerülhetett volna máshová?
5: Erről is szó van az írományaidban?
4: Erről nincs szó.
5: De én tudom. Na gyere, hozzad a csomagodat.
4: Itt élt hát a jó öreg Johan bácsi.
5: Öreg napjaiban elég szerényen élt.
4: Megtehette. Két téglagyára volt, megengedhette magának, hogy szerényen éljen.
5: Segíts megemelni ezt a diványt.
4: Elég razaga állapotban van. Hullik belőle a lószőr.
5: Ezért fél el benne a te csomagod. Add csak ide. Így. Így senki sem fogja keresni. Tegyük vissza a helyére a diványt.
4: Nagyszerű rejtekhelyez. Tudtam.
5: Te honnan tudtad, hogy beleegyezem?
4: Sejtettem, hogy szándékosan hibázod el a seregélyeket. Még egy kérésem volna.
5: Még egy csomagod van?
4: Nem. Hamarosan néhány ember fog ide jönni. Beszélgetni szeretnénk itt bent a házban.
5: Gondolod, hogy beengedlek benneteket?
4: Remélem.
5: Azt hittem, hogy több eszed van. Elhozod ide ezeket a veszélyes iratokat, aztán mindjárt ide csődíted a barátaidat is. Ha valaki meglát benneteket...
4: Senki sem fog meglátni bennünket. A folyó mellett jönnek. Senki sem fogja észrevenni őket.
5: Kik ezek? Persze nagyjából sejtem.
4: Közülünk néhányan, meg egy elvtárs Szabadkáról, egy másik becséről. Jobb, ha nem tudod a nevüket. Na, már itt is vannak. Várj, majd én kimegyek.
5: Gyorsan rángasd be őket, ne átsorogjanak ott kint.
4: Gyere be!
5: Ó, a Bata János. Mindjárt gondoltam, hogy ő el fog jönni.
4: Hol vannak a többiek?
9: Hamarosan itt lesznek. A Morell vezeti őket. Jó kis kunyó ez. A vén gazember kunyója. Itt biztonságban összejöhetünk.
5: Szőlőérésig. Amíg érjezgetem a seregélyeket.
9: Nem jár ide senki, igaz?
5: Steffi néha el szokott jönni, amikor erre vadászgat.
10: A fenébe is.
8: Mi van?
10: Steffi ma is el fog jönni, teljesen megfeledkeztem róla.
9: Biztosan eljön?
10: Biztosan, mondta. Minden pillanatban itt lehet.
8: Szólhattál volna előbb.
10: Á, most már mindegy. Nem kell berezelni. Rángassátok be minél gyorsabban a barátaitokat. Steffit majd én távol tartom a háztól.
8: János, menj Morellék elé, jöjjenek gyorsan, mi is kimegyünk.
5: A bátyád mostanában nagyon rákapott a vadászatra.
8: Johan bácsi szoktatta rá, Steffi sokat kiárt ide hozzá.
5: Az öreg Shank mindig szerette Steffit. Azt mondta, hogy az egész Krebs családban Steffi az egyetlen életre való ember.
8: Igen, mert Steffi tud pénzt keresni, akárcsak az öreg. Ha? Szemrebenés nélkül becsapja az embereket, akár valamikor a jó öreg Johan bácsi.
5: Testvéred.
8: Testvérem, szeretjük is egymást. De azért tudom, hogy nagy az ember.
11: A mieink itt vannak.
8: Menjetek be.
10: A mieink is itt vannak.
8: Ki?
10: Steffi és a kutyája.
8: Hol?
10: Mindjárt előbújnak a fák közül. Menj be te is a házba.
5: Vagy találkozni akarsz a bátyáddal?
10: Tarts távol a házt.
5: Majd távol tartom, és közben lövöldözöm a seregélyeket.
12: Dolgozol, sógorom.
5: Ezért fizetnek? Hogy sikerült a vadászat?
12: Há, csak kóboroltam. Nem lőttem semmit.
5: Jó kedved van.
12: Ha? Jó hírt hoztam.
5: Na?
12: A szomszédotok leszek.
5: Hogyhogy?
12: Megvettem a faragóék házát. Te nem is örülsz, hogy a szomszédotok leszek?
5: Örülök, örülök. Faragóék eladták a házukat.
12: Eladták? Méghozzá milyen olcsón? Úgy alkottam, ahogy akartam. Olcsón megkaptam a házat, és még meg se köszöntem nektek.
5: Nekünk?
12: Hát neked meg Rézinek.
5: Miért nekünk?
12: Te játszadoztál a kis szomszédasszonyoddal? Erre föl Rézi megverte, úgy hallottam, majdnem leszúrta. Az a kis asszony gazolta úgy fél Rézitől, mint az ördögtől. Még ingyen is odaadnák a házukat, csak hogy elköltözhessenek a közeletekből. Megcsináltátok nekem az üzletet.
5: Meg.
12: Szép az a kis asszonyka. Én is szívesen eljátszadoznék vele. Mondd csak.
5: Neked már van házad és kocsmád a Tukban. Mit akarsz a faragó égházával?
12: Hát a Tuki házamat eladom. Ehhez meg hozzáépítek, és így nyitok kocsmát.
5: Szent cégnek nem fog tetszeni, ha velük szemben megnyílik egy másik kocsma is.
12: Majd becsukják az övékét. Az emberek az én kocsmámba fognak járni.
5: Nem biztos.
12: Biztos. Kezdetben majd olcsóbban mérem az italt, amíg Szent cégek el nem pucolnak a közelemből. Utána majd megemelhetem az árakat. És pékséget is nyitok.
5: Sok pénz kell hozzá.
12: Van pénzem. Amikor kezdtem, Johan bácsi megsegített. A többi már ment magától. Szereztem elegendő pénzt.
5: Hmm.
12: Szegény Johan bácsi, bár élne még. Mindig azt magyarázta nekem, hogy nekünk németeknek itt Bácskában gazdagoknak kell lennünk, hogy megmaradhassunk. Így kell kivárnunk, hogy Németország ismét megerősödjön. És Németország erős lett.
5: Na, menjünk oda a fák alá, melegen van itt a napon. Te is izzadsz.
12: Á, bemennék inkább a házba, ott üvesebb van.
5: Gyerünk a fák alá, onnan szemmel tarthatjuk a seregélyeket.
12: Ja, persze, a seregélyek. Nézd oda, milyen sok van a szőlő között. Turancs már közéjük.
5: Tusizsáljuk inkább a kutyádat, hadd tanuljon ez az állat.
12: Igazad van. Gyere, gyere, fogd, fogd, tédd meg őket, tédd, fogd meg!
5: Engedelmes kutya.
12: Nagyon okos állat. Johan bácsinak szántam.
5: Tudom. Éppen akkor hoztad, amikor meghalt az.
12: Oda néz, szétriasztotta a seregélyeket, felzavarta őket a fára. Átkozott madarak, hogy gyűlölöm őket.
5: Rengeteget elpusztítottam közülük.
12: Hol vannak?
5: Elásom őket. Mi más tehetnék velük?
12: Johan bácsi sokszor kérdezte tőlem, vajon ehető-e a seregélyek húsa? Mit gondolsz? Ehető?
5: Nem tudom.
12: Egyszer meg kéne próbálni.
5: Nem hiszem, hogy ehető a húsuk.
12: Hát egyszer mégis meg kellene próbálni, megsütni vagy megfőzni egy pár seregét. Lehet, hogy ehető a húsuk. Jó van, kis kutyám, jó van. Jó van, jó van.
5: Fajtiszta a kutya?
12: Fajtiszta kopó. Okos kutya. Neki is melege van. Nem megyek vele a házba.
5: Jobb itt a fák alatt. Széljárás is van.
13: Na, bemegyünk inkább a házba, ott hűvösebb van. Ledőlök egy kicsit a díványra.
5: Lefeküdnél egy halott ember ágyára?
13: Nem lesz semmi bajom. Te is minden nap lefekszel arra a díványra, még sincs semmi bajom.
5: Várjál!
13: Gyere be te is!
5: Ezek az átkozott madarak.
13: Mi van veled? Hova lövöldözöl?
5: A seregélyekre.
13: A fenét a seregélyekre. A sörétek itt fügyültek el a fülem mellett, majdnem belém lőttél.
5: Lefélj, tudok én célozni. Fogadjunk, hogy amíg a házig érsz, háromszor lelövöm a fejedről a kalapot, és egy karcolás sem esik a fejedre.
13: Mi van veled? Megbolondultál?
5: Fogadunk!
13: Ne bohózkodj ezzel a puskával, te dehogy fogadunk, megyek haza! És megkérnélek, hogy ne lövöldözz addig, amíg a közeledben vagyok, jó?
5: Lefélj, tudok bánni a puskával!
13: Hé, bánni, amíg messze leszek innen!

0: Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Szereplők: Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Krebs Stefi, Konrád Antal, Krebs Péter, Tordi Géza, Krebs Stefan, Kozák László, Bata János, Szilágyi Tibor, író: Tomanek Nándor. Zenei munkatárs: Molnár András. Szerkesztő: Fehérvári Győző. Rendezte: Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. 8. rész. Rozsdafoltos biliárdasztal.
1: Késő őszi estéken, amikor már korán alkonyodott, és odakint a földeken egyre kevesebb munka akadt, a Jankó falvaiak hosszú órákon át üldögéltek Szenci Bálint kocsmájában. Olcsó, erős pálinkát vagy savanyú bort ittak, vágott dohányt szívtak, és általában csöndesen beszélgettek. Szenciék, a kocsmárosék elégedettek lehettek volna, de az utca másik oldalán Krebs Steffi még a nyáron hozzáfogott a Faragóéktól megvásárolt sarokház átalakításához. Még egy tágas helyiséget építetett a végébe, a gangot befalasztatta, kidobatta a konyhát és a szobát elválasztó közfalat, és egy Ladányi György nevű zöld utcai piktorral belülről átfestette az egész házat. Tiszta Sándort, az asztalost megbízta, hogy csináljon neki mennyezetig érő polcokat és egy hosszú pultot. Késő ősszel a pult és a polcok a leendő kocsmateremben álltak. Steffi már italos üvegeket is rakott a polcokra, és azt tervezte, hogy tavaszra kuglipáját épített a kocsma udvarában. De egy késő őszi estén, amikor Gallai István és Bata János is a Szenci kocsmában voltak, Szenci Bálint a kocsmáros hangosan így szólt a közelében ülő vendégeknek.
2: Én már 15 éve kocsmáros vagyok. 15 éve! Először Kágyban a szerbek között nyitottam kocsmát. A háború után elűztek onnan. Éjszakánként gyalászkodó és fenyegető feliratokat firkáltak a kocsma falára. El kellett mennem, próbálkoztam másfelé, végül itt állapodtam meg. Házat építettem a magyar részen, és itt maradtam a magyarok között. De innen most meg a svábok akarnak elűzni. Hát nem hagyom magam, nem én! Egy sváb kocsmáros nem fog engem elűzni, és nem fog a magyarok nyakára ülni. Ha kell, a házát is felgyújtom. Én tisztességes magyar ember vagyok, és előbb jöttem ide veletek együtt, emelte fel a házamat. Jogom van itt maradni.
3: Úgy érzem, ez neked szólt. Üzenet, amit át kell adnod a sógorodnak.
4: Én is úgy érzem.
3: Veszélyes lehet ez a Szenci. A pénzéről van szó, kitör belőle a nemzeti öntudat.
4: Képesnek tartom arra, hogy felgyűjtse Steffi házát.
3: Add át az üzenetet.
4: Átadom.
3: Azt hiszem jobb lesz, ha most elmegyünk innen.
4: Menjünk.
3: Mi a fenét akar a sógorod? Van neki kocsmája a Tukban. Miért jön ide veszedelmet csinálni?
4: Steffi nagyon okosnak tartja magát. Keresett egy csomó pénzt, és most nagyon okosnak tartja magát. Azt hiszem okos is.
3: Azért, mert keresett egy csomó pénzt?
4: Azért.
3: Itt megjárhatja. Ez a barom a fejére gyújtja a házat.
4: Majd szólok Rézinek, hogy próbálja lebeszélni Steffit. Nem jössz be hozzánk?
3: Ma este nem. Szóljál Rézinek.
4: Nem jött senki?
5: Még nem. Később majd biztos jönnek.
4: Az egyik úr elszakadt a citerán. Kicserélem. Lehet, hogy énekelünk még ma este.
5: Kocsmában voltál?
4: Ott.
5: Sokan vannak?
4: Sokan vannak, és szidják a németeket.
5: Ki szidja a németeket?
4: Szenci Bálint. Azt mondja, nem tűrheti, hogy egy sváb kölyök elűzze innen. Fenyegetőzött, hogy felgyújtja Steffi házát.
5: Azt mondta, hogy felgyújtja a házat?
4: Azt mondta.
5: Na, majd én beszélek vele.
4: Inkább az öcséddel beszél.
5: Majd beszélek Steffivel is. Ma este biztosan eljön hozzánk. De előbb a Szencivel beszélek.
4: Most?
5: Most. Mindjárt visszajövök.
4: Mit akarsz azzal a szabóollóval?
5: Megmutatom Szenci Bálinnak.
4: Letöröm a derekadat.
5: Csak átszaladok és megmutatom neki.
2: Rézi, te mit keresel itt? Az urad már hazament.
5: Veled akarok beszélni.
2: Hogy velem?
5: Mi bajod van neked a németekkel?
2: Veled nincs semmi bajom. Tudod, hogy veled nem volt sohasa semmi bajom.
5: Mi bajod van a németekkel?
2: Hát ide figyelj, Rézi. Engem a szerbek elűztek a Kágy.
5: Elűzött valamelyik szerb kocsmáros. Valamelyik hozzád hasonló gazember.
2: Nem vagyok gazember. Én te rád nem mondtam semmi rosszat.
5: Azt mondtad, hogy felgyújtod az öcsém kocsmáját.
2: Azt mondtam, és felgyújtom.
5: Ha bármi történik az öcsémmel, ezzel az ollóval vágom el a torkodat.
2: Stefinek nincs joga kitúrni engem innen.
5: Jól nézd meg ezt az ollót! Ezzel vágom el a torkodat, ha hozzányúlsz az öcsémhez.
2: Nincs igazod!
3: Nővérkém, te kocsmába jársz?
5: Jó, hogy itt vagy, Stefi.
3: Mondtam, hogy ma este eljövök hozzátok. Mit csináltál a kocsmában?
5: Beszédem volt, Szenci Bálinttal.
3: Ilyenkor?
5: Ilyenkor. Na, menjünk be hozzánk.
3: Mindig a citeráddal bajlót csógol.
4: Új húrt szereltem rá.
3: Ha megnyitom a kocsmámat, néha átjöhetnél hozzám citerázni. Szépen szoktál játszani.
4: Csak itthon szoktam játszani. Magamnak meg a vendégeinknek.
3: Pénzt is kereshetnél.
4: Nem mindenki tud pénzt keresni.
3: Az igaz. Nem mindenki tud pénzt keresni. De az én kocsmámban még te is szép pénzeket kereshetnél.
4: Inkább itthon játszom.
3: Szép kocsma lesz az enyém. A polcokat már teleraktam üvegekkel. Még egy vadászpuskát is felakasztottam a falra.
4: Sehogyan sem értem, miért itt akarsz kocsmát nyitni. Miért nem maradsz a tukban?
3: Mert itt szegényebbek az emberek.
4: És azért jössz ide?
3: Ezért. A tukban már valamennyire megtollasodtak az emberek, legalábbis jó részük. Van egy kis földjük, szereztek valamit, és most a fogunkhoz verik a garast, hogy még többet szerezzenek. Nem sokra mennek ugyan, de ők remélik, hogy egyszer majd valóban gazdagok lesznek. Ezért ritkábban járnak kocsmába. Itt viszont csupa ágról szakadt szegény ember él, akik ha egy kis pénzhez jutnak, boldogan elverik a kocsmában. Nézd meg, a Szenci kocsma minden este tele van. Hát majd én átszippantom a vendégeket.
4: Furcsa.
3: Nézd csak rám, sógorom.
4: Miért nem a Zöld utcában nyitsz kocsmát? Ott is igen szegény emberek laknak.
3: A Zöld utcaiak rossz kocsmázók, izgágák, verekedősek. Errefelé jámborabbak az emberek.
4: Nem mindenki.
3: Tudod mit, sógorom, te csak citerázzál. Az üzletet meg a pénzszerzést bízd inkább rám. Az egész rokonságban egyedül én tudok pénzt keresni. Na, majd meglátod, mi lesz itt, ha beindítom ezt a kocsmát a szomszédban.
4: Szenci Bálint fel fogja gyújtani. Az lesz.
3: Hogy gyújtja fel.
4: Ma megesküdött a vendégeinek, hogy felgyújtja a kocsmádat.
3: Tényleg? Tényleg fel akarja gyújtani?
4: Tényleg.
3: De hát...
5: Nem gyújtja fel. Beszéltem vele, és megmutattam neki ezt a nagy szabóollót. Ezzel vágom el a torkát, ha bántani meri az öcsémen.
3: Úristen. Igaz ez?
5: Igaz.
3: És te... Tényleg elvágnád a torkát?
5: Elvágnám a torkát. És ez Szenci Bálint is nagyon jól tudja.
3: Számítottam rá, hogy Szenci kellemetlenkedni fog, de hát azt nem gondoltam volna, hogy újtogatásra vetemedik. Köszönöm, nővérkém. Engedd meg, hogy kezet csókoljak neked. Nagyon szeretlek. Nagyon-nagyon büszke vagyok rád.
5: Én nem vagyok büszke.
3: Meghálálom neked, majd meglátod, hogy meghálálom. Mit szeretnél? Először is hozok neked rózsafákat.
5: Küld el őket.
3: Magam hozom el a rózsafákat, gyönyörű rózsafákat.
5: Nem hozod el a rózsafákat. Te többet nem teszed be a lábad a házamba.
3: Ez miket beszélsz, nővérkém?
5: Azt mondtam, hogy ide többet nem teszed be a lábad.
3: De hát miért?
5: Mert aljas disznó vagy. Szenci Bálinnak tulajdonképpen igaza van. Ő jött ide előbb, felépítette a házát, nincs jogod kitúrni őt innen. Miért nem maradsz a tukban?
3: Ott nyitok kocsmát, ahol akarok. Itt kétszer annyit keresek, mint a tukban.
5: Ott nyitsz kocsmát, ahol akarsz. Én pedig azt engedek a házamba, akit akarok. Téged nem engedlek be többé.
3: Nem mondod komolyan.
5: Komolyan mondom. És most már menj innen.
3: Nővér.
5: Takarodj innen.
3: Jó, hát jó.
4: Hát, ha észeztél. Jobb volna, ha a tukban maradna, és nem itt csinálna veszedelmet.
5: Gyerekkorokban sokszor megvertem őt is, meg Pétert is. Átkozott rossz kölykök voltak. Minden nap megpofosztam őket. Néha sajnálom, hogy felnőttek.
4: Hát igen. Most már egy egész fejjel magasabb, mint te. Nem pofoszhatod meg.
5: Hát néha sajnálom, hogy felnőttek.
4: Mi volt ez?
5: Talán csak nem Stefi.
4: Mintha vadászpuska lett volna.
5: Stefi azt mondta, hogy egy vadászpuskát akasztott a falra.
4: Üvegcsörömpölés is hallatszott.
5: Stefi, halálra pofozom. Megőrült ez a kölyök!
4: Menj át hozzá!
5: Mit csinálsz?
6: Ne gyere be, nővérkém, hagyjál engem békén!
5: Tedd le azt a puskát!
6: Az én puskám, az én üvegeim, azt csinálok velük, amit akarok!
5: Tedd le a puskát!
6: Nem, nem lesz kocsma, lenövöltözöm az italos üvegeket, ezt akartad?
5: Nem ezt akartam!
6: Ne gyere a közelembe, nővérkém!
5: Adj ide a puskát!
6: Merj hozzám nyúlni!
5: Hülye kölyök!
6: Ha még egyszer megütsz, beléd lövök, ne merj hozzám nyúlni! Nem vagyok már gyerek!
5: Belém lősz, mi?
6: Nem!
5: Ide azt a puskát!
6: Mi?
5: Na, így! Régen vertelek meg. Az a baj, hogy régen vertelek meg. Na, jó, jó lesz minden, na. Ne bőg már. Nem vagy már gyerek. Egy egész fejjel magasabb vagy, mint én.
6: Nem vagyok már gyerek, az igaz.
5: Öj, töröld meg az orrod, te.
6: Össze. De többet ne pofozz engem.
5: Hát, ha nem lövöldöz a üvegekre.
6: Az üvegek. Nincs semmi baj. Nem tört össze olyan túl sok üveg. A pultot meg a polcokat elviszem majd a tuki kocsmába. Ezt a házat pedig kiadom bérbe. Így jó lesz.
5: Jó lesz.
6: Vagy nem is. Átadom Péternek. Úgy sincs hol laknia, se munkája, se lakása. Átadom neki, amíg össze nem szedi magát.
5: Mégis érdemes volt néhány pofont adnom.
6: És akkor talán végre komolyan szóba áll velem ez a hülye. Ideje már, hogy összeszedje magát. Mindenféle ágrószakadt gazemberrel barátkozik.
5: Ő is eléggé ágrószakadt.
6: Összeszedhetné magát. Átadom neki ezt a házat, és majd beszélek a fejével. Johann is beszélni akar vele.
5: A fiatal Sank?
6: Igen.
5: Próbáljátok meg. Most összesöpröm az üvegdarabokat.
6: Megpróbáljuk. Neked pedig hozok egy gyönyörű rózsafát. Beengedsz a házadba?
5: Beengedlek.
1: Szenci Bálint kocsmájában hangosan csattogtak a biliárdgolyók. Két fehér és egy piros csontgolyó futott az asztalon, amelynek zöld posztóján kifakult barna foltok égtelenkedtek. Steffi hozzáértőn széles mozdulatokkal űzte a csontgolyókat. A fal mellől, ahová sörétes puskáját támasztotta, egy lógófülű, okos vadászkutya nézett rá elismerően. A másik két játékos, Krebs Péter és ifjabb Johann Sank, a téglagyáros, bosszúsan támaszkodtak dálkójukra, türelmetlenül várták, hogy ők is az asztalhoz kerüljenek. De Steffi ügyesen kopogtatta a csontgolyókat, nagyon jól biliárdozott. A lúdtalpas nagy darab Johann, vagy a nehézkes, ügyetlen Péter nem versenyezhetett vele. Kis fekete tábla függött a falon, a puskára vigyázó kopó felett. Erre a táblára felírták nevüket, és várakozás közben Péter időnként krétával vonalakat húzott Steffi neve mellé. A vadászkutya ilyenkor ellenségesen Péterre villantotta fogait.
6: Steffi, küldd el innen ezt a dögöt, mert belerugok. Hányszor a közelébe megyek, belém akar marni.
7: Ne félj, öcsém, nem fog beléd marni. Okos kutya ez, csak akkor bántana, ha a puskához nyúlnál.
8: Okos kutya ez. Kár, hogy az apám már nem foglalkozhatott vele. Apámnak szántad, igaz?
7: Igen, Johann bácsinak szántam. Húzzál még egy vonalat, öcsém.
6: Randa dög.
8: Az apám sok mindenre megtanította.
7: Én is sok mindenre megtanítottam. Mindent megért. Bármit mondasz neki, megérti. De csak a gazdájának fogad szót.
6: Vére, már azt hittem, sohasem hibázol.
7: Te következel.
6: Örülök, ha elmehetek a kutyád közeléből. Nézzük csak.
7: Szegény jószág. Nagyon rossz bőrben volt, amikor hozzám került. Visszafele állt a szőre, állandóan nyűszített, és nem akart enni. De kezelésbe vettem, meggyógyítottam. És oda akartam ajándékozni Johann bácsinak. Johann bácsi meghalt, mire...
6: Fene, egye meg! Sohasem tanulok meg biliárdozni.
7: Te vagy a soron, Johann. Próbáld meg, hát ha te még megtanulhatsz biliárdozni.
8: Erre csak bekrétázok.
7: Próbáld meg.
8: Beérhetlek még.
7: Na, próbáld csak meg.
8: Égyné.
7: Menjetek el az asztaltól. Majd én megmutatom, hogyan kell játszani. Húzzál még egy vonalat a táblára, öcsém.
6: Miért viszed magaddal mindenhová ezt a dögöt? Miért vezeted be még a kocsmába is?
7: Vadászni voltunk.
6: Mire vadászol ilyenkor?
7: Seregélyekre.
6: Nem költöztek még?
7: Vannak még. Húzzál még egy vonalat.
4: Mindenütt leszületelték már a szőlőt. Miért vadászol még mindig a seregélyekre?
7: Kipróbáltam, hogy ehető-e a húsuk.
8: Tényleg kipróbáltam?
7: Mm-hmm.
8: Az apám is folyton kérdezgette, hogy ehető-e a seregélyek húsa. De nem hiszem, hogy kipróbálta.
7: Én kipróbáltam.
8: És?
7: Nem ehető a húsuk. Büdös és rágós a húsuk kifordult a számból. Pedig mindent elkészítettem rendesen. Vizet forraltam, belé raktam a lelőtt seregélyeket, szépen megkopasztottam és megfőztem őket. Még sót és paprikát is vittem magammal, de hiába. Kifordult a számból a húsuk.
8: Aha.
7: Aztán kettőt nyásra húztam és megsütöttem. Istenem, ilyen kicsire azalódtak ott a tűz felett, és ehetetlenek voltak.
8: Az apám szőlős kertjében sütötted őket?
7: Igen. Fél napig kínlódtam azokkal az átkozott madarakkal. Főztem, sütöttem őket, közben pedig a környező fákon egyre több seregély gyűlt össze. Engem néztek, és nagyon csöndben voltak. Olyanok voltak, mint egy gyászoló tömeg. Mintha sírtak volna. Esküszöm, végül már kezdtem rosszul érezni magam.
8: Na, elmegyek, bekapcsolom a rádiót.
4: Már az előbb meg akartam tőled kérdezni, Steffi. Miért jársz ide ebbe a kocsmába biliárdozni? Szenci Bálint fel akarta gyújtani a házadat.
7: De jó barátok lettünk. Amióta te beköltöztél a házba, és tudja, hogy nem nyitok vele szemközt kocsmát, Szenci Bálint a barátom lett.
4: Nem haragtartó.
7: Nem haragtartó. Húzzál még egy vonal. Sikerült megfognod Berlint?
8: Hát persze, hogy sikerült.
7: Szeretem az indulókat.
4: Túlságosan hangosak.
8: Sajnálom, hogy nem voltam vele, Steffi, amikor a seregélyeket
7: sütöttem. Sose sajnál.
8: Azért szerettem volna látni a gyászoló tömeget.
7: Örülj, hogy nem voltál ott, rossz érzés volt. Az a sok hallgatag madár a környező fákon.
8: Úgy látszik, még a madarak is gyászolnak. Még a seregélyek is elsiratják a hozzátartozóikat.
7: Pontosan olyanok voltak, mintha gyászolnának. A seregélyek is összetartanak, és sajnálják, ha valaki kiválik közülük.
4: Unalmas veled biliárdozni. Nagyon kitanultad ezt a játékot. Nem szeretem, a fél óráig ácsorognom kell, és bámulnom, hogy más milyen ügyesen játszik.
8: Na, még beérhetem.
4: Á, nem hiszem.
7: Na, még egy vonalat.
4: Elképesztően ügyesen játszik.
8: Beérheted, ha nagyon igyekszel, még beérheted. Mindent meg lehet csinálni.
4: Nem akar összebékülni velem ez a dög. Szétrugom a pofáját.
7: Ne bánj, jó kutya az, csak nem szereti az idegeneket.
4: Akkor hát ki vele? Miért hívtatok a kocsmába?
7: Hogyhogy miért hívtunk? Biliárdozni hívtunk.
4: A fenét. Tudom, hogy beszélni akartok velem. Azt is sejtem, hogy miről.
7: Mégis mit gondolsz?
4: Nem lehetne lehalkítani ezt a rádiót?
7: Én szeretem az indulókat.
4: Hát akkor mondjátok induló mellett. Mondjátok azt, amiért ide hívtatok.
8: Beszélgethetünk is éppen. Fel akartam ajánlani, hogy dolgozz nálam a téglagyárban.
4: Annyi sárdagasztó munkást kapsz, amennyit akarsz.
8: Dolgozhatnál az irodában is.
4: Van már munkám. Felvettek a verbászi nyomdába.
8: És minden nap verbászra fogsz járni?
4: Szereztem magamnak egy biciklit.
8: Akkor sem jöttél hozzám, amikor nem volt munkád a nyomdában. Inkább elmentél fát hasogatni és trágyát hordani.
4: A trágyahordást is meg lehet szokni. Még mindig jobb, mint alamizsnáért kunyarálni.
8: Nem alamizsnát adtam volna. Nagyon jól tudod, mindenkor szívesen segítek rajtad.
4: Valóban?
7: Össze kell tartanunk.
4: Mint a seregélyeknek?
7: Még a madarak is összetartanak.
4: A seregélyek tetszenek nekem, határozottan tetszenek nekem. De hát a seregélyek azok seregélyek. És ti egészen másról akartok velem beszélni, igaz?
8: Hát jó. Azt mondják, hogy mindenféle emberekkel barátkozol. Gyanús, toprongyos alakokkal.
7: Kommunistákkal is.
4: Azt nem mondják, hogy én kommunista vagyok?
8: Nem, ezt még szerencsére nem mondják. De ha sokáig így folytatod...
4: Már is mondják.
8: Mondják?
4: Igen. Nyugodtan mondhatják.
8: Kommunista vagy?
4: Több mint 3 éve. A beszélgetést tehát be is fejezhetjük.
8: Az Isten verjenek.
4: Nem tudtad?
8: Nem.
4: Steffi megmondhatta volna.
7: Én se tudtam.
4: Jól tudtad, hogy miért rúgtak ki a nyomdából. Én csináltam azokat a röpiratokat.
7: Azt hittem, hogy csak úgy segítettél azoknak a gazembereknek.
4: Hogyne segítettem volna, hiszen közéjük tartozom. A te szemedben én is gazember
7: vagyok. És ezt
4: vagyok.
7: Csak így kimondod?
4: Így.
7: A bátyád vagyok.
8: Ne veszekedjetek. Péter okos fiú. Tulajdonképpen az sem baj, ha kommunista. Talán még jó is, ha van emberünk közöttük. Legalább mindenről pontosan és időben tájékozódunk.
9: Steffi, tessék. A kocsmáros jó barátod, igaz?
7: Igen.
9: Hívd ide.
7: Minek?
9: Hívd ide.
7: Bálint, gyere ide.
2: Parancsoljátok. Mit hozhatok?
9: Semmit. Mondd el Sank úrnak, hogy mik ezek a barna foltok a biliárdasztalon.
2: Bata János vére.
9: Hogy került ide Bata János vére?
2: Tudod, te nagyon jó.
9: Én tudom, de Sank úr nem tudja. Mondd el Sank úrnak, honnan származnak ezek a barna foltok. Szép zöld asztalon, csúnya barna foltok.
2: A zöld utcaiak egyszer felfektették a biliárdasztalra Bata Jánost, kifeszítették a kezeit, lábait, aztán a biliárdákóval kiszaggatták az ollukait. Rettenetesen ömlötte a vér Bata János orrából, és ráfolyt a biliárdasztal posztulján.
9: Köszönöm. Csak ennyit akartam. Visszamehetsz a pulthoz.
2: Csak ennyit akartatok?
9: Mit akarsz? Azt akartam, hogy Johann Sank hallja, honnan származnak ezek a barna foltok. Hallottad, Johann?
8: Hallottam.
9: Nos, ezt fogom én veled csinálni. Felfeszítelek a biliárd asztalra, és kiszaggatom az orjukaidat. Biztos lehetsz benne, hogy megteszem, ha még egyszer olyasmit mondasz, mint az előbb. Mit gondolsz, te koszos? Neked semmit sem mondtam.
10: Hisznél, így nem azért hívtunk, hogy veszekedjünk. Biliárdozni hívtunk.
9: Biliárdozni hívtatok, de nekem már egyáltalán nincs kedvem biliárdozni.
10: Fontad álkod és játszál!
9: Már elég volt.
8: Nem kell heveskedni. Biliárdozhatunk tovább, és szépen is beszélgetünk.
9: Már elég volt! Úgy látszik, sohasem fogok megtanulni biliárdozni. Nincs hozzá érzékem. Azt hiszem, végképp felhagyjuk a biliárdozással.
7: Akkor átszámoljunk el. Azt hiszem, én nyertem.
9: Ne? Te nyertél. És azt hiszem, hogy én vesztettem a legtöbbet. A kutyád nem enged a táblához, hogy számoljak. Mégis a pofájába rúgok ennek a dögnek.
7: Hely, majd én összeszámolom.
9: Írd fel a tartozásomat. Nincs egy vasam sem.
7: Nincs pénzed?
9: Nincs. Az öcsédnek igazán hitelezhetsz, megadom.
7: Behajtom rajtad. Nem sok pénz, de behajtom rajtad. Biztos lehetsz benne.
9: Biztos vagyok benne. Na,
7: én elmegyek.
10: Az anyját. Péter! Hagyjad! Belerugott a kutyámba!
7: Hagyjad!

0: Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Szereplők: Krebs Steffi, Konrád Antal, Krebs Péter, Tordi Géza, Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Johann Sank, Pató István, Szenci Bálint, Till Attila, Bata János, Szilágyi Tibor, az író Tomanek Nándor. Zenei munkatárs Molnár András, szerkesztő Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb 2022. június 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő rész, kedves hallgatóink, holnap sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek.

0: Ból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Tizennyolc óra van. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Kovács Márton vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsőjeztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Elnök helyettest választott az Alkotmánybíróság. Dr. Cine Ágnes szeptember 1-től a testület új elnökének megválasztásáig biztosítja a működést a Polt Péter távozása miatti átmeneti időszakban. Cine Ágnes 2014 óta alkotmánybíró, 12 éves mandátuma idén novemberben jár le. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében a 70 évnél idősebb alkotmánybírók elvesztik mandátumukat. Idén ezért 5 alkotmánybíró pótlásáról kell döntenie az országgyűlésnek. Július végén a Tisza párt jelöltjét, Zonnemann Pált a testület tagjává választották. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter, hogy a lengyelországi Zabzsében támadás érte a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját a ma esti mérkőzés előtt. Az incidensben egy magyar drukker csonttörést szenvedett, a város kórházában kezelik. A tárcavezető közölte, az ügyben telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával, valamint a meccs előtt és után Magyarországról kivezényelt rendőrök segítik lengyel kollégáik munkáját. A Górnik Zabzse Ferencváros Európa Liga selejtező 19 órakor kezdődik. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhírterjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdei településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyekben hamisan azt állították, szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyermekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra, a jármű vezetője megsérült. A hatóságok 7 embert őrizetbe vettek. Idehaza több mint 10 hektárnyi erdő, fenyves és akácos, valamint 5 hektárnyi száraz fűjég ózdon. 4 település tűzoltói küzdenek a lángokkal. Korábban az ózdhoz közeli Arlón gyulladt ki a bozótos és a száraz fű nagy területen, a tűz lakóházakat is veszélyeztetett. Ott már eloltották a tüzet. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25, holnap napközben 29-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. 9. rész.
1: Jártunk ki az Ócska piacra mindig Jutkával, és szerettük ezeket a bolha piaci matyókat, tudod, hol ezt vettünk, hol az, hol semmit, csak nézelőttünk. De egyszer csak észrevettük, hogy borzasztó figurák, martalócok jelennek meg, és kezdenek árulni valami borzasztó árut, borzasztó cuccot. Mivel én a semmis tárgyaknak vagyok a kusztosza, hogy a bánya írta fiatal koromban rólam, ha ránézek egy ilyen ponyvára, amin ilyen semmis tárgyak vannak, akkor én annak szakértője vagyok. Az egyetlen valaminek igazi szakértője vagyok, doktora a semmis tárgyaknak. Ahhoz biztos értek, máshoz semmihez nem biztos. Kicsit a festészet ezt. És azon észrevettem, hogy valami ezeken a ponyvákon, a terítéken valami probléma van, és elkezdtem közelebb hajon, és láttam, hogy ezek a martalócok, ezek egyfajta nép, és amit árulnak, az más népnek a cuccat. Egy képeslap, egy ócsó, rossz képeslapokat is árultak. Mert ezek azt hitták, hogy mi a képeslap, ezek szinte írástudatlan alja népség. És akkor felemeltem, megfordítottam, láttam, hogy magyarul van írva, és Vukovárra. És akkor láttam, hogy ezek azok a martalócok, akik, mikor már mindenki kifosztotta Vukovárt, akkor utoljára ők jöttek, és fiókokat kifordították, meg amit nem vertek, nem lőttek szét, azt szedték össze, sótartó. De a sótartón magyarul írta, hogy só és paprika. Vagy a szent képeken látszott, hogy katolikusoknak a képei. Ijesztő dolog volt. Azelőtt kötelet, kutya örveket árultak egy részen. Azért tudtam, mert mindig kutyás emberek voltunk, és a kutya szíjak, a kutyák nyakörvei állandóan venni kellett. Nagy kutyánk is voltak, dog. Például akkor dán dogunk volt, és akkor nagyon fontos volt a nyakörv. Nagy, szép szíjak, biliárdposztóval bélelt nagy szíjak, stb. Szóval ismertem a szíjgyártókat, a táskásokat, úgyhogy ismertem a piacnak ezt a részét véletlen, teljesen véletlen. Az ilyen dolgok véletlenek. Nem véletlenek, hanem valami praktikusokból kifolyólag. Mikor teheneket tartottunk, akkor tehenekkel foglalkoztunk, akkor a köteleseket megismertük, mikor a kutyáink miatt a szíjgyártókat. És egy nap oda mentem az asztalhoz, és valamint nem értettem, hogy az ilyen kis asztal volt, nem értettem, hogy mi történik, és hogy többen vannak körülötte, és vagy más típusú ember. És ránéztem az asztal, és nem akartam inni a szememnek. Pisztolytokok voltak, pisztolytáska. És néztem a kezeket, akik így nyúlnak, próbálgatják, láttam, hogy szakértők. De azt is láttam, hogy finom kezek. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy értelmiségiek. De láttam, hogy értenek a pisztolyhoz. Tehát én, ha kézbe veszek egy pisztolyt, akkor én azt nem tudom, mit kell megnézni rajta, hogy mi a jó a pisztoly. A kutyaszíjon meg tudom nézni, vagy a cipőm, vagy a táskám. Például vettem egy táskát, egy szép disznóbőrtáskát, tele volt pingponglabdával. Kiöntött a pingponglabdákat, és eladta olcsó pénzre a disznóbőrtáskát. De a pisztolytáskákhoz nem értettem, és aztán néztem az embereket, és láttam, hogy ezek akár egyetemi tanárok is lehetnek, vagy politikusok, vagy írók. A rádióban dolgoztam, és föltűnt egy belg rádió újságíró nő, nagyon jó képű volt, kicsit tetszett is nekem az az igazság, de hol jött, folyosón találkoztunk, bejött a stúdióba, kért valamit, szallagott. Ennyi volt az egész kapcsolatunk, de szép volt. Az arc elég érdekes volt. És egyszer egy nap találkozok vele a folyosón, és megfogta a karomat borzasztó erősen, és azt mondta, hogy nem mondta, hogy fél, hanem hogy problémája van, valahogy érzéketet. És hát kérdezem, hogy micsoda. Hát azt mondja, hogy Szabadkára kell neki menni interjút csinálni. De ő Belgrádba járt, és utazott Belgrádba, tehát nem lakott Újvidéken. Hát és mondom, ebben mi a probléma? Hát felülsz, mondom, a vonatot, és pár óra maga már jössz is vissza, és mehetsz Belgrádba, nincs semmi probléma. De azt mondja, nincs neki a zseblámpájába elem. Mondom, a magnetofon eleme nem jó. Azt mondja, ne. Hát de mondom, minek a lámpa? Hát azt mondja, ő fél. Hát mondom, mit ő? Azt mondja, nem tud bírja elviselni az alagutakat. Hogyha sötét, a neki muszáj lámpát felgyújtani. Hát mondom, milyen alagutakat? Szabadkánál nincsenek alagutak. Azt mondja, nincsen. De nem akarta elhinni. Mert Belgrád és Újvidék között Csortanovcinál van egy alagút. Meg hát Jugoszláviában komoly alagutak vannak. És egyszerűen nem akarta elhinni, és teljesen pánikba volt, hogy... És abban a pillanatban észrevettem, hogy valami borzasztó alagutak keletkeznek, és valami labirintusba kerültünk. És ilyen sok apró tünet indította el azt a folyamatot, amiből aztán mindnyájunknak a tapasztalata állandó dörömbölések, a fiamat keresték, és egyszer éjszak az elsőbe kiszaladtam, mert azt hittem, hogy a Jutka jön haza. Első volt, egy kék azúr pizsama volt rajtam, és kiszálltam, hogy beengedjem, kinyissam a nagykaput, a vaskaput, Virág utca 3-ba, és ott álltak terepszín ruhába katonák. Azelőtt közben senkinek sem nyitottuk ki az ajtót, telefont nem vettük fősöt. És borzasztó érzés volt, hogy kék pizsamába az esőbe állni egy terepszírvás katonák, és ilyen zseblámpával valami papírokat vettek el, hogy írjam a ládát, mondom, mit? Azt mondja, a behívó. Tehát mondom, én már idős vagyok. És akkor kisült, hogy a fiam, aláírtam, ráírtam, hogy a fiam Magyarországon már egyetemre is nincs itt. És akkor lassan ezek szaporodtak az ilyen élmények, és aztán jött a családi dolog, a infarktusok és a nagyanyának a problémái. Akkor lassan megért bennünk, és aztán eljöttünk Palicsra, és már palicsi lakosok vagyunk 4-5 éve, és én évekig nem jártam Újvidéken. Nagyon keveset vagyok lent, itt ülök a homokvárba, és elévem teszek egy papírost, és észreveszem, hogy egy szem homok hullik rá. Úgy látszik, hogy a homokóra úgy lassan pereg, mint a slágerbe. És a Jutka néha lement, kezdetben lent dolgozott a televíziónál, vagy néha leugrik Szabolcshoz, fiunkhoz, és így egyszer lement, és dudált, hazajött, este kiszaladtam elébe, és pakoltuk ki a cuccot, amit hozott, és azt mondja, hogy nézd, mit küldött neked a Dudus. Oda megyek, hát a Virág utca utcatábláját, kék nagyzománcos táblát. És hogy a mellemre szorítottam, mint valami vértet. Az volt az érzésem, hogy mikor eladtuk a Virág utca 3-et, akkor valahogy a saját könyvemet adtam el, valahogy az irodalmamat adtam el, árultam el, hagytam el. Noha oda is úgy mentem ki, hogy azért kezdtem építeni a Virág utca 3 mitológiáját, mert elítéltek, megtiltották, hogy folyóiratot szerkesszek. Tehát kivonultam a vakvágányra, és ott elkezdtem a semmiből építeni egy világot. Nekem nagyon fontos volt ez a Virág utca, mert úgy azt hittem, hogy belepusztulok, hogy abba, hogy kiűzettem az irodalom, hogy kiűzettem Újvidékről, és ott a vakvágányon úgy éreztem, hogy vakvágányra kerültem, és nagy sajtókampány is volt ellenem, borzasztó cikkek jelentek meg. Úgy éreztem, hogy beleroppanok. És akkor, ahogy kiépítettem, elkezdtem az ástam a kertbe, és találtam egy kaptafát, elneveztem rothadt kaptafán. Akkor találtam egy bőröndöt, aminek csak a váza volt, meg egy, és akkor ezzel a rothadt kaptafával és egy bőrönd vázzal ebből elkezdtem építkezni. És így ott lassan a Virág utca 3, a vakvágány, akkor ott volt egy kémény, különös illata volt, akkor rájöttem, hogy az ecetgyár, megtaláltam egy menetrendet, sok kék lapja volt, és mondom, hát akkor ez az Azur Expressnek a menetrendje. Tehát, ha nem is jár vonat, de az Azur Express itt valahol néha elsuhan, tehát mégse vagyok vakvágányra vetve. És mikor megkaptam ezt a Virág utca táblát, magamhoz szorítottam, és úgy éreztem, hogy valamit visszakaptam. És mondom, hát hogy elküldte? Hát azt mondja, Jutka, elhatározta, hogy Szabadkára költözik. Mert ő a sarokházban lakott, egy nagy, romos, egyedül szegény, a férje, aki egy nagy, kétméteres váb volt, ő egy miniatűr nénike. Az asszociva is, de nagyon dinamikus és borzasztó nyelve volt, mindig azzal dicsekedett, hogy barátnővel, mikor veszekedett az utcába, akkor mindig felemelt a szoknyát, és megmutatta a lába közét a pináját, hogy őnek szebb pinája van, mint annak a nőnek, akivel veszekszik valami szivarok ügyében. Hihetetlen nyelve volt, mint az ördögnek, vagy van, volt. Csantavéri nénike, Kosztolányi Fannikája is, aki Kosztolányt megtanította beszélni és írni, az is egy csantavéri nő volt. 13 éves korába került Kosztolányikhoz, és a Dudut is 13 éves korába került egy zsidó családhoz Szabadkára nevelőnek. Én úgy vettem, hogy ő az én Fannikám, mert idős korában, ha Jutka terepen volt, mindig ő jött át főzni nekem, meg viselt a gondomat. És, de közben én azt, amit ő beszélt, mert hangosan beszélt, mert a férje nagyot hallott, megért, mindent lejegyeztem, tehát nekem szinte diktált. Szépen beszélt, szépen énekelt, persze minden másik szak káromkodás volt, de különben nagyon szépen beszélt. A nővére az egyik Szabadkán él, a másik Torontóba, Kanadába, az opera énekesnő, és valahogy úgy alakult, hogy nem tudom, hogy ezt én találtam ki, vagy igaz-e, hogy egyszer kérdeztem tőle, hogy énekel-e a nővére, és mondta, hogy nem, meg különben is én tehetségesebb voltam, csak engem nem tanítottak. Azért nem énekel, mert nagy zajja van a Niagara. Tehát a Niagara mellett nem lett ének. Akkor egyszer csak mondta, hogy befagyott a Niagara, tehát megint csönd van. És hozott nekem képeslapokat, megvannak, fantasztikus látvány. Én jártam a Niagaránál, nagyon foglalkoztatta a befagyott Niagara, és a befagyott Velence is. Ez a kép az íróasztalomon, ez mikor befagyott a Velence. A Palics is fantasztikus, mikor befagy, csáték jégvitorláztak, Kosztolányék, és korcsolyáztak a Ludasi tavon is mindig, mikor Kosztolányi hazajött. Már most azt mondja, újra elkezdett énekelni a nővére, mert befagyott a Niagara, tehát csönt van. De olyan magas hangja volt, és úgy énekeltek ki a magas C-t, hogy megrepett a vízesés jege, és újra elkezdett dübörögni, tehát megint tovább, megint nem ének. Na most, mikor átadta Jutka táblát, a Virág utca táblát, azt mondta, hogy a Dudus hazaköltözik Szabadkára a nővéréhez. A nővére Szabadkán lakik, a férje és a fia hangszerkereskedők, ilyen hangszerkupecok. Szabadkán nagyon sok jó zenész van, többek között cseh származásoknak is, Kosztolánynak és Csátnak is van cseh muzsikusokról novellája. Egy része ezeknek a cseh muzsikusoknak a leszármazottai. Na már most ez a család a Kosztolányi utcában lakik. És egyszer elment a Jutka, mert előbb is lehozta néha a Dudust, elment hozzájuk, és akkor hazajött, mesélt, hogy képzeld, ezek a hangszerkereskedők annyira érzékenyek, hogy azt mondják, hogy ez egy különös utca, ez a Kosztolány utca. Mondom, miért? Azt mondják, hogy akusztikus. Hát mondom, hogy az, hogy lehet egy utca akusztikus. Azt mondja, például, hogyha megdörzsöli a talpával az aszfaltot, az egyik vége az utca, akkor a másik végén is hallani. Akkor én kiszálltam a terepre megnézni a Kosztolány utcát. Hát tényleg nemzetközi út lezárja egyik oldalról, illetve az Adi utca lezárja egyik oldalról a Kosztolány utcát. Nem véletlen. Másik oldalról pedig egy másik utca, azt hiszem Kis Ferenc utca, és egy magyar néphős volt partizán, ide valós, és akusztikus. Na, és tényleg ez történt, hogy a Dudus eladta a házát. De a háza bonyolult dolgot eladni, mert a sváb kétméteres férjének 7 pravoszláv gyereke, 7 gyereke volt. De a Dudus erről nem tudott, mikor hozzáent felségült, hanem egy nap beállított a gyerek, és azt mondta, hogy déltáta, hol van apukám? Azt mondja, a Dudus miféle apukád? Hát azt mondja, ez az, mondta német nevet. Hát jó van, gyere, megetette, megfürdette. hazajött az öreg, akkor mondta, hogy hát neked volt gyereked? Hát igen, azt mondja az öreg. Adtak neki pénzt a gyerekkel, mert egyszer csak beállított egy lány, hogy hol az apu? Hát milyen apu? Hát ez. Hát neked lányod is volt? Hát volt, adtak neki pénzt meg. És így hét megérkezett mind a mesébe. Ez nem kitaláció. De hogy tovább fokozódjon a borzalom, a különösség, a nem is tudom micsoda az élet, majdnem mind Szarajevóhoz kötődött. Az egyiknek muzlin lett a férje, másiknak a felesége is. És ez az egész ott fele benn ragadt, másik fele Németországban emigrált, de Dodos csak úgy adhatta el a házat, hogyha ezek mind aláírják, hogy beleegyeznek, hogy eladják. És a Dudusnak majd 10 évbe került, még összeszedte ezeket, hogy végül aláírtak, és akármilyen kis pénz is jutott, mert a felit osztották, az a 5000 márka is, vagy amennyi jutott egynek, az háborús időben nagyon sokat jelentett. És Dudus megérkezett Szabadkára, de összeroppant a hurcolkodásba, mert annyi cucc volt abba a házba, és egyszerűen aki vette és manipulált, szóval szegény összeroppant bele, és elvesztette az erejét, a humorát, nem káromkodik, nem kiabál, nem énekel. Szép kis lakása van, de elnémult, és meg szeretne halni. Állandóan mondta, hogy akar adni nekem egy képet. Mivel képekkel foglalkozok. Hát mondom, milyen képet? És akkor előhozott egy nagy képet, egy nagy fekete arany rámába, egy olajnyomatot. Ez egy ilyen olcsó olajnyomat, amilyenek Magyarországon is vannak. Egy szerb festő festett, pár alapképet festett, ilyen történelmi romantikus képet, ilyen kosztümös dolgot. Az egyik a szerbek vándorlása, a másik az egyik szerb király Dusán koronázása, a harmadik pedig a koszovói lány, akit a csatatéren itatja a halódó katonát a Rigó mezőn. És ezen a nagy képen, amit előhozott, a Rigó mező volt, ez a Rigó mezői lány. Ez az olcsó olajnyomata, de nagy volt, és ráma nem volt túl rossz. A fiam is, az a Jutka is mondta, hogy hagyd a fenébe ez a vacak képet, de én igen piszkált a fantáziámat a ráma. Gondoltam, majd kiveszem, és akkor más teszek bele, vagy valamelyik festőt megkérek, hogy erre az olajnyomatra fessen valamit. Ez a szakmai ártalom mi a testem csapdába, hogy végül is mintha rábólítottam volna, hogy jó van. És erre fő bekerült a csomagtartóba, a képe ide került hozzám, így rakosgattuk, valahova eltettem valamelyik asztal mögé, és abban a pillanatban csöngött a telefon, és a rokonai üvöltve, kiabálva, hogy miért vittük el a képet, az az ő örökségük, hogy képzeljük, azonnal vigyük vissza. Borzasztó, megaláztak, tolvajok lettünk, képtolvaj. És akkor rögtön betettük az autóba, és visszavittük a koszovói lányt, Rigó mezei lányt, és szinte másnap kitört a háború, vagy ez a borzalom Koszovón, és még tart, és nem tudni, hogy mi lesz a vég.
2: Mondani se kell, hogy Tolnai Ottó dolgozószobájába ülünk, mint most már egy hete szinte minden nap. Ülünk és körbeülünk egy alacsony, fekete mikrofonálványt, és beszélgessünk valamilyen apropóból. A 13-as számról, mely mikrofonálványon is véletlenül, vagy nem véletlenül, épp ez a 13-as szám van.
1: Igen, a magnetofont ismertem már, de mikor leültünk, előkészítettem ezt a sarkot, behoztam ezt a hokedlit. Ez egy nagyon izgalmas hokedli. Ez a ház második tulajdonosának, Dormán László, aki szintén rádiós édesapjának a hokedlije volt. Dormán László édesapja Ómoravicáról jött, és vette meg ezt a házat, homokvárat, és Úri Szabó volt, női Úri Szabó. és ez a szabó műhelybe ezen ültek, és vartak, férceltek, és ha látod itt ezek a deszkák, amelyekre a lábukat rakták, teljesen elkopott, gyönyörűen, teljesen elkopott, egy különös formát képez. Egész életükben ezen kuporogtak, ilyen hokidliken, és nagyon érdekes szabó volt, sok érdekes történetet hallottam róla, hogy jöttek a kuncsapjai, nagyon kedvelt egy Pilosanovics nevű volt nagybirtokos lányát, aki továbbra is hozzájárt Varatni Moravicán, és lovagló nadrágot, stb. Varatott vele. Ő fölállt a székre, mert nagyon magas volt ez a hölgy, és szinte magához ölelte és mérte. De ez a nő egy olyan kicsit problematikus volt, férfias volt. De valahogy ezt a kis szabómestert nagyon izgatta. És hát nagyon sokat kotorázott a lába közt is. A felesége pedig ült a nagykönyv mellett és írta be az adatokat. Az öreg közben meg azon morfondírozott, hogy most nővel vagy férfival van egy dolga is. Nőnek a zsebben volt egy toboz véletlen. Azt kitapogatta az öreg, és én ebből írtam egy novellát, aminek az a címe, ugyanis ez volt a beceneve, Pinci volt a neve, a beceneve ennek a nőnek, és az a novellám címe, hogy Pilák Pinci Pineája. Tehát ez az a hokedli. Ezt előkészítettem, leterítettem egy kis szőtes, amit valamikor egy macedón piacon vettem, nagyon szeretem különben. Leterítettem a széket, gondoltam, majd ide ülünk, ide helyezik a mikrofont, és akkor, amikor bejöttél, akkor meglepődtem, hogy valami nehéz súlyt hozol egy nylon zacskóba, és ez a nehéz súly egy mikrofonálvány volt, egy rövid csövű, ahogy a puskára mondják, egy rövid csövű, súlyos, szép, fekete tárgy, és megdöbbenve meredtem rá, hogy fehérrel 13-as számmal ráírva, és én először 13-as számmal, még egész kisgyerekkoromban találkoztam, ugyanis én a Kanizsán a Jézus szíve szobor, illetve a szindikátus otthon, illetve a könyvtár és színház épület melletti lévő lovasházban, úgynevezett lovasházban, mert az ajtó fölött gipsz lófejek voltak, születtem 1940-ben. Jézus szíve szobor előtt, amelyik egy jó szobor, relatíve jó szobor, sokat másztam rá gyerekkoromban, és onnan kezdődik az én foglalkozásom a szobrászata, tehát az ember mászik egy szobron, ölel egy szobrot, akkor sok mindent megtanul egy szoborra. Az a szobor előtt volt egy ártézi kút, egy ártézi vájú, betonvájú, hosszú betonvájú, nem messze volt egy nagy magtár, és oda jöttek a muralóak, oda húzták a búzát, tengerit. És mi gyakran beszöktünk este felé délután a magtárba, egy ablakon be tudtunk mászni, mert vagy a Tiszában, vagy az ártézi kút vájújában nagyon eláztunk, fáztunk, vacogtunk, akkor beszöktünk a magtárba, és a búza hihetetlen forró volt, és abban melegedtünk meg. És nagyon különös volt ez a búza vagy tengeri hullámzó nagy tömeg. Ezt a munkások hólapátokkal hánytak, és a hólapátok gyönyörűen elkoptak. Pontosan úgy néztek ki, mint az evezők. Akárha valóságos tengeren eveztek volna a munkások. Na már most ebbe a betonvájúba fürödtünk állandóan. Ez pontosan olyan vájú, mint a tanyánkon a járás szélen van, de ott már a kénes víz folyik, a csoda fürdő tulajdonképpen ott ered, és ott van egy ilyen vájú, ugyanilyen vájú, de annak a vizét meg lehet gyújtani, annyira kénes. A Wilhelm daloknak az egyik színhelye, tehát a tanyasi járásszéli prózáimnak és a Wilhelm daloknak is az egyik színhelye az a kút. De ezen a kúton bent a Jézus szíve szobornál bele volt írva nagy betűkkel az oldalába, a végébe egy szám, 1913. És furcsa volt nekem, nagyon kicserkodtam, és furcsa volt ez a szám, és kötöttem. Édesapám akkor született, akkor utána rögtön jött Szarajvó, illetve világháború, mert a Karcsú nagyapámat elvitték a háborúba persze, és akkor utána az orom hátul meghalt a nagyanyám. Tehát a háborúban nem a háborúban résztvevő nagyapám esett el, hanem az otthona földekkel birkózó nagyanyám. Ott a medencébe valahogy belém vésődött ez a 13-as szám. És érdekes, hogy nekem valahogy ez lett a módszerem, hogy vannak ilyen refrényeim, vagy vesszőparipáim, ugyanis mivel egyfajta formátlan, szabad műfajt művelek, így ezzel egy más típusú fogodzóra van szükség, szervező elemre. És az egyik ilyen, ezek a refrények, amelyek nem csak versben, mindenben, minden szövegemben fölbukkannak, teljesen váratlanul. Ilyen például, hogy a próza fű, vagy gyakran kérdezem azt, hogy szájba lőtték kit. És akkor tovább nem folytatom, nem beszélek arról, hogy ki mit, mert mint mesítem, sok embert felénk szájba lőttek, de szájba lőtték a kék váza istenét is. De a szájba lövés az, én tulajdonképpen valahol arra felé vezetem majd, vagy szeretném vezetni, hogy a beszéd, hogy ne beszéljen az ember annyit, ne adjon annyi interjút, és ne járjon a szája. Vagy ahogy Kormos írta az egyik versében, ne szarjon a szánk. Mert tulajdonképpen kis énekes szeretnék lenni. Itt az udvaromban és a Palicson tényleg kis énekesek között élek, és szeretnék egy lenni közülük kis énekes. Noha verseimben is gyakran előfordul, hogy énekes vagy költő, és akkor elébe teszek zárójelbe, hogy nagy. És az egyik utolsó versem is arról szól, hogy a Csát, a Brenner jó Uzsika mondja, szugerálja a Desirének, Koszányi Dezsőnek, hogy a görbe grízből kellene nagy költészetet csinálni, de a nagy az zárójelben van, tehát hogy a görbe grízféle dolgokból kellene nagy költészetet csinálni, mert magyar költészetnek nincsenek ilyen szava, ilyen dolgai. Vannak, csak valahogy megfeledkeztek. Petőfi például abszolút használja az izé szót. Tehát magyar költészetben már megvoltak a kezdetni azok a szavak, amelyekből ki lehetett volna építeni egy másik fajta költészetet.
2: Bocs, innen van az izéke homokozója?
1: Az is, meg írtam külön is erről, kiemeltem néhány mondatát Petőfinek, ahol az izéről beszél, de például Hamvas is egy helyen mondja, hogy izé miniszter. Ilyen hasonló refrényei vannak, a vértó körül sétáltam a kutyáimmal, ezeket minden másik prózám így kezdődik, vagy én a szegedi szumó válogatott masszőrje vagyok. De legtöbbször újabban az van, hogy és aztán meg már rögtön jött Szarajevo. Tehát ha a 13-as számot mondok, akkor aztán jön a 14-es szám, jön Szarajevo. De különben beszéltem Áprililéről még nem beszéltem. Áprililivel kezdődik a 13-as programja, ugyanis feleségem Jutka április 13-án született. Áprilisen kezdődött a dolog, vagy kezdődik a dolog, mégis meglepődtem, kicsit megijedtem, amikor először megláttam, hogy az a ház, az a villa, az a homokvár, amit megvettünk, annak a kis vaskapuján 13-as számban. Ez egy kicsit megzavart.
2: Ez 4 évvel ezelőtt. Igen. Volt, 94-ben.
1: Igen, és akkor mikor megszereztük a homokvárnak a tervrajzait, akkor meglepődve láttam, hogy 12-ben készültek, és a homokvár 13-ban lett befejezve, és akkor volt egy ilyen kis ünnepség, amely már Dr. Brenner is részt vett, mert akkor már ő volt a fürdőorvos. Tehát Csát 13-ba került Palics fürdőre, 13-ban Kosztolányi Velencébe van. Tudjuk, akkor látogatja meg az Örmények szigetét. Azt is feljegyezték, hogy 14-ben indult ismét Velencén köröztül Párizsba, de már nem tudott tovább utazni, Velencébe maradt. Tehát ez is kötődhető a Velence motivumunkhoz, amit már körüljártunk. Az utóbbi időben írt verseimnek a gyűjtő címe a pi szám, a pi jel, pi betű. Ez jelenti a Palicsi P. Hovárt P betűjét és Pilinszkit is, és még sok minden mást. Ez egy ilyen gomolygó nagyobb ciklus. Nem lehet tudni, hogy mikor kis beszél, ki írja, kiről, hogy Pilinszki beszél épp, mikor Szabadkán járt, vagy Palicsi P. Hovárd, vagy én. De ennek a ciklusnak, a ciklus egyik fejének egy nagy, egy kis kötetre való ciklusról van szó, ezek számozott versek, és megdöbbenve láttam, hogy a 13-as számot viselő vers miről szól. Elolvasom. 13. A harmadik helyi csát és vagy kosztolányi kutató, említettem 3-4-5 van belőlük, mint hamarosan kisült, errefelé állandóan kisül valami, a szemük is állandóan kisül, persze nem sült, derült ki semmi, majd az Radrián mondogattam magamban, ott már tavasz van, gyönyörű, toporzékolva vártam, hogy tovább induljunk, megszabaduljak ettől a felettébb ragaszkodó skizofrén paptól, akinél érzékiségi gyónáson megejtettem, ezektől a helyi gyűjtőktől, akik gyónit is gyűjtenek. A harmadik helyi csát és vagy kosztolányi kutató arról mesélt, őt kizárólag a 13-as év foglalkoztatja. Nézem csak meg például, hogy a dr. Brenner Tímár László udvari tanácsos polgármester által aláírt fürdőorvosi kinevezésén például 5-ször fordul elő a 13-as szám. Meg arról tett még említést ez a harmadik kutató, hogy dr. Brennert Palicsfürdő 3, számokkal 3, illetve 13, számokkal 13 dolog irritálta, s hogy szavainak minél nagyobb nyomatékot adjon, mint autódudával, egy irrigátorlabdával, amely állítólag dr. Brenner tulajdonát képezte, ismételten dudált. A harmadik helyi csát vagy kosztolányi kutató csak a 13-as év foglalkoztatja, hiszen aztán meg már úgy is jön Szarajevo. Így lett központivá ez a 13-as szám lassan, észrevétlenül, és akkor egy kicsit utána néztem, hogy mi is történt tulajdonképpen 13-ban is. Nagyon sok ilyen följegyzésem van, mert ha a 13-mal találkozok, mindig kijegyzem, de néhányat megemlítenék így is, hogy például mi történt 13-ban. 13-ban jelent meg Kródi Gyula a Vörös Postakocsi című regénye, és Apollinér Kubista festők című könyve. Kínában újabb forradalom tört ki, 13-ban vezette be Ford a futószallagot. Májusban aláírták a Balkán háborút lezáró londoni békét, és Albánia független állam lett. Akkor június 12-én Budapesten megnyitják a Széchenyi fürdőt. Július 9-én Szerbia és Görögország megtámadja Bulgáriát. Ez a második Balkán háború. Mikor én valamikor ezzel foglalkoztam, akkor úgy sokaltam, de aztán most látom, hogy nálunk sok balkáni háborút tud lejátszódni egy évbe. 13-ban Düsám egy konyhaszékre erősíti, egy hokedlire erősíti famózus biciklikerekét. Tehát az 1913-as éve a legfontosabb, a váltás éve Düsám számára, tehát az egész művészet számára is egyik legfontosabb éva ezek szerint a 13. És gondoltam, hogy felvasok néhány sort Görgényi Frigyes könyvéből. Mint mondtuk, írja 1912 szilveszter éjszakáján Düsán egy képletes papírlapra felírta 1913-as teendőit. Közéig tartozott a véletlen szerepének vizsgálata a műalkotás keletkezésében is. Aztán másik helyen a következőt írja. Egy másik, igen fontos alapkérdést is körül kell járnunk ahhoz, hogy a rédimédek bonyolultságát és forradalmiságát teljes egészében láttassuk. Ez a kérdés pedig, ki lehet csataképp festő, mintájára így szól. Ki lehet ready-made megtaláló? Azaz kihalkalmas arra, hogy a környezetből kiragadjon műtárgyát, tegyen köznapi, szériagyártásból származó sorozattermékeket. Ehhez kétségtelenül tehetség, de legalábbis érzék szükségeltetik. A köznapi tárgyakat, melyek más esetleg ijesztő tulajdonságokkal is felruházhatók, meg kell találni, és ki kell ragadni a környezetben. Nos, az új műalkotást létrehozó művész ebben tehetséges. Ilyen fontos dolog történik. Ez egyik legfontosabb gesztus a század művészetének, a hokedli és a kerékpár találkozása, és rögtön jön Szarajevo.
2: Azt hiszem, hogy az egész életedet azzal töltötted, töltöd és fogod tölteni, hogy különféle semmis kis dolgokat, semmis kis tárgyakat egymás mellé tegyél, és megkeresd közöttük a kapcsolatot, és ezeknek a kapcsolatoknak a megteremtésére, a dolgok egyberántására van egy olyan fantasztikus képességed, ami azt hiszem, hogy az egész és az egyetemes magyar irodalom is páratlan, ez az, amit te tudsz, és amit egyedül te tudsz, ez hozzá.
1: Új ebben a dolog, hogy belebeszéljek, a számomra az az, hogy ez a két semmis dolognak a szikráztatása, ami legtöbbször azért szikrázott, mert kétfajta dolog. Most észrevettem, hogy közte olykor lejátszódik egy-egy balkáni háború.
2: Most döbbenek rá valamire, tudod? Hogy az igazi, nagy, komoly tárgymániákusok, mint amilyen te is vagy, azoknak a számára mégsem fontosak a tárgyak. Én erre most jövök rá először, most, hogy erről beszélünk.
1: Ezek a nehezítékek, mint a homokzsáka.
2: Hogy tulajdonképpen te egész életedbe homokvárakat építesz magad köré, szobákat építesz magad köré, körülrakod magad a tárgyakkal, megvárod, amíg ezek beléd szivárognak, és aztán odébb állsz, és maguk a konkrét tárgyak kizárólag a maguk imaginárius létmódjába érdekelnek, tehát kizárólag irodalomként és festészetként, holott mindenki azt hiszi, hogy te egy ilyen megveszekedett praktikus tárgymániás vagy.
1: Igen. Már annyit beszéltem a tárgyaimról, kiárusítottam őket, kiárusítottam a szobámat, kifordítottam mindegy zsebet. De aztán mégis rájöttem, hogy tulajdonképpen azért is keletkezett egy ilyen kiállított teremféleség. Sokat jártam gyerekkorom óta a festők műtermébe, és ott szoktam meg, hogy mindennek van egy ilyen jellege. De nem csak a képzőművészek műterme, hanem a kisparosok műhelye is. Szóval ez a kettő közt valahol a festők műterme és a kisparok műhelye közt van az én szobám. Nem szeretném túldíszíteni, és akkor amikor túldíszítem, akkor kicsit próbálom lecsupaszítani. Fölhordok fel itt a padlásra a Matyónak, mivel szerencsére nagyon szép padlásom van. Na, azt akarom mondani, hogy azért döntöttem mégis úgy, hogy egyszer majd sorra vehetjük valamelyik beszélgetésünkben a tárgyakat is, mert épp itt a hátad mögött volt egy korsó darab, a korsónak a füle és a hasának egy része, egy ilyen írásos dátum 1904. Ez a korsó falon volt, már egy kicsit megsérült a végeladás budapesti bemutatóján kaptam ajándékba az egyik színész barátomtól, akinek a felesége Fülep Lajos rokona volt, és tulajdonképpen ez a Fülep Lajostól származó korsó. És én ezt nagyon szeretem, nagyon becsültem. Vitéz nagyanyám cserép tárgyai között lógott a falon a konyhán, és egy nap a zsinór, amivel fölkötöttem, elszakadt magától, és összetört. De megmaradt ez a szép rész, amit őrzök, de mindig ki van téve a veszélynek, ugyanis van egy isteni, egy külön beszélgetést megérdemlő takarítónőnk, egy orosz származású takarítónőnk, aki egy ilyen lerakatot képes takarítani. Mindig elbújdosok azon a napon, amikor jön, és szégyellem magam, hogy de van neki egy libaszárnya, és azzal hihetetlenül leporolja az én kagylóimat és a legkönösebb apróságaimat. És ez a toll, ez a libaszárny épp nemrég került be a verseimbe, a költészetembe, ugyanis itt egy valamelyik nap, mikor kiléptem a konyhajtón, elrepült a fejem felett egy csoport hattyú. Egész közel, azt hittem, hogy helikopter. Még sose éreztem ilyen közelről ilyen zajt, mert sose repült ilyen súlyú madár közel a fejem fölött. Sose repültek hattyúk a fejem fölött. És szinte megijedtem, lebuktam, és mikor fölnéztem, láttam, hogy hattyúk. Hirtelen az jutott eszembe, hogy milyen zúgása lehetett az angyaloknak. Milyen nehéz súlyuk, és milyen könnös. A helikopter zúgása nekem mindig a Coppola Apokalipszis című filmje jut eszembe, valami olyas, valami volt ez a zúgás, de pozitív, szép értelemben. Na már most a versenybe az édesanyám jutott eszembe, akinek szintén volt egy ilyen libaszárnya, amivel kotorták mindig a, főleg a kályhacsöveket. Nekem egy különösen fontos tárgyam, metaforám a könyökcső, a ráncos könyökcső, és azzal pucolták libaszárnya. És az én versemben megjelent az, hogy a csontfűrésszel fűrészeli a édesanyám a libaszárnyát, és élő a liba, de nem tudni, hogy hattyúja vagy liba, és itt ezt a különös metaforát, de is közben énekel a hattyú, mert a hattyú a halála előtt énekel. Tehát itt most egyik legfontosabb metaforámat kaptam, új metaforámat az orosz származású takarítónőmtől. Másrészt mindig, mikor utazunk Szegedre, ez a csodálatos takarítónő, aki különben a gombjaimat szokta fővarni, és a gatyájaimat is ő varja még mindig. Mikor megyünk Szegedre, mindig megkér bennünket, hogy Magyarországra, hogy vegyünk neki cukport. Számomra nagyon intenzív a röszkei határátjáró, horgos röszke. Tehát a határ, mikor arról beszélünk, hogy a határ spiritualizálása. Na, az egyik jegyzetemben arról van szó, hogy utazok akkor még vonaton, és elkapnak a vámosok, és akkor kérdezik, hy mi van a vulkán fíberemben, és akkor én azt akartam mondani, hogy hát írások, papírok, naplójegyzetek, amiben tulajdonképpen a határ spiritualizálásáról szólnak, és akkor az alak kikiabál a másnak, mi van benne, azt mondja, a spiritus. És akkor ezt kiabál, hogy dob ki, mert fölrobbant még bennünket. Szóval én a határ spiritualizálásával foglalkozom tulajdonképpen, és a magyar-magyar viszont, vagy jugoszláv és magyar viszont, a kisebbségi irodalom és az egyetemes magyar irodalom viszonyát én vagy így képzelem el. Én így tudok ezzel foglalkozni, és spiritualizálgatom. Gyakran inkább spiritusos üveget húzva meg a határt, és az én reszketésem, az én az a kistálkocsonya, amiről mindig beszélik, hogy én egy kistálkocsonya vagyok ordas gyűrűben, akkor a röszke álmás az nekem a röszketés, mert mi őzünk, és a röszketést jelenti magát. Tehát a határon való lét a röszketés maga. Tehát a röszke nekem a röszketés főváros. Ez a határzóna, ez való zóna, ez Tarkovszki zóna. Minden határzóna hihetetlen intenzív. Engem foglalkoztat itt konkrétan ez a határzóna. Ez a terület maga, ez az intenzív zónába belül milyen, mi nyílik meg ugyanúgy, mint Tarkovszkinek. Tehát van a zóna, ami egy veszélyzóna, de belül egyszer csak épp a tisztaság, az azúr. Az azúrkék ibolya nyílik ki. Ez az azur bazedov, ez már a határnak a spiritualizálódása. Minimum egy a szegedi szumó válogatott, a másik a spiritus és röszke. Noha ez a zóna olyan, ahol gyilkolnak, ahol minden nagy transzakció megtörténik, ahol hozzák át a mindent, hozzák át a kocsikat. Valamelyik hajnalban mentem sétálni a kutyáimmal, és egy rakás magyar autó rendszámot táblát találtam a fűbe. Akik éjszaka átcsempészték, áthozták a kocsikat, vagy a rendes határon, vagy a zöld határon. Hirtelen megálltak, és csak leszaggatták a táblákat, eldobálták a magyar táblákat, és valami más táblákat szeretek. Vagy jugoszláv, vagy német, ki tudja milyen táblákat, és elviharoztak tovább. És ott volt egy rakás magyar tábla, egynek fölírtam a számát, beírtam a naplom. Ennyi az egész, megyek tovább. Tehát ez a határ, zóna nem tud állon, ez egy légüres tér, egy metafizikus festményre emlékeztető tér, de ahol pont úgy, mint munk festményén elhangzik az a sikoly. Vagy a szájba lőtt Isten sikolya, vagy valami sikolya, vagy a félelem sikolya. Mert hihetetlen dolgok történőnek körülöttünk, és hihetetlen dolog közeledik, nem csak az ezred véggel együtt, a Balkánon is, és nem véletlen, hogy a 13-as szám kapcsán a két Balkán háborút bevontam. És mikor a Balkán háborúról, 13-as számról fog beszélni, mint többet, meg az első világháborúról, a 14-ről, Kracsun nagyapámról, akkor vagy a nagyanyámról, aki Oromháton hal meg közben, 14-ben, akkor ezekre a problémáról beszélek, de a magam módján. Én néha úgy érzem magam, hogy nem tudok beszélni, süket néma vagyok, de akkor egy másik kanálison pedig valami megszólal. És abban a pillanatban, amikor ezt a kanálist váltom, vagy elcsapom, akkor megrettenek, hogy hát én süketnyében vagyok, és én nem vagyok értelmiség. Én elemeztem a Danilo Kisnek egy novelláját, ahol arról ír, hogy ő kutya. Utána megtaláltam a Brodskynak egy interjúját, ahol ő is hosszan kifejt, hogy nem értelmiségű, hanem ő kutya. Úgy érzékeli a világot. Ezt befejezésképpen szeretném felolvasni Brodskynak ezt a pár mondatát. A rosszhoz nagyon egyszerűen viszonyulok. Amikor szembe találom magam vele, tudom, mit kell tennem. Amikor a nemzettel találom szembe magam, nem akarodzik fölkapaszkodnom a dobogóra és elővölteni nekik, mi a teendőjük. Ha Oroszországban élnék, lehet, hogy előbb vagy utóbb ilyesmi történne velem, de tény, hogy nem történt. Én kutya vagyok. Természetesen van értelmem, de az életben a szaglásom, hallásom és a látásom igazít el. Ezekben valahogy több a bizalmam. 22 éve élek Amerikában, és ez alatt vagy leszoktattak, vagy nagy örömmel magamtól mondtam le róla, hogy közkeletű vélemények alapján igazodjam el. Az író dolga, hogy irodalmi műveket írjon a közönség szórakoztatására.

0: Azúr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
1: A Portré műsort 1999-ben készítették, és legutóbb 2011. június 25-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: 19 óra van. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Imel nevében is. Kovács Márton vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre érje el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyszínről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quart csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. A lengyel hatóságok őrizetbe vettek egy orosz férfit, aki egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült, jelentette be a lengyel kormányfő. Donald Tusk közölte, a bérgyilkost az orosz titkosszolgálat toborozta, feladata az volt, hogy Varsóban kivégezzen egy, a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. A merényletet az utolsó pillanatban az amerikai biztonsági szolgálatok közreműködésével sikerült megakadályozni, tette hozzá a lengyel miniszterelnök. Erdőtűz miatt kitelepíteni kellett a helyieket és a turistákat a görögországi Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter részt vesz az oltási munkálatokban. Holnap reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzókődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Idehaza csaknem 40 év után visszatér a Lutra album. A Természetvédelmi Világalap magyar szervezetének kiadványa a matrica gyűjtésen keresztül szeretné bemutatni a védett állatok és az élőhelyeik világát. Az album és a matricák eladásából származó bevétel egy részéből 6 hazai pusztai tölgyes erdőfolt kialakítását segítik. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. A híreket Demet Imea szerkesztette. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van a magyar esszének egy vonulata, mondanom sem kell, ez áll legközelebb hozzám, amelyet Montaigne-nek nevezek. Tehát nem Lukácsi, nem Szabó Dezsői, nem Németh Lászlói, de még csak Hanvasi sem. Nekem azok mind túlságosan demagógok. Pilinszky mondja valahol, hogy Szioran számára még Simone Weilben is élt egy csipetnyi demagógia. Ezt a csodálatos vonulatát a magyar esszének olyan nevek fémjelezik, mint Krúdy, Kosztolányi és Füstmilán. Persze nem könnyű részleteket választani, hiszen bárhol felüthetjük könyveiket. Éppen ez a lényegük. Publicisztikájuk, tárcanovelláik is esszékké, filozófiává emelkednek az időben. Sok olyan könyvet kellene még csinálni, mint Ottlik boldogsága. Kosztolányitól a Strindberg esszé végét választottam, régóta szerettem volna már aktualizálni azt a két kis fejezetet, meg a Lamb esszét. Különös, hogy Kosztolány éppen a Lamb kapcsán van legtöbbet magáról. Éppen most jelentek meg Shakespeare meséi. Füst esszé közül a Krúdyt szeretem legjobban, de sokszor újraolvasom a Rácz Aladáról szólókat is. Az utóbbi években azt vettem észre, hogy mind többet forgatom esztétikáját, Adorno esztétikája mellett áll a polcomon, de nem azért, hogy valami állítását, tézisét megnézzem, használjam, hanem hogy olvasgassam, mint esszéprózát, prózát. A magyar irodalom nagy, modern könyvei, regényei között látom, ott Babits európai irodalom története, Szentkúti Préje, Krúdy Szimbádja, Márai egy polgár vallomásai, és Ottlik Budája mellett. Egyszer majd ide sorolhatjuk a minőség forradalmát is, ha majd elpárolognak belőle a fölös gőzök. De más miatt is olvasgatom Füst nagy könyvét, és éppen ezért kerül e válogatásba is, mert senki a világon nem tud úgy idézni, mint Füst Milán. Úgy idéz, úgy ér az irodalomról, ahogy a mestere Krúdy a levesekről például. És hát végső soron éppen erről van szó.
1: Kosztolányi Dezső, August Strindbergről, részlet. Strindberg pályafutása a verstől vezet a versig. Öregkorában a halála előtt újra felvette versíró tollát, és utolsó drámáit, melyek most jelentek meg a könyvpiacon, versekben írta. Fejlődése nagyon következetes. Egy időben neki is rendkívüli hajlama volt az élet hideg értékelése, a tudomány nyugodt igazságai iránt, és ebben a korban társadalmi drámákat és értekezéseket írt. De a tudás mellett nagyon megbecsülte azt, amit már nem lehet tudni. És a rengeteg erudíció által nem lett a vers tagadójává. Annyit tanult, mint Goethe, és úgy tudott hinni, mint Tolstoj. Csak hogy a csizmás puritán orosz éppen az ellenkező pontra jutott el. Öregkorában racionalistává vált, aki minden lélekben és szellemben hisz, csak a vers szellemeiben nem. Az öreg Strindberg igazán csak ebben hisz. Ő egy vallásos öreg, aki eltipeg az Isten házába. Bogaras és különcködő. Van kapcsos imakönyve. Gyöngül a szeme, de talán nem is kell kifelé látni. Elég, hogyha befelé lát, képzelődik. Hallgatja feje fölött az angyalok muzsikálását. Szomorú sorsa van egy öreg embernek. Mindenek előtt nem lehet haragudnia. Akinek a szeme valaha erős volt, mint a sasé, a vére pedig csupa robbantó anyag és csupa méreg, az eleinte öntudatlanul is olyan témákat keres, amelyekben a bölcs öregkor kritikáját és a vérmérséklete sok forró indulatát szólaltatja meg. Erre azonban már nincs ereje. Az élet eltávolodott tőle. Pápa szemmel se lát olyan jól, mint valaha pápa szem nélkül. Végül vissza kell térnie a teljes művészethez, amelyben az ember kamaszkorában és még kisebb korában hisz. Mindent átélt már. Haragudott a nőkre, haragudott a papokra, haragudott a szabad gondolkozókra, Haragudott a szocialistákra, haragudott a maradi politikusokra, a szélhámos tudósokra, a középszerű írókra. Utoljára egy összhangos és boldog liget vár rá, ahol az ellentétek összeolvadnak, a tagadás birodalma helyett a föltétlen állítás birodalma. Mi marad egy öreg embernek? A játék, amely a kisgyereké, a versek játéka, amely a zseniké.

0: Füst Milán, emlékezés Krúdi Gyulára. Részlet. Egy nap fel akarok menni a New York karzatára, mikor egy szerfelett magas ember emelkedik fel a lépcső melletti asztaltól, egy elegáns úr, aki ferdén tartotta nyakát, és kitárta felé mind a két kezét, majd így szólított meg. Te vagy Füst Milán? Akkor ülj le itt. Nem részletezem ezt a beszélgetést, csak annyit jegyzek meg róla, hogy ő volt az egyetlen idősebb író, aki hajlandó volt tudomásul venni, hogy én is író lettem. Szerv fölött megdicsérte egyik munkámat, amelyet magam én nem is nagyon szerettem, ma sem szeretem, de mindegy. Hogy figyelmére méltatott, ez a tény ma is melegen él a szívemben. Egy ideig beszélgettünk, én alázatosan dicsértem őt, ő engem férfias nyugalommal, így aztán összemelegettünk. És mikor már itt tartottunk, így szóltam hozzá. Gyula bácsi, emlékszel-e a tragikus ifjúra? Csodák csodája, emlékezett rá. Csak nem te vagy az, kérdezi tőlem. És itt aztán olyan beszélgetés kezdődött, amely, ha jól meggondolom, egész életemre kihatott, és épp erről akarok szólani most. Persze nem vagyok már olyan, mint kölyök koromban, Gyula bácsi, mondottam néki, de azért őszintén szólva, ma is jobb szeretem a tisztességes embereket, mint a csirkefogókat. Ennyi még megmaradt bennem a régiből. Én pedig csak a csirkefogókat szeretem, csapott le rám ekkor Krúdi Gyula, mert azokban legalább élet van. A tisztességeseket talán tisztelem is néha, csak éppen unom őket. És mondhatom, ez a kijelentése már is úgy csattant rajtam, mint a nyakleves. Rögtön eltűnődtem tehát e szavain. Talán igazad is van, feleltem neki tévetegen. Az biztos, hogy én még mindig túl kemény vagyok. A piszkot például ugyancsak nem szeretem. Felejthetetlen nékem ez a pillanat, mert Krúdi arca felragyogott, szemei szikráztak, és szóról szóra ugyanazt felelte nékem, amit jó néhány év múltán Capriban a kiváló norvég író Andreas Haugland ugyane szavaimra. Mi az a piszok? Kérdezte diadalmasan, lángolón, ugyanúgy, mint Haugland. Nem mondanád meg, hogy mi a piszok? És én megint csak eltűnődtem ezen is, mert mondhatom, szinte megrázott ez a szó. Micsoda nagy kaland az én egész életem, gondoltam magamban. Íme több kalandban van részem, mintha bejárnám a széles óceániát, mert nem új meg új világok nyílnak meg előttem, és hol? Itt helyben, a pesti körútakon. Szóval a piszok nem piszok, néztem a szemébe. A piszok nem piszok, felelte Krúdi Gyula. Csak épp, hogy gyönge lelkeknek nem való. Csak azoknak való, akik kibírják, hogy milyen az élet, és farkas szemet tudnak nézni vele. Az igazság nevetséges őreit pedig megvetem, tette még hozzá. Tanai titkosak voltak, és ő maga is csupa titokkal terhes. Elméletem róla ez. Vannak emberek, akik eredendően lusták, fáradt idegzetűek, s koncentrációra alig képesek. S némelyek ezek közül mégis nagy koncentrációkra kényszerítik magukat, így nagy fürgeségre és szorgalomra is. Ezek azok, akiket felfokozott embereknek neveztem el egy lélektani tanulmányomban. Ezek azok, akiket zakatolóknak neveztem el, mert a koncentráció náluk bizony nagy üggyel, bajjal, zajjal jár. Ezek, ha teszem fel, hurcolkodnak, ez annyi náluk, mint másnál a földrengés. Ezzel szemben vannak olyan lények, akiknél bámulatos könnyen áll a koncentráció, fütyülnek és dalolnak, észre se veszed, hogy csinálnak valamit, és közben nagyszerűen dolgoznak. Ilyet életemben talán csak kettőt ismertem, illetve hármat, mert Krúdi Gyula is alig, ha nem ilyen volt. Rendesen álmosnak látszott, vagyis mintha félig aludna, és mindeközben rendkívül éber volt. Erőlködés pedig soha se látszott rajta, és mikor dolgozott, akkor is ilyen volt, láttam elégszer. Néki sose kellett nagyon fáradnia, hogy szervezetének minden képessége kilépjen eléje a papírra. Ismétlem, akkor is lustának és álmosnak tetszett. Mások is váltig csodálkoztak ezen, nem csak én. S hogy mindez valószínűleg úgy igaz, ahogy állítom, erre két példát hozok. Az egyik nyilván közismert dolog, de mégis elmondom. Magamról mindig azt gondoltam akkor, hogy 50 000 elégtételre volna szükségem, és egy sem adatik nékem. Krúdiról pedig az volt a véleményem éppen ezzel az esetével kapcsolatosan, hogy szerencsés ember, mert néki legalább ez az egy nagy elégtétele megadatott. Ez így volt. Egy nyári éjszakán kijövet az erdélyi borozóból, Krúdi illetlen dolgát végezte az utcán. Egy kicsit kapatos is volt. Arra jött egy nyilván szintén kapatos huszárkapitány társaságával, és így kiáltott rá. Nézd csak ezt a büdös zsidót, hogy mit csinál itt! Krúdi azon mód, vagyis úgy, ahogy volt, odafordult, és már is jókora pofont kent le a kapitánynak. Már most aktív huszárkapitányokat megpofozni, ez akkor magával a halállal volt egyértelmű, mint hogy a régi rend szerint a tiszteknek joguk volt ilyenkor a civilt összekaszabolniok. Csak hogy ez a lusta, álmatag, kapatos ember megint csak épp olyan titkosan fürgének bizonyult, amilyennek én őt mindig gyanítottam. A pofon utáni pillanatban már ki is rántotta a kapitán saját kardját hüvelyéből, s mikor az revolvere után nyúlt, végigvágott rajta. A kapitányt elborította, a vér összeesett. Csak hogy milyen párbaj következik ezután? Mai halandó azt el se tudja képzelni. Bandázs nélkül, nehéz lovassági kardokkal, szúrás persze megengedve, s mind halálig, vagy az alig remélhető végkimerülésig. Mikor a kapitány felgyógyult, kiálltak. Pest egész művésznépe remegett Krúdi Gyuláért, persze magam is. Gyulának vége van, jósolták róla fájdalommal. Csak én mondtam e dologról annyit, hogy no-no. És hál' Istennek igazam lett. A ferdenyakú Krúdi Gyula ugyanis álmosan és hanyagul állt ott is, megint úgy, mintha félig aludna. Szemei a félálom bambaságával csillogtak. Ám annak a pillanatnak tizedében, mikor a vezényszó elhangzott, megint úgy vágott végig a kapitányon, hogy azt ismét elborította a vér. Szinte ketté hasította. A kapitányt mondani se kell, rögtön nyugdíjazták. Ő pedig, mikor ugyanabban az évben önéletrajzot kértek tőle, csak ezt az egy sort írta önéletrajzául, irgalmat nem ismerő kajánsággal. A nyugalmazott kapitánynak gratulálok. Krúdi Gyula.
1: Krúdi Gyula, Rudnyánszky Gyula. Rudnyánszky Gyula, aki a magyar költők közül először járt Amerikában. Megvakult Rudnyánszky Gyula, midőn visszaért Amerikából, s ekkor lett tragikus alakja a magyar költészetnek, akit méltatlanul felejtettek manapság. Élete utolsó éveiben azért nem mert megszólalni, hogy észre ne vegyék vakságát. Egy zsebóra volt az egyetlen kívánsága, amelyet elővonhatna néha, mintha látná az idő múlását. Úgy emlékszem, önfeláldozó felesége szegény Réti Laura jószívűségéből jutott is ilyen zsebórához, amelyről a vakok emberfeletti intelligenciájával megérezte, megnézte gyakran, hány óra van. Egyébként nem alkalmatlankodott senkinek. Igazi uriassága, büszkesége, nemes karaktere, amelyben néha kételkedni szeretett volna változatos élete folyamán, nyomorúságában mutatkozott meg igazán, amikor panasztalanul, szinte észrevétlenül igyekezett sorsát elviselni. A régi hiúságaiból, amelyek mindig az elsőség, a feltűnés, az ifjú anyeginféle robogások felé vitték, amelyel mindenkor helyet kért magának a társaságokban, a régi zajgásokból, dacokból, kraválokból, újságírói gimnasztikákból, amelyekkel évtizedeken át magára akarta irányítani a közfigyelmet, miután jó versekkel már abban az időben sem lehetett kitűnni Magyarországon, a női Madonna szöktetésekből, a debreceni hecnótákból, Revicki Gyula konkurenciájából, Gáspár Imre támadásaiból, aki egyébként éppen úgy kórházban halt meg, mint ez magyar költőhöz illik, a Fényben árnyban című versek sikereiből, Fanniból, és az egész nagy Amerikából, ahol valaha a magyar költészet diadalmas lobogóját akarta lecölöpözni, nem maradt egyéb, mint egy nikkel zsebóra, amelyet elővonogatott a kávéház sarkában, és a néhai asztaltársaságnak diadalmasan mondogatta. Az én órámon 20 percben 2 óra van, mondta amerikaias magyarsággal, mint a ezzel is világjártasságát dokumentálná. Mennyit mutat a ti órátok? A kevéske ismerős a vakköltő barátai zsebéből, már ahol volt, előkerültek a zsebórák, és élénk vitatkozás indult meg e vakember asztalánál, hogy kinek pontosabb az órája. Higgyétek el, hogy az én órám a legpontosabb, mert ezt feleségem még Amerikában vásárolta részemre. Monroe, a híres elnök, nem csak Amerika függetlenségét vásárolta meg Floridával, de az amerikai ipar fölényét is Európa felett. Ennyit hozott Amerikából a vakköltő, aki valaha olyan lirikus volt, mint a legboldogabb 19. század, majd forradalmár, mint a század vég, azután katolikus, mikor nyara muladozott és észrevette az élet és az eszmék hiába valóságait, legkésőbb pedig amerikánus volt, mintha csak a váteszi lelkével mindig megérezte volna az új hajnalokat. Ült a kávéház sarkában, egy fél századnál hosszabb terminusra szabott életpálya után látott fényt és árnyat, kalandot és valót, hódolást, nyomort és betegségeket, zsebóráját nézegette, és Amerika fölényességét jósolgatta Európa felett. Úgy emlékszem, a világháború második évét írogattuk akkor, amikor ugyancsak kórházba került, mint a Revicki Gáspár féle triász utolsója, és elment régi költőtársai után. Könyvein Gyászfátyol, nevén a felejtés pókhálója. 1927.

0: Tolnai Ottó összeállítása hangzott el. Közreműködött Bodnár Erika, Sinkó László és Végvári Tamás. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
1: A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. július 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

A világ kezdete. Élt egyszer Perzsiában egy hatalmas birkózó. Egyszer valaki messzi útról tért meg Indiából, s azt mesélte neki, hogy Hindosztánban találkozott egy birkózóval, aki még nála is hatalmasabb. No, ezt már el nem tűrhette a perzsa birkózó. Elhatározta nyomban, hogy felkerekedik, s mérkőzni hívja az indiait. Elment hát a bazárba, vett 100 000 font búzalisztet, batyuba kötötte, fejére tette, aztán neki indult. Estére Hindosztán határán elért egy tópartjára. Megéhezett, megszomjazott az úton, letérdelt hát a tópartjára, s egy kortyra kiitta a fele tavat. A maradék vízből meg egy kevés lisztből kását kevert, s mikor aztán csillapította szomját éhét, leheveredett, és el is aludt azon nyomban. Ehhez a tóhoz pedig egy elefánt járt szomját oltani reggelente. Alig hajnalodott, jött is már, és mit lát, mit nem? Üres a tó. Hát már most mit évő legyek, kérdezte az elefánt. 1000 mérföldre se találok vizet. Már éppen készült nagybánatosan elballagni, amikor megpillantotta az alvó birkózót a tóparton. Látta, mekkora nagy ember, s gondolta mindjárt, hogy ez itta meg mind a vizet. Na, neki rohant nagy dühösen, s rátiport a fejére. Hanem a birkózó csak a másik oldalára fordul, mondván, ugyan már, sose simogass, ettől nem áll ki fejemből a fájás. Ha minden áron nyomogatni akarod, nyom csak meg jó erősen. Megdühödött az elefánt, mikor látta, hogy a birkózónak hajaszála se görbült a tiprástól. Fogatkozott magában erősen. Na, majd megmutatom én ennek a gazfickónak. Felfalom. Felén. Hanem a birkózó már éppen feltápászkodott, s indult volna útnak, s hát ahogy látja, mire készül a vadállat, csak derékon kapja, becsavarja a takarójába, vállára veti, s folytatja útját India felé. Egy-két lépés, és már el is ért vetélytársa házához. Bekiállt a birkózó. Hely, te hindi rusztum, gyere ki, és teremts földhöz, ha bírsz. Nincs itthon az uram, szól ki félénken az indiai birkózó felesége. Fáért ment az erdőre. Na jó, majd eljövök megint, szólt a perzsa. Hanem azért az ajándékomat elfogadhatod. Azzal behajította a batyut az elefánttal a vályok falon át az udvarra. Ó, anyám, anyám, kiáltotta az indiai birkózó felesége, nézd csak, fiad vetélytársa patkányt dobott a házunkba. Se baj, édes lányom, válaszolt az indiai birkózó anyja, sose törődj vele, majd az én fiam Móresre tanítja. Állítsad fel az egérfogót, fogd meg a patkányt, aztán dobd el. Hallotta ám ezt a perzsa birkózós, gondolta magában. Noha ezt az óriás elefántot patkánynak hiszi az indiai felesége, minek néz majd engem maga a birkózó? De aztán összeszedte a bátorságát, s ment vetélytársát keresni az erdőbe. Alig lépett egyet-kettőt, jön is már szembe az indiai birkózó, s hoz a fején 1000 szekérre való fát. Na, ez se akármilyen ellenfél, gondolta magában a perzsa. Aztán rákiáltott a másikra. Hé, barátom, kiállsz-e velem? Hallottam híredet, s eljöttem Perzsiából, hogy megverekedjünk. Szívből köszöntlek, szólt az indiai birkózó. Megverekszem én veled, hogy ne verekednék, de menjünk be a városi porondra, hadd lássa mindenki. Mi haszna úgy verekedni, ha senki se látja? Sietnék már haza, válaszolt a perzsa. Verekedjünk csak itt, és sokat ne is késlekedjünk. Ha meg nézőt akarsz, látod-e? Amott baktat egy öreg asszony. Majd megkérem, hogy álljon ide, és nézze, hogyan verekszünk. És mindjárt rá is kiáltott. Anyám! Anyám, jelides, nézd, hogyan küzdünk meg egymással. Nem tehetem, édes fiam, válaszolt az asszony. Van én nekem egy lányom, s az ellopta a tevéimet. Én meg sietek, hogy utolérjem, hanem ha nagyon akarjátok, felveszlek a tenyeremre, s ahogy megyek az utamon, ott megverekedhettek. Felugrott hát a két birkózó az öreg asszony jobb tenyerére, összeakaszkodtak, az meg szaporán igyekezett hegyen át, völgyön át. Látja ám messziről az öregasszony lánya, hogy jön az anyja, s két jó kötésű birkózó verekszik keményen a tenyerén. Elsőre megijedt, mert azt hitte, katonákat hoz az anyja, hogy elfogják őt, de amikor látta, hogy két birkózó az nem más, nosza megfogta a birkózókat is, meg az anyját is, aztán a 160 tevével együtt, mit elhajtott, batyuba kötötte őket, azt a fejére tette, és folytatta útját.
Útközben egyik teve megéhezett, kidugta fejét a botyúból, és ordítozni kezdett. Az öregasszony lánya meg sem állt, mentében kitépett egy mezőről egy fát vagy kettőt, és az állat szájába tömte. Látja ezt a gazda, aki a mező, és elkezdi kiabálni. Tolvaj, tolvaj, fogják meg! Nem tetszett ez a lánynak, fogta hát a gazdát, meg a mezejét, ökrét, lovát, ekéjét, s bele mind a batyuba. Akkor aztán futóra vette. El is ért csak hamar a városba, jól meg is éhezett az úton. Hát fogott egy pékműhelyt, de meg az egész várost, és beletette azt is a batyujába. Aztán folytatta útját. Végül aztán megint mezőre ért, ott nőtt egy nagy görögdinnye. Szomjas volt a lány, fogta hát a dinnyét, ketté törte, s kiszívta a nedves belét. Aztán a batyut beletette a dinnyehéjba, feje alá az egészet, és elaludt. Aludt a lány, közben meg árvíz kerekedett, s elvitte a dinnyét, el egészen a tenger végébe. Ott a héja lehullott, a dinnyéből meg kisétált az öregasszony, a két birkózó, a 160 teve, a fák meg a gazda, az ökre lova ekéje, a pék, meg mind a többi. És ez volt a világ kezdete.

Rádhá és Krisna szerelme. Volt egyszer egy ifjú herceg, tehénpásztor törzs uralkodója Hindosztán síkságán. Krisnának hívták a herceget. Ritka szép ifjú volt, bőre, mint az alkony, arca akár a fénylő hold, varázslatos fuvolaszaba magával ragadta emberek, állatok szívét, ahogy a kentaurasszonyok éneke legyőz tengert és eget, vagy amint az elhaló mennydörgés moraja hatalmába keríti a nagy hegyek szívét. Nem volt országában leány, aki titkon ne vágyott volna a herceg kedvese lenni. Körül sereglették Krisnát, hajukba jázmint fontak, nyakukban kasszia füzér, s fehér virágú, édes illatú lótuszt hordtak kezükben, tisztát és ártatlant, mint az ő imádattól hevülő gyengéd leány szívük. Hanem Krisna hercegnek egyedül Rádhához húzott a szíve. Oly mélyen, oly szenvedélyesen imádta Rádhá, hogy kedvese szinte úgy érezte a leány szerelmét, mint virágporból a bimbó illatát. Őt választotta hát asszonyául Krisna, s elvitte tündérpalotájába, ahol a kristályból van a teraszok köve, s a dísztavacskákon csillagfény tükröződik. Történt egyszer, hogy egy töpörödött vénasszony kopogtatott Krisna palotájának kapuján. Kérte, fogadnák felszolgálónak, mert éhes és szegény, s nincs hova mennie. Rádhá megszánta az öregasszonyt, megetette, felöltöztette, s szolgálatába fogadta. Nem tudta, hogy nem más az öregasszony, mint az a veszedelmes boszorkány, akit leigázott Krisna szépsége, és szentül elhatározta, hogy magának kaparintja meg a herceget. Eltelt néhány nap, s az öregasszony már ismerte a palotát, akár a tenyerét. Gondolta, itt az idő, hogy megvalósítsa tervét. Azt akarta, hogy Rádhát maga Krisna ölje meg. Levágott egy kecskét, éjjel belopódzott Rádhá hálószobájába, és bekente a kecskevérével az ifjú asszony arcát. Akkor aztán várt, míg megvirrad, s szaladt már Krisnához, hívta, nézze csak a tulajdon szemével, hogy felesége démon, aki elevenen fal fel embert, állatot. Krisna meglátta a friss vért Rádhá arcán, és elhitte, hogy démont vett feleségül, kihúzta kardját, feldarabolta az asszonyt, és sűrű erdő mélyén eltemettette. Hanem Rádhá lelke bizony tiszta volt és szent, akár a templom. Halála után lelke egy csodálatos palotába költözött, karja, lába meg annyi márványoszlop lett, feje kupola, virággal átszőtt sötét hajfonatai végig indázták a kupolát. Törzse kristálytiszta nektártóvá változott, abban állott a palota. Szeme párja galampár lett. Ott ült a két madár, sturbékolt szeliden a vadonbéli épület oszlopcsarnokában. Krisna egyszer vadászni indult az erdőben, elbarangolt társaitól, s csak hamar nem lelte útját a sűrű vadbozótban. Ráesteledett, mire bolyongásában tisztásra ért, s nagy csodálatára gyönyörűséges palotát látott maga előtt a vadon kellős közepén. Gondolta, megpihen benne reggelig. Lovát kikötötte, vetett neki egy nyaláb füvet, magának meg gyümölcsöt szedett a fákról. Aztán bement a palotába, s leheveredett az oszlopcsarnokban. De bizony, alig hunyta le a szemét, szárnyrebben és hallik a feje fölül. Felnéz, s két szerelmes galambot lát egymás mellett üldögélni, s szólanak eképpen. Nézd csak, nézd, itt az a gonosz ember, aki feldarabolta a feleségét, mondta a hím, mert jött egy gonosz démon, és hazugságot suttogott a fülébe. Tán megtalálhatja még asszonyát, válaszolta párja. Hiszékeny volt nagyon, rászedték, és nem csak maga tehet róla. Igaz, nem csak ő a hibás, mondta a hím galamb. Rászedték bizony. Meg is találhatná asszonyát, csak nem tudja, hogyan keresse. Mondd meg hát, hogyan, kérlelte az irgalmas szívű nőstény. Akkor így szólott a hímgalamb. Éjfélkor Rádhá és társnői fürödni jönnek a nektártóhoz. Rádhán bíbor szári lesz, barátnőin sáfrány színruha. Ha a herceg elcseni a leányok ruháját és ingerkedik velük, felesége menten ráismert tréfálkozásáról a férjére, s megint neki nyújtja kezét. Hallotta ám Krisna a galambok beszédét, türelmetlenül számolta a perceket egészen éjfélig, akkor aztán elbújt a templom kapuja mögé.
Jött is Ráthá a társnőivel, nevettek, táncoltak mindahányan. Megoldották övüket, ledobták ruháikat, s belevetették magukat a nektártóba. Szertelen szerelmében Krisna a tópartra lopózott, elcsente a lányok ruháit, aztán felmászott egy közeli fügefára, a fa tetején elővette fuvoláját, s zenéjével úgy elbűvölte a szép lányok szívét, hogy szégyenkezve zavarodottan bámultak rá. Nyomban felismerték szerelmüket, Krisnát. Mosolygó ajakkal, lesütött szemmel, összetett kézzel könyörögtek a lányok. Ó, kedves, add vissza a ruhánkat, amit a fügefára aggattál. De Krisna csak szórta rájuk marékszáma zsenge gajat, s válaszul csúfolódó kis futamokat csalt ki a fuvolájából. Add vissza a ruhánkat, ó, kedves, s mi szerelmünket adjuk cserébe, kérlelték a lányok, amikor látták, hogy tréfás kedvében van. Minden lánytól csókját kérem, Ráthá legyen feleségem, énekelte feleletül Krisna. Csilingelt a lányok öve, ahogy táncra kerekedtek, s el nem fáradtak egész hosszú éjjel a szerelmetes mulatságban, míg Kiki megfizette csókját a hercegnek. Aztán akkor Krisna és Ráthá újra összeházasodtak.

Bokacsontocska. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kisfiú, akinek meghaltak a szülei. Nagynénje nevelte, egy pásztor özvegye. A kisfiú terelgette hát a bárányokat. Reggelente kivitte nyáját legelni a mezőre, maga meg egész nap furujáját fújdogálta, míg a bárányok legelésztek. Este aztán hazahajtotta a nyájat. Egy szép napon épp egy nagy fa alatt üldögélt, mikor odament hozzá egy szörnyűséges, éhes ordas, és így szólott. Éhes vagyok, hallod-e, pásztor? Téged fajjalak-e föl, vagy a nyájad? Így felelt a kis pásztorfiú. Én bíz nem tudok felelni a kérdésedre, farkas. Majd megkérdem a nénikémet. Este aztán hazatérve megkérdezte nénikéjét. Kedves néném, egy szörnyűséges, éhes ordas azt kérdezte tőlem, engem fajjon-e föl, vagy a nyájat? Mit feleljek neki, ha holnap megint eljő? Végigmérte az özvegyasszony kisöccsét, aztán a kövér bárányokat, s habozás nélkül így válaszolt. Hát persze, hogy téged fajjon föl, nem pedig az én nyájamat. Másnap reggel újból kihajtotta a kisfiú a nyájat az öldegelőre. Meg is jelent a szörnyűséges, éhes ordas, és megkérdezte. No, kis pásztor, kit fajjak föl? Téged vagy a nyájad? A kisfiú félretette furujáját, és így felelt. Ó, kedves farkas, azt mondta a nénikém, hogy engem faj föl, ne a nyáját. Akármilyen szörnyűséges is volt az éhes ordas, mégis megesett a szíve a szépen furujázó kis pásztorfiún, mondta hát szép szóval. Felfallak, ha mondod, de mit évő legyek a csontjaiddal? Megegyem-e, vagy eltemessem? Tégy, amit akarsz, mondta a kisfiú. Én boldog leszek, ha csak a kis bokacsontomat megkíméled. Arra kérlek, fűzd fel egy madzagra, aztán akaszd amoda a tóparton búsuló szomorú fűzfára. Felfalta hát a farkas a kis pásztorfiút, bőröstül, csontostul, csak a kis bokacsontot hagyta meg, s ahogy a kisfiú kérte, madzagra fűzte, és a fűzfa ágára akasztotta. Csodálkozva látta, hogy a bokacsontocska táncra kell, ahogy ott függ az ágon. Történt egyszer, hogy három rabló járt arra, és éppen a fűzfa alatt ütöttek tanyát. Egy palotát raboltak ki nemrégiben, s osztozkodni készültek a zsákmányon. Éppen három halomba rakták az aranydíszeket, ékszereket, mikor hirtelen sakálordítást hallanak, és ugyanabban a pillanatban megpattant a csontocska madzagja is, és bokacsontocska a legnagyobb tolvaj fejére pottyant. Az meg azt hitte, kővel dobták meg. Elinaltak hát mind a hármas, egyre kiáltoztak. Üldöznek, szaladjunk! A kincseket meg ott hagyták őrizetlen. Bokacsontocska felkelt, összeszedte a kincset, és örült a szerencséjének. Aztán letelepedett a vízparton szomorkodó fűzfa alá, és megfúrta furujáját. Mind az erdő vadjai, az ég madarai, de még a halak is a vízből odagyűltek köréje, és hallgatták az édes hangokat. Alig telt el néhány nap, bokacsontocska megbarátkozott az összes állattal. Márványmedencéket állított a tópartjára, hogy az állatok könnyebben ihassanak. És esténként a vadtigris, akár a szelíd galamb, mind ott lefetyelte a vizet bokacsontocska medencéiből. Eljöttek az elefántok is, meg a farkasok. A nőstény farkas még azt is hagyta, hogy megfejje bokacsontocska. Az jól lakott a tejjel, aztán a többit beleöntötte a tóba, úgyhogy csak hamar tejjé vált a tóvize. Bokacsontocska meg ott üldögélt a tej tópartján, és fújta-fújta furujáján a szebbnél szebb dalokat. Egyszer egy öreg asszony jött vízért, fején hordta a kancsót. Meghallotta bokacsontocska édes szavú furujáját, ment a hang után, és elért a tejtó partjára. Ugyan ámult-bámult, amikor megpillantotta mind az állatokat, madarakat, halakat, amint a fatövében összegyűlve hallgatják a zenét. Vajon honnan jön ez a csodálatos zene? Úgy tetszett sehonnan? Nézett erre, nézett arra az öregasszony, de sehogyan sem látta meg, ki muzsikál. Akkor bokacsontocska kiszólt a fa alól. Töltsd meg a kancsódat, anyám, mindig hat, aki ide jön. Az öreg asszony megtöltötte a kancsóját, és boldogan sietett haza, örült jó szerencséjének. Útjában az ország rádzsájával találkozott.
Vadászott a rádzsa, s eltévedt az úttalan pusztaságban. Szomjan hallok, anyám, szólt az öregasszonyhoz, mikor megpillantott a fején a korsót. Adj egy korty vizet. Vizem nincs, de tejet adhatok, mondta Amaz. Most merítettem a tejtóból. Miféle tejtóból? Kérdezte csodálkozva a rádzsa. Akkor az öregasszony elmesélte, milyen csodát látott. A rádzsa nyomban elhatározta, hogy maga is odamegy, és megnézi azt a csodálatos tavat. Mikor odaért a tóhoz, és meglátta az állatokat, a madarakat, halakat, amint összegyülekezve hallgatják Bokacsontocska furulya szavát, így szólt magában a rádzsa. Ezt a furulyást hazaviszem. Hanem Bokacsontocska meghallotta a rádzsa szavait, és elszaladt, mert megijedt a rádzsától. Az meg utána. Soha még nem űzött ilyen gyors, ügyes futót. Bokacsontocska úgy csuhant a fák közt, akár a nyíl, vagy éppenséggel elrejtőzött a fák bokrok sűrűjében. De a rádzsa szentül eltökélte, hogy megkaparintja a csodálatos kis furulyást, és elszántan követte tüskön bokron át. Végül sikerült utolérnie, de alig kapta a keze közé a kis furulyást, komor felhők torlódtak az égen, dörgött, villámlott, s a földről őszsuták, nőstényulak, dámvadak kiáltása hallott. De mindannyiukat túlzengte Bokacsontocska éneke. Ó, kedves felhők, nyugodjatok, szegény Bokacsontnak menekülni kell. Ó, én jó vadjaim, nyugodjatok, szegény kis Bokacsont vándorútra kell. Oly édes, oly szép volt a kis furulyás éneke, hogy a rádzsa szíve megtelt szánalommal. Mikor látta, hogy csak egy kis csont az, ami ilyen szépen dalul, megesett rajta a szíve, és eleresztette. Így aztán Bokacsontocska visszament a tóparti fűzfalombja alá, és mind a mai napig ott üldögél, fújja-fújja furujáját. Az erdő vadjai, az ég madarai, de még a halak is köréje gyülekeznek, és úgy hallgatják énekét. Néha pedig, amikor falusiak járnak arra, és meghallják a furulya szót, így beszélnek. Nem más ez biztosan, mint Bokacsontocska, aki engedte, hogy felfalja a farkas, mert nénjének bárányait akarta megkímélni, de áldozatáért cserébe a farkas meghagyta furujáját, és édes szép dalait.

Mese a napról. Élt egyszer Banárasban a Ganges partján egy özvegyasszony a lányával. Napimádók voltak. Minden reggel alig hasadt a hajnal, kimentek a folyóhoz, megmártóztak, aztán így imádkoztak a kelőnaphoz egy ősi Gayatri himnusz szavaival. Hozzád, ó dicső Szávitri, emeljük szívünket. Te légy gondolatainknak ihletője, Isten. Ezután hazatértek. Bár igen szegények voltak, mégis kenyeret sütöttek, s a maguk számára megtartott két róti kivételével az egészet a templom papjainak áldozták a nap nevében. Történt pedig egyszer, hogy még az anya az imádságot bevégezvén munkába ment, odahaza a leány igen megéhezett. Étkezés ideje előtt megette hát a kenyeret, anya részének felét pedig az ajtón bekopogó koldusnak adta. Hazatért az özvegyasszony, s mikor felét találta csak kenyéradagjának, igen megharagudott. Hova lett a róti másik fele? Kérdezte leányát. Odaadtam egy koldusnak a nap nevében, válaszolta amaz. Könnyen jótékonykodik az ember mások jószágából, mondta az anya. Miért nem osztottad meg a koldussal a magad kenyerét? Miért az enyémből adtál neki? Mert én addigra a magamét megettem már, felelte a leánya. Na, hiszen szép kis mese, talán el is higgyem, kiáltott fel az öreg asszony. Így igaz, édesanyám, erősgette a lány, s felajánlotta anyjának a maga másnapi porcióját. De ez sem csillapította az asszony haragját, s mérgében elkergette lányát a háztól. Bolyongott a szegény lány fáradtan, éhesen. Nagy sokára elérte az őserdőt, s mivel már nem bírta a lába, evett néhány szem gyümölcsöt, aztán felkapaszkodott egy banyanfára, hogy ott töltse az éjszakát, biztonságban a vadállatoktól. Másnap is ezt tette, harmad, negyed, ötöd nap is. Egy szép napon az őserdőben vadászott egy herceg. Elszakadt vadász cimboráitól, s a hőség elől a banyanfa árnyékában keresett menedéket. Hamarosan elnyomta az álom. S oly szép volt az alvó herceg, hogy a fán ülő leány menten megszerette. Látta azonban a ruhájáról, hogy herceg az alvó ifjú. Elszomorította a gondolat, hogy ő csak egy szegény asszony lánya, és sohasem lehet a herceg felesége. Fájdalmában sírva fakadt, s könnyei akár az áprilisi eső záporoztak a herceg arcára. Felriadt az ifjú, felnézett az égre, de látta, hogy fényesen ragyog odafenn a nap, s még csak felhő sem látszik az égbolton. Sehogyan sem értette, honnan eredt a zápor, míg nem egy cseppet megízlelt, érezte sós ízét, és akkor már tudta, hogy könnyek áztatják. Felnézett a fa koronájába, és meg is pillantott az ágok közt egy síró rívó szép leányt. Felmászott a herceg a fára, vigasztalgatta a leányt, kérdezgette, honnan jött, ki lánya, mit keres a fa tetején. Akkor a leány elmondta, milyen árva, magányos és éhes. A herceg nyomban feleségül kérte az özvegyasszony lányát. Az megköszönte a napnak, hogy ilyen nagy szerencsét juttatott osztályrészeül, s elfogadta szívesen a herceg kezét. A herceg nyomban palotájába vitte jegyesét, s elhalmozta arannyal, gyémánta, gyöngyel, drágakővel. Jobb férjet a hercegnél álmodni sem lehetett. De az ifjú asszonynak mégis nagy bánat nyomta a szívét. Minden nap hőfohászt küldött a naphoz, csak meg ne tudja anyja, hova került, hol él a lánya, és eszébe ne jusson felkeresni. Azonban a bal szerencse úgy hozta, hogy a palota egyik szolgálója felismerte a hercegnében a banáraszi napimádó asszony leányát, s már ment is, és hírül vitte az asszonynak, hol él, ki lett a lánya. Nosza, a rongyos kabzsi öregasszony egy percet sem vesztett, sietett a palotába, hogy részt követeljen lánya gazdagságából. Vigyél el bármit, amit a szíved kíván, mondta a hercegné, csak menj innen, ne hozz szégyenbe férjem és a palota hölgyek előtt. Micsoda rút hálátlanság, kiáltott fel az öregasszony. Szégyelled a tulajdon édesanyádat, akinek a szerencsédet köszönheted? Hisz mindez a jó azért történhetett csak veled, mert elkergettelek a háztól. Nem megyek én biz innen egy tapottat sem. A hercegné tanácstalan volt. Kétségbe esetten hallotta, hogy már közeleg is férje az ifjú herceg.
De mekkora volt meglepetése, amikor öreg édesanyja helyében egyszerre csak egy színarany zsámolyt pillantott meg. Honnan való ez az arany zsámoly? Kérdezte a belépő herceg. Anyám házából, felelte az asszony. Szívében pedig hálát mondott a napnak, hogy megmentette a szégyentől. Noha ilyen szép dolgok vannak anyád házában, mondta a herceg, magam is kíváncsi vagyok rá. Holnap oda utazunk. Százféle ürüggyel próbálta a hercegné eltéríteni férjét a szándékától, mint hiába. Felvirrott a reggel. Készen álltak az útra. Mit volt mit tenni? Neki kellett vágni. És mi történt, ahogy elértek anyja kunyhójához? Lássatok hát csodát! A tűző nap fényében csillogó-villogó palota állt a roskatag viskó helyén. Három napot mulatott el a herceg és udvartartása a tündöklő napfényes hajlékban. Aztán felkerekedtek, hogy hazatérjenek. Ahogy a herceg az útról visszanézett, hogy vágyó búcsú pillantást vessen a palotára, ahol oly szép napokat töltöttek, íme nem állt ott más, mint egy zsúbtetős kis agyakkunyhó. Boszorkány vagy, rivalt asszonyára a herceg, varázslatoddal megtévesztettél. Hát ez a ti palotátok nem más, mint hitvány agyakkunyhó. Nyomban áruld el, hogyan tetted, mert leüttetem a fejed. A nap műve volt, a napé, kiáltott a hercegné. A nap varázsolt palotát a kunyhóból. Nem vagyok boszorkány, csak napimádó. Azzal elmondta élettörténetét a hercegnek, a kezdet kezdetétől egészen a napig, míg találkozott vele, és elmesélte, hogyan segítette meg mindig a nap. A herceg szívét annyira megindította a történet, hogy attól fogva napimádó lett maga is. Azon túl pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Radha és Krishna szerelme. Indiai népmeséket hallottak hallgatóink, fordította Borbás Mária. Közreműködött Hidvégi Miklós, Orbán Tibor, Zsolnai Júlia. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. szeptember 30-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha vagy igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22:35-kor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: 30 napig tart majd. Első körben 35 ezer, majd további 110 ezer tonna követ használnak fel. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek majd. A kormányfő arról is beszélt, holnap reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelyek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész, a 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Azt is jelezte, készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk ilyen megkeresés. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátoly Németh Vilmos azt írta, hogy kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskü között, ahol tegnap délután keletkezett tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották el két honvédségi helikopter segítségével. A gépek 22 fordulóval, alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. 23 éve volt utoljára olyan hosszú hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben 29-32 fokra számíthatunk. Hétvégére visszatér a kánikula. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az erődben sok a részek, katona. Az őrségen nyíltan pálinkát isznak. A szakaszvezető nyitott zubbonyban röhög.
3: Mazsiron és többen összeállítják a könnyű menetoszlop felszerelését Egyiptomig.
2: 170 kilométer.
4: Gerard, tudod, mi készül?
5: Senki sem tudja pontosan a rabok közül. De mind azt mondják, hogy történni fog valami.
4: Tudod, azért nem ilyen sivatag az egész ország. És akárhogy is van most, mi ide tartozunk. Komiszul bánnak velünk, de mi mégsem tehetjük meg, hogy ne legyünk franciák.
5: Én sokat gondolkoztam ezen. Igazad van, azt hiszem.
4: Mondd, Gerard, van itt egy pár ember, akire számíthatunk? Aki elég bolond ahhoz, hogy élete kockáztatásával is védje a rabságát.
5: Azt hiszem, akad.

0: Gyűjtsd a szivattyúhoz. Az őrök nem fognak zavarni.
1: Fékám visszamegy az irodába.
2: Műszaki osztag Begzat előtt. Várjuk az utánpótlást.
0: Haló! Azonnal értesítsék a pelotont. Hátba támadják őket, és...
1: Megszakad a beszélgetés. Nincs áram.

0: Csontbrigád.
1: Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. 8. befejező rész. Sötétedik. Hirtelen érezhetően egyszerre alkonyul, mintha felleg érne a nap elé, pedig itt soha sincs felleg, nincs eső. Se tél, se nyár, csak száraz, forró kín.
2: Fekám ül az irodában. Már semmit nem látni. Ki az? Ki az? Pedig, ja Istenem, tudja jól. Könnyű, finom illat. Finom érintés a haján. A Colette.
3: Mennyit szenvedett maga?
2: Tudok mindent. Maga a szolgálatnak dolgozik.
3: Igen. Már elkészült a jelentésem.
1: Meggyőződésem, hogy Fékám ügye mögött különös rejtély húzódik meg. Rohan kapitány úr csak azt jelentette, hogy Fékám bűnösségét nem érti. Szerintem Fékám ártatlan. Tisztességes, kitűnő katona, nagyszerű jellem. Sajnos megállapításomat kellően bizonyítani nem tudom. De hogy Fékám sohasem ölt, és nem is volt hazaáruló, azt úgy hiszem, mint a Bibliát. Colette de Chêne, a 90-es számú ügynök.
3: Én, mint a szolgálat munkatársa kerültem össze Sziron kapitánya a Rómában. És a megyasszonya lettem. Az apám magas rangú katona. És mikor véletlenül megoldottam egy kémkedési ügyet, nem ellenezte, hogy így szolgáljam Franciaországot. Rohan jelentésen kíváncsivá tett. Így jöttem ide én, hiszen a vőlegényem aggasztó állapota jó alkalom volt. Fekám, ki fog derülni az ártatlansága?
2: Colette, miért hiszi? Miért van itt?
3: Szeretem magát.
2: És? Sziron?
3: Sziron felesége leszek, ha valaha eljön innen. De maga az az ember, az egyetlen férfi a világ minden férfia közül, akivel boldog lennék.
4: Fékám! Egyedül van.
2: Egyedül.
4: Akkor hozza a hegedűjét, maga disznó.
2: Igenis.
4: Mulatunk, érti?
1: A kapitány ott áll a szobájában. Erőszakolt közömbösséggel fütyörészik.
5: Az asztalon férgek futkosnak, és légyfogó gyíkok megszámlálhatatlan sokasága. Az ajtón kövér patkányok baktatnak ki és be. Valami röbdös is időnként húhogva a szem előtt.
1: Tudja jól, ez a versbéli holló, aki mindenre így szól. Nevermore.
4: Hé, Fekám! Azt jázd a bohémekből, amikor Mimi meghal.
2: Igenis.

0: leún szemmel hallgatja a hegedűt. Aztán hirtelen felemelkedik.
1: Hol van Colette? Neked tudni kell, az imént beszéltél vele a szobában. Éreztem a parfümét, és hallottam a lélegzetvételét. Hogy is vagyunk ezzel a múlt éjjel bemondott jegyzőkönyvvel itten, amiben azt állítod, hogy a velem való iszogatás késztetett vallomásra?
2: A kapitány nagyot fúj, tesz néhány lépést. Nem fontos e percben, amit beszél. Az sem, amit lát.
0: Patkányok. Az egyik légyfogó gyík egész zöld, és kis szárnya lett. Ez rendben is van.
2: De a Scala di Spagna fokain gyerekek és asszonyok közlekednek. Tarka virágokkal teli kosarat hordanak a fejük tetején, mert a Scala di Spagna csupa virág.
0: Én Istenem! Mennyi virág?
2: Talán harangoznak is éppen. E pillanatban, amikor Bár-el-Szudánban ez az iroda olyan büdös, forró és közönséges.
0: És ő itt van.
2: Nevermore.
1: Na hát, vallottál. Jó. De miért épp nekem? Erről én te veled nem beszélek. Figyelj, figyelj, te kém, te proféta életű gyilkos, te álhazug. Ezt hallgass meg. A vallomásodat én ezzel a kísérő szöveggel továbbítom. E vallomást Guillaume főhadnagy eljárása következtében sikerült Fécamp-ból kivenni. Kérem nevezett áthelyezését, és kérem, hogy engem, mint az erőd parancsnokát, szolgálati helyemen továbbra megerősítsenek. Ehhez mit szólsz?
3: De hát...
1: Ez a válaszom. Arra, amiről mi nem beszélhetünk egymással. Hátraarc! Indulj!
2: Siron egyedül marad.
0: Önkéntelenül a pisztolyához nyúl, de eszébe jut, hogy nincs töltve. Azért mégis kihúzza. Lassan.
2: Mintha nehezebb lenne.
0: Megnézi a fegyver dobját.
2: Töltve van.
1: Lizsé!
2: A kiáltás hosszan visszhangozva zeng az elhagyott irodában, de senki nem felel.
0: Végig siet a folyosón.
1: Lizsé!
4: Az irattárból jön ki az írnok, tollal és kenyérrel a kezében.
1: Miért van maga az irattárban?
5: Konyhaelszámolást készítek.
1: Miért tett golyót ma a pisztolyomba?
5: Mert lázadáskor szükség lehet rá.
1: Mi? Hol van lázadás?
5: Itt az erődben. Este 8:45-kor kezdődött.
1: Ez biztos?
5: Nem biztos. Mert ma életbe lép a nyári időszámítás. Így az is lehet, hogy 7:45-kor.
0: Siron az ablakhoz lép.
2: Éppen összvéreket vezetnek ki fáklya fénynél. Zaj, összevisszaság.
0: A kapitány nyugodt tempós léptekkel visszamegy az irodába. Derekára csatolja a kardját, felteszi a sapkáját, még a tükörbe is vet egy pillantást, hogy előírásszerű-e a külseje.
2: Tudja jól, meghalni megy.
0: Végig siet az irodákon, mindenhol villanygyújt.
1: Guillaume főadnagy, à moi!
2: Egy ugrás, egy dobbanás.
6: És ott áll Siron előtt.
1: 5 perc múlva parancsra készen az irodában jelentkezik, és átveszi a szolgálatot. A helyőrség fellázadt. Helyt kell állnunk. Rampé! Adjutant Liburn!
7: Liburnnak jó napja van. Nyugodt.
8: Oui, mon capitaine.
1: 5 perc múlva parancsért jelentkezik az irodában. Az erő tisztjei átveszik a szolgálatot. Fellázadt a helyőrség. Rampé!
8: Értettem.
9: August. Nekem most mondani kell valamit.
5: Mindent tudok. Beszélni nem lehet erről. Maga rendes lány, Colette. Tisztelem és szeretem.
2: Kezet csókol a lánynak. Közben arra gondol, hogy Róma és Nápoly között most narancsfák alatt dalolja együttemű melódiáját a gyors vonat.
5: Nevermore.
6: Guillaume jelentkezik.
2: Amikor tisztelegve terpesztett lábán dobbant, ketten is elkapják, mert alig bír megállni.
6: De tiszteleg.
7: Jön Liburne. Előírásszerűen felöltözött, és szolgálatba lép.
1: A kapitány rázárja Colette-re az irodaajtót, és elindul tisztjeivel, némán, szabályos léptekkel.
10: A kapuban a káplár pipázik egy padon.
5: Tigé, maga lázadó?
11: Nem, kapitány úr. Én dohányzom.
1: Őrségre rendelem az iroda ajtajához. Egy hölgy van ott bezárva.
11: Kapitány úr bezárta?
5: Igen.
11: Szerintem a hölgy nem hibás. Alig ha vehette rá az endülésre a pelotont.
1: A hölgyet védelemben részesítem.
11: Aha.
2: Az udvar közepén Berlac és Magiron. Összeállítják a menetoszlop felszerelését. Lárma, készülődés.
1: Szerzsán Magiron, ez az éjszakai kivonulás nem volt benne a napi parancsban.
12: Megyünk, mon capitaine. Ez a Szudán egy pokol, elég volt.
1: Megparancsolom, hogy vezesse hálóhelyére a legénységet. Szereljenek le minden összvért.
12: Ugyan, kapitány úr, ezt maga sem mondja komolyan.
1: A kapitány a pisztolyához kap.
2: Magiron holtan felbukik.
1: Berlac, intézkedjék, hogy az összvérek leszerelve az istállóba kerüljenek.
13: Kapitány úr, fellázadtunk. Átvettem a parancsnokságot én.
2: A kapitány karját lefogják. Pongyolában, kivont karddal Minkiev doktor rohan előre, de fejbe ütik. Berlac felbukik holtan.
6: Guillaume áll füstölgő revolverrel.
2: Jázon szakasz vezető jelenik meg lángszóróval. Mellette félkaréban Fékám, Gerard és még vagy 10 katona, Ram, felfegyverezve, lövésre készen.
14: Mindenki tegye le a fegyvert és menjen a barakba!
2: És 10 perc múlva jelenti a kapitánynak.
13: A lázadást elfojtottam, mon kapitán. Előbb nem tehettem semmit, de most egyszer csak szerzett megbízható, felfegyverzett embereket ez az áruló.
1: Jázon szakasz vezető, a 63-as nem áruló. Ezt jegyezd meg. Fékám, à moi.
15: Igenis, kapitány úr.
1: És Siron kezet fog a 63-assal.
16: Minkiev doktor magához tér, vizes zsebkendőt szorít a fejére. Oda megy a két mozdulatlan testhez. Felhúzza szemhéját Magironnak és Berlacnak.
15: Fini!
1: Siron visszatér az épületbe két tisztjével. Masíroznak hárman a folyosón.
4: Lizsé lép ki az irattárból.
5: Kész a konyhaív. Most átállítom 60 perccel az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás.
16: Jön Minkiev doktor.
2: Pongyolában Priznic betekert fejjel.
17: Lizsé, maga is részt vett az endülésben?
5: Én nem szoktam. 7 zendülést értem meg 12 év alatt, de egyben sem vettem részt. Tudom, hogy mi az illem.
2: Délelőtt 11 óra.
1: Lizsé, a 63-as, kihallgatásra.
5: Igenis.
17: Te, mi lesz ezekkel megzárt völgyében? Fékám szerint hátba kapják őket.
1: Segítséget viszek innen.
17: Öngyilkosság.
1: Kötelesség.
17: Ez a Fékám ártatlan Willié meggyilkolásában.
5: Honnan tudod? Hiszen bevallotta a táska rejtek helyét. És azért vallotta be, hogy én megszabaduljak.
17: Nagyszerű. Hazamész.
5: Csak nem képzeled, hogy elfogadom. Ez furcsa. Tudja a táska rejtek helyét, és mégis ártatlan. Ruan bizonyíték nélkül hitte, Colette bizonyíték nélkül hiszi. És most engem is megfertőzött az ártatlansága. Sőt, téged is, Minkiev.
18: A 63-as fogoly nem jöhet kihallgatásra.
5: Beteg?
18: Nem. Nyári időszámítás szerint 10 óra 30-kor egy különítménnyel lefegyverezte a repülőtér őrségét, és teljes menetfelszereléssel elmasíroztak. Mit hozzak vacsorára?
16: Biztos, hogy ártatlan?
5: Itt a vallomása.
2: A fiók üres. A dokumentum eltűnt.
5: Nem értem. Járhatott itt a 63-ason kívül más is?
19: Hát persze.
2: És a szekrényből nyitott esernyőjét feje fölé tartva kilép Madame Alfred.
19: Jó estét, kisfiúk. Na, mi van?
2: Ez alatt a második zászlóalj ott áll beszorítva Begzat völgyébe. Két napja tartják magukat a túlerővel szemben.
20: Nyugalom, gyerekek! A tartalék közel van. Felmorsoljuk a gazembereket.
21: Az erőd értesít. Árulás volt Barrel Sudánnál. A tartalék késik. Bagra portyázók jönnek a hátunkba.
20: Fiúk, két gépfegyverfészket ott a völgy túlsó oldalán. Itt a domnál fedezitek két golyószóróval a visszavonulást. Mindenki utánam! Ott, a két homokdombhoz! Ne törődj semmivel, csak rohanj!
2: Futnak. Iszonyúan záporoz rájuk a golyó. De a többség eléri a dombot. És a két géppuskállomás elnémíthatatlan.
22: Na, ez nem tart soká.
20: Legalább nem késő el a pokolba. Fiúk, akinél van dohány, az szíjon nyugodtan. Én már nem sokat mérgelődök veletek.
21: Hely, szerzsán, oda lézel!
2: A tüzelés elnémul olyan döbbenetes, amit látnak. Az alkonyodó sivatag ibolyaszínű porfájtlain keresztül közeledik valami. A szél zúg és zörög portölcséreket vonszolva. A rőtszínű dagatnap utolsó lobbanásával szétterül a homokhalmokon. Aztán elül a szél, a porfüggöny lehull a közeledők elől, amikor már csak 200 lépésre vannak. Rémült kiáltással hátrálnak a benszülöttek. De a katonák is eltakarják az arcukat.
22: Uram, ne hagyj el!
2: Szabályszerűen beöltözött és felfegyverzett hullák látványa.
23: A csontbrigád.
2: Lázálomszerű. A sírból érkező halott gránátosok egyetlen előírásszerű menetoszlopban.
23: Hamisan recsegve rivalga kürt.
2: Puszta szemgödörrel néző koponyák arcvonala. Most villan egy kart.
24: Anzsul!
2: Szabályszerű súlyba. És sortűz. És még egy.
23: Aztán erőtlen, de hallható recsegéssel rohamra fúj a trombita.
25: És szuront szegezve fut a csandigád.
2: Rémületes látvány. Szinte sikoltva, egyetlen lövés nélkül elrohan a tájról mind a benszülött. Feljön az este. A harcnak vége. A csontbrigád győzött.
23: A hadnagy elindul feléjük, ám egy sikító, reket hang megállítja.
21: Ne jöjjön ide senki!
2: És nem is megy oda senki.
23: A katonák dermedten, babonás, szorongó döbbenetben nézik, amint 100 lépésre tőlük tábortüzet gyújt a csontbrigád.
25: Oszlásnak indult régi tetemek ülnek némán a tűz körül. De nem néznek, nem látnak, és nem álmodnak többé semmit a táncoló láng szuggesziójában.
2: Hogy került harcba a csontbrigád?
6: Fékem reggel az írnok szobájába megy.
0: Lizsi!
5: Mi van?
6: Intézkedett valaki, hogy Begzat völgyében mi legyen az elvágott osztaggal?
5: Nincs tudomásom, kérem. A lázadás nekem nem munkaköröm. De maga csinálta a mosodaívet, és itt sem szerepel két csíkos húzat. Tigé reggel óta keresi.
6: Hülye.
5: Azt talán nem, de kicsit nehéz a felfogása.
6: A 63-as lemegy az udvarba.
23: Jázon szakaszvezető őrködik itt, 8 emberével.
6: Szakaszvezető? Bízik bennem?
14: Hogy a fenében? Maga derék fickó. Azt a hazaárulást nem hiszem.
2: Egy újabb fertőzött.
6: Bízzon rám fegyvereket, szakaszvezető úr. A kapitány a létszám felével akar Begzat völgyébe segítséget vinni. Ez öngyilkosság?
14: Az.
6: Én felfegyverzem a csontbrigádot.
14: Mi?
6: 3 napig tart, amíg ide ér a segítség. Addig csak úgy tarthatjuk az erődöt, ha a Begzati osztaggal egyesülünk.
14: Ide figyeljen! Én szakaszvezető létemre ilyesmihez engedélyt nem adhatok.
23: De majd lecsukom a szememet, ezt megígérem. Mert maga eddig is jól csinálta, amit csinált.
21: Akkor összesen 9 ember a barlangban a hosszú padon ül.
4: Ülve alszanak, nagy robajra riadnak álmukból.
2: Váratlanul ledől az ajtó, amelyik nem nyílik sehová.
14: Mi az?
21: Az ajtó dőlt le.
15: Én vagyok itt, az ököl, aki a hírt viszi.
3: Ököl, aki a hírt hozza.
2: A barlang egy odván keresztül bevilágít a hold.
6: Fékem előhúz egy szép, fényes résztrombitát.
21: Elhozta!
3: Hé, akinek lámpása van!
12: Mit akarsz?
3: Te! Itt az ököl, aki a hírt vitte. Tudod, mit hozott?
12: A kürt van vele.
6: Elvittem a hírt, és elhoztam a választ.
15: A válasz ez. Embernek lenni nagy betegség, és gyógyíthatatlan. A hiéna megdöglik, az ember pedig meghal. Ez a különbség. De ezt hinni kell. Akkor jó a halál, és az élet is. Esetleg.
12: A csontbrigád ártatlan.
15: Nem.
14: Láttad az írást, ami nincs? Miben bűnös a brigád?
15: Abban, hogy nem tudta az igazságát. Aki nem hiszi, hogy ártatlan, annak nincs igaza. Én elhoztam nektek az igazságot, ami részből van. Dugó!
19: Igen?
15: Tessék!
23: És Dugó átveszi a szép új sárga trombitát.
19: A kürt! Ó, Istenem! A kürt! A kürt!
15: Dugó! Akinek barátja van! Fújd meg a kürtöt! A csontbrigád! Ébredjen!
2: A holdfény bedermett, heverő körvonalak bomlásával egyszer csak nyüzsgésbe éled a tető. És imbolyogva, lelkendezve, bugdácsolva elindulnak mindenfelül egy irányba.
15: Diadó! Csontbrigád! Oda lenn a rabok, puskát kaptak, és az őrséggel együtt védik az erődöt. Ez itt Szudán, és rossz hely nagyon, és szenvednek. De nincs más nekik, mint az erőd, és megvédik, mert az övék. Sokan jönnek ellenünk, hogy másként hozzanak, de mi franciák vagyunk, és franciául akarunk szenvedni. Eddig rátok nem volt szükség. Most azt üzeni Franciaország, hogy harcolni kell. Elveszitek hát a fegyvert és a szuronyt, hogy harcoljatok! Parancsunk jött, hogy Begzat völgyében felszabadítsunk egy pelotont, és helyreállítsuk az összeköttetést az ezreddel.
0: Indulás!
23: Fékem odaáll a felvonóhoz.
2: És szép sorban beszállnak.
7: Volpi, aki a dorong volt.
8: A kétfogú, akinek kalapja van.
9: A vak, akinek lámpása van.
7: Figaro, a kés. Dugó, akinek barátja van.
23: A sánta, aki epolettet talált.
10: A hosszú, akinek pálcája lett.
7: S a többiek is. Mi?
2: A felvonó búg alászál. Feljön, alászál.
7: Odalán Gerard osztogatja a holmikat. Az őrvezető, akinek szíja van, felsorakoztatja a menetoszlopot.
2: A sivatag felett szétterülő nap első szelíd sugárnyalábjai e különös csapatra hullanak megbékélten. A csontbrigád kettős rendjei fedezve, egyenletesen, némán, teljes felszereléssel szorosan csatlakozva, erőltetett, de szabályos meneteléssel vonulnak a Szaharában. A bagaráknak, akik Berlák árulására számítottak, barátságtalan fogadtatásban van részük az erődnél. A kislétszámú helyőrség a falak mögött keményen állja a küzdelmet. De egyre több itt is az áldozat. Liburn főhadnagy fejlővéssel lefordul a bástyáról. A kapitány vállát éri találat, de súrolja a tüdejét is. Alkonytájt, a reménytelennek látszó harcot eldönti a Begzat felől érkező peloton és a csontbrigád.
4: Düron marsal két nap múltán teljes rendben találja a támaszpontot.
2: A megrongált vonalat helyreállították már, így a vezérkar mindent tud az erődben lejátszódó eseményekről.
4: A marsal szemlét tart.
23: Az ezred orvos kivételével csak egy tiszt áll lábon a helyőrségben. Guillaume.
2: De ő is hogy? Vacogva reszketve a láztól, zöldes ajakkal. Egy halálfej rohamsisakban.
24: Létszám. 30 ember. És segédszolgálatban a rabok.
4: Jó, jó. Magát a 63-as vallomása alapján áthelyezzük, illetve majd leváltják.
24: Monsieur le Maréchal, a csontbrigád felsorakozott.
4: Az ősz katona nyel, lehunyja a szemét egy másodpercre, aztán odalép az őrvezetőhöz.
26: Katonák! A köztársasági elnök úr elrendelte, hogy rehabilitáljalak benneteket. Én előterjesztettem a csontbrigádot a becsületrendre.
27: A csontbrigád mozdulatlanul áll. Fáznak.
4: Megszokták a 60 fokos meleget. Hol akartok letelepedni?
27: Nekünk itt jó.
26: Az állam a segítségetekre lenne, bárhová is szeretnétek.
24: Adja csak, monsieur le maréchal, itt valami szenvedésünk.
26: Jó. Arifekam!
28: Oui, monsieur le maréchal.
26: Azt mondják, hártatlan.
28: Az vagyok, monsieur le maréchal.
26: És a maga érdeme, hogy megmenekültünk a legrosszabbtól. Magát most Oránba kísérik. Én is hiszem, hogy ártatlan. De a törvény, törvény. Most a szolgálaton a sor. Ha valaha rehabilitálják, akkor köztársasági érdemkeresztet kap a hűségért, bátorságáért, hősiességért. Én hiszem, hogy így lesz. A kezét!
2: És ő is kezet fog a rabbal. Egy hónap múlva Ramazán ünnepén az ulogi oázisban a csodatévő Hagír koporsója mellett elfogják a zarándoknak öltözött kerút, amint épp egy táskát próbál a köpenye alá rejteni. Fékám a köztársasági érdemkereszten kívül a nyomra vezető jutalmát is megkapja. 500 000 frankot.
4: Honnan tudta a táska rejtekét?
0: Dugó azt mondta, hogy delet harangoztak, amikor az őrjárat megállította a gyilkosság után Hagír koporsóját a Rajib Amur téren. Én Buhur kávéházában voltam, amikor arra jött a menet Hagír koporsójával egy azon napon. És ugyancsak 12 csilingeltek. Tehát két menet volt. Két koporsóval. Egymástól igen távol. Amit én láttam, az volt az eredeti. A vakkávés kerucinkosa, amíg ráborult a koporsóra, belecsúsztatta a táskát. Ezt a koporsót a templomban elásták.
4: Értem. És maga? Valóban leszerel? Egy parancsot még teljesítenie kell. A lábadozó Sziron ezredes Rómában várja önt. Alor, a revoir, mon ami!
1: Sziron ott lakik a Quattro Fontane szomszédságában. Ablakai a Quirinaléra nyílnak.
2: Megviselt külseje és őszhaja örökre rávésték Bárel Szudán emlékét. Bár sebéből és alkoholizmusából kigyógyult.
4: Ott van vele Minkiev is, aki ismét a kék huszárok uniformisát hordja, de törzsorvosi rangban.
2: Szája széle lefelé ráng, és tollászkodó hattyú módjára csavargatja a nyakát. Újabban kissé dadog is.
27: Mi van a neurózisával, doktor?
11: Mit szól? Egy pszichoterápi piás kezeléstől ennyire csökkent.
27: Lizsé írt.
11: Mit?
27: Kér, hogy pártoljam a kérvényét, mert szeretne újabb 8 évre maradni.
11: Ez a ló. Ez szeret ott lenni?
27: Igen. Nagyszerűen érzi magát Tigével együtt.
11: Mi hír még?
27: A csontbrigáddal szaporodott a létszám. Küldött egy csoportképet, és ő áll középen egy harmonikával. Azt írja, tanul harmonikázni. Jelenti, hogy a két csíkos húzat ügyét áttette az ezred ruhatárhoz.
11: Guillaume felől érdeklődtem. Egy nizzai idegszanat... szanatórium végleges lakója.
27: André!
0: Henri Fécam, opsítós szakaszvezető jelentkezik, mon kolonel.
2: Ragyogó, kerek, intelligens, csinos férfi arc, két világító nagy barna szemmel.
27: Leülni, rágyújtani. Hát te egészen prima kölyök vagy. De miért vállaltad magadra a tettet?
0: Mert sorsot húztunk. Hogy egyikünk elvállalja, és a másik, mint feljelentő, megszabadul. Fej vagy írás?
27: Micsoda őrület!
0: Vesztettem. És ön a tanú, mon kolonel, hogy fizettem is.
27: Te egy veszett gentleman vagy. Szervusz!
11: Szervusz!
0: Szervusztok. És itt az 5 szús, amit Keru erre a célra szerzett.
27: Egek. Minkiev, nézd csak meg.
11: Régi pénzzel nem foglalkozom, csak bélyegekkel.
27: És mindezt sajnálod? Vagy élmény volt?
2: Nézik egymást. És így szemtől szembe szólnak is. Szótlanul, de kegyetlen nyíltsággal. Ahogy ott hallgattak.
27: Na, uzsonna, a Via Venetóra megyünk. Alava!
2: A kávéháznál Sziron Fékámhoz fordul.
27: Szakaszvezető.
0: Oui, mon colonel.
27: À droit. Parancs, a bejárat melletti második asztal elfoglalása és megszállása. Gardez-vous! Alava! Mars!
0: Fékám elindul, és ekkor meglátja, hogy nedvesen fénylő szemmel Colette áll a bejárat melletti második asztalnál.
5: Mosolyog és sír, és kinyújtja a kezét.
2: Mindenki őket nézi, de ők nem törődnek senkivel.
5: Nagyon szeretlek.
2: És zengve, zúgva, egymásba olvadtan megszólalnak a Róma harangjai. Riad galambok rebbennek fel a Pantheon kupolájáról, esetlen szárnyalással, ebben a mennydörgésszerű, hatalmas, félelmetes és nagyszerű harangozásban. Két ember boldogsága felett. Hónapokkal későbbi felvételek, Párizs.
0: Colette, kedvesem, délelőtt engedd, hogy egyedül legyek. Utána kell járnom valaminek.
2: Mi lehet báró Naftalinnal?
0: Elmegy Madame Alfred lakására.
13: Ősztöpörödött asszony áll előtte. A szalon egykori tulajdonosának az anyja.
0: Mi van a fiával, Madame? Én Afrikából jövök. Ott beszéltem vele.
13: Uram, az én fiam szegény sohasem volt Afrikában. Egy éve, hogy meghalt, leugrott az emeletről.
0: Bocsánat, de azt hittem, hogy a Villiers lány kelengyéje miatt elutazott.
13: Abba ment tönkre, és azért zavarodott meg. Itt egy képe. Tessék.
0: Fikám, elsápad. Ő az. A haj. A szakál. A fejtartás. Ez Madame Alfred.
13: Én minden vasárnap virágot viszek a sírjára.
5: Otthon Colette látja, hogy férjét bántja valami, és szépen kivallatja.
16: Hát te nem tudtad.
0: Mit?
16: Hiszen még Keru elfogásában is segített.
0: Kicsoda?
16: Villiers öccse, a híres színész. Matthias Villiers szerette a bolondos szabót, és eljátszotta ezt a szegény, mint egy szerepet. Részint, hogy szabadabban mozoghasson, részint, hogy a lelki ismeretedre hasson, mert eleinte azt hitte, hogy te vagy a gyilkos.
2: Két nap múlva egy mosolygós, szélesvállú, kifogástalanul öltözött úrral hármasban vacsoráznak.
0: Nem tudom elhinni, hogy ön volt Madame Alfred.
17: Madame Alfred hálás szerep volt. Emlékszik, amikor egyszer szegény fivéremről beszélt, és nem bírtam tűrtőztetni magamat, és megrohantam önt?
0: Igen, igen.
17: És pompásan nokautoltam.
0: És később maga is hitt az ártatlanságomban?
17: Hát persze!
0: Uram, ön nagyművész.
2: A fotóalbum utolsó lapjai. Villiers és Fékám még egyszer elszánják magukat a hosszú útra. És egy estén, amikor a villamossággal telt levegő baljós grafikonokat rajzol percenként az égre, megjelennek az erőd kapujában ketten. Madame Alfred az esernyőjével, és egy szakaszvezető, aki becsületrendet és köztársasági érdemkeresztet is visel. A pokoltető platóján füstölög a holdfény. A szállongó finom portól van ez így.
18: Hát, ki vala?
0: Az ököl, akinek kisfia lett.
2: Erre beengedik.

történetben most mindenkiről elmúlt a szenvedés. Azonban a térben vándorló fény, ha átsiet valahol, azért még nem szűnik meg. Emlékeznek rá, félnek tőle, és tudják, hogy mindig áthalad, de örökké visszatér. A titok itt van előttünk, és a forró évszak villamos feszültsége percenként rajzolja fenyegető grafikonjait a Szudán fölötti sötétre. És senki sem érti. De aki látja, hogy az ég, mintha maga is imádkozna, ájtatosan leborul a sivatag szegélyén, az hisz és remél, és alázattal várja az ítéletét.

0: Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A 8. befejező részt hallották. A szereposztása következő volt. Fotós Scherer Péter, Fikom Kamarás Iván, Sziron Blaskó Péter, Kolett Söptei Andrea, Berlak Serez Zoltán, Minkiev Benedek Miklós, Liburn Hajduk Károly, Guillaume Kálid Artúr, Lizsé Szacsvai László, Tigé Kerekes József, Mazsiron Galkó Balázs, Jázon Vida Péter, Zserár Kisfalusi Lehel, Naftalin Schneider Zoltán, Dugó Festbaum Béla, Volpi Derzsi János, Vak Simon György, Figaro Cukor Balázs, Manszki Baranyi László, Kétfogú Elek Ferenc, Dürum Újlaki Dénes. Közreműködött Becz István, Borbicki Ferenc, Fenyő Ervin, Gyürki István, Horváth Ferenc, Olsavszki Éva, Szatmári Attila, valamint Hegedűn Melis László. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb 2007. november 14-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Bilinszky János verseit Vallai Péter mondja el.
1: Kánikula. A kardvirágok hegye véres, gyors pengéjük szemembe vág. Miféle forrón ömlő vér ez, véres lesz tőlem a világ. Mi közöme vad ütközethez, sötéten izzó alkohol elömlik mágiát, tüzet tervez az íg, a légies pokol. A fák között, a fű tövében árnyékok mérges füstje száll. Konok, kegyetlen szenvedéllyel, gyilkol és gyújtogat a nyár. Trapéz és korlát. Sötéten hátat fordítasz, kisikló homlokodra, a csillagöves éjszakát kezem hiába fonja. Nyakad köré ezüst pihék szelit pillé gyűlnek, bizalmasan belém tapadsz, nevetsz, vadul megütlek. Sugárzó párkányon futunk, elgáncsolom a lábad, fölugrasz és szemembe kapsz, sebezhetetlen állat. Elszűkül arcod, hátra buksz, vadul zuhanni kezdesz. Az éjszaka trapézain röpülsz tovább, emelkedsz a rebbenő való fölé. Kegyetlen, mém a torna. Még csak nem is kiálthatok. Követlek szívdobogva, merészen ellököm magam, megkaplak és ledoblak, elterülünk hálóiban a rengő csillagoknak. Most kényszerítlek, válaszolj, mióta tart-e hajsza? Megalvad szememben az éj, ki kezdte és akarta? Mi lesz velem, és mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek. Ülünk az ég korlátain, mint elítélt fegyencek. Utószó Pierre Emmanuelnek. Emlékszel még az arcokon? Emlékszel még az üres árok? Emlékszel még csorog alá? Emlékszel még a napon állok? A Paris Journalt olvasod, tél van azóta, téli éjjel. Megterítesz a közelemben, megágyazol a holdsütésben. Lélegzet nélkül vetkezel éjszakáján a puszta háznak. Inged, ruhád, leengeded. Mezítelen sírkő a hátad. Boldogtalan erejű kép. Van itt valaki? Éber álom. Felelet nélkül átkerek a tükrök mélyén heverő szobákon. Ez hát az arcom, ez az arc. A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl, ahogy az arcom ez a kő röpül felém a hófehér tükörből. S a lovasok, a lovasok, bánt a homá és sért a lámpa, vékony sugárka víz csorog a mozdulatlan porcelára. Csukott ajtókon zörgetek, sötét szobád, akár az akna, a falakon hideg lobog, síráson mázolom a falra. Segítsetek, hófötte háztető. Éjszaka van, ragyogjon, ami árva, a semmi napja, mielőtt megjelenne. Ragyogjatok, hiába. Falnak támasztom fejemet, mindenfelől az irgalomnak marék havát nyújtja felém egy halott város, a halottnak. Szerettelek. Egy kiáltás. Egy sóhaj, egy menekülő felhő elfutóban. lovasok zuhogó sűrű trabban megjönnek a csatakos vérradatban.
0: Pilinszky János verseit Vallai Péter mondta el, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Dániel Ferenc. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1986. november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Deme Tíme nevében is. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló

0: tett bárkának, amelyek elsüllyeszthetők, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken. Ezzel rövid távon 20 cm emelhető a Duna vízszintje. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, írja az agroinform.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Amint egy 1500 négyzetméteres alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat is kihoztak. Súlyos pénzbüntetést kapott egy turista Norvégiában, miután egy turista hajó kürtjével felzavart egy alvó jegesmedvét. A kiránduló hajó a Spitzbergák északkeleti részén járt, amikor az utasok észrevettek egy parton pihenő nagyvadat, majd egyikük, hogy aktivitásra bírja, megszólaltatta a kürtöt. Elérte a célját, mert a zaj felébresztette a medvét. Ő viszont csaknem 1,5 millió forintos bírságot kapott a sarkvidéki terület hatóságától, amiért szükségtelenül zavarta meg a védett állatot. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 29-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
3: A Körmendi család kápolnája a hozzátartozó kriptával együtt 1856-ban eklektikus stílusban épült a Balatonboglári temetődombon. A kápolna az 1970-es évek elején, bárcsak rövid ideig, mégis igen nagy hatással a legkülönfélébb avantgárd művészeti irányzatok központja lett.
4: Támadás a kápolna ellen. Markovics Ferenc dokumentum műsora.
3: Képzőművészek, zenészek, filmes és színházi szakemberek, performerek közül jó néhányan nyugatra távoztak, és sajnos egyre több a halott is. A boglári rendezvények legfőbb szervezője, első számú házigazdája Galántai György festőművész volt, aki 1966-ban fedezte föl a kápolnát.
5: Valami szuper gyönyörű környezetben van, egy domb tetején van. Ha beáll egy ember az ajtóba, akkor az ajtóból Badacsont látja, mintha Olaszországban lennél. Ez egy csodálatos hely, és én azon nyomban beleszerettem, amikor megláttam. Bementem a plébánoshoz, egy értelmes, rendes ember volt a plébános. Ő elpanaszolta, hogy hát a kápolna megszűnt, a berendezést már réges-régen elvitték, Hiába zárják be, látszik, hogy ez egy rossz.

0: És a huligánok nem tudnak hol lakni, akkor nyilván bemennek oda, ha éppen sátruk sincs. Én erre azt mondtam, hogy azt kellene csinálni, hogy valamit csináljunk a kápolnából, ahova oda jöhetnek az emberek, legfeljebb nem tudnak ott aludni, de jól érzik ott maguk. Szóval és látják, hogy ennek a helynek mi a funkciója. Végül is neki ez nagyon megtetszett, mert úgy gondolta, hogy a művészet és a vallás között ő sem, meg én sem látok olyan nagyon nagy különbséget. És úgy két évi levelezés alatt sikerült egy szerződést összehozni, és 70-ben kezdtünk el valamit csinálni.
1: Bérleti szerződés. A balatonboglári római katolikus egyházközség bérbe adja Galántai György festőművész pedig bérbe veszi 15 évi időre a balatonboglári római katolikus egyházközség tulajdonát képező, elhanyagolt, belsőleg teljesen tönkretett és exszekrált állapotban lévő régi temető kápolnát művészi célokra. Természetesen ezen idő alatt a kápolnát szabadon használhatja művészi célokra, ott tartózkodhat bármikor, kiállítást rendezhet, a kápolnát festőműteremnek használhatja. Miután a szerződés csak a bérlőt terheli, így csak a bérlő által bontható fel. Veszprém 1968. március 13-a. Dr. Klempa Sándor, apostoli kormányzó.
0: Én akkor abban az időben, mint más művész is, nagyon-nagyon kevés pénzzel rendelkeztem, stúdió ösztöndíjat kaptam, ami akkor 1000 forint volt. Tehát az arra volt elegendő, hogy a mindennapi létet biztosítsuk. Összedobtunk 500 forintot. Igazából mi ilyen fittingekből hoztuk össze.
2: Részlet Rónai Györgynek az Új Ember című katolikus hetilapban a megnyitás után megjelent cikkéből. Mit tehetett Galántai György egymagában anyagi eszközök és minden segítség nélkül? Egy művészközösség együttes munkája kellett hozzá, hogy a romból újra épület legyen. A kőből és téglából meszelt fal, a rossz emlékű orgiák szemetével borított kápolna helyiségből tiszta és puritán belső tér, a széljárta üregekből ablakok, és az egészből a művészet tűzhelye, kiállítóterem. Az avató ünnepségen telt ház volt, szép közönség gyönyörködött a megnyitó műsorban. Kecskés András lantművészünk játékában és Csengeri Adrien ritkán hallható hűséggel, értéssel énekelt magyar énekeiben. A következő hetekben Gyurkovics Tibor, Borsos Miklós, Vörös Sándor, Károlyi Ami és mások lesznek a kápolna előadói. Ha a külföldieket kellene vezetnem, most már ide is elhoznám őket. Nem csak a szép kilátásért, még csak nem is egyedül a tárlatért, hanem magáért, a dologért. Lássátok, így csinálnak nálunk művészetet. Nem elkapható sült galambokat lesve, nem támogatásokat kierőszakolva, hanem nekiállva a munkának, önzetlenül és lelkesen, az alkotás és szolgálat szellemében. Úgy, ahogy az igazi művészetet csinálni kell.
0: Rengeteg cikk jelent meg az újságokban. A hivatal akkor még nem vette észre ezt a dolgot, mert hogy nem volt bejelentve, mindannyian azt gondoltuk, hogy hát ezt nem kell zsűriztetni, szóval ez egy magánterület. Tehát, hogyha nem akarunk magunknak nagyobb problémákat, vagyis hogy meg akarjuk csinálni, amit akarunk, akkor inkább kerüljük el a zsűriket. 1971-es év, a második év, amikor felfigyelt már a lektorátus erre, hogy itt mi renitenskedünk, megjelent egy cikk, ez a bizonyos híres törvénytelen úton néhány avantgárd című cikk. És akkor Barta Éva volt akkor a lektorátus vezető helyettese, aki lent járt Somogyban, és ott érdeklődött, hogy mi ez. Mondták, hogy egy nagyon jó kis dolog.
1: Somogyi Néplap 1971. július 8-a. Bérelt kápolnában illegális kiállítások, műsorok, törvénytelen úton néhány avantgárd. Értetlenül állunk a boglári kápolnatárlat megújuló kiállításain. Az új magyar avantgárd egy csoportja miért menekült egy elhagyatott szentélybe, mely holtat őrzött a kriptában, és ahol a huliganizmus is tanyát talált, főleg nyaranta? Miért léptek jó néhányan a senki földjének vélt magánterületre? Miért kezdtek illegális kiállításokat rendezni boglári kápolnatárlatok címen? Barta Éva, a lektorátus helyettes vezetője, személyesen is meggyőződött az illegális kiállításokról. Elvi vita addig nem alakulhat ki a Balatonbogláron kiállító művészek népes csoportjával, amíg nem lépnek vissza a törvény megszabta területre. Elvi vita helyett most szabálysértési eljárás kell induljon ellenük. Horányi Barna.
2: A boglári művészek válasza a Somogyi Néplap cikkére. A cikk írója vagy újságíróhoz méltatlan módon felületesen informálódott, vagy szándékosan torzít. A valóság ugyanis az, hogy a kápolnában és a kriptában évek hosszú során át huligánok garázdálkodtak. Föltörték a sírokat, a csontvázakat az ablakokba állították, orgiákat rendeztek, a csontok egy részét pedig szétszórták Balatonboglár utcáin, kirakat és ablakszélekre, kerítésekre rakták. A környék lakóit rettegésben tartották, és a kislétszámú helyi rendőrségnek is rengeteg gondot és nehézséget okoztak. A huligánok garázdálkodása azóta szűnt meg a kápolnában, amióta annak bérlője Galántai György festőművész és az alkotóközösség tagjai eltüntették az orgiák nyomait, tatarozták az épületet, zárakkal látták el, alkotni kezdtek itt, munkabemutatókat rendeztek.

0: attól kezdve tulajdonképpen elkezdődött a harc. Én akkor tanultam meg harci taktikámat, vagy technikámat. Mindig másféle módon kell gondolkozni, mint ahogy a hivatal gondolkozik. Tehát amikor megjelent ez a cikk, és akkor megkaptam a betiltást, először a községi tanácstól, akkor fellebeztem, akkor utána a járási tanácstól, akkor ők is elutasították, és akkor ott ment a levelezés, hogy akkor hogy lehetne ezt mégis engedélyezni, kiderült, hogy nem lehet, mert nincs ilyen. Miután kiderült, hogy ez így nem folytatható, zsűriztetni kell, akkor összehoztunk egy megbeszélést a kulturális hatóságokkal a pártközpontban, a Dunaparton, a Fehérházban. Ezt mi szorgalmaztuk, ugyanis, hogyha ezt nem szorgalmaztuk volna, ez volt a trükk, tehát a harcmodor megváltoztatása. Tehát mi törvényessé akartuk tenni magunkat. Már törvénytelenül nem lehet élni, mert akkor egy pillanat alatt kivégeznek, igaz? Valahol a második emeleten egy hosszú asztallal egymással szemben ülve, ott volt 5 darab úgynevezett avantgárd művész, és 5 darab úgynevezett kultúrpolitikus. Csak a végén viccelődött az Ormos Tibor, a lektorátus igazgatóhelyettese elmondta azt a bizonyos régi háború előtti viccet, a sarki kurvával és a biztos úrral, mikor a biztos úr mondja a Jucikának, hogy Jucika, tűnj el innen, mire a Jucika azt mondja, hogy biztos úr, maga már rég sehol se lesz, és én még mindig itt fogok stékelni. Be is következett, mert Ormos Tiborra már szinte alig emlékszik valaki, és mi pedig még mindig itt vagyunk a sarkon. Végülis egy megállapodással ért véget a dolog, megígértük azt, hogy illegális kiállításokat nem csinálunk, ők pedig megígérték azt, hogy lezsűrizik az anyagot, amit ki akarunk állítani. Ők betartották, mi is betartottuk. Mondjuk ez nem volt olyan nagyon problémátlan és felhőtlen, mert ugyanis akkor nekünk meg volt engedve, hogy mondjuk úgynevezett absztrakt munkákat lezsűriztethessünk saját költség. Tehát ez belefért a tűrt kategóriába, mert hát eddig mondjuk tiltottnak nevezhettük. Gerzson Pál nevű főművész, aki a zsűrinek a vezetője volt, például a Pajzs Lacinak egy munkájára, amit kifejezetten Boglárra csinált, egy fehér fonalakból készült szomorú fűzfát, mint szobrot egy plexi dobozba helyezett el, és ez borzasztóan felháborította a Gerzson Pál. Szóval mi ez a szar? Így, nem tudta, hogy én ki vagyok. És akkor én rászóltam, hogy az a Pajzs László műve, mert ő azt mondta, hogy ja, és akkor elment. Végül is a zsűri úgy döntött, hogy így legyintéssel, hogy na, hadd menjen, de nem merte aláírni a jegyzőkönyvet, mert ők nem vállalják a felelősséget ezért. Na most erre az történt, hogy elhívtak 3 művészettörténészt. Példátlan eset volt, és akkor ők elmondták a véleményüket, kiszelektáltak, mitén kidobtak, bentartottak, stb. És utána aláírták, hogy ezt ők vállalják. A jegyzőkönyvet elküldték, hát több példányban készült, egyet kaptunk mi, egyet kapott a Somogy megyei tanács művelődési osztálya, de történt egy kis hiba. Kimaradt egy lap a jegyzőkönyvből. A megyei hatóság, ez a művelődési osztály, mint hatóság, megjelent egy Gulyás elvtárs nevű ember, hozta a jegyzőkönyvet, azt a hiányos jegyzőkönyvet, és nézte, hogy mi van a falakon. És hát, mivel hogy hiányzott egy lap, ezután azt csinálta, hogy hát akkor XYZ képet levette a falról, tulajdonképpen elrontotta a kiállítást. Most ezek után én úgy döntöttem, hogy akkor én most végeztem a hatóságokkal. Attól kezdetesen koncepciózusan, szándékosan, tudatosan nem vettem tudomásul. És attól kezdve voltak gyönyörű, nyugis kiállítások. A rendőrök időnként jöttek ellenőrizni kutyával. Mondjuk nappal nem jöttek sohasem, hajnalban szoktak jönni, akkor bekopogtak, és akkor bekukucskáltak. És akkor be is jöttek. Én beszoktam engedni őket, mert mondom, semmi titkolni valóm nincs, nézzenek körül, de mondom, jöjjenek inkább napközben, mert reggel korán van. Reggel még szeretünk aludni. És az ott található embereket igazoltatták. És így többek között igazoltatták a Haraszti Miklós, akinek akkor ez a 70-es évek eleje volt, tehát akkor neki Konráddal és Szelinyivel voltak problémái. Én is hallottam erről, ezekről a problémákról, de engem nem érdekelt, mert a Haraszti nem azért jött oda, hogy ott terjessze a tanait.
1: Orvos András festőművész, a kápolna gondnoka.
2: Akkor már Szabad Európa nagyon sokat beszélt Szent Jobbi Tamásról is, és nagyon sokat beszélt az ellenzéki fél tagjairól. Nagyon jól tudták, hogy kik mennek le Boglárra. Jó volt az információ. Szerintem működött. Hát, hogy köztük voltak informátorok, aki számított Budapesten vagy országban, az megjelent azért Bogláron. Hát kis ország vagyunk. Mindig azt mondom, egy kocsmába elférnek a művészek. A Kádár gyerekek, azok is ott nyaraltak. És a Kádár gyerekek közül is elég sokan átjártak Boglárra. Tehát tudták, hogy mi van itt. Na most mondhatom azt, hogy a Népszabadság egyik jelentős újságírónak a gyereke, kislánya is ott volt. Akit bevittek a rendőrök, ő volt az, mellé fogtak. Egyébként azt nem tudták elviselni, hogy majdnem, hogy pénz nélkül is lehet valamit csinálni.
3: Keserédes barangolás a Balatonnál. Részlet a Magyar Hírlap 1971. július 18-án megjelent cikkéből. Döglött veré pillangókkal. A napokban meglepő látnivaló fogadta a látogatókat. Egyebek mellett homokkal teli nejlonzacskó függött a falon, két oldalából tejpumpa állt ki. Hogy mit akart kifejezni a mű? Talán éppen azt a gondolatot, amelyet az egyik művész röplapokon hirdett arcpoetikájaként. Köpök a művészetre. Búcsú pillantásom egy sajátos műalkotásra esik. Egy ezüsttel bemázolt döglött verébre, amelynek testére színes pillangókat ragasztott a művész.
1: A boglári művészek válasza a cikkre. Érthetetlennek tartjuk, hogy a Magyar Hírlap cikkírója, Esztergomi László, ex-katedra szerűen megfellebbezhetetlen ítélőbíróként nyilatkozik a kápolna tárlat idei bemutatóiról. Amennyire a cikkből meg lehet állapítani, Erdély Miklós konceptuál art objektumáról és Prutkai Péter szürrealista applikációjáról írt. Igen ám, de a két mű nem ugyanazon a bemutatón szerepelt, és Prutkai applikációjának madara nem veréb, hanem az ismert erdei madárka, az őszapó. Az újságíró, aki a verebet nem tudja megkülönböztetni az őszapótól, az egész bemutató sorozatból ezt a két művet említi. Ezt is rosszul. Végül felsőbséges magabiztossággal felteszi a kérdést, kifélék, mifélék ezek a fiatalok? Válaszunk. Ezeknek a számára ismeretlen fiataloknak a műveiről évek óta megbecsülő cikkek, kritikák, interjúk jelennek meg az újságokban. Vagy a Somogyi Néplap újságírójához hasonlóan ő sem szokott olvasni? Nem tudjuk továbbá, melyik művész arcpoetikáját tartalmazó nyomtatványban olvasta a Köpök a művészetre kitételt, ugyanis ilyen nyomtatvány a kápolna tárlat katalógusai között nincs. Visszautasítjuk továbbá, és tiltakozunk az ellen, hogy meghívóinkat és katalógusainkat félrevezető módon röplapoknak nevezzék.
0: Különben úgy nyugis volt az egész 72-es év, végül is azt gondoltuk, hogy talán hagynak. És akkor a 73-as éve egy ilyen egy szuper év volt, amit teljesen egyedül szerveztem, úgy képzeltem el, hogy 73-ban minden, ami fontos Magyarországon, az jelenjen meg. Borzasztó kevés pénzem volt, tehát a legfontosabb munkaeszközeimet is eladtam, hogy meg tudjam csinálni ezt az évet, mert itt most én meg akarom mutatni, hogy mi vagyok, én mit akarok.

0: csináltam egy teljesen magán jellegű meghívót, mellékeltem egy csekk szelvényt, amire lehetett támogatást küldeni. Többek között I. és Gyula, Major Máté, Bálint Endre, Németh Lajos, Hence Tamás, stb. Sok művész és nem művész is küldött támogatást. 3 színház volt, 10-12 kiállítás, vetítés, Bódi Gábor akkor volt lent, mutatta be az első kis filmecskéit, mint Balázs Bélás. És a 73-as év az tulajdonképpen az az év, ami ezt a balatonbográli működésemet egy ilyen óriási botránykővé avatta. Mindjárt az első héten talán, vagy második héten elkezdődött a ellentámadás. Kölyál jött először.
1: Galántai György bérlő engedély nélkül a kápolnától mintegy 3 méterre a lejtős hegyoldalon hevenyészet módon készített árnyékszéket állított fel, amely nyitott és űrtartalma kifolyik, legyeknek, rovaroknak hozzáférhető, bűzével a levegőt szennyezi. A szomszédos 200 méterre lévő kápolnához vezető úton emberi holttest maradványok, csont, stb. Található. Dr. Pálinkás Lajos, Kölyál főfelügyelő, Budapest.
2: Az állami biztosító járási fiókja Galántai Györgynek. Értesítjük, hogy a balatonboglári körmendi kápolnára kötött háztartási biztosítását felmondjuk, mivel HB biztosítást csak bérlakásokra lehet kötni. Molnárné és Baksáné állami biztosító.
1: Galántai György festőművészt a tűzrendészeti és a gázenergiára vonatkozó biztonsági szabályok megszegése szabálysértés miatt 500 forintra bírságolom. Magyar László osztályvezető, járási tanács.
2: A Balatonboglár községi tanács VB szakigazgatási szerve szabálysértési feljelentése Galántai György ellen. Határozat. Az építési hatóság az építési engedély nélkül létesített 1 négyzetméter alapterületű létesítmény lebontását rendeli el. Súlyosbító körülmény. Az elkövetett szabálysértés társadalmi veszélyessége nagy, különösen a balatonparti községekben, ahol a fenti jellegű szabálysértések nagyon elszaporodtak. Bíró László, járási tanács, műszaki osztályvezető.
0: Az én kápolnám mellett volt egy másik kápolna is. A másik kápolnában szörnyűségesen elhanyagolt helyzet uralkodott. Többek között kihordták a turisták a kriptában levő tetemeket, tetem részeket, és a kápolna környezetében találhatók voltak, szanaszét szórva. Na most a hatóságok később, amikor totális támadást intéztek ellenem, akkor ezt is átcsúsztatták az én kápolnámhoz, ezt a tényt.
3: A kápolna végleges lezárását, megszállását előzően két olyan esemény volt, ami arra utalt, hogy ez be fog következni. Az első 71-ben volt, akkor én voltam az ügyeletes a kápolnában, és Tihanyi múzeumból átjött Berecki Lóránt. Berecki Lóránt a főigazgató, aki a pártközpontban volt, egy elég sokáig a szakreferens. Beszélgettünk, és azt mondta, igen, be fogjuk zárni. Ő határozottan mondta, hogy be fogjuk zárni, legfeljebb kisajátítjuk a területet az egyháztól.
0: Mielőtt a kápolnát bezárták volna, előtte való nap megjelent a megyei tanács elnök helyettese a feleségével. A felesége egy idő múlva megszólalt, és csak annyit mondott, hogy nem lesz többet itt 56. És ezt kétszer is elmondta. És én csodálkozva néztem rá. Nem tudtam, szóval nem értettem, hogy mit akar. Akkor annak ez lett a végeredménye, hogy akkor jöttek végrehajtani a határozatot.
1: Nyakas Szilárd, a Magyar Rádió munkatársa 1973. augusztus 27-én a Táska Rádió szerkesztőjeként az Ausztriában élő Gájor Tibor festőművész társaságában, pontosabban annak autójában utazott le Boglárra a bezárás hírére.
4: Én levittem magammal az én saját riporter magnumot, egyből be is kapcsoltam és oda mentem a munkásokhoz. Érdeklődtem, hogy miért vannak itt. Hát ők egy picit óvatoskodva elmondták, hogy nekik az a feladatuk, hogy ezt a kápolnát, ezt lefalazzák, befalazzák az ajtaját. Egyszer csak szirénázásra lettünk figyelmesek. Bekanyarodott a kápolna domb oldalához hirtelen egy rendőrségi rohamkocsi, rohamteherautónak lehet nevezni. Az a típusú teherautó, ahol két oldalt sorban ülnek kifelé fordulva rendőrök, volt azt hiszem két vagy három farkaskutya is velük.
0: Három út vezetett fel a dombra, mind a három utat lezárták, egy-egy rendőrautó volt mindegyik útnál, és egy rendőr vagy katona, és hát feljött négy vagy öt katonai jármű autó, amiben olyan 30 rendőr, 30 katona tartózkodott, akik kiszálltak. Ők úgy gondolták, hogy mindenki, aki a dombon van, az ide tartozik. Voltak különböző idegenek és turisták, akiket egy nagy csatárláncban, egy kerítő hadmozdulatban összetereltek, és mindenkit megmotoztak, fényképezőgépéből kiszedték a filmet, és akkor utána elmehettek.
4: Minket falhoz állítottak, a kápolna falához végig tapogattak, megnézték, hogy nincsen rejtett mikrofon, vagy nem tudom, mit kerestek nálunk. Én azt is elmondhatom, hogy annyira naivan csináltam végig a dolgot, hogy el se tudtam képzelni, hogy ez valamilyen komoly következményekhez vezethet, hiszen nem volt semmi hátsó szándékom.
0: Megyei pártitkár volt ott, a párt már megint a párt, és ebből teljesen világos volt számomra, hogy ez egy párt hadművelet, de aztán jöttek a községi tanács, akkor a járási tanácstól, akkor gépírónő, szóval egy egész stáb volt, kb. 50 ember. Utána két nyomozó bejött a kápolnába, ott átnézte a levelezésemet, meg a egyéb iratokat, ilyesmit, nem tudom mit kerestek. Egyesek szerint dollárt kerestek, mert azt hitték, hogy én ilyen, hogy a kapitalisták támogatnak engem, azért tudtam ilyen sokáig kibírni. Hát közben a csont és bőr voltam, de teljesen le voltam fogyva. Két rendőr fölment a padlásra, ott az ágyakat így felhajtogatta, a padláson be volt rendezve egy nagy hálóterem. Én utánuk mentem, nehogy nekem ott valamit ott odarakjanak, hogy aztán megtalálják. Ilyesmikről hallott az ember abban az időben.
4: A magnetofonomat elvették, majd betereltek minket egy kocsiba, egy ilyen rendőrségi kocsiba, és elvittek ott a faluba, azt hiszem a tanácsnak valamelyik épületébe kihallgatni. Amint megtudtam, jelen volt és az akciót vezette a Somogy megyei tanács elnöke, a Somogy megyei rendőrkapitány és a Somogy megyei párbizottság egyik titkára. Engem is behívtak, akkor elmondtam, itt van a két teker, és az egyikre megcsináltam az egyik fél véleményét, most megcsinálom őkkel, velük is a beszélgetést, mire felnevettek, hogy ők nem fognak nyilatkozni nekem. Akkor mondom, legalább a tekercset adják vissza, ugye az egyik az üres volt, azt visszaadták, a magnót is visszaadták, de azt a tekercset, amit megcsináltam a beszélgetést a munkásokkal és az ott átsorgó emberekkel plusz galántaival, azt elkobozták. És azzal elengedtek.
0: Jöttek ilyen rakodó emberek, akik a kriptából felhozták az összes installációt, meg akármit, ami ott volt, felhozták a kápolnába. Már ott volt előkészült egy lakatosmester, szóval egy méretes vaspánt már ott el volt készítve előre, hogy ezt oda felszerelje az ajtóra. És akkor két lakatot ráraktak, erről jegyzőkönyv készült, és akkor udvariasan elbúcsúztunk egymástól.
4: Másnap bejöttem rádióba, reggel, akkor már várt az értesítés, hogy azonnal menjek a főosztályvezetőhöz. Fagyas Sándor volt az akkor, a főosztályvezető közölte velem, azonnali hatállyal felfüggesztették a rádiós beosztásomat, mindenfajta munka alól mentesítettek, és a további intézkedésig, pontosabban a fegyelmi tárgyalásig be sem léphetek a rádióba, és addig a havi fizetésen felét kapom. A rádióba már nem tudtam bejönni, mert elvették a belépőmet, és kimondtam, ki voltam tiltva, és hiába kértem a rádió elnökétől is kihallgatást, azt a választ kaptam a titkárságon át, hogy addig nem, még meg nem történt a fegyelmi tárgyalás. Hárs István volt akkor a rádió elnöke. Inkább, hogy előre haladt ez a fegyelmi tárgyalás, erősödött bennem az a meggyőződés, hogy itt késztények elé állítottak, itt ez teljesen formális dolog, amiben hát nem is csalódtam a végén, mert amikor megszületett a döntés, akkor az volt, hogy elmarasztalható vagyok abban, hogy idegen állampolgár kocsijába szálltam, hogy kettős állampolgárságú egyénnel léptem munkakapcsolatba, és hát valamilyen ideológiai indoklás is volt. Egy konkrét fegyelmi határozattal véget vetettek a munkaviszonynak, de semmi több. És hát ugye azt jelenti, hogy akkor, amikor ez történt, ha jól emlékszem, miniszterelnök helyettes volt. És tudom, hogy ő exponálta magát ebben a kápolna tárlatügyben, és valószínű, hogy fejeket követelt. Na most hát nyilván itt, mivel akadt egy olyan ember, aki mögött nem állt senki sem, én nagyon jó áldozatnak bizonyultam, hiszen nem kellett senkivel sem küzdeni, nem kellett viszonossági alapon műveleteket végezni. Kaptam egy értesítést, hogy a tájékoztatási hivatal is döntött, nem helyezkedhetem el országos sajtófórumnál. Elkezdtem munkát keresni, ugye vadul, sikerült elhelyezkednem a hírlapkiadó gondozásában létező szerkesztőségnél, az Egyetemi Lapok szerkesztőségénél. 82-ben jöttem vissza a rádióba, ez pont 9 évet jelent.

0: akkor feljöttem Budapestre, és akkor egyszer csak megkaptam ezt a papírt.
1: Galántai György festőművész úrnak. A balatonboglári római katolikus egyházközség képviseletében a következőket közöljük. Felmondjuk azonnali hatállyal az ön, valamint megbízónk között az 1968. február 25-én kell szerződéssel bérbevett kápolna bérleti jogviszonyát. A felmondásunk okai a következők. 1. A Fonyódi járási kölyál hivatalos vizsgálat során megállapította, hogy a kápolnához tartozó kripta részben eltemetett holtestrészeket onnan kivitték a kápolnához tartozó udvari részbe, és ott temették el. A sírbontáshoz senkinek engedélye nem volt. Az így megőrült volt kriptában ön lakást rendezett be. 2. A közbiztonsági ellenőrzések során megállapította a rendőrség, hogy több alkalommal idegenek, férfiak és nők éjszakáztak a kápolnában. Ön ezzel a bérleti szerződésben megjelölt használati módot megváltoztatta, a kápolnát rendeltetésének nem megfelelően használta, továbbá a közegészségügyi és közrendészeti szabályokat sem tartotta be. A szerződés külön kikötése szerint a hívek megbotránkoztatása tiltva van. A fenti okok e kikötéssel is ellentétben állnak. Dr. Szili Gyula, Kaposvári 2. számú ügyvédi munkaközösség.
0: Most már abban is kételkedem időnként, hogy vajon az egyház kérte-e meg, hogy nem a rendőrség kérte meg azt a jogászt, hogy írjon az egyház nevében. És az egyháznak csak úgy szóltak, hogy na akkor ez most itt megy. Miután nekem világossá vált, hogy hát itt én a rendőrség ellen pereskedem, és nem az egyház ellen, erre írtam egy udvarias levelet, hogy én ezennel akkor lemondok a kápolnáról, és nem kívánok a katolikus egyházzal pereskedni. Kész.
1: Szöllősi Ferenc, Boglár Lellei, római katolikus plébános.
2: Galántai Gyurka zseniális szervező volt, nagyszerű ötletekkel, és nagyon nívósak voltak ezek a kiállítások. A híveim nem jöttek soha hozzánk, semmiféle panasszal. Az egészségügyi miniszter meg folyton rám írt, hogy építsek oda itt WC-t, mert különben bezáratja, mondtam, építsön, aki használja, mert nem én használom a kápolnát. Hát az nagyon könnyű szabálytalanságot ott felfedezni, mert a dombra nyáron majdnem sosem megy víz, mert olyan nagy a használat lent a parton, hogy a nyomás kevés, és nem jut oda, tehát mit mondjak, hát vizet meg nem, rajtba nem hordanak oda, tehát már akkor megvan az ok arra, hogy kifogásolják. Gyurkával úgy szólt a mi szerződésünket, hogy én nem bontatom fel a szerződést, erre felsőbb szervek, én azt nem tudom, hogy ki, magát a püspökömet utasították, hogy viszont ő utasítson engem a szerződés felbontására, és akkor a lengyel-tóti bíróság megidézett bennünket, de Gyurka azt mondta, én már oda el sem megyek, úgyis nekik lesz igazuk. Na, akkor a helybeli tanács vette kezébe a kiállítások ügyét. Az első kiállításra emlékszem, mert magam is kíváncsi voltam ezek után, hogy mit hoz elő a tanács. Hát mondhatom, szörnyű volt. Persze egy héten belül bezárták a kiállítást. Na mi az? Kérdeztem az akkori titkárt. Azt mondja, hát egy kis tévedés volt.

0: Én azért elgondolkoznék azon, hogy a hivatal rúgta szét, vagy maguk rúgtuk szét saját magunkat. Ez mondjuk egy kérdés lehet. De bizony mi is hibásak voltunk. Hát szétvertük magunkat. Nagyon jól tudtuk, illetve Gyuri is nagyon jól tudta, olyan programokkal irritáltuk, nem csak a hatalmat, hanem a közönséget, akkor már mindenkit, hogy ez szinte másképp nem is alakulhatott volna.
1: Ott a ter lezárult augusztusban, nagyobb lelki bajt nekem se okozott volna, hogyha decemberben, 3 hónap múlva a Szabó László meg nem jelenik. Ugyanis az volt az az igazi csapás, ami engem tönkretett.
2: Happening a kriptában, részlet Szabó Lászlónak a Népszabadság 1973. december 16-i számában megjelent cikkéből. Bőséges munkát adott a rendőrségnek ezen a nyáron a boglári temetődomb meg a kápolna. Soha korábban annyi kétes alak hazulról 20 forinttal ellógott 10 éves fiú és lány törvénnyel már összeütközött, és erkölcsi, emberi, politikai értelemben egyformán meghökkentő magyar és külföldi, nyugatról ide talált alkotó nem fordult meg ezen a környéken, mint a múlt nyáron. Mondhatnánk persze, hogy a hír hozta őket, a világhír. Mivel hogy a boglári temetőkápolnára már néhány külföldi utikalauz is felhívta a figyelmet. A Szabad Európa is, nem csoda, olyanok ontják itt az igét, akik már a kábítószert is kipróbálták. Elképzelhető ezek után, mire próbálták ráfogni, hogy az művészet. Pedig hát ezek a boglári rendezvények, mint epigonok is, gyengének bizonyultak. Látható, honnan származik az ötlet. A nyugati lapok tömve vannak hasonló happeningek botrányainak a leírásával. Talajt vesztett fiatalok, zavaros eszmék és a bűnözés találkozásából született ez a fajta züllés, amely anarchista, a szabadságról szóló frázisokkal csinál ideológiát az ingyenélésnek, a lumpen életformának. Galántai György egyébként az egyháztól csak a temetőkápolnát bérelte ki, a kriptát nem. Az be volt falazva. Csak később bontotta ki a barátaival együtt, és dobálta ki onnan a csontokat, koporsó maradványokat. Be is költöztek a koporsók helyére. Konkrét költészet, vizuális irodalom, szövegobjektum, külföldi és magyar kollégák. Jelzi Galántai idei több színben nyomdai megnevezés nélkül nyomtatott nyári programja, amelyből sok minden kitűnik. Például ki az a hozzávetőleg 80 személy, aki meghívott vendégművész, és egyébként egy részük neve ott található a bűnügyi nyilvántartóban is. Vajon csoda-e ezek után, hogy az anarchizmustól az antiszemitizmusig, a nacionalizmustól a kozmopolitizmusig, a szocializmus ellenességtől a maoizmusig minden káros nézetet képviselő név megtalálható volt a nyári szeánszokon. Név, amely mögött annyi a művészet, hogy viselője művészi módon érti a munkakerülést. Név, amely rendszerellenes szimbólumokkal fonódik össze. Botrányos volt tehát az idei nyár a boglári temetődomb körül. A fél falu látta, hogy itt a művészet megcsúfolása folyik, hogy többről van szó, mint csupán hóbortról, erkölcstelenségről, ízlésrombolásról, ellenséges magatartásról. Olyasmiről, aminél egy szocialista közösség már nem elégedhet meg levelezgetéssel, tiltani kell. Nem kell szégyelnünk, hogy a szocialista állam nevében tiltunk, ha társadalom ellenes magatartást látunk. Vajon tud-e arról Galántai György, hogy a helyi és megyei tanács 25 évre kibérelt az egyháztól a kápolnát, meg a környékét, ifjúsági park és szobor kiállítás céljára.

0: Neumann Gábor riporter a Táska Rádió 1990. január 14. adásában beszélgetett Szabó Lászlóval. Részt vett a riportból.
1: Én egy panaszos levélre mentem le. Községből írták azzal, hogy tömegszex. Hát ugye úgy is kezdődik a cikk, hogy én sehol nem tapasztaltam tömegszexet. Tehát kicsit ironikusan fogalmazva ugyan, hogy azt, amiről a panaszos, a levélíró hozzám fordult, azt én ott nem tapasztaltam.
2: Tehát az úgy, a fordult hozzád egy ilyen levélben, hogy ott gruppenszex folyik?
1: Gruppenszex, hogy ott mesztelenül szaladgálnak lányok és fiúk, ebben fél igazság volt, mert fél mesztelenül szaladgáltak lányok és fiúk, és hát azért gondolj vissza, vagy legalábbis hát te jóval fiatalabb vagy, így nem tudod visszahelyezni időben a...
2: 73-ban érettségiztem.
1: Nos, hát kérlek szépen, abban az időben az erkölcsi, a morális követelmények más irányok voltak, mint ma. Azt hiszem, ez teljesen világos. Arról van szó, hogy a helyi egyházi emberek és hívők és nem hívők rendkívüli módon fölháborodtak azon, hogy egy egyházi létesítményben, egy kápolnában, hát én úgy is mondhatnám, hogy egy korábban felszentelt kápolnában, olyasmi játszódik le, ami enyhén szólva összeegyeztethetetlen az általános emberi morállal.
2: Csak itt az a kérdés vetődik fel, hogy akkoriban a Népszabadságban, ha megjelent egy cikk, amelyet Szabó László írt,
1: akkor szörnyű dolgok.
2: Akkor az, hogyha neked nem tetszett, az nem csak azt jelentette, hogy neked nem tetszett, hanem jelenthetett mást is, és következményekkel is járt.
1: Ez egy merő feltételezés. Azért
2: tehát
1: feltételezés,
2: ez szerintem nem volt igaz.
1: Azért feltételezés, mert ez a cikk, hogy is mondjam, megjelent, Galántai Györgynek a hajaszála nem görbült, utána ugyanúgy kiállított, ugyanúgy folytatta valóban művészi munkáját.
2: Ennyire tekintettel volt akkoriban a Népszabadság, amely az MSZNP lapja volt, az egyháznak az ilyenfajta érzékenységére, vagy inkább a művészektől riadt meg?
1: Kérlek szépen, a Népszabadság és én magam mindig tekintettel voltam például a katolikus, de más egyházak érzékenységére is. Igen, mindig.
2: Tehát akkor azt állított, hogy ennek az úgynevezett művészteletnek a bezárása, vagy...
1: De ez nem művésztelet volt. Miért már ezek ezt művésztelet?
2: Hát ők azt állítsák.
1: Mit állítanak?
2: Hát ők azt állítsák.
1: Hát ne haragudj, hát mit? Hát ma én is tudok sok mindent. Hát akkor én is azt mondom, hogy ezt az egészet a magyar katolikus egyház nyomorította meg. Na de hát ezt te is...
2: Akkor azt mondom, hogy a Galántai György bérleményének a bezáratása, vagy a igen, bérleti szerződés felmondásában semmifajta tendencia nem volt?
1: Én azt nem tudom, hogy a kulturális irányzat részéről nyomás volt-e, én ezt nem vizsgáltam, úgyhogy csak azt tudom visszakérdezni, a Galántai Gyurinak a haja szála görbült ettől? Nem görbült.
2: De akkor tisztában voltál?
1: Senki nekem nem szólt az arról, hogy ez bármifajta kulturális fekete jelenség, amit el kell tiporni. Nekem senki ezt a cikkemet meg nem nézte, senki instrukciókat ehhez nem adott.
2: Csak az a kérdés, hogy akkor az írástudók felelőssége az mit jelent?
1: Az írástudók felelőssége ma is ugyanazt jelenti, mint akkor.
2: Mert akkor, ha te a Népszabadságban leírt egy ilyen cikket, akkor annak voltak következmények.
1: Nem volt.
2: Ők azt írják, hát itt azt, hogy tiltani kell.
1: De mit? Ezt a magatartást, ezt, hogy ott mesztelenkedjenek, hogy ott egy kriptában, egy kápolnában obszcén módon éljenek, ezt kell tiltani. Nem az művészetet, nem azt írtam, hogy be kell tiltani azt, amit ők alkotnak.
0: 6 nappal a Szabó László cikk megjelenése után. Galántai György részére, Budapest. A Tata Mávaút pályaudvar díszítésére tervezett képzőművészeti alkotás elhelyezésére körülményeink megváltozása miatt lehetőségünk nincs, ezért korábbi megrendelésünket tártalannak tekintjük. Tata, 1973. december 22-e. Varga Gyula doktor, Tata város tanácselnöke.
3: Totális retorzió volt. A katonai rendőrség írt egy levelet a művészeti alapnak, amelyben felszólítják a művészeti alapot, hogy engem rúgjanak ki az alaptagok sorából. Hogy én nem vagyok művész. Az ő megítélésük szerint.
0: Levél Galántai Györgynek a Magyar Népköztársaság művészeti alapjától. Részlet. Telefonkérelmének támogatásával kapcsolatban közöljük, hogy a művészeti alap képző művészeti szakosztályának vezetősége legközelebbi ülésén foglalkozik az ön tevékenységével kapcsolatban a Népszabadságban felvetett kérdésekkel. Az alap igazgatójának állásfoglalása szerint a vezetőség döntéséig az ön részére a művészeti alap támogatást nem gyújt. Budapest 1974. január 3-a. Dr. Batta János, a Művészeti Alap képzőművészeti osztályának vezetője.

1982. január 20-a. Galántai György levele Berecki Lórándnak, az MSZMP KB kulturális osztálya szakreferensének. 1979-ben ismét részt vettem a Dunaújvárosi Vasszobrás szimpozionon. A szimpozion végén, mint ahogy az szokás, egy nagyméretű szobrot a városnak ajándékoztam. A szobrot felállítási helyére a város bekötő útja mellé ki is szállították, majd a párttitkár utasítására váratlanul, még az alapozás megkezdése előtt, a Dunapart leghozzáférhetetlenebb helyére vitték, ahol a szobor immár több mint két éve rozsdásodik felállítatlanul. Az eset előzménye lehet, hogy 1979-ben egy a balatonboglári kápolna tárlatokról a Kassák klubban tervezett diavetítésemet minden indoklás nélkül betiltottak. A 14. kerületi tanács elnökétől annyit sikerült megtudnom, hogy a vetítés előtt illetékes helyről figyelmeztették, hogy milyen veszélyes műsor készül a Kassák klubban. Az anyag dunaújvárosi vetítését egy a dunaújvárosi tanács elnökéhez leküldött BM futár akadályozta meg. 1981. novemberétől nagyon kellemetlenül érint, hogy nem kapom meg a nekem küldött külföldi küldeményeket. Az a két vállalat, a Hungaroton és a Transelektro, amelynek az elmúlt év során folyamatosan dolgoztam, november elején egy csapásra megszűnt velem dolgoztatni, holott munkámmal szemlátomást elégedettek voltak. Kérem Berecki elvtársat, legyen segítségemre abban, hogy két hónapi meg nem kapott postámat kikézbesítsék, újból kapjak megrendeléseket korábbi munkaadóimtól, hogy dunaújvárosi szobromat felállítsák, és hogy megszűnjenek a velem kapcsolatos alaptalan rágalmazások és feljelentgetések. Választ nem kaptam.

0: a művészet tulajdonképpen abba a kategóriába tartozott, amely kategóriában a Beatles frizurát, vagy annak idején még a rockereknek a kinézetét, vagy aztán később a hosszú hajat, vagy a szóval ilyen formaságokat ugyanúgy üldöztek. Vagy mondjuk általánosítsuk, egy másfajta művészeti magatartásban ugyanúgy megjelent, jelképesen megjelent a gondolkodás másfajtasága, mint egy hosszú hajban, vagy egy másfajta öltözetben, ami éppen akkor ezt fejezte ki, ezt a másságot. Most már nyugodtan el lehet mondani, és nekem majd, hogy nem szent meggyőződésem, hogy ez nem a művészet ellen szólt, hanem a politikai ellenzék ellen szólt. A politikai ellenzék akkor éppen még csak embrionális formában a személyekben jelent meg, mint a Haraszti, a Konrád és még egy páran, akiket különösen nagy figyelemmel kísért az akkori hatalom.
1: Mert a legnagyobb kalandvágy az abban nyilvánult meg, hogy ezt Magyarországon csináltam, és nem külföldön. Mert ha ezt külföldön csinálom, akkor már híres művész vagyok. Hamar. Pedig arról szólt az életem, hogy attól kezdve én egy ilyen elnyomott művész voltam, és azt kellett elképzelni magamról, hogy én itt részt veszek egy ilyen expedícióban Afrikában, ahol a kultúra megkeresése folyik.

0: Támadás a kápolna ellen. Markovics Ferenc dokumentum műsora hangzott el. Közreműködött Erdős Miklós, Mohai Gábor és Nagyidai István. Zenei munkatárs Szőke Cecília. Technikai munkatárs Kónya Csaba és Mór Csilla. Dramaturg Borenics Péter.
1: A hangfelvételt 1990-ben készítették, és legutóbb 2003. január 7-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
5: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Huszonkét óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Brieska Dániel. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, holnap reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, akkor megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosszatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezeinek betonöntése már 80%-ban elkészült, a 6. blokknál az alapgödör kialakítása.

0: Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a Budai és a Pesti alsó rakpartokon. Nagy-Britanniában az idei év legforróbb napján vannak túl. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most, a nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a kánikula. Közben Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. Itthon marad a napos idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, eső nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Holnap délután 29-32 fok lesz, hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel várom Önöket itt a Kossuth Rádióban.
1: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Hazai Attila olvassa fel novelláját.

a guztustalan féreg. Talán akkor is éreztem volna valamit, igen, előbb-utóbb éreztem volna az ocsmány szagot, meghallottam volna a sunyi neszezést, ha a rettentően sovány lány, egykori szerelmem nem jön fel. De feljött a szemétláda. Az ágyamon heverésztem, jó széles francia ágy, mindig tiszta rajta a lepedő, késő délután volt, és megcsömörlöttem a festészettől. Aznap 140 festményt készítettem, káprázott már tőlük a szemem. A vekkerórán prospektusát nézegettem, az egyik oldalon az állt piros betűkkel, ha visszaküldöm az emblémát, értékes karórát nyerhetek. Hangosan rám köszöntek a szobám ajtajából. A sovány lány volt az, nem értettem, hogy tudott bejönni. Éjszakai szórakozó helyekről ismertem, imádtam a vékony törzsét, ködös tekintetét, eszméletlen hosszú lábait, az egész lány szőröstül-bőröstül rendkívül tetszett. Számtalanszor láttam őt, ahogy lábát keresztbe fonva ücsörög a magas bárszéken, és mindig azt lestem, mikor fog hanyat vágódni. Sose volt magánál, mint aki 10 éve nem aludt. Azért meg kell mondjam, Beáta néha annyira élénk is tudott lenni, mint egy mozgó lépcsőbe csípődött villamosjegy. Ez a Beáta, mert Beátának hívják az életem megrontóját, szerintem nem való az élők sorába. Ezt az a tény is bizonyítja, hogy a mai napig nem találta meg a helyét a társadalomban. A küszöbön ácsorgott, és azt mondta, nyitva volt az ajtó. Hogy miért jött, arra nem tért ki. Elkezdtem összeszedegetni a szobámban száradó festményeket, gyors tempóban előbukkant a piros fotelom. Az elkészült festményeket ezres tócokban tárolom a nappaliban. Amíg Beáta elhelyezkedik a fotelban, és én átcipelem a mai adagot, elmesélek rólunk két kis történetet. Egyszer mellém ült a Zeneakadémia,

Jánosváron egy Brahms koncerten, és feljött hozzám éjszakára. Másnap délben nagyot sétáltunk a Városligetben, őszinte, vidám beszélgetést folytattunk a fák között barangolva, majd beültünk egy kedves régi módi kávézóba reggelizni. Faltam a süteményt, hörpöltem a teljes kávét, és egyre azt mondogattam magamban. Ezzel a Beátával minden perc öröm. Mellette az ember minden bút feled. Szeme körül jócskán elmaszatolódott az előző nap is mink, eléggé le volt lassulva, egy szóval felejthetetlenül beírta magát a szívembe. De egyszer csak felélénkült, olyan lett, mint egy vibráló villamosjegy, felkelt az asztaltól, és azt mondta, el kell rohannia egy abortusz ellenes tüntetésre. Én ekkor pusztán formaságból egy újabb randevút kértem tőle, hiszen tudtam, minket soha többé senki el nem választ. Mire ő, ha jól emlékszem, azt válaszolta, ne erőltesd a témát, te is látod, hogy nem tudunk kommunikálni. Két héttel később merő véletlenségből összetalálkoztunk egy zsúfolt házi buli konyhájában. Az orra kicsit ki volt sebesedve, hosszú percekig rendkívül őszinte és vidám beszélgetésbe mélyedtünk. Újra fellángolt bennem a szerelem, és éreztem, ezt ő ápolja bennem, hogy tervei vannak velem. Tudtam, minket egymásnak szemelt ki a sors. A buli kezdett eldurvulni körülöttünk, az egyik tetovált barátja leöntött engem egy pohár vörös borral, de mi olyanok voltunk a konyhában, mint két kis ártatlan őzike a napsugárban úszó tisztáson. Beáta egyszer csak felélénkült, megint ugyanaz a vibrációs effektus, felpattant mellőlem, és kirohant a konyhából az imádnivalóan vékony lábain. Azon nyomban hiányozni kezdett, valóságos űrt éreztem a testemben és a gondolataimban. Rövidke idő múlva a keresésére indultam. Átgázoltam a törött üvegeken, a pezsgő áztatta kardigánokon, besomfordáltam az összes helységbe, és legutoljára benyitottam a fürdőszobába. Kiábrándító látvány fogadott. Beáta fel volt öltözve, de az alatta nyöszörgő rövidlábú, kimondottan hájas nő és egy szőrös hasú férfi anyaszült meztelenül fetrengett. Beáta mindent a szájával csinált. Rémülten néztem őket, mint a világ szétrohadását ábrázoló szoborcsoportot, s legalább 2000 csók cuppanását hallottam. 2000 bűnös csók Beáta tűzpiros szájacskájából. Az én életem most mállik szét, jöjj halál és ragadj el, gondoltam. Nem érdemlek én már semmit. Beáta nevében arra kértem az igazságos Istent, hogy ölje bele minél előbb a Dunába. Tudják, mit tettem ezzel a nővel 2 héttel korábban az ágyamban, a hifi tornyom lehelett finom fényében, amikor felém tolta a duzzadt, rústól maszatos ajkait? Behunytam a szemem, csücsöríteni kezdtem, és szerelemtől lángra gyúltam, megcsókoltam. Na mindegy, ez 1 hónapja történt. Azóta már valamennyire stabilizálódott az életem, leköt a munkám, amitől majd híres leszek, és ezzel Beáta előtt is bebizonyítom az életre valóságomat. Okkerbarna idomokat festek 1x1 méteres kartonokra, van, hogy napi 150-et is. Fél év alatt elkészítem a 25 000 festményt, aztán táviratozok néhány galériának, a Rekordok könyvének, talán az új hölgyfutár is kiad majd rólam egy külön számot. Beáta elterpeszkedett a piros fotelomban, és megnézett néhány száradó képet, amit nem vittem át a nappaliba. Nagy barna szemei úgy imbolyogtak a kartonokon, mint 2 rozsdás bója egy piszkos folyóban. Elmondtam neki, be fogok kerülni a Rekordok könyvébe, és lehozzák majd a fényképemet is. Nem kéne egész nap kolbászokat festened, makogta Beáta kiszáradt szájjal. Látszott rajta, hogy nincs magánál. Fél év olyan gyorsan elszalad, utána pedig rendezek egy hatalmas állófogadást, válaszoltam, de nagyon fájt, és idegesített is, hogy ennyire nem ért meg engem. A legjobban az bosszantott, hogy kisvártatva mentegetőzni kezdtem. Ezek nem kolbászok, síkidomok, de ha akarod, festhetek igazi kolbászokat, akár lókolbászt is, mondtam, és gyűlöltem magam.
Beállt a rám se hederített, felkelt a fotelból, és pipaszár lábain kibotorkált a vécére. Egy darabig még bosszankodtam, aztán kezembe vettem egy tiszta kartont, és bemártottam az ecsetet. Biztos mozdulatokkal felkentem egy okkerbarna lókolbászt, a végeit pedig megerősítettem egy kis szénnel. Visszatért a leány, és én minden ellenérzésemet elfojtva, mosolyogva mutattam neki a kiengesztelésére készített változatot. Végül is ő volt az első ember, akivel a buli fürdőszobájában kapott sok óta találkoztam. Beálta ilyetten áldogált a parkettám, és nem akart visszaülni a fotelbe. Rá se nézett a lókolbászra. Lakik itt rajtad kívül valaki? Kérdezte síri hangon. Egyedül vagyok, feleltem, és nem értettem, mi történhetett vele a vécében, hogy ennyire be van kattanva. Ez nem vicc, suttogta. Láttam ide bejönni egy férfit. Egy guztustalan féreg. Átlopakodott az előszobán, és bezárkózott abba a szobába. Átélte a félelmet, és kezével a nappali mögötti szobára mutatott. Egy undorító munkás vagy mi, tök büdös. Ülj már, lemondtam, de a hangom élettelenül kongott a fülemben. Rettegni kezdtem. Némán füleltünk. Az az undor töltött el, amit egyszer a hűtőszekrény leolvasztása után éreztem, amikor csak 3 nappal később tértem haza. Meleg nyári nap volt, a konyha bűzös lében úszott, és a nejlomba csomagolt gépsonka teljesen eltűnt. 30 deka lüktető, szürkés-fehér féreg volt a helyén. Pesgett a férgektől. Némelyikük olyan kövér volt, mint egy-egy szál multifilter. Rémülten figyeltem, de semmi zaj se szűrődött ki a szélső szobából. Beáta óvatosan visszaült a fotelbe. Hidd el, a másik szobában henyél egy munkás, próbálkozott megint. Hagyd már abba, kiáltottam rá, és megmutattam neki az újonnan elkészült képet. Mit szólnál, ha ilyen kolbász idomokkal folytatnám a sorozatot? Kérdeztem kedvességet erőltetve a hangomba. Beáta gúnyosan nézett rám. Mit akarsz te kifejezni? Mondd, mit akarsz te a kolbászaiddal, amikor mások éheznek, kiáltotta támadóan. A te rettentő sovány, halucinálós anyádat akarom kifejezni, sejlett fel bennem a válasz, de nem tettem szóvá. Tudtam, Beátával lehetetlen közös nevezőre jutni. Agykölcsön 4000-et, szólt szelíden. Nem adok, mondtam, és megint iszonyúan tetszett a Beáta. Szívesen lefeküdnék veled, szólalt meg mosolyogva. Menj el, hörögtem, és lesütöttem a szemem, mert éreztem, ahogy a vér betódul a hímtagomba. Felállt a fotelból, órocskája apró rángatásával jelezte, indulni készül. Arra gondoltam, nincs veszve semmi. 2 éven belül ő lesz a feleségem, és csinálunk egy rakás gyereket. Magamhoz vettem a kapukulcsot, és leereszkedtünk a liften. Megint erős vonzalmat éreztem, s igencsak ellágyultam, amikor a szemembe nézett a földszinten. Bocs, mondta. Ettől az egyetlen szótól minden megváltozott körülöttem. Abban a hitben voltam, nekem is kell mondanom valamit. Megjelent előttem a buli, a mocskos csempéjű fürdőszoba, hallottam az önkívületben fetrengő férfi és nő nyöszörgését, a csókok cuppanását, Beáta kuncogását, amint nagy stílűen megajándékozza őket az elélvezés gyönyörével. Átbattyogtunk az udvaron, beléptünk a kapuaj belső boltozatába, és fejemben már készen állt a kristálytiszta válasz. A kulcsot bedugtam az árba, kitártam a kaput, és megszólaltam. 2000 bűnös csókot, néha feloldoz egyetlen bocsánat. Éreztem, ettől magába tekint majd, esetleg a vállamra borul, és egy új korszak veszi kezdetét a kapcsolatunkban. Beáta megsimogatta a hajamat, és én megborzongtam az örömtől. Válaszul egy Pilinszky versbe kezdett. Végighallgattam a szavalatot a súlyos kapukulccsal a kezemben. Valami menekültről, vagy haláltáborról szólt a keserédes költemény, de nem is ez a lényeg, inkább csak azt akarom bizonygatni, mennyire félreért, mennyire semmibe vesz engem ez a Beáta.
Mindenható Isten, remélem te is olvasod ezeket a sorokat. Arra kérlek téged, öld bele a Beátát, ruhástul a Dunába. A szavalat után elbúcsúztunk, a lift repített, egyre csak repített felfelé, összeugrott a gyomrom, és minden sejtemmel megértettem, vége, örökre vége, én már sose fogok egy jót kommunikálni a Beátával ebben a dekadens magyar életben. Kellemetlenül fáradt voltam, meghatódott, és talán még éhes is, akár egy szülés után levő édesanya. Beléptem a lakásba, és megcsapott az idegen bűz. Emberszagot éreztem. Megdermedtem az előszobában, egészen biztosan tudtam, van itt még rajtam kívül valaki. Tömény feketesség és gondolat nélküliség áradt szét bennem, bordáim között egy rákos daganattal, egy perzselő góccal, a gusztustalan féreg testével. Elképzeltem ugyanis, hogy milyen lehet a saját lakásomnak lenni. Csorgott rólam az izzadság, órákig vizsgáltam az előszoba szőnyeget, addig guggoltam ott, amíg fel nem fedeztem az idegen férfi cipőtalpának nyomait. Aztán odalopakodtam a bezárt ajtajához, és bekandikáltam a kulcslyukon. Bent sötét volt, és romlott halszag áramlott ki a lyukon. Összepréselt a düh és a félelem. Nem rendelkeztem perdöntő bizonyítékkal, de tudtam, csendben szundít az ocsmány állat. Visszabaktattam a szobámba. Képtelen voltam ágyba bújni. Tollat ragadtam, és papírra vetettem a történteket. Meg kéne ölnöm a betolakodót, de még csak be sem merek nyitni a szobájába. Ez volt az utolsó mondat, amit leírtam, mert reggelre annyira kiborultam saját életem elemezgetésétől, hogy minden izgatottság és felelősségérzet nélkül elnyomott a savanykás álom. Késő este ébredtem. Visszatért józanságom azonnal megnyomorított. Mesztelenül ugrándoztam a lakásban, a bizonyos szobát kivéve, és mindenhol ellenőrzéseket tartottam. A kávéfőző feldöntve hevert az asztalon, és a vajamból is hiányzott egy észrevehető darabka. Ekkor már szétfeszített a gyűlölet. Kezembe kaptam a legnagyobb kést, átrontottam a fullasztó szobákon, és berúgtam az ajtaját. A kést a fejem fölé emeltem, és elvicsorítottam magam. A festék még pergett a falból, nyálam a parkettára csöppent, mereven álltam, lankadatlan figyelemmel feldolgozva az elém táruló látványt. Az ágyon piszkos lepedő tekeredett, gyűrődései, mint a havas Alpok hegygerincei, csúcsaikon itt-ott göndörfekete szőrszállal. Az ágy körül rengeteg szardiniás doboz szétdobálva, aljukban sárgás színű uszony és pikkely morzsalékok. Lassan a lábamba kúszott a vér, zsibbadni kezdett a nyakam. Kinyitottam az ablakot, hogy kitakarodjon a dögszag. 3 hete nem jártam ebben a szobában. Döntöttem. Nem adom fel a lakásomat. Most nem hunyászkodok meg. Késő este volt, tudtam, hamarosan megjön az illető. Vagy eliszkol örökre, vagy megmérkőzünk. Tüntetően az ágyába vetettem magam, jelezve, hogy az egész területemre fenntartom az igényemet. Fürgén elhelyezkedtem, mint patkány a szemétben, és lélegzett visszafojtva vártam. Hajnaltájt Beáta járt a fejemben. Mi van, ha ez az ő pasija, ha ő engedte be, amikor feljött, hogy ezzel is engem keserítsem? Délben frissen ébredtem. Örömtáncot jártam a bűzös lepedőn. Győztem. A féreg elkerülte a lakásomat. Visszafutottam ekkor az eredeti szobámba. Bár nem volt ott senki, mégis ugyanaz a dögszak csapott meg. A földön csontszára az okkerbarna idomok, amelyeket nem pakoltam el. Ocsmány módon pöndörödött a lepedőm. Egy kis foltban sárgás genyt és egy nagyobb bacska drappos árnyalatú húgyfoltot fedeztem fel. Az ágy mögött 2 üres szardiniás konzervet leltem, az olaj rácsorgott a vekkerórámra és a parkettára. Tehát az éjszaka leple alatt mégis bejutott a lakásba. Az erőm nem szivárgott el, nem habzott a szám, sőt, mi több. Oly sok év óta először megmagyarázhatatlanul boldog voltam,
és rögvest megpróbáltam egy kicsit összefogottabb lenni. Déli örömömet a délután folyamán bearanyozta a tetterő. Felsöpörtem az egész lakást, kitakarítottam a konyhát, lehúztam az ágyneműt, aztán kivittem a fürdőszobába és elégettem a kádban. 3 óra volt ekkor. 6-ig festek 100 idomot, dünnyögtem magamban, aztán lemegyek a patikába, összekotyvasztok egy vödör mérget és egy sörös üvegnyi dinamitot. Gépfegyvert is kellene szerezni, jutott az eszembe. Egy nejlonzacskóba gyűjtöttem a szardiniás dobozokat, és levittem a szeméttel együtt. Minden ablakot kitártam, hogy a friss levegő átjárja a lakást. Egész délután a férget láttam magam előtt. Összetapadt hajából csöpögött a méreg, fenekében ott lapult a dinamit, és én szégyenszemre arra kényszerítettem, hogy kapja be a gépfegyverem csövét. Épp a festéshez készülöttem már, amikor megakadt a szemem az egy pár lókolbászt ábrázoló festményemen. Gyűrötten hevert az éjjeli szekrényem alatt, és a karton közepébe egy szálkás betűkkel írott üzenet kérkedett. Ide figyelj, tulaj! Feldühített az a sok mocskos hazugság, amit összeírtál. Ha megint az én szobámban próbálsz aludni, akkor felmetszem a hasadat, és kiteszem a beledet a balkonra. Megköpködtem a levelet, és vékony csíkokra vágtam fel az egész kartont. Tudniillik, megetettem vele. Ha visszajöttem a patikából, és marad időm, akkor bekenem a székletemmel is. Na de most sietnem kell. Ennek a gusztustalan féregnek már csak kevés ideje van hátra.

a Gusztustalan féreg című novelláját Hazai Attila olvasta fel. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben szeptember 3-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Első közlés. Hazai Attila olvassa fel verseit.
1: Mi a fontos? Változó világban mozgunk, az idő múlik, tulajdonképpen írtó lassan, de mégiscsak múlik, így mi sem vagyunk igazából. Mint tudjuk, az ondó megtermékenyíti a petesejtet. Az általában vett élet szükségtelen, felesleges és értéktelen, mint a szemét. Ez a 6 milliárd ember, ez mind szemét, mindegy, hogy szaporodnak-e vagy elpusztulnak. Szembe jön valaki az utcán, egy szar is jöhetne szembe, akkor se történne semmi. A csótány, ha eltaposod, roppan egyet, és szinte azonnal megdöglik. Ez a hang is egy értelmetlen és lényegtelen dolog, egy tünet, melytől nyugodtan el lehet tekinteni. Az ember halála miért különbözne ettől? Az ember alapvetően egy állat, megdöglik és kész. 2 hónap alatt csontig zabálják a férgek. Ezért is fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymást, feladatunk az élet őrzése, védelme és fenntartása. Személy és szégyen. Finom mozdulatokkal ruhája szegélyét rojtozza egy olló segítségével. Apránként levetkőzi főpapos komorságát, és rendre megnevezhetetlen dolgokat döfköd magába. Néhány évvel később találkozik egy furmányos buzeránssal, ágyba bujik vele, és 2 férfi vitriolos megjegyzéseket fűz a történtekhez, nem ritkán éppen az ő rovására. A vágy, az általa keltett szorongás és ingerültség hajótörést szenved a férfi testben, a személy misztikus elragadtatás vagy kábítószer előidézte mámoros állapotba kerül. Aztán egyszer csak, bár az imént még a fejét dobálta és összeharapta az állkapcsát, anélkül, hogy a lába közé nézne, gyermeket szül szégyenében. Barna nő. A munkából hazajövet, vett egy szép fekete övet. Táskáját, kabátját felakasztotta az előszobában. Leült a dohányzó asztalhoz, végigolvasta az érdekesebb cikkeket, aztán szellőztetett és evett. Szőkenő. Hasa gömbölyű a fehér pulóverében, kis tányérok zörögnek nedves kezében. 15-öt rak egymásra, lábait nem látni a pulttól. Mögötte a hely kicsi, a falat lambéria fedi. Fekete nő. Fekete a szoknyája is, haja konyba tűzve. Reggel többnyire 7-kor ébred, elég kövér, nagyokat lépked. Most felvág egy műanyag zacskót, amiből a kávét kiszedi, aztán darálni kezdi.
0: Elhangzott első közlés. Hazai Attila olvasta fel verseit. Szerkesztő Turai Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A felvétel 1997-ben készült, és legutóbb 1997. augusztus 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Holdpont derűje. Váradi Szabolcs olvassa fel verseit.
2: Telefon. Hanyat feküdtél a sötétben, valahonnan a telefon szólt, átjutni a megszólításig, csak hát kinek a hangja is volt. Hanyat feküdtél a sötétben, és akkor, vagy már nem emlékszel, pedig neveden szólítottak, hanyat feküdtél, valahonnan, de nem ismerted meg a hangját, hanyat, de már csak félig ébren. Rádiózás lecsó szezonban. Akkor sokat hallgattunk rádiót, ha emlékszel, többnyire nálunk, és mindig ugyanazt a műsort, ugyanazon az adón, közben egyre kevésbé hittük, amit korábban sem, talán, ha láttunk halvány esélyt rá, a lányok vajas kenyeret kentek, a konyhában paprika, paradicsom volt bőven és olcsón, csak épp egy kicsit fonnyadtan már, főzhettünk volna lecsót, de túl sokan voltunk hozzá, gondol csak meg, több mint 20 abban a kis szobában. 4 soros. Üres jelen időben állok itt. Várakozom, de semmi se változik. Itt nem lesz eső, csak gyűlik a por. ha lesz vihar, máshol, valahol. Mégis miben? A bávaságban, butaságban, szikkadt agyú szenilitásban, a hihetetlen hülyeségben, abszolút agyér elmeszesedésben, talán még a marakodásban, az össze-vissza kapkodásban, a rendszertelen őrületben, a semmi sem lehetetlenben, vagy a semmi sem lehetőben, az általános temetőben, a jó, nyugalmas semmiben, miben is, hogy valamiben. Horác. Jó bizony, jó az, ha meleg szobád van, most, hogy az idő ilyen őszbe fordult, csak egy kattintás, s duruzsol vidáman a gázkonvektor. Holnap aztán majd, de ki nem szarik rá. Most a most van csak, az üveg kitart még, Isten éltessen, ez a vodka nem rossz, flakkusz öreg csont. Holdpont derűje. Csak fejben forognak a verssorok, elmúlik egy hang, félreáll az útból, de hol az út, és hol aki menne rajta? Hallgattuk a madarakat a kertben, és a szigeten, körülöttünk a tenger, de volt egy hang, a gazdáját ma se tudom. Miért ez köztünk? Hó, és újra hó, és ki tudja, mi van alatta, bezzeg, ha lucsokká romlik, majd, csak csinyán. Ma megint húz valami, merev vállal járkálok, el kell számolni ma holnap. Tevődik ez s az helyre-e, tönkre-e? De az idő kimetszett szívvel ujjong, vaksugárzásban a holdpont derűje áll, megáll, maradjunk ennyiben most. Villanella. A szélirány szerinted kedvező? A szélirány nem érdekes szerintem. Zsugorodik a zsugori idő. Úgy képzeled, van benned még erő? Legalábbis jó lenne benne hinnem. A szélirány szerintem kedvező. Ha majd idézik, tudják még, ez ő... Fordul olyan bizonytalanra minden, zsugorodik a zsugori idő. A húzattól szemet, hogy nedvező, ajtón, ablakon átfúj, zúgva kint benn a szél, irány szerinte kedvező. S ha nem lesz többé hosszú ó, meg ő, előbb-utóbb amúgy sem, még rövid sem, zsugorodik a zsugori idő. Kívül tágasabb, belül csak a bő. De merre mégis? Se gatyám, se ingem, a szélirány szerinted kedvező, zsugorodik a zsugori idő. Álom mértékkel. Míg a háttérben kutatásait folytatta két altárs, a kopott szalomban főnökük halkan velem üldögélt el, és eleinte azzal bajlódott, hogy a lelki élet finomabb húrián összehangolódjunk, majd az asztalnál, hogy azt mondja, játszunk karleszorítóst. Nagy melák ember, agyonütni nem csak az időt tudná, de nem és nem adta bele legfeljebb, de nem, én úgy éljek fél erejét se. Vissza kellett hát magamat, odáig ment el ez fogni, hogy az összekulcsolt két kar billegett ide-oda, mint egy tétova inga. Képződmények. Ablaktáblában túlnani háztetők derengnek rá az inneni könyvsorokra, kémény peremén Szent-Simon lebeg, Szofoklész a tető alatt, Spíró, az X-ek, mintha az ablakon szeretne bemászni a szemközti lakásba, holott bezárva. A szép háziasszony most nem öntözi a muskátlikat. Szerbantalt az erkérács szeliketté, szekerét átjárja a függöny. Félálom partja, első változat. Előhemzsegnek, felszakad a köd. Jó nekünk tudni, barátom, felőlük? Vagy eltüntetjük őket, tán lelőjük, hogy ne foghassunk velük törököt? El mindamellett magam terülök. Mettől meddig? Tétova temetőjük. Ha átláthatnám végük, el mitől üt? Minek? Úgyis hurokra kerülök. De hogy színt valljak, nem oda Buda? Párnát, puhát, nyújtóztató nyugalmat, hogy mertem ennyit is csak kész csoda, hogy ne aludna tovább, aki alhat. Így van ezzel bárki, én is, te nem? Jó is, lecsukódik már a szemem. Második változat. Kerítenek be, szakadt fel a köd, de hát sejtettem, tudtam én felőlük, és most, öreg, mindegyiket lelőjük, vagy osonunk a kelepcék között? Amit felköthetsz, jó, ha felkötöd. Egy rossz lépés lépen ragaszt. A tőrük esel bele, nem finnyás amatőrök. Hát én egy vérdíjas, egy körözött? Talán beáshatnók magunkat itt. Az idő akárkinek dolgozik, és minden jó, hogyha a vége jó. A jobbik győz, a rosszabbik kidől. Kurázsi, élelem, muníció. Elegem, az van. Kérdés, hogy miből? A robbanás előtt. Gyötrő évszak, nem bontakozik belőle valami élhető, élvezhető, csupa nyálka, ónos eső, megcsökött rigolyás, rossz kedv. Kétszer is meggondolod, kimozdulj-e, vagy egy szót, hogy kiejtse, akár egyet. Pedig, mi ez? Nem hallod? Kerülgetjük csak egymást, méregetjük, az óra tátog, felforra tejavíz, valahol makacsul nem halljuk, makacsul ketyeg. Egy közös dal emléke. Avar, kápolna, dombtető, széljárt a melankólia, hogy múlt legyen a múlt idő, először el kell múlnia, hogy rátaláljon ez vagy az, kivárni, mint a múmia, még 4-5 hónap és tavasz, 4-5 ha év is, az se sok, de nem vagy ott, de nem vagyok, mi ketten csak ma és csak itt, ez a nagy fény még megvakít, szerencse, hogy a nap lemegy, a vízen ott sötétlik egy, már nem, sehol se, már soha, széljárt a melankólia. Felhők. Vatta tömkeleg, ezüst bánya, a felhők, oda néz. Jó, jó, azt mondja, de micsoda kosz mindenütt, undorító. Az üveges verandán valaki ült, látogatók ténferegtek a naproncsai közt. Vendég voltam-e itt, vagy házigazda? Minden pereg szét, de a fákon odafagyott hókristály tömbök, és a felhők a háttérben, ahogy... Régi holmi. A régi holmim ott maradt a házban. De megvan-e még az az emelet? Hogy én ott mennyit óvtam és vigyáztam, ami maradt a legszebb telemet, ami maradt belőled, mi belőlünk, se közelebb hozzánk, messzebb se tőlünk. A régi holmi ott maradt a házban, ezt álmodom, és el is indulok. Helyén talán csak holt sütötte váz van, éjfélt mutatnak épp a mutatók. Az emelet megvan, de nincs bejárat. Olyan halotti, lakják ezt a házat. A régi holmi, csak egy macska járott. Az erkély felől van a bemenet, a múlt a mostra mélán visszakárog, az asztalon egy jékeli kötet, a hó csikorgott és a buszra várva, szívünket lestük, támadt benne lárma, legszebtelem, két markod összetetted, hullana bár ekkora hópehely. De hát én holmi fenkölt képzeteknek a rabja voltam, nincs számomra hely, téged szeret a legjobbik barátom. Az ajtóit be van falazva, látom. Becsület forgott fenn. Hazudni, csalni, de elfogynak a kijátszott aduk. Sicmacska ott az erkély. Elinal, né, itt van megint. Küszöb alatt a lyuk. Persze, hogy aztán ráfanyalodunk csak, s már úgy vagyunk, mint törzs helyén a kuncsaft. De hűlt hamut mi haszna felkotorni? Talán parázslik benne még titok? Mi szél hozott ide, és hogy jutok ki? A macska módján sajnos nem tudok. Az éjszaka előbb-utóbb elolvad, majd jönnek értem, és ki jön? Te hol vagy? A régi holmim itt maradt a házban. Olyan egyszerű, minden a helyén. Talán csak a tükör miatt csináltam. Ki is vagyok? Egy biztos, itt ez én. S neked nem kell se jönnöd már, se menned, amíg az éj tömbjei töredeznek. Koncert után. Hangok kizengve, a taps elült, most hát mehetnénk bárhova együtt is. Te elszaladtál, a kedv kiszárad, milyen bolondság ez az este, lyuk, s cérna bevarni, hol? És mi is ez? Nevetség, mutatkozik igemód, cérna, ha tudna, hát ne vessünk, vessünk, ne? Ki mint úgy arat, vagy ha ágyát, álmát alussza úgy. A szó bukdácsol itt, szó ami szó, a rossz mögött holott lapul a jó.
0: Elhangzott Holt ponderője. Váradi Szabolcs olvasta fel verseit, szerkesztő Varga Lajos Márton. A felvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2008. július 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.
3: Halász Péter emlékének.
4: Sut Rádió Budapest. Pontos időjelzést adunk. 20 óra következik. Keresők, avagy a lány neve. Molnár Péter novelláját rádióra alkalmazta Molnár Péter, Per Krisztián és Vajdai Vilmos. A szereposztás a következő. Halász Péter, Diósi Gábor, Mészáros Béla, Brillusz Dorka, Partinóra, Túróci Szabolcs, Lordi András, Ónódi Eszter, Keszég László, Marozsán Erika, Bodó Viktor, Szantner Anna, Vinnai András, Takácsi Péter, Vécsi Tibor, Keresztes Tamás, Jolistovszki Sosa, Per Krisztián, Csányi Sándor, Szabó Győző, a Lauder Javne iskola gesztenye osztálya, a rendező munkatársa Kálmán János és Karádi Róbert, Kulcsár Péter és Táncos Tamás, Sosa, dramaturg Turai Tamás. Zenéjét összeállította és rendezte
5: Vajdai Vilmos.
3: Úgy látszik, a kezdéséig maradt még egy kis időnk. Elmondanám addig az egyik legszebb magyar verset. Harca nagyúrral. Megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült, az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én simogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok! Súgtam neki. S meglékeltem a fejemet, agyamba nézett, és nevetett. Add az aranyod!
6: Ez a dolog, én dobban, én dobban,

0: A Duna elöntötte a rakpartokat. Még augusztus első fele sem telt el, de már hűvös szél fújta a szemetelő esőt a járókelők ernyője alá. 2002-t írtak, szerda délelőtt volt. András nem bánta az arcára hulló vízcseppeket. Az Eckermann kávézóból tart.
1: Elöntötte a rakpartokat. Még augusztus első fele sem telt el, de már hűvös szél fújta a szemetelő esőt a járókelő gernyője alá. 2002-t írtak. Szerda délelőtt volt. András nem bánta az arcára hulló vízcseppeket. Az Eckermann kávézóba tartott. Nem bántam az arcomba verődő vízcseppeket. Ha ernyőt hozok magammal, folyamatosan azon aggódhatnék, hogy valami ott felejtem. És minél jobban aggódom, annál biztosabb, hogy valóban ott is felejtem valamit. Inkább megpróbáltam valahogy jó ritmusban. Nos, megpróbáltam a lehulló cseppek közé lépni. András az Eckermannba igyekezett. Odaérve szokása szerint körülnézett. Nem mintha rögtön ismerőst keresett volna tekintetével, inkább mint aki hazaérve elégedetten nyugtázza, hogy minden a helyén, nem maradt le semmiről, ami oda volt.
2: Ha már itt van, átfutja az e-mailjét, gondolta.
1: Korán volt még. Nem mondottam semmit. Egyszerűen csak körülnéztem, és leültem az éppen szabad billentyűk elé. Freemail. Na. Álljon már fel. Mi lesz már? Végre. Password. Patyomkin. Ja, nem ez az. Nobody. Jól van. Nímeg. Greetings, my pictures, Viagra. Na, Dávid, Ceu, Mike.
3: Szia, a szokásosat?
1: Egy pillanat már is. Send and receive. Szokásosat. Hát, nem tudom. Egy teát kérek. Ott leszek majd az ablak mellett.
3: Igen, erre gondoltam.
1: Ja, megjegyezted? Jaj, nagyon kedves vagy.
3: Oké, akkor majd ott lesz. Megkérdezem előtte a Dorkát, hogy mit kér, vagy ne?
4: Nem kell megkérdezni.
3: Szia, neked mit hozhatok?
5: Szia, mindjárt mondom. Hello? Igen. Nem, mindjárt. Tudod, egy kicsit, egy kakaót kérek.
3: Mekkorát?
5: Legnagyobbat, tejszínhabbal. Legnagyobbat.
3: Már is hozom.
5: Tejszínhabbal. Legnagyobbat. Köszi. Na, itt vagyok.
1: Jó idejes lány. Jó idejes lány. Jó idejes lány. Ki lehet ez? Annyira ismerős.
5: Ja, Ecker van.
1: Talán a ráckertből.
5: Na, ide jössz.
1: Mintha már bemutatkoztunk volna.
5: Jó van.
1: Legalább arra emlékeznék, hogy kimutatott be. Na mindegy. Most kéne megszólítani. Alkalom, csíp nyakon. Most vagy soha, te ostoba. Ne tervezd meg, csak lépj oda. Alkalom, csíp nyakon. Most vagy soha, te ostoba. Ne tervezd meg, csak lépj oda.
6: Várjatok egy pillanat. Incsettek.
7: Ti magad vagy Namda?
1: Igen.
7: A rájkhasztotú fnecsi közöttél, mert mara nem létező Isten futó szavagjára. Hadd mondjak valamit.
1: Ismerjük egymást?
7: Azt mondtam az előbb. Nem akarok felkerülni a nem létező Isten futó szavagjára.
1: Pillanat, valahol van valami apró.
7: Félreért. Ha megengedi, leülök.
1: Azt látom.
7: Azt mondtam az előbb.
1: Hogy nem akar felkerülni valamilyen futószalagra. Amennyiben a szabad akarat és az egyéniség hiányára gondol, mélységesen egyetértek. Viszlát.
7: A Duna elöntötte a rakpartokat. 2002-t írtunk. Szerda délelőtt volt. András nem állta az arcára hulló vízcseppeket. Az Eckermannba tartott. Odaérve a számítógéphez ment, hogy megnézze az interneten kapott leveleit. Egy New Yorki barátja kérdezte tőle e-mailben, hogy az ő családjából nem szerveztek-e be valakit a diktatúra idején a titkos szolgálatba. Gyorsan megválaszolt hozzá fűzve, hogy azért nem árt óvatosan nyitni a szekrényeket, hát a téglacsontvál zuhon ki belőlük.
1: Ki maga? Mit akart tőle?
7: Mondtam már, nem akarok felkerülni a nem létező Isten
1: futószalagjára. Igen, ezt tényleg mondta.
7: Bár az én munkámnál néha még a futószalagon is jobb lenne. Hagyjuk, új ügynök, új ügyfelek beszervezésére szakosodtam. De magához nem mint ügyfélhez jöttem. A segítségére van szükségem.
1: Azt hiszem, valamit nagyon nem értek.
7: A zöldfoki szigeteken bejegyzett szorongás és társa részvénytársaság alkalmazottja vagyok. Csak azt ne kérdezze, ki a társa. Ez az, amit senki se tud. Az alkalmazottak főleg nem.
1: Mindig ilyen rajtaütésszerűen érkezik?
7: Rendszerint. Így is épp pedig nehéz dolgom van. Sokszor kellemes otthonokba hangulatos téli estéken kell befészkelnem cégem termékét vevőink lelkébe. Ha nem sikerül oda a bevétel, mármint a szorongás erősítésében érdekelt társaságoktól származó bevétel.
1: Hogyhogy? Cégek érdekeltek a szorongás terjedésében?
7: Nem is gondolnám ilyen sokat. A bevásárló központok, fitness centerek, gyógyszergyártók, televíziók, rádió, matáv, főtáv, és még hosszan sorolhatnám.
1: És a nem létező Isten futószalagja, ez is azzal a céllal működik, hogy növelje a szorongást.
7: Ahogy mondom, a nem létező Isten által mozgatott képzeletbeli futószalagon nagy adag boldogtalanság szérumot juttatunk ügyfeleinkbe.
1: Boldogság elleni szérumot?
7: Mondom, hogy magához nem mint ügyfélhez jöttem.
1: Roppant kedves.
7: Amikor beléptem ide, hogy egy kicsit kifújjam magam, rögtön észrevettem azt a kávé barna hajú lányt, és azt, hogy maga is figyeli. A neve. Sajnos nem árulhatom el. Cégem akcióterve szerint egy hét múlva fogjuk felkeresni. Maga most már tudja, hogy ez mivel jár. Talán meg tudja védeni őt tőlünk.
1: Miért akarja megmenteni ezt a lányt? És miért engem szemelt ki ez a feladatra?
7: A következő héten sötétben kell járnia. Annyit mondhatok, hogy gondoljon Héraklejtos szavaira. A természet rejtekezni szeret.
1: Miért akarja...
7: Egyetlen egyszer SMS-sel kérdezett tőlem. Tessék a névkártyám.
1: Köszönöm. Se név, se cím, csak egy mobilszám.
7: Maga rokonszemes fiatalembernek látszik. Én is ilyen voltam, mielőtt beszerveztek. Vigyázzon ez.
1: Magát hogyan szervezték be?
7: Aki a szorongás RT ügynökétől bizonyosságot szerez a futószalag működéséről, az maga is a gépezet szolgájává, azaz ügynökévé válik.
1: Ezek szerint ez lehet velem is.
7: Nem feltétlenül. Ha megtalálja és meg tudja védeni tőlünk a lányt, azaz rácáfol működésünkre, akkor nem feltétlenül.
1: Szóval van esélyem?
7: Nem túl sok. Nem túl sok. De most mennem kell. Én is túl soká időztem. Engem is figyelnek.
1: Várjon, hadd kérdezzek még valamit. Ha megmentem a lányt, az azt jelenti, hogy...
7: Tudtam, hogy ezt meg fogja kérdezni. De ki beszél itt szexről? De ki beszél itt szerelemről? Csak igyekezik megtalálni. Az se lesz könnyű.
1: Nem arról a lányról beszélünk, aki ott ül.
7: Dehogy nem, arról a lányról. Mindjárt kap egy hívást, és úgy elrohan, hogy még fizetni is elfelejt. Viszontlátásra.
1: Viszlát. Elnézést, ne haragudj.
5: Ismerjük egymást?
1: Azt hiszem, találkoztunk már valahol. Hú, ez rossz duma. Pedig tényleg, azt hiszem.
5: De te is ismerős vagy nekem.
1: Komolyan?
5: Ne haragudj.
1: Várj, ne vedd föl.
5: Tessék?
1: Jaj, bocs. Bedfalu. Becsökve nyugodtam.
5: Na, szia! Mi újság?
8: Micsoda? De miért nem mondtad?
9: András! Nem. Szia, András! Téged is látni?
1: Igen, úgy ugyan? Tűnik. Igen, szia!
9: Mi van veled?
5: Jó.
1: Ugyanaz, semmi különös. Veled?
9: Mit mondjak? Semmi. Van két gyerekem, a kisebbik most megy majd óviba, az anyuktól elváltam egy éve, de azért jóban vagyunk, csak kicsit elúsztam anyagilag. Ott hagytam nekik a házat, felső szint még késse volt, úgy áll azóta is, de nem adja el, mert akkor felezni kéne. Mindegy, nem akarok rosszat mondani róla.
5: Olyan megvan, oké. Sziasztok, ne haragudj, majd
9: más. Aztán csináltam mindent, a vendéglátózástól kezdve 3 hónapig matrica ellenőr voltam az M7-ese. Nem olyan rossz meló, az csak kicsit unalmas, érted?
1: Légy szíves, fizetek. Elengednéd a kezem?
3: Egy pillanat.
9: De most, apám, megtaláltam a tuti üzletet. Figyelj, meg tudsz hívni egy sörre? Nincs még 4 óra? Szóval, nyergek. Kimész Erdélybe, veszel nyerget, meg ostort lejét, érted? Aztán Németországban eladott 20-szoros áron, csak persze ehhez is kéne valami induló pénz. Én meg amilyen hülye vagyok, mesélem boldog-boldogtalan. Bocs, nem rád értettem. Én meg mesélem minden parasztnak. Bocs, nem rád értettem.
1: De a paraszt is durva egy kicsit.
9: Nem. Mesélem minden tuskónak. Bocs, nem rád értettem. Én meg amilyen hülye vagyok, én meg... Elmondom mindenféle herének. Bocs, tényleg nem rád gondoltam.
3: Azért a lányét is fizeted, aki itt ült?
1: Ja, persze, mondtam, hogy nem fog fizetni. Elengednéd a kezem?
9: Ja, persze, bocs. De remélem nem akarsz elrohanni, amikor még el se kezdtem. Te kérdezted, hogy mi van velem?
1: Nem, illetve igen. De visszajövök. Itt leszel még? Kösz, nem kérek vissza. Nem látom sehol. Talán föld alattival ment.

0: És merre mennek? Mekkora hülye vagyok? A direkt megmondták, hogy el fog rohanni, meg hallgatom ezt a barnot, mint egy birka. Még nem is voltunk soha jóban. Legalább a nevét megkérdeztem volna.
1: András lélekszakadva rohant az opera előtti megállóhoz. Mire leért a lépcsőn, a föld alatt éppen kihúzott az állomásról. Miközben kétségbe esetten lihegve utána bámult, eszébe jutott a barátja, mint mindig ezen az állomáson, aki évekkel ezelőtt itt ugrott az érkező szerelvény elé. Micsoda lúzerség, kis föld alatti aláugrani. András utána napokig járt ki az állomásra, hogy ezredszer is végig gondolja, volt-e valami jel, amit észre kellett volna vennie. A szorongás erté villant hirtelen az eszébe, nem ad jelet és nem hagy nyomot. Vagy mégis?
0: Nem ad jelet és nem hagy nyomot. Vagy mégis? Szomorúan visszaballagott a kávézóba. Az asztalon, amelynél nemrég a lány ült, még ott hevert a könyv, amit olvasott. András még órákig ült az Eckermannban, hát ha az ismeretlen kávébarna hajú lány visszajön a könyvért. Érezte, hogy ez most komoly. Tudta, hogy csak az válhat a félelem futószalag szolgájává, aki közvetlenül a szorongás elvétőzte ezt tudomást róla.
1: Mégiscsak másnap szánta rá magát, hogy jó barátjához, Dávidhoz forduljon. 6 napja maradt.
2: Így jó, most ha olvasom, így értékelhető? Köszönöm.
0: Ennyit megtehetek, hogy ezt arrébb viszem, csak előrébb? Egy jó nekem.
2: Igen. Holnap hívlak. Szia. Nem, most itt van András. Semmi. Hello, see you later, alligator. Bocs.
0: Semmi. Valami jó hír?
2: A legrosszabbra kell felkészülni mindig. Jó hír? Már régen nincsenek jó hírek.
0: Na, látom, ma kicsit jobb kedved van. Figyelj, van egy kis... hogy mondjam? Problémám. Meg kell találnom egy
3: Meg kell találnom egy lányt.
0: Képzeld, ülök az Eckermannba, nézek egy tök helyes csajt, amikor az olyan hozzám egy ilyen. Meg kell találnom egy lányt. Képzeld, ahogy a titkó mondta. Mire én meg nem tudtam utána menni, mert jött ez a barom a nyergével.
2: Ez félelmetes. Crazy!

0: Legalábbis akkor azt hittem, hogy látom. Eddig talán csak...
1: Mi van?
0: Érdekel? Különös történet.
1: Nem. Illetve, de persze, persze.
0: Manhattanben történt, a 96. utcai metróállomáson, ahol a C és a B metró is jár. Siettem, hogy időben odaérjek a Lower East Side-ra. De közben egy gyönyörű, fekete lányt láttam meg. Az alakja egyszerre volt gömbölyű, hosszú és karcsú. Követtem. Megállt az egyik hatüléses, támlátlan fapad előtt, és két kékre mázolt oszlop között abba az irányba nézett, amerről a vonatnak kellett jönnie. Leültem a padra, és csak néztem. A C metró futott belőbb. Elhatároztam, hogy mindenképp abba a kocsiba szállok, amelyikbe ő. Már az előtte kinyíló ajtó felé léptem, amikor Tétován megszólított.
2: Is it the C?
3: Yes.
2: Is it the Rockefeller Center?
3: No, the B.
4: Angolul tanuló kedves hallgatóink tájékoztatásául közöljük a jelenet hiteles magyar fordítását.
5: Ez a C?
6: Igen.
5: Ez megy a Rockefeller Centerhez?
6: Nem, a B.
0: És beszálltam. A lány, mintha kicsit mosolygott volna, aztán becsukódott köztünk az ajtó. És a tekintetünk már nem találkozott. Ha időben észbe kapok, és én is megvárom a B-t, ami nekem ugyanúgy jó lett volna, akkor talán szóba elegyedünk. Ha nem ismerős New Yorkban, útba igazíthattam volna. Hagyjuk! Térjük inkább vissza a te ügyedre.
1: Csütörtök este van, és még semmivel sem lettem okosabb. Pedig meg kell találnom azt a lányt. És nem csak azért, mert gyönyörű. Én se értem ezt pontosan. Nem tudom, hogy hova vezet, de most már benne vagyok. És csak azt tudom, hogy ha nem sikerül megtalálnom, az engem is egy életre szorongóvá tehet. Hát most tészta hidegbeteg vagyok. Megyek is vissza az Ekermanba, talán megint eljön.
6: Várjál, előbb nézzük meg a híreket a tévében. Talán kapunk valamilyen útmutatást.
1: Érdekes gondolat.
6: Miért? A hírekben mostanában sokszor szerepelnek ügynökök. Hát, ha tiéd csak valami össznépi becsapás.
1: Az lehet, de olyan híre hiába várunk, amiből kiderül, hogy miért kavarodott el a lány, amikor a beszélgetésünket megszakítva felhívták.
0: Talán az apja volt. Kislányom, nem akarom, hogy a sajtóból tudd meg. Én is ügynök voltam.
1: Te is?
0: Én?
1: Igen.
0: Nem.
1: Szerintem csak a pasia hívhatta valami barátságtalan szöveggel.
0: Miből gondolod, hogy van pasia? Miért ne lehetne egyedülálló?
7: Vagy leszbikus?
1: Persze, tudom. Épp ezért inkább visszamegyek a kávéházba. Kösz a segítséget, szia!
0: Ahogy gondolod, szia!
8: Ja, ennek a mai Bartók Béla úti tüntetésnek.
9: Azt szeretnénk elérni, hogy köztulajdon hűtlen kezelése miatt induljon büntető eljárás azok ellen, akik az út felújítása ügyén elrendelték a járdának a szegélyező fák kivágását. A büntető törvénykönyvben külön tényállásnak kellene tiltani a fák kivágását magas büntetési tételekkel.
8: Látnak esélyt arra, hogy az egyesületük elérje a célját?
9: A fák kivágása bűncselekmény. Addig tüntetünk, amíg ezt el nem tudjuk fogadtatni. Amikor tegnap délelőtt telefonon riasztottak, hogy hatalmas öreg fákat akarnak kivágni a Bartók Béla úton, azonnal elkezdtük szervezni a mai
1: tüntetést.
9: Nem csak a levegő tisztaságáról van szó, hanem a fák szépségéről és bölcsességéről.
1: Ez hihetetlen.
8: Köszönöm szépen. Kedves nézőink!
1: Ezt nem hiszem el.
8: A fákról egyébként eszembe jut egy gyönyörű vers. Nem a Bartók Béla úti, hanem az Üllői úti fákról. Engedjék meg, hogy ezt megusszam most önökkel.
1: Ez nem hiszem el. Ez.
8: Az ég legyen ti véletek, Üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergetek. Ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát. Ti voltatok az ifjúság, Üllői úti fák. Másoknak is nyíljatok, Üllői úti fák. Szívják az édes...
1: Ez hihetetlen.
6: András, figyelj! Most beszélt egy lány az egyik híradóban. Jogász lehet, mert jogi szakkifejezéseket is használt. A Bartók Béla úti fák kivágása ellen tüntetett. Valamelyik környezetvédő egyesület tagja. Azt mondta, hogy amikor tegnap délelőtt felhívták a fák miatt,

0: Azonnal nekilátta kamai tüntetés megszervezésének.
1: Kiírták a nevét?
0: Ki?
1: És?
2: Sajnos nem láttam.
0: Nem láttad? Hogy nem láttad? Nem láttál a szemettől?
2: De igen, vagyis nem. Illetve az ő szemétől nem láttam. Mármint a nevét. Vakító lett a képernyő, amikor beszélt. Mintha a napban néztem volna. Lehet, hogy más bolygóról való.
1: Én se tudtam megszólalni, amikor a szemébe néztem. A haja milyen színű volt?
0: Barna. Barna. Barna. De kávé barna.
3: Az én tévém ilyen finom árnyalatok megkülönböztetésére nem alkalmas. Kicsit sokat jársz kávéházakba.
1: Meg kell tudnom a nevét. De most már legalább el tudok indulni valamilyen nyomom. Szuper! Kész nyomozó vagy.
0: Kész nyomozó vagy.
2: Azért ne túlozzunk.
3: Figyelj, te ismered azt a verset, hogy az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Vagy így?
0: Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos virágos fergeteg, az ezer fehér virág.
1: Szia, majd hívlak.
4: Szia, András.
1: Szia, Hanna. Leülsz?
4: Köszönöm, igen. A barátom úgy is késik. Mindig késik. Mm.
1: Azért jól megvagytok?
4: Ja. Mm. Időnként. Néha kezd elegem lenni.
1: Hogy?
4: Nem elég. Odaadó.
1: Odaadó. Hm. Milyen hülye szó. De kifejező. A második ólévő kezettől eltekintő teljesen szimmetrikus.
4: Ja, jó szó. Igen. Jól lehet jellemezni vele egy kapcsolatot. Odaadó, vagy nem adó oda.
1: Tudtad, hogy éveken át szerelmes voltam beléd?
4: Kedves, hogy így utólag bevallod. Jaj, csak nem kezdünk el itt szerelemre filozofálni.
5: Jó szó.
4: Arcú. Leslie. Nem megyek. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Én is. Szia.
4: Szia.
0: Igen, értem, de az interjúalany lakáscíme és telefonszáma személyes adat, amit csak az ő beleegyezésével adhatnék meg.
1: Igazán rokonszenves, hogy komolyan veszi az adatvédelmet, de én Szabó Ági barátja vagyok, és csak elhagytam a mobilom.
0: Ezt bárki mondhatja. Épp ő mesélte, hogy tegnap éjjel is elképesztő stílusban zaklatta valaki telefonon az interjú után.
1: Az egy barom. De én is a fákért. De nekem a fák a példaképeim.
0: Láttam a műsort a tévében? Hogy tetszett a vers?
1: Sajnos nem én láttam.
0: Akkor esetleg elmondhatom. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák.
1: Baromira érdekel, de sajnos nagyon sietek, és nagyon kell a telefonszám.
0: Abban sajnos nem segíthetek. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra.

0: Telefonkönyv. 64. Nem is olyan sok.
1: Tessék, ki az?
0: Jó reggelt kívánok! Szabó Ágit keresem.
1: Ki az?
0: Szabó Ágit keresem.
1: Ne szórakozzál, mert Zsolt itt föl lesz hívva, az biztos.
0: Szabó Ágival szeretnék beszélni.
2: Napot kívánok! Már 2 órája, 17:30 ment el.
0: Szia! Az Ági otthon van?
3: Sándor vagyok.
0: Tiszteletem.
3: Jó munkásember.
0: Szabó Ágival szeretnék beszélni.
3: A nővérje velem veszik ki az oxigént, a vízből. Egyébként nem tudom.
1: Igen, tessék.
0: Jó napot kívánok, Szabó Ágnest kérem.
1: Ki ez a hülye, hogy ilyenkor csönget?
4: Jó eset kívánok, hogy ment tudok önnek segíteni.
0: Szabó Ágnét keresem.
4: Ezen kívül szeretnék mást elmondani.
0: Az Ági otthon van.
4: Jó, tudok még segíteni önnek valamiben.
0: Igen, Szabó Ágival szeretnék beszélni.
4: Viszont hallásra.
5: Is that the taxi company?
0: Szia!
5: I'm telling you, this is Shaggy. I need the car, cause I've got to go on a journey.
0: Lakik ott nálatok Szabó Ági?
5: And I need a taxi from here to take me on my journey. Can you take me on my journey today?
0: Az Ági otthon van.
5: Well, I'm going to the Hoover bag shop in Panath. I'm going to the football with my Uncle Phil. Stockport's relay to Norient Mill.
6: Hello?
0: Kezi csókolom.
6: Na mi az? Ki az?
0: Az Ági. Még nem jött meg.
6: Ki az, aki erre ilyen ilyen?
0: Hello. Az Ági.
6: Ki a geci vagy?
7: Karcsi vagyok és Judit. Mi 34 éves házaspár vagyunk és Budapesten élünk. Mi Mulett házaspár vagyunk, feleségem is Mulett, 80 kiló, alacsony, nagyon nagy mellekkel rendelkezik, 140-es bőségű melle van, enyhén gusztusosan borotvált puncia, nagy asszonyosan nagy feneke, és nagyon szeretné azt, hogy több...
1: Ki az?
0: Jó estét kívánok!
1: Ki az?
0: Megint én vagyok.
1: Hogy a rosszabb álljon beléd.
0: Áginak szeretnék üzenetet hagyni.
1: Megyek be a izébe, és megváltoztatom a izét. Az biztos, a rohadás öljön meg, hogy a rosszabb álljon beléd, hogy az állna beléd a rosszabb. Az biztos.
0: Szia.
8: Hello.
0: Lakik ott nálatok Szabó Ági.
8: Ez a dal finoman indul ám a végén, úgy ordítok majd, mint sósavba mártott és jól megkínzott, drágár siket fahajd. De most még nem csapok.
0: Bocsánat, téves. Jó napot kívánok. Szabó Ágnest kérem.
9: Figyelj, most már tényleg, hogy békén az Ágit vagy Szétit.
0: Nem, azt hiszem félre értem.
9: Te értesz félre, pazd meg.
0: Én csak érdeklődni szeretnék.
9: Akkor dumálj majd, ha akkor átszalsz, mint én.
0: Jó, értem, viszont hallásra.
10: Jó, ez így. Vagy jó, csinálj meg komolyan is.
11: Az áradó Duna egyre magasabb volt. A sziget szélét fehér homokzsákokkal kezdték körberakni.
0: András szomorúan nézte a kisebb-nagyobb faágokat sodró áramló vizet.
11: Megadta magát a véletlen hatalmának. Este megint az Eckermannba ment. Esett az eső, mindenki a belső helyiségekben időzött. Felfedezett egy ismerős lányt, aki riporterként dolgozott valamelyik bulvárlapnál.
0: András leült az asztaltársasághoz, de csak félig meddig követte a beszélgetést.
11: Inkább a vendégeket és a bejárati ajtót figyelte.
12: Nincs mit tenni, ez a szabály, ha nem vagy rámerős,
13: nem
12: hoppon
13: marad. Szóval ez
12: mi a hígy van? Ha nem tör erőt, eltapsolj. A vasik is azt szeretnék, ha mit él a
13: dörő. Lényeg, nyomulj ki, különbe lenyomulj.
12: Nincs mit tenni, ez a hígy van, ha nem tör erőt,
13: eltapsolj.
12: A vasik is azt szeretnék, ha nő él a dörő.
13: Lényeg, nyomulj ki, különbe lenyomulj.
12: Nincs mit tenni, ez a szabály, nem rámerős, ha nem tör erőt, eltapsolj. A vasik is szeretnék, hogy él a
13: dörő.
12: Nincs tenni, ez a
13: hígy.
11: András a hallottaktól kicsit szédülten támolygott ki az utcára. Az eső
0: már elállt.
11: Már elállt. Elővette mobiltelefonját és a titokzatos idegen névjegyét, és kissé távolabb sírált a
0: Kisé távolabb sétált a bejárattól,
11: hogy ne zavarják, amíg megírja az SMS-t.
0: Bejárattól, hogy ne zavarják, amíg megírja az SMS-t. Uram, adjon tanácsot. Inkább nem megy, ne sohess, ne reinduljak. Hogy védjen meg? Kösz. Oké, küldés címe. Picsába.
11: András ujjai közül kicsúszott a névkártya, de mielőtt földet ért volna, felkapta az újra felsűvítő szél. András megpróbálta követni a papírszelet röptét, a fák lombjáról azonban valóságos zápor permetezett az arcába. Egy pillanatra be kellett csuknia a szemét. Utána már hiába pillantott körül, a névjegyet sehol sem látta. Megette egy fa.
0: Visszaindult a kávéházba. Az ajtón a nyitvatartási idő kiírása mellett téglalap alakú papírtak.
11: Hirtelen nyugalom költözött belé. Óvatosan levette az átnedvesedett névkártyát az üveglapról, és az ing zsebébe csúsztatta. Úgy látszik, még nincs itt az idő. Úgy látszik, még nincs itt az idő.
14: Most telefonálás lesz, nem?
0: Igen. Szia, Hanna.
14: Szia, András. De jó, hogy hívtál. Na, mi a helyzet?
0: Segítesz megfejteni egy rejtét?
14: Rejtét? Milyen rejtét? Szerinted pont én tudok benne segíteni?
0: Talán te másképp látod a dolgokat. Női szemmel. A te okos barna szemeiddel. Találkozunk?
14: Oké. A barátom most úgyis elutazott a mamájához a hétvégére. Oké.
11: Másnap délelőtt a felszabtére...
0: Bocsánat,
11: a Ferenciek terén találkoztak. A Ferenciek temploma előtt a Néreidák kutya körül éppen gyűlésztek a galambok. Legalább 100-an lehettek.
0: András sokat szóra is elolvasta a feliratot
11: a szobor talapzatán.
0: Úr Ferencé, vagy ki a túrói?
11: Jó régi alkotás. Úr Ferencé, vagy ki a túrói 1835-ből.
0: Sokáig szótlanul nézték egymást a mányokiúti kislakás egyetlen szobájában.
11: Először csak a kanapén csókolóztak egymást a zuhanva, aztán kikötöttek az ágyban.
0: András odaadó volt.
11: Nem úgy, mint a távol lévő barát Leslie.
0: Ilyen hülye néven már Leslie.
11: Ilyen hülye néven, hogy Leslie.

0: Meddig? Nem úgy értem, hogy... De ne legyen a végén, ez most ilyen... Most nem azért mondom, de hogy ne menjek el például, ugye? Tehát ilyen ne legyen.
1: De, itt van.
0: Boszorkányság, szélálmosság. Azt sem tudom, hogy valójában mitől kell megóvnom azt a lányt. A nem létező Isten futószalagján belé fecskendezett szérumtól. Micsoda képtelenség. De mégis mióta találkoztam vele, valahogy nem is tudom pontosan, de szorongok. Szorongok, hogy megtaláljam. Szorongok a fáktól.
1: Szex.
2: Béla, te mondogass,
1: hogy a fán. Szex. Okay. Sajátom már.
0: Jó.
1: Szerinted mivel lehet valakit a legjobban tönkretenni?
0: Egy szép fiatal lányt mondjuk egy önző pasassal.
1: Pasimra gondolsz? Ilyen csapdába sok lány beleesik. De ez nem közhelyes egy kicsit? A szoknyavadász Leslie, mint a szorongás RT eszköze.
0: Leslie, Jézusom, milyen név ez.
1: Leslie-t inkább ne elemezzük. Mindenki szorong. De én legalább tudom, hogy mitől. Talán annak a lánynak is tudná, hogy mi fenyegeti. Ha megérti a szorongása okát, akkor ez akár a gyógyszere is lehet.
0: Igen. Ez az, igen, Hanna, igen, ez a rejtély kulcsa. Időben figyelmeztetnem kell a lányt. Érzem, hogy ez több, mint rossz vicc. Fel kell készítenem arra, ami vár rá.
3: Akkor most már csak meg kell találnod.
1: Akkor aztán jól felkészítheted.
0: Azért ez nem lesz ilyen könnyű. Szerinted?
1: Most valahogy olyan jó veled. De mi lesz, ha megtalálod?
2: Szex.

0: de jó, hogy megvagy, András. Fa.
1: Mi a helyzet?
0: Indulnunk kell. We gotta go. Fél órával az utolsó utáni pillanat után vagyunk.
1: Viccelsz?
0: Az előbb értem haza, és egy fa üzenetét találtam a rögzítőn.
1: Fa? Milyen fa?
0: Meghívott magához pár embert ma estére, és képzeld azt a lányt is, akit a tévében láttam. Fa.
1: Mi az, hogy fa? Lehet, hogy halucinálok. Honnan tudja, hogy te kit láttál a tévében?
0: Tegnap este meséltem neki telefonon.
1: Szóval már az egész város tud róla. Ott vannak már a fák?
0: Milyen fák?
1: Te mondtad, Dávid.
0: Én? Én nem, valamit félreértesz.
1: Mindegy.
0: Az üzenet úgy szólt, hogy körülbelül 10-ig érdemes oda menni.
1: Most 10:30 van, szólj oda, hogy rögtön ott leszünk.
0: Oké. Remélem sikerül. Eddig folyton mással beszélt. Fa.
1: Tessék?
0: Halló?
2: Szia, most jönnél? Már vége a bulinak. Már úgy épp indulnak el az emberek. Amúgy is szar volt a bulina, csá.
0: De várj, de hova mentek?
2: Az éjszakában. Több bulit is emlegettek.
0: Nem emlékszel a címekre? Hova mennek először?
2: Várj egy picit, várjál. Sziasztok, szia, hello. De várjál már, nagyjál mennyire. A lényeg ez még nem mondtam. Nyergek, bazd meg, meg ostor. Most nem tudom rendesen elmondani, de kimegy az Erdélybe, veszel egy nyerget, meg ostort leért, aztán Németország beladott 20-szoros áron. Tuti buli, neked is csak annyira szólom, mert országos alanó vagy. Úgyhogy kérlek, te sem mondd senkinek, jó? Jó, van, hogy még félnek, de tudod, az a bolondjó szívem, mit csinál? A tiédet, bazd meg, a tiédet, hülyes paraszt, igen?
0: Mit mondtak? Hova mennek tőled?
2: Ezt nem neked mondtam. Nem tudom, legalább 3-4 helyről beszélt, azért még vártak hívásokat.
3: Kösz, hello. Ha minden bulit végigjárunk, lehet, hogy megtaláljuk.
4: Figyeltem az arcodat, ott meg egy csomó minden dolog még történt. Szenzációs volt. Végeztem.
5: A buli szakértőktől percek alatt több címet is kaptak. A Rákóczi téren kisebb társaság áldogált a kapuban. Nevet senki sem tudott, csak azt, hogy a bal felső gombbal kell csengetni.
1: A lift nem működött.
5: Gyalog mentek fel az ötödikre.
1: A Fillér utcában lakók eredetileg szűk körű vacsorát terveztek 6 személyre, de a Simplakebben és az interneten valahogy mégis elterjedt a cím.
5: Elég sokan lettek. A faburkolatú szobák majd mindegyikében táncoltak. Egyszer csak Dávid izgatottan megfogta András karját, és a nappaliba vonszolta tömegen át. A nappali másik végében ott állt a lány,
1: akit a tévében látott.
5: András elindult keresztül a tánctermen. Minden lépését, minden mozdulatát különös élességgel érzékelte. Néhány pillanatra elhallgatott a zene. De Szabó Ági, aki most is a kivágásra ítélt fákról vitatkozott, nem az a lány volt, akit keresett.
6: Én nem foglalkozom politikával. Jobb, ha az ember elkerülje az ilyesmit. Le van már zsírozva az egész. Valakinek biztosan útban vannak azok a fák. Én csak becsületes vagyok. A politika piszkos üzlet.
1: A fotográfusok lencse végre kaphatják a talpig úriembernek ismert gavallér talpát. Addig nagyon unalmas az egész a talpáig. Hát, ha ott van valami érdekes.
7: Megszokkantál? Hogy jön ez ide?
8: Kedves hallgatóink, az idézett Karinthy Frigyes impressionista fényképészet című írásából származik, akiről talán nem mindenki tudja, hogy gyönyörű verseket is írt. Egyik kedvencem, a nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Nem mondhatom el senkinek!
7: Nem a fákról beszéltünk?
9: Hát ez az. Ha nem védjük meg a fákat, minden értelmét vesztük.
10: Igen, igen. A fák a föld legszebb teremtményei, meg a fű. Én szívesen segítek neked, hogy megóvjuk őket. Bekerjek egyet?
9: Ismerjük egymást. Tényleg érdekelnek a fák? Te összehozlak majd a Gád Ferivel. Sajnos nekem mennem kell.
10: Ó, nekem is késő van. Merre visz? Elvigyel?
9: Elég gyorsan haladsz.
11: Ti így mit csináltatok tegnap?
12: Mi így moziba mentünk, aztán ilyen bulikba mentünk.
11: Milyen ilyen bulikba?
12: Ilyen házi bulikba.
11: Én így vacsoráztam először, aztán ilyen lányok után mászkáltam. Az egyik nagyon ilyen bunkó volt, bazd meg.
13: Így ismerkedni akartál, mi?
11: Igen, de nem lehetett. Ilyen olyan agresszívek a csajok. Az egyik így beszólt nekem, a másik meg bazd meg így félrelökött.
10: Eldurvultak az ilyen csajok, de én tudom, hogy kell bánni velük. Keményen bazd meg, különben itt te leszel ilyen lúzer és így rinyálhat.
12: De a csávok ilyen durvák sokszor, a lányok csak védekeznek, bazd meg. Ilyen jókor jössz, Hanna.
13: Hello.
10: Úgy beszélsz így, mintha azt mondtad volna, hogy így nincsenek ilyen rendes csajok.
13: Szerinted melyik csaj rendes?
10: Hát aki egy így a laza.
13: És aki nem laza, csak természetes?
11: Hát ha így nem ilyen laza, akkor nem is lehet így ilyen természetes se. De ha már választani kell, akkor legyen inkább olyan ilyen laza, akivel így jutni is lehet valamire.
13: Hát mire akarsz jutni vele?
10: Na, nem kell ilyen álszentnek lenni, bazd meg.
13: Nem vagyok álszent, de veled például semmire se akarnék jutni. És nem ártana, ha lefogynál. Zabálás helyett időnként. Mindegy.
11: Na, ezt beszélem, bazd meg. Így beszólnak ilyen nők, miközben te csak így csajozni akarsz.
13: Szerintem tök sok helyes lány van. Ti vagytok a nagyon súlyosak.
12: Te így nyilván ilyen női szemmel nézel.
13: Most képzeld, női szemmel.
1: Figyelj, Dávid, figyelj, oda néz, látod? Ő az, őt kell megtalálnom, látod?
3: Mi az?
1: Oda néz, látod?
3: Mi van? Hova?
1: Mit? Ő az.
3: Ez tényleg jó csaj.
1: Lehet, hogy épp ezért figyelmeztetett az ügynök. Egy ilyen csaj tönkretenni még neki is sok. Ő az. Egy ilyen csaj.
3: Beszélj vele most mindjárt. Let's go now.
11: Emlékszel rám?
14: Szia! Múlt szerdán! Zeckermannban! Szia!
11: Beszélnem kell veled! Átmehetünk kicsit a másik szobába?
14: Jó!
1: Ne haragudj, hogy így a közepébe vágok. Muszáj, hogy figyelmeztesselek. Ne ijedj meg! Szerdán meg fog keresni valaki.
14: Miért kellene megijednem? Ki fog megkeresni?
1: Mielőtt a múlt héten megszólítottalak, az asztalomhoz ült egy ember, aki egy bizonyos Szorongás és Társa részvénytársaság megbízottja, és azt mondta nekem, szerdán felkeres téged.
14: Jó, és mi neked mondta? Jaj, sajnálom, szerdán úgyse érek rá.
1: Ezzel a Szorongás ügynök nem törődik, értsd meg! Bejelentés nélkül érkezik.
14: Hát én ilyen dumával még nem találkoztam. De tényleg nem érek rá szerdán. Legfeljebb az Eckermannban tudnék összefutni ezzel az ügynököddel. Szerda délelőttönként a közelben van táncórám, és utána mindig beülök az Eckermann, vagy kakaóra, vagy kávéra.
1: Hát ez az! Ezt is tudhatta. Valószínűleg akkor fog oda menni hozzád. Hát ez az!
14: Nem biztos, hogy lesz rá alkalma. Lehet, hogy a barátom is ott lesz.
1: Biztos megtalálja a módját, hogy beszéljen veled. Biztos. Tényleg ne ijedj meg, de azt mondta, hogy a találkozásotokat követően a nem létező Isten láthatatlan futószalagján nagy adag boldogtalanság szérumot fecskendeznek beléd. Biztos.
14: Te most szórakozol velem?
1: Nem. Sajnos nem. Múlt szerda óta kereslek. Honnával? A barátnőmmel. Rájöttünk, hogy a találkozást nem kerülheted el. De ha tudod, hogy mi történik veled, akkor tehetsz ellene.
15: Minden esetre
1: ne hagyd, hogy az ügynök összezavarja. Tudj róla, hogy beléd akarja. Tudd, hogy szét akarja rombolni az életedet, hogy azt akarja, hogy te magad rombolsz szét.
15: Ne higgy magadnak,
1: mert a szorongás elrejti előled.
15: Hogy azt akarja, hogy te magad rombolsz szét. Ne higgy magadnak, mert a szorongás elrejti előled a lényeget. És azt tünteti fel fontosként, ami valójában jelentéktelen.
14: Hát, ez így elég ijesztően hangzik.
1: Csak akkor ijesztő, ha félsz tőle.
14: Ez igaz, de szorongás ügyben nem olyan könnyű bátornak lenni.
1: Ha magunkba záródunk, úgy garázdálkodhat bennünk a szorongás, mint egy börtönben. Nem tudunk kilépni magunkból. De ha bele tudod képzelni magad annak a helyébe, akit szeretsz, akkor kiszabadulsz, feltárul előtted a világ, és ki tudod fejezni a szeretetedet.
14: Miért?
13: Te talán képes vagy a barátnőd szemével is látni a világot.
1: Azt hiszem, inkább a magam szemével, a saját vágyaim szerint látom. Szerelmes vagyok belé. Most jöttem rá, amíg téged kerestem.
16: Figyelj a metronómot. Kileng az inga jobbra-balra. András, ne aludjon el, ez csak egy hasonlat. András, ébredjen föl.
4: Haló? Nyerkek. Ki vagy?
16: Nézze, András, én pszichológus vagyok, nem Dingy Dancs, vagy Pikalakalik, nem is Mama Nemo. De maga egyszerűen nem tudja evidenciaként átélnem, erre szüksége van. Ébredjen föl! Dingy Dancs. Pikalakalik.
17: Szerepelni akarok, a hangom csak úgy perceg, hát nem. Szerepelni akarok, a hangom csak úgy serceg.
16: Dingy Dancs.
17: Mikrofonnal a seggemben rohannak a percek.
16: Téged kerestem, kerestem.
18: Let's go now! Let's go now!
17: Melyik a legkedvezőbb időszak a szorongás erdő számára? A hétvége kétségtelenül jó lehetőséget kínál, hiszen a szabadság terét hozzá el. A munkahét kellős közepe sem rossz. Elcsigázottság, elegen egy számúra szenvedett rúgás, és messze még a szombat. Igazi levált recept ez is. Ilyenkor könnyű tömegével összefogdosni az új ügyfeleket. A futószalagrendszer központja ilyenkor teljes közel működik.
19: Tulajdonképpen, mit akar ez a szorongás Béti?
20: Erté. Ezt kérdeztem volna én is az esetben. Ő az.
17: Nem cél, hanem oka. Kérdésedre nincs válasz. A kérdésre nincs válasz. A kérdésre nincs válasz.
21: A vicces az a rádióban, hogy miközben hallgatod, lehet, hogy a hangom tüktig, de én meg pucér vagyok.
3: Ébredjen föl! Ébredjen föl!
5: Végre felébredt. Hanna ott feküdt alatta.
20: Rajta.
5: Mellette. Julia Zeckermannban ült, ugyanannál az asztalnál, mint egy héttel előtt. Már elfeledkezett arról, amiket András mondott, tán félig beszívva még a bulin. Az előtte álló vizsgáira koncentrál. A barátja kicsit odébb, vállával a falnak támaszkodva, félig háttalálva telefonál. A kávéház nyitott ajtaján egyszer csak belépett a szorongás RTM. Egyenesen Júli felé tartott. A lány újságot olvasott. Nem nézett fel, nem látta, hogy valaki más ül le az üresen maradt székre.
14: Olvastad ezt a cikket?
20: Júli felpillantott. Az ismeretlen férfi biccentve, rezenéstelen tekintettel nézett a szemébe. A papírlapok megremegtek Júli kezében. Hirtelen eszébe villantak András szavai, és eszébe jutottak. Igen, eszébe jutottak.
14: Keres valakit?
17: Keresek valakit.
14: Olyan furcsa hangja, mintha régóta nem beszélt volna senkivel.
17: Tudja mit? Keresek valakit.
20: Az utca felé fordult. A délelőtti napsugarai barátságosan csillogtak a faleveleken. A lány arcáról eltűnt a félelem. Ezt mindenki láthatta, aki épp ekkor a szorongás RT vezérlő termének óriási képernyőjét figyelte. Mindenkinek látnia kellett, hogy a szorongás ott és akkor megszűnt létezni.
5: A műszerek szikráztak. A mutatók a félelemskálák piros tartományába lendültek. Kiment a biztosíték. Az egyik futószalag megállt. Az összes számítógépnek automatikusan ki kellett volna írnia a hibáért felelős személy nevét. Az ügynök adatai azonban egyszer s mindenkorra eltűntek a nyilvántartásból.
20: Van valami, ami még nem világos a történetben. A múlt szerdán alig kezdtünk el beszélgetni, valaki felhívott téged, mire te elkomorultál. Van ennek valami jelentősége a történetünkben?
14: Elkomorultam.
20: Igen, váratlanul eltűnt az arcodról a mosoly.
14: Ja, igen. Nem.
20: Nem tudod, ki hívott fel?
14: Talán a...

0: mindez én. Szóló!
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la. Elég lesz most már.
0: Takarodjál ki felé, hozz inkább még egyszer!
2: Bele fejezni!
0: Hát fekszek!
2: Én szólok a rendőr! Jól van, jó! Minket mindegy!
0: Széjjel várok mindenkit!

0: 생각은 아냐!
1: 이번 미 나라는 산두락라라라라라
0: ilyen-egy igazi rádiós tulok! Igen, én az vagyok! A seggembe mindjárt mikrofont dugok!
2: Keresők, avagy a lány neve. Molnár Péter rádiójátéka hangzott el, és rendezte Vajdai Vilmos. A hátralévő néhány percben, ezután a gyönyörű hangjáték után, hadd osszam meg önökkel is, ami úgy érzem, leginkább ide kívánkozik most. A művészetbarátok otthon a készülék előtt talán már mondják is velem együtt, igen. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem? De, szeretem. Kiülök a domb tetőre, innen néze, onnan nézek, szerte szét, s hallgatom a fát...

0: jobb felől. Nekem fütyöl, a bal felől. Nekem fütyöl.
1: Valami nem érthető?
2: De összeállt.
3: A felvételt 2006-ban készítették, és legutóbb 2013. február 18-án hangzott el a Magyar Rádióban.
4: Legalább 100 szó. Hugo Williams versei.

legalább 100 szó. Mit írjunk haza a leveleinkben? Hogy nagyszerűen érezzük magunkat? Hogy vörös arccal állunk a játszótéren és a hajunk égnek áll? Hogy az emberek kiütést kapnak tőlünk? Mr. Ray ott állt a WC ajtóban a csíptetős táblájával meg a tollával, megfordított a fejünknél fogva és seggbe rúgott. Ezt nem írhatjuk bele a levelünkbe, mert a levélírásnál Mr. Ray felügyel. Ül a tanári székben, balsafa repülőgépének propellerjét tekeri mutató ujjával, amelyre rászáradt az enyv, és néz egyenesen előre. Mérkőzés eredmények, árvizek leírása, a Kenyáról, Ugandáról és Tanganyikáról szóló vetített képes előadás és hajvágás. Legalább 100 szót kell írnunk, hogy Mr. Ray meg legyen elégedve, mielőtt elmehetünk teázni. Nem szabad azt írnunk, és akkor ez történt, és akkor az történt, úgyhogy én felteszem a kezemet, és megkérdezem, hogy megszámoljuk-e az éseket. Mr. Ray elengedi Prestick pályonyírjának a propellerjét, és az egy hosszú elnyújtott sóhajjal leáll. Szívesebben repülne ellenséges terület fölött távirányítással, mint hogy istápolja a benszülötteket a csökött értelmű 4 percében. Lelőtték az első világháborúban, vagy a második világháborúban, már nem emlékszik, de egy hajszála meg nem görbült. Ez csinált belőle embert. Megy és megáll a sarokban az ajtó közelében, és elfuhászkodja szokásos imáját. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Isten ad, hogy bírjam még. Miközben hátat fordít, végiggurítok egy golyót a padon tetején lévő vágatban, a tintatartójukon is lepottyan az ösvényre, amit készítettem neki odabent. Hallom, hogy kering a könyvek és vonalzók rendszerében. Egy libikóka, aztán egy csavarmenet, aztán egy 30 éves szakadék, ahogy áthul a szemétködrön, várakozó kezembe. Csak a másnap. Amikor fiatal voltál, lejöttél éjnek évadján a lépcsőn, és megláttad a nappalit. A berendezés lábadnál hevert. A szőnyeget visszahajtották, ahol a szegély léc kezdődött. Kinyitottad a bejárati ajtót, és egy percre megálltál a lépcsőn. Kis fém darabok fénylettek az aszfaltban az úton. A kémények pókhasú apostolok imádkoztak a csillagokhoz. Torkodat köszörülted, vagy köhögtél, és rázendített a hajnali kórus. Felizgatta valami újság, ami lehettél te is, vagy lehetett épp csak a másnap. Megálltál ott egy percre, és füleltél. Új kabát, utolsó esély. Ilyen kabátot viseltem, amikor első kalandom bonyodalmából kimentettek. Másztam föl a bukó gátra kutyámmal. Ne mozdulj! Üvöltött a nevelőnőm egy motorcsónak orrából. Kezet mostam a sekrestjében, de az olajos szövet szaga a templomban is érződött ujjaimon. Gyalázatom most visszatér hozzám, ahogy felhajtom a gallért e bolt hosszú tükrében. Nem mozdulj! Suttogja a nevelőnőm. Védő szemüvegétől a velőm megdermed. Szétcsúsznak lábaim. Szagok emlékeztetnek rá, milyenek voltunk akkor. Félig tény, félig képzelgés, különféle ruhákat próbálva. Mint spánielek versenyt futnak előttünk, megfordulva és várva egy folyónál a gazdáikra, hogy létrejöjjenek.

karcolásom. Anyám megkarcolta a cipőm talpát, hogy el ne csusszam iskolába menet. Nem hittem, hogy ollóval néhányszor megkarcolni elég lesz. Jégen mentem, kinyújtott karral, nem tudtam, hol járok. Karcolásai eltűntek hamar, amikor csúszni kezdtem a fényesre sikált folyosókon. Becsúsztam az osztályba, átcsúsztam a hallon be az öltözőbe, sose csúsztam el. Megtanultam együtt korcsolyázni autóval, repülővel, könnyedén, mintha csak mulatságból. Megtanultam, mekkora lendület kell, hogy elvigyen a tornateremig még névsorolvasás előtt. Menet közben megfordultam, hogy kinyújtott kezemmel elkapjam az ajtógombját elsuhantomban.

A mellékszál hőség. Néz ránk! Nyavajás mellékalakokra arcunkat panaszos maszkokba gyűrjük a színen. Rémület, vágy, vigalom. Eltévedve, mint rendesen ilyenkor egy erdőben a színpad eleje táján, megcsalt férjek, bohócok, udvaroncok forgatjuk szemünket, hogy pár bevált félreértéssel múlassuk idődet. Nézd, vastagon kifestettük magunkat, hogy elvonjuk figyelmedet a hátul zajló díszletcseréről. A főszereplők várnak a színfalak mögött. Nagyon is hamar jelt ad a hőszerelmes, hogy a fényben kimerevült pillanatunk letelt. A szemfestést elmaszatolja könnyünk.

Mikor fog emlékezni az a hülye feje? Mr. Ray ott állt mögöttem a történelem órán, és várta, hogy mikor hibázom el. Anglia királyait és királynőit kellett összeírnom, fordított sorrendben, dátumokkal. Írtam. Első Vilmos, 1087-1066. Éreztem a repülőgépenyvet az ujjain, amikor a fülemet megragadta. A sarokban álltam, a rovarszekrény mellett, és a biciklimre gondoltam. A zsebemben ott volt a John Bull defektjavító készlet. Üvegpapír, gumioldó, foltok, kréta és reszelő, tartalékszelepek. Száguldottam vakvágtában le a dombról szabadon futóval, karom összefonva, szemem csukva, míg Mr. Ray szemébe néztem. Ahányszor hátra néztem, hozzáadott egy percet a büntetéshez. Mr. Ray úgy fogta a vörös golyós tollát, mint egy mintázó kést a feljegyzéseihez. Előhúzott egy fakiskanalat. Ez a puhány és tökéletlen teremtés egészen kihoz a sodromból. Mindig utolsónak találja meg a helyét, s többnyire olyat kérdez, amire 5 perce kapott választ. Apámat uramnak szólította, mikor a borítékot kinyitotta, és üvöltött. A nyári pázsitók fakuló rivalda fényében gyakoroltam a szimpadias leesést biciklimről, de emlékeztem velőmig ható borzongással a repülőgépenyv és a tintatartók szagára. A tanév kezdett kúszott felém megint csak. Ahányszor hátra néztem, ott állt Mr. Ray rendületlenül. Évzáró. Rádront a semmiből egy "Haho, Maggins, te még itt vagyja!" vagy hogy Major Strasbourgba menet beutazta Európát, miközben az időérzék kibomlik nélküled, a lehetőségei annak, ami történhetett volna, ha nem csinálsz semmit. Fej-fej mellett loholnak, míg a figyelmet zsákba fut a halottakért. Ez is olyan, mint az élet. Az alaptalan lelkesedés valahogy még időben feléli magát, hogy a vég elkövetkezhessék. Mint amikor az évzárón a szóvívő kiáll a színpad elejére, megköszönni a tantestületnek, hogy mindezt lehetővé tette, nekünk meg, hogy kibírtuk a kényelmetlen székeken.

Egy bikinis lány fényképe. Átnézek a korláton, és látom, jó lenn, hogy Miss Pike Collovernél tart. Belepréselem a lábam egy pár cambridge-i papucsba, fele az én méretemnek, és lecsaszogok a lépcsőn. Mikor bemondom a nevemet, hosszú csönd van, aztán Miss Pike megkérdezi, hol voltam. Olvastam egy könyvet, azt mondom neki, és megfeledkeztem az időről. Látom, hogy ebben a tanévben kisebb padom van, büntetésből, amiért elkéstem. Oldalt kell ülnöm Armitage-el szemben, aki tintában mártogatott itatós papír darabkákat eszik. Mikor kicsengetnek, lecsörtetek az alsó folyosóra, fejem le, könyököm ki, mindenkit félretaszítok rohanvást. Hurrá, ma levelem van. Csomag jobb lenne, de mindig örülök, ha meglátom az ismerős kék borítékot a kandalló párkánynak támasztva az előcsarnok túloldalán. Persze, nem nyitom ki azonnal. Zsebrevágom, és majd később olvasom el férfi módra. Az igazgatói iroda előtt állok, várom a zöld fényt, hogy bemehessek. Vagy megbuktam a felvételi vizsgán, vagy a szüleim haltak meg. Mikor belépek az íróasztalnál, ül, és kibámul az ablakon. Jó ideig Barrows őrmestert nézzük, ahogy a pálya vonalzó tója a nagy téren. Mr. Harvey edzést tart a mezőnyjátékosoknak. Az igazgató maga elé húzza az irattartóját, és kinyitja a papírvágókéssel. A lehető legrosszabb újság van benne. A Men Junior példányom egy strandlabdával játszó bikinis lány fényképével. A matracom alatt kellett volna hagyni. Az igazgató hitetlenkedve néz rám, és azt kérdezi, mit jelentsen ez?

Most, hogy hallom a vonatokat. Most, hogy hallom a vonatokat, ahogy füttyögnek ki a Paddingtonról Wells felé, szívesen gondolok rá, amilyen fiatal akkor volt, ahogy futott mögöttem a homokban, tartotta erősen a nyergemet, aztán eleresztett. Most, hogy már nem olyan vagyok, mint az a fiú a márkás új kerékpárján, aki lefelé imbolyog a parton, hallom, hogy azt mondja, teker csak, teker csak. Mikor a vállam fölött hátra néztem, már nem volt látható sehol.

0: legalább 100 szó. Hugo Williams verseit Váradi Szabolcs fordításában Safranek Károly mondta el. A felvételt Váli Marjan és Szarka Szilárd készítette. Szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1995. április 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják, a mikrofonnál Briás Kadániel. Tovább apad a Duna, Paks.

0: A fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos és nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű Románia villamos energia szükségletének csaknem 20%-át fedezi. Orosz drón csapódott be egy személyvonatba Ukrajna déli részén. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és a segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Közben újabb drónok hatoltak be Románia területére a reggeli órákban. A román légierő F-16-os vadászgépei felszálltak, de nem nyitottak tüzet a légtérsértő eszközökre. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük 2-en súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak, egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések várhatók. Több nyugat-balkáni országban is erdő és bozott tüzek pusztítanak. Szerbiában több mint 30 helyszínen ég a növényzet, de nagyobb baj Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában is. A térségben a tartós nyári meleg, a kiszáradt növényzet és az erős változó irányú szél kedvez a lángok gyors terjedésének. Sok helyen a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep nehezíti az oltást. Egy sporthír, két magyar arany a párizsi úszó Európa-bajnokság tegnapi versenynapján. Európa csúccsal aranyérmet nyert Milák Kristóf a 100 méter pillangó döntőjében, ahol Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 másodperces idővel teljesítette a távot, és ezt követően győzött a 4x100 méteres gyorsváltóval is. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású négyes 3 perc 10,3 másodperces Európa bajnoki rekorddal szerzett aranyérmet. Az esti programban 200 gyorson Pádár Nikolett hatodik lett. Végül az időjárásról. Marad a napos idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, eső nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 29-32 fok lesz. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester Lajer Rita nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Hangjáték tér műsorával folytatjuk esti programunkat. Kertész Imre, önálló író,

0: Életút interjú, 6. befejező rész. A riporter Mihancsik Zsófia, a felvétel 2000-ben készült.
1: Térjünk vissza a második évszámhoz, amelyet mérföldkőként említett ebben az első felolvasott idézetben, tehát amikor összeszedte az élete évszámait. De ne úgy térjünk vissza, ha kérhetem, majd közben most rágyújtunk. Szóval egy kicsit hátulról, és egy kicsit megint csak az élet történetébe illesztve, de nem egy az egyben, hanem egy kicsit csavaros módon. Azt szeretném megkérdezni magától, hogy amikor úgy döntött, hogy visszamegy Auschwitzba és Buchenwaldba, akkor miért döntött így, hogy visszamegy? Tehát már felnőtt korában, nem tudom, 20-valahány éves volt? Idősebb? Nem, idősebb.
2: Hogyne?
1: Ne haragudjon, mindjárt megnézem ebben a könyvben. 80 november.
2: 80 november, ez nem stimmel. Én Buchenwaldba először 1961-ben mentem vissza.
1: Igen, ez nem, igen, igaza van. Ez csak egy látogatás.
2: Hát azért igazam, mert én voltam,
1: Nem, abban van igaz, hogy rosszul olvastam, amit olvastam.
2: Nem.
1: Na, jó, szóval miért ment vissza?
2: Hát ennek egészen praktikus okai voltak. Én elkezdtem 1956 után színpadra ilyen zenés vígjátékokat termelni, és az egyik ilyen zenés vígjátékot előadták Kelet-Németországban. És meg is hívtak rá, volt egy bizonyos honoráriumom, amelyet ugye akkor az volt a szabály, a honoráriumot a helyszínen kellett leélni, tehát nem lehetett valutát átváltani, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezt a helyszínen élte, és ha már ott voltam Weimar környékén, Jénában voltam, hogy pontosak legyünk, akkor úgy döntöttem, hogy mert már sostansát írtam, illetve arra készültem, hogy felelevenítem ezt a szóval, hogy látok ott valamit, ami majd inspirál, és föl tudok használni a regényemhez. Úgyhogy fölkerestem Buchenwaldot is, meg az elhagyatott melléktábort, Zeitzot, amit kiderült, Rémsdorfi tábornak hívnak ma, hogy fölkeresem ezeket a szintereket, hogy a pontosság kedvéért, tehát hogy megnézzem, és hogy megtaláljam azokat, amikkel akkor, amikor ott voltam koncentrációs táborban, nem voltam teljesen tisztában. Például nem tudtam egészen pontosan, hogy melyik volt ez a kórház barak, ahol feküdtem. Tudja?
1: Tehát nem tudtam elhelyezni a táborban?
2: Nem tudtam utólag. Elhelyezni a táborban utólag. Mert amikor kikerültem onnan, ebből a kórházbarakból, akkor átkerültem a Stammlager-szal a nagy táborba. Mellékesen megjegyzem, Buchenwald több szektorból állt, sok szektorból, igen-igen sok szektorból, minden szektorban másképp bántak az emberekkel, és a legszörnyűbb hely, ahol a zsidók tömegesen pusztultak, az úgynevezett kis tábor volt, amit 1944-ben rendeztek be egyenesen a magyar zsidók számára. Már most én nem kerültem vissza a kis táborba, amikor félhalottan Buchenwaldba kerültem, hanem kimentettek onnan, és bekerültem egy ilyen kiváltságos kórház barakba, amit idősebb, illetve ott élő hát régi foglyok és nem zsidó foglyok számára tartottak fenn. És aztán ugye a feszülés után pedig gyógyultan kikerültem, mint mondom, a nagytábor kőbarakjaiba, és így utólag nem tudtam egészen pontosan, hogy hol is lehetett az a bizonyos Zalzex, ahol én feküdtem, és ezt meg akartam nézni, hogy ugye a regénybe pontos legyek. De nem találtam meg, mert lebontották. Nem mondták meg, hogy miért bontották le. Talán maga se tudja. Hát Buchenwaldot 1945 után, miután a táborból hazatértek a deportáltak, az oroszok vették birtokukba, és szovjet láger lett belőle, tehát az, ugyanúgy használták Buchenwaldot a szovjet NKVD, mint ahogy a Gestapo használta a nem, nekik nem tetsző foglyok elszállásolására és internáló táborában. Nem tudom egészen pontosan meddig, de 1961-ben, tehát miután, akkor már nem volt szovjet kézben a láger, és mindesetre lebontottak minden nyomot.
1: Ők. Már ők.
2: Uh-huh. Igen. Mellékesen attól kezdve a buchenwaldi tábort, mint a német kommunisták szenvedés történetét ábrázolták, úgyhogy letagadták egyszerűen, hogy ott zsidók is voltak. Semmiféle tábla, emlékmű, stb. Erről nem szólt, és csak 1991-ben vagy 92-ben létesítettek ott a elpusztult zsidók számára egy emlék árkot, szóval egy nagy tömegsírt, amit teletettek kavicsokkal.
1: Ez vajon része volt annak a háború utáni, 45 utáni szovjet politikának, amelyik erősen elhallgatta, sőt, kötelezővé tette annak az elhallgatását, hogy a zsidóknak külön történetük volt a második világháborúban.
2: Az egész biztos. Egész biztos.
1: Tekintettel arra, hogy ugye ő szerintük másról szólt ez a történet, és nem szabad ilyen mellékszálakkal összekeverni a...
2: Annál kevésbé, mert ők is a zsidók kiirtására készültek. Ne felejts el, hogy 1952-ben, tehát közvetlenül Sztálin József halála előtt egy nagy szionista per volt Moszkvában, és készítettek elő itt Magyarországon.
1: Igen, ez a bizonyos fehér orvosper, a fehér köpeny.
2: Az a bizonyos fehér köpenyes per, itt már ki voltak jelölve a pernek, a kirakat pernek a részvevői. Vas Zoltán lett volna a fővádlott, hallottam. Igen. És megvoltak, már ki voltak jelölve az emberek, amikor Sztálint elvitte az ördög.
1: Miért becézi ilyen honosítva Sztálin Józsefnek?
2: Nem szeretem ezt az embert. Hát nem is úgy hívták, ugye Dzsugasvilinek hívták. Hát, hagyjuk őt.
1: Szóval egyszerűen praktikus okokból ment vissza, ez annyira hihetetlen.
2: Egyszerűen praktikus okokból mentem vissza, és megmondom magának, és a nyomkeresőbe ezt írom le, hogy át akartam élni az autentikus pillanatot. Most ez magának megint elvontan hangzik, látom. Tudnék, az ember elfelejti a mit mondjak, a pillanat géniuszát. Tehát elfelejti hát nézd, a fizikai szenvedés az elfelejti, az azt nem lehet felidézni, az felidézhetetlen egyszerűen, de elfelejti az ottani autentikus életérzést is. Na most én azt reméltem, hogy elmegyek Buchenwaldba, mert teljesen naív voltam, természetesen hülye, hát szóval ilyen nincs. De mégis azt hittem, hogy elmegyek Buchenwaldba, mindent ugyanúgy fog találni, mint amikor eljöttem onnan, 1945 júniusában, május végén, és hirtelen átélem azt az érzést, amely érzéssel ott éltem. És ezt a tárgyaktól tettem függővé.
1: Tehát a tárgyaktól remélte, hogy...
2: A tárgyaktól reméltem, hogy ezt visszakapom. És semmi nem volt jelen, semmi tárgy, és az én érzésem sem. Tehát nem sikerült újra átélni ezt a dolgot, és nem is sikerülhet, ezt ma már tudom, meg is írtam a nyomkeresőben. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy katartikus élmény volt számomra.
1: Már abból a szempontból katartikus, hogy...
2: Abból a szempontból katartikus, hogy...
1: Hogy rájött, hogy nem lehet át újraélni.
2: Egyfelől, másfelől pedig arra is rájöttem, hogy másképp kell megírni a regényt.
1: Hogyan?
2: Hát másképp? Úgy, ahogy megírtam.
1: Jó, világos. De technikailag hogyan másként? Tehát...
2: Technikailag teljesen elidegenítve. Tehát nem szabad, hogy arról írjak regényt, hogy én magam ott voltam a koncentrációs tábor, szóval nem erről szól.
1: Ez volt az első gondolat, vagy az eredeti gondolat, hogy így kellene megírni?
2: Volt ilyen, amikor így hát a regény, mint regény felmerült, ha szabad azt mondanom, mint ötlet felmerült, akkor egyáltalán nem volt biztos, hogy én ezt a regényt megírom, de akkor ezekkel a lírai dolgokkal, tehát magával az élménnyel együtt merült fel az ötlet. azzal az élménnyel együtt, ahogyan én a koncentrációs tábort megéltem, és ez nagyon erősen belejátszott az akkori elképzeléseimbe, és éppen azért, éppen azt vártam, mert a buchenwaldi látogatástól, hogy ezt az érzésemet felerősíti, és immár felnőtten is átélhetem azt, amit gyerekként, mint koncentrációs táborbeli fogoly átéltem, és rájöttem, hogy nem így van ez. Tehát a regénynek sem szabad ilyennek lennie, szóval egy nagyon termékeny lökést adott a felé, hogy milyen regényt is kell nekem megírnom.
1: Miért alakult ki magában az az igény, vagy az a szükséglet, hogy megírja ezt a történetet?
2: Megmondom, borzasztóan egyszerűen. Ez úgy alakult, hogy én nagyon sok szöveget írtam már akkor. Elmondottam egyszerűen a totalitárius rendszerek működését. Ez érdekelt, ez 56 előtt és után volt, amikor már megéltem a Rákosi világot is, és tudtam, hogy hogyan működik egy ilyen totalitárius rezsim, mondjuk ennek a filozófiáját kellett kidolgoznom, tehát azt a szemléletmódot, ahogyan én foglalkozni óhajtok ezzel a dologgal. Semmiféle segítségem, hál' Istennek, nem volt.
1: Mire gondol, milyen segítségre?
2: Például a külvilág segítségére, mondjuk, hogyha akkor tájt olvashattam volna Hannah Arendt könyvét, például a Banalité des Bösen, ami nagyon hasonló felfogást tartalmaz, mint amilyen az én felfogásom. Akkor ilyen segítségeket kaphattam volna. Egyáltalán akkor már kezdtek interpretációk megjelenni nyugaton erről az egészről, amitől én hál' Istennek mondom, el voltam vágva. Sőt, 1964-ben jelent meg a rendkívül ünnepelt Semprún könyve, a Nagy utazás, és amikor ezt a könyvet elolvastam, akkor ugye megtudtam, hogy csak így nem szabad nekem írnom. És itt tovább.
1: Mennyire voltak pontos emlékei helyszínekről, magáról az egész környezetről?
2: Igen, pontos emlékeim voltak, de megmondom, ezek zavarók. Sokkal inkább megzavartak, semmint segítettek volna. Hiszen ezért is kerestem fel Buchenwaldot, hogy itt tisztában legyek, és főként az érzés miatt, mint mondtam. De az, hogy nekem egészen pontos emlékeim voltak a helyszínekről, annak minden ellent mondott, amit a dokumentációkban olvastam. Tudja? Hát nézze, azok a dokumentációk, amelyekhez hozzá lehetett jutni, azok természetesen egy bizonyos moralizáló hangnemben íródtak. Most én ezt a moralizáló hangnemet elsősorban akartam kikapcsolni a regényből, de ez a moralizálás, ez mindenen, szóval minden rajta ült valahogyan, és nagyon nehezen engedett hozzájutni a tiszta anyaghoz, tudja? Azután ebből a moralizálásból fakadóan talán, de bizonyos dolgok el is voltak így, hát egy jó pesti szóval sumákolva. Például nem találtam a auschwitzi futballpályát, ezt meg is írtam már. Nem tartom az auschwitzi, hiába néztem át auschwitzi dokumentumokat, nem. Pedig én pontosan emlékeztem arra, hogy Birkenau-ból a rámpáról a fürdőbe menet, én igenis elmentem egy olyan hely mellett, ahol először is ilyen jól ápolt kis barakkok voltak, amelyek körül voltak véve ilyen káposztaföldekkel, meg ilyen pici gyepsávokkal, virágokkal, és aztán jött egy futballpálya. Egy rendes, amit a népstadionban, egy rendes, kidolgozott, gyepes futballpálya. És aztán tovább mentünk, és úgy jutottunk el a fürdőhöz. Most én ezt a futballpályát, borzasztó, nevetséges talán, de ez mivel a futballpályát nem tartom, az egész dologba megingott és ez végül a futballpályát megtaláltam Borowskinál, ugye, a Hölgyeim és Uraim, parancsolnak a gázba fáradni, azt hiszem, ami az a mondata kezdődik, hogy először is építettünk egy futballpályát. Hát nagyon sok mindent kitagadtak a dokumentumok a valóságból, tehát nem a valóságból, az én valóságomból, arra, amire én emlékeztem, viszont sok mindent hozzátettek, amit nem tudtam, nem tudhattam, és amire következésképpen nem is emlékeztem. Úgyhogy én valóban nagyon gondosan dokumentáltam a sorstalanságot, tehát sehol sem hagyatkoztam a magam emlékeire, úgyhogy minden, nem látszik a könyvön, de minden mondatnak meg tudom mutatni a dokumentált eredetiét.
1: Ezek fotók, leírások?
2: Ezek fotók, leírások, egy levél, amit a Karin Ferenc, a Weiss család képviselője írt Horthy Miklósnak, és így tovább szövegek. Na most ezeket mind felhasználtam, és kevertem a magam pontosnak ítélt emlékeivel. De hát nem ez volt a lényeg, mert hiszen a sorstalanság nem egy lágerregény kívánt lenni, mint hogy nem is igazán.
1: Nem egy lágerregény, de nagyon-nagyon pontos leírások vannak benne. Ezért merült föl egyáltalán bennem, hogy mi az, amit utólag szerzett meg, tehát melyek azok az ismeretek, amelyeket utólag szerzett meg, azok a pontos helyszíni leírások.
2: Igen. A legnehezebb megmondom az volt, hogy miért tartoztak, miért fogtak el engem a Csepeli vámhatárnál. Uh-huh. Szóval ez például, ugye kellett dolgozni a Csepeli selművekbe, ami a városhatárokon kívül esett, már pedig a rendelkezés úgy szólt, hogy zsidó nem lépheti át a város Budapest közigazgatási határát.
1: De kaptunk engedélyt rá,
2: tehát volt egy ilyen igazolvány, hogy hát ezt az igazolványt a kutya se kérte. Két héten keresztül senki soha föl nem merült, úgyhogy fiúk társaságában, akik ott dolgoztak, néha gyalog mentünk haza, szép meleg idő volt, és végigmentünk a Csepeli, nem is tudom melyik, a Kvassai zsili, vagy nem tudom melyik úton, ilyen széles aszfaltút volt. Végig sétáltunk, és nyugodtan átléptük a közigazgatási határt befelé, kifelé, anélkül, hogy bárkinek eszébe jutott volna igazoltatni bennünket, és ugye egy napon a város határon leszállítottak az autóbuszról, és de így aztán megtudtam, sikerült ugye valamikor a 60-as évek legelején kibogozni, hogy aznap volt a csendőrpucs. Nem tudom, tud-e erről?
1: Nem.
2: Igen. Ez 1944 június végén volt, lehet, hogy a legutolsó júniusi napon, amikor a csendőrök körbefogták Budapestet, és az volt a cél, hogy eltávolítsák a kormányzót, hogy meginduljon Budapestről a deportálás. Ugye? Na most ezt a csendőrpucsot egy nappal később a csendőrség felügyelője, bizonyos Faragó nevezetű ezredes, aki a csendőrség felügyelője volt Horthy részről, feloszlatta, lefújta, de aki aznap átlépte a budapesti közigazgatási határokat, azt tudja, hogy a budapesti közigazgatási határokon kívül a csendőrség volt az illetékes. Budapesten belül a rendőrség, kívül a csendőrség. Az már a csendőrség illetékességi területére került, és a csendőrök rögtön deportálták, rögtön gettóba szállították őket.
1: Őszintén megmondom, hogy nekem nem hiányzott ez az ismeret a sorstalansághoz, mert irracionális volt a dolog, hát milyen legyen más, mint irracionális.
2: Az rendben van magának, ebben igaza van, mint olvasónak, de megírni mégse akartam úgy, hogy ennek semmiféle, szóval megírni mégse lehet úgy, hogy ez ebben kitalál, ez egy, ha már történelmi dokumentált eseményeket, szóval ha már tárgyul dokumentált eseményeket, vagy történelmet választok, akkor annak pontosnak kell lennie, noha természetesen, mint az abszurdit írójának nekem is nagyon megfelelt volna egy tökény. De akkor nem lehet megírni. Igen. Nem tudom, érti ezt.
1: Igen, persze.
2: Akkor az egész más.
1: Végig is járt ezt a bizonyos utat Budapestről Csepelre, mikor kezdte írni a regényt?
2: Nem.
1: Mint ahogy Buchenwaldba elment?
2: A Buchenwaldba elmentem. Csepelre nem kellett elmennem, mert tudtam, hogy változtatásokat hajtottak végre. A Selkőolaj finomító már nem volt meg, építettek egy gyors vasutat, stb. Erre nem voltam kíváncsi, én pontosan emlékeztem, nem voltak kételjén. Miután megírtam a regényt mulatsás módon, utána elmentem arra, és konstatáltam ezeket a változtatásokat, de az már akkor nem volt érdekes.
1: És amikor a tábor felszabadult, akkor nagyon hülye kérdés valószínűleg. Kíváncsi volt arra, hogy hol volt addig?
2: Nem szokott hülyeséget.
1: Dehogy nem, ez teljesen Szóval az a előfeltevés van benne, hogy maga 15 éves gyerekként kíváncsi volt arra a helyre, ami egy abszurd előfeltevés, ahol eltöltött majdnem egy évet, mert ugye közben elvitték ide-oda, tehát mégiscsak az volt a... Igen. Hogy úgy mondjam, szíve koncentrációs táborra, hiszen hazaérkezett, amikor a félholtan visszavitték Buchenwaldba. Tehát kíváncsi volt rá? Ott maradt? Szétnézett? Megnézte azokat a helyeket, ahova nem volt szabad bejárása? Vagy menekült onnan? Mikor felszabadult a tábor?
2: Nem nagyon néztem meg, és nem is menekültem onnan. Én nagyon jól éreztem magam akkor, mert felszabadultunk, ugye? És az amerikaiak szabadítottak fel, az amerikai katonasság, amerikai hadsereg, és önmagában végül, és miután egy kicsit felépültem, és már tudtam járni, ez önmagában véve is egy csodálatos élmény volt, hát ilyet nem láttam. Láttam ezeket a szerencsétlen magyar katonákat, ezeket a büdös szadista csendőröket, láttam a SS-eket, szóval ezt az egész nyomor hadsereget, és egyszerre megérkeztek ezek a fehér kamásnis urak. Hát szóval ez egy fantasztikus élmény volt, akiknek természetesen fogalmuk se volt arról, hogy mi egy koncentrációs tábor, és mi történik itt, de rögtön jótékonykodtak, úgyhogy az az első dolguk, hogy a felszabadulás késő estéjén bejött egy ilyen valaha nyilván funkciós fogoly, ilyen hatalmas, nagy lavorszerűségbe, és minden ágyra odadobott egy tábla Hershey csokoládét. Hát szóval így kezdődött a dolog, és ha jól emlékszem, egy csomag Lucky Strike cigaret, az ott a hadsereg cigarettája. Szóval ez a hadsereg, ez valami egészen elbűvölő volt, és csodálatos. Úgyhogy én ezt élveztem. Aztán élveztem azt, hogy szabad vagyok, sétálok a környékem, bemehetek Weimarba, tetszésem szerint. Nagyon jól éreztem magam, és teljesen felelőtlenül értem ott. Tulajdonképpen ott is maradtam volna egészen máig.
1: Volna Weimarba.
2: Nem, Buchenwaldba. Persze a Weimarba nyomor volt. Weimar egy megszállt város volt, egyáltalán nem bántak velük kedvezően. Ez a csodálatos élmény, amit leírok az egyik tanulmányomban, szóval Weimarban, amikor lementünk egy pár ilyen fogollyal, akikkel még sárga csillagot, hanem ilyen csíkos zakót viseltünk, ugye, bementünk a városba, és a sarkon álltak pódiumon az amerikai, ez az MP, Military Police, ezek a fehér kamásnis, fehér sisakos emberek rögtön leállították a forgalmat, ugye, és bennünket előre. Szóval Weimar az nem volt egy kellemes hely, csak az én számomra. Tulajdonképpen élveztem a felszabadulást. Pingpongoztak, beszélgettek, volt minden. Igen, élénk élet volt a táborban.
1: Ezért kérdezem, hogy körbenézette?
2: Nem néztem körbe, eszemágában se volt 15 éves koromban dokumentumokat gyűjteni.
1: Jó, persze.
2: Jól éreztem magam, és tulajdonképpen kedvetlenül jöttem haza.
1: Ez azért abszurd.
2: Hát abszurd, nem abszurd, így van. Szóval megmondom, nagy viták voltak a táborban, szóval senki sem akart hazamenni, illetve nagyon kevesen akartak hazamenni, mert nagy lehetőséget kínáltak. Tehát ki lehetett volna menni Svájcba, Svédországba, talán még az Egyesült Államokba is.
1: Már jöttek emberek, és azt mondták, hogy lehet választani?
2: Igen. És véres viták folytak erről, hogy haza kell-e menni, vagy nem kell-e hazamenni. Úgyhogy bizonyos például a szerbek, sok szerb fogoly volt, azoknál rögtön felütötte fejét a nacionalizmus, és mulatságos módon azt lehetett látni a táborban, hogy bezárták magukat egy régi szektorba, és ott meneteltek, ilyen katonai gyakorlatokat végeztek. Ugyanezt tették a lengyelek is, de hát ezt tudjuk, Barovszkitól megírta, csak Barovszki Dachau-ról írt, én pedig Buchenwaldban voltam, de ugyanez volt a szituáció. De másrészt egy csomó lengyel viszont épp ellenkezőleg, vagy ott maradt a későbbi szövetségi köztársaság területén, vagy pedig elmentek tovább. És a magyarok közül is nagyon sokan kifelé tendáltak, szóval nem akartak visszamenni Magyarországra. Ezzel szemben volt egy kommunista magyar ilyen bizottság, nem tudom mi a fene, amely inzisztálta, hogy haza kell menni. El annyira, ez szép szó, az el annyira,
1: igen, ugye?
2: El annyira, hogy ráfogták az amerikaiakra, hogy nem akarják hazaengedni az embert. Szóval ez már nyilván valamilyen sztálinista propaganda, ilyen alias propaganda volt, és tüntetéseket szerveztek az amerikai parancsnokság elé, hogy ők haza akarnak menni. Jó mondták az amerikai, haza akartok, mert menjetek. Úgyhogy adtak 3 teherautót ennek a magyar társaságnak, akik jelentkeztek, hogy hazamennek, és kereken megmondták, hogy elviszünk benneteket a szovjet zónáig, de ott aztán többé nem vállalunk értetek felelősséget. Föl is raktak a teherautóra, szépen elvittek a szovjet zónáig, az egy 2-3 órás autóút volt, vagy még több, és ott leraktak bennünket.
1: Tehát a Németország szovjet zóna határán.
2: Igen.
1: Maga miért ült fel arra a teherautóra?
2: Hát én nem tudom. Szóval valójában az ott bennem a természetes ösztön, hogy haza kell menni papához, mamához. Szóval jelentkezni kell, hogy megvagyok, és hogy mi van otthon. Szóval látni is akartam őket minden valószínűség szerint. Nyilvánvalóan a akol ösztön, tehát a vissza a kis jó megszokott rossz életbe.
1: Nem, miért szólja le? Szóval nyilván van az embernek egy természetes otthon érzése,
2: hát igen,
1: és ez nyilván Budapesthez kötődött, nyilván igen, a családi házhoz kötődött.
2: Igen, megmondom magának, az igen érdekes hangulat volt ott 1945-ben, felszabadulás után a Buchenwaldi táborban. Láttam képeket is Budapestről, mutogattak képeket, amelyek megjelentek különféle nyugati újságokban, hogy néz ki a Kálvin tér, hogy néz ki a város, stb. Mondogatták is a többiek, hogy hát ilyen helyre az ember nem menjen, minden elpusztult, szóval nincs kőkövön, nem maradt, stb. Ez is inkább inspirált persze, hogy hazamenj. Na jó, hát szóval így kerültem haza.
1: Meg nyilván ez a bizalom, mert hogyha...
2: És nyilván a bizalom, ezt már nem mertem mondani.
1: Mert hogyha...
2: Ez már nem transzcendens bizalom, ez kicsit konkrétabb.
1: Igen, de hogyha valószínűleg tragédiaként és árulásként élte volna meg, hogy magát Budapestről elhurcolják egy koncentrációs táborba, és emiatt dühös lett volna arra az országra, ahol ez megtörtént magával, nem olyan biztos, hogy hazajön.
2: Hát, ezt nem tudom, ez így nem merült fel. Azt hiszem bennem, hogy dühös lettem volna az országra, senkire se voltam dühös. Egyáltalán nem voltam dühös.
1: Hát miután nem élte meg rendkívüli eseményként, hogy magával ez történt, mint az előbb említettem volt.
2: Egyáltalán nem voltam dühös, tele voltam bizalommal.
1: Na jó, tehát...
2: Nézze, ott a koncentrációs táborban találkoztam valamivel, felszállás után. Találkoztam valamivel, ami azt hiszem, hogy impressionált, szóval találkoztam a másik világ felfogással. Tehát abban a pillanatban...
1: Az amerikaiakkal vagy a kommunistákéval?
2: Az amerikaiakkal, a nyugati világéval. Abban a pillanatban, amikor meghallottam azt a nyelvet, hogy hogyan objektíválják ők a nácikat és ezt az egész szemétséget, amiben addig éltem, az egy óriási felszabadító élmény volt. A nyelv. Tehát amikor a BBC bemondta, hogy mit tudom én, a híreit, hogy a nácik így úgy. Amikor én a saját két fülemmel hallottam, amikor bemondták, hogy felszabadították a szövetséges hadseregek egymás után a koncentrációs táborokat, ugye Bergen-Belsen, Buchenwaldot is hallottam, a saját két füleme be volt kapcsolva a rádió ezekbe a barakkokba. Ez egészen felemelő dolog volt, tehát tulajdonképpen innen el is indul, innen is indulhatunk, mert hiszen én ezt a nyelvet sose felejtettem el, és ez volt az én nyelvem, és ez ma is a nyelvem. Ez a nyelv engem mindig idegenné tett itt, ebben az országban.
1: Én tudom, hogy én nekem most itt meg kell állnom. ennek a vámembernek címűtől egészen odáig, hogy hát ítéletté, ha akarja, mondja a Kafkát is.
2: Igen? Ennek a vámembernek?
1: Ennek a vámembernek.
2: Aha. Jöhet? Ennek a vámembernek az eleve bűnöst föltételező álnok kérdése mögött az én fülemben csizmák dübörögtek, mozgalmi dalok harsogtak, hajnali csöngetések sikongtak, az én szemem előtt börtönrácsok és szöges drótkerítések meredeztek. Aki erre a kérdésre válaszolt, nem én voltam, hanem az évtizedek óta gyötört, idomított, tudatában, személyében, idegrendszerében sérült, ha éppen nem halálra sebzett polgár, de inkább fogoly, mint polgár. Még most, még itt, még egy pillanat tört része alatt is megdöbbent és fölkavar az önsajnálat. A felismerés, hogy így éltem le az életemet, ahogyan leéltem, és hogy ez a méltatlan és gyilkos élet ilyen mélyen véste be gonosz jegyeit az ösztöneimbe. Ez az ember, fölteszem anélkül, hogy maga is tudott volna róla, a puszta magatartásával, a modorával jó eleve hazudni kényszerített. Az ítélet nem egyszerre jön, az eljárás maga válik lassanként ítéletté. Franz Kafka, a per.
1: Ez az eszmefuttatás, amelyet most felolvasott, a jegyzőkönyv című írásából való, amely 91-ben született. Idézhetnék magától más mondatokat is. A Gálya naplóban szerepel egy ilyen mondat, hogy Magyarország megszabadult a bolsevizmustól, de önmagától nem. És ebben a jegyzőkönyvben, amikor a vámos ezzel a bizonyos vadászebb ösztönével rájön, hogy magánál kiviteli engedély nélküli pénz van, és amikor az ebből a tényből fakadó eljáráson maga átesik, és átveszi a bizonyos elismervényt az elvett 4000 shillingjéről, illetve visszakapja az útlevelét, hogy hazamenjen Budapestre Bécs helyett, akkor magának is van egy odavetett mondata, egy ilyen dühös mondata, amelyik úgy szól, hogy nehéz lesz elhitetni ezzel az országgal, hogy szabad. Gondolom, itt két dologról van szó. Egyrészt azért önmagába is nézett, hiszen ez a most felolvasott idézet arról szól, hogy önmagába is belenézett, hogy miket hall, miközben a vallató hangot hallja 91-ben. Ugyanakkor ők se tudtak megszabadulni a saját modoruktól. Na most a probléma az, hogy amikor maga később ugyan, de nyilván az elmúlt évek tapasztalataira is alapozva azt írta, megírta egyáltalán a Valaki más című könyvét. A Valaki más ugye azért mégiscsak arról szól, hogy mostantól sok szempontból új élet kezdődik a maga számára, nem csak ebből a szempontból, de hogy végül is túljutott egy rabságban töltött életen, és most már talán majd lehet az, aki maga nem kell rejtőzködnie, nem kell hazudnia, nem kell titkolóznia, nem kell undorodnia, és így tovább, és így tovább. Ez a dolog arról szól, hogy mégiscsak kell. Mit kezdett ezzel a tapasztalattal, amikor a nagy felszabadulás érzés után, ami nyilván mindannyiunkat elfogott, ugyanígy magát is, kiderült, hogy azért önmagától mégse szabadult meg ez az ország.
2: Igen, ez kétségkívül csalódás volt. Nézd, ezt mindenki átélte, aki nem volt eléggé, hogy is mondjam, aki nem volt eléggé cinikus, vagy nem volt eléggé okos. Én egyik se voltam. 89-90-ben tényleg azt hittem, hogy nem tudom, hogy mit hitte. Nehéz lenne szavakba önteni ezt az eufóriát, amit az ember érze. Tehát minden esetre szabadnak érezte magát az ember, és az a ritka pillanat érkezett el, amikor, nem tudom, emlékszik-e, volt egy ilyen periódus, még itt voltak a szovjet csapatok, sokat jártak tüntetni az emberek, gyertyák égtek, a koncerttermekbe eljátszották az erdélyi himnuszt, stb. Szóval ez volt az a kivételes pillanat, amikor én magam is teljesen azonosulni tudtam a körülöttem zajló eseményekkel. Egy ilyen pillanatot már megéltem, és meg is írtam, ez 1956 rövid eufóriája. Mint az, ez is igen hamar elmúlt, és végeredményben keserű élmény volt, hogy az ember szembenézett a valósággal, a realitásokkal.
1: Ez a valóság meg...
2: Ez szomorú.
1: Ez a valóság, ez tulajdonképpen az, hogyha az emberbe hosszú évtizedeken keresztül beivódott egyfajta magatartás, amely a magatartásnak mégiscsak A hazugság a lényeg nagyon sok szempontból, és ez feltételes reflexé válik, igen, akkor az nem múlik el pusztán attól a pillanattól, vagy attól a ténytől, hogy látszólag más életfeltételek teremtődtek, illetve valóságosan is, csak nyilván valahogy össze kell csiszolódnia annak, ami az emberben belül van, igen, meg amit a külső körülményeivel kezdeni tud majd egyáltalán. Igen. De tud-e valamit kezdeni, hogyha ha a reflexei a hazugságról szólnak?
2: Hát ebben a konkrét esetben arról van szó, hogy egyik hazugságból a másikba kellett átmenni, tehát itt tulajdonképpen csak most kezdi az ember fölmérni, hogy mi is történik Kelet-Európában. Rettetes dolgok történnek, visszatérnek az ősi nemzeti sérelmek, vagy vértsérelmek, tehát a gyűlölködés. Amit az ember nem látott rögtön tisztán 1991-92-93-ban, egészen egyszerűen az történik, hogy az ország regrediál az 1919-es traumába. Tehát, mintha nem is lett volna második világháború, mintha nem is lett volna 40 év bolsevizmus, illetve mintha mindez csak egy érvrendszert szolgálna, amivel bizonyos embereket meg lehet vádolni, a gyűlölködést lehet fokozni, szítani, stb. De tulajdonképpen ezek a nemzeti sérelmek, és velük együtt ez a nacionalizmus, ez teljes egészében újra élett, és ezt program nélkül, dinamika nélkül nagyon pusztító tud lenni.
1: Egy pillanat. Mindjárt meg fogom találni, mert tudom, itt van. Azt mondja, hogy ez az első években nem látszott, tehát 90-91 körül még nem látszott. Ennek ellenére a Gája naplóban van egy bejegyzés, ez október 29-i, tehát gondolom a taxis blokkád környékéről, igen, származik. Úgy szól, hogy felmérik-e majd, hogy a sztrájk 3 napján egyetlen ideológikus jelszó sem hangzott el, sem jobb, sem baloldali. Biztosan nem mérik fel, mert az ellentámadás, mondhatni ellencsapás, ideológikus lesz, jobboldali. Most majd megint a nemzettel fognak előhozakodni, akik mit sem értenek a nemzet öngyógyítási és öntisztuló folyamataiból. Az embereknek egyszerűség kell, kenyér, szolidaritás, nevetés. Tehát akkor már tudta?
2: Hát sok mindent leírtam, ami később azt kell mondom, hogy sajnos jóslatnak bizonyult, de valóban olyan mondat, amit a pillanat szült, nem egy átgondolt. Tehát akkor abban a pillanatban azt kívánta volna az ember, hogy ha már taxis sztrájk volt Budapesten, ha már egy ilyen konfliktus helyzet előállt, akkor ez arra kellene felhasználni, hogy valamiféle pozitív, valaki valamit tanuljon belőle, tehát hogy valami eredménye legyen, valamilyen katarzis legyen belőle, de hát aztán nem lett szokásos módon, hanem valóban az történt, hogy az ellencsapás jobboldali volt, de ez a jobboldali szót, ez most már egyszerűen nem érvényes, tudnélik a magyar politikai palettán egyáltalában nincs érvényes szín árnyalat, tehát amit mondjuk Európában jobboldalnak tartanak, vagy amit Európában baloldalnak tartanak, mindez Magyarországon nem érvényes. Magyarországon nem érvényes, amit konzervatívnak tartanak, nem az a konzervatív párt, amely magát annak nevezi, és így tovább, és így tovább. Tehát Magyarországon egészen másféle folyamatok zajlanak.
1: Azt írta itt, hogy egy nemzet öntisztulási folyamata tulajdonképpen az a folyamat, amelyben egyfajta, legalább egy bizonyos érettségig eljut. Azért furcsa, mert természetes, hogy ez lenne jó, hogyha erre megfelelő feltételek alakulnának ki. Na, de hogyha az emberben ilyen reflexek vannak, mint amit maga is leírt a jegyzőkönyvben, akkor hogyan állnak össze azok a külső viszonyok? Nyilván gondolkozott ezen, hiszen ez egy nagy rádöbbenés, amit magával történt. Ahol egy kemény hang, vagy egy magatartás fölidézte az összes rossz reflexét, ami magára, vagyis mindannyiunkra rárakódott az elmúlt évtizedekben. Akkor hogyan alakulnak úgy, hogyan működnek úgy együtt ezek a lelki folyamatok és a külső körülmények, hogy ebből tényleg legyen egy öntisztulási folyamat, ezen gondolkozott?
2: Hát hogy ne gondolkoztam, mert erről szólnak a regényeim. Szóval tulajdonképpen nekem minden regényem történeti regény, ezt nem hajlandók észrevenni, de én valójában végigírtam Magyarország történetét 1944-től, a kudarc az mondjuk a 1950-es éveket tartalmazza, egészen az 1980-as évek elejéig, A Kádis pedig pontosan ezt a folyamatot írja le, hogy mi történik akkor, hogyha az ember megreked az infantilis rögzöttségben. Tehát ha ez a frusztráció egy ponton elakad, és az ember nem képes kikecmeregni az apauralomból, az apauralom által diktált infantilizmusból, és nem képes felnőtté válni. Hát voltak éppen egy nemzet sem más, hogyha így nagy vonalakban nézzük, mint az egyén. Magyarországon az infantilis életforma az hagyományos, mert hiszen egy diktatúra és egy diktatúrának az a megélési formája és a megélési tartalma az infantilis síkon játszódik le, hiszen az embernek mindenképpen föl kell adnia a szabadságát, és a játéktér annyira szükké és egyúttal labirintikussá válik, mint ahogy egy gyerek él és mozog alattomosan az apa uralom nyomása alatt. Megtanul hazudni, megtanulja az alattomos kiutakat, amelyek azonban nem vezetnek sehova, tehát nem vezetnek tovább, nem vezetnek előre, nem vezetnek a személyiség meghaladásához. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az egészséges szellemi életforma egy állandó munkát kíván, amit az ember önmagán végez, tehát egy állandó önreflexiót. Ez az önreflexió, ez lehetetlenség a diktatórikus állapotokban, mert hiszen az ember csak a saját infantilizmusából reflektálhatna a saját infantilizmusára, és abban a pillanatban, hogy megtalálna a kiutat, az rögtön el is záródik előle, mert elzárja a totalitárizmus, a diktatúra. Most ezt meg lehet szokni, és ebben jól érezheti magát az ember, mert hiszen személyileg védett, ez a mulatságos az egészben. Tulajdonképpen nincs rizikó, mindenkinek állása volt, meg mindenkit megvédett ez az elnyomó hatalom egyfelől, ha éppen le nem tartóztatta. Nem csak a Kádár világban a törvénytelenségek nem voltak annyira kirívóak, és nem vonatkoztak annyi emberre, mint a sztálinizmusban, tehát az embereket nem vitték tömegével internáló táborokba és börtönökbe. Hagyták őket vegetálni, a maga az ország volt a börtön, és ezt be is látták. Úgyhogy itt védve voltak az emberek ebben az infantilizmusban, ez nagyon kényelmes volt, mint utóbb kiderült. Csak annak nem, aki a szabadságért küzdött, de egy bizonyos értelemben annak is. Ez a még mulatságosabb. De itt a tömegekről, az országról van. Szóval ez az ország ebben az állapotban élt, és előtte milyen állapotban élt, szintén egy történelmi hazugságban, itt a 20-tól 1944-ig terjedő korszakra gondolok.
1: A feltételek változásával melyek lettek volna, vagy melyek lennének még mindig, hiszen itt tartunk, még mindig ennél a problémánál tartunk, melyek lennének azok a mechanizmusok, amelyek ebből a kiskorúságból tömegével mozdítják ki az embereket, tehát nem az egyének szintjén?
2: Hát ehhez szellemi munkára lenne szükség, és egy nagy elhatározásra. Most az elhatározás honnan indulnak ki, azt nem tudom, mert pillanatnyilag nem látok Magyarországon olyan erőforrásokat, amelyek erre alkalmasak, vagy képesek, vagy hajlandók egyáltalán, ahol megvan az akarat arra, hogy tisztázzák, hogy elkezdődjön egy ilyen tisztulási folyamat. Ez más országokban általában intellektuális körökből indul ki.
1: Tehát mondhatnánk úgy, hogy minták révén, magatartási és szellemi minták révén.
2: Magatartási és szellemi minták is egy igen alapos, kétségkívül soká, hosszan tartó munka. Nos, a legeklatánsabb példa a német példa Magyarország számára, mert Magyarország körülbelül olyan viszonyban áll a történelmével, mint ahogy talán nem pontos a példa, Magyarország inkább olyan viszonyban áll a történetével, mint Ausztria. De Németország mégis minta. Tudnélik, Németországban 1945 óta valójában különféle fokozatokban és különféle intenzitásokkal és különféle szempontokból, de állandóan önreflexió folyik. A kérdés az, hogy az a tény, hogy egy nagy nemzet, Németország megadta magát Hitler Adolfnak, és ezáltal egy szörnyű rendszerbe bonyolódott, és rettetes bűnöket követett el, hogy ez hogyan történhetett meg, vajon a német történelem logikus útja ez, vagy a pillanatműve, egy történelmi pillanati, ahol a különféle motivációk úgy fonódtak egybe, hogy Németországot elragadta, és magával sodorta egy ilyen dinamika. Azt vizsgálják, hogy mi a része ebben az egyénnek, mi a történelmi struktúrának, mi a része magának, a kultúrának, és Németországban egy nagy filozófiai kultúra van jelen. Lemennek egészen Lutherig, Luther antiszemitizmusáig. Sok ostobaság is kijön az ilyen önvizsgálatból, ami mind hasznos az azonban, és sok nagyon-nagyon komoly tanulmány, reflexió és dokumentum. Mindenek előtt azonban az a legfontosabb, hogy az ilyen önvizsgálat egy konszenzushoz vezet, egy nemzeti konszenzushoz. Voltak éppen a nemzetnek akármilyen beállítottságú az egyén, akár úgymond jobboldali, akár baloldali, akár ilyen, akár olyan, de meg kell egyeznie bizonyos alapelvekben. Ezek az alapelvek, amelyeket a demokrácia keretei között hoznak létre, ezek az alapelvek sérthetetlenek. Itt kezdődik valahol a dolog, tehát nem lehet bizonyos dolgokat. Nem tudom, én ma eljöttem ide a stúdióba, Moszkva téren jöttem át, ott van egy könyvüzlet, egy nagyon, nagyon tisztes és derék könyvüzlet, de legalább három náci könyvet láttam kitéve, ami nem baj, hogy összeesküvés, zsidó, nícsei, birodalom, itt tudom én, nem a Zion jegyzőkönyveinek, a nem tudom én milyen. Szóval ez nem baj, hogy ez van, de nagyon mulatság, vagy baj talán, nem is tudom. De nagyon mulatságos módon nincsenek mellett te a Hilbert könyvei, a Hannah Arendt könyvei, nincsenek mellette az igazi dokumentumok, tehát ez voltak éppen egy normális országban, azt hiszem nem lehetséges, egy normális európai országban nem lehetséges. Szóval nem tudok olyan normális európai országról, ahol a történettudomány, amely a modern fejleményekkel és eseményekkel foglalkozik, ne ismerné Hilbert könyveit, vagy ne ismerné a számos idézett és közkeletűvé vált dokumentumot, amelyek hát tényleg a múlttal foglalkoznak, a múltat tárják fel, és a igazi események elemzői. Na jó, azt akarom mondani, hogy ennek az öntisztulásnak egy intellektuális magból kellene elindulnia, ami mulatságos módon Magyarországon el is indult. Valamikor 1944-ben, amikor Szegfű, aki nem volt éppen egy haladó szellemi történész, a haladót itt idézőjelbe teszem, mert abban az értelemben használom, ami, illetve ez a szó, a haladó, az itten elfuserálták Magyarországon, Kádárék annyit használták, hogy baloldali jelleget kapott. Tehát én ezt úgy értem, hogy nem volt egy konstruktív, nem volt egy demokrata, nem volt egy nyugati szellemiségű ember. Tehát elkezdett a magyar nemzetben egy cikk sorozatot, ugye, hogy mi is volt a címe, utat tévesztettünk. Voltak éppen ilyenfajta önreflexió kezdődött magánál, Bethlen Istvánnál is, az utolsó konzervatívnál, az utolsó magyar konzervatívnál. És valójában ezek az önreflexiók, a csúcsukat Bibó Istvánnál érték el, aki valóban belekezdett a legtisztességesebb és legkeményebb önkínzó magyar önvizsgálatba, de tudjuk Bibó Istvánról, hogy mit mondott, azt mondta, hogy ha meghalok, akkor majd írjátok a síromra, hogy élt 1945-től 1948-ig. Valóban Bibó István, akinek a szellemi nyomás olyan erős volt, hogy még a késő kádárizmus sem tudott ellenállni a könyvei szelektív kiadásának, amikor 80-as évek közepén kezdtek megjelenni a könyvei, és tulajdonképpen majdnem átment a köztudatban 89 és 90 között. Ma egyáltalán nem is hallani Bibó István. Eltették láb alól, és azok tették el láb alól, akik az örökösei kellene, hogy legyenek. De én nem akarok ilyen nemzeti dolgokba beleszólni, nem vagyok illetékes. Ezeket látom, ezeket hát mondjuk regisztrálom szomorúan, de valami kicsit kihunyt belőlem. Hát talán kiveszett belőlem talán az eleven és aktív remény, nem is ezt mondanám, kedv. Tehát kiveszett belőlem az a kedv, amivel ennek az országnak a sorsát. Nézze, annyiszor mondták el nekem már előzőleg is, most is, hogy én nem tartozom ide, hogy én ne, lehet, hogy ne szóljak bele a nemzet. Ugye a zsidó kérdésről beszélek, politikai antiszemitizmus létezik. Én nekem valóban ez a önmagát beteljesítő jóslat, tudja. Azt mondják, hogy a zsidóknak nincs érzékük a magyar nemzet sors kérdései iránt. Most a zsidókat elvitték Auschwitzba, akik visszakerültek, azoknak újra elmondták, hogy 1990-től kezdődően, hogy nincs érzékük a sorskérdések iránt, nemzeti sorskérdések iránt. Addig-addig mondták, amíg attól tartok, hogy valóban nincs érzékem a nemzeti sorskérdések iránt.
1: Hát amennyiben így nevezi őket, tehát az ő terminológiájukat átvéve, akkor biztosan nincs. De hát, mint európai embernek van, és mint olyan európai embernek, aki egy adott országban él, amelynek a sorsát végigkövette a saját sorsával, nyilvánvalóan van?
2: Hát igen, hát nem is tudom, szóval én nekem valóban, nézze, ha valaki másból indultunk ki, tényleg újra kellett gondolni egy-két dolgot, újra kellett gondolni a helyzetemet, amely valóban megváltozott egyénileg is, íróilag is, művészileg is, de főként is elsősorban nagyobb lett a tér, kitágult a tér, és ez a kitágult tér megint nem azt az élményt váltotta ki belőlem, amit a nemzetből kiváltott a körülöttem élő emberekből általában véve. Általában véve az emberek, ezt valljuk be, megijedtek a hirtelen kitárult tértől, hiszen az egész nacionalizmusban, ami most ennyire föltámadt, nem csak Magyarországon, máshol is, sőt Nyugat-Európában is, van valami félelem attól, amit úgy hívnak, hogy globalizáció, globalizálódás, stb. Tehát a tér kitágulása az, ami azt az érzést váltja ki az emberekben, hogy elvesznek benne, elvész a egyéni, nem is tudom miük, a budlibicska, a anyanyelv, a ősi, mit tudom én, micsoda, rétes tészta. Hát szóval én bennem ez az érzés nincs, én örülök ennek, hogy kitágult a tér, és én ezzel tudok azonosulni, és én magamat európai zsidóként határozom meg, aki magyar állampolgár, magyar anyanyelvű, de ennyi.
1: Ez furcsa. Furcsa, mert hangsúlyt helyez a zsidó identitásra, furcsa, mert
2: az európai zsidó identitásra,
1: az európaiságba helyez rá hangsúlyt, és mert állampolgárnak tartja magát, ami nem okvetlenül egy közösségi kultúrához való tartozást jelent, hanem egy politikai státust, ennek összes szabadságjogával és egyebeivel értelemszerűen egyetemben. És ebből valahogy hiányzik az a 70 év, amit itt leélt. Mert mégiscsak itt élte le, az ismert körülmények között, az ismert taszításokkal együtt, de mégiscsak itt.
2: Igen, valóban. Abban a pillanatban, amikor világosan látszott, hogy a tévutaknak és a hogy is mondjam, a önvizsgálat kerülgetésének a során mindenféle gyűlöletek kerülnek majd előtérbe, társadalmi gyűlölködések, és ebben a tekintetben elkerülhetetlen, hogy a zsidókra ne kerüljön sor, hiszen ez már bevált, ez nagyon jól működött, és ez nagyon jó arra, hogy egy ilyen negatív önmeghatározássá váljon mások számára. Tehát ez tulajdonképpen terítékre került, és itt dönteni kell, hogy valójában hogyan fogadom én ezt, vagy mi az én álláspontom ezzel kapcsolatban. Közönösnek nem lehet maradni. Nézzem, mondok magának valamit. A zsidó az egy nagyon nehéz teher, ezt mondom bátran. Igen, súlyos teherré tették ezt itt Közép-Európában, nem csak Közép-Európában, de Közép-Európában nem tudnak tőle szabadulni. És végeredményben, aki zsidónak született,

0: vagyunk, ott találtam magam, hogy itt kérem zsidóznak. Még nem is akárkik zsidóznak, hanem olyan értelmiségiek, akiket addig becsültem, és azt hittem, hogy barátok vagyunk. Na jó, ez engem egy tiltakozási ingert váltott ki belőle, hogy úgy mondjam, mert azt hittem, hogy érdemes tiltakozni. A tiltakozás az valamiféle tisztázáshoz fog vezetni. Nem vezetett. Ellenkezőleg ma már Magyarországon bejárt út a politikai antiszemitizmus ismét, és ma 10 év után, miután végül is kialakult a új életem, a valaki másféle élet. Én ezt bizonyos higgadsággal tekintem, és bizonyos higgadsággal is elemzem, anélkül, hogy különösebben felizgatnám magam.
1: Igazából azt akartam megkérdezni, hogy ebben a kitágult térben, ami most már Nyugat-Európa is, hiszen most már a maga rendelkezésére áll, és hát nem is akármilyen szinten, hiszen maga igen elismert író német nyelvterületen föltétlenül íróvá lett az utóbbi években. Ez változtatott a maga közérzetén? Jobban érzi magát?
0: Jobban, természetesen.
1: Mennyiben?
0: Hát amennyiben egy normális író életét élem. De nem van egyszerű ez. Az ember megszokta hosszú évtizedeken keresztül, hogy voltak éppen merényletszerűen ír, és az, amit csinál, az egy, idézőjelben mondom, de azért nem annyira, egy bűnös tevékenység. Én azt hiszem, ez a művész természetes állapota egyéb iránt. Bűnös tevékenység, tehát voltak éppen ellenséges közegben él, ahol természetesen vannak ilyen titkos fülek, barátok, szövetségesek, irodalom szeretők, de alapjában véve mégis az ember a sarokba van nyomva, és onnan nagyon óvatosan, és csak műveken keresztül hallathatja hangját, és engedje a műveket beszélni, és azokat is lehetőleg ugye félre szokták érteni. De aki mindenképpen szellemi illegalitásban él, egyszerre átkerül a legalitásba, az nem egy könnyű szerepváltás. Tehát arról van szó, hogy mondjuk 1989-ig ahhoz voltam szokva, hogy nem közönségnek írok. Illetve amit írok, annak nincs meg az a társadalmi súlya, amely viszont engem egy bizonyos felelősséggel terhelne meg.
1: Vagy legalábbis nem kapja vissza a reakciókat, nem csatolódik vissza magához mindaz, amit írt, és ahogyan az hatott.
0: Pontosan, tehát ebben a tekintetben igen könnyű az ilyen író dolga, mert csinálhat nyugodtan azt, amit akar. És tetszik, nem tetszik másoknak, az úgyse jut vissza, úgyse érdekes. Tehát nincs egy következménye. Tehát annak, amit ír, annak nincsenek ilyen értelemben vett következményei. Most egyszerre olyan közegbe kerültem, ahol abszolút komolyan vesznek. Tehát ahol reflektálnak arra, amit írok, hirtelen bekapcsolódik egy óriási társadalmi vitába, egy társadalmi munkába, ami Németországról beszélt Németországban. De hát éppen abban a pillanatban, amikor előzőleg Németország az első könyvem 1992-ben a Kadis volt, amely igen jó nagy kritikákat kapott, utána megjelent a Gája napló, ami szintén igen nagy kritikákat kapott, azonban a igazi német közéleti vitába sorstalanság csöppent bele egy olyan pillanatban, amikor számos egyéb hasonló könyv foglalkoztatta a német társadalmat. Itt elsősorban a Goldhagen könyvére gondolok, amit természetesen Magyarországon megint csak nem ismernek, nem is fognak megismerni.
1: Miért nem?
0: Hát nem fordítja le senki. Hát én nem tudok arról, hogy rendben van, vastag könyv, sok pénzbe kerül a lefordít. Tehát ez is egyik azoknak a könyveknek, azoknak a vitatott könyveknek, amelyeknek jelen kellene lennie, itt kéne feküdni az asztalon, hogy lehessen róla beszélni. De igaz, hogy nem foglalkozik kelet-európai problémákkal, a német problémákkal foglalkozik. A német társadalmat nagyon felizgatta az amerikait is, tehát az amerikai történészek, az amerikai történész világot. A bevezetője

0: felizgatta a kedélyeket. A bevezetője tudnék arról szól, hogy a németeknek már a génjükben benne volt az antiszemitizmus, és Auschwitz csupán a német fejlődés teljesen logikus beteljesedése. Ez a előszó, de azután a halálmenetekről szól a könyv, rengeteg új dokumentummal, nagyon érdekes és nagyon felkavaró. Tehát ez foglalkoztatta akkor a német társadalmat, amikor megjelent a sorstalanság. Úgyhogy egész egyszerűen ott találtam magam egy társadalom kellős közepén, ahol a hatást, amit ez a könyv elért, a bőrömön éreztem, és nem csak, hogy éreztem a bőrömön, érzékeltették velem. Egyszerre kíváncsiak lettek arra, hogy mit szólok ehhez, ahhoz, amahoz. Úgyhogy valóban egy olyan helyzetbe találtam magamat egyszerre, ahol annak, amit kimondok, súlya és felelőssége lett.
1: Közéleti ember lett, akár akarta, akár nem.
0: Igen, ez furcsa. Na most...
1: De nem hiszem, hogy ez a maga számára semmit se jelent. Az írás mellett, a
0: nem arról
1: van, hogy
0: semmit
1: mellett.
0: Se jelent, csak most ugye azt mondják, hogy nekem Németországban sikerem. Mit jelent ez? Hát szóval...
1: Az, hogy kíváncsiak a véleményére.
0: Igen, de mit jelent ez szerepváltásban?
1: Tehát, nem mit jelent? Ezt
0: hát
1: magának kell tudni.
0: Elég nagy erőfeszítés. Szóval tulajdonképpen ezt is föl kell dolgozni. Nézze, végeredményben akkor, amikor az ember bekerül egy, Magyarországon ezt nem ismerik ezt a sajtó és irodalmi üzemet, tehát ennek igen nagy súlya van, és borzasztóan dinamikusan őröl. Tehát amikor az ember bekerül egy ilyen média közegbe, akkor végeredményben nagyon súlyos döntéseket kell igen gyorsan hozni, mert az ember hajlamos arra, hogy tetszen. És ezt nagyon könnyű elérni, tudja? Nagyon hajlamos az ember arra, hogy azt mondja, amit várnak tőle. Nagyon hajlamos az ember, hogy beilleszkedjen abba a szerepbe, ami készen áll, és amit ilyen könnyű elfoglalni, de ami esetleg nem egészen az én normális szerepem, nem értek vele egyet bensőleg. Tehát itt nagyon résen kell lenni. Tehát mondjuk ezt a szerepet is.
1: Jó, ezt úgy tudom elképzelni, hogy
0: mondok magának igen. Valamit, szóval nekem nagyon sok új szerepem lett 1980-ban. Most itt beszélgetünk a rádióban. Most az egész dolog azzal kezdődött, hogy ugyanez a stáb, amely most felveszi velem ezt a beszélgetést, megkért engem 1990 egybe vagy kettőben, hogy vegyük fel a Gája naplóval kapcsolatban, vegyünk fel egy ilyen nagyobb anyagot tőlem, és itt nekem szerepet szánt, mégpedig, hogy olvassak fel ezekből a művekből. Soha az életemben nem olvastam fel. Húzódoztam is, ha jól emlékszem, mondtam, hogy nem tudok felolvasni, de csak próbáljam meg, mondották, és kiderült, hogy egész jól tudtam fel. Honnan tudtam volna? Nem próbáltam ki sohasem. Itten színészek együtt olvastam fel. Kulka Jánossal riposztoztunk. Sohasem hittem volna, hogy ebben a tekintetben megállom a helyemet. Csak példaként hozom fel, hogy az emberben olyan képesség rejlenek, amelyeket évtizedekig titkolni volt kénytelen.
1: Vagy maga se tudta, hogy vannak.
0: Vagy ha sejtette, hogy vannak, azonnal ellenállt neki, hogy nem akarom meg. És így tovább. Tehát tulajdonképpen az ilyenfajta szerepváltás az igenis teljes embert kíván, azt akarom mondani. Energia kell, az át kell gondolni, hogy hogyan tudja az ember megőrizni ezt a valaki másságot, amiről írtam. Hogyan tudja az ember megőrizni önmagát az új szituációban, az újban, mennyiben és miben marad a régi, és hol van az a mag. Nem könnyen elvész az ember, elfelejti önmagát, elmegy a sodrással, tudja?
1: Azt akartam az előbb mondani, hogy miután tényleg valószínűleg borzalmasan sokat szerepel, hát Németországban elsősorban, nyilván vannak olyan fellépései, ahol ez a szerep dominál, az, amit várnak tőle, az a természetes igénye az embernek valóban, hogy tetszeni akar, megnyerő akar lenni. Ugyanakkor van egy rakás olyan fellépése, ahol önmaga, ahol azt mondja, amit gondol, nyíltan mondja, az egész írói munkásságával és az egész életével a háta mögött, azzal annak a hitelességével együtt mondja. Tehát én úgy gondolom, hogy bármennyire is megnövekedtek a szerepek, az eljátszható szerepek, azért az ember magja az megtartja olyannak, amilyen ő valójában. Tehát lehet, hogy időnként kiruccan.
0: De milyen valójában?
1: Hát milyen valójában?
0: Ez a kérdés.
1: Ezt nem hiszem, hogy meg kell határozni, hogy milyen valójában. Erről van egy tapasztalatunk, magának is, önmagáról és nekem is magáról. Nem hiszem, hogyha végignézném az összes szereplését, hamis hangok tömegét találnám, amelyek arra utalnának, hogy valahol ez a mag, aki maga, ez változott volna meg.
0: Valószínűleg nem, de hát erre oda kell figyelni.
1: Hajlamos rá, hogy elmenjen a tetszésbe?
0: Hát nézze, én már talán nem, ha ezen kapom magam, akkor rögtön rászólok magamra, hogy vigyázz. És arról nem beszéltünk, hogy ez rengeteg munkával járt, például a múlt évben egyáltalán nem tudtam dolgozni, mert fordítottuk a Kudarcot.
1: Ez a fordítással fordítottak németre, és maga ebben részt vett.
0: Igen, német és hollandul jelent meg az idén. A német fordításban részt vettem. Szóval nem akarok kitérni arra, hogy pedig érdekes. Szóval van szerző, aki odafigyel a fordításaira, van, aki nem. Én odafigyelek, mert a szövegem kényes. Tudja, és ez a kényesség, ez azt követeli, hogy a megfelelő német nyelven jelenjen meg a könyv. Nem egyszerű a dolog. Mindegy, ez hónapokat nyelt el, ez a munka, amíg azt mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon jó fordítás jelent meg. Azon kívül pedig több hétkönyvemet adták, életművemet adták ki az idén. A régi fordításokat is korrigálni kell.
1: 99-ben.
0: 90 frankfurti könyvvásárlás. Korrigálni kellett, stb. Rengeteg olyan munka volt, és azután két hónapig felolvasni jártam. Rengeteg olyan munka volt, ami engem eltávolította. Szóval egyszerűen nem tudtam regényt írni. Na. De most már ezektől a munkáktól hát megkönnyebbettem, és hozzákezdhettem végre az új regényemhez.
1: Említette Frankfurtot. Ott vállalt egy nyílt konfliktust, ha jól vagyok értesülve.
0: Nincs jól értesülve.
1: Rosszul vagyok értesülve?
0: Igen, igen.
1: Akkor mondja el, hogyha nem nyílt konfliktus volt, akkor mi volt az, amikor részt vett Magyarország frankfurti bemutatkozásán, hát ami egy nagyon nagy dolog, ugyanakkor elhatárolódott bizonyos értelemben ettől a rendezvénytől, amelyet Magyarország szervezett, hiszen nem lett részt a megnyitón.
0: Itten Magyarországon az egész frankfurti könyvvásárt, ahogy kezelték ezt a dolgot, az egyfelől tudatlanság, dilettancia nyilvánult meg benne. Már nem tudták, hogy mi a frankfurti könyvvásár. Azt hitték, hogy egy ilyen, nem is tudom, mit hittek. Szóval mindesetre azt hitték, hogyha egy írót lefordítanak németre, és az a frankfurti könyvvásárban meg fog jelenni, akkor az mindjárt, nem tudom, világhírű lesz, rengeteg pénzt keresnek vele, és így tovább. Ez nem így van. A frankfurti könyvvásár az egy nagy könyvüzleti esemény mindenek előtt és mindenek fölött. Na most egyfelől maga is tudja, én nem kísértem kellően figyelemmel, de maga is tudja, hogy miféle propaganda előzte meg a frankfurti könyvvásárt. Egyfelől
1: igen.
0: Egyfelől volt egy kormányzati terv, amiről nem sokat tudok. Másfelől
1: Több kormányzati terv is volt, átívelt a választásokon.
0: Én ezt nem kísértem figyelme. Másfelől megindult egy ilyen gyűlölködő hadjárat. Egyébként hadd mondjam meg, mentségére szolgáljon az országnak, hogy ez mindenütt így van, majdnem. Tehát kis országban, ugyanez volt, amikor Ausztria volt súlypont, ugyanilyen viták.
1: Viták vannak, vagy gyűlölködések, mert nem mindegy.
0: Hát a művészetben konkurenciák vannak, a művészek vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják egymást, de mindenképpen fúrják egymást vadul, ahol csak lehet, zenében, irodalomban, képzőművészekben.
1: Ne haragudjon, ezzel együtt se hiszem, hogy akár az osztrák, akár a portugál, akár a mi volt előtte, svájci, akár a svájci irodalmi életben az lett volna a vita egyik iránya, hogy vajon szabad-e a zsidóírókat kurzívval szedni.
0: Azt nem, természetesen. Na most szóval ez volt, kurzívval szedték a zsidóírókat, én is egy ilyen zsidóíró voltam, és az a kép alakult ki, hogy én, mint zsidóíró képviselem Magyarországot, tehát ez úgy el volt maszatolva, hogy ezekben a cikkekben az derült ki, mintha én magyar állami pénzen mennék ki Frankfurtba, és ott elvenném a helyet nálam esetleg méltóbb, vagy fontosabb. Nem, ha van ilyen.
1: Ez nem csak magát ért ez az.
0: Ez nem csak engem, de hát én mégiscsak én a saját dolgomra reflektálok. Tehát olyan kép alakult ki, mintha a nemzetkép szempontjából az állam nagyon rosszul cselekedett volna, hogy engem küld ki, másokat kellett volna ki. Holott a helyzet az volt, hogy én nem állami, magyar állami pénzen mentem ki Frankfurtba, a Rowohlt kiadó kiadta az életművemet, a Rowohlt kiadó hívott meg Frankfurtba, a Rowohlt kiadó fedezte a utazásom és az ott tartózkodásom költségét, a Rowohlt kiadó rendezte természetszerűen azokat a föllépéseimet, a frankfurti föllépéseimet, amelyek a könyvkiadásnak, hát nem tudom, ilyen reklámot, mondjuk egyszerűen reklámot szereztek, tehát olyan fellépéseket, amelyeket a kiadó tartott szükségesnek. Emellett a Frankfurtban megjelenő német könyveimhöz a magyar állam nem járult hozzá a erre szolgáló pénzekben, amit én helyesnek tartok, és ez így teljesen rendben is van, mert hiszen engem úgy is kiadtak volna. No de ezek a cikkek, ezek a gyűlölködő cikkek, ez elmaszhatolták ezt a kérdést, és egész egyszerűen tisztáznom kellett, hogy ez nem igaz. Úgyhogy írtam előtte egy cikket a frankfurti könyvvásár előtt az Élet és Irodalomban, amelyben megírtam, hogy ez nem így van, hogy nem képviselek senkit, nem képviselem a magyar államot, nem képviselem a zsidóságot sem, nem képviselek országot, népet, eszmét, stb. Stb. Egyszerűen író vagyok, aki a saját műveit képviseli, semmi mást. Ezt le kellett szögezni egyfelől. Másfelől a frankfurti KHT, azt hiszem így hívták
1: őket,
0: igen, írt nekem egy levelet, nem sokkal a frankfurti könyvásár megnyitása előtt, amelyben részvételre kér fel, általános értelemben nem egyetlen konkrétan meghatározott részvételre, vagy kettőre, vagy háromra. Általában azt a kérdést intézte hozzám, hogy részt veszek-e magyar rendezvényeken. Erre én válaszoltam egy levélben, ami nyilván megvan a frankfurti KHT-ban, amelyben megírtam, hogy a kiadóm hívott meg a frankfurti eseményre, és elsősorban azokon a rendezvényeken veszek részt, amelyeket a kiadóm szervezett számomra, de emellett nagyon szívesen részt veszek bármilyen eseményen, amit a frankfurti KHT helyesnek tart, azzal a klauzulával, hogy olyan rendezvényen azonban nem veszek részt, ahol olyan dolgok szerepelhetnek, ezt jobban fogalmaztam meg a levélben, amelyek ellentétben állnak az én politikai életfelfogásommal és mindazzal, amit a műveim képviselnek. Passz, ennyi. De ezek után én valójában egyetlen rendezvényre kaptam felkérést a frankfurti KHT-tól. Ez egy felolvasás volt, egy rádió felolvasás volt, amelyben én részt vettem Eszterházi Péterrel együtt, akivel együtt mentünk, siettünk taxival, mert előtte egy televíziós fellépésünk volt mind a kettőnknek, ezzel együtt siettünk erre a felolvasásra, hogy még odaérünk idejébe, oda is értünk, én fel is olvastam. Amire engem fölkértek, azt teljesítettem. Nem szabotáltam úgymond a magyar részvételt Frankfurton, nem nagyon tartottak rá igényt, ami az ő bajuk, mert tulajdonképpen nagy sajtót kaptam, és az lett volna az érdekük, hogyha elsősorban Eszterházi mellett Nádast meg engem, hát szóval úgy tesznek, mintha mi fontosak lenni. Mert tulajdonképpen úgynevezett PR szempontból ez lett volna normális. Szóval megmondom magának, mi a, az is mulatságos, hogy miatt a miniszterelnök, mint hallottam, Frankfurtba tartózkodott, az alatt én egy felolvasást tartottam Kocsis Zoltánnal a frankfurti zsidó múzeumban, ahol soha ez a frankfurti zsidó múzeum igazgatójának a kijelentése, nem voltak fölkészülve, soha ennyi embert nem láttak még, szorongtak még a bejáratnál is, tehát ez nyilván sikeresebb esemény volt, mint a provinciális politikai. De mindegy, hát itt nem erről van szó.
1: De ez elég tétel, azért gondolom magának.
0: Hát ez egy szomorú dolog tulajdonképpen, nem érzek elégtételt, szóval nem tudok igazán örülni neki. Ez egy
1: nem örömről beszéltem, hanem azért úgy valahogy helyre billeti az ember lelki egyensúlyát, nem?
0: Hát abnormális, inkább rámutat az abnormális helyzetre. Szóval rámutat arra, hogy, de ezt nem az én dolgom lenne elmondani, szóval rámutat arra, hogy ennek az országnak mindig baja volt az igazi tehetségeivel. Ugye, mindenkinek, tudósoknak külföldre kellett menni, Bartók Bélának külföldre kellett menni, majd utána betiltották itt Magyarországon. De ma sem értik talán igazán be, nagy kultusza van, és így tovább elmondhatnánk, a legnagyobb muzsikusok külföldön élnek, magyar muzsik, Ligeti és Kurtág. Hát egyik legjelentősebb magyar író külföldön követett el öngyilkosságot 89 éves korában, Márai Sándor, akiről 40 évig nem volt szabad írni, és így tovább, és így tovább. Ma sem bírják elviselni azokat az embereket, akiket nem is tudom. Tegyünk ide 3 pontot.
2: Kertész Imre, önálló író, az Életút interjú 6. befejező részét hallották. A riporter Mihancsik Zsófia volt. A felvétel 2000-ben készült. Szerkesztő Szebényi Cecília és Zoltán Gábor.
3: A felvétel legutóbb 2009. november 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Nyugat-keleti díván.

jönnek. Jól van. Jöjjön, aki kell. Lantott hitet vígan szegre akasztok. Kicsit pirulok. Én és a siker. Jöjjenek a tilinkós álparasztok, jöjjenek a nyafogó ifjú vének, jöjjenek a finom kultúrlegények. Nem is tudom, hogy mi történt velem. Hát sokat érne itt a győzelem. És én száz arcban is kínáltam magam, vén leánykodtam. Fúj, már vége van. Ügyes kelner had famulusatán, éhes szemben vörös vadító posztú, legyek neves hős kiskenyér csatán, fussak kegyért én, született kegyosztó. Szép dolog kapott kabátba szokni, úridő fel megállni, mosolyogni, még tovább táncol kacsintva, híva a siker. Ez a nagy hisztérika. Nyomában cengek. Na, szép kis öröm. Ezekkel együtt.

kattintás, arcukon betűs bánat. Állnak, mintha testvéreim volnának. Lángolnak szennyesen és ifjan vének, égnek, s nem tudják, hogy miért szegények. Tudnak ördög konyhán mérget kavarni, marni, s nem tudnak se élni, se halni. De bánat ül mégis mindnek az ajkán, csalfán. Akárhogy, mégis az én fajtám.

0: biztosan messziről jövünk, fáradt, szomorú a lépésünk.
1: Mi mindig mindenről elkésünk. Meghalni se tudunk nyugodtan. Amikor már megjön a halál, lelkünk vörösen lángra lobban, meghalni se tudunk nyugodtan. Mi mindig mindenről elkésünk. Késő az álmunk, a sikerünk, révünk, nyugalmunk, ölelésünk. Mi mindig mindenről elkésünk.

Fehér hópelyhek, pici melódiák, gazdátlan álmok, fagyott angyalszárnyak. Jöjjetek, szálljatok, segítsetek a sárnak. Fent a semmiben fehér, szűz a világ. Ó, szép a semmi, de jobb a valóság. Jobb a sár, mint a köd, s mint ködkertben a rózsák. Sáros, édes föld, milyen régie dal. Te vagy álmok, s hópelyhek menedéke. Élsz, és sarad kacag a semmire, az égre.

hangon, szomorú kedvel, végharaggal legyünk mi két kárhozott angyal. Legyünk a tavasz gyermekei, kik arcukat vetik az égnek, kik nedvesek, s mégis elégnek. Csönd legyen akkor az ég alatt, bomolva, szökve, válva rügybe, mi leszünk a tavasznak üdve. Mi legyünk akkor az ég alatt a legszebb két tavaszi jószág. Túlzás, betegség, de valóság.

Én beszennyezlek. Én beszennyezlek a leghavasabb, legszebb éjjel, hiába kísértsz hófehéren. Színem elé parancsolom majd fehér, köntösös, szűzi árnyad, saját lelkemből fölcibállak. Hiába libeg félbe, fázva, telefröccsentem tintalével, vérrel, gennyel, könnyel, epével. Hiába reszket, befoltozom gyanúval, váddal, bepaskolom mérges csalánnal. S még libeg búsan, szerelemben, én kitatagom kósza árnyad. Felé fúvok, megy.

Nyílban fürdő, szépséges világ, pihent testeknek boldog lomha kije, rejtelmes, fényes, ezer puha fészkű, gyönyörű város. Ó, szent hajnal zengés, élet szimfóniája, csodálatos élet, de jó volna élni. Mennyi öröm zúg, és mind a másé. Mennyi arany cseng, és mind a másé. Mennyi elő küzd, és mind a másé. Mennyi asszony van, és mind a másé. Mennyi új kézsong, és mind a másé. Mennyi szándék tör, és mind a másé. Mennyi minden van, mennyi szép minden, mennyi szent minden, és

0: Meg-meg tréfál az én istenem, a régi tromfot visszaadja, elszökik tőlem virradatra, velem van egész éjszakán. Jön néha-néha egy jó napom, mikor egész valóját látom, de soha-soha napvilágon, velem van, és mindig éjszakán. Olyan ő, mint az asszonyok, imádtatja nagyszerű lényét, de elszalad, nehogy megértsék. Velem van, s rossz az éjszakán. Az Istenem, tréfás Istenem, vajon miért csak éjj árnyék? Fény nyomában szívesen járnék. Velem van, de csak éjszakán.
1: Nem érti meg a mi szívünket. Hatalmasabb a Jehovánál. Ő a hideg ámennek atya, ő csak mosolyog, és akar, s egy fagyott nap az ábrázatja. Úgy forgatja mindenséget, mintha unott játékot űzne, egy-egy világot megfagyaszt, s ötöt-hatot hajít a tűzbe. Nem int, nem bosszul, nem jutalmaz. Mennyben nem kísér, föld alá nem. Vele, holott egyek vagyunk, ő a muszáj, a lesz, az ámen. Ha ízeinket összetépjük istentelen nagy fájdalomban, ő csak mulat, se nem szeret, se nem dühít bennünket jobban. Ő nagy-nagy életfolyó víz, zúgva zúg, kacagva harsog, sodor, zúz, orm fut szüntelen, nem fogják gátok s renyhepartuk. Ő a folyásnak akarója, melynek forrása s vége nincsen. Ő minden és vigasztalan. Egyetlen és borzalmas Isten.
0: Ő minden, de áldani nem tud. Ő minden, de senkit se büntet. Ő teljesíti az időt, és nem érti meg a mi szívünket. Hatalmasabb a Jehovánál. Ő a hideg ámennek atya. Ő csak mosolyog és akar, s egy fagyott nap az ábrázatja. Úgy forgatja a mindenséget, mintha unott játékot űzne. Egy-egy világot megfagyaszt, s ötöt-hatot hajít a tűzbe. Nem int, nem bosszú, nem jutalmaz, mennybe nem kísér, föld alá nem. Bele, holott egyek vagyunk, ő a muszáj, a lesz, az ámen. Ha ízeinket összetépjük istentelen nagy fájdalomban, ő csak mulat, se nem szeret, se nem dühít bennünket jobban. Ő a nagy-nagy élet folyóvíz, zuhogva zúg, kacagva harsog, sodor, zúz, ont, fut szüntelen, nem fogják gátok, srenyhe partok. Ő a folyásnak akarója, melynek forrása s vége nincsen. Ő minden és vigasztalan. Egyetlen és borzalmas.

Ő minden, de áldani nem tud. Ő minden, de senkit se büntet. Ő teljesíti az időt, s nem érti meg a mi szívünket. Ő a folyásnak akarója, melynek forrása s vége nincsen. Ő minden, és vigasztalan, egyetlen, és borzalmas Isten.

hozott világra. Küzdésre, munkra, de vitézül. Szalmás tetű kunyhójában az öreg kunné halni készül. Benn az ember göthöl a patkán, tüdőjének, mint a rossz sípnak, meg-megcsúszik lélegző hangja. Kün van, téli szelek sivítnak. Két elviselt nyomorék ember nézi egymást kínnal, haranggal, s meglegyinti a szalmás kunyhót szárnyával az ős légzett angyal. Sose örültek, és itt maradtak. Gyermekhaduk fut elszéledve, szerte szomorú világban, és én kiszáradt életük nedve. Kunyhó, olaj, mécs, munka, éjség, gyermek, roncs, szégyen és a többi, s végül a legnagyobb parancs jött.

eszébe jut a lakodalma. Ölni szeretne. A mécs pislog, s a vénasszony ránevet hol.

kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre. Világokat szed és rostál ki vidáman, és nem keseregve. Spúsul csak az, akit kihullott. És aki kihull, megérdemelte, az ocsut az idő nem szánja. Aszott nemzetek, hűlt világok, tört életek, mi az más vágya, halára valók, s nem kár értük. Szólj a proféták új szavával, nem kik mertek tagadni múltat, de kik nem magvak a jövőnek. Mindig azok, akik kihulnak. Világok, népek, nyírhes eszmék. Fonnyadtak, s összezsugorodtak. Így szól az új proféta ének. Az Úr, az idő áll örökké, de elmúlnak a renyhe népek, s velük együtt a tiszta lóta.

kidobta a szikrázó hóba, kidobta a havas semmibe magzatját, a papi Kató. Aztán Kató, a kis cselédjány, szédülve, tántorogva, félve, ahogy illik, elment maga is, éjféli szent, vidám misére. Kató gazdája, az izmos pap, svalusi nyája, énekelnek. Dicsértessék az egek ura, hogy megszületett az a gyermek, ott Betlehemben. Kató fölsír a papi szóra, és az a gyermek a betlehemi. Könnyezve tekintlek Katóra.

Seirből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Miért, hogy a fölfölemelkedett embert mindig visszarántja valakik itt Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már készül jónak és Istennek változni, de Perazim hegyén fölkél az Úr. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért oly szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok! Ó, jaj, vigyázók, hiába vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.

hajnal nem ragyogó, az éj fehéren lebben, az Isten nem jóságos, az ördög nem kegyetlen, a nyár fagyos jégveren, a tél hevítő hőség, piros virága bánat, s barna bús a dicsőség. Bivaj fekete a hó, fehér a szurok korma, ha van csak egy rossz álom, s a valóság a volna. A halál ős dáridó, s kis stáció az élet, a bűn szebb az erénynél, s legszebb erény a vétek. A méz maró keserű, s édes íze a sónak, a ma egy nagy hazugság, s az igazság a holna. Nincsen semmi, ami van. Egy való van, a nincsen. Az ördög a rokonunk, s ellenségünk az Isten.

Kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre. Világokat szed, és rostál ki, vidáman és nem keseregve spúrsul csak az, akit kihullat. S aki kihull, megérdemelte, az ocsút az idő nem szánja. Aszott nemzetek, hűlt világok, tört életek mi az más vágya, halálra valók, s nem kár értük.

rossz karddal, száz csatában. Soha-soha hites vágyban, soha-soha vetett ágyban. Kergettem a labanc hordát, sirattam a szívem sorsát, mégsem fordult felém orcát, rossz csillagú Magyarország. Sirattalak, nem sirattál, pártoltalak, leszni hagytál, mindent adtam, mit sem adtál, ha eldőltem, nem bíztattál. Hullasztott

magyar élet. Világon sincs párod néked, nincsen célod, nincsen véged, kínhalál az üdvösséget. Elbocsát az anyánk csókja, minden rózsánk véres rózsa. Bénán esünk koporsóba, de így éltünk, vitéz módra.

Rám néznek, és minden rendben van. Nagy valaki ez, vagy nagy senki. Csupán azt nem kérdi senki sem. Gyűlölni kell-e, vagy szeretni? Úgy bánnak velem, mint kisdettel. Hol elaltatnak, hol fölráznak. Minek születtem, valakinek, prófétának vagy zsigorásnak? Kóbor kutyának sorsa az enyém. 500 évre kell újra lenni. Ostoba sors, ostoba sírás, lenni kell, lenni.

0: csonttá fagy az, akit szeretnek. Minden csöpp vér, mely hull miatta belekeményül jégbe fagyba. Bús szívek, kik engem szeretnek, s én dermedte jajgatok értök, mennyi vércsöpp, megfagyott vércsöpp. Mint egy nagy piros véres jégcsap, csüggök szélén sok szív eresznek, megfagynak, kik engem szeretnek.
1: Tétel éjszakája. Ó, gyönyörűség éjszakája. Szememet már lefogták szépen, és senki sem emlékszik rája. Senki se tudja, mint néztem rá, kire haraggal, kire téjjel. S ostoba kis emlékezések indulnak útnak szerte.

0: késünk, meghalni se tudunk nyugodtan. Amikor már megjön a halál, lelkünk vörösen lángra lobban.
1: Jányok észre nem vett csapatja, kihagyott asszonyok, meg nem vásárolt drága hetérák. Ó, minden rendű némberek tömegje, de nagyon szomorú vagyok, de nagyon szerelmes. Mások gyűlölték nyoszajátokat, mások pecsételték le szájatok, s boldog igát testetekre mások erőszakoltak. Mások, mások, nem én. Ó, induló nők, szerelmetes gyanakók, rövid szoknyák, más iskolás könyvekkel, kik megálmodjátok gyönyörűségét a szabadulásnak, a mindennek, egynek és egyetlennek, s kik itt nőttök vén szemem előtt adó nagy nőké, kik csak tévedésből lehettek enyém, mert nőnek az ifjú férfiak is, s aki kóstol belétek, mások, mások, nem én. Ó, nagyszerű szerelem, minden nőnek szerelme, borzasztó, lehetetlen, bolond álom beszéd, nő, minden nő, szemem derekam fázik, ha rátok gondolok, s kis utcákon párosan járnak a szerelmesek, egy nővel minden betelik, s az okos hímek olyan boldog.

életem most, életem tetején, amikor minden úgy rohad. A nagyszerű, kettős, szép gesztusokat. Örömöm a szenvedőtjé, s mindenkié a szenvedésem.

egymás után magamra hagynak, kik sokalják az életemet. Kakas szó erőt megtagadnak esküdöző Péterén, és életemmel ártok magamnak. De élek, és mégiscsak élek, és megdicsőülni nem akarok, és egy akármilyen csúnya élet reménysége bús agyamat elönti gőgével a vérnek. Akárhogyan, de el nem múlni. Akárhogyan, de létezni még, inkább felettem megfakulni, mint egy ragyogó, szép halál dicsőséges karjába hullni. Mások ilyenkor megátkozzák anyjuknak méhét és az eget, s életük minden átélt rosszát. De én sikoltva, évoé, ó élet, ragaszkodom hozzád.

akarom, 7 óra múlva halott lesz e szünetelelme. S hódolattal lépi át küszöbön minden halálok fejedelme, a meghívott halál. Bóri kicsi halálok hely.